0: Major Balett próbaidőszaka a Pécsi Balettben, és ma van Berzsegyi Dániel születésének 250. évfordulója. Hamarosan kiderül, milyen programsorozattal ünnepel a költő egykori iskolája, a Soproni Berzsegyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő ma Kovács Bernadett. október 1-én mutatta be Lengyel Ferenc rendezésében újra a Made in Hungária című musicalt a József Attila Színház a fővárosban. Május 9-én pedig már a 100. előadásra kerül sor. A stúdióban az egyik szereplő a Rikit alakító Fekete Gábor színművész. Köszöntöm szeretettel!
1: Köszöntöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Az első előadáson sejthető volt 2022. október 1-én, hogy még jó párszor Riki bőrébe kell bújnia?
1: Hát igen, igazából szerintem már akkor éreztük, hogy ez valami nagy dolog lesz. Egyébként is éreztük az embereken, hogy ez egy olyan téma, egyáltalán ez egy olyan nagy életút, jó a történet, nagyon jók a dalok, bíztunk benne, hogy nagy szériát tud megélni.
0: Egy olyan zenés darabról van szó, ugye, melynek minden dalát ismeri a közönség, hiszen a legendás Hungária zenekar slágereire épült, és a frontember Fenyő Miklós fiatal korát idézi meg. Az Esélytelenek nyugalmával készült el annak idején a zenés darab, legalábbis Tasnádi István, az akkor még pályakezdő drámahíró ezt nyilatkozta, aztán siker lett, óriási, ráadásul az ős bemutató is a József Attila Színházban volt 2001-ben. Ez mekkora terhet tett a színészek is a rendező Lengyel Ferenc vállára?
1: Én azt hiszem, hogy inkább lehetőség volt. Akkor már 12 éve nem játszotta a színház, ha jól tudom. És hát igen, valóban az egy óriási széria volt, 321 előadást ért meg. De nem akartuk ezt utánozni, vagy nem volt bennünk egy ilyen túlteljesítési vágy. Inkább az volt bennünk, hogy hozzunk létre valami újat, úgy, ahogy most gondoljuk.
0: Hogyan zajlott konkrétan a munka, a zenei anyag betanulása? Tehát megkapták a szövegkönyvet, és Lengyel Ferenc mit mondott? Nézzék meg a legendás filmet, vagy nézzenek videókat az egykori előadásról, vagy ez mind tilos, és mindenki alakítsa ki a saját karakterét fejben.
1: Nem volt külön felhívás arra, hogy nézzük meg a filmet, vagy ilyesmi. Egy-két dolgot mondott, hogy nézzek meg egy-két Elvis Presley filmet, de alapvetően, hát úgy, ahogy szoktuk, elkezdődtek igazából a korrepetitorral a betanulások. Én olyan helyzetben voltam, hogy akkor már játszottam ezt az előadást egy korábbi verzióban, és akkor én igazából már ismertem a dalokat, szóval nekem így könnyű volt. De hát rögtön az elejétől igazából éreztük azt, hogy jó kedvel megyünk bele a próba folyamatba, és nagyon élveztük már akkor a dalokat.
0: Mekkora szabadságot adott a rendező a színészeknek? Mondta, hogy nagyjából ilyen legyen, és akkor majd ki gyakorlott, hogy mint, vagy azért konkrét instrukciók is elhangzottak?
1: Természetesen. Tehát egyrészt volt egy koreográfia, vagy amit ő elképzelt, hogy ki honnan jön be, hogyan van jelen, milyen szándékkal érkezik. Tehát mindenképpen segített nekünk. De ettől függetlenül ez egy közös munka volt, szóval mindig megkérdezett minket is, volt lehetőség hozzászólni. Ferivel nagyon jó volt együtt dolgozni, és nagyon jól tudtuk szerintem ezt a történetet színpadra vinni.
0: 2009-ben forgattak ugye ebből filmet, Szabó Kimmel Tamás főszereplésével, de Vándor Éva, Dunai Tamás, Hegedűs D. Géza, Fenyő Iván, Serer Péter, Szentefajk és Puskás Péter is látható a filmvásznon. Annak idején ugye ez nagy siker volt, gyakran ismétli a televízió, azért meg szokta nézni olykor?
1: Láttam szerintem kétszer, talán vagy háromszor, akkor, amikor kijött, és valószínűleg megnéztem valamikor, amikor nekiálltunk megcsinálni ezt az előadást. Azt gondolom, hogy fontos és egy nagyon izgalmas film lett, de nem éreztem azt, hogy abból kell ötletet merítenem. Már csak amiatt sem, mert hogy eredetileg ugye a darab volt megírva, és abból készült a forgatókönyv, és abból a film, és nem fordítva. Emiatt én nekem fontosabb volt a Tasnádi darab.
0: Bár zenés előadásról van szó, azért Riki, a főszereplő, aki ugye Fenyő Miki alakját idézi, szóval, hogy egy elég komoly jellemfejlődésen megy keresztül. Nem csak énekelni kell tehát, táncolni, hanem ezt is bemutatni, hogy hazajön egy túlságosan magabiztos srác Amerikából, az akkori 50-es évek Magyarországára, és meg akarja váltani a világot, egy kicsit szemtelenül, egy kicsit nagyképűen, egy kicsit pofátlanul, és aztán az események úgy hozzák, hogy szépen lassan ugyan betörik, de valahogy az álmait is sikerül megvalósítani, és ezt mind látnunk kell az alakításon, hogy a Ricky hogyan fejlődik. Ezen mennyit kellett dolgozni?
1: Azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőség, és azt nem mondom, hogy ritka, mert azért persze vannak nagyon jól megírt zenés darabok, de ritka jó. Ilyen szempontból ez az előadás, hogy van benne lehetőség kicsit a mélyét is megmutatni, nem csak a felszínen játszani, és sok ember, aki eljön, talán elsősorban arra vágyik, hogy találkozzon a dalokkal, lásson nagy koreográfiákat sok színnel, és a többi. De közben ez egy nagyon fontos történet, tehát amikor visszaérkezik Ricky, akkor egy olyan való találkozik, amiről nem volt igazából fogalma. És fölvenni a ritmust, újra találkozni a barátaival, akik nem igazán értik, hogy ő miben volt, és őnek is föl kell venni a ritmust, ugyanúgy a gyerekkori szerelmével, és hát leginkább a rendszerrel, ami a legnagyobb kihívás, látja a szülein, hogy ők próbálnak betagozódni, de azért úgy, hogy ne veszítsék el az identitásukat. Ő azért haragszik, ő benne sokkal nagyobb a lázadás, rengeteg különböző érzelem, ami egyszerre hat rá, és egyszer csak ugye megszólal benne a zene, ami pedig egy olyan földön túli hívás számára, ami teljesen megváltoztatja is, és nem tud neki, és nem is akar nemet mondani, és talán ez a fontosabb.
0: Melyik a kedvenc dala az előadásból? Fekete Gábornak van ilyen?
1: Hát...
0: Mindegyik?
1: Hát sok, azt hiszem 13 dalt éneklek, tehát... De... Hogyha az előadásból, és nyilván így kötöm már a szituációhoz is, én leginkább a Viva Rock'n'Roll-t szeretem. Az az, ami leginkább megfogalmazza számomra ezt a belülről feltörő vágyat, meg valahogy a zenének ezt a mindent elsöprő erejét, azt, hogy hogyan tud igazából egy rendszert megbontani maga a zene. Tehát elképesztő.
0: 100. előadás lesz május 9-én. Vannak emlékezetes bakik, megmaradt pillanatok az elmúlt 99-ből?
1: Hát, persze. Csak most gondolkodnom kell. Mi az, ami...
0: Nem volt benne a partner, amikor kellett volna, nem onnan jöttek be, nem ott mentek le, nem úgy ugrott, nem akkor lépett be.
1: Persze. Vannak olyanok, amik inkább bosszantóak, mint emlékezetesek. De alapvetően nagyon pontosak vagyunk. Legalábbis úgy érzem, hogy nagyon összeszedett a csapat, mindenki dolgozik azért, hogy ez egy jól működő előadás legyen, és azok számára, akik először látják, jól tudjuk mindig nagy energiával visszaadni a történetet. Persze vannak ilyen vicces dolgok, például volt, hogy nem találtam el a hangot, amikor az Ó szólami jót beéneklem az apukámnak, Hajnucki Balázsnak, és ugye neki ezt folytatnia kell, és nem én viszem az oroszlán részét, tehát neki kell a magas hangokat elénekelni a végén, és hát ez ebből már született egy-két vicces pillanat például.
0: A 100. előadás lesz tehát május 9-én. Fenyő Miklós megidézik-e vajon a dalszerző énekes az év elején hunyt el, sajnos senki nem számított rá, lehet, hogy még ő is tervezte, hogy ott lesz ezen a 100. Szóval, hogy lesz ott? Ott lesz valahogy?
1: Igen, jelen lesz, hát egyrészt az előadásban mindig ott van. Másrészt 17 órától lesz egy különleges beszélgetés, ami ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és még most is lehet regisztrálni a regisztráció@josefattilasziház.hu. Ez a színházunknak a kiállító termében lesz megrendezve, és a beszélgetésnek a vendégei Hegyi Iván, Szokolai Brigitta, Tasnád István, Novai Gábor és Balog Erika lesz. Ez egy ilyen kötetlen beszélgetés igazából, hogyan alakult ki a zenekar, Mikivel való ismerettségről.
0: Biztos elmeséli majd Tasnádi István, hogy hogyan született maga ez a darab. Novai Gábor is jelentősen részt vett az előadás létrejöttében. Május 9-én tehát jubileumi 100. előadásra készül a József Attila Színház társulata. A Made in Hungária című musicalt ünneplik a közönséggel együtt, és az egyik főszereplő, a Rikit alakító Fekete Gábor színművész volt a vendég. Én köszönöm, hogy eljött, és sok sikert kívánok a további 100-hoz, 200-hoz, 322-ig el kellene menni? 322-ig?
1: Nem tudom, hogy el tudjuk érni ezt a legendás számot, 3-2-1, de igyekszünk.
0: Még egyszer sok sikert hozzá.
1: Köszönöm szépen.
0: A folytatásban pedig az előadásból következik egy részlet, Fekete Gábor énekel.

0: A Made in Hungária után egy másik évfordulóval folytatjuk. 1776. május 7-én, vagyis 250 éve született Berzsenyi Dániel költő. Születésének 250. évfordulója alkalmából jubileumi hétvégét tartanak majd május 29-én és 30-án a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban. A vonal túlsó végén pedig Kis Dávid költő, a soproni Líceumi Diákszövetség alelnöke. Szép napot kívánok, halló!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Érdeklődöm tehát, hogy hogyan emlékeznek a neves költőre, hiszen ha jól tudom, 7 évig járt az evangélikus gimnáziumba, amely aztán később felvette a nevét.
1: Így van, Berzsenyi Dániel talán, ha lehet így mondanom, akkor a leghíresebb öreg diákunk, és valóban az evangélikus líceum az államosítást követően felvette az ő nevét. A rendszerváltás után pedig megmaradt ez, tehát visszakerült állami fenntartásba az iskola, de megtartottuk, hiszen nagyon büszkék vagyunk a neves egykori diákunkra. Éppen ezért most így a születésének 250. évfordulója kapcsán egy nagyszabású rendezvénysorozattal készültünk az iskola, illetve az öreg diákokat tömörítő líceumi diákszövetség közösen, és más partnerek is becsatlakoztak ebbe, többek között az Irodalmi Magazin, a Fiatal Írók Szövetsége, illetve a Szombathelyi Életünk irodalmi folyóirat. Egy verspályázatot írtunk ki, amelynek már lezárult a határideje és a zsűrizése is, középiskolás és felnőtt kategóriában a legjobb alkotásokat beküldő költőket meghívtuk erre a jubileumi hétvégére, ami, ahogyan elhangzott, május 29 és május 31-e között Sopronban, az iskolában kerül majd megrendezésre. Itt a pénteki délután, 29-e pénteken egy koszorúzásra kerül sor, az iskola falán található a költő emléktáblája, utána pedig egy jubileumi gála ünnepséget tartunk a díszteremben, ahol egyúttal átadjuk a költészeti versenynek, a verspályázatnak a díjait is a helyezettek számára. Egy kötetlen beszélgetés követi majd ezt. És szombaton pedig egy nagyszabású tudományos irodalomtörténet és kultúrtörténeti konferenciára kerül sor, ennek a főszervezője az Irodalmi Magazin, társszervezésbe verünk. A Szent Poézis Néma Hattyú Berzsenyi 250 címmel kerül ez megrendezésre, ahol nem csak a költő életművével, hanem a mai hatásaiból, az iskolai tananyagban való szerepével is foglalkoznak majd az előadók, a megszólaltatott vendégek, és hát azzal is, hogy milyen volt ez a korszak, milyen volt ez a klasszicista irodalmi szféra, milyen volt a reformkor, amelyben Berzsenyi, és hát nem csak ő, hanem kortársai, Kazinci, Kölcsei és sokan mások is kifejtették hatásukat a magyar kultúrára.
0: Ahogy láttam a programban, lehet városi sétához is csatlakozni. Itt bejárhatjuk azokat a helyeket, amelyeket annak idején még Berzsenyi is láthatott Sopronban?
1: Így van, a vasárnapi délután, közvetlenül azután, hogy délelőtt egy, hiszen evangélikus iskoláról beszélünk, egy istentisztelet keretében is, ünnepi istentisztelet keretében is megemlékezünk majd Berzsenyi Dánielről. Tehát délután, a 31-i vasárnapi délután pedig 3 órakor egy városnézést tartunk majd. Kriss András, az evangélikus gyűjtemények vezetője, aki egyben az Öreg Diák Szövetség elnöke is fogja ezt tartani, és itt bejárjuk azokat a helyszíneket Sopron városában, amelyek kötődnek Berzsenyihez, vagy Berzsenyi családjához. Nem csak a liceum épülete lesz majd célpontja ennek a sétának, hanem megtekintjük azt a házat, ahol Berzsenyi fiai és maga a költő is felnőtt korában már megszállt Sopronban. Dukai Takács Judit, Berzsenyi feleségének rokona, szintén költő, neves elismert irodalmárnak a házát. És nem csak ami közvetlenül az ő életükhöz kapcsolódik helyszíneket, hanem úgy általában a reformkori Sopronnak nevezetes pontjait is szeretnénk integrálni, még egyszer azért, hogy ne csak a költő életművével, hanem az egész korszakkal egy kicsit jobban megismertessük az érdeklődőket.
0: 250 éve május 7-én született Berzsenyi Dániel költő, a 250. évforduló alkalmából tehát jubileumi hétvégét tartanak május 29-én és 30-án a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban. Kis Dávid költő, a soproni Líceumi Diákszövetség alelnöke mesélt nekünk erről.
2: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
0: Berzsenyi Dániel költő, 250. a legendás humorista, színész és énekes, Hofi Géza születésének pedig 90. évfordulóját ünnepeljük idén. A Cotton Club Singers különleges koncerttel idézi meg a magyar szórakoztatás egyik legnagyobb alakját, a Swing Up című estjükön május 9-én 7 órától.

nyilván lesz lazítani, és felmegyek hozzád vasárnap délben. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy május 9-én a Kongresszusi Központban egy igazi szórakoztató, vidám, elsöprő lendületű koncertsót adunk. Az a szerencsénk, hogy délután és este is, tehát duplázunk, délután 3-kor és este 7-kor is mindenkit várunk szeretettel a Kongresszusi Központba Budapesten. Aztán még érkezünk majd Pécsre, Paksra és a Győri Nemzeti Színházba, és ezeknek az időpontjait pedig mindenki megtalálja a weboldalakon. Úgyhogy Hufi 90, Cotton Club Singers, sok szeretettel várunk mindenkit.

0: A Cut & Cup Singers énekelt az előbbiekben, próbálj meg lazítani. A kalendáriumot hallják itt a Kossuth Rádióban, és korunk legkedveltebb könnyű zenei előadói, néphagyomány, klasszikus zene, színház. Kihirdették az ország legnagyobb összművészeti fesztiváljának, a 35. Művészetek Völgyének programkínálatát, amely idén is három balatonfelvidéki helyszínen 4500 programmal várja az érdeklődőket, július 24-e és augusztus 2-a között. Kovács Bernadett összeállítása.
1: A Hagyományok Házában beszélgetünk Oszkó Jakab Natáliával, a Művészetek Völgye fesztivál igazgatójával. 4500 programról sajnos most nem fogunk tudni beszélni, de én azért arra kíváncsi vagyok, hogy önt hol fogjuk megtalálni legtöbbet, melyik udvarban, melyik területen.
2: Én mindenkit meglátogatok minden nap a 10 nap alatt, és mindenkivel átbeszéljük, hogy éppen kinél mi történik. Én valóban egy összművészeti programot nézhetek itt végig, úgyhogy hobótól kezdve poketen át, hogyha valaki lát engem kicsit tempósabban sétálni, bármikor egyébként csatlakozhat hozzám, és lehet, hogy még mesélek is egyébként háttérsztorikat arról, hogy hogyan is alakult meg egy-egy programelem, hogy a World Symphonicba hogy választottunk szólista fellépőket, avagy hogyan is került fel esetleg Koli, aki tavaly a lőtéren volt fellépő, és hogy nőtte ki magát a panoráma színpadossá, vagy pedig hogyan választottunk új színdarabot a színház színpadra, a világzenére, hogy került oda a Barcelona flamenco balé, és egyébként meg a külföldi produkciók a Papageno klasszik színpadára.
1: A szimfónék szóba belekapaszkodnék, megragadta nagyon a figyelmemet az, ha már itt az olvasztótégeiről beszélünk, meg a határoknak az elmosódásáról. Tehát könnyű zenei előadók dalait fogják szimfonikusan előadni, jól fogalmazok?
2: Igen, főleg olyanokért, akik nem csináltak önmaguk még szimfonik programot, tehát Koli, Giorgio a Carson Comából, vagy Senna az Airi Mafiából, külön a Senna programjával, Szendrői Csabi, Elefánt Együttes frontembere, és Beck Zoli a 30Y frontembere fog egyébként 3-3 dalát, illetve valaki többet is elhozni, és nagyon sokat dolgoznak azon, hogy egyébként elénk egy jó kis szimfonikus zenekari produkciót tárjanak.
1: Pál István Szalonna népzenész, prímás, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője is különleges produkcióval készül a 35. Művészetek Völgyére zenekarával, a Kossuth díjas Pál István Szalonna és bandájával. Babucs Kriszta kérdezte őt a sajtótájékoztató után.
3: Ugye július 29-én a Panoráma színpadon lesz egy három jubileumot összefoglaló gála, amelyben mi is részt veszünk. Ugye 75 éves a Magyar Állami Népegyüttes, 35 éves a Művészetek Földje, és 25 éves a Hagyományok Háza, és ennek a szellemiségében választottuk maga a koncert hangulatát és vendégeit is, hiszen a Magyar Állami Népegyüttes táncosai, muzsikusai részt vesznek ebben a koncertben, és a Művészetek Völgyének pedig emblematikus fellépői, akik az elmúlt esztendőkben nagyon sokszor felléptek, itt például a Grillus testvérek, ugye nekik saját udvaruk is volt az elmúlt jó néhány esztendőben. Velük muzsikálunk együtt, akkor a Gócs Gergellyel és a fiával, aki az Orevoár együttes énekese, frontembere, Szabó Balázzsal, a bandából most csak a Balázs lesz a vendégünk, Kádár Erzsébet, egy mezőségi hagyományőrzőnk, aki egy utolsó mohikánja még azoknak az embereknek, akiktől mi igyekszünk

0: tanulni és továbbadni ezt a zenei örökséget, és hát ezekből mindenki játszik egy kicsi népdalt, mindenki játszik egy kicsi feldolgozott zenét, tehát igyekszünk egymás repertoáriából válogatni, és azt hiszem, hogy mindenki, aki egy szép koncertre, táncelőadásra szeretne eljönni, az talál benne magának szerethető részt.
1: Van olyan zeneszám, lesz olyan, ami kifejezetten Pál István szalonnak kérése volt, hogy együttműködésben elhangozzon valamelyik vendéggel?
0: Igen, nekem a Sárga Fekete, tehát a Tigris című dal a Grievous Vilmos egyik közismert dala, hiszen a gyerkőcöt, amikor viszem az óvodába, pont ki van számolva, hogy a házomtól az óvodáig 7-szer tud lemenni ez a dal, és ez az év minden napján megszólal. Én azt kértem Grievous Vilmostól, hogy akkor viszont hagyd muzsikáljam el ezt el egy népzenei feldolgozásban, mert az összes variációja feldolgozásnak már végig futott a fejembe, hogy én hogy játszanám el, és itt azt mondta, hogy vegyük be.
1: A Balaton felvidék után pedig Pécsre utazunk itt a kalendáriumban, ugyanis elindultak a Dracula próbái a pécsi balett táncosaival. Az idén 65 éves vidéki balett társulat ezzel olyan különlegességet tűz műsorára, amelyre nemigen találunk példát vagy mintát a műfaj történetében. A horror balett koreográfusa Zachár Lóránt. A próbáló művészeket Bicsák Eszter kereste fel a pécsi próbateremben.
2: Zachár Lóránt, harangozó díjas koreográfus, táncterem oldalában ücsörgünk most, hogy a mai próbának vége van, a táncosok elmentek. Hogyan kell elképzelnünk a Drakulát magát?
3: A Drakulából egy hőst szeretnék faragni, egy olyan embert és egy olyan rémet színpadra tenni, aki tulajdonképpen azért lesz rém, mert az élete és a tragédiái oda vezeték, hogy egy gonosz szörnyé változtatja az élete megpróbáltatásait.
2: Hogyha az eredetit nézzük, a regényt, akkor amennyire az én emlékeim régiek ugyan, de mintha homályban hagyta volna, hogy miért is lesz olyan Drakula, amilyen. A feldolgozásuk viszont nem a hős irányába vitték eddig a Drakulát, legalábbis a legtöbb nem.
3: A Coppola féle szerintem hős irányába vitte, mert ott is azt kérte Drakula a végén, mint ahogy az én darabomban is úgy lesz, hogy a Mina Elizabeth, attól függ, hogy reinkarnálódott vagy nem. A személyisége őt kéri meg, hogy megölje a végén, tehát hogy ő végez a Drakulával, a szerelme végez vele, és így tud megtisztulni, és így tud megtérni a halhatatlanságból.
2: Azt gondolnám, hogy ez egy jutalomjáték bármilyen táncosnak, mert egy ilyen szenvedélyes, lent és föntekből építkező darabban táncolni, mozdulatokkal kifejezni ezeket a hatalmas érzelmeket, ez egy jó dolog lehet.
3: Biztos, majd kiderül, még nem tudjuk. Őszintén, amikor bejövök a próbaterembe, még nincsen döntve semmi, itt születik meg a mű, attól függetlenül, hogy a fejemben mik vannak, és hogy képzelem el majd én ezt színpadra tenni a táncosok segítségével, attól függetlenül minden idő el a próbaterembe, tehát semmi sem a próbateremben kívül.
2: A Drakulára jellemző, hogyha mondjuk filmadaptációkat nézünk, hogy azért alapvetően a látványvilággal sokat operálnak, és például az öltözetek, a jelmezek is fontosak. Egy táncosnak viszont mozogni kell tudni. Itt azért kompromisszumokat kell kötni, azt gondolnám.
3: Nyilvánvalóan olyan kosztümök kellenek, amiben a táncos meg tud mozdulni, de erről gondoskodik a jelmeztervező, aki nagyon sok táncdarabot csinált már, és ő ezt tudja. Ezzel nem lesz probléma, hogy a kosztümök jól működjenek, jól funkcionáljanak majd a színpadon.
2: Vince Balázs, a pécsi balett művészeti vezetője. Hogyan és miként kerül a Drakula be a repertoárba?
4: Lórit megkerestem, most nemrég már dolgoztunk együtt, hogy mi az, amit ő nagyon szeretne, ami az elmúlt időszakban neki vágya volt, és rögtön rávágta, hogy a Drakula. Mondjuk a horror, mint világ, vagy maga a humor, mint színpadi jelenség azért nem olyan gyakori. Az biztos, hogy aminek nagyon örültem, hogy egy cselekményes balett, ami fontos, amin keresztül eljutunk nagyobb közönségrétekhez, hogy fogalmazzunk így, és az, hogy itt nem csak táncvészek vannak ennél az együttesnél, hanem olyan karakterek, olyan színészi tudással rendelkező táncművészek, akik ezeket a szerepeket nagyon szépen és nagyon jól meg fogják tudni formálni. A zene nagyon
2: fontos.
4: Igen, 14-től 18 éves korunkig együtt dolgoztunk Gergely Attilával, nekem évfolyam társam volt. Lóri hívta föl a figyelmemet, hogy van Gergely Attila, és akkor ez nekem nagyon megtetszett, ez az ötlet, hogy hozzunk be egy új impulzust, egy új művészt, egy új gondolkodót, még nem dolgoztam az Attilával, még nekünk nem írt zenét, és nagyon-nagyon sokan dicsérték még, és akkor felkerestük Lórival az Attilát, és akkor azt hiszem talán rögtön inget mondott.
2: A végén kérdezem meg, amit az elején kellett volna, miért éppen Drakula? Miért éppen ez a darab?
3: Mindig is szerettem volna horror balettet csinálni.
2: Erre azért nagyon sok példát nem találunk az elmúlt időszakban.
3: Nem nagyon tudom, hogy csináltak-e már Drakula balettet. A horror balett az egy ilyen új dolog lehet talán, ami most így egy kicsit innovatív. Tényleg horrorisztikusra szeretném csinálni.
1: Elindultak tehát Pécsett a Dracula horror balett próbái, és a kalendárium végén én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Kovács Bernadett nevében is. Babucs Krisztát hallották.
5: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kiskunhalason FM 102,7. Felfedező. A műsorvezető Gimes Júlia.
6: Lovász László nyerte el idén az akadémiai aranyérmet. A világ egyik legnagyobb ma élő matematikusa csak 16 éves volt, amikor megalkotta élete első jelentős eredményét. Az akadémiai eszme tovább él. 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára. Vajon érez lámpalázat egy-egy állatra várva? A fáradhatatlan világutazó természetfilmes David Attenborough holnap lesz 100 éves. Hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésén a világhírű matematikus Lovász László kapta a Tudós Testület életműdíját, az akadémiai aranyérmet. Lovász László volt tanszékvezető a József Attila Tudományegyetemen, tanszékvezető és intézetigazgató az ELTE-n, vendégprofesszor több külföldi egyetemen, például a neves amerikai Yale-en vagy a Princetoni Egyetemen. 31 évesen lett az akadémia levelező, majd 1985-ben 37 évesen rendes tagja. 2014-től 6 éven át volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Lovász László pályája során a világ legnagyobb matematikusainak járó szinte összes kitüntetést megkapta. Kiemelném a matematika Nobel-díjának tartott Abel-díjat, amelyet a Norvég Tudományos Akadémia a Nobel-díj mintájára hozott létre, és ítélt 2021-ben Lovász Lászlónak. Persze hazai elismerésekben sem volt hiány. Széchenyi nagydíj, Bolyai nagydíj, Korvin Lánc, Magyar Szent István rend, hogy csak néhányat említsek. Első jelentős matematikai eredményét 16 évesen, ahogy hamarosan hallani fogják, bánatában alkotta meg. És hogy hogyan derült ki, hogy tehetséges?
7: Körülbelül 7.-8. koromban volt egy matematika szakkör, és egyrészt ezt én nagyon élveztem, másrészt a szakkör vezetője, a Bella igazgató úr észrevett engem, és beajánlott a fazekasba.
6: Akkor indult az első legendás fazekasos matekos osztály, igaz?
7: Igen, ez így volt, és ott nagyon sok hozzám hasonlóan matematika iránt érdeklődő osztálytársal találkoztam, és egy nagyszerű közösség alakult ki. Én még a feleségemet is onnan hoztam. Nagyon jó osztály volt.
6: Mit gondol, hogy matematikusként önnek mi az erőssége? Mi az, ami ilyen sikeressé tette?
7: A matematika sok területe érdekel, és sok területét igyekeztem kicsit megérteni, kicsit megtanulni, és ezt aztán használni is. Tehát amikor egy matematikai kérdés jön, akkor néha talál az ember analógiát más területen, és ezt az analógiát föl lehet használni arra, hogy előbbre jusson az eredeti problémában.
6: Milyen személyiség kell a tehetségen kívül ahhoz, hogy az ember jó matematikus legyen?
7: Szeretni kell a matematikát, a gondolkodást, ne egy teher legyen, hogy ő neki most valami matematikai problémán kell gondolkozni. És hát hozzátartozik az is, hogy valamennyire türelmesnek is kell lenni, mert a legtöbb problémát nem elsőre oldja meg az ember. Neki fut, elakad. Máshonnan, másik oldalról neki fut, elakad. Ha szerencse van, akkor az ötödik nekifutásra eljut a kívánt eredményhez. De ezt valahogy el kell tűrni, hogy zsákutcákba szalad.
6: Melyik az az eredménye, amire a leginkább büszke? Van ilyen?
7: Mondok egyet, bár nyilván más is lehetne. Még középiskolás koromban elkezdtem gondolkozni azon, hogy a gráf elmélet, amit Erdős Páltól tanultunk, és nagyon fontos lett mára, akkoriban még nem volt egyáltalán fontosnak tekintve.
8: Most a hálózatok miatt lett olyan fontos,
7: meg a számítógépek is végül is hálózatok, logikai hálózatok. Tehát a hálózatok miatt nagyon fontos lett a gráf elmélet, de akkoriban ez nem volt központban, és én elkezdtem gondolkozni, hogy hát ezekkel a gráfokkal is kéne valamit csinálni, amik a szokásosabb matematikához közelebb viszi őket, és akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy hogy lehetne gráfokat összeadni, összeszorozni, valahogy sikerült megfogalmazni, hogy mit jelent a szorzata két gráfnak, és a számok körében a szorzásnak van egy kicsit kevésbé egyszerű tulajdonsága, hogyha A szor C egyenlő B szer C-vel, C nem nulla, akkor le lehet osztani C-vel, és következik, hogy A egyenlő B-vel. És elkezdtem gondolkozni, hogy a gráfokkal is megvan-e, és ezt sikerült bebizonyítani. Akkor kiderült, hogy egy világhírű lengyel származású amerikai matematikus, Alfred Tarski 10 évvel korábban felvetette ezt a problémát, mert nem tudták megcsinálni. Az én eredményem tulajdonképpen véletlenül jutott el hozzájuk, mert az a kollégám, aki angolra fordította a cikket, mert akkor még nem tudtam angolul, ő utána kiment és elmondta, és aztán nagyon lelkesen írt, hogy hát ez egy megoldatlan probléma, hát ez egy híres lettem, aztán ettől meghívtak konferenciákra, meg ilyesmi. Tehát ez kedvenc eredményem talán, mert később ennek a gondolatait azt újra meg újra föl lehetett használni, például a gráf-Limes elméletben, amit az utóbbi 20 évben műveltem másokkal együtt, ami lényegében az, hogy egy nagyon nagy hálózatot valahogy folytonos objektumnak akarunk tekinteni, és hogy ezt hogy lehet csinálni, és annak a régi kis cikknek a gondolatait lehetett itt felhasználni.
8: Ott a régi kis cikknél hány éves volt, vagy amikor elkezdett gondolkodni ezen a problémán?
7: Amikor elkezdtem gondolkozni, akkor 16 éves voltam, és hát az volt a háttere, hogy a szüleim elküldtek Kelet-Németországba nyelvet tanulni, nyáron. De én meg akkor már udvaroltam a mai feleségemnek, és nem lelkesedtem azért az utazásért, és akkor ott kezdtem el bánatomba gondolkozni ezen az egész témakörön. Úgyhogy kb. Egy fél év múlva sikerült összerakni ezt az eredményt.
8: A matematikusokat ilyen csodabogaraknak képzeli, akik mindig valami problémán gondolkodnak, és sosincsenek gondolatban ott, ahol éppen fizikailag vannak. Ezt a családdal hogyan lehet összeegyeztetni? Önnek 4 gyereke van.
7: Gyerek mellett az ember megtanulja, hogy oda is kell figyelni. Nem lehet mindig matematikai problémán gondolkozni, de a feleségem Mester sokat Rumbi segített, Katarin. Mert ő is matematikus, és megértette, hogy ez hogy van. És természetesen, amikor oda kellett figyelni, akkor remélem, hogy tényleg sikerült odafigyelnem.
8: Mind dolgozik most?
7: 19-től indult egy Európai Kutatási Tanács által finanszírozott nagy projekt.
8: Ezt Barabási Albert Lászlóval.
7: Albert Lászlóval és Jaroszláv Nesetillel hármasban irányítjuk, még egy fél éve van hátra.
8: Hálózatkutatási fejlesztési
7: dolog. Ebben dolgozunk, most hát persze ennek különböző alproblémái vannak, mert ez egy nagyon széles kör. Eleinte ugye kitört a Covid-járvány, ami arra inspirált minket, hogy foglalkozzunk a járvány terjedés matematikájával. Utána meg most a matroidoknak a Limes elméletével foglalkozunk, de nem vállalkozom arra, hogy a matroidot itt definiáljam.
8: Ön 6 évig volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és erre az időre esett, hogy az akadémiai intézeteket elvették, elcsatolták az akadémiától. Hogyan élte ezt meg akkor, és hogyan éli meg így utólag?
7: Nyilvánvalóan nagyon rosszul éltem meg, mert nem értettem egyet vele, és mert a módszerek az én szememben megengedhetetlen módszerek voltak egy demokratikus országban. Ez egy hosszú folyamat volt, ami alatt azért annyit sikerült kialkudni, hogy az intézet hálózatot nem darabolták szét, akkor még nem, és a működésbe eleinte nem szóltak bele nagyon komolyan. Aztán az utóbbi időben ez kezdett megváltozni, és hát benne voltam ennek az intézet hálózatnak a Hunrennek a Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületében, tehát akkor ebből most kiléptem.
8: A Hunren az a szervezet, ahová az intézetek kerültek az akadémiától.
7: Az a szervezet máshogy hívták először, máshogy hívták másodszor.
8: És akkor ennek helyen. A Tudományos Tanácsadó Testületnek a tagságáról mondott most le.
7: Igen.
8: Miért?
7: Mert fölvetődött nyilván a választási eredmények kapcsán, hogy vajon nem volna értelme az intézet hálózatnak visszatérni az akadémiához. Én ennek látom értelmét, de az is világos, hogy ez mindenféle adminisztratív szempontból nem könnyű, úgyhogy ebben nem foglalnék állást, de az intézet vezetők állást foglaltak, és ők kifejezték, hogy jónak tartanák visszatérni az akadémiához.
8: Az egyes kutatóintézetek vezetője.
7: Hogy a kutatóintézetek vezetője egy közös nyilatkozatban ezt kifejezték, és erre a Hunren vezetése számomra elfogadhatatlan módon reagált, hogy ezt csak azért mondják, mert akkor így tovább maradhatnának főigazgatók. A főigazgatók igazából jelentős áldozatot hoznak szerintem azzal, hogy egy nagy intézet adminisztratív vezetését elvállalják, a többségük a saját jogán is kiemelkedő tudós, és sokkal kellemesebb élete van, hogyha a tudományából foglalkozik, sőt, talán még eredményesebbnek is érzi magát. Úgyhogy én ezt nem tudtam elfogadni, ezt a nyilatkozatot.
8: Ezt a 6 év akadémiai elnökséget nem bánta meg, szóval nem érezte utólag úgy, hogy jobb lett volna inkább kutatni, mint ezt végigcsinálni?
7: Nem tartom ezt a kérdést jónak, mert akkor meg lehet kérdezni sok minden mást is, hogy nem volt-e hiba Amerikába menni 14 évre, nem volt-e hiba mondjuk Szegedre menni 7 évre. Nem, egyébként egyik se. Nem volt-e hiba 4 gyereket vállalni. Ugye az ember életében vannak döntések, lehetnek néha olyan döntések, amik katasztrofálisan rosszak, de ahol valami jót lehetett kihozni belőle, azt az ember tudomásul veszi, hogy így kanyarodott az élete.
8: Sok fantasztikus nagy elismerés után Wolf-díj, Abel-díj, Kyoto-díj, Széchenyi-díj, mit jelent egy ilyen akadémiai életműdíj, egy ilyen akadémiai aranyére?
7: Én azért az életemből 6 évet az akadémiának adtam, ha szabad ezt így fogalmazni. Tehát ott volt egy 6 éves periódus, amikor nem nagyon tudtam matematikával foglalkozni. Úgyhogy ezért úgy jól esik, hogy nem tudom, hogy megérdemlem-e, mégis az akadémiától kapok egy ilyen elismerést.
6: A világhírű matematikust, Lovász Lászlót hallották. Ő kapta idén a Magyar Tudományos Akadémia életműdíját, az akadémiai aranyérmet.

0: 1825. november 3-án a Pozsony országgyűlésen Széchenyi István beszédében birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel a magyar nyelv kiművelésére, ápolására szolgáló Magyar Tudós Társaság megalapítására. Ezt a napot tekintjük a Magyar Tudományos Akadémia megszületése napjának. 1826-ban pedig az akadémia első elnöke, gróf Teleki József a Teleki család körülbelül 30 ezer kötetes családi könyvtárának felajánlásával megalapította a Tudós Társaság könyvtárát. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtára és információs központja tehát idén bicentenáriumot ünnepel. Ebből az alkalomból a közgyűlés hétfői nyitó előadását Monok István, a könyvtár főigazgatója tartotta az alapítás történetéről.
1: Több évtizedes előzménye, tervezése volt a Tudós Társaságnak. A Teleki család több tagja, a alapítónk Teleki József és édesapja például, külön akadémiai tervezeteket is írt, és nekem az a meglátásom, és ezt azt hiszem, hogy igazolják az elmúlt évek alapkutatásai, hogy már a családi könyvtárnak a bővítése a 790-es évektől kezdődően egy olyan hátsó szándékkal volt, egy jó indulatú hátsó szándékkal, hogy majd ez egy tudós társaságnak lesz a könyvtára. Különösen az a jellege a Teleki könyvtárnak, hogy nagyon szép természettudományos és műszaki könyvanyaga van, sejteti, hogy nem egyszerű magánérdeklődés volt, hanem egy intézmény számára gyűjtötték a könyveket.
0: Innen egy sarokra a Magyar Tudományos Akadémia székházában 200 év kincsei címmel az év végéig látható az a kiállítás, amit a könyvtár anyagából rendeztek, és ami lenyűgöző, a Bori Notes kezdve Einstein levelén át, Bolyai János appendixén keresztül a szózat kéziratáig mindenféle kincsek láthatók, kódexek, régi bibliakiadások részletei, ezeknek a nagy részét valamilyen adomány kapcsán kapta meg a könyvtár.
1: Igen, hát ne feledjük el, hogy az akadémia megalakulásától kimondott szándéka a magyar nyelv és irodalom ápolása. Ez azt jelentette a 19. század első felébe, hogy meg kellett teremteni egy tudományos szaknyelvet magyarul. Volt ugyan fordítási irodalom már a 16. századtól kezdve, főleg teológiai jellegű, vagy esetleg történeti jellegű szövegek, de például a műszaki és természetismereti tudományterületeknek csak a 18. századtól van komolyabb magyar nyelvű irodalma, de azért távol állt az a nyelv attól, amit aztán majd a 20. századig kialakít az akadémia azzal is, hogy ugye egyrészt szótárakat is szállítottak, illetve a mai napig is, hogy az akadémia helyesírás egy vezérfonal tulajdonképpen a magyar nyelv helyesírásához, és ezt a kezdetektől, 1831-től kezdve folyamatosan végzi az akadémia, és hogy megtudják, hogy milyen ez a nyelv, ezért a legrégi magyar nyelvemlékeket is elkezdték felkutatni és gyűjteni, ami még a piacon volt, illetve nagyon sok magánadományból, főleg főnemesi könyvtárakból, vagy egyes jelentős tudós hagyatékokból kerültek ezek ide eredetileg. A másik pedig az, hogy írók is tagjai voltak a tudós testületnek, ezért a 19. század nagy íróalakjainak a hagyatéka azért került hozzánk, mert az akadémiára hagyta, tehát Arany János vagy Vörös Marti, Tompa Mihálytól is van, Madács Imre. Összesen most már több mint 400 író és tudós hagyatékot őrzünk. Így az ő könyvtáruk is ide kerül, ugye nagyon fontos az írók levelezése, a tudósok levelezése, ami ugye dokumentálja a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatát is, és egymás közötti kapcsolatok. Úgyhogy ebből jön össze ez a gazdag anyag. Nálunk van Ijes Gyula vagy Pilinszky anyagából is, tehát nem állt meg ez az anyaggyűjtés.
0: Fantasztikus ez a kiállítás, olyan, mintha a könyvtár egész szívét, lelkét beletette volna.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon messzire is lehet menni a kiállítás sikerének az elemzésébe. November 5-én nyitottunk, több mint 200 csoportunk volt azóta, természetesen egyedül is meg lehet nézni, csak ugye a csoportoknak mindig tartunk vezetést is. Akadémia 200 ünnepség sorozatban ez egy nagy vita volt, hogy milyen típusú kiállításon keresztül mutassuk be az akadémiát. Voltak, akik tudománytörténeti kiállítást szerettek volna, volt, aki művészileg szofisztikált kiállítást álmodott meg, ugyanakkor felmerül sikerült, hogy mutassuk meg azokat az erekjéket, amelyek a magyar művelődés történet számára erekjék. Mert hogy ezeknek van vonzerejük a magyar társadalomban. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez nem így van. Ő rájuk cáfolt rá ennek a kiállításnak a sikere, mutatva egyébként azt, hogy a magyar társadalomban van egyfajta archaikus értékszemlélet. Csak egy hasonló példát mondok, 2006-ban a nagyon kifinomult ízlésű modern elméletírók megdöbbenésére a nagy magyar könyv Gárdonyi Egri Csillagokja lett. Nem tudták volna elképzelni, hogy 2006-ban, a 21. században a magyar társadalomban a legnépszerűbb könyv az Egri Csillagok. És az, hogy így a gyűjteményünk egy keresztmetszete tulajdonképpen az erekéken keresztül megmutatható, alapvetően Babus Antalnak, a kiállítás kurátorának köszönhető, aki kiválogatta ezeket, és hát persze modern módon van megjelenítve, tehát lehet végiglapozgatni, meg lehet nézni, hogy Arany János milyen javításokat végzett az ember tragédiáján, Madács kérésére egyébként, tehát sok minden ilyen apróság, de hát eljutunk igazából a 20. század világhírű tudósaiig, a Nobel-díjasokig.
0: Tavaly év végén egy fantasztikus adományt kapott a könyvtár, 15. századi és 16. századi könyveket. Ha jól emlékszem, 50 milliós értékben. Ez egy magánadomány volt.
1: Ezt mi úgy mondjuk, hogy az akadémia eszme továbbélését bizonyítja az, hogy nem pusztán az alapítók, hanem szinte folyamatosan tudósok és nagyon gazdag emberek is, és egyes személyek is adományoztak. Tehát mondjuk a Vigyázó gróf családnak a nagy adománya 1928-ban nem csak gyűjtemény volt, hanem földek, erdők, sok mindent, tehát tulajdont adott az akadémiának. A tavaly őszi adomány, ugye itt ősnyomtatványokról van szó, és néhány 16. század elején nyomtatványról. Azért is olyan érdekes, mert Lőrince Péter gyűjtötte össze a könyveket, már az összegyűjtéskor is Rozsondai Marian, mint az ősnyomtatványok szakértője, ott volt mellette, hogy mit érdemes megvenni, mi az, ami ritkaság, mi az, ami esetleg közkönyvtárban nincsen. És ugye amikor a tulajdonos úgy döntött, hogy eladná a gyűjteményt, a nyugdíjas könyvtáros házaspár, ugye Rozsondai házaspár, Rozsondai Béla és felesége Marian, aki a kézirattár vezetője volt sokáig egyébként, összes félretett pénzüket erre költötte, és megvette 50 millió forintért ezt a gyűjteményt, és odajándékozta az akadémia könyvtárának. Ez azért nem mindennapos dolog.
0: Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának és információs központjának főigazgatója beszélt.

0: Nem csak fáradhatatlan világutazó természetfilmes és író, aki filmjeiben, könyveiben lenyűgözően mutatja be a természet titkait, de kutató is. Nemzetközi hírű természetbúvár, az Angol Királyi Tudományos Akadémia, a Royal Society tagja. Csak néhány példa művei közül: Élet a Földön, Az élő bolygó, Az élet megpróbáltatásai, A növények magánélete, Az emlősök élete, Élet hidegvérrel. Sir David Attenborough május 8-án, azaz holnap lesz 100 éves. Legújabb filmjét, a Vad London című dokumentumfilmet holnaptól ezen a hétvégén a BBC Earth magyar nyelven is többször bemutatja. Sir Davidet, akinek természetfilmes pályája az Oxfordi Egyetem elvégzése után 1952-ben a BBC-nél kezdődött, 100. születésnapja alkalmából annak a portré műsornak egy részletével köszöntjük, melyet Gózon Ákos 1995-ben Attenborough Richmondi otthonában készített.
1: Hogyan született az életről szóló trilógia ötlete? The Living Earth. When I was running
2: BBC Two. Úgy gondoltam, az egyik legfontosabb feladat, amit a televíziónak kell vállalnia, hogy az általános művelség alapjairól mindenki számára érthető áttekintést nyújtson. A Természetrajzi Múzeumban a látogatók többsége azt szeretné tudni elsősorban, hogy mit is lát valójában. És ha csak megmondom annak a valaminek a nevét latinul, attól még nem fogják érteni, hogy hernyóról vagy kígyóról van-e szó. Az alapokat szeretnék először megismerni. Hát ezért született meg az Élet a Földön.
3: Érez lámpalázat egy-egy állatra várva?
2: Mindig hangsúlyozom, hogy bár a filmeken az én arcom látható, de a filmet még legalább 50 emberrel együtt készítem. Az Élet a Földön képeit legalább 25 operatőr forgatta, s mindegyiknek megvolt a maga része a forgatókönyvből, amelyikért felelős volt. Ma már nem úgy, mint 40 éve, amikor elkezdtem a természetfilmezést, hihetetlenül képzett operatőreik vannak. Nem egyszerűen csak természetfilmekkel foglalkoznak, hanem ezen belül is specializálódnak madarakra, rovarokra, víz alatti felvételekre, és igazi szakértői ezeknek az állatoknak. Ha tehát a pókok udvarló szokásairól akarok néhány kockát, akkor nem egyszerűen csak megbízom valamelyik operatőrt a sok közül, hanem megkeresem azt az egyet, aki az elmúlt 5 évben semmi más nem filmezett, csak pókokat, és már nem csak ismeri, de érti is őket. Igen, a pókokat is lehet érteni. Ha az operatőröm egy igazi pókszakértő, akkor tudja, mit szeret az állat. Milyen fényt, milyen páratartalmat kedvel. A mozgásából megállapítja, hogy éppen nyugodt-e, vagy felajzott. Sőt, megjósolja, hogy a következő pillanatban mit fog csinálni. Nem elég, ha a nőstény egyszer csak beugrik a képbe, s nyakon csípja a hímet. A képsornak már akkor el kell indulnia, mielőtt bármi is történne. És ehhez kell az igazi specialista, hogy a pók gondolatát is kitalálja.
3: Sokat utazik az operatőreivel?
2: Nem lehetek mind a 25-tel egyszerre, mert lehet, hogy egy adott pillanatban az egyik Ausztráliában forgat, a másik Lapföldön, a harmadik a déli sarkon, és mindegyiknek megvan a maga feladata a forgatókönyvben.
3: De azért gondolom, sokat utazhat.
2: Igen, az időm 60%-ában úton vagyok, de nem csak vaktában. A forgatókönyv minden részét ismerem. Mindig tisztában vagyok vele, hogy miért állok éppen a Szahara kellős közepén. Ugyanis az előző képek a földközi tengeri delfinekről szóltak, és össze kell kötnöm őket a következő gondolatsorral, melyben a fenyőerdőkről lesz szó. És ha a kapcsolatot a Szaharában találom meg, akkor oda megyek. És amikor ott vagyok, esetleg látom, hogy az előre megírt szavak itt nem illenek a képbe, mert megragad egy szikla, vagy a nap úgy süt, hogy más szavakat kell használnom. De a Szahara filmbeli funkciója nem változhat, mivel összekötő elemről van szó. Tudom, hol kell kezdődnie, és hol fog végződni. És mivel egy 12 részes sorozatról van szó, Lehet, hogy ma Szaharában forgatok a 11. részhez, de 2 nap múlva már Tanzániában dolgozom a 3. fejezeten, ami ismét egészen mást kíván.
4: James Lovelock, az élőföld kutatója írja Gaia korszakai című könyvében, hogy a nagyvárosi ember sokszor szappanoperához hasonlító életébe csak nagyon kevés értő közvetítő tudja bekapcsolni a természetet, és Sir David Attenborough feltétlenül közéjük tartozik. Érez ilyenfajta elhivatottságot?
2: Nem. Őszintén nem. Nincs érzékem a missziókhoz. Egyszerűen csak olyan filmeket készítek, amiket magam is szívesen megnéznék, ha én ülnék a képernyő előtt. Szeretek természetrajzi filmeket nézni, és még jobban élvezem, ha én magam készíthetem azokat. Nincs szándékomban a nézőkbe súlykolni, hogy a Földet meg kell menteni. Az azonban igaz, hogy a legnagyobb gyönyörűséget az állatok és a növények jelentik a számomra. És biztos vagyok benne, hogy a természet szeretete minden ember számára a világ egyik legmélyebb szépségét nyújtja. Ez a Föld egyik legdrágább kincse. Ha azt tapasztalom, hogy ez a kincs veszélyben van, mérgezik, rombolják, vagy bármiképp árthatnak neki, akkor erkölcsi kötelességem tenni valamit a pusztítás ellen. De mindez csak másodlagos. A lényeg, a legfontosabb, hogy nagyon szeretek filmeket készíteni az állatvilágról.
0: A holnap 100 éves Sir David Attenborough-t születésnapi alkalmából Gózon Ákos 1995-ben készített portréműsorának egy részletével köszöntöttük.

0: A felfedezőt Magimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra van, rövid híreink következnek. A mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Mától 2 napos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelem napi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első 2 beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben eddig 3 haltak meg, 8 gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. A hajó a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja, aki tagadja a vádakat. Az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Tűz ütött ki egy vásáron Mexikó délkeleti részén, a szerencsétlenségben 5 meghaltak. A lángok egy koncerten csaptak fel. A tájékoztatás szerint a tüzet sikerült megfékezni, az áldozatok azonban nem tudták időben elhagyni a vásár területét. A tűz okát vizsgálják. Híreink végén egy sporthír. Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NKA Universitas Pécs indulása a női kosárlabda Euroligában. Rád Géber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója Facebook bejegyzésében bejelentette, ha 10 nap alatt nem találnak támogatókat a Gárda Euroliga indulásához, befejezi a felnőtt csapatok menedzselését. Végül az időjárásról. Sok lesz a napsütés, napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Éjszaka 7 és 14, napközben 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 3 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nap kérdése.
2: Jerevánban több mint 50 ország vezetői találkoztak az Európai Politikai Közösség 8. csúcs találkozóján, ahol több kétoldalú tárgyalást is tartottak. Közben Nagy-Britannia is közeledne az unió közös piacához, de mit kiderült, ezért fizetnie kell. Lehetséges-e, hogy új gazdasági folyosó jön létre a Kis-Kaukázusban, mégpedig amerikai közreműködéssel, ami több szempontból is új helyzetet teremthet a térségben, és vajon keleti nyitásnak minősül ez európai szempontból? Ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat a mikrofonnál, Kakukkel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Póca István politikai elemzőt is. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: No, tehát mi történt itt? Milyen diplomáciai lépésnek fogható ez fel? Milyennek a súlya az Európai Unió jelenlegi helyzetében?
3: Úgy összegezném az Európai Politikai Közösségnek ezt a mostani találkozóját, mint egy ilyen életjel Európáról és Európából, és egy üzenet, hogy Európa ott van, és nem mondom, hogy ott lesz, de ott akar lenni a geopolitikai átrendeződésben, az asztalnál. Miért mondom azt, hogy ott akar lenni? Itt ugye az volt a fő kicsengése ennek az egész történetnek, hogy Európa nélkül nincs új nemzetközi rend, ezt egy szalagcím is hozza egyébként itt az elmúlt napokból. Csak hogy azt láttuk, és azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy Európa annyira kiszorul, és annyira belső feszültségekkel terhelt, hogy ezek miatt a belső feszültségek miatt nem tud odajutni a nagy nemzetközi tárgyalásokhoz. Értem ez alatt, hogy a konkrétumokról is beszéljünk, Iránt, meg értem ez alatt egyébként részben Ukrajnát is. Ugye Ukrajna esetében első pillanattól kezdve egy külön folyosón ment a történet az amerikaiak, az oroszok és az ukránok között. Az amerikaiak intéztek mindent, intézik mind a mai napig, Európának ilyen pénzosztó szerepet hagytak. Ami viszont Irán tekintetében van, ott még Európa ennyire sem tud és tudott megnyilvánulni. De miről beszélek? Egyrésztről beszélek arról, ami nagyon látványos volt, a német kancellár kezdeményezése, hogy Iránnal szemben fel kellene tenni az asztalra, mint tétet, az, hogy az Európai Unió visszaveszi, pontosabban eltörli a szankciókat, vagy felfüggeszti a szankciókat Iránnal szemben, hogyha megnyitják a Hormuzi szorost. És erre azt mondta az Európai Bizottságnak az elnöke Ursula von der Leyen, hogy na ezt nem, mert hogy ezek nem politikai szankciók, hanem emberi jogi szankciók, és gyakorlatilag ezzel a német kancellárt le is söpörte az asztalról. A franciák most hadihajóval, anyahajóval próbálják megemelni a tétet, de igazából valójában ők sincsenek feltétlenül ott. Ennél az asztalnál Macron inkább próbál úgy tenni, mintha ott lenne, vagy mintha oda törekedne, egyfajta gesztust éve egyébként Donald Trump amerikai elnöknek, de nagyon látványos az, hogy Európa ezekben a kulcsponti kérdésekben kiszorul, és hát ugye mostani helyzetben pedig hát Európa mi más tud csinálni, azt tudja csinálni, hogy egy ilyen Trump elleni szereplőként fogalmazza meg önmagát, és határozza meg önmagát, és akkor ennek vannak ilyen mikro jelenségei, mint például ugye az, hogy akkor a britekkel hogy lehetne újra befonni a kapcsolatot, mert hogy a britek azok, akik ugye próbálnak ellensúlyozni Trumppal szemben, illetve ugye megjelent az újabb ötlet, hogy vegyük fel Kanadát az Európai Unióba, ami egy külön hosszú monológot megjelent, de most ezt hagyjuk is, nem reális.
2: Na, egy kicsit foglalkozzunk azzal, hogy is veszítette el Európa a súlyát. És itt volt egy nagyon lényeges összefüggés, mind lényeges persze, de ami talán mindenki fülét megüthette, az, hogy a német kancellár lesöpörte a bizottság elnöke. Na most ez egyébként az alapító okiratban pont fordítva kellene, hogy legyen. Végül is hát nemzetállamok hozták létre az Európai Uniót, nemzetállam az aktor, akkor a bizottság pedig végül is kiszolgálója kellene, hogy legyen a nemzetállamok akaratának. Milyen súlyok vannak akkor itt?
3: Ugye a bizottság eredeti szerepköre az a szerződések őre. Nem véletlen merült fel az elmúlt időszakban, elmúlt napokban, hetekben, hogy kellene a bizottság mellé, fölé egy ellenőrző testület, egy ellenőrző szerv, ami az Európai Bizottságot ellenőrizné, mert az Európai Bizottság most már láthatóan, egyébként nyugati tagállamok számára is láthatóan elszabadult,
2: és elindult
3: egy önálló politizálásba. Ami egy darabig úgy tűnt, hogy tűnhetett, hogy ez előre bozdítja az Európai Uniót, most inkább az látszik, hogy a törésvonalakat sokszorozza meg, és a feszültségek nőnek az Európai Bizottságnak ezen szerepvállalása miatt, és nyilván egyébként ezért próbálják meg az ilyen típusú ötletekkel, mert ezek csak ötletek, meg kommunikáció, de próbálják visszáptolni egy picit von der Leyent, meg a bizottságot, hogy ne annyira akarjon politizálni, sokkal inkább tartsa magát az eredeti koncepcióhoz, a szerződések köréhez. Ami miatt különösen érdekes ez a helyzet, hogy a német kancellárt lesöpörte a bizottságnak az elnöke, mert gyakorlatilag a német a németet söpörte le. És ugye eddig az volt a jellemző, és ezt igazából mindenki, aki kicsit jobban foglalkozik az Európai Unióval, tudja és tudta, különösen Angela Merkelnek az idején, hogy a fő kérdések azok Berlinben dőltek el. És akkor utána feltelefonáltak Brüsszelbe, hogy a következőt kellene csinálni, és akkor nyilván kisebb-nagyobb módosításokkal, de azért nagyjából megvalósult Berlinnek az akarata. Ebben nyilván Merkel ügyes volt, mert ő nagyon figyelt arra, hogy minden egyes tárgyalásról úgy álljanak fel a szereplők, hogy mindenki úgy érezze, hogy kapott valamit, és nincsen vesztese az adott tárgyalásnak. Na ezért történt, hogy európai szinten egy nagy szakítás Merkel után, hogy már nem akartak arra törekedni, hogy ne legyen vesztes, hanem mi vannak vele, hogy igazából a többség dönt elve alapján, a kisebbség meg csinál, amit akar. És akkor pórul jártak, és így jártak. De ugye ez egy európai egységet aláásó, alárobbantó megközelítés, és gyakorlatilag ugye itt ezt láttuk, vagy ezt láthattuk, hogy egyfajta ilyen visszatérés lehetne ehhez az egységhez, csak ugye azok a törésvonalak, amik eddig is megvoltak, csak mondjuk Orbán Viktor miatt nem látszódtak meg, mert azt lehetett mondani, hogy ott van a csúnya Orbán Viktor, aki miatt nincsen európai egység, és ezért nem kell megmondani mondjuk a németeknek, vagy nem kell megmondani az osztrákoknak, vagy a franciáknak, hogy valamivel nem értenek egyet. Most egy hirtelen új szituáció teremtődik, most meg kell majd mondani, hogy mi az, amiben valóban nem értenek egyet, és akkor ott lesz a német, a francia, meg az osztrák vezető, és akkor rájuk kell majd mutatni, hogy igen, ezt a döntést miattuk nem lehetett átvinni, mert lényegében ők vétózták meg ezt a döntést, és egyébként erről a politikó írt pont a magyar választásokat követően, hogy innentől kezdve nem lehet Magyarországot hibáztatni, innentől kezdve az Európai Uniós tagállamoknak eredményeket kell felmutatni.
2: Ráadásul ugye, amire utalt az, hogy a magyar miniszterelnök Orbán Viktor mögé úgy álltak, hogy várták, hogy a harcot ő vívja meg. Ők pedig sokszor csendesen, vagy akár ilyen háttértámogatással, de csak szóbelivel, nem mutatták meg magukat. Most, hogy ő kiesett ebből a szerepből, akkor kénytelenek ezek a tagállamok előlépni a függöny mögül, és akkor kiderül, hogy valójában mi is volt ennek a tétje, és hogy a magyar miniszterelnök helyes politikát képviselt ebből a szempontból.
3: Két nagyon szellemes megközelítést láttam, vagy hasonlatot láttam, mert a forrát a politikon Orbán Viktorral kapcsolatban. Az egyik az a bűnbak, aki hát elviszi a balhét mindenkiért, és gyakorlatilag úgy írták le ezt az egész szituációt, hogy bűnbakként használták a magyar miniszterelnököt arra, hogy azokban a döntésekben, ahol mondjuk az osztrákok vagy a németek nem akartak előállni, tudták, hogy mi a magyar álláspont, akkor megvárták, amíg Orbán Viktor elmondja a magyar álláspontot, és akkor nem is kellett már megnyilvánulni, mert gyakorlatilag ugye ezzel azokban a kérdésekben, ahol ugye egyöntetű döntésre van szükség, ugye a magyar vétó az kizárta a további vitákat. És akkor csak annyit kell mondani, na hát Magyarország megint vétózott, de nem kellett odaállni és azt mondani, hogy amúgy Németország is vétózott volna, vagy mondjuk Ausztria is vétózott volna, hanem ezt meg tudták tenni. És ugye a másik ilyen hasonlat, szintén a politikóról, az pedig a Fall Guy, a kaszkadőr, hogyha magyarra fordítom. Ugye igazából arról szólt a történet, hogy Orbán Viktor törte össze magát mások helyett, és őt küldték előre, tette ezt, és tehette ezt egyébként azért, mert kétharmados felhatalmazással jóval erősebb politikai hátszéllel bírt, mint egyébként mondjuk egy töredezett politikai rendszerben a németek, egy komoly belső válságokkal küzdő Franciaországban a franciák, vagy akár Ausztria, ahol ugye hát sokszor egyébként pillanatról pillanatra változik a belpolitikai kép, és ezért Orbán Viktort küldték előre, hogy mutassa be a kaszkadőr mutatványt, és majd jönnek a főszereplők, és akkor a végén ők learatják a babérokat, és hát nyilván egyébként európai szinten ez a alapvetően ezeknek az országoknak hasznos volt. A kérdés az az, hogy mi lesz most, mert ugye a kétharmados felhatalmazás az továbbra is adott, csak ugye most már Magyar Péter mögött lesz ez a kétharmados felhatalmazás, és a kérdés az az, hogy ő hogyan fogja magát pozícionálni. Magyarán befekszik teljesen az Európai Bizottságnak, és mindent megcsinál, amit az Európai Bizottság kér, mond, követel Magyarországtól, hogy pedig azt fogja mondani bizonyos kérdésekre, hogy na ezt nem. És ugye bizonyos
2: ilyen helyzetben ő.
3: És bizonyos szempontból elkezdte, legalábbis óvatosan a tapogatózást elkezdte, mert például Ukrajnával kapcsolatban ugye megszabta feltételként a kisebbségi jognak az érvényesülést, a Bloomberg írt, és hát ugye abban a kontextusban írtak, hogy hát ennek nem annyira örültek Brüsszelben ennek a fordulatnak, mert azt gondolták, hogy sokkal egyszerűbb lesz a helyzet, de hát ilyen látszik ez az izmondás meg összefeszülés más téren is. A Tiszás LP képviselők szinte szerintem a politikónak az információi szerint kezdeményezni akartak egy politikai fordulatot igazából az egyik ilyen parlament által elfogadott vagy elfogadandó szövegben, amely gyakorlatilag Várhelyi Olivért hozta volna rossz helyzetbe, és azt oda akarták kifuttatni, hogy Várhelyi Olivér távozzon és mondjon le a bizottsági szerepkörről, és ők jelölhessenek, mert a Tisza jelölhessen kétharmados felhatalmazásra a bíró Tisza jelölhessen egy új biztos az Európai Bizottság a Magyarországnak a részéről, és erre pedig érdekes módon Manfred Weber és Ursula von der Leyen mondtak nemet, hogy ezt hagyjuk, mert hogy akkor gyakorlatilag az Európai Bizottságnak a stabilitását ásnák alá, mert hogyha bármelyik országban politikai változás van, akkor mindig küldjenek be új biztost, aki nem ismeri a működést, ők se ismerik, stb. És határozottan kiálltak Várhelyi mellett, akit amúgy meg híresen nem szeretnek. Érdekes módon egy nagyon gyenge lábakon álló politikai stabilitás, brüsszeli politikai stabilitás miatt. Szóval nagyon érdekes, rendkívül érdekes, hihetetlenül érdekes irányokat fog venni ez a brüsszeli politika itt az elkövetkezendő időszakban.
2: Már csak azért is, mert a hírek szerint Ursula von der Leyen széke is megremegett, tehát vannak erők, akik ugye le akarják őt váltani. Kérdés, hogy ez elszámoltatással is jár-e? Most ugye nálunk ez igencsak a közvélemény homlok terében szerepel, vagy Európában is így lehet ez, mert hát Ursula von der Leyenről sok mindent lehet tudni, hatalmas üzletekről, akár csak a Pfizerről, de már még német védelmi miniszter korában is, ugye ott a hadsereg beszerzései körül azért felvetődött az, hogy lehetett valamiféle pénzcsap, ami esetleg nem oda csordogált, ami a hivatalos, és aztán több más ilyen ügy is lehet a háttérben. Ezzel is járhat ez, vagy egyébként marad, és megy tovább minden?
3: Von der Leyennek a leváltás vagy lecserélése abban a kontextusban került be az európai politikai napirendbe, hogy Európa itt egy háborús szituációval szembesül, ebben a háborús szituációban pedig olyan vezetőre lehet szükség, akinek van nem hali tapasztalata, de hogy olyan tapasztalat, amikor katonai módon vagy katonai érdekeket kell összehangolni. És ugye itt rögtön meg is volt a megfejtés, hogy Mark Rutte lehetne Ursula von der Leyen helyett.
2: Aki most a NATO főtitkár.
3: A NATO főtitkár, és hogy igazából neki van tapasztalata, és ugye a NATO amúgy is egy ilyen részben gyengülő vagy szétesőben lévő egységként jelenik meg, hogy akkor igazából Rüttét csak át kellene ide emelni, és akkor Európa lehetne az egységes katonai erő, és Mark Rüttének a vezetése alatt. Na most ugye ennek van egy rövidtávú politikai oka, az pedig az, hogy gyakorlatilag von der Leyenre akarnak nyomást gyakorolni ezzel, hogy jobban azt csinálja, mint amit bizonyos körök, nyilván egyébként fel a nagy tagpártok, meg nagyobb országok elvárnak, és mert akkor érzi azt, hogy ő lecserélhető, mert hogyha úgy döntenek egyébként a nagyobb frakciók, akkor bizony lecserélhető az teljes Európai Bizottság nyilván testületként, de ugye voltak ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban több kezdeményezés volt ezzel kapcsolatban az elmúlt időszakban, hogy bizalmatlansági indítványa buktassák meg a teljes Európai Bizottságot, és egy új Európai Bizottság kerül az unió élre. De ugye az érvelésen megjelent a 2029-es dátum, ugye amikor új EP lesz, új bizottság, ez hogy akkor kellene majd Mark Rüttét erre a pozícióra ráállítani. Csak ugye a hosszabb távú kérdés meg inkább az, hogy és mire képes az Európai Unió, a NATO és leginkább az Egyesült Államok nélkül. Mert ilyen a helyzetben egy ilyen újradefiniálás zajlik, és ugye itt tehát az nem segítene önmagában, hogy Mark Rutte lenne az Európai Bizottságnak az elnöke, attól még nem lenne katonailag felkészültebb Európa, meg katonailag erősebb, mert itt olyan típusú fejlesztésekben még csak kommunikáció, meg gondolkodás, ilyen nyílt gondolkodás, mert hogy akkor a nukleáris védőernyőnek, akkor a különböző egyébként a légierőnek a megerősítése, a drón és a többi kérdések, szoftveres, ugye mesterséges intelligenciában, amiben az amerikaiak elképesztő fölénnyel rendelkeznek, és hogyha az amerikaiak kilépnek, vagy hátrébb lépnek, akkor Európa az amerikaiak nélkül ott áll egyedül letoltgatjával.
2: Na de hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, akkor voltak éppen ezzel a tervel az Európai Unió mint gazdasági, politikai szövetség, katonai szövetségé is válna? Vagy azzá akarna válni? Mert az egész más geopolitikai szituációt eredményez.
3: Ez ugye egy lehetséges irány, főleg itt az ukrajnai konfliktus kapcsán többször megfogalmazott irány, hogy akkor Európának fegyverkeznie kellene. És nem csak úgy, hogy a tagállamok már ugye erősítik a fegyverkezésüket, nyilván főleg a NATO-s tagállamok ugye a NATO-s szerepvállalásnak az erősítése miatt, de hogy itt megfogalmazódott, hogy igazából itt Oroszországgal szemben fel kell készülni egy nagy háborúra, és ez a nagy háború gyakorlatilag bármikor bekövetkezhet, és Európának erre készen kell állni, és akkor csak úgy lehet kezelni, hogyha európai szinten vannak kezelve ezek a védelmi képességek, és akkor kell európai közös védelmi szövetség, közös beszerzések, közös katonai irányítás és hasonlók, tehát gyakorlatilag ugye ez egy újabb lépés a szuperállam irányába, amikor már ugye a hadi ügyek, a hadügyek, azok ott vannak, és hát nem a tagállami szinten vannak, tagállami kérdésként vannak. Ez nyilván jelen helyzetben fantázia, de azért kis lépések történtek, meg történnek ebbe az irányba, és hogyha beindul egy ilyen politikai gondolkodás, és ugye most ki is van, tehát az, hogy egy ilyet menetet el tudjanak vinni, egy ilyen átmenet sikerrel járjon, ahhoz szükség van egy dologra, az pedig az, hogy legyen külső ellenség. Mert hogyha van külső ellenség, és van külső fenyegetés, akkor könnyebb átmenni ezeket a döntéseket.
2: Vagy ellenségkép.
3: És megvan ez, Oroszország. Azt mondják, hogy Oroszország ugye pár héttel, hónap ezelőtt, hogy egymástól jöttek ezek a hírek, hogy akkor mindjárt támad, néhány éven belül támad, 2028-ig támad, de mindenképpen támadásra készül Oroszország. Tehát ez az alapállása az európai kommunikációnak, mert hogy ez jelen helyzetben szolgálja azokat az elképzeléseket és igényeket, amelyek segítenek abban, hogy elmozdítsák Európának a védelmi együttműködését egy ilyen központosítottabb irányba.
2: Na igen, ám csak, hogy ha ezt így

0: A gyakorlat az azt jelenti egyébként leginkább, hogy igazából senki senkit. Azért, mert az oroszok számos alkalommal elmondták, hogy ők nem készülnek támadásra Európával szemben, és nem akarnak ilyet. Nyilván folyamatosan ott vannak ezek a proxy konfliktusok, meg háborúk, meg stb. Tett lépések az oroszok részéről, de ugyanúgy meg van Európa részéről Oroszország irányába, tehát megy ez a játszma folyamatosan. De ilyen nyílt konfliktusban az oroszok se igen akarnak belekeveredni, főleg ugye az Amerikai Egyesült Államoknak a szerepe miatt, ugye a NATO miatt, mert hát ugye azért ők sem akarnának sem Európával önmagával, sem pedig Európával és az Egyesült Államokkal közösen. Nem akarnak, nem tudnának egy háborút megvinni, hogy gyengék az oroszok ehhez. Tehát ez nem működne, nyilván nukleáris háború igen, csak ugye arról azt meg lehet tudni, hogy ez gyakorlatilag egy Armageddon. Tehát az, hogyha ott valaki elindítja a folyamatot, akkor annak a vége az, hogy kb. Teljes világégés. És ezt nyilván Moszkvában is tudják. Az európai politikusok meg nyilván kommunikációsan használják ezt a dolgot erre, csak hát ugye más helyzet teremtődne, vagy teremtődik akkor, amikor ugye már újabb és újabb konkrétumok és konkrét javaslatok vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne, vagy hogyan kellene katonákat küldeni Ukrajnába, és annak érdekében, hogy érvényesítsék az európai érdekeket, európai katonai érdekeket. Ott, hogyha bármilyen konfliktus közvetlenül kialakulna az oroszokkal, akkor az bizony azt jelenti egyébként, hogy háborús helyzet alakulnak így a szint abban a pillanatban, abban a másodpercben. Ezt meg megint senki nem akarja, vagy senki nem akarhatja. Tehát marad a kommunikáció. És hát valóban, ahogy a szerkesztő úr kérdezték Ukrajnának a tagságának a kérdését, hát ugye nyilván persze ez egy érdekes, meg aktuális kérdés, hogy mi van akkor, hogyha az Európai Unió Védelmi Szövetség. Csak ugye a kérdés az, hogy Ukrajna tud-e egyáltalán csatlakozni az Unióhoz. Mert hogy jelen helyzetben ugye a németek is megmondták, hogy hát ez rövid távon nem aktuális, egyrészt, másrészt van, elmondta, hogy a német kancellár, ami azért elég nagy felhördülést okozott, hogy ahhoz, hogy béke legyen, meg ahhoz, hogy Ukrajnának az uniós tagságáról lehessen beszélni, hát az bizony területekbe fog kerülni Ukrajnának.
1: Na itt ezt is a bizottság másképpen látja, itt is van egy ütköző pont.
0: Ez nagyon érdekes.
1: Mert ugye kitűzte a dátumot.
0: Ez nagyon érdekes, ez a...
1: Jövőre már vagy.
0: Ülésponton meghatározza az álláspontom a című kérdés, mert hogy a Sanna Marin korábbi finn miniszterelnököt láttam nyilatkozni, talán a Euronews-on vagy hol. Igen, azt hiszem ott volt, és úgy kérdezte a riporter, hogy igen, a Győr is korábban elmondta, hogy nem, most hát úgy indult a történet, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg. És akkor mondta Sanna Marinnak a riporter, hogy de hát ugye, ahogy korábban ön is mondta, hogy Ukrajna megnyeri, vagy megnyerheti ezt a háborút. És akkor ugye most már nem pozícióban lévő politikus azt mondta, hogy nem, ő úgy fogalmazott, hogy meg kell nyernie. Tehát ott már egy más helyzet van, amikor már nincs pozícióban, akkor már azért ő is óvatosabban fogalmaz, és nyilván egyébként most már láttam pozícióban a német kancellár is óvatosabban fogalmaz. Rögtön ugye megjelent a védelmi miniszter, aki azt mondta, hogy hát igazából ezt mindig is tudták, és ezek csak ilyen és evidenciát mondott ki a német kancellár, csak hát ugye eddig nem mondta ki a német kancellár ezt az evidenciát. És most derült ki, hogy ez egy evidencia, és most derül ki az ukránok számára, és meg egyébként széles körben most derül ki, hogy ez egy evidencia, csak ugye Brüsszelben nem akarnak ezen a kommunikáción egyenlőre változtatni. Hát kíváncsi leszek, hogy ez fog esetleg változni a brüsszeli kommunikáció, fog-e idomulni a némethez, vagy pedig ez a Berlin-Brüsszel csörte, ez ebben a tekintetben is jelen lesz, meg egy törésvonal lesz.
1: Na milyen érdekes lenne most akkor Orbán Viktor szerepe. Németországgal lehetne erősebb a szövetség Brüsszellel szemben. Na, de hát ez már most nem így van, majd meglátjuk a következő
0: kormány. De milyen érdekes, bocsásson meg, hogy nem a választási kampányra időzítve mondta ezt a német kancellár, megvárta a magyar választások, hogy lemenjenek, és csak utána mondta ezt a mondatot. Gyakorlatilag ugye alátámasztotta volna nyilván egyébként a Orbán Viktornak a kommunikációját, nyilván valószínűleg erre figyeltek, hogy ez ne történjen meg.
1: Igen, hát ők egyértelműen kifejezték a szándékukat, hogy kormányváltás legyen Magyarországon. Ez megtörtént, most akkor tiszta a lap, meglátjuk a következő folyamatot. De azért kezdtük ám Örményországgal, nem csak mert, hogy ott volt ez a... Bár az, hogy ott volt, ott tartották ezt a bizonyos európai politikai közösség 8. csúcs találkozóját, ennek az is az oka, hogy úgy tűnik, hogy Örményország közeledik az Európai Unióhoz. Na most, hogyha végvettük a gondolatot, hogy ez védelmi szövetségé képes alakulni, hát ez orosz érdekszféra, egyértelműen. Tehát nem Ukrajna, most már Örményország is, tehát egyre inkább körülveszi egy olyan nyugati típusú terjeszkedésből fakadó, kibővített érdekszféra, ami például az orosz vonalat kifejezetten sérti.
0: Oroszország ugye ezzel az elhúzódó háborúval gyengült és gyengült, tehát ez nekik sem jó,

0: nem is ezt tervezték eredetileg. Azt tervezték, hogy gyorsan lezárják ezt az egész konfliktust, és a saját oldalukra állítják, hogy visszaállítják a saját oldalukra Kijevet. Nem jártak sikerrel, és azzal, hogy beleragadtak ebbe a konfliktusba, és ilyen hosszan beleragadtak ebbe a konfliktusba, a régiós országoknak azt üzenik, hogy hát ez a Oroszország már nem olyan erős, mint gondolták volna. És ez viszont ugye lehetőséget biztosít a környező országoknak, posztjavért térségnek, hogy azt mondják ezek az országok, hogy hát akkor próbálják meg lazítani a kapcsolatainkat, megnézni más lehetőségeket, stb. Építgeti. Belarusz ugyanezt csinálja. Érdekes módon pedig ők aztán tényleg nagyon közel állnak, számos szempontból közel állnak Moszkvához, mégis ugye ott is elindult egyfajta ilyen óvatoskodó játék, meg egy ilyen távolodás Moszkvától, hogy megnézzék, hogy mi a mozgástér, meddig lehet elmenni, mert hogy nyilván ott voltak eddig ők Moszkvának, meg Putyinnak a szorításában, de hát nem annyira élvezték feltétlenül ezt a szorítást, bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem, és most megpróbálják eltalálni azt a pontot, hogy mi az, aminek még hasznos, és mi az a pont, amikor már nem hasznos. Tehát azért látszik egyfajta ilyen ugye átrendeződés, meg átalakulás. De az átrendeződés, átalakulás azért is érdekes, mert ugye az amerikaiak meg nagyon hasonló lépésbe kezdtek az oroszokhoz hasonló, hogy a saját környezetükben, ugye Venezuela tekintetében, és ugye Irán most egy csak földrajzilag, logikailag nem egy kibicsaklás ebből, mert nyilván egy hasonló logika mentén dolgoznak, de hogy az eredeti terv talán az lehetett, hogy Kuba ott van, vagy Kuba ott lesz majd a következő lépések között, és érdekes mondani, az amerikaiak nem Kubát vették ugye előre, hanem ugye Iránt, de Kubával kapcsolatban is folyamatosan ott van a kommunikációs nyomás Trump részére, hogy majd fel kell, hogy adjanak az álláspontjukat, meg kell, hogy állapodjanak, változás kell Amerikának a saját közel-külföldjében. És ugye ezért érdekes Irán, hogy mégis Iránba vágott bele Trump, és nagyon hasonló helyzetbe találta magát Trump, mint Putyin.
1: Ez izraeli érdekérvényesítés nyomán történhetett? Úgy tűnik, hogy Izraelnek fontosabb ez a kérdés.
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nyilván önmagában az izraeli érdek az nem számított volna Trumpnál, különösen nem. Amerikai érdekek meg saját elképzelések biztos, hogy ott voltak Trumpnak a fejében, és nyilván ezekre rásegített az izraeli diplomácia, meg az izraeli lobby, akik azt mondták, hogy ezt most kell megcsinálni, és hogy ez erre most van lehetőség, és most van időablak. Ebben itt igazuk volt, hogy a legkedvezőbb időablak az valóban most nyílt ki, csak hát nem tudom, hogy számoltak ezzel, mint ami ugye Trump nem biztos, hogy számolt, hogy egy ilyen putyini szituációba találja magát. Azt gondolja, hogy gyorsan lezár egy konfliktust, gyorsan eléri az eredmény, gyors rezsimváltás akár, és ehelyett meg beleragad egy konfliktusba. Most az történik egyébként, hogy jelenleg beleragadt ebbe a konfliktusba Iránban, és ugye ez meg leköti az energiáit, nem tud átfordulni például Kubára, a saját közel-külföldjére. De hát ugye ezért mondtam, hogy valójában beleillik ebbe a játszmába, mert ugye Venezuelában is a kínai érdeket gyengítette, Iránban is a kínai meg az orosz érdeket próbálja meg gyengíteni, az már a globális térképen, Kubában szintén egyébként kínai-orosz érdeket próbálja meg meggyengíteni, tehát hogy próbálja a saját lehetőségeit kitolni, nyilván azért, mert érzékeli, hogy Oroszország beleragadt ebbe a háborúba, és nyilván egyébként érzékeli azt, hogy hát Kína meg hát egy ilyen csendes játékossá vált, külön műsort lehetne Kínára tartani, hogy most ők mit is csinálnak, ugye Trump most fog majd menni Kínába. És milyen érdekes, hogy mielőtt Trump elmegy Kínába, láss csodát, tegnapi napon az iráni külügyminiszter Kínába látogatott. És valamilyen tárgyalásokat folytatott a kínai kollégájával a Trump látogatás előtt. Szóval ez egy érdekes, nagyon érdekes játszma, amit látunk, és ebből leginkább kettő szereplőt tudunk igazán tetten érni, ugye az oroszokat, meg az amerikaiakat, hogy ők mit csinálnak, meg nyilván Európát, minden a legkönnyebb megérteni a dolgokat. Számunkra legalábbis a kínaiak meg valószínűleg egy teljesen más játszmát visznek, amit nehezen értünk, vagy látunk át.
1: Egy összefoglaló kérdés a maradék másfél-két percre, hogy látszik az Európai Unió politikai ambícióinak sora most már. Na de gazdasági erő nélkül lehetséges-e ez? Mert ugye a kommunikáció nagyon előre tört a politikában, látjuk belpolitikában is, külpolitikában is, na de hát azért az eddig még legalábbis a világtörténelem azt mutatta, hogy katonai erő, gazdasági erő nélkül politikai célt még nem nagyon ért el senki valóban.
0: Szerkesztő úr válaszára kérdést egy másodperc, nem. Ennél nyilván hosszabban is, meg célszerű is hosszabban. Az Európai Unió azt gondolta, hogy egy ilyen technológiai szempontból, meg egyébként ilyen tehát technológiai ugrás visz végig, ami környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesz, meg egyébként egy teljesen más világba lép át az Európai Unió, és ezzel majd ő meg fogja előzni az Amerikai Egyesült Államokat, meg fogja előzni Kínát, meg fogja előzni Oroszországot, akik le vannak ragadva és le vannak maradva a hagyományos nyersanyagoknál, meg stb. Nél, és az Európai Unió majd ebben fog egy hirtelen nagyot ugrani, egy nagy technológiai ugrás végvinni. Ez a technológiai ugrás Európai Uniós részről sem történt meg, és se az Egyesült Államok, se Oroszország, se Kína, nem, se India nem szállt bele ebbe a játékba, BRICS-országok sem, az Európai Unió egyedül maradt, és ugye ennek az egyedül maradásnak a következménye a magas energiárak, meg egyébként az, hogy hogy feleslet a technológiai ugrás, és a versenyképesség látta kárát ennek az egész történetnek, így pedig nem tud az Európai Unió globális térben erős lenni, mert nem veszik komolyan.
1: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet, vendégünknek Póca István politikai elemzőnek azt köszönöm, hogy itt volt velünk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

Kossuth Rádió Kazincbarcikán, FM 97,7. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: Itt a zenészt a bölcsőtől a sírig kísérjük. Ebbe benne van az utcai menetelés, benne van a koncerttermi zene, benne van a rendezvénysáról szórakoztatás, meg benne van a protokollzene, amikor koszorúzunk, a temetési zene, vagy éppen egy esküvő. Ez egy összetartó, a legnemesebb értelemben vett család, amit barátságok tartanak össze, de hát itt vannak generációk is, akik együtt zenélnek, apák, fiak, testvérek, nem egy szerelem szövődött itt. Ez tényleg, ahogy mondom, egy család.
1: Éves Kőszegváros fúvószenekara, ebből az alkalomból egy próbájukra látogatunk el a mai adásban. Jó napot kívánok! Már egy vörös téglás épületben állunk, egy egykori gyártelepen. Tesszük mindezt Bakos Györggyel, aki 30 évig volt a kőszegi fúvószenekarnak az elnöke, és 1960 óta, tessék, közben megérkeznek a kollégái, kezet fog és üdvözlik őt, és 1960 óta tag?
2: 1960 óta mondom magamat fúvószenésznek, mert ugye a régi rendszerben először úttörő fúvószenész volt valaki, és amikor az általános iskolát befejeztük, akkor kerülhetett a felnőtt fúvószenekarba. Az nem azt jelenti, hogy a zenekarba játszottunk mi akkor már, mert először meg kellett tanulni a hangokat, stb. Tehát ez egy ilyen dolog. Tehát ez egy 4 éves folyamat volt nálunk.
1: Visszatérve akkor arra a területre, ahol vagyunk, tehát, hogy ez egy gyárterület, és ahova bemegyünk, ez a vörös téglás épület, ezt már mondtam, ez elméletileg a gyárnak valamilyen kulturális része volt?
2: Abszolút. Ez a Petőfi tér, ahol most vagyunk, tehát ez a gyárral majdnem szemben lévő épület.
1: Jöjjenek nyugodtan, hogy közben beszélgetünk. Gyárral szembeni épület, megérkeznek a kollégák.
2: És ez valóban a bútorszövetgyárnak, a kultúrotthonának épült.
1: Elindulhatunk befele. Ezek az épületek tulajdonképpen majdnem az egész életét végig kísérik?
2: Hát majdnem. Egy dolog rendkívül fontos, és ez a fúvószenével is kapcsolatos, mégpedig a hűség. Tehát a hűség a családhoz, hűség Kőszeghöz, zárójel, én 300 éve kőszegi vagyok. Tehát a familiámon keresztül.
1: Jó, okay.
2: Aztán hűség a munkához, kertész vagyok, de közben voltam én népművelő is egy ideig, de aztán úgy gondoltam, hogy nekem jobb, hogyha visszamegyek kertésznek. De a fúvószene az a 66 év, az azt jelenti, hogy én itt 6 tablón szerepelek.
1: Azon a lépcsőfordulón, amire mutatott fel, közben egyébként hangosodik a zene, tehát elkezdtek próbálni a kőszegi fúvósok. Nyugorjunk akkor az egésznek az elejére, hogy 1866-ban indul a kőszegi fúvószenekar. Milyen körülmények között?
2: 1866-ban megszűnik a katonai alreál iskolában lévő zenekar, és az ottani cseh meg német osztrák muzsikusok egy része letelepül Kőszegen. És Nikodém János, őt mondjuk a kőszegi fúvószenekar alapítójának, ő is ennek a zenekarnak volt az egyik tagja, és ő is letelepült Kőszegen, kezd el szervezni gyerekeket, kapási gyerekeket, tehát szőlőtermelő családok gyerekeit, hogy muzsikáljanak. Tehát így indul Kőszegváros fúvószenekara.
1: Mit szól ahhoz, hogyha ugrunk egy nagyon nagyot az időben, 1990-ig, amikor elnök lesz?
2: Hát igen.
1: Ez egy szerencsés időpont, én azt gondolom, akkor kinyílik a világ.
2: Hát kinyílott, de nekünk azért már a kőszegi fúvósoknak nekünk már előbb kinyílott a világ, mert hogy mi 1970-től jártuk Európát.
1: Sétálunk tovább, hogy bekísérjük a próbára. Egy történet van még, amit csak azt szeretném, hogy megerősítsen, hogy igaz-e vagy sem. Hogy állítólag volt egy lovrani fellépés, ahol akkora sikerük volt, hogy az ottani nyaralók egy hordós sört gurítottak a zenekar elé. Tényleg?
2: Így van, ez 76-ban volt. Mentünk menetrend szerint a kottákkal előre, tehát játszottuk a térzenét, és elkezdtük játszani a Liszt II. Magyar Rapszódiáját, és kérem szépen, ott akkora
1: sikerük volt, sikerük mondja volt, ki.
2: Igen. Mindjárt kijön könnyen, akkor még nyugatnémetek voltak. A nyugatnémet vendégek azt mondták, hogy maradjanak ülve. 10 perc múlva hoztak egy 50 literes hordósört a zenekarnak.
1: Tényleg befárásodik a tekintete, miközben meséli. No, mielőtt beengedjük a próbaterembe, még annyit elmondjuk, hogy felértünk az első emeletre. Tényleg családias van, csocsóasztal van, mikro, különböző bögrék, itt vannak az okleveleik, és akkor benyitunk, és belehallgatunk a próbájukba. Le leültünk a próbateremben Szilágyi Miklossal, aki maga karmester, bár itt szerintem jobb, hogyha rögtön teszünk egy ilyen szolgálati kitérőt, hogy most akkor karmester, karnagy, melyik a helyes kifejezés?
0: Hát hivatalosan a szakmai úgymond standard az úgy van, hogy a kórusnak van karvezetője, a fúvózenekarnak karnagya, és a nagy úgymond szimfonikus zenekarnak pedig karmestere.
1: Tehát akkor ebben a szerepben, amikor itt áll ebben a teremben, akkor karnagy.
0: Akkor karnagy vagyok, igen.
1: És mindemellett még művészeti vezető is, csak hogy teljes legyen a kép. Na most be kell valljam, hogy nekem akár karnagy, akár karmester, ő mindig egy ilyen frakban lévő, kihúzott derekú ember, ehhez képest megjött farmerben egy biciklivel. Ez a lazaság, ez könnyen összeegyeztethető a komoly zenével?
0: Nekem volt a Debreceni Egyetemen egy nagyon jó mesterem, Dohos Lászlónak hívták, és ő azt mondta nekem mindig, hogy a karnagy az mindig karnagy. De ebbe abszolút belefér az, hogy én most éppen biciklivel járok, vagy ide a próbára, mondjuk farmerben és pólóban jövök. Ez elsősorban a szakmai felkészültséget takarta ő nála. Tehát amikor én oda kiállok a pulpitushoz, és a kezembe veszem a pálcát, akkor nekem maximálisan felkészültnek kell lennem, és mindig többet kell tudnom a darabról, mint a zenekar úgy nagyjából összesen.
1: Miklós dönt arról, hogy milyen darabokat játszanak?
0: Igen, bár ugye ez egy amatőr társulás, ez egy amatőr együttes, tehát én mindig egyeztetek egyrészt a zenekar vezetőségével, másrészt a tagság jelzéseit figyelem arról, hogy mit játszunk és mit szeretnének játszani. Eddig a legvadabb dolgunk az Guns N' Roses volt. Ezeket a hangszereléseket én készítem. Tehát a zenekarnak a szórakoztató repertoáriának nagyjából 70%-a az az én átiratom. Azért, mert amikor én ezt elkezdtem, én már 17 éve, akkor nagyon nagy űr volt a kották és a zenék tekintetében a magyar könnyűzenei átiratokból. Ez most már pozitív irányba elmozdul, de ettől függetlenül én úgy tartom, hogy akkor tud igazán jól megszólalni a zenekar, hogyha testre szabjuk ezeket a munkákat.
1: Azért ültettem bele ebbe a rockzenei intába, mert hogy úgy tudom, hogy korábban rockzenész is volt, mielőtt komoly zenésztett, de mi a váltásnak az oka?
0: Hát így hozta az élet. Én ezt el szoktam mondani, én nagyon sokáig nem tudtam, mi akarok lenni. Én érettségi előtt egy véletlen folytán jelentkeztem énekzenetanárnak Szombathelyre. Ott lettem énekzenetanár, karvezető, egyházzenész, stb. És akkor, amikor utolsó éves voltam Szombathelyen, akkor kerültem Kőszegre. Megint csak egy szerencsés véletlen folytán, és akkor kezdtem el itt dolgozni, és akkor fordultam át ebbe az irányba teljesen. De ez nem a könnyű és a komoly zene ellentétéről szól, ez arról szól, hogy engem kiképeztek muzsikusnak, akkor én nem mondhatom azt, hogy én ezt a zenét nem ismerem, a másikat tudom, és akkor csak azt csinálom, hanem nekem azt kell néznem, hogy vezetek egy városi fúvózenekart, aminek meg mindenhez kell érteni. Itt a zenészt a bölcsőtől a sírig kísérjük. Ebbe benne van az utcai menetelés, benne van a koncerttermi zene, benne van a rendezvénysáról szórakoztatás, meg benne van a protokollzene, amikor koszorúzunk, a temetési zene, vagy éppen egy esküvő. Tehát ebben minden benne van, minden műfaj benne van. Én nem mondhatom azt, hogy ezt vagy azt nem csinálok.
1: Németh Balázs a következő beszélgetőtársam, aki a zenekar jelenlegi elnöke, eredetileg gyógypedagógus, bólogat, igen, és foglalkozott focistákkal, ez nem poén. Tehát, hogy ez így valójában így volt sorrendben, a gyógypedagógus pályáról hogy került a zenészire?
3: Ez a kettő párhuzamosan fut, tehát jelenleg is gyógypedagógus a fő állásom. Gyerekkorom óta zenélek, végigjártam a zeneiskolát, ifjúsági fúvózenekart, és a felnőtt zenekar volt az álmom, amit aztán sikerült elérni, és 6 éve vagyok az elnöke az együttesnek.
1: Mi a feladata egyébként jelenlegi elnökként?
3: Hát a technikai háttér biztosítása elsősorban, tehát a stabil anyagi háttér megteremtése, aztán az utazások, fellépések szervezése, ügyes-bajos dolgok, többnyire ezt teszik ki a feladatok nagy részét.
1: Hogyha körbenéz itt a próbaterem falain, akkor vannak különböző képek a csapatról, ezekre ránéz, akkor mit lát? Embereket lát, történeteket lát, előadásokat lát, melyiket?
3: Rengeteg emléket, és tényleg, hogy a karnagy úr is fogalmazott, a nagy családot.
1: Akkor hány ember felett elnökösködik?
3: Hát 69 tagú jelenleg a fúvózenekar hivatalosan. Nyilván vannak köztük olyanok, akik például a főiskolára járnak, és azért nem tudnak annyira sűrűn próbára járni, ahogy esetleg szeretnének, de azt gondolom, hogy a magja a zenekarnak az egy jó 55-60 fő, akik többnyire itt vannak próbán is, és tolják a zenekar szekerét.
1: De Balázs így kezdte el a zenei tanulmányait, hogy tudta, hogy ide akar eljutni?
3: Én ezért választottam fúvós hangszert, hogy a felnőtt fúvózenekarba zenélhessek. Minden család valamilyen úton, módon kötődik a fúvózenekarhoz, találkozott a fúvózenekarral, hallotta. Azt gondolom, hogy ebben a városban nagyon szeretik a fúvózenét. Mi nekünk ezen kell tovább dolgozni, hogy ezt továbbra is a fiatalokat megnyerjük a fúvózene számára, ismerjenek minket, szeressék, amit csinálunk.
1: Na most képzelje, ezt a mondatot Bakos Györgynek szántam, mert ugye ez tőle van, de akkor visszakötök itt, azt mondja ő, Bakos György, hogy a magyar fúvózenekarok azért szeretnek Kőszegre jönni, mert itt jó a közönség. De ez mi múlik?
3: A zenekarnak az a folyamatosan változó, fejlődő munkája, amit például most Szilágyi karnagyúrral is végzünk, hogy próbálunk nyitni már a fiatalabb generáció felé, tehát hogy mindig újítunk, valami újat próbálunk zenéleg, művészetileg hozni, amire mindig felkapják a fejüket, hogy hoppá, ilyet is tud egy fúvózenekar is, és talán ezzel így még tágabb közönséget tudunk megnyerni.
1: Mondjon egy példát.
3: Hát például a már korábban említett rockzenei irányzat, tehát az általában nem szokványos dolog, hogy egy fúvózenekar rockzenét játszik. Vagy például, ami most már több éve futó projekt, ugye az adventi kalendáriumunk, tehát mindig van egy kis újdonság, amit belecsempészünk a közönségünknek az életébe.
1: Na ezt azért bontsuk egy picit, tehát hogy ilyenkor ugye ez egy online kalendárium, ami még a Covid-ban indult ilyen szükségmegoldásképpen, és annyira bejött, hogy ez azóta is megy, de mi ez pontos?
3: Az advent időszak minden napjára egy kis meglepetés zenei csokrot adunk videóval egybekötve a közönségnek. Különböző kis baráti társaságok, családok, szólamcsoportok állnak össze, és karácsonyi hangulatú zenékkel kedveskednek.

0: Szilágyi még Gasztonyi Eszterrel beszélgetünk, aki az ifjúsági fúvószenekarnak a karnagya, maga egyébként fafúvószenész, és képzelje, Eszter, találtam egy ilyen mondatot a honlapjukon, miszerint köszönjük karmestereinknek, Szilágyi Miklósnak és Szilágyi még Gasztonyi Eszternek, hogy évről évre lehetőséget adnak a fiataloknak. Tehát akkor maguk döntik el, hogy kik azok, akik jöhetnek évről évre és csatlakozhatnak a nagy zenekarhoz?
1: Igen és nem. Az ifjúsági zenekarból olyan zenészeket várunk, akik már legalább 2 éve zenélnek a hangszerükön. Ez nyitott mindenkinek. A felnőtt zenekarba viszont már mi hívjuk meg az ifjúsági zenekarban eltöltött éveik száma, illetve az ottani teljesítményük alapján az ifjú zenészeket.
0: És be kell valljam, hogy nagyon sokfelé járunk ezzel a műsorral, a zenészekhez is, de az ő életükben nem látok bele, úgyhogy így mód őszinte a kérdés, hogy van-e olyan, hogy hazamennek a férjével, és akkor ott jut eszükbe, és a homlokokra csapnak, hogy na ezt kéne eljátszani, vagy ezt kéne még be is betenni a repertoárba?
1: Előfordul. Igen, volt már rá példa.
0: Tehát, hogy külön lehet-e választani a kettőt, ez a kérdés lényege, vagy ez okvetlenül egybefolyik előbb-utóbb, hogyha zenészek együtt élnek?
1: Szerintem ez előbb-utóbb egybefolyik, nem tudjuk teljes mértékben szétválasztani.
0: Hogy indult a zenei karrierje?
1: Én is zeneiskolában kezdtem, annak idején még pápám. Igazából láttam egyszer egy fúvószenekart, és nagyon tetszett, és akkor elhatároztam, hogy szeretnék én is majd fúvós hangszeren zenélni, és akkor lehetőség adódott arra, hogy beiratkozzunk egy kiegyezett tagozatra. A szülőfalumban, ahol felnőttem, és ott volt egy lány, aki fúvolázott, és ez nekem nagyon tetszett, és ez így végigkísérte aztán az életemet, és akkor a főiskolán ismerkedtünk meg Miklóssal, aki aztán itt karnagy lett, aztán hogy nem, én is ide keveredtem.
0: Amikor érkeztünk, akkor felhívtuk a férjét, aki azt mondta, hogy mindjárt jövök, csak még várjuk a babysittert. Ebből feltételezem, hogy van otthon egy baba, ő bármilyen módon próbálkozik ezen évvel.
1: Baba nincs otthon, 4 gyermekünk van otthon.
0: Még inkább aktuális a kérdés, igen.
1: 1 9, 1 7 és 2 5 éves, ebből a legidősebb már trombitál.
0: Nem tudja elkerülni a sorsát, jó.

0: És ha már emlegettük a fiatalokat, akkor közelebb lépek Láng Vivienhez, aki 2025 óta tagja a fúvósoknak, és elő is veszi a hangszerét a kockás táskájában. Milyen hangszer lesz ez?
1: Fuvola.
0: Igen.
1: 6 éve tanulok fuvolázni.
0: Hát akkor ez egy nagyon gyors karrierfejlődés 6 év alatt eljutni a közszegi fúvósok, illetve legalábbis én azt gondolom laikusként, nem?
1: Hát én is a kis zenekarban kezdtem a pályafutásomat, hogy így mondjam. Pár éve tanulok a kis zenekarban, és tavaly kerültem be a nagy zenekarba.
0: Mekkora ugrás volt? Közben néz egyébként valamit ezen a fuvolán, erre mindjárt visszatérünk, de hogy mekkora ugrás volt?
1: Hát teljesítményben nagyon nagy, sokkal nehezebb darabokat játszik a felnőtt zenekar, és azért többet kell rá gyakorolni.
0: Három részből állt össze ez a fuvola, ezt az előbbit összetekerte, és belenézett, mint ahogy a mesterlövészek néznek a puskába, ebből látszik egyikhez se értek, de mit figyelt rajta?
1: Azt, hogy ez a billentyű ezzel a lyukkal itt egy vonalba álljon. Így lesz jó hangja majd a hangszernek.
0: Na, megint tanultunk valamit. Jó. Van-e cél azzal, hogy ide sikerült, de valamit szeretnél eljátszani, eljutni, kitúrni Szilágyi Karnagy urat a helyéről, bármi egyéb?
1: Nem, ezt teljesen hobbiból csinálom, mert láttam, hogy milyen jó közösség van, és nekem is nagyon tetszett.
0: Beke János vadászkürtön játszik a zenekarban, amelynek 76 óta tagja. Akkor ennek idén 50 éve.
2: Nem igazán igaz, mert én is jártam zeneiskolába előtt, ezt a 3 évet is mi oda számoljuk, hogy akkor már játszottam, akkor még úttörő zenekar volt. 73-ban kezdtem én.
0: 73-ban, akkor ez már az 53. éve. Soha nem volt olyan, hogy megelégelte volna ez alatt az 53 év alatt?
2: Nem, én még sorkatona is zenészként voltam, úgyhogy ott is a kürtös szakmát csináltam, úgyhogy mindig is a zene volt a hobbim, az életem.
0: Jánosra annyit tudok, hogy alkalmi családi fúvós ötöst alkotnak. Na, az mit jelent?
2: Hát az azt jelenti, hogy két fiam játszik, ők is kürtösök, és meg menyeim, és akkor így ötem egy ilyen kis kamara együttes.
0: Hát akkor karácsonykor megnő a kereslet a családra, gondolom, hogy akkor menjenek fellépni, csak így ötten is.
2: Hát igen, főleg ebben az adventi kalendáriumban is mindig szoktunk valami

0: Tóth Ádám Károly mellé lépek, akihez annyit kaptam így idézőjelek között, hogy ő a nagy szájú, aki igazi közösségi ember, szervez, tervez, és mindenben benne van, mit szervez, mit tervez.
1: Hát a nagyszájúság az annyira nem igaz. Viszont
0: Karnagy úr köhögése ellensúlyozza ezt a mondatot, igen.
1: Viszont igyekszem annak az igénynek megfelelni, hogy amiben lehet, abban segítek. Itt a közösségi életen belül, tehát például közösségi programokat szervezni, ami nem annyira szorosan kapcsolódik mondjuk a zenéléshez. Ugye mi egész sok időt töltünk együtt itt heti kétszer, és én annak vagyok a híve, hogy közben jó kicsit kikapcsolni, kicsit más is csinálni, de mégis együtt. Úgyhogy szerveztünk már itt közös futballt, például teremfocit a téli időszakokban, de voltunk már Maligántó órán is egyszer-kétszer, tehát ami egy ilyen igazi kikapcsolódás, hogy el tudunk menni együtt és önfeledten együtt lenni. Hát nagyjából ezt, illetve megvannak nyilván a feladataim a vezetőségen belül, hogy bizonyos programokat, amiket a zenekar elvállal vagy szervez, azokat így bevállalni, tehát például az orsolyanapi kitelepülésünk, amikor az egész zenekar szinte megmozdul és kőszegi orsolyanapi vásáron részt veszünk, akkor ezt úgymond én fogom össze, én szervezem le, én kötöm össze az embereket, hogy kinek mi legyen a feladata, illetve ki mit tud bevállalni, és ezt így át fogni egy kicsit leszervezni, megoldani.
0: Milyen hangszeren játszik zenekaron belül?
1: Én most ilyen például Mészánykürtön zenélek, tenorkürtön, így is ismerhetik a hallgatók. Én ezt most 6 éve használom ezt a hangszert. Én előtte trombitás voltam, tehát én gyerekkoromban trombitaszakra iratkoztam, beiratott be édesanyám. Nekem családi viszonylatban van 2 testvérem, akik zenéltek korábban hózzenekarban. Az egyik testvérem, ő visszatért közénk, hála Istennek, egy pár évvel ezelőtt, ahogy a családi... Tessék? Én is dolgoztam rajta, ő is dolgozott önmagával, hogy ezt létre tudja hozni, meg tudja csinálni, időt tudjon szakítani rá. Hát sok időbe telt, de összejött neki, úgyhogy most a 3-ból újra 2-en vagyunk, még a 3-at, a nővéremet, őt még azért győzködjük, ő fuvolán játszott korábban lassú vízpartot, most meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő. A bátyám vadászkürtön zenél, és mivel közöttünk nagy a korkülönbség, ezért ők voltak előttem úgymond példának a családban, és hát így lettem én is fuvolzenész. Először a maga a közösség fogott meg, én az előttem járó generációra mindig is felnéztem, egy nagyon jó hangulatú kis csapat volt, itt a 90-es évek közepe végéről beszélgetünk, amikor én úgy megismertem őket gyerekfejjel, és egy igazán összetartó közösséget ismertem meg akkor, úgyhogy az embernek majdhogy nem evidens volt, hogy ide akar tartozni.
0: Na most a hallgatói igény az mennyire befolyásolja a repertoárt? Szilágyi Miklós.
2: Folyamatosan, de a fúvós zene, mint olyan, az egy állandóan változó organizmus. A Fúvós Szövetség elnöke Szabó Ferenc szokta mondani, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert amíg a klasszikus zene az nagyjából kialakult, és van egy pár száz olyan darab, amit úgy játszunk, addig nekünk a fúvós zenei irodalom az folyamatosan alakul, és van egy-két kialakult sláger, amiket föl-föl kap a szakma, de azon túl ez folyamatosan mindig változik. Az átiratok, mint olyanok, amik szélesítik a repertoárunkat, azok a modern katonazene megszületésével nagyjából egyidősek. Eredeti fúvószenekari művek megírásának a története az pár évvel később kezdődött el. Azóta pedig, amerre viszi a lába vagy a feje a karmestereket, nagyon-nagyon sokféle átirat van, nagyon-nagyon sokféle együttes van egyáltalán. Itt amatőrök vannak, akik összejárnak és zenélni szeretnének, és ez a zene szeretet tartja őket össze.
0: Na most hallgatok meg egy ilyen kis kulisszatitok, hogy mielőtt elkezdtük a felvételt, megbeszéltük, hogy azon napon, amikor mi felveszünk, akkor éppen kinek van a névnapja itt az együttesen belül, és hogy akkor neki is játszanak majd valamit, Miklós, de akkor ő ezek szerint erről nem tud, hogy neki majd szólni fog valami?
2: De, tud, és készül is. Ő megvendégeli a zenekart, mit tudom én, hoz egy pár üveg bort, akkor hozzá zsíros kenyeret, kocintunk egyet, és a zenekar játszik neki egy indulót. Tehát ez egy ilyen szertartás.
0: Akkor itt tulajdonképpen táncolnak a kollégasság és a barátság között, hogy akkor itt mind a kettő egyszerre is lehet.
2: Ez egy összetartó, a legnemesebb értelemben vett család, amit barátságok tartanak össze, de hát itt vannak generációk is, akik együtt zenélnek, apák, fiak, testvérek, nem egy szerelem szövődött itt, nekem is a feleségem itt játszik, kollégám, aki az ifjúsági zenekart vezeti, tehát ez tényleg, ahogy mondom, egy család. Áront köszöntünk ma. És az Áron az ünnepi indulót kérte.

Kőszegváros fúvószenekaránál jártunk ma, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclip.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gergő Judit nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakulóülés 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Június 26-áig átvállalja az emelkedő kerozinárak miatti többletköltségeket a repülőjegyek árából az IBUS. Az utazási iroda közölte, valamennyi általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik, minden úti cél elérhető, és a légitársaságok szerint kerozin hiánytól sem kell tartani. Hozzátették, abban bíznak, hogy a nemzetközi helyzet rendeződésével a kerozinárak is stabilizálódnak, így nem lesz szükség az intézkedés meghosszabbítására. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Híreink végén egy sporthír. A Szeged 2-2 vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc visszavágóján. Végül az időjárásról: sok lesz a napsütés, napközben főként keleten lehet még záporokra számítani, éjszaka 7-14, napközben 21-26 fok várható, az előrejelzések szerint a napokban többször lehetnek záporok, és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias idő várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

kedves hallgatóink! Műsorunkban a verbunkos kialakulásáról, jellemzőiről lesz szó. Zenei összeállításunkban főleg férfi táncaink, köztük természetesen verbunkok kísérő zenéjét hallhatják. Falusi bonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A magyar tánc felfedezését a nemzeti öntudatra ébredés korszaka a 18.-19. század fordulója hozta meg. A magyar múlt, a nyelv, a népköltészet, a népdal, a népszokások iránti érdeklődés a néptáncra is ráirányította a kor emberének figyelmét. A 18. század végi nemesség a történeti múlt emlékeiből és hagyományaiból merítve egy idealisztikus táncot szeretett volna kialakítani önmaga kifejezésére. A nemesi nemzettudat táncos megjelenítésére a magyar katonatáncokkal azonosított férfi táncot, a verbunkot tartották legalkalmasabbnak. Kialakulása a Rákóczi szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári béke utáni időkre tehető. Ekkoriban a nemesi udvarok újra a kultúra középpontjaivá váltak, ahol virágzó, európai mértékkel mérve is magas színvonalú zenei és táncélet folyt, és ekkor teremtődött meg a lovas katona nemzeti mítosza is, melyhez leginkább a méltóság teljes hősi pátoszt kifejező lassú, Csokonai Vitéz Mihály szavai szerint ázsiai gravitást, azaz komolyságot, méltóságot magában hordozó férfi tánc illett. A verbunk előtörténetét a tánctörténeti forrásokon túl a 18. század tánczenei emlékeiben is nyomon követhetjük, hiszen a múlt hagyományait őrző egyes ungareszka típusú dallamok már ekkor verbunkos stílusjegyeket viseltek magukon. E fejlődési folyamat alapján arra lehet következtetni, hogy a magyar néptánc hagyományban a verbunk a korábbi ugrós legényes típusú táncokból fejlődött ki.

verbunk német eredetű szavunk, melynek jelentése fogadás, édesgetés, toborzás. A tánccal egybekötött verbúválás célja egykor az volt, hogy a magyar legényeket katonai szolgálatra ösztökélje. A verbunk kialakulásának és történetének sokrétű összetevőit őrzi és érzékelteti a tánc névadási gyakorlata is. A kapuvári verbunk, székely verbunk vagy kun verbunk elnevezés a területi etnikai változatokra utal, a csapásolás, sarkantyúzás, karé nevek pedig a tánc jellemző mozgásaira és térformáira. Találunk olyan elnevezéseket is, amelyekben a tánc történeti eredete fedezhető fel, mint a huszárverbunk, kóbor huszároké, vagy a vasvári verbunk elnevezések, a magyar szóló, ritka búza nevek esetében pedig a névadás tükrözheti a reformkori műtáncok hatását. A verbunkos stílusjegyeit nem csak a magyar, hanem a környező szlovák, morva és román tánc folklór is hordozza. A körverbunk klasszikus területe a Kisalföld volt, de szórványosan az egész Kárpát-medencében, a Kiskunságban, a Felső-Tiszavidéken és Székelyföldön is előfordult. A körverbunkok fennmaradásában, fejlődésében jelentős szerepet játszottak a legénycéhek. Eltársaságok tanították meg a fiataloknak a táncot, illetve ezek a szervezetek adták elő a közösség nevezetes ünnepein. A 19. század folyamán a verbunkos tánc muzsikáját tartották Európában a leginkább magyaros zenének. Elemei az úgynevezett hungarizmusok szinte minden korabeli európai zeneszerző munkásságában nyomot hagytak. A magyar zenetörténet Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal szerzeményeit sorolja a verbunkos zene klasszikus darabjai közé.

kedves hallgatóink, műsorunkban a verbunkos kialakulásáról, jellemzőiről volt szó. Zenei összeállításunkban főleg férfi táncaink kísérő zenéjét hallhatták falusi vonós bandák előadásában. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket! Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Bereki Anikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Régóta várt nyilatkozat. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke nemet mondott a Smerre és a Republikra. Nincs tagsága, csak támogatói és önkéntesei vannak, de több évtizede az emberi jogok szolgálatában tevékenykednek. 50 éves a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány. Tálcán, dobozban, fazékban a segítség. Eszközbeszerzéssel támogatja a gyulafehérvári Caritas melegebédek időseknek programját, a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa. Most következzenek a részletek. Régóta várta a szlovák parlamenti ellenzék, hogy Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke, tegye egyértelművé, nem közösködik a vezető kormánypárttal, a Robert Fico vezette Smerrel és a szélsőséges, ám a közvéleménykutatások szerint feljövőben lévő Republikkal. A napokban a pozsonyi Zicsi palotában tartott politikai vitaműsorban Gubik László kimondta, nem lesz partnere ezeknek a pártoknak. Haják Szabó Mária összeállítása.
3: Mielőtt Gubik László nyilvánosan is elhatárolódott a Smertől és a Republikától, illetve az együttműködéstől, a Magyar Szövetség elnöksége végigvette az elmúlt időszakban történteket, és egyértelműen erre biztatta a pártelnököt.
4: Megvolt az esély arra, hogy a Smer kormány adott esetben kialakuljon valamiféle együttműködés, de amit az elmúlt másfél évben láttunk, legyen szó a nyelvtörvény szigorítására tett kísérlet, jó, az SNS-hez tartozik az a tárca, de hát mégiscsak a kormányzati felelősség elsődlegesen a miniszterelnöké és a legnagyobb párté, és tulajdonképpen tavaly decemberben mi felmutattuk a sárgalapot, amikor a Lex Benest elfogadta a parlament, és amit látunk az elmúlt napokban, az a Bourbon családot juttatja eszembe, hogy semmit nem felejtettek, de semmit nem is tanultak. Tehát, hogy folytatódik az a kommunikációs eszement stílus, amikor Robert Kalinyák kiáll a parlamentben, és gyakorlatilag az áldozatból csinál elkövetőt, és jó, hogy nem a szlovák földalapot magasztalja fel. Szegény hivatalnokok, hát ők csak visszaveszik a földet azoktól, akik jogtalanul bitorolják, azoktól az örökösöktől. Tehát, hogy igazából a csírája is elveszett annak, hogy kulcskérdésekben együtt tudjunk működni.
3: Ha pedig a déli régiók fejlesztését nézzük, megint csak nem kapott a magyarság semmit a központi költségvetésből, és a jogállás kérdéseiben sem sikerült egy lépést sem tenni előre.
4: Eljött az ideje kimondani, úgy, hogy én korábban nagyon sokszor mondtam, hogy nem vagyok a kizárósdinak a híve, de ez most már nagyon megérett.
3: Ismét visszakerült a szlovák közbeszédbe a felvidék kifejezés, amit tiltanának, mint korábban a Kárpát-medence kifejezést is. Nagyon nem tetszik a szlovák kormánypárti politikusoknak, hogy a leendő magyar miniszterelnök felvidékről beszélt. Andrej Danko, a nemzetiek elnöke hangsúlyozta, hogy nem tűri, hogy Szlovákiát sértegessék. A Magyar Szövetség tehát tárgyalásokat kezd az ellenzék pártjaival.
4: A partnerségig el kell jutni. Tehát most a tárgyalásoknak az időszaka jön, és szerintem hosszú-hosszú. Nem is egyszerű tárgyalás sorozatok, mert az, hogy a legnagyobb kormánypártnak most már piros lapot mutattunk fel, az egy dolog. De az nem jelenti azt, hogy a másik csapat már úgy tekinthet ránk, mint akit már leigazoltak. Tehát, hogy ettől még azért messze vagyunk. Látva mondjuk a Szabadság és Szolidaritás elnökének és néhány vadhajtásának a kommunikációját, tehát, hogy én még nem érzek késztetést ilyen beszélgetésekre velük, ott azért egy-két dolgot tisztázni kell.
3: Ők lennének a klasszikus liberális párt, a Szabadság és Szolidaritás. Velük és a kereszténydemokratákkal kezdődhet az egyeztetés, ami nem lesz könnyű, jegyezte meg Gubik László.
4: Legalább a párbeszédet az ellenzéki oldallal reálisnak látom, mert van egyfajta nyitottsága úgymond kisebbségvédelmi kérdések iránt. Lehet beszélni arról, hogy milyen reformokra lenne szükség az oktatásban, ami a nemzetiségi iskolahálózatot érinti. Lehet beszélni arról, hogy jogállási kérdésekben végre szülessen meg az a törvény, amire rég vár a felvidéki magyar közösség. Adott esetben legyen ebből egy ilyen nemzeti tanácsrendszer is, mondjuk, mint amilyen Szerbiában van, a vajdasági tartományon belül, és még számos olyan formabontó kérdést, ami a 13 pontunkban benne van, és amiről eddig nagyon reális párbeszédet nem lehetett folytatni szlovák pártokkal. Na, ezeket én most meg fogom nyitni a szlovák ellenzéki pártok képviselőivel, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. Addig részünkről semmiféle elköteleződés nincs, csak az egyiket kizártuk, a másikkal meg elindul a párbeszéd. Ennyi történt.
3: A kormánypártokban nincs meg az a szégyenérzet, hogy ne vegyék újból elő a magyar kártyát bő egy évvel a választások előtt. Így nem igazán hagytak más választást a Magyar Szövetség pártnak, mint az ellenzékkel tárgyalni, állapította meg a Ma Hét Nézőpont műsorában Gubik László elnök.
2: A Magyar Szövetség nem közösködik a Smerrel és a szélsőséges Republikkal sem, derült ki Haják Szabó Mária összeállításából. Itt a határok nélkül. A Hungarian Human Rights Foundation, vagyis a Magyar Emberi Jogok Alapítvány 2026-ban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Az 1976-ban alapított New York-i székhelyű független non-profit szervezet 5 évtizede dolgozik önkénteseivel a kárpát-medencei magyar kisebbségek emberi és kisebbségi jogainak védelméért. A szervezet egyik vezetője, az alapítvány elnöke, Szekeres Zsolt, a kezdetektől fogva kiveszi részét az alapítvány munkájából. Nárai Balázs beszélgetett vele.
5: Az éves Magyar Fesztivál Washingtonban természetesen a Magyar Emberi Jogok Alapítvány is itt van sátorral, standdal megmutatni a szervezetet. Jönnek a magyarok, az amerikaiak is érdeklődnek, hogy mivel foglalkozik a szervezet?
6: Minden alkalmat kihasználunk, ami a magyar fesztiválok. Ez most már a legnagyobb fesztiválok közé tartozik, és mi nekünk kötelességünk bemutatni a szervezetünket, és megmutatni, milyen programaink vannak, és toborzunk, mint mindig, fiatalokat, hogy segítsék a munkánkat.
5: Szükség is van a fiatalokra, azért is, hogy a következő 50 évre is legyen utánpótlás, hiszen idén egy nagyon fontos évfordulója van az alapítványnak, 50 éve alapították. Miként lehet legjobban összefoglalni a tevékenységet, és az, hogy milyen fontos, milyen súlya van ennek, az bizonyítja, hogy fél évszázada létezik.
6: A létjogosultságunk az abból ered, hogy 50 évvel ezelőtt fiatalok felháborodtak és igazságtalannak tartották azt, hogy a határon túli magyarokkal, konkrétan a romániai erdélyi magyarokkal hogy bánnak. Körülbelül 20 vagy 25 év sikeres munka után sikerült ezt valahogy orvosolni, és közben a szervezet, ami eredetileg egy Romániával foglalkozó emberi jogi szervezet volt, az átalakult Magyar Emberi Jog Alapítványá, mivel a kisebbségek, a Kárpát-medencében mindegyikkel valamilyen szinten foglalkoztunk. Kiemelten Szlovákiával, felvidéki magyarokkal, Kárpátaljával és délvidékkel.
5: Fél évszázad alatt a helyzetre sikerült felhívni a figyelmetet. Vannak olyan partnerek, akikkel évtizedeken keresztül is együtt lehet már működni. Tehát ebben az értelemben egy jól meggyökerezett civil szervezetről van szó, akár az amerikai közegben is?
6: Az amerikai közegben a Magyar Emberi Jogok Alapítványa nincsen tagsága, támogatóink vannak. Kapunk visszajelzéseket természetesen kárpát-medencei magyar vezetőktől, meg a magyaroktól, meg az amerikai magyarokkal. Tudni kell, hogy Amerikában nagyon sok magyar él, de nem feltétlenül mindenki magyarországi, hanem Kárpát-medencében bárhol. És mi ezeknek az embereknek próbálunk segítséget nyújtani, de főképpen úgy érezzük, hogy mi kapcsolatot tudunk teremteni az amerikai vezetőkkel, törvényhozókkal, építeni a magyar kisebbségeknek a kapcsolatrendszerét, hogy ők jobban tudják megvédeni saját közösségüket.
5: Ebben az ünnepi évben milyen módon emlékeznek, és természetesen milyen módon ünnepelnek?
6: Lesz több ünneplés, május 9-én egy hajótúra New York körül, ahol körülbelül olyan 100-an leszünk, de lesz Magyarországon is, augusztusban szeretnénk egy nagyobb eseményt összehozni, és a kolozsvári napokon is együtt leszünk, ott az erdélyi barátunkkal próbálunk közösen megemlékezni az 50 éves múltunkról. Én saját magam, én is 50 éve dolgozok a Magyar Emberi Jogok Alapítványnál, fiatalnak én is megünneplem az én fél évszázadomat. Próbálok minél több fiatalt bevonni a munkánkba, bemutatni mindenkinek, akit ismerünk, és átadni a stafétát.
5: Fontos program a gyakornoki vagy ösztöndi program. Most is vannak Magyarországról fiatalok, tehát ebben az értelemben lehet a jövő felé lépni.
6: Igen, a gyakornoki programunk az nagyon sikeres, és most tulajdonképpen az egyik alap pillére, hogy olyan fiatalokat tudunk kinevelni, akik valójában utána tudják vinni a munkánknak a nagy részét. Most már egy más világban élünk, digitális világban tulajdonképpen nagyon sok mindent lehet csinálni bárhol a világon, ugyanazért az ügyért, de ugyanakkor a kihívás az nem inkább hogy milyen helyzetek vannak, hanem hogy sokkal, de sokkal árnyaltabbak a problémák, sokkal több jogi helyzetet kell megoldani, és valójában a fiataloknak a nevelése és tudás átadása az a legfontosabb feladatunk.
2: Szekeres Zsolttal az 50 éves évfordulóját ünneplő Magyar Emberi Jogok Alapítvány vezetőjével Nárai Balázs beszélgetett. Az óceánon túlról most jöjjünk vissza a Kárpát-medencébe, mégpedig Romániába. A közelmúltban új elnököt választott az RMDS Szeben megyei szervezete. Az elkövetkező években Benedek Zakariás tölti be a tisztséget. Vele beszélgetett Veres Emese gyöngyvér az új feladatairól, a beszélgetést azonban megemlékezéssel kezdték.
7: A minap egy sajnálatos eseményen vett részt Takács Csaba temetésén, úgyhogy talán a beszélgetésünket kezdjük is rögtön egy megemlékezéssel.
8: Sajnos baleset történt pont a munka napján, május 1-én, és Takács Csaba eltávozott közülünk. Fantasztikus ember volt, de valahogy kölcsönösen szimpatikusok voltunk egymásnak. Valószínűleg azért mind a ketten építőmérnökök vagyunk, vagy már ő volt, és nagyon-nagyon sokat mesélt, nagyon sokat magyarázott. Az egész életét, és ezt nagyon komolyan mondom, föltette a romániai magyar közösség érdekére. Egy óriási veszteség, adja az Isten, tévedjek. De nem hiszem, hogy még van valaki olyan testtel, lélekkel, tudással, odaáll és megoldja azokat a problémákat, amik adottak a magyar közösségünkbe, itt Románia szertes, kivált Erdélybe. Meg tudott oldani egy csomó olyan dolgot, amit mások nem, és óriási munkaereje volt, tehát nagyon fog hiányozni úgy a szervezetnek, mint azoknak az embereknek, akik ismerték, persze a családnak is, és sajnos az értékek szép lassan távoznak, csak az lenne a jó, hogy ezeket az értékeket értékes emberekkel tudjuk helyettesíteni.
7: Hogyha egy héttel ezelőtt beszélgetünk, akkor másképp beszélgetünk az ön jövőbeni feladatairól is, de talán éppen Takács Csaba halála önben is átértékel, mint új megyei elnökben feladatokat, hogy hogyan lehet az ő értékrendjét is tovább vinni.
8: Takács Csaba nagyon soknak az RMDS-ből, a szervezetünkből példaképe volt és marad. Föl kell vállalni a dolgokat, föl kell vállalni a munkát, és mindig, amit meg lehet tenni, azt meg kell tegyük. Tehát azért, hogy megmaradjunk itt Szebenbe is, itt Szeben megyébe is, persze mi kevesen vagyunk. Az egész megyében 6200 magyar, ami 2% a megye lakosságának, tehát nagyon nehezen tudunk bekerülni intézményekbe, majdnem lehetetlen. Sajnos csak 8 tanácsosunk van, ennek a számát föl szeretném vinni legalább 10-re a 2028-as választásokkal, és ez a példaérték leginkább megmaradt bennem Takács Csaba után, hogy meg kell oldani a dolgokat. Nem szabad azt mondani, hogy lehetetlen, nem szabad azt mondani, hogy nem lehet, és le kell ülni bárkivel tárgyalni. Most nem az ahorra gondolok, de úgy a városvezetéssel már volt tárgyalásom, amiatt elnök vagyok, a megyevezetésével már volt tárgyalásom, amiatt elnök vagyok, a prefektúrával, tehát most látjuk, mi történik a bukaresti-dombovicai politikában, egyelőre ügyvívő kormányunk van, de ha benne leszünk a kormányban, én sokkal hatásosabban akarom megtárgyalni az itteni intézményeknek a vezetését, tehát mi is be kell oda jussunk. Sajnos Szeben megyében megyesen van 2-3 emberünk, akik bent vannak a helyi intézményekben, de megye szinten be kell jutni az intézménybe ahhoz, hogy többet tudjunk tenni és megmaradni itt Szebenben mi magyarokként.
7: Ön mondta azt is, hogy beszélni kell, mindenkivel le kell ülni, és azt hiszem, hogy belülről is ez egy fontos feladat, hiszen látjuk azt, hogy a magyarság sehol sem egységes, és nagy Szebenben és környékén is van erre példa.
8: Ez úgy van, de hogyha visszamegyünk a történelembe, nem emlékszem túl egységes magyar népre, vagy rövid ideig volt egységes, de még a legnehezebb időkben is mindig akadt valaki, egy vezető ember, aki széthúzta. És persze itt a megyében is vannak, én már leültem olyanokkal, és ezután is le fogok ülni. Az irány megvan, és amennyire tudnak, föl kell sorakozzanak ebbe az irányba. Persze, mindegyik a saját specifikumával, aki kultúrával foglalkozik, továbbra is kultúrával kell foglalkozzon. Én ebben nem akarok belemászni, beleártani magam, de úgy kell foglalkozzon a kultúrával, hogy a Szeben megyei magyarságnak értéket teremteni, és ki kell emeljék azok, akik kultúrával foglalkoznak, a Szeben megyei értékes magyarokat is. Van itt festőművész, akinek most volt Budapesten kiállítása, van két vagy három színészünk magyar, van a megyei három pacsirta, három kislány, gyönyörűen énekelnek, van egy liceumista kislány is, aki nagyon szépen énekel, ezeket be kell mutassuk. Mindenek előtt a Szeben megyei magyarságnak és a romásságnak is persze, és utána ki kell vinni őket a megyéből, tehát azok, akik kultúrával foglalkoznak, ebben is kell foglalkozzanak. A kultúra nem csak biznisz kell legyen, hogy elhozzuk Magyarországra nem tudom melyik együttest, és az itt énekel, és fizetünk 10-12 ezer eurót nekik. Nem, a helyi értékeket be kell mutassak. Tehát minden magyarnak lehetőséget kell teremteni ahhoz, hogy itt maradjanak, itt éljenek, itt neveljék a gyerekeiket, és azért is dolgozunk, hogy az iskolát fenntartsuk. Tehát 23 év után szükségünk volt a harmadik tanítónőre, és most úgy néz ki, hogy szükségünk lesz a negyedikre is. Ez azt jelenti, hogy megszaporodott a gyerekszám a magyar tagozaton, és hogyha vannak ilyen lehetőségek, akkor meg kell teremteni a szülőknek is, vagy kell segíteni, hogyha szükségük van rá, ahhoz, hogy megéljenek, jó munkahelyük legyen, és ők itt kell maradjanak és fejlődjenek Szebenben.
2: Benedek Zakariással, az RMDS Szeben megyei új elnökével Veres Emese gyöngyvér beszélgetett. Itt a Határok nélkül. Tálcán, dobozban, fazékban a segítség. Eszközbeszerzéssel támogatja a gyulafehérvári Caritas meleg ebéd időseknek programját a Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. A tavaly novemberben szervezett 12. jótékonysági Katalin Bál bevételéből, azaz a csíki vállalkozók jóvoltából mintegy 20 ezer lej, vagyis mintegy 1,5 millió forint értékben vásároltak 40 melegen tartó ételhordó dobozt, valamint lábasokat, fazekakat és tálakat a jótékonysági szervezet számára. A támogatással Hargita és Kovászna megyében naponta mintegy 700 idős rászoruló ember meleg ebédjének biztosítását segítik. A tavalyi Katalin Bálon kitűzött 4 cél közül ezzel a harmadikat is megvalósították. A következő időszakban a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház számára szeretnének újjáélesztő készüléket vásárolni. Bíró István összeállításában elsőként Dolhai Istvánt, Magyarország Csíkszeredai főkonzulját halljuk.
9: Mi, mint főkonzulátus azt gondoljuk, hogy a magyar államnak szerepet kell vállalnia abban, hogy nehéz helyzetben lévő szociális, akár oktatási, akár kulturális területeket megtámogassuk, akár a jelenlétünkkel azzal, hogy ott vagyunk, azzal, hogy támogatásokat gyűjtünk, azzal, hogy aukciót szervezünk, különböző kiállítási tárgyakra, azon licitálunk, és az összejövő, így összejövő évről évre, hál' Istennek magasabb összeget pedig szétosztjuk azok között a célok között, amit szintén a helyi közösség határoz meg. A magyar államnak is a főkonzulátus képviseletében részt kell, hogy vegyen ezekben a folyamatokban, is érzékenynek kell lenni minden olyan területre, mint a szociális terület, a kulturális vagy az oktatási terület. Ez a 12 év, ez jól mutatja, hogy a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus hogyan tagozódott be ide a székelyföldi mindennapi életbe, és hogyan próbál segíteni azoknak a szervezeteknek, akik igényelik.
10: Az élet szinte minden területén nagy a szükség, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben. Hogyan dönti el a Csíki Vállalkozók Egyesülete, illetve Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, hogy kinek adományoznak évente? Bakcsi Tünde a Csíki Vállalkozók Egyesületének ügyvezetője.
11: Az év során jönnek hozzánk is, meg a konzulátushoz is bekérések, hogy bizonyos civil szervezetek, hogy mire lenne szükségük, nem tudnánk meg támogatni őket. És akkor ezeket össze szoktuk gyűjteni, és hogyha nem jön be mondjuk egy kérése sehová, akkor mi indítványozzuk úgy, hogy egy ilyen felhívást intézünk a civil szervezetekhez, hogy fogunk neki szervezni azt az évi jótékonyságot, és hogyha valaki szeretne támogatást ez során, akkor küldjön egy támogatói kérelmet. És akkor, amikor begyűlnek a kérelmek, akkor a CVE tagsága megszavazza. Ugye van 100 vállalkozás, Csiki Vállalkozók Egyesületében, és akkor ők eldöntik, melyiket támogatnák ők. És akkor kiválasztjuk a legtöbb szavazatokat elért célokat, valamennyire úgy, hogy próbáljuk megcélozni, hogy tudjuk is begyűjteni, tehát hogy tudjon megvalósulni. Például a 12. Jótékonysági Katalin Bál alkalmával nem mondom azt, hogy 200 ezért lett céloztunk meg, mert ahhoz képest, hogy milyen nehéz gazdasági helyzet van, én még így is csodálkoztam, tehát nem számítottam arra, hogy sikerül még a tavalyit is, illetve a tavaly előttit is túlszárnyalni, de sikerül, de hogy még kell 53 ezer lej ahhoz, hogy meg tudjuk venni a lélegeztet, az újraélesztőgépet.
10: A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznak.
11: Hát a Szent Kamil Egyesület volt a kezdeményező civil szervezetként, de hogy oda ugye a sürgősségi osztály alkalmazottai hozták létre ezt az egyesületet, pontosan ezért, hogy ott tudjanak olyan fejlesztéseket eszközölni, amit nem tudnak államilag úgymond lehívni az állami költségvetésből. A 12. bál alkalmával volt 3 kisebb cél, nevezzük kisebb célnak, viszont azok, akik kapják, azoknak nagy segítség, de hogy mondjuk egy 118 ezer lejes újraélesztő géphez képest egy 20 ezer lejes adomány, igaz, hogy tartalmaz.
10: Hát ez úgy közel másfél millió forint.
11: Igen, igen. Igaz, hogy tartalmaz ugye 40 termodobozt, amivel rengeteget segít ezen a programon, de hogy arányaiban anyagilag egy kisebb célnak számít. És akkor ez volt az, hogy a kisebb célokat, mint olyan megvalósítottuk, hogy nézzük meg, hogy mennyi marad a Lukászra, erre az újraélesztő gépre. És akkor most 62 ezer lej maradt meg a 125 ezer lejből, amihez még 53 ezer lejt kell valahonnan szerezzünk, hogy meg tudjuk vásárolni.
10: És akkor így teljesítenék ebben az évben a negyedik célt.
11: Igen, remélem, hogy igen. Volt még ilyen példa a tavaly előtti Katalin Bál alkalmával, ugyanez volt a gyermekmentőknek, egy lélegeztetőgépet vásároltunk a mentőre, és az is úgy volt, hogy 90 ezer lej volt az értéke nekünk, a Katalin Bálból 70 ezer lejünk volt, de hogy meg tudtuk oldani azt, hogy mi szereztünk még 20 ezer lej támogatást, és akkor úgymond a Katalin Bálon kívül viszont a Katalin Bálnak köszönhetően tudott megvalósulni ez a beszerzés.
10: Mit jelent ez a támogatás a Caritas számára?
12: Péter Csaba vagyok, a Gyulafehérvári Caritas szociomedikális ágazatának az ügyvezető igazgatója. Ez a támogatás a Caritas meleg ebéd programjának egy olyan fontos eleme, ami hozzájárul a mindennapok tevékenységéhez, különösebben azoknak a személyeknek, akik valóban rászorulnak a meleg ebéd programra. Ugye ezek a melegen tartó dobozok elősegítik a kollégáknak, hogy az ételt van.
10: Említi a dobozokat, igen, mondjuk el, hogy mit kaptak.
12: Kaptunk melegen tartó dobozokat, 40 darabot, illetve kaptunk olyan edényeket, fazakokat, lábosokat és tálakat, amik ezekben ebben készülnek az ételek.
10: Meleg ebédet biztosítanak a rászorulóknak. Tulajdonképpen hány személynek?
12: Naponta közel 700 személynek főződik étel, aminek a nagy részébe házhoz szállítás is történik.
2: Csíkszeredából menjünk át a szomszéd városba, Udvarhelyre. Érzékeléses fejlesztéshez vásárol eszközöket autista gyerekeknek a Ficánka és Barátai Egyesület, hogy a szülőket tehermentesítsék, mondja a legnagyobb pénzadományt nyert szervezet egyik tagja, vagy ahogy Udvarhelyen emlegetik, projektgazdája Vajda Anita. Szerda este tartotta a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány a hagyományos adománygyűjtési jótékonysági gáláját. Székelyudvarhelyen az odaadó esten a tavalyi évhez képest ugyan kevesebben vettek részt, azért idén is felül teljesítették az előirányzott 10 000 lejes, azaz 700 000 forintnak megfelelő összeget. Körülbelül 1-1 millió forintnak megfelelő pénzadomány jutott a már említett civil szervezet mellett két másik alapítványnak, amelyek önismeret és jövőtervezés témában kiskamaszoknak, illetve középiskolásoknak szóló mentálhigién és foglalkozásokat terveznek. Gerőb Krisztina elsőként Balogh Csengét, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány kommunikációs vezetőjét kérte mikrofon elé.
13: Önismeret, fejlesztés, jövőformáló programok kiskamaszok gyerekek számára évről évre hasonló témákban kérnek segítséget a civil szervezetek. Ezek ma ilyen jellegzetes témáknak számítanak?
14: Gyakori az, hogy gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó projektekkel érkeznek az egyesületek, bár megjelenik néha a szociális és környezetvédelmi, akár sport témájú projektek. Azt, hogy melyik három projekt kerül be, azt a jótékony közösség tagjai szavazzák meg. Talán mindenki egy kicsit úgy dönt, hogy melyek azok a projektek, amelyekben érintettek, mivel a legtöbbjük felnőtt családos ember, valószínű, hogy ez egy elég divatos kérdéskör, hogy a gyerekeknek a jövője, a fiataloknak a jövője mennyire kiszámítható, mennyire támogatható.
13: Immár hagyományos az odaadó est, már több éve szervezi a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány. Minden évben kiválasztanak három civil szervezetet, ők bemutatják a programjaikat, majd elkezdődik a licit.
15: Lehet, mi hátul egy kezet. Péter múlja 200, és lassan egynegyede a célösszegek összegyűlt.
13: Többnyire jóval magasabb pénzösszegek gyűlnek így össze, mint amit megcéloztak. Így volt ez idén is?
14: Igen, idén is többet sikerült összegyűjtsenek, hiszen 10 000 lejt, vagyis 700 ezer forintot tűztek ki célul, és mind a három projekt sikerült ezt jóval magasabbra tegye.
13: Érződik az, hogy kicsit az emberek összép húzzák a nadrágszíjat?
14: Egy kicsit érződik, viszont még most is örömmel fogadtuk azt, hogy még ebben a helyzetben is van összesen 71 támogató személy, aki az este folyamán úgy döntött, hogy támogatja ezeket a projekteket, és ezen felül a jótékony közösségi tagok, akik az év folyamán folyamatosan támogatták az alapítványt és ezáltal ezeket a programokat.
13: Mitől nyílik ki egy ilyen esten az emberek pénztárcája?
14: Talán az, hogy valamilyen szinten kapcsolódni tudnak ezekhez a projektekhez. A projektgazdák egy felkészülési folyamaton mennek végig, ahol megtanulják azt, hogy hogyan tudják megszólítani a közönséget, és úgy gondolom, hogy ez az este folyamán is sikerült, hiszen tudtak kapcsolódni ahhoz, ami ott történt, tudtak valamilyen szinten viszonyulni ezekhez a projektekhez.
13: Székelyudvarhelyen mennyire elfogadott, mennyire gyakori ez a közösségi összefogás?
14: Úgy gondolom, hogy ebben a városban, illetve Udvarhely környezetében, Udvarhely széken eléggé elterjedt adománygyűjtés, akár vagy közösségi összefogás. Ezt látjuk mi is a programjaink során, akár a Fuss neki az odaadóest, de látunk más civil szervezeteket is, akiknek sikerül közben egy-egy gyűjtést összehozni, de akár nem csak anyagi támogatás, hanem kalákákban részt vesznek. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ez itt a térségnek egy elég erőteljes tulajdonsága.
16: Vajda Anita vagyok, a Ficánka napközi otthonban dolgozom, speciális csoportban. 10 gyerek van a csoportban, és mind autisták.
13: A szerdai odaadó esten az önök csapata nyerte a legnagyobb pénzösszeget. Meglepte ez önöket?
16: Igen, nagyon meglepődtünk, és nagyon örülünk ennek.
13: Gondolom, hogy megvan a helye ennek az adománynak.
16: Igen, fejlesztő játékokat szeretnénk a gyerekeknek a csoportba, illetve terápiákban gondolkoztunk, lovasterápia, zeneterápia és úszásban. Tanügyi alkalmazottat az állam fizeti, viszont eszközöket azt mi pedagógusokkal visszük be a csoportba, és azért szerettünk volna eszközökre gyűjteni, mivel az autistáknak fontos az, hogy láthassák azt, amit tanulunk. Érzékeljék, meg tudják fogni, tapintani. Szeretnénk ezzel a szülőket is segíteni, mivel elég nagy összegbe kerül, hogy most terápiára elvinni a gyerekeket. Ezzel is egy kicsit könnyíteni, segíteni nekik.
17: Kedves hallgatóink, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nora nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra, Határok nélkül.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok május 8-án pénteken a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Május 1-én új időszámítás kezdődött az Európai Unió külkereskedelmében, ugyanis életbe lépett a Mercosur országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodás. Erről is beszélünk hamarosan, előbb azonban jön a krónika, a stúdióban Garami Zsuzsa.
2: Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. Az összeg 25%-át egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között közösen kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat, így a Tisza párt 55, a Fidesz 38, a Mi Hazánk mozgalom csak nem 6, a DK 1%-ot kap, a támogatások kifizetése negyed évenként történik. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Melléthelyi Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melléthelyi Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg mihamarabb feladatának ellátásával. A főigazgató történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy a következő kormányzati ciklusban az egészségügy ismét miniszteri szinten képviselteti magát. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest vármegyei pszichiáter főorvost és állítsanak össze megoldási javaslatot. Zalavár megye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat, parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. Zalaegerszegen emiatt egy önkormányzati parkolót is le kellett zárni. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Ma választják meg a Balaton fagyiját. Az idei versenyre 38 különleges ízkompozíciót neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűri tag, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. A verseny színvonalát jelzi az is, hogy az utóbbi években már külföldi versenyeken is komoly eredményeket értek el a balatoni fagylalt készítők. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm csapadék hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. Az ország északi részén több helyen egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. Fátyol felhők mellett ma sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar, a szél megélénkül, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben 21-26, este 14-19 fok várható, és a hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő. A híradást Noményi Krisztina szerkesztette.
1: 5 óra 5 perc van.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
1: Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a miájukat és a győzőket. Ma van a Nemzetközi Vörös Kereszt napja, a Vándormadarak világnapja és a Magyar Fagylalt napja is. Most jön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. Környezetkárosítás. A napokban haltetemeket találtak az Egerpatakban.
3: Autót mosnak az Egerpatakban, van egy olyan hely, ahová be lehet állni. Úgy gondolják az emberek, hogy ott van bőven folyóvíz, és akkor ezzel meg lehet oldani. Egy ilyen autómosás elég ahhoz, hogy 2-3 napig habos legyen a víz.
1: Harc a vérszívók ellen. Elkezdődött a szúnyoggyérítés a Balatonnál.
4: Ez egy baktérium spóra, amit kijuttatunk a vízbe. Itt a lárva a táplálkozása során, ahogyan felveszi, elpusztítja.
1: És fél hatig a tavaszi harcsa horgászat rejtelmeibe is beavatjuk Önöket. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Eger a győzelem szimbóluma, a mai hangtár 1552 ismert eseményeit idézi fel.
0: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
5: Máját írom Egervárának, megszállásának viadaljának.
6: 1552. szeptembere és októbere között a keresztény világ szeme egyetlen magyar végvárra szegeződött. Eger védelme nem csupán a katonák hivatásos helytállásáról szólt, hanem egy egész közösség, köztük az egri nők rendkívüli áldozatvállalásáról is.
5: Asszon népek vitézködnek vállal.
6: Hidán Csaba történészt hallják.
7: Kocsis Gáspárné részt vesz a harcban, név szerint tudjuk, és a férjével együtt megsebesül. Azt is tudjuk, hogy az utolsó nagy ostrom esetén egy asszony a lányával harcol. Nagy követ visz a fején, törökök fejbe lőik. Az asszony helyben összerogy, és a lány fölemeli a követ, rádobja a törökötre, két törököt a kő megöl, és kettőt súlyosan megsebesít.
6: Ez a fajta fegyveres fellépés teljesen szembe ment a korabeli szemérmes és hallgatag nő ideállal. Mégis a krónikák feljegyezték ezeket a csodálatos eseteket, ahol az asszonyok puszta kézzel, kövekkel védték a falakat. Ez a helytállás teremtette meg azt az új női mintát a magyar emlékezetben, ahol az anyai oltalmazás és a harcos vitézség egyé vált. A sikerhez azonban nem csak bátorság, hanem technikai leleményesség is kellett. Itt lépett a képbe a várvédelem agya, Bornemissza Gergely, akinek találmányai rettegésben tartották az ostromlókat. Gárdonyi Géza, az Egri csillagok írója sem fikcióként mesélte el a történetet.
7: Kortársak írják róla, hogy ritka eszes ember volt, és a tüzes kerék, ha nem is pont úgy, ahogy a filmen megjelenik, de létezett.
8: Itt az utolsó pillanat! Gyújtsátok meg! Engedjétek le! Gyorsan! Gyorsan!
7: Két szekérkereket deszkákkal összefogatott, és a két kerék között képződött üreget megrakták kénnel, puskapórral, öklömi agyagbolyókkal, ráadásul egy szakállas puskát is középre beépítettek, és a végén a törökök közé gurították, ami óriási pánikot okozott a törökök között.
6: Ez az összefogás, a katonai zsenialitás és a polgári lakosság, a nők elszántsága tette Egert a győzelem szimbólumává.

0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Most nézzük, milyen idő van a Kárpát-medencében. Bécsben 15 fokot mértek, Grácsban 9 fok van, Pozsonyban 15, Kassán esik az eső, 13 fok van, Ungváron is 13 fokot mértek, Kolozsváron 14-et, Aradon 15-öt, Újvidéken erősen felhős az ég, 14 fok van, Zágrában és Ljubljanában 10 fokot mértek, és Csíkszereden 16 fok van. Az aktelek környékén legtöbben a híres Baradla-Domica barlangrendszer miatt érkeznek. A régi földrajzkönyvek még akteleki barlangként emlegetik, ma már egyszerre használják a magyar és a szlovák nevet, lévén a barlang mindkét ország területét érinti. Az itthoni rész három bejáratot is kínál, és a sok millió év alatt kialakult cseppkőcsodákat kínáló barlang volt az, amelyet hazánkban elsőként látogathatóvá tettek. Túra Bakancs rovatunk utolsó helyszínén az aktaleki karszt vidékén kalavuzója Bicsák Esztert, Farkas Péter a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója.
2: Körülbelül 230 millió évvel ezelőtt képződött egyébként az a mészkő, amiben kialakult a Baradla-Domica barlangrendszer. Ez egy 25 kilométeres világörökség része, az UNESCO világörökség része.
3: És magyar kilométeres. Többször hallhatták a hallgatók, hogy nem véletlen a Baradla-Domica.
2: Így van, tehát ugye a Domica az a szlovákiai rész, kb. 8 kilométeresig Szlovákiába. Régebben akteleki cseppkőbarlangnak nevezték, ez ma már nem használatos ez a név, tehát a Baradla-barlang vagy a Baradla-Domica barlangrendszer a neve. Egyébként a Baradla az a szláv bradló szóból eredhet, ami ilyen sziklás szírtet, sziklás meredét jelent. Már 16. században is tudunk róla, hogy jártak benne, de aztán a 18. század végén egy publikációban a csodálatos Baragja néven említették, ez egy ilyen nagyon bájos vagy vicces történet, és az első kiépítése az tulajdonképpen 1806-ban megtörtént, mert amikor József Nádor oda látogatott, akkor az ő látogatásának a kedvéért gyakorlatilag kirobbantották a bejáratokat, illetve nagyobb robbantásra kiszélesítettek bizonyos részeket benne, kiépítettek egy palló, meg egy hídre, és aztán ez sokáig így is maradt, és a 19. században csak úgy szegről végről látogatták. Aztán az igazi fellendülés az Kessler Huberthez köthető, amikor Kessler Hubert volt a neves barlangkutató, a Baradla barlang igazgatója. Ő építette ki 1935-ben a villanyvilágítást is.
3: Ez egy egész új dolog volt akkoriban, nem a villanyvilágítás, hanem az, hogy egy barlangrendszert ilyen látogathatóvá
2: tesz. Hát és ilyen hosszúságban, ugye, ezt érdemes róla tudni. Hát egyébként azért a magyarok többsége előbb-utóbb eljut a Baradla barlangba.
3: Szerintem is osztálykirándulásra.
2: Igen, igen, de később is érdemes visszamenni, mert gyerekként az ember nem feltétlenül annyira fogékony azokra a fajta természeti szépségekre, vagy nem úgy fogadja be őket, még ha nyomot is hagy bennük, mint ahogy egyébként talán felnőtt fejjel ezeket megcsodálja.
3: Talán az óriások terme mindenkinek rémlik.
2: Így van, meg a csillagvizsgáló, ugye ez a legmagasabb magyarországi állócsekkő, 19 méter magas, ha jól emlékszem, meg ezek a vicces nevű formációk. Egészen fantasztikus élmény. Lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy elcsépel, de nem az. Egyébként, hogy az élővilága is nagyon érdekes a Baradla barlangnak, több mint 500 állatfajt azonosítottak már innen. Hát egyrészt vannak a denevérek, ugye a patkos denevérek leginkább, vagy a kereknyergő, ami a legritkább, vagy a kis patkos denevér.
3: De most rengeteg... ébredeznek, kijárkálnak bőven, sőt.
2: Igen, és rengeteg ízelt lábú is van, ugye vakászkák, vakbolharákok, vakfutrinkák. Nyilván nem nagy testű állatokra kell gondolni, de nagyon változatos az élővilága is.
3: Azt olvastam, biológusok tudják megerősíteni leginkább, hogy ugye azért is érdekes az élővilága, mert hogy a barlang hőmérséklete, ugye van egy állandó hőmérsékletű hatalmas rész, megjáratok, és van az, ahova viszont azért bebefúj a szél, és akkor ott például lehetnek olyan részek is, ahol télen is fagy pont alá megy a hőmérséklet, ami egy barlangban nem szokványos, tehát hogy az élővilágnak ez is alkalmazkodnia kell.
2: Igen, meg hát ugye egyébként a töbrök, ugye karszvidék, rengeteg töbör van a töbrökről, amúgy is tudjuk, hogy komolyan képes megszorulni bennük a hideg levegő.
3: Hát a Bükknél is beszéltünk róla, hogy még nyáron is van, hogy olyan hideg van egy töbörben,
2: meg a vörös meteor töbör, ugye ezekben mindig nagyon hideg rekordok szoktak megdőlni. Ugye egyébként az aktiki cseppkőbarlangnak három bejárata van jelenleg, ugye maga az akteleki, ami a szikla a tövében, amit sokan ismernek vagy hallanak, akkor a Jósvafői, illetve a Vöröstói. A Vöröstói egyébként különösen érdekes abból a szempontból, hogy ott találjuk magát ez a Vöröstót, meg a medvesziklákat a partján, hát ez tulajdonképpen csak egy ilyen kis sziklacsoport, ami egy ilyen maszkó családra emlékeztet mészkövekből, de egyébként maga a Vöröstó az azért érdekes, mert egy töbörben keletkezett és állandó vízütő. Ugye a töbrök azok általában elvezetik a vizet, egészen addig, amíg el nem tömődnek, föltöltődnek, vagy az agyagos talaj az el nem tömi őket, de akkor csak a csapadékvíz táplálja őket, és ezért általában ugye időszakosak. A vörös tó az kivétel ez alól, tehát ez egy állandó tó, ami egy töbörben keletkezett. Ez egy ritkaság. Egyébként nagyon hamar feltöltődne, de az aktív nemzeti park az valamikor talán a 2000-es évek elején kikotorta a törmeléket, és akkor ezáltal biztosította a hosszabb távú fennmaradását. Ugye régebben vöröses volt, amíg sok állatot legeltettek itt, csak az állatok ugye bemosták ezt a vöröses fosfoxidos talajt a vízbe, erről kapta a nevét.
1: Kedves hallgatóink, felhívjuk a kirándulók figyelmét, hogy tűzgyújtási tilalom van már Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Az aktuális tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu honlapon tájékozódhatnak. Véget ért a tavaszi harcsahorgászat a Vajdaságban. Május 1-e óta az ívás miatt egészen június 15-ig tilalomban érvényben. Hajnali Csali rovatunkban Ternovác István az elmúlt két hónap eredményeiről kérdezte Lengyel Endre temerini sporthorgászt, aki a Holt Tisza-Bácsföldvári szakaszán üldözi a harcsákat.
4: Sikeresnek mondható-e a harcsa szezon?
5: Sikeresnek nem mondható, de minden alkalommal volt egy harcsa, vagy kettő, de nagyon sok apró harcsa volt, szóval 60-70 centig minden pecázáskó volt egy. De nem csak a stupekos módszerre, uppózos, durbókos pecázást is próbálgattam.
6: Ez egy fenekezős módszer.
5: Ez egy fenekezős módszer. Van egy gyúszótest, ami kiemeli az iszabból, vagy a növényzetből a horgot, viszont lent van az alján, nem zavarja harcsát a nappali fény, és leginkább nappal jöttek rá a harcsák.
6: Ilyenkor milyen csali került a horogra?
5: Próbálgattam a zöldgilisztát, essőgilisztát, a durbók jelentkezett a legeredményesebbnek.
6: A durbók nem más, mint a térségünkben igen gyakori nyolcszemű nadály, amely barnás színezetű ragadozó piócafaj, vért nem szív, apró vízi élőlényekkel, férgekkel, lárvákkal táplálkozik.
5: Viszont az élőhal egyáltalán nem érdekelte őket arra a kezői módszerre, egy kapás se volt rá.
6: Mi lett az oka annak, hogy nagy harcsák nem jöttek? Hiszen a Holtisza arról ismert, hogy harcsa matuzsálemek is élnek a vízben.
5: A legnagyobb az idei szezonban, tavaszi harcsázásban 11,5 kilós volt. Én meg voltam elégedve vele, sok ember lejárt 8-10 hétvégit, és kapás nélkül végig pecázták az egész szezont. Én nekem 5 harcsám van, amit elhoztam, ami 5,5-4 kiló 3,80, meg ez a 11,5 kilós, de 20-on fölül visszaengedtem, amik vagy méreten alul volt, vagy kicsik, soványak, nem kell minden halat elhozni. Majd megfogjuk őket, megnyőnek.
6: Mi lett az oka annak, hogy 7-8 évvel ezelőtt áprilisban általában 40-70 kiló közötti harcsa mennyiséget sikerült zsákmányolnom, most viszont az emberek lemennek és 2-3 héten át van, aki nem fog. Hová tűntek a harcsák? Mi a magyarázat annak, hogy nehezebb ők horogra csalni?
5: Szerintem nem a harcsák tűntek el, hanem négyszerese is lett a horgászoknak a száma, akik lejárnak a Holtiszára harcsázni így tavasszal, mert nem voltak. 5-6 évvel ezelőtt sokan csak május 1 után néztek le a Holtiszára egyáltalán horgászni, és az utolsó 5 évben annyi horgász volt már lent, szerintem el is fogyik a sok harcsa, de viszont nagyon nagy a szaporulat, amit bebizonyítja, hogy csak apró harcsa van. Hogyha nem lenne a szaporulat, akkor nem lennének ezek a 40-50-60-70 centis, ezek 2-3 éves harcsák. De lehet, hogy csalihal is annyi mennyiségben van, hogy őket nehezebb becsapni. Ki kéne találni új módszert, ezt már megtanulták.
6: Azt mondják, hogy a harcsa nem azért csúcsragadozó, mert hatalmasra, akár 100 kilón felülire is megnő, hanem nagyon könnyen kiismeri a horgász járását, hogyha gyakran zaklatják azokat a területeket, ahol ő lakik, pihen, akkor nagyon nehéz horogra csalni őket.
5: Könnyen tanulnak. Volt olyan, hogy szűz helyen, ahol nem horgásznak, elmentek és sokkal több halat fogtak, viszont előtte soha nem fogtak ott harcsát. De az sem muszáj jelenti, mert olyan történések is voltak, hogy folyamatosan pecázzák a helyet, folyamatosan nyüzsgés van, mozgás van, és sok halat fogtak. Nem tudom rá a magyarázatot. Ez a vadvizeknél így van. Ritka olyan vadvíz van, amit minden évben egyformán fog működni, nem fog egyformán működni soha, de jó volt a horgászat.
6: Erre mondják azt, hogy a horgász nincs jó időben, jó helyen a vízen, akkor arra nem számíthat.
5: Igen, én 10 éjszakát aludtam lent, ami azt jelenti, hogy 10-szer 48 óra plusz-mínusz annyit voltam lent, szóval sokan csak az éjszakát szeretik, mert éjszaka fogják. Én nagyon sok harcsát megfogtam nappal is.
6: A vízén kell lenni.
5: Ott kell lenni, sokan feladják. Nem tudnak kitartóan horgászni, viszont aki szereti, az csinálja, mén, ki kell várni a harcsát.
1: Haltetemeket találtak az Egerpatakban a napokban, még vizsgálják, hogy mi történhetett. Tavaly kellemetlen szagú, kékes színű szennyezőanyagot találtak a vízben, néhány nappal ezelőtt gyanús habzást tapasztaltak, most pedig halpusztulás történt. Ennek ellenére a helyszíni vízminőségi vizsgálat referenciaértéktől történő eltérést nem mutatott ki a vizsgált vízmintában.
7: Tapasztaltam egy pusztulás nyomait, a házam közelében lévő szakaszon is több haltetemet találtam kint.
1: Mondta 6 évvel ezelőtt Szuromi Csaba környezeti kutató, az Agria Szabadidő Egyesület elnöke, amikor százával pusztultak el a halak. A patakvizében alacsony volt az oldott oxigén szintje, megemelkedett a szerves anyagtartalom. Akkor a szennyezőanyagok és az üledék okozta a halpusztulást az Egerpatakon.
7: Ezek majd csak a vizsgálatok fogják megállapítani, akár egy szövettani vizsgálat, vagy akár egy azonnali vízvizsgálat, bár én inkább mérgezésre gyanakodnék, hisz évről évre visszatérő probléma.
8: Valamit mondjuk a patakba belemoshatott a víz, ez a nagyobb mennyiségű csapadék?
7: Véleményem szerint igen, tehát hogy inkább egy emberi felelőtlen tevékenység következtében történhetett ez.

0: ebből adódik, hogy a patakban lévő élővilág károsodik.
1: Nagyon meleg van, nagy a szárazság, több hónapos haszály van, 900 mm csapadék hiányzik lassan több évre visszamenve a talajokból, és ez nyilván megszenvedi az Eger-patak is. Tehát, hogy itt sincs akkor a vízutánpótlás, és a kevesebb vízbe sokkal jobban érvényesülnek ezek az összeadódó hatások.
0: Nem higul a víz.
1: Igen, nem higul olyan gyorsan, nem vezet olyan gyorsan le, nem húzódik annyira szét egy szennyeződés, mint egy nagyobb víznél. Ha ez a szennyezés mondjuk olajszennyezés volt, vagy bármilyen vegyszer, ami a felszínen úszik, és elzárja az oxigéntől a vizet, nem akkor a vízfelület se, tehát nem úgy folyik, nem olyan a dinamikája az áramlásnak, és egyszerűen kevés az oxigén a vízbe, simán lehet, hogy elég volt ehhez a halpusztuláshoz, akár ez is. Egy-két napos vagy egy pár órás olajszennyezés, ami leúszott ezen a kisvízű patakon is, ez már elég volt a halaknak. De ezek a szennyeződések akkumulálódnak, szépen gyűlnek az iszapban, gyűlnek az Eger patak élővilágán körül, ezt meg fogják enni a halakkal a madarak, ez tovább kerül az élővilágba, és akkor gondolom a legvégén majd mi fogjuk megenni, vagy a mi szervezetünkben is megjelenik ez. Körforgás van, egy természet van, minden összefügg mindennel, és a víz erre a legjobb példa. Honnan folyik a bükkből, a karsztól egészen le az Eger patakig, be a tengerbe, ki az esőből, vissza hozzánk. Egyszer elszennyezzük, akkor azt valahol vissza fogjuk kapni. Még a hegyi patakjainkon is megjelennek ezek a szennyeződések. És akkor még ne is beszéljek arról, hogy például Németországban már csak növényolajjal lehet használni erdőkitermelési eszközt. Magyarországon ilyen szabály még nincs. Csak ezzel, hogy a motoros láncfűrészt, amit beviszünk, az abban milyen olajat használunk, lánckenő olajnak, már ezzel nagyon sokat lehet szennyezni például egy erdő.
0: Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság közleménye szerint a patakvízén érzékszervi elváltozást nem tapasztaltak. A helyszíni vízminőségi vizsgálat referenciaértéktől történő eltérést nem mutatott ki a vizsgált vízmintákban.
2: Elkezdődött a szúnyoggyérítés a Balatonnál. Egyelőre a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlott a megelőzésre koncentráló beavatkozás, amely mintegy 3,5 millió forintba kerül, és főként dél-balatoni területeket érintett. Varga Tünde információi.
3: Biológiai földi beavatkozással indult idén a balatoni szúnyoggyérítés május elején. Vannak ugyanis olyan területek, ahol a gyorsan felmelegedő sekély vízben megjelentek a szúnyoglárvák, hangsúlyozza Sáringer Kenyeres Tamás, a munkát elrendelő szakértői bizottság vezetője.
4: A biológiai gyérítésről annyit kell tudni, hogy ez egy megelőző védekezés. Ha meg tudjuk akadályozni a szúnyogoknak a kirajzását azokról a helyekről, az úgynevezett lárva tenyésző helyekről, ahol kifejlődnek, akkor várhatólag a szúnyog ártalom is csökken, illetve a szaporodásukat is vissza tudjuk fogni.
3: Mivel védekeznek? Hogy képzeljük el ezt a gyakorlatban?
4: Ez egy egyszerűsített néven BTI-nek nevezett készítménnyel történik. Ez egy baktérium spóra, amit kijuttatunk a vízbe. Itt a lárva a táplálkozása során, ahogyan felveszi, elpusztítja. És ezáltal fejti ki a hatását. Mindig kihangsúlyozzuk, hogy lárva tenyésző helyekre kijuttatni, hiszen nem minden víz jelent lárva tenyésző helyet. Például a Balatonnak a nyílt víztükre az nem jelenti azt, hogy abba lárvák is fejlődnének. Általában a szegélyekbe előfordul, ott, ahol nyugodt a víztükör, nem hullámzik. A kis légzőcsöveit ennek a lárvának a hullámzás az nem engedi levegőhöz jutni, és ezáltal elpusztítja, tehát a hullámzó vizekben nem tenyésznek a lárvák, hanem csak a sekélyebb, nyugodtabb lárvatenyésző helyeknek nevezhetjük. Illetve kiegészülnek ezek még egyéb olyan helyekkel is, amiket úgynevezett technikai vizeknek szoktunk nevezni. Ezek a technikai vizek akár még otthon az udvarba is előfordulhatnak. Ezeket magunk képezzük általában, mert ki kis tavat alakít ki a kertbe. Van, aki összegyűjti az esővizet locsolás céljára nagyon helyesen, illetve virág alátétben is előfordulhatnak ezek a szúnyoglárvák, kikelhetnek. Sajnos az ilyen típusú vizekben nem tudunk beavatkozni ezzel a biológiai védekezési módszerrel. Itt mindig a lakosság figyelmét hívjuk fel arra, és kérjük meg őket arra, hogy szüntessék meg az ilyen lárva tenyésző helyeket. Várhatóan folytatni fogjuk a kezeléseket. Részben még biológiával, ameddig lehet, addig csináljuk, illetve ha változnak a csapadék viszonyok, abban az esetben meg természetesen, ahogy újabb lárva tenyésző helyek jelennek meg, akkor még a kora nyári időszakban is végzünk biológiai védekezést.
3: Mi alapján döntik el, hogy mikor kell beavatkozni? Ez függ a környezeti tényezőktől, csapadékot említett, felmelegedéstől, hogy folyamatosan monitoroznak bizonyos területet, és akkor az alapján tudják, hogy na most olyan fejlődési szakaszban van a lárva, most kell közbelépni.
4: Mi szakértői csoport vagyunk, tehát a kivitelezést azt más végzi. Szakértői csoportnak a munkája a márciusban megkezdődik, akkor már nézzük azokat a lárva tenyésző helyeket,

0: Akkor elsősorban felmérjük, hogy milyen mértékű volt a téli csapadéknak a jelentősége, milyen kiterjedésre lehet számítani, vagy figyeljük, információt gyűjtünk a területről, illetve aztán, ahogy halad az idő előre, úgy már azt is figyeljük, hogy a tojások kikelnek-e, és a lárvák fejlődnek-e.
1: Azért kérdeztem a felmelegedést, meg említette a csapadék ilyen, mert laikusként azt gondolnám, hogy minél kevesebb a csapadék, annál kevesebb szúnyog van.
0: Főszabályként így van, jöhet csapadék, tehát én reménykedem benne, hogy májusban jön, és nem a szúnyogok miatt, általánosságban óriási a csapadék hiány, hiszen azt is láthatjuk, hogy a Balaton vize is körülbelül 90 cm-en áll, most 120 kéne, de mindenképpen 110 fölött kellene, hogy legyen ebbe a periódusba, kellene pótolni ezt a csapadék mennyiséget.
1: Fontos még megemlíteni, hogy az ártalmatlan árvaszúnyogok rajzása idén kisebb lehet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói szerint. Tavaly sok kellemetlenséget okoztak ezek a szúnyogok, ám a kutatók szerint az időjárás függvényében a jelenség idén akár már a nyári szezon elejére véget érhet.
2: Mávinfo.
3: Friss hírek a vonattal közlekedőknek. Kapcsoljuk a Mávinform ügyeletesét, Pejper Károlyt. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatforgalom, a budapesti erővárosi és a távolsági forgalomon is jól tartják a menetrendet a jártaink, néhány kisebb 5-10 perces késéstől eltekintve. A hétvégi budapesti nagy rendezvények miatt jelentősen megnövekedhet az utazási kedv, ezért érdemes minél előbb elővételben megvenni a jegyeket, helyjegyeket. A hétvégén a Rákosrendező pályakarbantartás miatt módosulni fog a menetrend a Váci, Szobi, Veresegyházi és az Esztergomi vonalakon. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályadvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon az E70-es vonatok és minden második S70-es járt teljes útvonalon a nyugati pályadvarig közlekedik. A nemzetközi vonatok viszont napközben a nyugati helyet a keleti pályadvarról vagy Váccról indulnak. Viszont hallásra!
3: Köszönjük szépen, és egy hír az utakról is, a 43-as számú főúton Szegeden a Bertalan Lajos hídon egy személygépjármű oszlopnak csapódott. A 2-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Egy perc múlva lesz 17:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Pélési Csenge. A 20 éves Horváth Aida lett idén az év agrárembere díj, jövő agrár szakembere kategóriájának díjazottja, sőt a verseny közönség díját is elnyerte. Hamarosan megismerhetik. Most azonban jön a krónika, a stúdióban Garami Zsuzsa.
5: Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek nevezte a megbeszéléseket, több kérdésben például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Melléthelyi Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melléthelyi Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, mondta a leendő oktatási miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az uniós oktatási és kutatási programokba. A német nyelvi írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma van a Magyar Kézműves Fogylalt napja. A kezdeményezés elindítói azért választották május 8-át, mert az 5. hónap római számmal írva a tölcsér alakjára, míg a 8-as szám a 2 egymásra tett gombócra emlékeztet. Ezen a napon sok fagylaltozó féláron kínálja a fagylaltokat, idén a résztvevő cukrászdák listáját a Fagylalt napja Facebook oldalon lehet megtalálni. Fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak a keleti tájakon lehet zápor, zivatar. Napközben 21-26, este 14-19 fok várható. A híradást Naményi Krisztina szerkesztette, most pedig a reggel legrészletesebb időjárás jelentését halljuk Pilisi Csengétől.
3: köszönöm szépen. Budapesten 14 fok van, Győrben és Moson-Magyaróváron 12 fokot mértek. Sopronban 10 fok van, Szombathelyen 7, Pápán 9, Veszprémben 10, Székesfehérváron 11 fokot mértek, Szentgotthádon, Zalaegerszegen és Keszthelyen 8 fokot, Nagykanizsán 6 fok van, Kaposváron 9, Siófokon és Pécsen 12 fok, Pakson és Baján 11 fokot mértek, Kecskeméten, Egerben, Széchenyben, Miskolcon 12 fok van, Szolnokon és Karcagon 14, Debrecenben szintén 14 fok van, Nyíregyházán és Záhonyban 13 fokot mértek, Szegeden 14-et, Békéscsabán 13 fok van, és Kékestetőn 8 fok van. 2 perc elmúlt, 17:30. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Kulcsfontosságú beporzók szépen átteleltek a méhek, és eddig a tavasz is viszonylag kedvezően alakult a számukra.
2: Most az utóbbi napokban a felerősödő szél nem tesz jót nekik, ők mielőtt elhagyják otthonukat, mindig megnézik, hogy mekkora a szél, és erőszélben el sem indulnak táplálékért.
3: Indul a szabad kereskedelem, május 1-én életbe lépett a Mercosur országokkal kötött átfogó megállapodás.
6: Teljesen egyenlőtlen piacot eredményez, és ezzel nem tudnak versenyezni semmilyen körülmények között az európai termelők. Nem csak a magyarok, sem a franciák, sem a belgák, sem az olaszok.
3: De 6 óráig szó lesz arról is, hogy tegnap zajlott a Szent István napi kenyérverseny második fordulója. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
7: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
3: Honnan tudjuk időben megerőzni a cseresznye kukacosodását? Elég, ha csupán a talajra permetezünk, ugyanis a cseresznye légy a fa alatt telel át bábalakban, és onnan rajzlik. Mikor kell először permetezni? Tanácsok Bozsik Józseftől.
8: Mikor és hogyan kell védekezni a cseresznyelégy ellen?
9: Sokkal egyszerűbb lenne a cseresznyelégynél azt mondani, hogyha a megy meg a cseresznye borsószem nagyságot elér, akkor kell permetezni rovarölőszerrel. Évek óta így permetezek, s ragyogó gyümölcseim vannak.
10: Mikor kell akkor először permetezni a cseresznyelégy ellen?
11: Régi népi tapasztalat volt, méghozzá a Germersdorfinak, tehát a legismertebb késői érésű cseresznyének a borsószem nagyságához időzítették a cseresznyelégy elleni védekezést.
12: Zsigó György, növényorvos.
11: Lehet, hogy ebbe volt is valami. Azonban arra gondolunk, hogy azóta mennyivel több fajtát telepítettünk a kertünkbe. De legkülönösképpen, ha az amerikai keleti cseresznyelégyre gondolunk, ami mint egy új fajként nemrégen jelent meg nálunk, és később kezdi a rajzását, és sokkal tovább eltart a kártétele. Tehát a legkésőbbi érésű meggyeseket is támadja és károsítja. Én azt mondom, hogy ehhez a borsószem nagysághoz való idézítéstől már el kell tekintenünk. Továbbra is a sárgalapot, sőt, újabban már az illatanyaggal ellátott, megspékelt sárgalapot lehet használni annak az előrejelzésére, hogy mikor kezdi a rajzását a cseresznyelégy.
13: Ugyanis van egy másfajta népi bölcsesség is.
14: A cseresznyelégy most rajzik. Mindig úgy tudtam, hogy a cseresznyelégy a virágzásban kezd el rajozni, és már a virágzásban megszúrja a cseresznyét, a légy.
13: Valóban már cseresznyevirágzás idején támad a cseresznyelégy?
11: Magában a virágban nem, de ahogy a sziromhullás bekövetkezik, már is lerakhatja a tojását és beszúrhatja a kicsi zöld cseresznye termés bőre alá, de itt is csak azt tudom mondani, hogy a sárgalapos előrejelzés alapján kell eljárnunk, tehát ha nem fogtunk semmit, akkor felesleges elvégezni virágzásban a permetezést, kivéve akkor, ha a kertbarát tudja, hogy az ő fája az egy korai termést hozó fa, tehát ő neki később már egy felszívódó, hosszabb hatástartalmú szerrel nem lenne ideje permetezni, mert kicsúszna az élelmezés egészségügyi időből.
13: Újra és újra visszatérő kérdés.
8: Esetleg a talajra is lehet permetezni? Ezt évek óta a leandereknél alkalmazom.
14: Az is tökéletes megoldás, ha alulról van a talaj fertőtlenítve, hogy talajból jön fel a kifejlett légy. Én még eddig mindig úgy csináltam, és semmi problémám nem volt a cseresznyével.
11: Valóban a saját fám alatti fertőzöttség az fontos. El is terjedtek ilyen módszerek, mint például lefóliázni a talajt, vagy szalmával beteríteni. Én a talaj fertőtlenítést igazán használni nem láttam. Elképzelhető egy komoly ásonyom mélységre elvégzett talajfertőtlenítéssel, amit a hármas kategóriájú kínálatba kaphatunk, azzal lehet gyéríteni a cseresznyelegyet.
3: Bozsigazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-7300, és kövessék Bozsigazda podcast videóit is az interneten. Szépen átteleltek a méhek az idén, a Délalföldön ugyanis a kaptárakat nem tizedelték a méhbetegségek. Úgy tűnik, a méz ára az idén nem emelkedik, aminek sokan örülnek, hiszen rengetegen szeretik a mézet. Nagy Margit riportja.
15: Piacon veszünk akácmézet, vegyes mézet.
16: A két gyerekes fiatal anyuka mindig tart otthon mézet.
15: Teába, kenyérre, vagy csak úgy magába. És mézes kalácsba, ilyesmékbe.
16: Szeretik?
15: Igen. Elég sokat szoktunk enni.
16: Akácmézre esküszünk, de meg szoktuk kóstolni a különlegességeket is. Milyen mézet szokott venni?
17: Akácmézet szoktam, mert általában az a legjobb, de virágmézet is, ha úgy adódik.
16: Milyen mézet szoktak venni?
18: Akácot, hásmézet, recept. Nekem megvan a mézesem, akitől vásároljuk a mézet.
19: A méz mondhatni bizalmi kérdés a háziasszonyok körében. A magyar méz kiváló minőségű, finom termék, és idén jó méztermés ígérkezik. A télen nem pusztítottak a méhek körében betegségek. Erről számolt be Szepesi Ferenc délalföldi méhész.
20: Rendben volt minden. Igaz, hogy készültünk is rá, mert korábbi évek gyakorlata az, hogy általában lebetegszenek a méhek.
19: De az idén akkor megúszták.
20: Az idén megúszták, szépen teleltek át a méhek, és nagyon jó volt a tavasz is, mert nagyon jó lendületben vannak. Korán volt virágpor, jó fejlődtek.
19: Mikor kezdődött a pollen szezon?
20: Február végén jó idő volt, és a magyaró már olyankor adja egy kicsit.
19: És akkor ki is engedik őket?
20: Nincsenek bezárva. Kint vannak mindig. Illetve nem, hogy kint vannak. Szabadság van nekik. Nyitva a röpnyilás, tehát ki tudnak menni.
19: Azt mondják, hogy az akácos ritkulóban van itt a Délalföldön is a szárazság miatt, tehát hogy azok is pusztulnak.
20: Én ezt nem hallottam még, hogy ritkulóban lenne. Inkább úgy érzem, hogy az akác az egy nagyon invazív faj, és nagyon tud alkalmazkodni ehhez a szárazsághoz. És persze vannak olyan helyek, ahol szikes az altala és hamarabb kiszárad, de összességben az akác az egy nagyon terjedővel való, hál' Istennek, mondom én, persze az erdészek mást mondanának, meg sok mindenki mást, de hát én ugye más szemmel látom. Én bizakodó vagyok ez évvel kapcsolatosan nagyon. Előre vagyunk, jók vagyunk, igen, nagyon jók vagyunk, én úgy látom a méhészek zöme, aki most méhészkedik a környezetembe, nagyon ügyesen, nagyon okosan csinálja, az akác most már virágzik, nagyon szépen mennek a méhek, mizsögnek, bokroson már az erdőbe vannak, császártört és hajós környék az egy kicsit le van maradva, de az mindig le van egy kicsit maradva, valahogy az hidegebb terület, de összességében minden oké.
19: A tavalyi mézből van még?
20: Hát éppen azt nézegetjük, hogy nincs. Elfogyott. Hamarosan lesz az új, tehát nem lesz vele gond.
19: Folyamatos lesz az ellátás.
20: Remélhetőleg igen.
19: Emelkednek majd az árak, mit gondol az idei méztermést illetően?
20: Nem, hát nem. Nem valószínű. Eléggé csúcson van. Nem azért, mert nem kellene emelni, hanem a piaci viszonyok nem engedik ezt meg. Tehát hiába akarom én 4000 forint adni az akácmézet, ha a pénztárca a másik oldalon nem engedi ezt.
19: Tehát
20: meg.
19: Ha nincs elvevő.
20: Így van.
19: Mennyi most a mézára?
20: Akácméz most 3490, tehát 3501 kiló. A vegyes méz az most 1991 kiló, repce napraforgó, ez 2190. Igazából ezek a fontosabb meghatározó mézek, a standard mézek, amelyek az árakat úgy viszonylag meghatározó.
19: Mikor kezdődik a mézpergetés, az új méz pergetése?
20: Hát ezt nem tudjuk még. Ha ilyen szépen süt a nap, és ilyen jó idő lesz, eléggé ráérősen csinálom, szerintem egy 10 nap múlva talán. Akkor a saját mézünk is már akkor csapon lesz.
3: Újabb attrakcióval bővült a tiszatavi ökocentrum. Átadták hazánk harmadik zümmögő tanösvényét az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel együtt, ahol interaktív módon mutatják be a méhek életciklusát, munkáját, gazdasági jelentőségét. A 10 állomásból álló tanösvényen hasznos ismereteket szerezhetünk arról is, hogy miként lesz a nektárból méz, és hogyan vesz részt a mézkészítés folyamatában a méhész.
21: Mit tesztek most? Elmondjátok nekem?
22: Kekszet és mézet. Nagyon finom a méz.
21: És a fájatorkotok, ti szoktatok mézet enni?
22: Igen. Apa szokott mindig nekem csinálni mézetjeket.
23: A beporzókról, a méheknek a pontosságáról szól.
3: Mondja Sós Gergely, a Tiszatavi Ökocentrum igazgatója.
23: Ugye azt hajlamosak vagyunk elfejteni, hogy mennyire is nagy a szerepük az ökoszisztémában. Méhek nélkül az emberiség körülbelül 4 évig húzná, illetve hát, ha csak arra gondolunk, hogy Kína Kínában vagy bizonyos országokban már mesterséges módon poroznak be növényeket, tehát például drónokkal. Azért itt nagy a baj, ezért ez rendkívül fontos, felhívjuk a figyelmet ezeknek az élőnyeknek a fontosságára.
0: És ezt mind itt a tanösvényen megismerhetik a gyerekek, a látogatók.
23: A méh kaptárnak, a méh családnak a működéséről, felépítéséről is ismereteket szerezhetnek, információkat gyűjthetnek, hogyan működik magának a méznek az előállítása, milyen kapcsolata van ugye a növényeknek és a méheknek, vagy illetve a beporzóknak, illetve hogy miért is olyan egészséges, illetve fontos élelmiszer ugye maga a méz.
3: A 10 állomásból álló zümmögő sétány a beporzók láthatatlan, mégis létfontosságú munkáját mutatja be, és hogy miért is van kulcs szerepük az ökoszisztéma egyensúlyában, mondja Brus Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Idén sokkal jobban telelt a hazai méhállomány, tavaly esztendőben 24 és 25 telén megközelítőleg a fele elpusztult a hazai méhcsaládoknak. Idén ez a szám 10-20% között van, ami nyilván nagyon sok, hiszen ez azt jelenti, hogy 150-200 000 méhcsalád elpusztult. A legtöbb beporzó azonban magányosan telel át, ott igenis számít a hideg, hogyha megfelelő jó védett helyet talál magának a megtermékenyült anya, vadbeporzó esetén, akkor szerencséje van, át tud telelni. Enyhe teleken logikusan sokkal nagyobb a valószínűsége, ezek a kis beporzók áttelelnek. Eddig a tavasz egyébként nem alakul kedvezőtlenül az ő számukra, hiszen néhány hűvös napot meleg napok váltottak. A meleg napokon minden beporzó hozzájut vízhez, nektárhoz, virágporhoz, ami fontos. Most az utóbbi napokban a felerősödő szél nem tesz jót nekik, hiszen kis rovarokról van szó. Ők mielőtt elhagyják otthonukat, mindig megnézik, hogy mekkora a szél, és erőszélben el sem indulnak táplálékért. Ami minden élőlénynek idén egyelőre katasztrofális, legyen növény vagy állat, az a szárazság. Nagyon-nagyon kellene most már az eső.
3: A mézár hogy alakulhat idén?
2: Átlagos évben körülbelül 25 000 tonna mézet termel a magyar méhészek, de ebből mindössze 10 000 tonna fogy el itthon, egy jó évben pedig akár 30 000 tonna fölött is, tehát bőven jut mindig exportra határunkon, kívüli országokba, főleg olaszok, németek, franciák veszik meg a magyar mézet. A kiskereskedelemben egyértelműen az Európába áramló olcsó mézek árszintje fogja meghatározni továbbra is azt az árszínvonat, amelyet találkoznak a mézfogyasztók. Ha közvetlenül a termelőtől veszük a mézet, akkor ők kedvező bárszinten tudják értékesíteni a mézet.
3: Meg hát így ki lehet küszöbölni a méz hamisításokat.
2: Ott élelmiszernek minél hosszabb az az útja, amíg a fogyasztóhoz eljut, annál nagyobb a valószínűsége, hogy bármilyen minőségromlás elszenvedjen, ezért attól jobb és biztonságosabb nincsen, ha a termelőtől veszük.
3: Szó szerint beleszületett a mezőgazdaságba. Horváth Aida mindössze 20 éves, de szinte minden munkát elvégez a családi gazdaságban. Ő lett idén az év agrárembere díj, jövő agrárszakembere kategóriájának díjazottja, sőt a közönségdíjat is elnyerte. Nem csak a zalai gazdaságban áll helyt, egyetemista is több tízezres követője van a közösségi platformokon, ahol bepillantást enged a mezőgazdasági munkák rejtelmeibe is. Varga Tünde beszélgetése.
1: Mondhatnám azt is, hogy beleszületett a mezőgazdaságba. Késői időpontot egyeztettünk, mert hogy egyetemen tanul.
4: Sokszor már a testvéreimmel úgy fogalmazunk, hogy ez a vérünkben csurog, ugyanis a szüleimnek hála, mi már kiskorunk óta így a gazdaságban nőhettünk fel, természet közelben és az állatok közelében, és úgy gondolom ez nem sok embernek adatik meg mostanában.
1: Tehát önnek ez teljesen természetes, hogy földet művel, állatokat gondolsz, trágyáz, stb.
4: Igen, igen. Sokan ránézésre ezt nem gondolnak, de nekem ez jön természetesen, és a húgomnak is, mert édesanyánktól is ezt láttuk, az öcsémről meg nem is beszélve. Őként is édesapám nyugodt szívvel ránk bízza a nagyobbnál nagyobb gépeket, és nagyon szuper így családként együttműködni.
1: Ön a legidősebb?
4: Igen.
1: Soha nem gondolta, hogy valami egészen más szakmát tanulna, vagy legalább kipróbálna magát valami teljesen másban?
4: Nem nagyon gondolkoztam el ilyenen, mert sosem erőltették ránk, tehát nem erről van szó, ez jött magától, és ezt szeretet nélkül nem is lehet csinálni, de amikor az embernek megvan az érzése, hogy ezt szereti is csinálni, és olyan, mint egy hobbi, persze vannak nehézségek, itt sem minden fenékig tejfel, de így szeretjük.
1: Kamaszkorában sem érezte azt, hogy amikor úgy kicsit úgy érzi az ember a szabadságát és feszegeti a határait, és aki mezőgazdaságban dolgozik, vagy állatokkal foglalkozik, az pontosan tudja, hogy itt nincs szabadság.
4: Én azt érzem szabadságnak, mert a magunk ura vagyunk, ez sokszor jó, sokszor rossz, megvan ez a nyugalom, de közben az állandó pörgés, és nekem kell ez a változatosság.
1: Egyetemen tanul, mondta, mit tanul pontosan is hol?
4: Jelenleg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Georgikon kampuszán tanulok Keszthelyen, mezőgazdasági mérnök alapszakon, jövőben pedig a növényorvos mesterszakon szeretném tovább folytatni tanulmányaimat.
1: Meglepte ez a díj?
4: Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, tehát míg ezt végigcsináltam, azért már kialakult bennem egy gondolat, hogyha eddigi munkásságomat szeretnék értékelni, akkor úgy már a vége felé az ember érzi, hogy akkor, ha már itt vagyok, nagyon szeretném. De őszintén ez a díj nem is számomra csak egy elismerés, hanem egy nagyon fontos visszaigazolás, hogy jó úton járok abban, amit csinálok, akár a családi gazdasági tevékenységemről, akár az agrárinfluenceri tevékenységemről van szó.
1: Jelen van a közösségi oldalakon, és elég komoly követő.
4: A legfőbb célom az volt, hogy megmutassam a mezőgazdaság valódi és hiteles arcát, hogy mennyi munka, alázat áll az mögött, hogy egy termék a polcra kerül, és onnét leemeli más. Illetve nagyon-nagyon szívügyem az, hogy a nők helytállását megmutassam a szakmába, hogy igenis nőként képesek vagyunk ezekre a munkákra. És amikor begurulok a benzinkútra, a másik útfelén ne az legyen az első kérdés, hogy hol a sofőr.
1: Ugye traktorral megy a benzinkútra, tegyük hozzá.
4: Legtöbbször igen, sokszor többet traktorozok, mint autózok. Az évek során TikTokon több mint 75 ezer ember követi a mindennapjaimat a mezőgazdaságban, Instagramon pedig már közel több mint 5 ezer ember. És ezáltal nagyon sok magyar mezőgazdasági céggel együtt tudtam működni már, illetve volt szerencsém már külföldi cégekkel is együtt működni.
1: De ezt azért is tartja fontosnak, mert hogy érezte esetleg vagy előítéletet a mezőgazdaságban dolgozó nők felé, hogy hát úgysem képesek annyira, mint a férfiak, tehát hogy erre gondoljunk?
4: Igen, mert így a családban ezt egyáltalán nem érzem, mert az egész család és rokoni szál is mezőgazdasági beállítottságú. Sok meglepő arcot látok, amikor megyek az utakon, és ezt a húgom is észleli, hogy jaj, ebbe egy szőken ül, úristen, viszont van, amikor tényleg a kamionosok olyan szuper visszajelzéseket adnak, ami nagyon jól esik az úton.
1: Hogy képzeli el a jövőjét egy 15-20 év múlva?
4: Mindenképpen a mezőgazdaságban, tehát így máshol nem is tudnám, az már idegen lenne számomra. Illetve én is nagy családot szeretnék, mellette ott lenne ez az influenceri pálya, és azért örülnék, ha a traktorba ott ülne mellettem egy-két vagy három kisgyerek.
5: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3: Május 1-én életbe lépett a Mercosur országokkal, azaz Brazíliával, Argentínával, Uruguayjal, Paraguayjal és Bolíviával kötött uniós szabadkereskedelmi megállapodás, amely hatással lesz az európai mezőgazdaságra. A legizgalmasabb kérdés a versenyhátrány, amely most is megmutatkozott Európában. Kulik Bence információi.
6: Az elmúlt hónapok az EU és a dél-amerikai államok, azaz a Mercosur országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás ellen szerveződő gazdatüntetésektől voltak hangosak. Miközben az európai ipar szereplői, leginkább a német autógyártás örülhet a szerződésnek, hisz egy 780 millió embert magába foglaló szabadkereskedelmi övezet jött létre, az uniós mezőgazdászok feszültek. Május 1-től megszűntek ugyanis a vámfalak a világ egyik legolcsóbb élelmiszerexportőrei előtt. Ez persze rámutat arra is, hogy a szigorúan szabályzott európai piac hatalmas versenyhátrányban van, ám a szabályokon nem lazítani kell, hanem mindenkire ugyanúgy alkalmazni, mondta Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára.
7: Olcsóbbak, hatékonyabban is termelnek, de hogy ennek mi az oka, azt nagyon fontos tudni, hogy az Európai Unióban vannak a világon a legszigorúbb élelmiszerbiztonsági előírások. Növényegészségügyi állatjólét is hosszan tudnám sorolni. Ez viszont csak az Európában előállított termékekre vonatkozik. Ha megérkezik egy importszállítmány Ukrajnából vagy éppen Brazíliából, ott ezek a feltételek ezekkel a termékekkel szemben már nem érvényesülnek, ha nem követelik meg. Így lehet az, hogy például Brazíliában több olyan növényvédőszert vagy gyomítószert használnak, amit itt az Európai Unióban már évtizedek óta betiltottak. A számos olyan szer, hormonfokozók az állattenyésztésben. Innentől kezdve, mivel nem csak hogy nem előírás, sőt, a beérkező szállítmányoknak körülbelül az 1-2%-át tudják ellenőrizni a kikötőkben, tehát 98% gyakorlatilag teljesen ellenőrizetlenül kerül be az európai élelmiszerpiacra. Na ez az a versenyhátrány, teljesen egyenlőtlen piacot eredményez, és ezzel nem tudnak versenyezni semmilyen körülmények között az európai termelők. Nem csak a magyarok, sem a franciák, sem a belgák, sem az olaszok. Egyszerűen ez egy olyan versenyhátrány, amit ezek a brazil termékek élveznek.
6: A magyar agráriumra leginkább közvetve hat az új megállapodás. Hazánk mezőgazdasági termékekből nettó exportőr, de nem a hazai piacok bővülnek, hanem az elsődleges exportországainkban, tehát a német, olasz és osztrák boltokba kerülnek majd az olcsó latin-amerikai termékek. Ez a hazai húságazatnak fáj leginkább.
7: A baromfi hús és a marha hús egy kritikus ágazat Európában. Ehelyett piacvédelem helyett nyilván az Európai Unió ezeket a terméket, a brazil marha húst vagy a brazil csirke mellett beengedi. Ki kell még emelnem például a mézet is. Brazíliából vámmentesen kétszer akkora mennyiséget engednek be mézből, mint a teljes éves magyar termelés. Ennek a hatásai magyar viszonylatban is érezhetőek lesznek, és senki ne lepődjön meg azon, hogy a boltok polcain nem fogunk látni innentől kezdve, innentől sem brazil vagy argentin termékeket feltüntetve, mert ezek a termékek döntő részben az élelmiszeriparba és a vendéglátásba kerülnek be. Jellemzően fogyasztott formában, nyilván ebből az is következik, a termékek címkén ez nem kerül majd feltüntetésre, ugyanúgy spanyol sonkának fogják hívni, ugyanúgy holland csirke sonkának, csak nyilván az alapanyag az onnantól kezdve már brazil csirke mellett lesz.
6: A Mercosur kérdésében egyértelműen látszódnak a mélyben meghúzódó rendszer szintű problémák. Egyrészt a túlszabályzott Európai Unió termelése elképesztő versenyhátrányban van, másrészt a feldolgozatlan árura építő magyar mezőgazdaság nem képes labdába rúgni a saját hagyományos exportpiacain az olcsóbb termékekkel szemben.
7: Az európai támogatási rendszer úgy működik, hogy a gazda azért kap például területalapú támogatást, hogy végső soron a fogyasztói árak is mederben maradjanak. El lehet vonni ezeket a támogatásokat, de onnantól kezdve még az a minimális kompenzáció sem lesz meg, amivel versenyben tudnánk maradni a brazil, vagy a marokkai, vagy az ukrán termékekkel. Ha ez a folyamat folytatódik, akkor azt gondolom, hogy folytatódik az a tendencia, amivel az európai termékeknek az aránya lecsökkent az elmúlt évtizedben, és jelentősen megnőtt az import termékeknek az aránya. Ez jól látszik egyébként. A gabonánál jól látszik, a zöldséggyümölcsöknél is jól látszik, az állati termékeknél is.
3: Tegnap tartották a 15. Szent István napi kenyérverseny második fordulós bírálatát. A versenyre benevezett termékek egyike lesz majd 2026-ban az ország kenyere. A szakmai zsűri a rekordszámú nevezett termékből már az első körben kiválasztott három kategóriában összesen 33 terméket, amelyek bekerültek a második fordulóba. Kovács Bernadett kóstolója.
9: Sette Józsefet, a Magyar Péksszövetség elnökét kérdezem egy kicsit a zsűrizésről is. Itt, ahogy figyelgettem, először tapogatták, megnézték, összenyomkodták a kenyeret, aztán jött az illatolás, és utána a kóstolás. Jó a sorrend?
10: Így van, megkapják a zsűritagok egészben a kenyeret, aztán majd megkapják szeletelve, és hogy tudják megkóstolni. Első nekifutásra megnézik az egész külalakját, megnézik a héjazatot, utána az elvágott formában megnézik a bélzetet, megillatolják a kenyeret, és utána következik egy kóstolás, ahol ugye a kenyérre jellemző ízeket kóstolják, azt pontozzák, és azt nézik, hogy milyen ízletes az a kenyér.
9: A Szent István napi kenyeret jelölték meg a legfontosabb kategóriának, talán az érthető is, tehát annak már mondhatjuk tényleg, hogy szimbolikus jelentése van, de jól gondolom, hogy az innovációnak most már egyre nagyobb szerepe lesz, ha csak arra gondolok, hogy például egyre több a gluténérzékeny, ilyen-olyan trendekről is beszélhetünk, hogy ki az, aki ezt eszik, ki az, aki nem, vagy divatból, vagy azért, mert tényleg rákényszerül, de hogy ennek a kategóriának én laikusként talán azt gondolom, hogy felfele ívelő szerepe és fontossága van.
10: Igen, a Szent István napi kenyér volt ugye ennek az egész versenynek az alapja. Mivel ezen szerettünk volna fejleszteni, és mi is azt láttuk, hogy az innováció irányába történt a legnagyobb fejlesztés, ezért létrehoztuk ezt az innovatív kategóriát, amelyben új termékek, új alapanyagok, és azt kell mondjam önnek, hogy új versenyzők is jelentek meg, és valóban vannak új trendek kialakulóban, egyik ilyen pontosan a gluténmentes termékeknek a köre. Azt látjuk, hogy egyre több igény van a fogyasztók részéről ilyen irányú termékek gyártására, és ebben az irányban is látjuk, hogy a vállalkozásaink előrefele mennek, látjuk abban a kérdésben, hogy mindegészség tudatosabban étkező vendégeink és a vevőink részére gyártunk termékeket, tehát azt látom, hogy nagyon fontos ebbe az irányba fejleszteni, nagyon megéri ebbe az irányba fejleszteni, hiszen egyre több ilyen érzékeny ember jön elő, akinek ugye a táplálkozásnál ez fontosak ezek a termékek, illetve azt látom, hogy a minőség egyre jobban előtérbe kerül. Nem is az ár annyira fontos már, hanem bizonyos trendek esetében a minőséget helyezik a vásárlók első szempontba, és azt gondolom, hogy a magyar pékek itt az innováció, a fejlődés során mind alapanyagokkal, mind a különböző gyártott termékekkel egyre jobban megfelelnek vásárlók igényeinek, és egyre jobban látják azt, hogy mire van a vásárlóknak szüksége.
9: A tavalyi innovatív kenyér kategória győztese Varga Ferenc, a Varga Pékség 95 Kft. Tulajdonos ügyvezető, akit ma ismét köszönhetünk, és itt az idén nevezett terméke mellett áll. Paradicsomot látok közvetlenül a termék mellett. Ez azt jelenti, hogy a paradicsom egy nagyon fontos összetevője, vagy ez csak dekorelem?
23: Nem, ez összetevője ennek a kenyérnek, általában a kenyereknek azért nem. Ez a toszkán kenyér. Egy kicsit az olasz ízvilágot csempésztünk bele, a paradicsomot, a fűszereket, és nyilván mögötte van egy vadkovászos technológia. Az innovációnak és a versenynek ez a lényege, hogy a maga technológia is innovatív, de az összetevők adják igazán azt a különlegességet, azt az élményt, amit a kenyérnek nyújtania kell ahhoz, hogy esélye legyen egy kenyérnek nyerni.
9: Sok sikert idénre is!
23: Hát ha!
3: Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország című műsorunk. Törőcsik Zsolt műsorvezető várja majd önöket. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Szüllősi Éva, a hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is búcsúzom. Legyen szép napjuk. Pilisi Csengét hallották.

0: pítóra. Elmondja Radnóti Zoltán, rabbi.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szeretném folytatni az a sorozatot, amelyik a bibliai szereplőkről szól. Mai nap szeretnék Sáráról mesélni. Sára, az ősanya, Ábrám felesége, a szó héberül Sara, azt jelenti fejedelemasszony. Rengeteg történet van róla, hogy hogyan került Ábrám mellé, hogyan találták egymásra, hogyan lett gyermekük, ám most mégis szeretnék egy talmudi történetet hozni, amíg azt mondja, hogy Sára sátrában mindig égett a gyertya. A gyertya egy szimbólum, azt mondja a Zsoltár, hogy a gyertya az emberi lélek, miben hasonlít a két dolog egymásra. A gyertya lángja is az emberi lélek mindig fölfelé tör. Nem elégszik meg, ahol éppen van, hanem mindig föl és föl akar menni. Amikor Sáról beszélünk, ő ezt a lelkiismeretet hozta be Ábrám sátrába, hogy az ember sose elégedik meg az, ami van neki, mindig keresen célokat, törjön följebb, ám tudja, hogy hol a határ. És ez a fölfelé törés, ez legyen egy olyan élmény, amelyik Istennel együtt, alázattal és olyan gondolkodásmóddal jár együtt, amelyik az emberiség javát szolgálja. Sára, ez lett az ősanya, mert ez a gyertyaláng őnála arról szólt, hogy segítsen és mindenhol támogasson, ahol tudjon. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok önöknek.
0: Radnóti Zoltán rabbi gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 8-án pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő mellett, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Az olasz miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő Magyarországra hívta Giorgia Melonit.
3: Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszt szennyezett kővel borított parkolót és utakat.
2: Akár 40 utas is leszállhatott a vírusfertőzött óceánjáróról, amelyen 3 ember halt meg hantavírus miatt. Világszerte keresik a fertőzötteket. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl, és meghívta Giorgia Melonit Magyarországra. Megállapodtak, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők munkáját. Magyar Péternek ez még nem hivatalos kormányfői látogatása. Miniszterelnökként ugyanis Lengyelországba és Bécsbe utazik majd először. Mészáros László összefoglalója.
4: Az olasz miniszterelnök hivatalos rezidenciáján fogadta Magyar Pétert Giorgia Meloni. A találkozóra a lendő magyar kormányfőt Orbán Anita külügyminiszterjelölt is elkísérte. Ünnepélyes és szívélyes fogadás. Ezzel a szöveggel osztott meg egy videót a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök, miután egyeztetett az olasz kormányfővel. Magyar Péter azután utazott Rómába, hogy keddeste bemutatták a róla szóló dokumentumfilmet a Sestri Levantei Nemzetközi Filmfesztiválon. A találkozót követő posztjában Magyar Péter arról írt, sikeres és előremutató megbeszélést folytatott Giorgia Melonival. A leendő kormányfő úgy fogalmazott, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel. Legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Emellett megállapodtak abban, hogy közösen segítik a két ország befektetőit, és felgyorsítják a Trieste magyar kikötő megépítését. A megválasztott kormányfő arról is írt, hogy meghívta Magyarországra Giorgia Melonit.
2: Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel is abban maradtak. Az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
3: Mellétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. A leendő miniszterelnök úgy reagált, annak ellenére hozta meg ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna Mellétei Barna Márton. Az új jelölt nevét ma jelenti be Magyar Péter.
2: Lemondott az országos kórházi főigazgató Révész János, ezt a szervezet honlapján jelentette be, munkaviszonya június végén szűnik meg.
3: Lemondását azzal indokolta, hogy a hatályos jogi környezetben az országos kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. Május 9-ét követően pedig mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változik, ezért azt tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése a legalkalmasabbnak ítélt főigazgatót mihamarabb megbízhassa feladatának ellátásával.
2: Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátástól a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet.
3: Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy mérje fel a helyzetet és dolgozzon ki megoldási javaslatot. A Nyírő Gyula kórházban például 19 orvos pszichiáter mondott fel néhány hete. A Pszichiátriai Társaság ezért most valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost megkeres, és megoldási javaslatot állít össze.
2: Nem várt mértékben nőtt a kiskereskedelmi forgalom az első negyedévben és azon belül is márciusban. A KSH adatai szerint a lakossági fogyasztás a 10%-ot is meghaladta a tavasz első hónapjában. Ez az egyik legfontosabb adat, hiszen a növekvő fogyasztás növekvő áfa bevételeket eredményez, és a gazdasági növekedés legfontosabb hajtómotorja a beruházások mellett. Szilágyi Béla összeállítása.
5: Visszatért a vásárlási kedv, a családok újra többet költenek, és nő a kiskereskedelmi forgalom. A 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete is hozzájárult ahhoz, hogy az első negyed évben, különösen márciusban dinamikusan nőtt a boltok forgalma. Ebben a reálbérek emelkedése is közrejátszott. A KSH adatai szerint a tavasz első hónapjában a kiskereskedelmi forgalom több mint 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ilyen dinamikus növekedésre 4 évvel ezelőtt, 2022. májusában volt legutóbb példa. Figyelemre méltó, hogy minden szegmensben bővülés mértek. Az élelmiszeráruházakban 2,6, a műszaki üzletekben 8,4, míg az üzemanyag töltő állomásokon 20,6%-os volt a forgalom növekedés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak márciusban majdnem elérte az 1800 milliárd forintot, ez több mint 5%-os növekedés egy év alatt. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú lakossági fogyasztás alakulása.
6: A fogyasztás ilyen mértékű növekedése azért is fontos, mert egyrészt stabilizálhatja a költségvetési bevételeket.
5: Vagyis minél több terméket vásárolunk a boltokban, annál több áfa bevétele lesz az államnak, ami most nagyon jól jön az egyre nagyobb hiánnyal szembesülő költségvetésnek. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője.
6: Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költségvetésnek, amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
5: A növekvő fogyasztást segíti az erős forint is, ami az euróhoz képest már a 360-as szint alá is ment a napokban. Ellenzők szerint, ha beindul a gazdaság, növekszik a termelés és a fogyasztás, akkor borítékolható, hogy a 350-es szintet is eléri a magyar valuta euróhoz mért értéke. Az erős forint pedig csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolaj árát, ezzel együtt pedig az inflációt is. Mindennek pedig az lesz a következménye, hogy tovább nő a magyar GDP.
2: Újabb nyugat-magyarországi városban azonosítottak azbesztes kővel borított közterületet.
3: Zalaegerszegen egy belvárosi parkoló és két külvárosi utca esetében laboratóriumi vizsgálattal is igazolták, hogy az osztrák bányákból származó szennyezett kőzúzalékkal szórták fel, mondta a város polgármestere. Balai Zoltán hozzátette, további közterületen is vesznek mintát, de félő, hogy több magánterület is érintett lehet. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek.
7: A parkoló esetében azonnal gondoskodtunk arról, hogy azt lezárjuk, és fóliával le is takarjuk, hogy a szél a port ne tudja vinni. Az Áfonya utca és az Estike utca esetében egyelőre 10 km/h sebességkorlátozást vezettünk be. Ezekre az utcákra vonatkozóan pedig az a tervünk, akárcsak a parkoló esetében, hogy amilyen gyorsan csak a szabályozás lehetővé teszi, aszfaltburkolat kerül mind a három közterületre.
2: Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az egészségügyi világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig 3-an haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házaspár. 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek. A WHO kiemelte, összesen 5 esetben erősítették meg, hogy a betegek a hantafertőzést kapták el. Emellett felhívták a figyelmet, hogy a fertőzés emberről emberre terjedése lassabb folyamat, elsősorban hosszú összezártság esetén ragályos.
3: A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra 2 hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén, mielőtt a járványról jelentést tettek volna. Az óceánjárót üzemeltető cég azonban csak 29 utas távozását ismerte el. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal, hogy megakadályozzák a betegség tovább terjedését.
2: Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának.
3: Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzés elsősorban a rákcsálók váladékával kerül az emberi szervezetbe, de bizonyos esetekben képes emberről emberre is terjedni. A fertőzés lappangási ideje akár 8 hét is lehet, és nincs ellene védőoltás. Hozzátette, a betegségnek két fő típusa van, az európai és az amerikai kontinensen terjedő variáns. Míg az előbbi enyhébb lefolyású, addig az andoki vírustörzs súlyosabb tünetekkel jár. Ide tartozik az a vírustörzs is, amely az Atlanti-óceánon járó hajó fedélzetén bukkant fel a napokban.
8: Az Európában előforduló változat körülbelül 10%-os halálozással jár, jóval enyhébb, mint az amerikai. Az amerikai változat szintén influenza-szerű tünetekkel kezdődik, utána hasmenés vagy hasfájás alakul ki, és nagyon gyorsan légzési elégtelenség, tüdővizenyő jön létre, ami miatt az illető nagyon gyakran intenzív osztályra lélegeztető gépre kerül. Ennek a változatnak a halálozása elérheti a 40%-ot is.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóúti csomópont között kiépített terelésben Bicskétől már most lassulások tapasztalhatók, főleg a külső sávban. Az M4-es autóúton Monor térségében pihenőhelyet építenek, Budapest irányába a 40-es és a 37-es, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő záporzivatar, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható, a hétvégén is marad a napos száraz koronyárias idő.
2: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Nemzeti Sportkrónika.
10: A mikrofonnál Vera Emese. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőinek visszavágóján az Aston Villa 4-0-ra nyert a Nottingham Forest ellen, míg a Freiburg 3-1-re győzte le a vendég Bragát. A konferencia ligában spanyol-angol összecsapás lesz, a Rayo Vallecano idegenben is legyőzte 1-0-ra a Strasbourgot, míg a Crystal Palace 2-1-re nyert a vendég Shakhtar Donetsk ellen. Tovább fokozódik a belső feszültség a Real Madrid labdarúgó csapatánál. A Márka értesülése szerint két alapember, Aurelien Tchouaméni és Federico Valverde között verekedésig fajult egy nézeteltérés. Utóbbit kórházba kellett szállítani. A két játékos között az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki. A dulakodás során Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. Egyes hírek szerint az uruguayi focista esés közben beverte a fejét és az eszméletét is elveszítette. A Real Madrid hivatalosan is bejelentette, hogy fegyelmi eljárást indított Valverde és Tchouaméni ellen, és időközben az is hivatalossá vált, hogy az uruguayi játékosra 10-14 napos kényszerpihenő vár. A Szeged 2-es vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A tiszaparti együttes a hazai pályán összeszedett 7 gólos hátrány után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc visszavágóján. Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NK Universitas Pécs indulása a női kosárlabda Euroligában. Hosszabb Facebook bejegyzésen méltatta a klubnál folyó szakmai munkát Rád Géber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, aki hatalmas sikernek tartja a pécsi hölgyek NB1-es bajnoki címét, ám bejelentette, ha 10 nap alatt nem találnak támogatókat a Gárda Euroliga indulásához, befejezi a felnőtt csapatok menedzselését. A magyar jégkorong válogatott emberhátrányban kapott 2 góllal 3-2-es vereséget szenvedett a házigazda szlovén csapattól Bledben, a bő egy hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. Köszönöm figyelmüket!
11: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
0: Műsorajánlat. Jó napot, Magyarország!
12: Mit gondol a NAV egyre kreatívabb nyomozati módszereiről? Ma már egy óvatlan hirdetés a közösségi média felületein is elég ahhoz, hogy a végrehajtók rátaláljanak az eltitkolt értékekre. És ma van a II. Világháború európai befejezésének emléknapja. Ön szerint a mai generációk számára mit üzen május 8-a? Fontos ma is beszélni ezekről az eseményekről a családban?
13: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot, Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Egy teljes élet Isten és a zene ölelésében.
14: Amikor koncertturnékra hívtak meg többször is engem Japánban, én megmondtam az én drága japán menedzseremnek, hogy nagyon szívesen, de a cappella szeretnék énekelni, mindig úgy szeretném kezdeni a koncertemet, hogy egy gyönyörű népdalt elénekeljek, és van, amikor kértek még többet, és annak volt talán legnagyobb sikere.
13: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Tokodi Ilona operaénekes. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
15: Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
16: Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
1: 2026. május 8-a péntek, Mihály névnapja van. Most halljuk, milyen témákkal számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Növekedett az első negyedévben a vendégészakák száma, hogy mit jelent ez az egész éves turisztikai adatok szempontjából. Azt az első órában vitatjuk meg a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökével. Mi lesz a szolidaritási adó sorsa, ami elég sok vitát okozott az elmúlt időszakban a kormány és a nagyobb városok között? Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke válaszol erre a kérdésre is 4:48 után. És hogyan értelmezheti magát újra a Fidesz a választási vereség után? Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter válaszol erre a kérdésre 7:30 után. És szó lesz a mai műsorban arról is, hogy egy éve foglalta el Szentpéter székét 14. Leó pápa, hogy mi történt ebben az elmúlt egy évben. Arról Monostori László esperes plébánost kérdezem majd 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
11: Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
1: Újabb 6 sport kiválóság kézlenyomatával gazdagodott a Magyar Sportcsillagok Fala a Testnevelési Egyetemen. Az ünnepségen 3 korábbi atléta, Márton Anita, Bai Balázs és Szalma László, a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya Varga Zsolt, valamint 2 paralimpiai bajnok úszó, Engelhardt Katalin és Ráckó Gitta tenyérlenyomatával bővült a dicsőségfal. Cifra Boróka először Varga Zsolttal beszélgetett.
17: Mennyire nagy dolog a számodra, hogy Kemény Dénessel egy falra kerül majd fel a kézlenyomatod, ugye a karriered legfontosabb sikereit az ő csapatában érted el?
18: Mindenféleképpen óriási megtiszteltetés. Nyilván ő is, illetve hát az egész fal, akik kikerültek, szinte mindenkire elmondhatnám, hogy nekem nagy megtiszteltetés, hiszen akik kikerültek, azok azért kerültek ki, mert a saját sportjukban, a saját területükön fontos kiemelkedő eredményeket értek el, és pont az előbb említettem meg, hogy mennyire fontos az, hogy azt érzem, hogy abban kezdjen át alakulás lenni így az itthoni közfelfogásban, hogy nagyon értékelik, most sokkal jobban értékelik az emberek, a közönség aranyérmen kívüli eredményeket is. Tehát amikor valaki hazajön egy ezüstéremmel, egy bronzéremmel, vagy akár egy 4. helyjel, 5. helyjel, még az is értékelve van. És úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hiszen a sportoló számára írtatos munkát tesz bele mindegyik eredményébe. És szerintem az egy nagyon-nagyon erős visszajelzés és óriási motiváció a sportoló számára, hogyha ezt a közönség, az emberek szeretettel fogadják és értékelik, és nem most csak a az aranyban úgymond kiemelve. Mert az igazából azért nagyon jó dolog, mindenki tudja aranyat nyerni, de azért az is látható, hogy a mai sportvilágban azért ez egyre nehezebb, és egyre kiélezettebb a verseny minden egyes sportban.
17: Hogyha még Kemény Dénes egy kicsit kapcsolódunk, akkor nagyon támogatóan áll hozzád, és úgy fogalmazott, hogy nem lát senkit, aki jobb lehetne nálad szövetségi kapitányként. Mennyit jelent ez neked, hogy van mögötted egy támogatás?
18: Nagyon köszönöm neki. Én úgy abszolút úgy gondolom, hogy mindig, mindenhol, minden pozícióban jó, hogyha az ember mögött van olyan háttér, akihez tud fordulni a nehéz pillanatokban, mert nincs elakadás. Tehát szerintem nézhetjük a világ legjobb vezetőit, ő mögöttük is állnak tanácsadók, ő mögöttük is állnak olyanok, akik már lehet, hogy már végigjárták azt az utat, amit ők most éppen járnak. És igazából ezek nagyon fontos, hiszen más aspektusokat mondanak. A saját élmények alapján is tud nagyon sok hasznos dolgot mondani. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, kvázi ezeket a mentorokat, akikhez lehet fordulni, akár csak mentálisan, pszichésen, de akár szakmai kérdésekben is, mert mindig lesz olyan, hogy az embernek vannak kérdései, amit már nagyon nehezen tud más szinten megbeszélni, csak úgymond csak egy olyannal, aki ezt átélte.
17: És te nem is félsz hozzájuk fordulni, mert egy olyan történetet is megosztott, hogy a Balatonra lementél hozzá az edzésmeneteket, régi edzésmeneteket elkérni és előszedni, hogy aztán kielemezhess.
18: Mindent. Én nagyon szeretem megnézni azt, hogy ki hogyan dolgozik, de mindig azt mondom pont, hogy én nagyon szívesen beülnék más edzőknek a megbeszélésére, a szakmai munkájára, mert szerintem rengeteg sokat lehet belőle tanulni. Nyilván összeszedjük azokat a tudásokat edzőként, amire azt gondolom, hogy szükség van, de mégis én nagyon nyitott vagyok arra, hogy ha valaki megosztja velem a tudását, én gondolkodás nélkül átveszek bármit, szóval nem úgy gondolkodom, hogy csak az én tudásom a top bármi, és akkor onnantól fogva nem lehet tanulni, hanem én tanulok folyamatosan, és nagyon szeretem ezeket a beszélgetéseket más edzőkkel, ami csak azt osztják meg, hogy ő is hasonló problémával küzd, az is egy megerősítés, hogy ez ténylegesen egy probléma, ami mások is küzdenek és gondolkodnak, illetve a felkészítésben, illetve akár a játékosokkal, akár a generációs kérdések. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amiről nagyon jó beszélgetéseket lehet folytatni. Én meg abszolút a nyitottságot tartom nagyon fontosnak.
17: Engelhardt Katalinnal és Ráczkó Gitta paralimpiai bajnoknőkkel beszélgetek. Milyen érzés?

0: generációjának fontos lehet.
1: Azt gondolom, hogy a kitartás, a hit, amiről itt beszéltek itt előttünk, akik felszólaltak, az is nagyon fontos. Ugyanakkor én még amellett azt mondanám, hogy tényleg az ember legyen mindig megfontolt, józan, és hallgasson azokra is, akik körülötte vannak, és szerintem nagyon fontos, hogy így ez egy csapatmunka. Tehát amikor ide leadja az ember a tenyérlenyomatát, nyilván már ott egyedül van, hogy nagyon sok ember és nagyon sok embernek köszönhető, és jó együtt, amikor így egymást tudjuk segíteni abban, hogy minél több sikerre legyen több embernek is.
0: Hát én is csak ismételni tudom, Katát, hogy nagyon jó, hogy így hidat építettünk, és hogy így közösen, és soha nem szabad feladni sem az álmait az embernek, és menni kell.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: 7:08 küldött gyűlést tartott Miskolcon a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara, ahol a térség gazdasági helyzetéről, a vállalkozásokat érintő kihívásokról és a jövőbeli tervekről is szó esett. Bétót Erika riportja.
4: Bihal Tamás, a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Apropója a beszélgetésünknek, hogy küldött gyűlést tartottak a napokban. Kihívásokról, jövőbeli tervekről is beszélgettek. Hogyan értékeli a mostani küldött gyűlésüket?
5: 71. küldött gyűlésünk volt, az mindig a kamara életében egy fontos dolog. Ugye ez a tavaszi a beszámolók, költségvetés, mérlegelfogadás kötelező feladata. Beszámoltunk a 2025-ös évről, amelyben néhány pontot szeretnék kiemelni, hogy mit is érdemes itt figyelembe venni. Hát mindenek előtt a gazdaság helyzete, állapota, nem csak a statisztika, hanem a kamara is rendszeresen készít elemzéseket, még a rengeteg vállalkozói fórumon halljuk és érezzük a vállalkozások helyzetét. Összességében, bár nyilvánvalóan egy kvázi szessziós folyamatban vagyunk, a Borsod-Abaúj Zemplén megyében a vállalkozások talpon vannak. Nyilván mindenki küzd a nehézségekkel, nekünk két húzó ágazat.
4: Ezt akartam kérdezni, hogy milyen ágazatok húzzák itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a gazdaságot?
5: Hát a két húzó ágazatunk az a vegyipar, a nehéz vegyipar és a gépipar, azon belül is a autóipari beszállítási folyamatok. Nagy vállalatok, profi vállalatok, erős vállalatok, de látható, hogy kemény küzdelem, mert európai gazdasági hanyatlásban sajnos pont a vegyipar és az autó ipar játsza a negatív főszerepet, és ez nyilván itt a mi gazdasági folyamatainkra is hatással van. Meglepően egyfajta stabilitást látok. Nagyon egyszerűen lehet fogalmazni, a fodrász, kozmetikus üzletek, az éttermek forgalma nyilván változó módon, de kielégítő.
4: Ugye a Covid után helyreállt.
5: Covid után helyreállt. Nyilván ez visszaáll, hullámzik, de 2025-ben ebben jelentős visszaesést nem tapasztalunk. Ez megmutatkozik a vállalkozások számának a alakulásában. Minimális mértékben csökkent a bejegyzett vállalkozások száma, és az külön büszkeség számomra, mint a kamara elnökének, hogy 2025-ben 160 új belépőnk van. Ugye a kamarának az önkéntes része, az érdemes figyelni. Ugyan voltak kilépők is, de összességében 120-125 fős pozitív szaldóval zártuk, ami nagy dolog, és ezzel továbbra is tartjuk az ország egyik legnagyobb taglétszámú vidéki kamarájának a szerepét.
4: A cégek számoltak-e be munkaerőhiányról? Egyáltalán itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fellelhető-e munkaerőhiány?
5: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván a korábbi feszes munkaerőpiachoz képest azért itt picit megugrott a munkanélküliségi mutató is, aminek az oka az, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy a beruházási teljesítmények visszaestek, ami vagy azért, mert nincs piac, nincs beruházás, vagy azért, mert mindenki vár, kivár, hogy milyen helyzet alakul, hol majd ki a gazdaság világpiaci vagy akár a hazai területein. Viszont a minőségi munkaerőt, szakmunkát, mérnököt, és sorolhatnám még, keresik a cégek, és ebben nyilván a kamarának is nagy szerepe van, hogy az oktatás területén hogyan tudja ezt a tudást pótolni.
4: Igen, a fiatalokat sikerül-e itt tartani a megyében? Mi a tapasztalata vagy rálátása?
5: Hát ez egy kulcskérdés. Nyilván Miskolc városának és a megyének a jövője szempontjából is alapvető kérdés, hogy itt maradjanak a fiatalok. Egyelőre úgy látom, hogy a lakosság szám mind megyei, mind városi szinten csökken, és aki nyilván Dunántúlon vagy külföldön vállal munkát, az a minőségi kategóriába, tehát képzettséggel, nyelvtudással rendelkező fiatal, erőfeszíti kell tenni mindenkinek, önkormányzatnak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, úthálózatnak, és sorolhatnám szinte végtelenül.

0: ellenül, hogy egy fiatal úgy érezze, hogy itt neki biztos jövője van, neki és a családjának, de vannak jó példák is, sokan visszatelepültek Nyugat-Európából, és újra itt kezdtek el dolgozni, remélem, hogy ez a folyamat fog erősödni a közeli jövőben.
1: Hogy látja, hogy mennyire fontos a vármegye, vagy mennyire vonzó a befektetőknek?
0: Miskolc, és ez talán a város szempontjából hasznos is, a kisebb, de innovatívabb cégekre tud fókuszálni, amit jól kiegészítenek az itt lévő vállalkozások, akár önálló, vagy akár beszállítói pozícióban. Ezen túlmenően nyilván a Miskolc adottsága, fekvése, szépsége az a turizmusban is távlati lehetőségeket fog nyitni.
2: BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet majd készülni. A 10-es autóbusz sűrűben indul. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: MÁV Info.
4: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatközlekedés. A budapesti előváros és távolsági forgalomban is jól tartják a menetrendet a járataink, néhány kisebb késéstől eltekintve. A hétvégi budapesti nagy rendezvények miatt jelentősen megnövekedhet az utazási kedv, ezért érdemes minél előbb elővételben megvenni a jegyeket. A főváros és a vidéki nagyvárosok, illetve a Balaton között lehetőség szerint nagyobb kapacitással, több kocsival közlekednek a járataink. A hétvégén rákos rendezői pályakarbantartás miatt módosulni fog a menetrend a Váci, Szobi, a Veresegyházi és az esztergomi vonalakon. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalotói Pestre kerül át. A Szobi vonalon az E70-es vonatok és minden második S70-es járt a teljes útvonalán közlekedik. A nemzetközi vonatok viszont napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról, illetve Váctól indulnak. A korlátozásban érintett fővárosi szakaszon a ritkában közlekedő elővárosi vonatokkal, valamint az M3-as metróval és a 12, a 14-es jelű villamosokkal lehet utazni. Péter Károly, MÁV Inform.
2: Időjárás jelentés.
5: Hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, azt pedig Mesterházi Andrástól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! A ködfoltok, illetve a réteg felhőzet feloszlása után fátyol, illetve többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként, tehát nem túl nagy számban előfordulhatnak záporok, elsősorban az északkeleti határvidéken esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás csak helyenként érénkülhet meg, a csúcshőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén alapvetően sok napsütésre és a sok évi átlagnál melegebb időre számíthatunk. A hétvégén kiemelten szombaton kevés helyen előfordulhat zápor, illetve zivatar, vasárnap viszont jó rész csapadékmentes idő valószínű, a jövő hét első napjai azonban csapadékosabbnak ígérkeznek.
5: Fél hét múlt egy perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Garami Zsuzsa.
7: Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Több kérdésben, például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Mint fogalmazott, az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 írják meg a feladatokat, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő Bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi műsort állított össze és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. A híradást Berente Maria szerkesztette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
8: Vármegyéről Vármegyére. Győr-Moson-Sopron.
9: A természet megóvása. Szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer. A hullámtér árvízvédelmi szakkifejezés. A folyók vagy tengerek azon területe, amelyet az áradáskor a meder szélétől a töltésekig vagy a magas partig elönt a víz. A mentett oldal a gátnak vagy töltésnek az az oldala, amely a településeket, házakat, termőföldeket védi az árvíztől. Azaz a mentesített, a víz nem értett terület felé esik, ellentétben a víz felőli veszélyeztetett oldallal. A sziget közben a természetes állapotok jellemzően az emberi beavatkozás hatására megváltoztak. A Duna medersüllyedése miatt csökkent a talajvíz és gyakoribbak az árvizek. A mentett oldali csatornák és az alsó szigetközi hullámtériágak kiszáradtak. A vizes élőhelyek visszaszorultak. Megoldásként 1993 és 2000 között megvalósult a legnagyobb kárt szenvedett felső sziget közben a mentett oldali és a hullámtéri ágrendszerek rehabilitációja. Ez a hullámtérben az ásványi ágrendszer felső részét, a mentett oldalon ásványráró térségét érintette. A hullámtéri és mentett oldali vízpótlórendszer szorosan összefügg. A pótolt víz egy része mindkettőbe a szivárgó csatornán keresztül érkezik. A rendszerek között további 4 helyen van közvetlen kapcsolat. A Dunaremetei Zsilipen, valamint a 3 Szivornyán, a Békaérin, Patkányosin és a Nagybajcsin keresztül.
8: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
10: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
5: Bő egy hónap múlva, június 11-én elkezdődik a labdarúgó világbajnokság, ennek pedig a sportszeretők mellett a sörgyártók is örülnek, hiszen ilyenkor a nyár és a meccsnézés miatt világszerte megugrik a sörfogyasztás. Idén ugyanakkor az egy nagy kérdés, hogy mennyiért lehet majd sörözni, hiszen a hormuzi szoros blokkádja a sörgyártásra is komoly hatással van. Hogy mit éreznek ebből itthon, a Stráski Lászlótól, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének főtitkárától kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
5: Hát ha üzleti szempontból nézzük, akkor önök várják már a foci VB-t?
11: Mindenképpen várjuk a foci VB-t, sőt várjuk a nyarat is. Ugye természetesen a nyára elsősorban a meleg miatt és az elmúlt nyarakban ebből nem volt hiány a melegből. A növeli a sörfogyasztás, bár azt el kell mondani, hogy nem csak Magyarországon, hanem olyan sörös nemzeteknél, mint például a csehek vagy a németek is, az elmúlt években jelentősen visszaesett a sörfogyasztás, ami részben a társadalom öregedésével függ össze, illetve azzal, hogy a fiatalabb korosztályok ugye kevesebben vannak, és az ő szemükben a sör már nem annyira népszerű, mint az én korosztályoméban, tehát azért kihívásokkal küzd a sörös ágazat.
5: Ez itthon is jellemző egyébként? Mit isznak, ha nem sört? Mert azért pont a kisüzemi sörfőzdék, a kézműves sörök forradalma az úgy tűnik, hogy vagy legalábbis én nekem az a tapasztalatom, hogy a fiatalokra is hatással van.
11: Igen, ez mindenképpen így van. Ugye a rendszerváltás óta tulajdonképpen kétszer volt kisüzemi sörforradalom, az egyik a rendszerváltás után közvetlenül. Aki az én korosztályomba tartozik, vagy nálam idősebb, én 50 pluszos vagyok, az még emlékszik rá, hogy a 90 előtt azért nem mindig volt sör, nyáron sem, úgyhogy értelemszerűen, amikor felszabadult a piac, akkor nagyon sokan vágtak sörfőzésbe, ez több száz sörfőzdét jelentett, aztán ezeknek egy jó része megszűnt. A másik sörforradalom pedig 2010 után zajlott le, amikor valóban világszinten divattá váltak a a kisüzemi sörök, tehát volt egy felfutás természetesen. Az új bejövő korosztályok egyrészt ilyen koktélokat, vagy hát legalábbis ezeket a kevert italokat fogyasztják, illetve most már az is jellemző a körükben, hogy illik nem fogyasztani alkoholt. Ennek részben ugye egészségügyi okai vannak, részben lázadás ugye a szülei korosztályával szemben, illetve hát nyilvánvalóan egy ilyen fenntarthatósági szemlélet miatt is van. Tehát érzékeljük mi is Magyarországon azt, hogy csökken a sörfogyasztás.
12: Na hát most azért, hogyha a foci VB-re visszatérünk, akkor az átlaghoz képest ilyenkor, vagy egyáltalán, hogyha egy nagyobb sportesemény van, akkor mennyivel ugrik meg a sörfogyasztás? Önök mit tapasztalnak?
11: Jelentősen, nem tudok százalékot mondani, nyilvánvalóan jelentősen. Ugye a foci VB kapcsán az is egy pozitívum, hogy folyamatosan bővítik a résztvevő csapatok számát, ez ugye több mérkőzést jelent, amiben viszont nincs visszaesés, az a sport szeretet vagy a foci szeretet Magyarországon, tehát azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor azért jelentősen megnő a fogyasztás.
12: Na hát a foci VB-hez kapcsolódóan azért olyan hírek is jöttek, hogy áremelésre kell majd számítani a sörök piacán, mert hogy a hormuzi szoros blokkádja miatt drágulhat a sör, ugye az alumínium és az üveg, tehát amibe beleteszik a sört, annak az ára is növekedhet, illetve hát a műtrágya, amivel ugye az Árpát és a Komlót gondozni kell. Ebből önök tapasztaltak-e már valamit, hogy az alapanyag vagy a csomagolás költsége növekedett vagy növekedhet?
11: Ami bennünket érint, és az nem az iráni háborúhoz kapcsolódik, hanem gyakorlatilag a Covid, illetve az orosz-ukrán háború hatása, hogy jelentősen megnőttek az előállítás költségeit elsősorban, és erre egyébként az teljes élelmiszerágazat, és mi is felhívtuk a kormány figyelmét, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Ugye ami jelentősen megnövekedett, az az energiaár. Ezek nagyon energiaintenzív a sörfőzés, vagy a sörágazat. Tehát ezzel nyilvánvalóan valamit kell kezdeni. A másik, ami ugye érint bennünket, hogy ugyan a kisüzemi sörfőzdék 50%-os jövedéki adót fizetnek, de ugye a kormány bevezette ezt az infláció követő adó terhet, amit mindenképpen le kellene majd állítani, és már csomagolást kérdezte, ugye a csomagolással összefüggő adminisztratív és egyéb költségek is jelentősen megnövekedtek az elmúlt időszakban. Tehát az iráni háború az most már, hogyha pozitív lenne, akkor ugye azt mondanám, hogy haba tortán, de eddig is jelentős költségnövekedéseket szenvedtünk el. Nyilvánvalóan minden olyan, ami hatással van a gazdaságra, és azért az iráni háború hatással van a gazdaságra, az ránk is negatívan hat.
12: Amikor áremelkedésről vagy költségnövekedésről van szó, akkor annak mekkora részét tudják áremelésként a fogyasztókra ráhárítani?
11: Nem nagyon. Mi végzünk felméréseket a saját tagságunk körében. Tulajdonképpen az elmúlt években a költségnövekedések ellenére sem tudtunk árat emelni. És van még egy tényező, amit muszáj elmondani. Ugye a kisüzemi sörök a piac kb. 2-3%-át adják Magyarországon. A négy multinacionális sörgyár elviszi a piac 90%-át. Na most ehhez sajnos hozzájárul az, hogy bár törvényi kötelezettsége lenne a vendéglátó egységeknek is kisüzemi sört tartani, ezt azért próbálják elkerülni, illetve nagyon erőteljes a multinacionális cégeknek a nyomása a piacon. Elég erőteljesen összefonódott ez az ágazat, a nagy sörágazat, a nagy sörös ágazat az előző kormányzata. Erről lehetett híreket is olvasni, hogy hogyan finanszíroztak bizonyos kormányzati szereplőket, tehát nincs versenyegyenlőség a piacon, ez értelemszerűen az árakban azt is jelenti, hogy nem nagyon lehet ráterhelni a többletet a fogyasztóra.
12: Árérzékeny egyébként a magyar fogyasztó, hogyha sörről van szó? Mert azért a kisüzemi söröknél talán kialakult egy olyan, hogy hajlandó a magasabb árat is kifizetni azért, hogyha jobb minőséget kap.
11: Igen, hajlandó kifizetni a többletet, főleg, hogyha tudja, hogy miért fizet. Ugye a másik törekvésünk, ami szintén akadályokba ütközött az előző években, az a termékjelöléssel, az élelmiszerjelöléssel kapcsolatos törekvéseink, nevezetesen, hogy föl kelljen tüntetni a sörön, hogy milyen minőségi alapanyagokból állította össze azt a sörfőzdét, de ugye a nagy sörgyárak higítják a sört, tehát hogyha higítják a sört, azt föl kelljen tüntetni a sörön. Ezek a törekvéseink azért nem értek célt, nyilvánvalóan az ellenlobbi miatt. Mi szeretnénk, és nyilvánvalóan ez a mi feladatunk, a kisüzemi sörgyártóknak a feladata, illetve az egyesület feladata, hogy a közönséghez elvigyük azt az információt, hogy nem véletlenül van ártöblet a kisüzemi sörökön, hiszen ezek jobb minőségű alapanyagokból, részben más technológiával készülnek. Akik tudnak erről, azok megfizetik. Nyilvánvalóan azért az alkoholtermékeknél, illetve az ilyen élvezeti cikkeknél, most a gazdasági visszaesésnél azért megvan az, hogy erre nem költ kevesebbet általában a lakosság, de ha ugyanannyit költ, és ugye emelkednek az árak, akkor nyilvánvalóan a minőségben visszalép. Ezt egy picit érzékeljük mi is, de bízunk abban, hogy sikerül elvinni azt az információt a fogyasztókhoz, hogy most már nem igaz az, ami korábban igaz volt, hogy a sör az keserű, és ezért sokan nem isszák, hanem főleg a kisüzemi sörágazat tulajdonképpen a teljes fogyasztói körnek tud olyan újdonságokat adni, ahol mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt.
12: Világos, aztán, hogyha a javaslataikkal megkeresték az új kormányt, akkor térjünk vissza mi is rá, hogy milyen volt a fogadtatása. Ráski Lászlót, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének főtitkárát hallották.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
12: Azzal folytatjuk a következő percekben, hogy újabb funkciókkal bővül a digitális állampolgárság, vagyis a DÁP, hiszen mostantól jövedelemigazolás és nullás adóigazolás is kérhető lesz az alkalmazáson keresztül. Hogy kiknek jelent ez majd segítséget, arról is kérdezem Kósa Ferencet, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnökét. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok!
12: Kiknek van, vagy kiknek lehet szükségük erre a két igazolásra, kik azok, akiknek ez majd egyszerűséget, könnyebbséget jelent?
13: Alapvetően ezeknek a célja azon állami támogatásoknak az igénylési folyamatának a megkönnyítése, amik az otthon vásárláshoz vagy az otthon felújításhoz kapcsolódnak, ilyen például az otthon starthitel, vagy ilyen a babaváró, illetve a csok.
12: Mennyivel egyszerűsödik így ez a folyamat? Tehát mi volt eddig, ami most mondjuk egy kattintással elérhető lesz?
13: Gyakorlatilag ezek csak személyesen voltak igényelhetőek, tehát nem volt arra lehetőség, hogy online, az interneten keresztül igényelhessük meg ezeket az igazolásokat. Most viszont lehetőség van arra, nem magában az alkalmazásban, hanem fel kell menni a DÁP-nak a honlapjára, és a DÁP honlapjára bejelentkezve az alkalmazással tudjuk elindítani ezeknek az igazolásoknak az igénylését.
12: Világos, tehát akkor ez nem a telefonos alkalmazáson keresztül igényelhető, ez egy fontos kitétel, hanem az interneten keresztül. Tehát
13: jelen pillanatban nem az alkalmazáson keresztül, tehát hogy a TB igazolásnak van egy külön csempéje az alkalmazáson belül, ha arra rányomunk, akkor elindíthatjuk a TB igazolást, viszont ennek a két új illetve maga az igazolási forma az ugye nem új, hanem az online igénylés lehetősége, ami új. Ezt a honlapon kell elindítani, de ez akár mobiltelefonról is működhet, tehát nem kell hozzá számítógép, hanem akár a mobiltelefon vagy a tabletnek a böngészőjében felkeressük ezt a honlapot, és ott a DÁP alkalmazással be tudunk jelentkezni. Ez annyit tesz, hogy amikor rányomunk erre a gombra a honlapon, akkor automatikusan átdob minket a DÁP alkalmazásba, ott jóvá hagyjuk a bejelentkezést, és onnantól folytathatjuk az igénylés folyamatát.
12: Világos, hogyan érkezik meg? Mert gondolom, hogyha bementem eddig a valamelyik hivatalba, akkor ez postán érkezett meg, most akkor a tárhelyre érkezik majd a maga az igazolás?
13: Így van, ez teljesen elektronikusan a tárhelyünkre kapjuk meg az igazolást, és ezt tudjuk továbbítani annak a hitelintézetnek, ahol fel kívánjuk venni ezeket a hiteleket, illetve a támogatásokat meg kívánjuk igényelni.
12: Most az elmúlt időszakban önnel is többször beszélgettünk itt, amikor valamilyen új funkció került be a DÁP alkalmazásba. Mennyire széles körül most, hogy látja az a csomag, amit a digitális állampolgárság kínálni tud nekünk állampolgároknak?
13: Én azt gondolom, hogy már önmagában az, hogy ugye ez egy bejelentkezési funkciót biztosított legelőször, a bejelentkezési funkció az jóval egyszerűbb, mint amilyen korábban volt, hogy az ügyfélkapu, vagy most az ügyfélkapu plusz, hiszen gyakorlatilag vagy egy QR kódot kell leolvasnunk a számítógép képernyőről, vagy magán a mobil eszközön hagyjuk jóval bejelentkezést, de ezek egyre szélesednek, napról napra egyre több szolgáltatáshoz férünk hozzá, most például egy olyanhoz, ami eddig nem volt online elérhető, de ugye nagyon fontos, hogy ez egy Európai Uniós projekt, minden egyes tagállamban ilyen tárcát kell biztosítani annak érdekében, hogy online tudjuk intézni az ügyeinket, és hamarosan a DÁP-ot be fogják jelenteni az Európai Unió bizottsága felé, ami azt jelenti, hogy ezeket a szolgáltatásokat, különösen az azonosítási szolgáltatást az összes többi tagállamban el kell fogadni, tehát például, hogyha mi Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, vagy bármelyik más Európai Uniós tagállamban szeretnénk ügyet intézni, akár azért, mert turistaként vagyunk abban az országban, és mondjuk ne adj Isten valamilyen baleset ért minket, és mondjuk ott kell igazolnunk azt, hogy rendelkezünk társadalombiztosítással, akkor a jövőben ezt majd meg fogjuk tudni tenni a DÁP-pal, vagy mondjuk, hogyha munkát kívánunk vállalni egy másik tagállamban, akkor ott is az ottani online szolgáltatásokba ezzel az applikációval be fogunk tudni jelentkezni. És ezen túlmenően még létre fognak hozni egy úgynevezett európai egészségügyi adatteret. Ez olyasmi, mint nálunk az EST, csak az egész Európai Unióra kiterjed. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk elmegyünk nyaralni, és azt veszük észre, hogy a nagyon fontos gyógyszerünkből nem készítettünk be eleget, mert mondjuk szívgyógyszert szedünk, vagy vércukorcsökkentőt, vagy bármit, akkor ebben az esetben lehetőség lesz majd arra, nyilván ez most még nem működik, de nem olyan távoli jövőben megtehetjük azt, hogy az EST-ben elhelyezett elektronikus receptünket majd egy másik tagállam gyógyszertárában váltsuk ki.
12: Azt hát azért ez kibővíti majd nagyon a lehetőségeit a DÁP-nak. Mennyire népszerű egyébként? Tehát azzal, hogy folyamatosan bővül a lehetőségeknek, vagy az elérhető funkcióknak a köre, az mennyiben növeli a népszerűségét a DÁP-nak?
13: Én azt mondanám, hogy folyamatosan nő azoknak a száma, akik letöltik az applikációt, és emellett természetesen azoknak is a száma, akik regisztrálnak is rá, és aki regisztrál rá, az természetesen hozzáfér ezekhez a szolgáltatásokhoz. Azzal tisztában kell lenni persze, hogy azért igényel egyfajta jártasságot, tehát hozzá is kell szoknunk ahhoz, hogy ezt megtanuljuk használni, de én azt gondolom, hogy egyszer az ember beletanul, akkor utána ez nagyon hasznos és nagyon könnyen használható.
12: Rövid időnk van, de milyen lehetőségek vannak még ebben az alkalmazásban? Ugye most említette, hogy majd az Európai Unióban mi lehet, de hát azért itt a múltkor beszéltünk arról, hogy használt autóadásvételt például már lehet intézni, azért ez azt gondolom, hogy ez is nagyon sok új lehetőséget kinyit.
13: Így van, ez nagyon leegyszerűsíti a folyamatot, hiszen nem lesz szükségünk. Ugye valaki formanyomtatván használt korábban gépjármű adásvételnél, volt, aki mondjuk saját maga próbált megírni ilyen szerződést, de ehhez kell például nyomtató, ki kell nyomtatni, kell toll, ezeket el kell vinni magunkkal, találkoznunk kell adott esetben az eladóval, hogy ezeket aláírjuk. Onnantól kezdve viszont, hogy ezt online tudjuk intézni, elegendő akkor találkozunk, amikor a gépjárművet megtekintjük, és utána a papírmunkát azt el tudjuk intézni a mobiltelefonunk vagy a tabletünk segítségével is, és emellett ugye a kormány ablaki ügyintézés is leegyszerűsödik, mert gyakorlatilag azokat a lépéseket, amiket eddig csak személyesen tudtunk megtenni, most már online tudjuk intézni.
12: Jövedelemigazolás és nullás adóigazolás is kérhető tehát a DÁP-ban. Ezentúl a részletekről és a lehetőségekről Kósa Ferencet, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnökét kérdeztem.

0: 3:45 múlt 5 perccel, tovább bővült a turizmus márciusban Magyarországon. A vendégek száma valamivel több mint 0,5%-kal, a vendég éjszakák száma pedig majdnem 1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Hogy mit látunk a felszín alatt, és milyen évre számíthat az ágazat, azt Flesch Tamástól, a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Most egy ilyen 1% körüli bővítést vagy bővülést látunk. Ha a jövedelmezőséggel ezt párba tesszük, akkor mit látunk, milyen az összkép?
1: Igen, semmiképpen nem szeretnénk panaszkodni, mert nagyon örülünk annak, hogy egyre több vendég érkezik Magyarországra, és a magyar vendégek is egyre többet látogatják a szállodáinkat. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy jövedelmezőség szempontjából messze nem ennyire jó az összkép. Egyik összetevő az, hogy elég erősen csökken az átlagár, ami egyik oldalról nagy öröm a magyar lakosságnak és nekünk is, hogy nagyon erős a forint. Ugye most már 360 forint alatt van, amikor mi a terveket készítettük, bőven 390 fölött készítettük, tehát mivel alapvetően, ha csak Budapestet nézzük, Euróba vannak a szobárak, tulajdonképpen ez egy exportágazat, ilyen szempontból 8-10%-kal kevesebb bevétel van, és ez a jövedelmezőségre is nagyon komoly hatással jár, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen év lesz, nagyon sok függ mindentől, nem csak az árfolyamtól, attól is a világpiaci helyzet hogy fog alakulni, egyáltalán mennyire lesz nyugalom a hormuzi szorosnál, mennyire lesz majd az olajár emelkedésének hatása a repülők járatokra, és az is nagyon fontos megemlíteni majd, hogy a belföldi turizmus tekintetében az erős forint is egy picit gyengítheti a hazai turizmust, hiszen tulajdonképpen ha minden így marad, és mondjuk Horvátországban vagy más országokban az árak nem nagyon emelkedtek, akkor 8-10%-kal olcsóbb lesz ott nyaralni, mint tavaly volt. Úgyhogy ezek a veszélyek benne vannak, ugyanakkor optimisták vagyunk.
0: Hát igen, sok tényező az, amitől ez függ, de hogyha már említette az energia helyzetet, akkor számítanak-e akár a költségek növekedésére, és ennek mekkora részét tudják tovább hárítani a vendégekre, mert az imént a kisüzemi sörfőzdékkel beszélgettünk, és ott azt mondták, hogy hát azért ez nem annyira egyszerű tovább hárítani a költségek növekedését.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz tovább hárítani, ha a belföldi keresletet nézzük, akkor abszolút, tehát nem hiszem, hogy nagy lehetőség van itt az árak növelésére az idejében. Próbálkozunk pici arányban legalább az inflációval, de ezt mindig a piac dönti el. A külföldiek tekintetében ugye az euró árak határozzák meg, és ahogy előbb említettem, az árfolyam ebben nagy szerepet játszik. Én azért nem látom azt, hogy különösebb mértékben az energiaárak nagyobb hatással lehetnének idén, bár ez ugye minden másodpercben változhat a helyzet. Inkább azt gondoljuk, hogy a kereslet lesz a nagy kérdés, hogy mennyire tudnak majd jönni Magyarországra a külföldiek, és a magyar állampolgárok mennyire tudnak utazni.
0: Ezzel kapcsolatban az Budapestet érinteni a legrosszabbul, hogyha mondjuk nem tudnának külföldi turisták jönni, mennyire számolnak ezzel a lehetőséggel?
1: Hát ugye jelen pillanatban is Magyarországon Budapest a legnagyobb külpiaci értékünk, bár nagyon sokat változott a helyzet, és hál' Istennek rengeteg nagyon szép termék van, hogyha szabad így városokról és szállodákról beszélgetni Budapesten kívül, de ettől függetlenül ugye ilyen szempontból fejnehéz a beutazó turizmus. Nagyon nehéz kalkulálni egyik napról a másikra, most egyelőre nagy örömünkre szolgál a következő nagy esemény, ugye a Bajnokok Ligája döntője, amire hát nemhogy teltház, hanem a teltháznál is teltházabb lesz Budapesten, olyan átlagáron, amilyet még soha életünkben nem láttunk, úgyhogy legalább a 2-3 napon fogunk örülni annak, hogy extra bevételünk lesz, és a nyár milyen lesz, az pedig később fog kiderülni, de hogy az előbb is említettem önnek, ha nem változik nagyon a repülési helyzet, akkor Budapestnek is lehet egy nagyon jó éve.
0: A jövedelmezőség szempontjából egyébként külön kell, vagy külön lehet választani a fővárost és a vidéket, tehát többet lehet kérni ugyanazért Budapesten, mint mondjuk egy vidéki ugyanolyan szolgáltatást nyújtó szállodában?
1: Hát ezt ebbe a formában így nem tudnám megerősíteni, ugye nem mindegy, hogy milyen szállodáról beszélgettünk, milyen kategóriában, hol van, miként van. Értelemszerűen a Budapesten kívüli turizmusnak a nagy része az a belföldiekre épül, a budapesti turizmus meg a külföldiekre. Ilyen szempontból azért a külföldi vásárlóképes erő még mindig egy picit nagyobb, mint a magyar erő, úgyhogy talán lehet Budapest ilyen szempontból jó helyzetben. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a munkaerő kérdés, az árak növekedése, az mindegyik, akár budapesti, akár vidéki szállodát ugyanúgy súlyt, tehát egységesen lehet arról beszélni, hogy jövedelmezőség csökkenő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ezt meg lehet állítani, illetve lehet majd ellenkező irányba fordítani.
0: Ha megfordítjuk, akkor az európai repülési helyzet az hozhat akár előnyt is, hiszen azt is jelentheti, hogy mondjuk magyarok, akik messzebbi repülős utat terveztek, ők végül úgy döntenek, hogy itthon maradnak és itthon nyaralnak.
1: Ez is igaz, és jelenthet, ugye az a nyári turizmus erősen befolyásolja azért az autós turizmus is. Nagyon sok magyar autóval megy, legalábbis a legtöbben Horvátországba, de akár Olaszországba is, ugye távolabb már talán nem. Ugyanakkor a környező országbeli autós turizmus is segíthet majd a magyar beutazó piacon, akár a balatoni helyzeten, akár a Tiszatónál, vagy más városokban lévő turizmuson, hiszen lehet, hogy a ugye ez nem Magyarországot érinti a repülési helyzet, hanem egész Európát, sőt az egész világot, tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy az, hogy Európának milyen lesz a nyara, az nagyon sokban függ attól, hogy milyen lesz a következő hónapokban az energiaellátás.
0: Mit vár az ágazat a hamarosan hivatalba lépő új kormánytól? Melyek azok a tervek, elképzelések, amelyeket meg kellene valósítani a következő időszakban?
1: Nagy várakozással tekintünk az új kormányzat intézkedései felé. Egész pontosan mi azt várjuk tőle, hogy minél kevesebb beavatkozás legyen az ágazatban. Mi azt gondoljuk, hogy a versenyhelyzetnek a növelése az nagyon fontos. A kormány feladata szerintünk ennyibe csak az, hogy megfelelő szabályozással, törvényi szabályozással és megfelelő lehetőségekkel mindenkinek ugyanazt biztosítsa, és utána a piac majd eldönti, hogy ki ebbe a jobb vagy nem jobb. Van egy-két dolog, amiben tényleg fontos lenne, hogy majd tovább lépjünk, változatlanul fennáll, ugye főleg Budapest tekintetében az elmaradt Airbnb szabályozás, ami nagyon lényeges lenne, hogy végre tisztába tegyük, hogy mi az az Airbnb, mi az a rövid távú lakáskiadás, és hogy működik ez a szállodákkal, szállodák mellett és a szállodákkal szemben. Sokszor elmondtuk, mi nem ellene vagyunk, hanem szeretnénk egy szabályozást, de sok más dologra is vonatkozik, akár az oktatási helyzet kérdésére, hogy lehetne nem a felsőfokú, hanem inkább a középfokú oktatásba abba előre lépni, hogy jobban álljon rendelkezésre magyar munkaerő. Összességében mi abban bízunk, hogy egy nagyon transzparens és egy egységes szabályozási rendszer alakul majd ki, amiben mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz majd a piacon megtermelni a profitját.
0: Volt már kapcsolatfelvétel önök között?
1: Nem volt, és ez teljesen normális is, hiszen hivatalosan, ugye azt is csak sajtóhírek alapján tudjuk, de hivatalosan nem jelent meg, hogy a gazdasági tárcához, tehát kapitány úrhoz fog tartozni a turizmus. Az, hogy milyen szinten fogja képviseltetni magát az ágazat, ezt se tudjuk még pontosan, de az előzetes információk alapján azért, mivel a mi ágazatunk a GDP-nek több mint 10%-át adja, tehát valószínűleg a következő kormányzat számára is, ahogy ezt el is mondták, nagyon fontos lesz. Ugye azért nekünk az egy nagy büszkeség, hogy a mi szakmánkból érkezik a három közjogi méltóság egyike, Forsthoffer Ágnes, és ez mindenképpen egy elismerés, hogy egy ilyen pozícióba, egy turizmusba dolgoz, egész pontosan egy szállodás szakember kerülhet, úgyhogy mi optimisták vagyunk, bizakodóak, és azt is tudjuk, hogy abban a pillanatban, hogyha megalakul az új kormány és elindul a szervezeti kialakítás, abban biztos, hogy lesz minden szövetségnek, olyan szövetségnek szerep, akik ebben részt tudnak venni.
0: Tovább bővül tehát a turizmus Magyarországon a részletekről Flesch Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét kérdeztem.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol.
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint. A 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 8-án pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Az olasz miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter Rómában, a leendő kormányfő Magyarországra hívta Giorgia Melonit.
9: Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala intenzívebb képzéssel segíti őket.
8: Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszt szennyezett kővel borított parkolót és utakat, mondjuk a részleteket. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában.
9: A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl. Úgy fogalmazott, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének elősegítéséről. Magyar Péter közölte, meghívta Giorgia Melonit magyarországi látogatásra, és megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét.
8: Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb, széleskörű képzéssel segíti az új képviselőket. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik. Magyar Péter várhatóan 15 órakor teheti le a miniszterelnöki esküt. Kis Júlia Lilla összeállítása.
10: Először ültünk itt ilyen pozícióban, ebben a csodálatos teremben, a világ egyik legszebb, hanem a legszebb termében. Úgyhogy tényleg megható volt.
9: Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot az áprilisi választáson. Az országgyűlés hivatala ezért most egy intenzívebb és széleskörűbb képzéssel segítette az új képviselőket. Az eseményről Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter képviselőtársaival tett közzé egy videót. Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium leendő vezetője szerint a képzés hatalmas segítség az újonc képviselőknek. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de lesznek újak a Fidesz és a KDNP frakcióiban is. Köztük 15 olyan politikus van, aki még nem volt képviselő. A Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek.
11: Senki nem születik vezetőnek.
9: Mindenkinek meg kell tanulni a vezetőnek lenni, hívta fel a figyelmet egy videóban Orbán Anita. A leendő külügyminiszter elmondta, mi szükséges ahhoz, hogy valaki fiatalon vezető lehessen. Arról beszélt, hogy őt már korán megtalálták vezetői pozíciókkal.
11: Mindig is célorientált voltam, feladatorientált, és szerettem volna tenni, és hatni. Nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen eredménye, és legyen társadalmi hatása annak, amit csinálok. És valószínűleg van egy olyan attitűdöm, ami miatt látták bennem a vezetőt.
9: Szerdán közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát is. A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, majd az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 órakor teszi le az esküt.
12: Az eleve szokatlan, hogy szombaton tartják a parlament ülését. Én nem is emlékszem, hogy ilyen lett volna.
9: Intenzív munkára számít az új kormány részéről Nagy Attila Tibor. A politikai elemző az M1-en szokatlannak nevezte a szombati alakulóülést, ráadásul a tervek szerint már vasárnap megkezdődhetnek a kormányalakításhoz szükséges lépések is. A parlamenti bizottságok például meghallgathatják a miniszterjelölteket.
12: Hétfőn ezek a meghallgatások folytatódnak annak érdekében, hogy minél gyorsabban felálljon a Magyar Péter vezette kormány. Őt ugye megválasztották választják szombat délután, de ahhoz, hogy a kormány felálljon, az a minisztereket ki kell nevezni, és az új miniszterelnök feladata, hogy minél gyorsabban a miniszterjelöltek meghallgatása után előterjesztést tegyen a köztársasági elnöknek az új miniszterek személyéről.
9: A szombati alakulóülés után délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendezvény, majd kezdetét veszi egy úgynevezett rendszerváltó népünnepély.
13: Most már több száz eseményt csináltunk, és itt is lesz egy meglepetés, méghozzá, ha emlékeztek Hegedűs Zsolt táncára, azzal kapcsolatos lesz, hogy ha tehetitek, gyertek ki.
9: Mondta Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Magyar Péter a Kossuth téren is beszédet mond majd, ahol művészeti produkciókkal és meglepetés vendégekkel várják az ünneplőket.
8: Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak. Az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
14: Mellétei Barna Márton jelölését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. A leendő miniszterelnök úgy reagált, annak ellenére hozta meg ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna Mellétei Barna Márton. Az új jelölt nevét ma jelenti be Magyar Péter.
8: Lemondott az országos kórházi főigazgató. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be, munkaviszonya június végén szűnik meg.
14: Lemondását azzal indokolta, hogy a hatályos jogi környezetben az országos kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. Május 9-ét követően pedig mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változik, ezért azt tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése a legalkalmasabbnak ítélt főigazgatót mi hamarabb megbízhassa feladatának ellátásával.
8: Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.
14: A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta.
8: Lendületben a hazai építőipar, az első negyedében csaknem 3000 új otthon épült, ami éves szinten 4,3%-os növekedést jelent.
14: Az építési vállalkozók országos szövetsége szoros és jó együttműködésre készül az új kormánnyal, mert az állam a legnagyobb megrendelőként, piacfelügyelőként és szabályozóként is fontos szerepet játszik az ágazatban. Emlékeztetett a szervezet elnöke. Kohi László szerint, ha a lakhatási tőkeprogram és az otthon start a jövőben is megmarad, akkor a tavaly megépült csaknem 12,500 új otthon idén megduplázódhat.
15: Az Évo számításai szerint, ha ezek a programok futnak, körülbelül 800 milliárd forinttal nagyobb megrendelést adhatnak az építőiparnak, mint enélkül lenne, és ebben a nehéz helyzetben ez egy kitörési pont, hogy lakást építünk, lakást újítunk föl. Arról nem is beszélve, hogy a múlt évben mindösszesen 12.400 lakás készült el, és jelenleg számításaink szerint körülbelül 25.000 lakást tudunk a program mentén ebben az évben munkába venni.
8: Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszt szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A város polgármestere a közösségi oldalán azt írta, a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, két utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Hozzátette, a vizsgálatokat folytatják, mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszt tartalmú kőzuzalékkal fedett. Nem a zalai megyeszékhely az első, korábban Bozsokon, Szombathelyen, és Kőszegen is kimutatták a mérgező anyagot. Nagy Viktória információi.
16: Aggódva olvastam Palai polgármester üzenetét, nagyon sokszor járok ezen a környéken, a város központjáról van szó, meg hát elég szeles utcák, valószínű, hogy mindenfelé hordja a télaport, úgyhogy hát reméljük, hogy nem lesz komolyabb gond. Remélem, hogy a hatóság megteszi megfelelő intézkedéseket.
17: Mondta a Krónikának egy zalaegerszegi lakos, akinek a munkahelye közel van az egyik érintett területhez. Egy belvárosi zuzalékos parkolóban, illetve a külső városrész két utcájában azonosították laboratóriumi vizsgálatokkal is az osztrák kőbányákból származó azbesztel szennyezett kőzuzalékot, erősítette meg a Krónikának Zalaegerszeg polgármestere. Balait Zoltán kiemelte, A parkolót lezárták és fóliával fették le. A két érintett utca esetében 10 km/h korlátozást vezettek be. Amilyen gyorsan a szabályozás lehetővé teszi, elkezdik mind három terület aszfaltozását. A polgármester arról is beszámolt, hogy további közterületeken is vesznek majd mintát, de félő, hogy több magánterület is érintett lehet.
18: Azok, akik tartanak attól, hogy a saját magáningatlanjukban ilyen anyagot vásárolhattak meg, ők sürgősen vegyék fel a kapcsolatot azzal a kereskedő céggel, ahonnan ezt beszerezték, és bizonyosodjanak meg arról, hogy lehet-e érintettség, amennyiben pedig tudják azt, hogy honnan vásárolták ezeket az anyagokat, akkor azonnal értesítsék a Zalavár megyei kormányhivatalt a megadott elérhetőségeken.
17: Palait Zoltán elmondta, hogy egy kiegészítő kormányrendelet alapján 100 millió forint rendkívüli támogatást kap a város a problémák kezelésére. A szennyezett kő beszerzésével kapcsolatban hozzátette, az eddigi adatok alapján a vállalkozók megfelelően jártak el.
18: Azok a vállalkozók, akik ezeket a felújításokat, beruházásokat megvalósították, ők tanúsítvánnyal is rendelkező anyagot vásároltak meg. Úgyhogy ez majd egy nagy kérdés lesz a jövőre vonatkozóan, akár a jogi felelősségre vonás, akár a különböző kártérítések esetében, hogy az ausztriai bányákból hogyan kerülhetett akár közvetlenül, akár közvetve tanúsítvánnyal is rendelkező szennyezett anyag ezekhez a kivitelező cégekhez.
17: Azbeszt szennyezés gyanúja először Bozsok községben merült fel, ott már januárban lezárt a kormányhivatal egy parkolót. Először a Greenpeace Magyarország Egyesület kapott figyelmeztetést arról, hogy Burgerlandban vizsgálatokat végeznek azbeszt szennyezés gyanúja miatt. Azóta már több városban, köztük Kőszegen és Szombathelyen is kimutatták a rákkeltő anyagot, de Nyugat-Magyarország szerte lehetnek érintett települések. A védekezés és a kárelhárítás költségeit átvállalja a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján.
8: A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi.
14: Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
8: Ma kezdődik a Kincsen Plusz tavaszi lóverseny és food truck show a Kincsen Parkban. A 3 napos rendezvényen sport és gasztronómia is várja az érdeklődőket.
14: Szotyori Nagy Ádám, a Kincsen Park ügyvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, a program a női amatőr hajtó Európa-bajnoksággal kezdődik délután. Holnap további ügető és agárfutamokat, vasárnap galopp versenyeket tartanak, a kiegészítő programok között pedig be lesz tacskó verseny is.
19: A szombat nagyon erős lesz, ezt jó értelemben mondom, egykor kezdünk, ugye folyamatosan lesznek az ügetőversenyek, a Fergie Emlék verseny, a Sprinter Kupa, közben a szünetekben mennek a kutyák, közben folytatjuk az Európa-bajnokságot, és nem mellékesen 18-szer, akkor pedig egy szabadtéri úgynevezett finish line partival, egy bulival kezdünk, és az időjárás kedvező lesz. Vasárnap a galopp tekintetében pedig a Nemzeti Díj, Hazafi Díj, Batthyány-Hunyadi Díj, Bábolnai Díj, ezek mind kiemelt nagyon nagy díjak, tehát azért ez már a szakmát is nagyon erősen érdekli. 95 lovat várunk, nagyon erős mezőnyök lesznek, külföldről is.
2: Autós percek.
14: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás autóúton az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy személyautó, csak a leálló sáv járható, a torlódás 2 kilométeres. Két autó ütközött az M2-es autóúton Budapest felé Vác és Sződliget között, a 36-os kilométernél a külső sávba kell sorolni, ott is gyorsan nő a kocsisor. A 43-as főúton Szegeden a Bertalan Lajos hídon oszlopnak csapódott egy autó, a 2-es kilométernél az utat lezárták, a forgalmat helyben terelik el. Az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Bicskétől már most lassulások tapasztalhatók, főleg a külső sávban.
8: Budapest információkkal folytatjuk.
20: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfitől észak irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér előtt. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál lezárták a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
14: A A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható, és a hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
8: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
2: Műsorajánlat. Délelőtt.
1: Egy speciális teljes testfelületet vizsgáló módszer segíti a betegek bőrrák szűrését.
21: Azt mondta, hogy ez egy normálisnak tűnő anyajegy. Viszont az összehasonlításnál akkor ott derült ki, hogy óriásit változott.
1: A nemzetközileg is elismert vizsgálat középpontjában a melanóma korai felismerése áll, hiszen Magyarországon évente csaknem 2000-re tehető az újonnan felismert betegek száma, és csaknem 400-an veszítik életüket. A módszerről, eredményekről és a bőrrák szűréssel kapcsolatos félelmekről is beszélgetünk műsorunkban. Balog Tamás vagyok, várom Önöket.
2: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
22: Furulya, szűr, kalap, régi mesék a pödröt bajusz alól, a hagyományos pásztor élet emlékei. Szürkésbarna tollruházat, erős futólábak, barangolás Európa legnagyobb túzok fészkelő helyén, a Körösmaros Nemzeti Park szikes pusztáin. Bivajgulyás, bivajburger, cirokszárra tekert kürtős kalács és nemzeti parki védjegyes portékák kóstolója. Dévaványa és a Túzok Fesztivál természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
2: Országjáró szombat délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
0: Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
23: Magyarország csak a támogatást igényelje, a hitelre már nincs idő. A Politico cikke szerint ez az Európai Bizottság javaslata az új magyar kormánynak. A helyreállítási és újjáépítési alapból hazánknak járó források összesen 10,4 milliárd eurót tesznek ki. Ennek nagyobb része 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg 3,9 milliárd eurót hitelformájában lehetne igénybe venni. A bizottság szerint a forráslehívás augusztus végi határidejének lejártáig már nincs elég idő a reformok végrehajtására, és a hitel növelné Magyarország adósságállományát. Magyar Péter leendő kormányfő úgy nyilatkozott, bízik abban, hogy az EU kellően rugalmas lesz, és lehetővé teszi az összes forrás lehívását. A lap szerint azonban a bizottság már a választások előtt úgy számolt, hogy a szűk időkeret miatt Magyarország nem igényli majd a hitelkeretet. Jó tárgyalást folytattunk az Amerikai Egyesült Államok elnökével, közölte az X közösségi oldalon az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen nyilatkozatát feszülten várták az újságírók, miután nemrég ismét kiújult a vámvita az EU és az Egyesült Államok között. A bizottság elnöke a rövid közleményben először azt írta, hogy Donald Trump-pal beszéltek a közel-keleti helyzetről, és egyetértettek abban, hogy Iránnak soha nem lehet nukleáris fegyvere. Csak a harmadik bekezdésben tért ki az EU-USA-vám megállapodásra. Mindkét oldalon teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a megállapodás végrehajtása mellett. Jól haladunk afelé, hogy július elején bevezessük a tervezett vámcsökkentést, írt a bejegyzése végén Ursula von der Leyen. Ennél több információ volt az amerikai elnök közlésében. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, július 4-éig, Amerika születésnapjáig hagy időt az EU-nak arra, hogy nullára csökkentse az amerikai termékek vámjait. Ellenkező esetben az európai termékek vámjai azonnal sokkal magasabb szintre ugranak majd, zárta bejegyzését az amerikai elnök. Az Európai Unió semmiféle fenyegetés hatására nem hagyja el Ukrajnát, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. A testület napi tájékoztatóján arról kérdezték az újságírók, mi az EU válasza arra, hogy Oroszország megtorló csapást helyezett kilátásba Kijev ellen, és felszólította a külföldi szervezeteket, hogy hagyják el az ukrán fővárost. A szóvivő szerint Oroszország az elmúlt években már több diplomáciai képviseletben is kárt okozott, és a mostani fenyegetés is része a felelőtlen eszkalációs taktikának, de az EU nem változtat álláspontján.
2: Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
0: 4:08 megsemmisítette az Alkotmánybíróság azt a kormányrendeletet, amely leállította a szolidaritási adó miatt indított önkormányzati pereket, így ezek hamarosan folytatódhatnak a bíróságon. Hogy milyen hatásai lehetnek ennek, arról is kérdezem a következő percekben Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
0: Na most itt egy nagyon bonyolult jogi folyamatról van szó, de ha jól értelmezem, akkor itt nem a szolidaritási adó megszüntetéséről van szó, hanem az ezzel kapcsolatos perek folytatódhatnak. Jól értelmezem?
3: Teljes mértékben jól értelmezi. A szolidaritási hozzájárulás a szobában is érvényben van, és egész addig, amíg a kormány, az új kormány nem dönt úgy, hogy a szolidaritási hozzájárulási adó nincs szükség, és mentesíti az önkormányzatokat, hogy fizetniük kell, addig fizetnünk kell. Egyébként erre vonatkozóan magának a szolidaritási hozzájárulásnak a rendszerének a megváltoztatására már az elmúlt év novemberében tettünk javaslatot a mostani regnáló kormánynak, és nagyon örültem annak, akkor, amikor ezeket a javaslatokat átnyújtottuk Navracsics miniszter úrnak, akkor nyitott fülekre talált. Ez az egész rendszernek a teljes átalakítását jelentette volna. Ez csak egy szelete már a szolidaritási hozzájárulás az önkormányzati rendszernek, de ennek a hozzájárulásnak a teljes átalakítását jelentette volna, amelynek eredményeként jóval kisebb lett volna a teher az önkormányzatokon, más számítási móddal lett volna kialakítva, hogy kinek mennyit kell fizetni. Tudnia kell, hogy ma 800 település fizeti a szolidaritási hozzájárulást, az a 800 település, akinek van gazdasága. És ez a gazdaság, ez iparüzési adót termel, ez befizeti a várostak, és az egésznek a filozófiája az volt, és jelen pillanatban is az, hogy aki tehetősebb, vagyis van lehetősége, hogy ipara legyen, annak van adója, az adójának egy részét fizesse be az államnak, hogy ezzel szolidáris tudjon lenni azon településekkel, akiknek nincs gazdasága és nincs adója, mert ezt a rendszert akartuk és akarjuk a mai nap folyamán is még megváltoztatni, és ez így is fog maradni. Kitérve arra, hogy az önkormányzatoknak még rengeteg olyan szelete van, amely az elmúlt 30 évben átalakításra szorulna. Erről is tettünk le egyébként javaslatot a kormány asztalára az elmúlt év vége felé. Teljes fogadókészség.

0: hat majd.
1: Elképzelhető, hisz a név szerint Navracsics miniszter úr tárcáját veszi át, és Navracsics miniszter úrhoz tartozunk, tartoztunk ahhoz a tárcához, tartozunk még most is, mind önkormányzatok. Várjuk meg, amíg feláll az új kormány. Ennyi türelmet mindenképp szükséges is adni az új kormánynak. Mi is tudni szeretnénk azt, hogy hova kerülnek majd az önkormányzatok, azt pedig végképp szeretnénk tudni, hogy hogy áll azon elképzeléseinkhez, amelyekről a múlt év során már elégen nem csak a megyei jogú városok, hanem valamennyi önkormányzati szövetség elkezdett tárgyalni a kormánnyal. Ennek gyakorlatilag az a lényege, hogy eltelt 30 év az önkormányzati törvénytől, kisebb-nagyobb foltozgatások voltak, de megváltozott körülöttünk a világ. Megváltozott Európa, megváltozott a virág, más lett a kis falvaknak a szerepe, más lett például a megyei jogú városoké, akik kétségkívül gazdasági, oktatási, kulturális, fejlesztési központtá váltak, hisz most már egy jelentős agglomerációs körben élő, ott dolgozik nálunk, odahozza gyermekét iskolába, oda járnak óvodába a gyereket, itt vásárol be, itt jön sportrendezvényekre, itt éli gyakorlatilag az életét, és este tér haza, vagyis új feladatok, új hatásköröket kell megállapítani, és a kormánynak és az önkormányzatoknak a megnövekedett terheket is újra kell osztania. Ezeket mi letettük az asztalra, mi ezek mellett kitartuk, nagyon remélem, hogy az új kormány és az új kormánynál is nyitott fülekre találnak.
0: Hát ezek alapján azért lesz miről tárgyalni, és ugye a türelmet említette az imént, hát volt itt azért valaki, aki nem volt türelmes, az ön szolnoki polgármester kollégája felszólította önt, hogy mondjon le a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöki posztjáról. Például azért egyébként, mert nem tett semmit a szolidaritási adó ellen, ez ugye annak fényében is érdekes, hogy imént említette ezt a novemberi javaslatot. Megfontolja ezt a felszólítást, ami szolnokról érkezett?
1: Mert emiatt sem kellene, de emiatt aztán végképp nem kellene lemondom, meg egyáltalán nem kellene mondanom. Egyébként a megyei jogú városoknál szokás az, hogy kormányváltás idején áttekintjük a jelenlegi struktúránkat, és ha kell és szükséges, akkor hozzáigazítjuk a való élethez, és új struktúrát alakítunk ki. Ez elképzelhető lesz ennek a tavasznak a végén, a nyárnak az elején, de hát az a lényege nem fog változtatni. Az önkormányzatok céljai világosak, az önkormányzatok határozott elképzelésekkel rendelkeznek, az önkormányzatok határozott javaslatokkal is rendelkeznek, és nagyon sok ígéretet hallottunk már, nagyon reméljük, hogy ezek az ígéretek nem csak ígéretek maradnak.
0: Hallani arról is, hogy esetleg őszre önkormányzati választásokat írnak ki a Tisza, hogy a mostani lendületből ugye profitáljon önkormányzati szinten is. Ez szóbeszéd, tehát hogy ezt senki nem erősítette meg egyelőre hivatalosan. Ön ezt mennyire tartja elképzelhetőnek, illetve hogyha egy ilyen helyzet kialakulna, akkor ön készen állna-e arra, hogy ismét megmérettesse magát Kaposváron?
1: Nézze, a leendő miniszterelnöknek a nyilatkozatát hallgattam, amikor megkérdezték tőle, hogy kírja-e idő előtti önkormányzati választásokat, csinálja egy olyan kétharmados törvényt, amely ezt lehetővé tenné számára, ő ezt határozottan cáfolta. Hát én most ebben vagyok, hogy a leendő miniszterelnök ezt határozottan cáfolta, ebből az következik számomra, hogy mivel mi a mandátumunkat a településeink polgáraitól kaptuk másfél évvel ezelőtt, teszem hozzá, nem is régen, mégpedig arra kaptuk a mandátumunkat, hogy azt a programot, amit eléjük terjesztettük, az végrehajtassuk 2029-ig. 2029-ben jár le a mandátumunk, az a normális és az az európai, hogyha 2029-ig a mandátumot, a polgármesteri tisztséget a települések polgáraitól elnyert emberek megtartják, beszámolhatnak majd 29-ben arról, hogy mit teljesítettek az ígéretekből, és akkor lesznek önkormányzati választások. Én ezt várom, de azt is bevallom önnek őszintén, láttam már karonvarjút.
0: Világos, hát meglátjuk, hogy majd mi lesz ez ügyben. Ami viszont biztos, hogy ön Fidesz színeiben nyerte el a polgármesteri tisztséget most már sokadjára, ugye 94 óta Kaposvár polgármestere, és azért az elmúlt hetekben a Fidesz megújulásának mikéntjéről, a jobboldal újjászervezéséről is nagyon sok szó esik, és azért többen felvetették azt, hogy az önkormányzatok is lehetnének ennek a bázisai. Ön hogy látja, hogy mi kell a jobboldal megújításához, akár ön személy szerint, akár a polgármesterek mit tudnak ehhez hozzátenni?
1: Én nagyon sokat

0: hisz. Mi napinta találkozunk az emberekkel. Köztük élünk. A polgármester az nem olyan, hogy bezárkozik egy elefántcsontoronyba, és ott éli az életét. Járunk a különböző szervezetekhez, hívnak bennünket. Kint vagyunk az utcán. A kilukad egy út, azt meg kell javítanunk. Ott találkozunk emberekkel. Ha egy csapadék csatorna elromlik, azt is meg kell javítanunk. Megyünk az óvodákba. Azért, hogy mire van szükség, van elég játék, mi az, amit tennünk kéne. Rengeteg és számtalan emberrel találkozunk, nagyon sok emberrel tartjuk a kapcsolatokat, és az, hogy egy polgári közösség megerősödjék, és egy polgári közösség talpra tudjon állni, ezt mondom, egy Fidesz által delegált fideszes büszke polgármesterként, büszke vagyok arra, hogy polgármester vagyok, meg arra is, hogy fideszes, 1994 óta így éltem le az életemet. Bizony, ez a támasz egy polgári közösségnek a talpraállításába és megerősítésébe, ez egy nagyon fontos bázis lehet.
1: Meglátjuk, hogy hogyan alakul majd ez a jövőben. Az önkormányzatok ügyeiről és lehetőségeiről is kérdeztem az elmúlt percekben Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét.
2: BKK Info. Jó reggelt kívánok! A fővárosban ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótló busszal lehet utazni karbantartás miatt. Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál mától átépítés miatt időszakos sávlezárásra kell készülni. Siling Zsolt, BKK Info.
3: Autós percek.
1: Baleset történt az M0-as autóúton az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy személyautó. Sok a törmelék a burkolaton, a torlódás pedig 4 kilométeres. Két autóút között az M2-es autóúton Budapest felé Vác és Szödliget között a 36-os kilométernél a külső sávba kell sorolni. Ott is gyorsan nő a torlódó kocsisor, most csak nem 2 kilométeres.
3: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő mellett északkeleten lehet egy-egy zápor, és mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Garami Zsuzsa.
4: Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légicsapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Közben továbbra is mintegy 1500 jármű és 20 ezer tengerész veszteg el a Perzsa-öbölben a Hormuzi szoros blokádja miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész vesztette életét. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott tegnap Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Több kérdésben, például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leó néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül, az ajándékok között szerepel a Leó Rómában című film, amely a pápa és az örök város kapcsolatát mutatja be. Ma van a győzelem napja. Annak emlékére tartják, hogy 1945. május 8-án ért véget Európában a II. Világháború. 2004-ben az ENSZ közgyűlése május 8-át és 9-ét a megemlékezés és megbékélés napjává nyilvánította. A híradást Berente Marian szerkesztette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
5: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető
3: Törőcsik Zsolt.
1: A középosztály elvesztését nevezte meg a Fidesz vereségének egyik legfőbb indokaként Navracsics Tibor, aki szerint ehhez hozzájárult az unióval való viszony megromlása és a néppártból való kilépés is. A Fidesz vereségének okait és a konzervatív tábor jövőjét is értékeljük a következő percekben Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Hát úgy tűnik, hogy azért sok pártársánál mélyebbre ásott az okok elemzésében, mert sokan a luxizást, fiatalok elvesztését, vagy épp Balázsi Gyulát teszik meg a vereség okaként. Ön hogy látja, hogy el lehet ezt intézni ennyivel?
0: Annyiban igen, hogyha ha polgári, középosztályi értékek közé soroljuk a polgári életvitelt, a takarékos életvitelt, a puritán életvitelt, és általában a nyitottságot, a nyitott világlátást is, hiszen ha luxizásról vagy fiatalok elvesztéséről beszélünk, akkor ez a kettő, ez tulajdonképpen polgári értékeket is sért. A luxizás, ugye a fennhéjázás, a gőg, a pazarló életmód azért egy középosztályi életstílussal nehezen összeegyeztethető. A fiatalok elvesztése pedig egy nagyon fontos figyelmeztető jel számunkra, hogy bezárkózott talán egy kicsit. Ha nem is azt mondanám, hogy az egész közösség, de ennek a közösségnek az elitje, azok a vezetői, akik közhivatalt töltöttek be.
1: Mikor kezdődött ez a folyamat ön szerint? Tehát mikor ment el idézőjelbe téve ez a választás? Mert ezzel kapcsolatban is nagyon sok megfejtés látott napvilágot az elmúlt napokban, hetekben.
0: Hát látja, ez egy nagyon, nagyon nehéz és nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert nyilván itt aztán óriási vitákat lehet folytatni arra, hogy egészen pontosan egy folyamat mikor kezdődik, aminek a végeredménye egy ilyen vereség, mint ez az április 12-i választási vereség volt. Én úgy gondolom, hogy önmagában az eredmény, tehát az, hogy ez egy kétharmados vereséget jelentett, ez talán a kampány utolsó időszakában következett így be. De azok a folyamatok, amelyek ide vezettek, azok nekem, én azt mondanám, hogy egy körülbelül 10 éve érezhetők azok a folyamatok, az egyre gyakrabban kirobbanó konfliktusok, nem csak mondjuk az uniós intézményekkel, de különböző társadalmi csoportokkal is, amelyek figyelmeztető jelek voltak, és még erősebb figyelmeztető jeleknek kellett volna lenniük valószínűleg az elmúlt időszakra nézve.
1: Mi az az ok, ami miatt, ha ez a folyamat 10 éve kezdődött, vagy kezdődhetett el, ami miatt nem változtatott a vezetés ezen? Nem ismerte fel, vagy egyszerűen a változtatásnak a képessége hiányzott?
0: Én úgy gondolom, hogy a maga módján próbált változtatni, arra a folyamatra nem figyeltünk fel, vagy azt a folyamatot értelmeztük talán félre, amely a középosztály képviseletével járó munka során előállt. A Fidesz tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy 1993-94-től kezdve egy jobb-közép polgári pártként határozta meg magát, tulajdonképpen a középosztály pártjaként határozta meg magát is. Az első időszakban, sőt, működésének jelentős részében valójában annak szentelte az energiáit és az idejét, hogy a középosztály törekvéseit valósítsa meg. És paradox módon, miközben anyagi értelemben, materiális értelemben talán egyetlen párt sem tett annyit az erős középosztály kialakításáért, mint a Fidesz. Gondolok itt a vállalkozások támogatásától kezdve a politikai rendszeren keresztül jelentési támogatásokig, amelyek mind-mind nagyon fontos oszlopai a mai magyar középosztálynak, a közben a materiális javak mellett, mintha elfeledkezett volna azokról az értékekről, azokról az eszményekről, amelyek szintén a középosztályi életmódból, a polgári életmódból adódnak. A demokrácia értékelése, nem csak gyakorlása, hanem annak hangsúlyozása is, a jogállamiság, a piacgazdaság, és a többi, amit talán már túlságosan is magától értetődőnek tartottunk. Pedig látszik, hogy értékként mind a mai napig hangsúlyozni is kell, illetve
5: tenni kell annak érdekében, hogy minél tökéletesebben érvényesül.
1: Igen, ez valóban egy érdekes kettősség volt, hogy anyagi értelemben azért az a megerősödés, amiről ön is beszélt, ezt nem is vitatta senki gyakorlatilag, a középosztály tagjai sem ebben az időszakban, de hogyha már itt a luxizásról, Balási Gyuláról szó volt, van itt egy konkrétum is, hogy a Révész Máriusz leköszönő államtitkár a napokban azt mondta, hogy ezeket a túlárazásokat önnek és Gulyás Gergelynek is jelezte, de semmit sem tudtak tenni ellene. Ön hogy emlékszik erre, vagy mi az, ami miatt nem lehetett kezdeni például ezzel a jelenséggel semmit? Ez visszavezet arra, amiről eddig beszéltünk?
5: A Révész Máriusz az emlékezette egy kicsit kiszínezi a történeteket, baráti beszélgetések volt ilyen, de ez többször is előfordult, hogy egész egyszerűen a szolgáltatások áráról beszéltünk, másokkal is, nem csak Révész Máriusszal, és bizony megállapítottuk, hogy drágák ezek a szolgáltatások, de tekintettel arra, hogy itt általános közbeszerzési eljárásról volt szó, aminek sem a kiírását, sem az elbírálását, sem pedig az eldöntését nem mi, sem Gulyás Gergő, sem én nem végeztük, hiszen mi mind a ketten egy-egy minisztériumot jelenítettünk meg, amelyre nézve kötelezők voltak ezek a kiírások, ezért különösebben engem Révész Máriusz soha nem szólított fel, hogy járjak közbeezőben, mint hogy ő sem tett egyébként semmit ellen.
1: Világos. Ugyan egy interjúban, amit a Mandinernek adott az elmúlt napokban, összefüggésbe hozta a vereséget és a középosztály elvesztését az uniós politikával, a Fidesz néppárti tagságával és ugye az annak hiányával az elmúlt években. Hogyha az uniós politikát nézzük, azt akkor mit gondol, hogy a néppárti tagság volt itt a döntő, akár a középosztály elvesztését illetően, vagy az a túlfeszített rossz uniós viszony, ami hát gyakorlatilag azért itt az elmúlt hetekben, hónapokban is még tovább eszkalálódott, mondjuk a legutóbbi Európai Uniós csúcs találkozón és azt követően?
5: Nagyon sok tagállamnak, sőt, azt mondanám, hogy mindegyik tagállamnak van bizonyos pontokon vitája az uniós intézményekkel, hiszen ez egy multilaterális nemzetközi szervezet, ahol mindenki a saját érdekeit próbálja meg érvényesíteni, tehát szinte szükségszerű, hogy konfliktusok robbannak ki, és azokat kezelik. Az Európai Néppárt ebből a szempontból, és a néppárti tagság ebből a szempontból egyfajta védőháló is volt a kormánypártok számára, és ugyanakkor egy olyan platform, egy olyan lehetőség, ahol elmagyarázhattuk az európai közvélemény előtt is a céljainkat, érdekeinket, és hogy mit miért teszünk. Az, hogy innen kilépett a Fidesz, ez megfosztott minket ettől a lehetőségtől, másrészt ettől a védőállótól is megfosztott. Én ezért gondolom, hogy ez hátrányos volt mindenképpen az uniós intézményekkel való kapcsolattartásban. Ugyanakkor az is, hogy miközben a legtöbb tagállamnak van bizonyos tekintetben konfliktusa uniós intézményekkel, más területeken azonban, amelyik az érdekét szolgálja, ott nagyon erősen együttműködik ezekkel az uniós intézményekkel. Náluk ezek az együttműködési pontok egyre inkább ritkultak az elmúlt 10 évben, és ez szerintem szintén gyengítette Magyarország pozícióit az Európai Unióban.
1: Beszéljünk a jövőről, most eddig ugye az okokat tártuk fel, de mit lát, hogy hogyan tudja a jobb oldal, és most kifejezetten nem csak a Fideszről beszélek, hanem a jobb oldalról, hogyan tudja visszaszerezni magának a középosztályt?
5: Hát én úgy gondolom, hogy egyrészt az értékekre koncentrált közélettel, politikával, társasági élettel, és hangsúlyosan nem csak politikáról beszélek, mert úgy gondolom, hogy újra meg kell teremteni azokat a közösségeket, amelyek a szó tág értelmében vett közösségi, polgári, civil életet élnek, azaz itt a szabadidős tevékenységektől kezdve a politizálásig nagyon széles azon tevékenységek skálája, amelyek mentén ismét össze kell jönni, beszélni kell, vitatkozni kell, és ezekről az értékekről kell beszélnünk, hogyan lehet a 21. században ma az ilyen látványpolitizálás mellett, mint amit Magyarországon is látunk, érvényesíteni a valódi értékeket, és hogyan lehet hűnek maradni az értékekhez. Én azt mondanám, hogy ma a jobbközép politizálásnak a jövője azon múlik, hogy létre tudnak-e jönni ezek a helyi, városi, falvakban létrejövő közösségek, amelyek az ottani középosztálynak, az értelmiségnek, a feltörekvő társadalmi csoportoknak és a fiataloknak egyfajta természetes otthont, vagy természetes szellemi környezetet.
1: Lát a jobb oldalban energiát arra, hogy újra szerveződjön ilyen alulról jövő kezdeményezésként? Mert azért az elmúlt években ezek a kezdeményezések többnyire felülről csorogtak le a helyi szintekre, és például a digitális polgári körökben is nagyon sokan azt vetették föl, hogy nagyon hamar elmúlt az az időszak, amikor ők önmaguk tudtak szerveződni, és aztán megkapták felülről mondjuk azokat az üzeneteket, amelyeket továbbítaniuk kellett.
5: Igen, én úgy gondolom, hogy itt most van idő is, esély is és akarat is arra, hogy most a helyi közösségek maguk formálják ki magukat. Én nem gondolom, hogy kellene most egy központi akarattal uniformizálni ezeket a közösségeket. Most az elkövetkező 3 évben nem lesznek választások, legalábbis előreláthatólag. Politikailag az előrejelzések szerint egy szélcsendesebb időszak is kezdődhet, és a közélet szempontjából is talán ránk fér egy kis lehiggadás, és ilyen értelemben ezek a körök, ezek a klubok, ezek a szalonok, ezek nyugodtan megszerveződhetnek, és kialakíthatják a saját érdeklődési körüket.
1: Milyen szerepe lesz önnek ebben? Mert ugye a Magyar Hang írta arról az elmúlt napokban, hogy Orbán Viktor önt, hát ők úgy fogalmaztak, hogy rábeszélte arra, hogy vegyen részt ebben a munkában.
5: Én ugye a hivatalos politikától léptem vissza, ami azt jelenti, hogy nem választottak meg a választókerületemben országgyűlési képviselőnek, és párt funkciót sem töltök be. Éppen ezért, ha úgy tetszik, akkor én a politikában pontosan úgy veszek részt, mint ahogyan egy a közélet iránt érdeklődő ember vesz részt. Hogy ez politikai munkát jelente, vagy közéleti tevékenységet, ez már csak definíció kérdése. De hát az nem titok senki számára, hogy számomra ez a világ, ez a jobb-közép polgári világ az igazi szellemi otthonom és politikai otthonom is. Úgyhogy azért, hogy ez ismét megerősödjön, ezért természetesen mindent meg fogok tenni a jövőben is. Így a hivatalos politika, vagy a hivatásos politika világán kívül egyelőre.
1: Világos. Nehéz volt Orbán Viktornak rábeszélnie önt erre, vagy ez egy magától értetődő, hát hogy is mondjam, küldetés most a következő időszakban?
5: Hát ugye itt a nehézség az nem az orientáció, vagy nem az érdeklődés felkeltésében állt, hanem abban, hogy azért az embernek itt most már más elfoglaltságait is egyeztetni kell, tekintettel arra, hogy én most már nem főállású politikus vagyok, ebből adódóan nagyon sok mást is kell tennem, ami mellett kell erre is időt, energiát szánni, de nehéznek nem mondanám sohasem. Tehát ha engem ez a jobb-közép polgári világ hív, akkor ezt nagyon megtisztelt tartom, és akkor természetesen a képességeimhez mérten igyekszem a legjobbat nyújtani.
1: Hogy látja az új kormány, a hamarosan hivatalba lépő kormány előtt álló kihívásokat? Ugye egyrészt az ön utódja egy viszonylag eddig ismeretlen Tiszás Lőrinc Viktória lesz, tegnap viszont az igazságügyi miniszter jelölt Mellétei Barna Márton végül lemondott, arra hivatkozva, hogy nem szeretné, hogyha az, hogy ő Magyar Péter sógora, az beárnyékolná majd a tevékenységét. Ugye ön ugye volt korábban igazságügyi miniszter is. Mit gondol akár erről a lemondásról, akár az új kormány előtt álló kihívásokról?
5: Hát egyelőre azt látom, hogy ennek az új kormánynak az összeállítása jelen nehézséget, ami nem túl jó előjel az elkövetkező időszakra nézve. Egy válságos időszakban vagyunk, egész Európa válságban van, szükség van a stabil kormányzásra, ezt elmondtuk a választási kampányban is. Úgy tűnik, hogy a választópolgárok akkor kevésbé figyeltek erre oda, de itt ez már figyelmeztető jel, hogy a 16 miniszter jelöltből immáron a második az, aki kénytelen váltani, hiszen az első Rubovszky Rita volt, aki akkor a liberális értelmiség felháborodása és ellenállása miatt volt kénytelen visszalépni. Most pedig az igazsági miniszter jelöltről láttuk, ami még súlyosabb eset volt, hiszen nyíltan felveti a nepotizmus vágyát lévén a leendő miniszterelnök sógora. Tehát én úgy gondolom, hogy egyelőre az elindulás nehézségeivel küzdenek, de azt mondom, amit mindig is mondtam, és szerintem a politikai kultúrában mindig is irányadónak kell lenni, 100 nap jár minden kormánynak arra, hogy kialakítsa a saját gyakorlatát, a saját profilját, tegye meg az első lépéseket, és a méltányos bírálatok a 100 napos működés után érkezhetnek majd.
1: Mennyire lesz nehéz dolga, és akkor egy utolsó kérdés még a jövendőbeli kormánnyal kapcsolatban, az uniós források hazahozatalában az új kormánynak. Ugye itt az elmúlt napokban már több hír is megjelent arról, hogy az RRF-nek, tehát a helyreállítási alapnak inkább csak a támogatási részét hozzák haza, mert a hitel része az akár el is veszhet.
5: Én annak idején 4 évvel ezelőtt mind a 2 forrás folyósításának alapdokumentumait letárgyaltam, és alá is írtuk az Európai Bizottsággal. Innentől kezdve az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások döntően politikai színezetűek voltak. Sokszor változtatta az Európai Bizottság egyik tárgyalásról a másikra a feltételrendszert, ezért is volt nagyon nehéz a tárgyalások során is mindig előrébb jutni, mert az úgy meglehetősen nehéz, amikor a tárgyalópartner a következő tárgyalásra már más feltételrendszerrel érkezik. És ez vonatkozik az alapítványi egyetemekkel kapcsolatos kérdésekre is. Ha ez politikai rossz indulat volt, akkor ez nagyon hamar meglátszik majd, hiszen akkor a mostani kormány elől elhárulnak ezek az akadályok, és akkor viszonylag könnyű lesz megszerezni a forrásokat. Ha nem politikai rossz indulat volt a bizottság részéről, hanem egy átgondolt szakmai koncepció, akkor nehéz dolga lesz a magyar kormánynak, és akkor viszont az is bebizonyosodik, hogy mindaz a kampány, amit az uniós forrásokkal kapcsolatban a választási kampányban folytattak, egy hamis alapokon álló kijelentés sorozat volt.
1: A Fidesz vereségének okairól, a jobb oldal jövőjéről és az új kormány előtt álló kihívásokról is kérdeztem az elmúlt percekben Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési minisztert.
3: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: 3:48 múlt 5 perccel Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozott olaszországi útja során Magyar Péter, akit holnap az országgyűlés várhatóan miniszterelnökké választ. A Tisza párt elnöke sikeresnek és előremutatónak nevezte a tárgyalásokat, és azt írta, hogy megállapították, Magyarország és Olaszország sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel. A részletekről Szomláki Béla Olaszország szakértőt kérdezem. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Ugye egy filmfesztiválra utazott Olaszországba Magyar Péter. Mennyire bevett gyakorlat egyáltalán az, hogy egy még nem hivatalba lépett kormányfő találkozik az olasz miniszterelnökkel? Mi lehetett egyáltalán ennek az apropója?
6: Hát gondolom az egész egyszerűen, hogy Magyar Péter Olaszországba utazott, hogy szerte levántéban részt vegyen annak a dokumentumfilmnek a bemutatásán, amelynek ő szerinte nagymértékben köszönhette a győzelmét, és ha már ott járt, akkor gondolom a magyar diplomácia sikeresen elérte azt, hogy noha még nem beiktatott miniszterelnök, az olasz miniszterelnök asszony fogadja őt. Ennyit látunk benne.
1: Mindjárt beszélünk a fogadásnak a körülményeiről és a tartalmáról is, de magát az olaszországi útját Magyar Péternek hogyan értékeli az olasz sajtó? Beszámoltak-e egyáltalán róla?
6: Hát nem, mondjuk magáról, a találkozóról nem igen tudtak beszámolni, mert olyannyira szikár és annyira finoman szóval majdnem semmit mondó volt Giorgia Meloninak a Facebook bejegyzése, vagy nem is tudom melyik az ő, talán az Instagram bejegyzése, hogy arra nem igen tudtak támaszkodni, és az annyira igaz, hogy a mainstream legfontosabb lapjai inkább Magyar Péter bejegyzését fordították olaszra és jelentették meg, mert a miniszterelnök asszony az csak annyit írt, hogy ma délelőtt fogadtam Magyar Pétert, megválaszolt miniszterelnök, hogy közelgő beiktatása alkalmából egy első eredményes egyeztetésre. Tehát ezen a legfontosabb kétoldalú ügyek és az Európa előtt álló kihívások szerepeltek, köztük a versenyképesség erősítése, a migráció kezelése és a legfontosabb nemzetközi válságok szenáriói. Na most ez igazából nem, hogy is mondjam, nem visszhangozza Magyar Péternek azt a bejegyzését, hogy nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel. Az biztos, hogy megemlíti az illegális migrációt is, meg általában azokat a krízis szenáriókat, amelyekre Magyar Péter is utal, de egy ilyen óvatos távolságtartás van az egészben, és azt hiszem, hogy ez a fogadtatás körülményéről is erősen meglátszott, hogyha úgy tetszik. Nem azért, mert nem az udvarba fogadta, mármint a Kicsi Palota nagy udvarán, ahol általában egyfajta rövidített, majdnem díszemlével szokás fogadni a vendéget, hiszen még nem hivatalban lévő miniszterelnök, ezért a diplomáciai tanácsadója, a konszigliere fogadta Magyar Pétert, és kísérte fel a miniszterelnök asszony irodája elé. Úgyhogy nem ez volt a lényeg, hanem az, amit itten sokan próbáltak erősítgetni Magyarországon a testbeszédről, és mindenféle szerencsétlen összehasonlításokat tettek, hogy egészen másképp viselkedett Orbán Viktorral, akinek majdnem a nyakán lógott, és ugyanakkor meg milyen furán viselkedett, vagy legalábbis távolságtartóan. Én úgy gondolom, hogy ennek egészen más okai vannak, nem jó összehasonlítani, már csak azért sem, hiszen Giorgia Meloni 2018 februárja óta, lassan 8 éve, sőt, több mint 8 éve ismeri Orbán Viktort, évente találkozott vele, közöttük van egy erős baráti viszony, olyannyira erős ez a viszony, hogy Giorgia Meloninak Magyar Péterhez intézett egyértelmű gratulációjában, de nem telefonon, hanem a saját közösségi oldalán írt gratulációjában rögtön megemlíti, hogy milyen szoros és jó barátság kötötte őt Orbán Viktorhoz, akinek nagyon köszöni a 8 éve közös munkát is, és reméli, hogy ellenzékben is továbbra is a magyar nemzet javára fog dolgozni. Úgyhogy itt más dolgok is lehetnek a háttérben, szerintem meg ez egyszerűen arról van szó, hogy azokról a dolgokról, amelyek megelőzték Magyar Péter fellépését, és amelyekről azért most már inkább a nemzetközi sajtó is bölcs hallgatásba burkolózik, azért a Giorgia Meloni tud. Tehát tudomása van arról, hogy milyen finoman szóval nem csinos dolgok történtek a közvetlenül a színre lépését megelőzően. Ha másonnan nem a diplomáciai jelentéseiből, vagy akár a bizalmas megbeszéléseiből is. És ne felejtsük el, hogy Varga Juditról van szó, nyilvánvalóan. Ne felejtsük el azt, hogy amikor Magyar Pétert ez a Szerti Levantéban kijelenti, hogy ő a saját feleségétől hallotta, hogy az Orbán kormány tulajdonképpen úgy működik, mint egy mafia, akkor azért nyilvánvalóan szándékosan elhallgatja azt, hogy azért emlékezik ilyen jól erre a kijelentésre, mert ezt titokban fölvette a feleséget tudta nélkül, majd az egészet letagadta az Európai Parlament, de na most erről Giorgia Meloni tud, és a viselkedésében ez a fajta testtartásában, ez a finom távolságtartás megnyilvánul, már csak azért is, mert ő is nő, ő is politikus, akárcsak Orga Judit, a Magyar Péter volt felesége. Én jól emlékszem arra, amit a 6-7 évvel ezelőtt mondott, de megismételte 3 évvel ezelőtt Spanyolországban, amikor azt mondta bemutatkozásképpen és identitásának leírásaképpen. Nagyon érdekes volt, rövid. Giorgia vagyok, nő vagyok, anya vagyok, olasz vagyok, katolikus vagyok. Senki nem veheti el tőlem ezt az identitást. Tehát ő, mint nő, mint anya, és mint politikus, gondolom, hogy valamilyen szinten azért ha magában szolidáris Varga Judittal, és ez valamilyen szinten tükröződhetett ebben a furcsa, távolságtartó, hátradőlő, keresztbe karját fonó megjelenéssel, de hát nem ez a lényeg, mert Giorgia Meloni azért egy okos nő, hazája javát szolgálja, Magyarországot is szereti, hazájának a javára azt szolgál, hogyha jó kapcsolatokat ápol, és ezt ki is mondja, hogy a két ország közötti kapcsolatok azok erősek, szilárdak, és tovább szándékozunk erősíteni azokat. Azt hiszem, hogy ez a lényeg az egésznek, a többi az mind találgatás, illetve hát nem találgatás, mert ez egész biztosan tudhatjuk, hogy nem csak egy politikus életére kíváncsi, vagy politikai életére kíváncsi a másik fél, hanem mindig kíváncsi az előéletére is.
1: Világos. És hogy az unió szintéren mi lesz, azt pedig egy következő beszélgetésben majd megbeszéljük, mert hogy most elfogyott az időnk. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozott, tehát olaszországi útja során tegnap Magyar Péter, akit holnap az országgyűlés várhatóan miniszterelnökké választ. A gesztusokról, az egész találkozónak a jelentőségéről pedig Szomráki Béla olaszország szakértőt kérdeztem az elmúlt percekben.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rünő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
2: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
1: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
3: Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
4: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Reklámot hallottak. BKK Info.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban lassú az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfénynál, északirányban a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd hétvégére az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon. Siling Zsolt, BKK Info.
8: Ami pedig az időjárást illeti, sok napsütésre számíthatunk 21 és 26 fok közötti csúcsértékekkel.
6: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 8-án pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
6: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Az olasz miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter Rómában, a leendő kormányfő Magyarországra hívta Giorgia Melonit.
10: Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, jelentősen egyszerűsödik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés.
9: Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Mondjuk a részleteket. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg, válaszul arra, hogy Teherán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg 3 a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington a válasz csapással nem sértette meg a tűzszünetet.
10: Közben továbbra is mintegy 1500 jármű és 20 ezer tengerész veszteg el a Perzsa-öbölben a Hormuzi szoros blokkádja miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész vesztette életét.
9: Az amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést.
10: Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. Az amerikai elnök arról is beszámolt, Ursula von der Leyennel egyetértettek abban, hogy Iránnak soha nem lehet atomfegyvere.
9: Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl, és meghívta Giorgia Melonit Magyarországra. Megállapodtak, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők munkáját. Magyar Péternek ez még nem hivatalos kormányfői látogatása volt, miniszterelnökként ugyanis Lengyelországba és Bécsbe utazik majd először. Mészáros László összefoglalója.
11: Az olasz miniszterelnök hivatalos rezidenciáján fogadta Magyar Pétert Giorgia Meloni. A találkozóra a lendő magyar kormányfőt Orbán Anita külügyminiszterjelölt is elkísérte. Ünnepélyes és szívélyes fogadás. Ezzel a szöveggel osztott meg egy videót a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök, miután egyeztetett az olasz kormányfővel. Magyar Péter azután utazott Rómába, hogy keddeste bemutatták a róla szóló dokumentumfilmet a Sestri Levantei Nemzetközi Filmfesztiválon. A találkozót követő posztjában Magyar Péter arról írt, sikeres és előremutató megbeszélést folytatott Giorgia Melonival. A leendő kormányfő úgy fogalmazott, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel. Legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Emellett megállapodtak abban, hogy közösen segítik a két ország befektetőit, és felgyorsítják a Trieste magyar kikötő megépítését. A megválasztott kormányfő arról is írt, hogy meghívta Magyarországra Giorgia Melonit.
9: Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése.
10: A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton.
9: Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak. Az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
10: Mellétei Barna Márton jelölését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. A leendő miniszterelnök úgy reagált, annak ellenére hozta meg ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna Mellétei Barna Márton. Az új jelölt nevét ma jelenti be Magyar Péter.
9: Egyelőre nem történt egyeztetés a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről a leendő kormány tagjai és a Megyei Jogú Városok Szövetsége között, mondta a szervezet elnöke.
10: Szita Károly a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Így folytatódhatnak az önkormányzatok adóterhével kapcsolatos perek a bíróságokon. A kaposvári polgármester hangsúlyozta, a kormányzati intézkedés lényege, hogy a jelentősebb helyi iparűzési adóerő bevétellel rendelkező tehetősebb önkormányzatok hozzájárulást fizetnek a központi költségvetésbe, majd ezt a pénzt visszaosztják a szerényebb bevételekkel bíró, nehezebb pénzügyi helyzetben lévő településeknek. Hozzátette, a szövetség már korábban jelezte, hogy a rendszer teljes átalakítására van szükség, javaslataikat pedig az új kormánnyal is ismertetik majd.
12: Új feladatok, új hatásköröket kell megállapítani, és a kormánynak és az önkormányzatoknak a megnövekedett terheket is újra kell osztania. Ezeket mi letettük az asztalra, mi ezek mellett kitartuk. Nagyon remélem, hogy az új kormánynál is nyitott fülekre találnak.
9: Politikamentes agrárkamarát sürget a Tisza leendő agrár- és élelmiszergazdasági minisztere.
10: Bóna Szabolcs arra reagált, hogy Papp Zsolt lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról, miután a Fidesz listán bejutott az országgyűlésbe. Bóna Szabolcs a lemondást helyes lépésnek nevezte és azt írta, most jön a politikamentessé tétel. Szerinte a kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja.
9: Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége.
10: A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, fontos a mindenki számára tiszta versenyhelyzet, amiben szerinte a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás úgy gondolja, hogy a hangsúlyos lenne egyebek mellett az Airbnb-re vonatkozó szabályozás kidolgozása.
13: Nagyon lényeges lenne, hogy végre tisztába tegyük, hogy mi az az Airbnb, mi az a rövid távú lakáskiadás, és hogy működik ez a szállodák mellett és a szállodákkal szemben. Sokszor elmondtuk, mi nem ellene vagyunk, hanem szeretnénk egy szabályozást, de sok más dologra is vonatkozik, akár az oktatási helyzet kérdésére, hogy lehetne nem a felsőfokú, hanem inkább a középfokú oktatásba abba előre lépni, hogy jobban álljon rendelkezésre magyar munkaerő. Összességében mi abban bízunk, hogy egy nagyon transzparens és egy egységes szabályozási rendszer alakul majd ki, amiben mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz majd a piacon megtermelni a profitját.
9: Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt.
10: Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak.
9: Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Jelentősen egyszerűsödik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, ugyanis az ügyfelek már online is hozzájuthatnak jövedelemigazolásukhoz és nullás adóigazolásukhoz, mondta a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnöke.
10: Kósa Ferenc a Kossuth Rádióban ismertette, a dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthon teremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Hozzátette, a digitális állampolgárság program hamarosan csatlakozik ahhoz az uniós egységes digitális személyazonossági keretrendszerhez, amely biztosítja, hogy az ügyintézés Európa szerte elérhető legyen.
14: Például, hogyha mi Németországba, Spanyolországba, Franciaországba, vagy bármelyik más Európai Uniós tagállamban szeretnénk ügyet intézni, akár azért, mert turistaként vagyunk abban az országban, és mondjuk ne adj Isten valamilyen baleset ért minket, és mondjuk ott kell igazolnunk azt, hogy rendelkezünk társadalombiztosítással, akkor a jövőben ezt majd meg fog tudni tenni a DÁP-val, vagy mondjuk, hogyha munkát kívánunk vállalni egy másik tagállamba, akkor ott is az ottani online szolgáltatásokba ezzel az applikációval be fogunk tudni jelentkezni. És ezen túlmenően létre fognak hozni egy úgynevezett európai egészségügyi adatteret. Ez olyasmi, mint nálunk az EST, csak az egész Európai Unióra kiterjed. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk elmegyünk nyaralni, és azt veszük észre, hogy a nagyon fontos gyógyszerünkből nem készítettünk be eleget, mert mondjuk szívgyógyszert szedünk, akkor ebben az esetben lehetőség lesz majd arra, nyilván ez most még nem működik, de a nem olyan távoli jövőben megtehetjük azt, hogy az EST-ben elhelyezett elektronikus receptünket majd egy másik tagállam gyógyszertárában váltsuk ki.
10: Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem.
9: A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi.
10: Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
9: Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója.
10: Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi tévéműsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban.
6: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás autóúton az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél csak a leálló sáv járható, a torlódás 4 kilométeres, ami az M2-es autóút forgalmára is visszahat. A 43-as főúton Szegeden a Bertalan Lajos hídon oszlopnak csapódott egy autó, a 2-es kilométernél az utat lezárták, a forgalmat helyben terelik el. Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályánál, Biatorbágynál, az M3-as autópályán Magyaródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
9: Budapesti információkkal folytatjuk.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, Zuglóban a Róna utcában a Szugló utcánál sávlezárásra készüljenek. Lassan lehet haladni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a Budaörsi úton a Sasadi úttól, de akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótló busszal lehet utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
10: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható, a hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
9: Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
15: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
16: A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. Nem aggódik a kevés játékperc miatt Tóth Alex. Kialakult a döntő párosítása az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
15: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
16: A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán elszenvedett 7 gólos vereség után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc tegnapi visszavágóján. Ezzel eldőlt, hogy ebben az idényben sem lesz magyar csapat a BL négyes döntőjében. Marosán György, a Nemzeti Sportrádió szakértője így értékelt a tegnapi mérkőzést követően.
17: A PIK Szeged az első mérkőzésen összegyűjtött nagy hátrányának köszönhetően nem jó esélyekkel lépett már pályára az első percekben sem a Magdeburg otthonában, viszont az első 10 percben a Magdeburg azt megmutatta, hogy komolyan veszi a mérkőzést, hiszen gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és óriási tempója volt a mérkőzésnek. Nem érkezett olyan extra teljesítmény sem kapóból, sem védekezésből a PIK részéről, amivel megállíthatónak tűnt volna ez a Magdeburg. Így egy örömkézilabda volt, egy nagyon komoly tempó kézilabda, rekord mennyiségű góllal. Ami nekem fontos, és szerintem mindenkinek, az, hogy a PIK Szeged milyen karaktert mozott, egy percig sem adta föl. Nem volt kérdés, melyik a jobb csapat, melyik csapat áll jobb játékosokból, az a Magdeburg, de nem adta fel a PIK Szeged. Betűdött a labdai Bánhidi Bence, Fazekas, nemhogy pályára lépett, kiválóan kézilabdázott, Furka gólt is szerzett, pályára lépett ugye két akadémista még. A PIK Szeged fölé teljesítették, lehet a realitás egy kicsit ugye a kielcének a kiejtésével, igen, de igen. Hogy csalódásként én gondolom, hogy nem élhetik meg. Persze, mindig győzni akar egy sportoló, de semmiképpen sem szabad bántani őket, hogy nem jutottak el Kölnbe, hiszen egy sokkal jobb csapat győzte le őket. Az, hogy a kielcét kiverték, azzal borították én gondolom a papírformát, és egy szép eredmény, hogy idáig eljutottak.
16: A férfi kézilabda BL júniusi kölni négyes döntében a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató Füchse Berlin, valamint a Barcelona és az Aalborg szerepel majd.
15: Nemzeti Sport Krónika.
16: Van benne hiányérzet, de nyugodt a jelenlegi helyzetével kapcsolatban Tóth Alex, erről a Bormusz magyar válogatott középpályása beszélt az M1-nek eddigi játékperceivel kapcsolatban. A 20 éves játékos januárban igazolt az angol labdarúgó bajnokságban szereplő jelenleg 6. helyen álló csapathoz, amelyben eddig 7 bajnokint kapott lehetőséget. Tóth Alexzel Dedecsik Ferenc beszélgetett.
18: Most már több mint 3 hónapja ott vagy a Bormuszban. Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni az egész Premier League légkörében.
19: Nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége. Azért tényleg nagy ugrásnak mondanám így a magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust és sokat tudja fejlődni.
18: Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen. A Bormusz pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
19: Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet. Nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele. Úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
18: Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod, kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban. Tehát, hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
19: Hát, ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy azért hálás lehetek, hogy itt lehetek, és tényleg én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is. Én megteszek mindent tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
16: Tóth Alexet hallották. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőjében a tegnapi visszavágókon Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1. Az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. Unai Emery az Aston Villa menedzsere a negyedik különböző csapatával már a hatodik Európa Liga döntőjére készülhet majd. Most a spanyol szakembert hallják.
20: Az első mérkőzésen ugyan vereséget szenvedtünk, de megőriztük az egyensúlyt, és nem kaptunk második gólt, ami nagyon fontos volt. Hogy miért is? Mert most a Villa Parkban tudtuk, hogy más lesz. Megpróbáltunk jobban felkészülni, illetve nyomást gyakorolni az ellenfél játékosaira, és ezt meg is tettük most a találkozón. Azokra a dolgokra koncentráltunk, amelyeken javítanunk kellett az első mérkőzéshez képest, és a játékosok fantasztikusak voltak. Természetesen a hangulat is hatalmas volt. A szurkolók nagyszerű hangulatot teremtettek itt, segítettek nekünk, támogattak minket, velünk játszottak. És milyen volt megnyerni a mérkőzést? Nagyjából minden a terveink szerint alakult.
16: És a konferencia döntőjében is lesz angol csapat. A Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a fináléban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanóval csap majd össze. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Az FTC az Zalaegerszeg ellen lép majd pályára a holnapi fináléban, amelyet ezúttal is a Puskás Arénában rendeznek. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Környei Bence összeállítása következik, amelyben Ton Rámákers és Gabriel Kanikovszki is megszólal majd.
21: We know it's not in our own hands anymore, the league, but the cup now, we have to win it.
22: A bajnoki cím sorsa már nem a saját kezében van az FTC-nek, a magyar kupa siker viszont igen, így utóbbi trófeát mindenképpen meg szeretnék nyerni. Ezt árulta el Ton Rámákers, a Ferencváros védője az M4 Sportnak. A zöldfehérek sorozatban harmadik kupadöntőjükön lépnek pályára szombaton. Erre már volt példa, legutóbb 2015 és 2017 között. Olyanra viszont nem, hogy egymás után hármat elveszítsen az FTC, ezt pedig ezúttal is mindenképpen elkerülnék a fővárosiak.
21: We have to go full.
22: Teljes erőbedobással kell játszanunk, sok meccsünk volt már ebben a szezonban, és hosszú hónapokig sikerült heti két meccses terhelés mellett is eredményesnek lenni. Szóval nem jelenthet problémát a ZT ellen játszani, és nyerni egy hét alatt kétszer. Utalt arra Rámákers, hogy a szombati kupadöntő után egy héttel ismét a Zalaegerszeggel csap össze az FTC a bajnokság utolsó fordulójában, szintén rendkívül fontos mérkőzésen. Ebben az idényben Robbie Keane együttesének eddig nem ment az ET ellen, ugyanis mindkétszer kikapott a Zalaegerszegtől a bajnokságban. A múlt hétvégi Újpest elleni derbin is gólt szerző Gabriel Kanikovszki ugyancsak tavaly nyáron érkezett az FTC-hez, így nem volt tagja a csapatnak az előző két elveszített kupadöntőn, de szülőhazájából Izraelből van tapasztalata elbukott fináléről, ezt pedig nem szeretné átélni a Ferencvárossal. Sokáig alig bírtam elfelejteni azt a vesztes kupadöntőt, de ezek is olyan mérkőzések, amikből sokat lehet tanulni. Most már érettebb játékos vagyok, annak a vereségnek is köszönhetően. Egy döntőnek teljesen más a lélektana, és én is, valamint a csapat is készen áll arra, hogy megnyerje a magyar kupát, fogalmazott Kanikovszki. A Ferencváros legutóbb 2022-ben nyerte meg a sorozatot. Érdekesség, hogy az akkori döntőre nevezett keretből már csak három játékos, Dibusz Dénes, Botka Endre és Christopher Zakariassen tagja a keret. Ha a csúcstartó FTC legyőzi a Zalaegerszeget, akkor története 25. kupa győzelmét ünnepelhetné, és egyben legrosszabb esetben is bebiztosítaná helyét az Európa Liga selejtezőjében.
16: Befejezheti felnőtt csapatai menedzselését az NK Universitas Pécs. Erről írt közösségi oldalán Rádh Géber László, a klubot működtető Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója. Az NK Pécs női csapata kedden megnyerte a klub történetének első magyar bajnoki címét. Rád Géber László szerint a siker ellenére a klub finanszírozása hosszú ideje nem megoldott. A szakember bejegyzésében segítséget kér, azt írja, 10 napon belül nem sikerül megteremteni az Euroliga indulás feltételeit, akkor a klub a jelenlegi formájában nem tud tovább működni.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
16: A férfi futsal NB1 felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2-1-re legyőzte idegenben a címvédő Veszprémet.

0: Újpesten, de az, hogy játszottatok már egy kupa döntőt, és most azért félig meddig ott vagytok a bajnoki döntőben, az mennyire volt reális cél a szezon előtt?
1: Titkon vágytunk rá, szerettük volna, és mindent elkövettünk azért, hogy ez így alakuljon. 90% esély van erre, hogy ez így fog alakulni, de mindent megteszünk átrelevő két mérkőzésen, és hogy bebiztosítjuk a helyünket a döntőbe.
0: Ez a 90% egy pont kell még ezen a két mérkőzésen. Nyíregyházára mentek, az egy igazi kiélezett rangadó lesz. Mi kell majd ott, hogy meg legyen akár már ott a döntőbe jutás?
1: Azt gondolom, hogy ugyanilyen alázat és kitartást, ők is hasonló képességű csapat, mint mi. Reméljük, hogy a nüanszok fognak dönteni, és akkor mellénk állnak, mint a szezon elmúlt előző X meccsén a Nyíregyháza ellen.
2: Az elit világbajnokságra hangoló magyar férfi jégkorong válogatott tegnap 3-2-re kikapott Szlovénia vendégeként. A nemzeti együttes jövő szombaton Finnország ellen kezdi majd a VB-t. Fucsovics Márton az első, míg Udvardi Panna a második körben búcsúzott a római salakpályás tenisztornán. Fucsovics meccsét eső miatt szerdán félbeszakították, majd tegnap folytatták, de a magyar játékos végül 6-4-6-3-ra kikapott a horvát Dino Prizmic-től. Udvardi Pannát pedig a 21. helyen kiemelt Elis Mertens győzte le két játszmában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Műsorajánlat. Nagyok.
5: A foci iránti oldhatatlan szenvedélye vezette mindig. 40 év alatt több ezer sporteseményről, világbajnokságról tudósított szerte a világban. Kivált nagy szakértelemmel kommentálta az olimpiai aranyérmeket, de a közélet sem hagyta sosem hidegen. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, életmű díjjal és a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjával elismert Vas István Zoltán, sportriporter, újságíró, rádiós. Várja önöket a beszélgető társ, Völgyi Tóth Zsuzsa.
4: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
6: Az országgyűlés alakuló ülésének közvetítése. Május 9-én 10 órakor az M1-en, a Dunán és a Kossuth Rádióban.
7: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
8: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
7: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
4: Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
9: Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Devics Márton, a Bartók Rádió csatorna igazgatója osztja meg a gondolatait önökkel.
4: Napi jegyzet.
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A Biblia szerint az ember azért kapta örökül a földet, hogy művelje és őrizze. Rendben is van, és sokan szeretnénk ennek az isteni parancsnak megfelelni, de hogyan tegyük jól? Hiszem, hogy a művészetek, és benne a zeneművészet eszköze egyfajta szellemi, lelki földművelésnek, ha betartjuk a teremtő szabályait. Eszembe jutnak muzsikus édesapám intelmei. Kérlelhetetlenül a minőségre törekedni. Mindig az értékesebbet választani, akkor is, ha nehezebb út vezet hozzá. Nyitottnak lenni az újra, kutatni, felfedezni. Jottányit sem engedni a rutinnak, annak, ami felszínes, talmi vagy olcsó trükk, és soha egy kicsit sem áldozni a legmagasabb színvonalból a csábító népszerűség oltárán. Mélyreásni és csúcsokat ostromolni. Hittel, szeretettel, erővel, ésszel, szívvel és lélekkel szolgálni a közönséget lankadatlanul. Valóban a legnagyobb muzsikusoknak is lehet mindez művészi aszpoétikája. De gondolkodhat így egy komoly zenei rádió is, ezen elvek alapján meghatározva műsorpolitikáját, arculatát. A Bartók Rádió csapata hosszú évek óta minden energiájával és tudásával szeretne ezen a keskeny ösvényen maradni, ami persze sokszor nagyon nehéz. A nagyvilág inkább más követelmények szerint sodródik, más dolgokat tart jó iránynak vagy követendő mércének. Hatalmas öröm számomra, hogy mindazok a művészek, akiknek az elmúlt héten a BMC-ben átadhattuk immár második alkalommal 11 kategóriában a Bartók Rádió zenei díjait, egytől egyig tanúsíthatják,

0: Ugyan ezen a keskeny ösvényen haladva élték, élik meg a zenei pályájukat, a hivatásukat, és mindannyian azért tartják a Bartók Rádió díját nagy megtiszteltetésnek, mert Bartók neve kötelez, egy őról elnevezett elismeréshez muszáj méltónak lenni. A Bartók Rádiónak pedig az a legnagyobb ajándék, hogy a kitüntetett művészek visszajelezték, sokat hallgatják műsorainkat. De jó is tudni ezt. Hallgatóinktól sok kedves visszajelzést szoktunk kapni, és amit csodaként élünk meg, hallgatótáborunk hosszú évek óta stabil, noha jóval többen vannak az idősebb korosztályból. Ez azt jelenti, hogy az emberek az évek során megérnek a komoly zene szeretetére, és életük egy pontján sokan csatlakoznak a Bartók Rádió rendszeres hallgatóihoz. Sokan idegenkednek Bartók zenéjétől, mondván nehéz befogadni. Noha biztos vagyok benne, hogy aki igazán átadja magát neki, valóban nyitott szívvel és füllel, érzékeny, finom odafigyeléssel, az nem maradhat tőle érintetlen. Azt Bartók magához vonza és elvarázsolja. Talán így van ez minden úgymond komoly zenével. Sokaknak idő kell hozzá, hogy értsék, szeressék, vágyjanak rá. Ez a szó, komoly zene, gyakran vitatott kifejezés. Egy általam igen nagyra becsült és tisztelt, kiváló fiatal zenekar egyenesen reklámkampányt épített erre a szlogenre: komoly zene nincs, csak zene van. Nos, van ebben igazság. Én azonban vigyáznék ezzel a jelmondattal egy olyan világban, ahol lassan már alig lehet valamit komolyan venni. Ne tegyünk egy polcra mindent Bachal, Mozarttal, Liszttel vagy Bartókkal. Szerintem komoly zene igenis van, rendben, tőlem hívhatjuk klasszikus zenének. Értsük ezen most a legmagasabb rendű és rangú muzsikát és zenei előadó művészetet vagy zeneközvetítést, és tegyük a szellemi lelki földművelés fiókjába, amely Bartóké, a Bartók Rádiójé és a Bartók Rádió zenei díjával kitüntetett művészeké, akikkel együtt igyekszünk a fény felé azon a bizonyos keskeny ösvényen. Önökkel is együtt, kedves Kossuth Rádió hallgatók!
1: Devics Márton, a Bartók Rádió csatorna igazgatója osztotta meg a gondolatait önökkel napi edzett című rovatunkban, amely visszahallgatható a híradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
2: BKK Info.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Róna utcában, a Szugló utcánál, illetve a 15. kerületben a Károly Sándor úton a Közvágó híd utcánál. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótló busszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Autós percek.
1: Baleset történt az M0-as autóúton, az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy személyautó. Sok a törmelék a burkolaton, a torlódás pedig jelenleg 4 kilométeres. Két autó ütközött az M2-es autóúton Budapest felé Vác és Szödliget között. A 36-os kilométernél a külső sávba kell sorolni. Gyorsan nő a torlódó kocsisor, most nagyjából 2 kilométeren araszolnak az autók.
2: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő mellett, északkeleten lehetnek záporok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. 8:30 múlt 2 perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Garami Zsuzsa.
4: Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Mellétei Barna Márton. Mint fogalmazotta, az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha olyan szakember törti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Az új jelöltet ma jelentik be. Távozik posztjáról az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Révész János közölte, úgy tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése mi hamarabb az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg a feladattal. Hamarosan a német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi, középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A mától vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr, Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A híradást Berente Marian szerkesztette.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
7: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
8: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
7: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
2: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
1: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője, akitől megtudjuk a legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Gyengüléssel zárt tegnap New York, a Dow Jones 6%-kal, az S&P 500-os 4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1%-kal esett. A New Yorki Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság törvénytelennek ítélte és hatályon kívül helyezte a Donald Trump amerikai elnök által februárban a világ minden tájáról az Egyesült Államokba érkező importárukra kivetett 10%-os vámot. A bíróság megállapította, hogy Trump félreértelmezte a vámok alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt. Másfél éves mélypontjára fontonként 2,7 dollárra esett tegnap az arabika kávé jegyzési ára. A Reuters összefoglalója szerint a brazil kormány idén rekordszintű termést vár, ugyanakkor az ágazat rendkívül kitett az importált ásványi műtrágyák áringadozásának. Brazília műtrágya igényének 85-90%-át importból fedezi, és az iráni háború miatt a beszerzési költségek meredeken emelkedtek. Európában nem volt jó a hangulat, tegnap mínuszban zártak a fő nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1,6, de a frankfurti DAX 1, a párizsi CAC 40 1,2% mínusszal zárt. Milánó 8, Madrid 2%-os index csökkenést produkált. A Pandora dán ékszergyártó az elemzők által vártnál kedvezőbb kamat és adófizetés előtti eredménnyel, és a vártnál nagyobb bevétellel zárta az első negyedévet. A koppenhágai székhelyű cég negyedéves forgalma 1,1 milliárd dollárra csökkent, de így is felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az árfolyam ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztított organikus bevétel növekedés 2% volt éves összevetésben. Nem támogatja Szerbia, hogy egy frissen alapított szerb vállalat megszerezze a NIST, a szerbiai kőolajipari vállalat többségi tulajdonát, ezt közölte a szerb államfő. A cég a hírek szerint 2 milliárd eurót ajánlott a Gazprom Neft orosz cég részesedéséért, ami nagyjából a duplája a MOL ajánlatának. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 135.138 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt. A vezető papírok a MOL kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. 205,1 milliárd forint volt az idei első negyedévben a MOL csoport tisztított kamat, adófizetés és amortizáció előtti eredménye. Az előző év azonos időszakában elért 318,8 milliárd forint után. A Bloomberg írása alapján már a következő hónapban napirendre kerülhet idehaza az alapkamat csökkentése, a forint idei 8%-os erősödése az euróval szemben ugyanis mozgásteret biztosíthat ehhez a lépéshez, illetve egy személyi hír, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság új igazgató tanácsi tagjává választotta Sikos Tompa Leventét, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökét. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint. 1 euró 356 forintba és 78 fillérbe, 1 amerikai dollár 303 forintba és 96 fillérbe, egy svájci frank 389 forintba és 78 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
1: Németh Lászlót, a növekedés.hu vezető elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
1: 8:09, pontosan egy éve foglalta el Szent Péter trónját 14. Leó pápa, akiről akkor azt mondták, hogy egyrészt megtestesíti a folytonosságot Ferenc pápa gondolataival, másrészt egy kicsit a szó pozitív értelmében véve konzervatívabb irányba vezetheti a katolikus egyházat. Hogy mi a mögöttünk hagyott egy év mérlege, azt Monostori László esperes plébánossal vitatjuk meg a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Melyek azok a szavak, amelyek először eszébe jutnak, hogyha ezt az egy évet jellemezni, értékelni kellene?
10: Hát nekem rögtön eszembe jutnak azok a szavak, amik az első szavai voltak az újonnan megválasztott Szentatyának, pontosan egy évvel ezelőtt, mert 14. Leó pápa Jézus Krisztus szavaival köszöntötte az egybegyűlteket, a sok-sok érdeklődőt ott a Szent Péter téren, azt mondta, hogy békesség nektek. Ezek a feltámadott Jézus szavai, aki tényleg a békességet kívánja nekünk, és Leó pápának az egy éves működése során én azt láttam, hogy ő a békességre törekszik, de nem is csak a politikában, vagy nem is csak a harcmezőkön, hanem békességre a szíveinkben, békességre a családjainkban, békességre abban, hogy kiegyensúlyozottan és egységben éljünk. És a jelmondat is, amit választott, hogy latinul úgy hangzik, hogy in illo uno unum, ez magyarra kicsit nehézkesen fordítható, de olyasmit jelent, hogy ő benne az egyben, tehát Istenben, egyek vagyunk, és erre az egységre törekszik Leó pápa. Én ezt látom benne, hogy folytatja azt a sok jót, amit Ferenc pápa tett, tehát a szegények szeretete, kiállás a társadalmi igazságosság mellett. Egy emberarcú, egy bárányszagú egyházat szeretne, és a bíborosok is egy olyan szemét választottak Ferenc pápa utódjául, Leó pápát, aki nem annyira egy, nem tudom, politikus vagy médiasztár, hanem egy igazi lelki pásztor, aki szeretne közel lenni az emberekhez, és az egységet testesíti meg, aki egy spirituális vezetője lehet az egész világnak.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy ez rengeteg gesztusából látszódik, hogy ő nem az a médiasztár alkat, hanem egy sokkal, azt is lehet mondani, hogy egy szerény karakter, és nagyon sok történet is szól erről, hogy ez hogyan testesül meg a mindennapokban. De a békességet, hogyha már említette, ez az egyházon belül sikerült-e ezt jobban megteremteni, mert azért azt tudjuk, hogy Ferenc pápa reformtörekvéseivel kapcsolatban azért voltak ellenállók az egyházon belül is.
10: Ferenc pápa bizonyos értelemben egy proféta volt. Neki óriási gesztusai voltak. Ő nagyon karizmatikus vezető volt, és ő rettentően élvezte azt is, hogy néha ilyen kicsit ilyen összekacsintós módon, vagy néha kicsit talán merem használni ezt a szót, ilyen polgárpukkasztó módon is olyan dolgokat bedobott akár szóban, akár gesztusokban, amikre mindenki fölkapta a fejét. És ez nagyon jó, hogy így volt. Leó pápában most azt látom, hogy ő folytatja ezt az utat, de jóval megfontoltabban. Tehát ő egyházjogász végzettsége van, és tényleg szeretné az egységet megteremteni. Ferenc pápa, ő tövig nyomta a gázt az egyházban, én kicsit úgy érzem, hogy az alatt az évek alatt, amíg ő vezette az egyházat, nagyon sok minden történt, sok minden változott, sok ajtó kinyílt, és most Leó pápánál egy kis megfontoltságot érzek, de ez semmiképpen nem egy visszafordulás, hanem talán azzal is összefüggésben van, hogy ő hát a pápák között rendkívül fiatalnak számít. Tehát amikor megválasztották őt egy évvel ezelőtt, még 70 éves sem volt, most már betöltötte a 70-et, de hát nagyon jó egészségi állapotban van, sportos, rendszeresen sportol, és hát emberi számítás szerint azért most ez egy hosszabb idő is lesz, amíg ő vezetheti a katolikus egyházat, úgyhogy még sok ideje van arra, hogy megvalósítsa azt, amit fontosnak tart.
1: Hát és igen, azért az egy érdekes kérdés, hogy most nem is az intézményrendszerről beszélve, de azért ez egy óriási közösség, több mint 1 milliárd hívő. Tehát itt azért a változásoknak, hogyha történnek, azoknak mennyire kell szervesnek lenniük, mennyire kell olyannak lenniük, amit ez az óriási közösség elfogad, és amivel konszenzust lehet teremteni.
10: Az egyház egysége nagyon fontos, és valóban nagyon különbözőek az emberek, különbözőek a társadalmak, mondjuk itt a fejlett világban, Európában, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, és teljesen más a helyzet mondjuk Afrikában, vagy ismét más Dél-Amerikában. És azt hiszem, hogy amikor Prevost bíboros, tehát 14. Leó pápát megválasztották, minden bizonnyal ez is egy nagyon fontos szempont volt a bíborosoknak, hogy olyas valakit válasszanak, akinek több kontinensen, sőt, több féltekén van tapasztalata, hiszen Észak-Amerikában született, szolgálatában nagyon sok időt töltött Dél-Amerikában, Perúban, és európai tapasztalata is van, hiszen a pápává választását megelőző éveket Rómában töltötte. Még egy érdekesség, ő az első pápa a világtörténelemben, akinek van közösségi médiás múltja. Tehát bíborosként, püspökként ő nem nagyon aktív volt, de azért néha megszólalt akár a Twitteren, és amúgy egy visszafogott kommunikációt folytatott, tehát ebből is látszik talán a személyisége, hogy szerkesztő úr is említette, hogy valóban nem az a médiasztár, de szerintem mindent megtesz annak érdekében, és megítélésem szerint jól is csinálja, hogy egy mosolygós, szimpatikus, szerethető arcát mutatja az egyháznak. Azt érzem benne, hogy ő tényleg az emberekért él, nem saját maga a fontos számára, hanem adni szeretne, békét teremteni szeretne, segíteni szeretne.
1: Igen, és ugye annak fényében is érdekes azért ez a visszafogottság, hogy az elmúlt egy évben elképesztő média figyelem övezte az ő tevékenységét és az egyház tevékenységét.
10: Hát jól emlékszem a pápa választásra, ugye pont egy éve volt, ez nem csak egy egyházi esemény volt, ez egy világtörténelmi, egy média történeti esemény. Hát mindenki figyelte a kéményt a Sixtusi kápolnak tetején, hát 0-24-es streamelés volt, és talán emlékszünk még a Sirály családra, aki ott anyázott a kémény környéken, kicsit hiányoznak is a drága Sirályok, de tényleg ez egy olyan nagy figyelem volt, és úgy örültem, akkor bárkivel beszélgettem, mindenki kérdezgetett a pápáról, ez volt a téma az utcán, ez volt a téma, amikor taxival vittek egyik stúdióból a másikba, mert akkor sokat kellett megszólaljak, és valahogy megmozgatta az egész társadalmat, nem csak a hívőket, hanem mindenkit, és ez nagyon fontosnak tartom, mert a pápának szerintem a katolikus egyházon túl is van egy szerepe, hiszen bizonyos szempontból ő a világ lelkiismerete, akire érdemes hallgatni, és úgy gondolom, hogy Leó pápa igen kiválóan megfelel ennek a feladatnak.
1: Egyébként valóban érdekes, mert azért ez volt az első olyan pápa választás, ami akkor történt, amikor a közösségi média már ennyire az életünk része, de ha már a lelkiismeretet említette, a világ lelkiismeretét, azért a békesség az a külpolitikai tevékenységében, a háborúkkal kapcsolatos megszólalásaiban is nagyon-nagyon hangsúlyosan ott volt, és érdekes módon a békéért konfliktusokat is vállalt, hát azért látjuk az összeütközését akár Donald Trump elnökkel. Mennyire látja ezt most hangsúlyosnak a Szentszék diplomáciájában? Ugye ez azért Ferenc pápa idején is megvolt, de talán még annál is egy kicsit hangsúlyosabb most az elmúlt egy évben.
10: Igen, talán igen. Biztos, hogy nem egy radikális pacifizmust képvisel Leó pápa, ahogyan ön is mondja, vállalja a konfliktusokat, és a békért hajlandó tenni is. Tehát például nem nagyon használja azt a terminológiát, aminek pedig van története a katolikus teológiában, hogy igazságos háború. Nem szereti ezt a kifejezést, mert hogy inkább egyáltalán ne legyen háború. Azt mondta, hogy elég volt. És persze nem tagadja azt, hogy a védekező háborúhoz, tehát a jogos önvédelemhez, nem csak az egyes személyeknek, hanem hát nemzeteknek is van joga. Tehát van az a helyzet, amikor fegyvert kell ragadni, de hogy ha csak lehet diplomáciai úton, békés úton, dialógus segítségével oldjuk meg a konfliktusokat, és ne legyen többet háború, ne legyen többet vérontás. Úgy gondolom, hogy ez neki szívügye.
1: Ha már külpolitikáról szó volt, és ugye itt 3 kontinens említettünk vele kapcsolatban, Európát, Észak-Amerikát, Dél-Amerikát, mégis most egy afrikai körútja volt az, ami véget ért áprilisban, ugye nagyon hosszan tartózkodott Afrikában, és ez is valamelyest azért tabu döntögető volt. Mi volt ennek az üzenete, vagy mi az, amit ön kiolvasott ebből az afrikai?
10: Igen, 4 országot is meglátogatott most nem olyan régen, Algériát, Kamerunt, Angolát és az Egyenlítői Guineát, és hát ezek azért nem olyan országok, ahol mindenhol a katolikusok vannak többségben, sőt épp ellenkezőleg. Én úgy gondolom, hogy itt több minden fontos lehetett az országok kiválasztásánál. Egyrészt, hogy tényleg oda akart menni, ahol szegények az emberek, ahol társadalmi igazságtalanságok vannak, ahol kirekesztettek vannak, és szerette volna biztosítani őket a közelségükről. Aztán még egy fontos szempont, az a vallásközi párbeszéd. Tehát, hogy az iszlám világgal is keresse a párbeszédet, talán Algériában, ami egyébként Szent Ágoston földje, és a pápa pedig Szent Ágoston fia, ő maga így mutatkozott be, hiszen Ágoston rendi szerzetes. Talán neki ez így lelkileg is fontos volt, hogy oda eljusson, ahol Szent Ágoston az 5. század elején Hippó püspökeként élt és működött, és előmozdítsa az igazságosságot, a békét, és a vallásközi párbeszédet.
1: Ugye még egy utolsó kérdés, a pápának mindig az is feladata, hogy önöknek, pásztoroknak utat mutasson, hogy utána majd önök a híveknek utat tudjanak mutatni. Mi az az elmúlt egy évben, ami akár önnek a legfontosabb útmutató volt a pápától?
10: Azt, hogy lehet úgy megfontoltan előre haladni, hogy közben Krisztusra tekintünk. Nekünk papoknak nem az a feladatunk, hogy minden problémát megoldjunk, mi nem vagyunk politikusok, Isten ments, hogy azok legyünk. Mi pásztorok vagyunk. És ahogy a pápa mondta önmagáról, úgy gondolom, hogy ez ránk is vonatkozik, hogy mi az evangéliumot kell, hogy hirdessük, Jézust vinni az emberek közé, mindezt értelemmel, de legalább ennyire fontos, hogy szívvel, szeretettel tegyük. Én ebben látom Leó pápa példáját, amit én személyesen is szeretnék követni.
1: És akkor ez az üzenet a végszó. Most ebben a beszélgetésben egy éve foglalta el Szent Péter trónját 14. Leó pápa. Az elmúlt egy évről kérdeztem az elmúlt percekben Monostori László esperes plébánost.

0: 9:05 maradunk a katolikus egyháznál, hiszen hamarosan itt a nyár, ami a táboroztatásnak is a főszezonja, és a katolikus Caritas idén is több ezer rászoruló gyermeknek teremti meg a nyaralás lehetőségét. Ráadásul idén már a táborba való eljutásban is szeretnének segíteni a gyermekeknek. Ezzel kapcsolatban indítottak most egy adománygyűjtést, melynek részleteiről Zagyva Rihárd országos igazgatót kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Miért pont az utazáshoz kérnek segítséget, illetve nem teljesen pontosan csak az utazáshoz, mihez tulajdonképpen?
1: Igazából ahhoz kérünk segítséget, és egy összefogásra hívunk, hogy ezek a táborok, amelyek közel 4000 gyermek táborozhatását biztosítják évről évre, minél jobban tudjanak megvalósulni, és ugye a hátrányos helyzetű gyermekek számára több, jobb minőségű programot tudjunk biztosítani, fejlesztések tudjanak ezekben megvalósulni, hiszen nagyon sok táborhely a Balatonnál van, de más országos, az országban más helyszíneken is megvalósulnak ezek a táborok, tudjanak más helyszínre eljutni, várlátogatás, hajókirándulás, fejlesztő programok, néptánc és egyéb kulturális programok meg tudjanak valósulni. Valamint az is egy nagyon fontos dolog, hogy ugye hátrányos helyzetű településekről érkeznek nehéz anyagi helyzetű családokból, és hogy az utazás se jelentsen, hogy meg tudjuk ezt oldani, hogy legyen megfelelő eszközök, ruházatuk. Nagyon sokszor ez is hiányzik a táborozó gyermekek számára.
0: Anyagi segítséget várnak elsősorban, vagy felajánlást? Tehát, hogyha mondjuk van egy fuvarozó vállalkozó, akinek van egy busza, akkor az is segítség, ha ő mondjuk felajánlja, hogy eljuttatja a gyerekeket A-ból B-be, vagy inkább most itt kifejezetten anyagi segítséget várnak?
1: Kifejezetten anyagi segítséget gyűjtünk, ugyanakkor nagyon fontos lehet a tárgyi felajánlás is, úgyhogy ha ilyen érkezik, akkor igyekszünk hasznosítani a táborokhoz. Elsősorban ugye az online adományozás a Caritas oldalain, ami lehetőséget teremt, hogy célzottan tudják támogatni, vagy átutalással, vagy az adományvonal hívásával, a 1356-os vonal hívásával is lehet csatlakozni. Ezek mind-mind segítséget nyújtanak, hiszen lehetőséget teremtenek a számunkra, hogy azokat a programokat, azokat a hiányzó eszközöket meg tudjuk vásárolni, amire szükség van.
0: Akkor a Caritas elérhetőségein lehet tájékozódni, hogy hogyan lehet segíteni. Említett, hogy nagyjából 4000 gyermek, aki részt vesz a nyári táboroztatásban. Ez egy óriási szám. Hogyan választják ki őket, és mennyi időt, milyen táborban tölthetnek ők? Mert itt azért gondolom, hogy párhuzamosan is nagyon sok helyen zajlanak a táborok.
1: Igen, nagyon sokszínűek ezek a táborok, hiszen több helyszínen zajlanak, és többnyire bentlakásos táborokról van szó. Ugyanakkor több esetben napközis tábor is megvalósul, ami azt jelenti, hogy például egy felzárkózó programunkon belül egy hátrányos helyzetű településen biztosítjuk a gyermekek és szülők számára ezt a lehetőséget. Nem tudják megoldani, akinek nehézséget jelent, amikor a gyermekek el tudjanak jönni napközis táborba, de többnyire a bentlakásos táborokat tudjuk megszervezni, és évről évre több ezer gyermek táboroztatását biztosítjuk, ugyanakkor ez úgy kell elképzelni, hogy van, amikor egy plébánia önkéntes csoport a saját erejében, önkéntes munkájával szervezi ezt meg. Más esetben az országos vagy az egyházmegyei Caritas szervezetek biztosítanak egy saját táborhelyen ilyen lehetőséget. Például nekünk Balaton Akaliba van a saját táborhelyünk, ahol egész nyáron több mint 500 gyermek nyaralásra biztosított.
0: Ki választja ki azt, hogy kik azok a gyerekek, akik elmehetnek ezekbe a táborokba?
1: Mindenképpen a Caritas munkatársai, önkéntesei és szervezetei választják ki, de ez úgy működik, hogy kapcsolatban vagyunk évközben programokon keresztül családokkal, hátrányos helyzetű településeken jelen létpontjaink vannak, az önkéntes Caritas csoportok egész évben működnek a településeken, a Caritasnak a programjai zajlanak egész évben, és itt kapcsolatba kerülnek azokkal a családokkal, akiknek ez a helyzet is nehézséget okoz, és ott kerülnek kiválasztásra.
0: Említett a jelenlétpontokat, a táboroztatáson kívül van-e más, ahogyan próbálnak a rászorulóknak a nyári szünetben segíteni? Mert azért az sok családnak, ahol mondjuk dolgoznak a szülők, nehéz lehet megoldani azt, hogy egész nyáron mi legyen a gyermekekkel.
1: Igen, ezért jelent nagyon hangsúlyos segítséget a napközis táboroztatás, de például az ilyen jelenlétpontokon egész nyáron zajlik egy olyan iskolán kívüli fejlesztési program, amikor be lehet térni, a gyermekek ott is töltik az egész napjukat szinte nyári szünidőben ezeken a jelenlétpontokon, és ott fejlesztéseken vesznek részt, szabadidős programok. Tehát az is úgy működik szinte, mint egy tábor, de gyakorlatilag az egy másik program.
0: Na hát akkor a rászoruló gyermekek minőségi táboroztatásához lehet hozzájárulni, erre gyűjt ugyanis a katolikus Caritas. A Caritas különböző felületei megtalálhatják, hogy hogyan segíthetnek. Zagyvari Hárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját kérdeztem a részletekről. 5 perc múlva pedig 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, és kezdődik a délelőtt. Balogh Tamás számít majd a figyelmükre, és el is mondja nekünk mindjárt, hogy milyen témákkal.
2: Szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Tippelj, hogy a kisgyermekek, illetve tinédzserek naponta hány órán keresztül bámulják a képernyőt, legyen az tablet, monitor, telefon?
0: Hát nagyon sok, pont olvastam, hogy már a másfél évesek is ilyen nagyjából 1 órát. Szóval ennél gondolom, hogy jóval több.
2: Jóval több. 5 és 8 óra.
0: Jézusom.
2: Hagyok időt feldolgozni mindenkinek.
0: Egy munkaidőnyi. Hát
2: konkrétan egy munkaidő, így igaz. Úgyhogy ezzel is foglalkozunk majd, mert egy nagyon komoly összefogás jött létre ennek kapcsán, hogy már kisgyermekkortól, ahogy te is említetted, már az 1 éves kortól kezdjék el visszaszorítani, hogy egyszerűen ne legyen a napi rutin része az, hogy telefon a kézbe, és akkor nyugszik meg a gyermek. De amivel kezdünk, ugye melanoma világnapja volt hétfőn, minden május első hétfője a melanoma világnapja, és ennek kapcsán bemutatunk majd egy speciális, nemzetközileg is elismert szűrési módszert, mert nem nagyon járunk szűrésekre. Viszont ha ezt a fajta szűrési módszert valaki bevezeti az életébe, napi rutinjába, belegondolunk, évente, 2 évente kell menni, akkor nagy valószínűséggel megelőzhető a bőrrák.
0: Na hát fontos témák, tehát a képernyőidőhöz még csak annyi, hogy nálunk a hangos könyv például nagyon bejött képernyő helyett, amikor utazunk autóban. Ha már a feleségem vagy én kifáradunk a mesélésben, akkor a hangos könyv az mindig tuti tip, akár a képernyő helyett is.
2: Köszönjük,
0: de akkor
2: szépen.
0: Bővebben 9 óra után Balogh Tamással a délelőttben. Mi pedig most búcsúzunk a Jó reggelt Magyarország stábjának nevében, Dian Gergő, Bényi Csaba és a szerkesztő Pap János nevében is köszönöm az egész heti figyelmüket. Törőcsik Zsoltot hallották. Szép napot, szép hétvégét kívánok. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zene Akadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
4: Hány óra?
5: Hajnal 2.
4: Megint nem alszol?
5: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
4: Próbáld ki te is a Sedakurt.
6: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Alszol.
6: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
7: 9 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Balogh Tamás. Ma sok napsütés várható, keleten, északkeleten helyenként záporok is előfordulhatnak. Az idő újra melegedni kezd, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Fronthatás nem várható, ugyanakkor a növények pollen szórása is felerősödhet, szóval támadnak az eperfafélék, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék is. Vigyázzanak magukra, most krónika következik, a mikrofonnál Garami Zsuzsa.
8: Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légi csapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg 3 a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Közben továbbra is mintegy 1500 jármű és 20 ezer tengerész veszteg el a Perzsöl-öbölben a Hormuzi szoros blokkádja miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 vesztették életüket. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első 2 beteg, akiket az óceánjáró hajójáról evakuáltak. A fertőzésben 3 haltak meg, 8 gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a korábban hazatérő utasokkal. Itthon holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tart esküt, majd beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Mellétei Barna Márton, mint fogalmazott, az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Az új jelöltet ma jelentik be. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Ezekben a percekben kezdődnek a német írásbeli érettségi vizsgák. Középszinten több mint 10 000, emelt szinten mintegy 3 000 írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma és holnap rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvénysorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. A felújított velencei Meszleny kastélyban nyílik meg holnap a Fischer Emil Múzeum, amely a porcelánművész egyedülálló hagyatékát tárja a közönség elé. A történelmi épület rekonstrukciójának első szakasza befejeződött, hamarosan a kastélykert és az egykori angol park megújítása is elkezdődik. A kastélyban egy jubileumi herendi kiállítás is látható. Ma van a Magyar Kézműves Fagylalt napja. A 2014-ben indult kezdeményezés elindítói azért választották május 8-át, mert az 5. hónap római számmal írva a tölcsér alakjára, míg a 8-as szám a két egymásra tett gombócra emlékeztet. Az ünnep célja a minőségi kézműves fagylalt népszerűsítése. Sok fagylaltozó ma kedvezményekkel várja vásárlóit, a részvevők listáját a Fagylalt napja Facebook oldalon lehet megtalálni. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik az M1-es metró a hétvégén. A Kisalföld Kisföld alatti szerelvényei csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között járnak, a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A fátyol felhők mellett ma is sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő záporzivatar, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható, a hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő. A híradást Berente Marian szerkesztette.
9: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
7: 9 óra múlt 5 perccel, a szerkesztő López Brigitta nevében is köszöntöm Önöket, és nézzük, hogy miről hallhatnak ma nálunk egészen 10 óráig. Egy speciális szűrési módszer segíti a betegek bőrrák szűrését, az évenkénti vizsgálat pedig nagyon fontos, már is hallhatják, hogy miért.
10: Én nem vettem észre. Ráadásul olyan helyen volt, ahol nap se érte, ez a jó ebben az egész szűrésben, hogy a helyszín is a doktornő amúgy azt mondta, hogy ez egy normálisnak tűnő anyajegy. Viszont az összehasonlításnál, amikor megnézi, hogy mi történt a múltban, akkor ott derült ki, hogy óriásit változott.
7: A nemzetközileg is elismert vizsgálat középpontjában a melanoma korai felismerése áll, hiszen Magyarországon évente csaknem 2000-re tehető az újonnan felismert betegek száma, és csaknem 400-an veszítik életüket. A módszerről, eredményekről és a bőrrák szűréssel kapcsolatos félelmekről is beszélgetünk hamarosan. Aztán több mint 5 és 8 óra. Bizony, ezek a számok a kisgyermekek és a tinédzserek napi szintű képernyő előtt töltött idejét jelzik. Szakemberek szerint nem ritka eset az sem, hogy egy másfél éves gyermek akár naponta fél órát is eltöltsön a digitális eszközök társaságában. De vajon mi a helyzet az óvodásokkal?
11: Bejött a kisgyermek az óvodába, hosszasan sírt, amikor a napi rendben odaértünk, hogy ebéd, uzsonna. Kollégáim próbálták terelni a gyermeket, aztán kiderült, hogy a gyermek csak akkor eszik, hogyha telefonon valamiféle filmet vagy mesét néz.
7: A kisgyermekek túlzott képernyő használatának csökkentéséért országos együttműködésre lépett a Magyar Védőnők Egyesülete és a Betesda Gyermekkórház. De vajon hogy néz ki ez a gyakorlatban? És a digitális eszköz használat miért vált már a sürgető társadalmi kihívássá? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk adásunkban fél tíz után. SMS számunk 0639666. Ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Ön mikor vizsgáltatta meg a bőrét utoljára? Sokakban a válasz egyértelmű, de vannak olyanok is, akik soha nem voltak még bőrrák szűrésen. Pedig fontos. Május első hétfője a melanóma világnapja, így az országban figyelemfelkeltő kampányokkal informálják a lakosságot a halálos bőrrák okairól és a szűrés fontosságáról. A melanóma a legagresszívabb daganatok közé tartozik, mely villámgyorsan adhat áttétet a nyirokcsomókba, belső szervekbe, agyba és a bőr többi területére is. A bőr vizsgálatát azonban egy egyedülálló, úgynevezett mintakövetéses módszerrel is fel lehet térképezni. De hogy mi ennek a lényege, hamarosan erről is mesélünk Önöknek, de előtte hallgassuk meg Deák Dóra összeállítását a témában.
11: Jánosi Noéminek a testén 8 évvel ezelőtt találtak melanómát. Hogyan is derült ki ez?
12: Még fiatal voltam, amikor az egyetemről lehetőséget kaptam egy bőrrákszűrő cégnél, Melanoma Mobilnál.
11: Tegyük hozzá, hogy marketingasszisztensként dolgozott ennél a cégnél.
12: Igen, fontos volt ugye elérni az üzenettel azoknak az embereknek, akik nem jöttek vissza szűrésre, mert hogy nem veszik észre nap mint nap, hogy hogyan változik az anyajegyük, és ez igenis fontos, és akkor mi felelünk értük, hogyha már egyszer eljöttek hozzánk, és tudják ezt a szűrési módszer lényegét, akkor visszajöjjenek és nézessék. Én is elmentem ezután egy másik nemzetközi lánchoz dolgozni, és akkor nekem is ugyanez, hogy nem volt időm, nem volt energiám, mert ez nem fontos, mert én látom a bőrömet, és amit ott megtanítottam, az igazából elért engem, hogy ez a hírlevél, hogy ennye-bennye 2 éve nem voltam szűrésen, és akkor itt elgondolkodtam, hogy én papolok, meg papoltam arról, hogy jöjjenek vissza az emberek, és hát akkor erőt vettem én is magamon, és időt szántam rá, és milyen jól tettem. Akkor még nem látszódott, hogy ez egy melanóma.
11: Csak egy anyajegy volt?
12: Egy volt, ami változott a 2 évhez ezelőtti állapotához képest.
11: Miben változott? Megnagyobbodott? Vagy ezt észreveszi egyáltalán az ember?
12: Én nem vettem észre. Ráadásul olyan helyen volt, ahol nap se érte, senki nem gondolta volna azt, hogy akkor ott az most változik, nem néztem, nem méregettem. Ez a jó ebben az egész szűrésben, hogy a helyszín is a doktornő amúgy azt mondta, hogy ez egy normálisnak tűnő anyajegy. Viszont az összehasonlításnál, amikor ugye a többi doktor is megnézi, hogy mi történt a múltban, akkor ott derült ki, hogy óriásit változott. Nagyobb is lett, csúnyább is lett, fekete is lett a közepe, olyan furcsa fehér pöttyök lettek benne, és akkor mondták, hogy egy megelőző célú eltávolítást javasolnak. Én rögtön elmentem, mert tudtam, hogy ez nem játék. Rá egy hétre már hívott a doktornő, és mondta, hogy üljek le, mert hogy baj van. Nem az a nagy baj, mert nagyon-nagyon jó, hogy eljöttem erre a szűrésre megint. Akkor most gyorsan onkológia bejelentkezni, és akkor a procedúra onnantól kezdődött. Egy jó 6 éves procedúrám volt.
11: Most vettem részt egy 20 perces melanóma bőrrák szűrésen, amelyet dr. Kovács Ruzsina bőrgyógyász szakorvos, a Melanoma Mobil bőrgyógyász szakorvosa végzett el. Testemen különböző pontokra helyezett matricákat, hogy nagyjából meghatározzuk bizonyos távolság alapján az anyajegyeket. Miért volt erre szükség?
13: Tulajdonképpen a matricákat elsősorban orientáció céljából helyeztem fel, ahhoz, hogy a dermatoszkópos nagyított képet be tudjuk azonosítani, ahhoz egy bizonyos sorrendet követünk, amelyekhez a matricákat hívjuk segítségül.
11: Azt meg tudjuk nézni, hogy hány matrica került rám?
13: Hát arról tudok beszámolni, hogy hány dermatoszkópos képet készítettem, ez körülbelül olyan 78 darab volt, ez egy kicsit átlagon felüli, anyajegy számot takar.
11: A talpamtól egészen a tenyeremig és a fejem búbjáig kerültek a testemre matricák. Mit kezdenek ezután a fotókkal?
13: Ugye 3 sorozat készült a vizsgálat során. Az első sorozatban minden régiót végigfotóztunk. Azért fontos ez a sorozat, mert hogyha a kiértékelő orvos ezeket a képeket összehasonlítja, ebből egyértelműen szembe tűnik, hogy egy új képlet megjelent vagy sem. És itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a melanómáknak a több mint 2/3 az nem egy meglévő anyajegyből alakul ki, hanem újonnan alakul ki.
11: Az első fotósorozatnál lényegében távolról készültek a képek, a második fotósorozatnál már különböző matricák környezetét fotózták.
13: És ez esetben, hogy a matricák környezetét fotóztuk, gyakorlatilag elősegíti ez a fotó azt, hogy be tudjuk azonosítani, hogy a nagyított 3. sorozat dermatoszkópos képet meg tudjuk mondani, hogy melyik anyajegy, amit el kell távolítani. Ugye a dermatoszkópia maga az egy szerkezeti képet létrehozó nagyító, ez egy 10-szeres vagy akár 20-szoros, 40-szeres nagyítást is jelent. Viszont annyit tudni kell, hogy hiába vannak dermatoszkópos jelek az anyajegyek vagy a melanómák tekintetében, és ahhoz, hogy objektíven meg tudjuk mondani, hogy egy anyajegy valóban változott vagy sem, fotóra van szükség.
7: SMS számunk 0639666, ide várjuk üzeneteiket adásunk alatt, és írják meg nekünk, hogy önök tartanak-e a bőrrák szűréstől, részt vettek-e már egyetlen ilyenen, vagy járnak-e rendszeresen. SMS számunk ugye még egyszer 0639666, Viberen is megtalálnak minket. Stúdióban vendégünk dr. Újfaludi Adrien bőrgyógyász szakorvos, jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok!
7: Itt ugye egy nem hagyományos bőrrák szűrésről beszélünk. Mi ez pontosan, hogyan működik? Miben más, mint a többi?
14: A hagyományos bőrrák szűrés során az történik, hogy a páciens levetkőzik, átnézzük a bőrét, és ezzel az előbb említett dermatoszkóppal megnézzünk minden olyan képletet, amit szükségesnek tartunk, tehát az összes anyajegyet.
15: Ez egy nagyító, ami világít.
14: Ez egy speciális fényforrással rendelkező nagyító gyakorlatilag, ami lehetővé teszi, hogy a bőr szerkezetébe bepillantást nyerjünk. Ezzel az ott lévő sejtek eloszlására következtetve egy diagnosztikus eszközről van szó. Tehát a szabad szemmel látottaknál sokkal részletesebb képet ad az adott bőrképletről, ami alapján el tudjuk azt dönteni, hogy ez egy jó indulatú képlet, vagy esetleg olyan probléma merül föl, hogy el kell távolítani szövetteni vizsgálathoz. Ez nagyon fontos, hogy egy tetőtől talpig történő vizsgálat. Viszont ez egy aktuális állapotot mutat, az aktuális jeleket látjuk. Amilyen szűrővizsgálatot mi végzünk, annak az a lényege, hogy egyrészt történik egy helyszíni vizsgálat, történik egy képrögzítés, tehát az aktuális állapotot lefotózzuk távolról, közelről, illetve minden olyan bőrképletet, amit a szűrőorvos szükségesnek gondol, még dermatoszkóppal is. Lesz egy szűrési eredmény, amit mindig egy másik bőrgyógyász, adott esetben 2-3 bőrgyógyász konzultációja követ, tehát több szem többet lát alapon. Viszont a lényeg, hogy a kontrollvizsgálat során elvégezzük ugyanezt a szűrővizsgálatot, ez általában éves kontroll, és összehasonlítjuk a felvételeket. Tehát nem csak azt látjuk, hogy az aktuális látottak alapján van egy gyanús képlet, hanem hogy változás látszik-e bármelyik anyajegyen vagy bőrképleten, mert a problémás dolgok mindig változással járnak. Tehát egy rossz indulatú folyamat az folyamatosan változik. És egy korai melanómánál például lehet, hogy nincsenek még olyan jellegzetes szerkezeti képek, ami mondjuk egy hagyományos dermatoszkóppal kiszűrhető, viszont hogy a gyanú az már felmerül abból, hogy változik. Természetesen nem minden változó képlet problémás. Tehát ez a követéses vizsgálatnak a lényege, hogy olykor annyira korai, olyan apró, gyakorlatilag mikromelanómát is ki lehet szűrni, ami nem feltétlen mutat dermatoszkópos jelet, még csak a változást.
15: Fantasztikus, én teljesen Dr. House jutott eszembe.
14: Igen.
15: Hogy hát egy ilyen kis tím dolgozik, és hogy több szem többet lát, az ugye mennyire fontos, hogy valamikor elsiklanak egy részlet fölött. Itt pedig el lehet, hány fotót készítenek, ha valaki megérkezik. Ilyen 70-80-at hallottunk a bejátszóban.
14: Ez attól függ, hogy hány anyajegye van egy páciensnek, milyen a bőre. Akár 500, tehát van több száz anyajegyes páciensünk is, vannak nagyon magas rizikójú páciensek, akiknek nagyon-nagyon sok anyajegy van a bőrön, ott különösen nagy jelentősége van egy követéses vizsgálatnak. Tehát ez abszolút pácienstől függő, attól függ, hogy mennyi vizsgálandó képlet van a bőrén.
15: Nyilvánvalóan, ha először megyek egy ilyen vizsgálatra, akkor azt még nem nevezhetjük követésesnek, hiszen nincs egy-egy évvel az előtti fotósorozat, de gondolom, hogy már az első vizsgálatnál is sok minden kiderülhet.
14: Persze, természetesen egyrészt megtörténik egy ugyanolyan vizsgálat, mint egy hagyományos szűrés során, történik egy képrögzítés, és ezeket a képeket utána nyugodt körülmények között felnagyítva a nagy monitoron egy másik bőrgyógyász szakorvos végignézi, tehát eleve egy nagyon alapos vizsgálatra van lehetőség hosszan gondolkodni akár adott képleten, és a szűrési módszerünkbe be van építve egy konzultációs rendszer, tehát minden olyan képletet, aminél azt gondoljuk, hogy egy nehezebb, egy problémásabb, egy kérdésesebb, konzultálunk kollégákkal, illetve minden kimetszésre javasolt képletnél is megtörténik egy legalább egy, vagy akár több szakorvos általi konzultáció, és úgy hozunk döntést, ami azt gondolom, hogy egyedülálló.
15: Mennyi ideig tart egy ilyen vizsgálat?
14: Ez is attól függ, hogy kinek hány darab anyajegye van, 20 perctől akár egy órán keresztül is tarthat maga a szűrés, és hát a kiértékelés az szintén anyajegy számtól függően különböző idő tartamot vett igénybe.
15: Mi magunkat hogyan tudjuk ellenőrizni? Ugye nagyon sok mesterséges intelligencia alapú rendszer van, ami nem biztos, hogy jó, de lehet, hogy éppen tud segíteni. Álljunk neki egyáltalán, ha feltűnik valami, hogy mi ott diagnosztizáljuk magunkat, vagy azonnal forduljunk. Ha igen, akkor milyen esetekben bőrgyógyászhoz?
14: Diagnosztizálni semmiképpen sem javasolnék otthon melanoma bőrrák szűrés témában, már csak azért sem, mert mi is csak dermatoszkópos kép alapján vállalhatunk felelősséget a kimondott diagnózisért, ami otthon azért viszonylag ritkán áll rendelkezésre, és az AI sem dermatoszkópos képet kap az esetek jelentős részében. Ami az önvizsgálatnál fontos, én azt gondolom, hogy ismerjük a bőrünket, tudjuk, hogy milyen képletek vannak rajta. Legyen rendszeres szűrővizsgálat, de ha a szűrések között észreveszünk valami látványos változást a bőrünkön, akkor azzal forduljunk a javasolt kontrollszűrés előtt szakorvoshoz. Tehát azt lássuk, hogy a meglévő anyajegyünk mondjuk hirtelen növekedni kezdett, megváltozott a színe.
15: De mi a látványos? Fél milliméter vagy öt
14: ami
15: milliméter?
14: Feltűnik.
15: Ami feltűnik.
14: Ami feltűnik, azt mondanám, hogy ez
15: jó,
14: már
15: csak
14: látványos.
15: Furcsa, mert minden nap látjuk magunkat, ugye? Tehát ezért... látom minden nap azt az anyajegyet, tehát nekem nem annyira feltűnő.
14: Igen, pont ezért mondom, hogy ami feltűnik.
15: Ami feltűnő, világos.
14: Nagyon lassan nőnek a melanómák, tehát azért én azt tapasztalom, hogyha valaki évente jár szűrésre, egy év alatt elég kis változás látható, tehát egy melanóma is viszonylag kicsit változik. Ezt látjuk, ha mondjuk egy eltávolítási javaslat nem történik meg, visszajönnek kontrollra. Utána megtörténik, látjuk a szövettant, tehát nagyon kevés olyan melanoma van, ami gyorsan nő. Úgy azt gondolom, hogy az éves szűrés az megbízható, tehát nem kell attól tartani, hogy közben nagy baj van. Nagyon ritkán vannak gyorsan növő képletek, de az meg feltűnik annak, aki ismeri a bőrét. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy nem gyógyulósebb van, hetek óta nem akar begyógyulni, azt érdemes megmutatni. Azt látom, hogy hirtelen oda nőtt valami a bőrömre, ami növekedik, azt is érdemes megmutatni. Ha meglévő képleten feltűnő változást látok, azt is, de így is sokszor azt látjuk, hogy mondjuk egy esztétikai eltérés miatt aggódik valakit, tehát megnyugtatjuk akkor, és következő szűrésen várjuk.
15: Egyáltalán mi az oka a melanoma kialakulásának?
14: Ez egy összetett dolog, mindenképpen van genetikai háttér, ez igazolt is, emellett vannak rizikót növelő tényezők. Az UV-fény provokáló szerepe az vizsgálatokkal is igazolt, tehát minél több UV-fény terhelés éri a bőrt, annál nagyobb a melanóma és egyéb bőrrákok kialakulásának a kockázata, illetve genetikai tényező, a bőrtípus is, a világos bőr, világos szem, világos haj, ez mind-mind rizikót növelő tényező, illetve a családban előforduló rossz indulatú bőrdaganat is növeli az egyenesági rokonoknál bőrdaganat kialakulásának az esélyét.
15: Vannak-e más tünetei a melanómának, vagy már csak akkor, ha áttétet okoz, tehát ha már baj van?
14: A szűrésnek az lenne a lényeg, hogy a lehető legkorábbi állapotban szűrjük ki. Az, hogy milyen stádiumban van egy melanoma, mindig a szövettani vizsgálat mutatja meg. A melanoma legkorábbi állapot az in situ állapot, az annyira vékony, annyira felületesen van a bőrben, hogy nincsen esélye áttétet adni. Ennek nyilván nem is lesz különösebben tünete. A cél az,
15: tehát minden esetben a bőr felszínén alakul ki.
14: Igen, a bőr felszínén alakul ki, és a korai melanómák egy bizonyos réteg fölött nem tudnak áttétet adni, nincs rá esélyük. És még ezután is, hogyha növekedik egy melanóma bizonyos ideig, bizonyos vastagságig, még mindig korainak számít, csak nem nulla az esélye az áttét képződésnek. Tehát a szűrővizsgálatoknak az lenne a lényege, hogy ez a panaszt nem okozó, egyébként már dermatoszkópos jelekkel vagy követéses vizsgálatokkal kiszűrhető melanóma észlelve legyen, a megoldás a sebészi kimetszés, a diagnózis a szövettani, de ha korai melanóma van, azzal, hogy kiveszik a melanómát egy megfelelő biztonsági szegéllyel, gyakorlatilag garantáltan gyógyul. Tehát ez a célja a szűrésnek, hogy ne akkor vegyük észre, amikor már gyakorlatilag ordító tenyérnyi kisebesedett melanóma van, és esélye van annak, hogy már szúródott, mert akkor ez egy sokkal nehezebb és problémásabb helyzet.
15: Igen, de ha a bőr felszínén van, akkor nem mindegy, hogy mondjuk halántékon, ahol rendkívül vékony a bőr, vagy mondjuk combon, vagy
14: ennek
15: hasfalon.
14: Nincs jelentősége.
15: Kimetszés szempontjából nincs jelentősége?
14: Esztétikai céllal van, tehát az van, hogy most az arcomon van egy...
15: Bocsánat, csak arra gondoltam, hogy közelebb elérhet olyan szervet át.
14: Nem, ez nem így, nem, szerencsére nem erről van szó. Tehát itt az a lényeg, hogy a bőr rétegeim belül hol helyezkednek el a melanoma sejtek. És az mindegy, hogy az arcon van, mindegy, hogy a lábon van. Ilyen szempontból ennek nincsen szerencsére jelentősége.
15: Növekszik a vizsgálaton való résztvevők száma, és növekszik a negatív végkifejlet is? Igen, próbáltam a helyes szavakat megtalálni.
14: Igen, szerencsére azt látom, hogy valószínűleg célba érnek ezek a kampányok, és egyre többen jönnek el szűrővizsgálatra, és aki eljön, azért utána jön rendszeresen, tehát az üzenet az nagyon sokaknál átjön, és ezáltal nagyon korai melanómákat tudunk kiszűrni, tehát mi az általunk kiszűrt melanomáknak a 40%-a in situ, tehát a lehető legkorábbi állapotban lévő, és még a következő 50% is gyakorlatilag a korai, de már nem in situ állapotban van. Tehát szerencsére nagyon kevés olyan páciensünk van, aki úgymond nem a... Tehát mondhatjuk, hogy későn érkezett, és azt gondoljuk, hogy ennek a kampányoknak van ebben nagyon nagy jelentőség, ez a cél.
15: Ugye a fókuszban most a melanoma van, Ez a legagresszívabb daganattípus, de más bőrrákos elváltozást is diagnosztizálni lehet, gondolom ezzel a módszerrel is.
14: Tehát természetesen, igen. Melanóma az a festéktermelő sejteknek a rossz indulatú bőrdaganata, de van hemsejtekből kiinduló bőrdaganat is, ezek valójában a bőrrákok, tehát a melanóma az nem a bőrrákok kategóriájába tartozik. A bőrráknál szintén lehet genetikai hajlam, de ott egyértelműen az UV-fény provokációnak van szerepe, tehát gyakrabban, tehát krónikus fénynek kitett területen alakul ki. Ebből is többféle típus van. Van, ami nagyon gyakori, de szerencsére nem ad áttétet, és van olyan, ami szintén áttétképzésre alkalmas bőrdaganat, de ezen a szűrővizsgálaton természetesen nem csak az anyajegyeket nézzük, nem csak a melanómákat, hanem az összes bőrdaganat megelőző állapotot, bőrrákot is szeretnénk kiszűrni, hogy ezzel a túlélés esélyét növeljük.
15: Nagy Gergely írt nekünk a 0639666-os számra, a nap sokkal erősebben süt, mint 50 évvel ezelőtt, ezért van több melanóma, és szerintem ez a klímaváltozás oka is. Hát nyilvánvalóan, ha visszagondolunk gyermekkoromra, ott a kettes naptej, az néha-néha használtuk, most 50-es, sőt már 100-as kivitel is kapható. Nyilvánvalóan ezeket kötelező lenne használni, ugye?
14: Hát, amit megtehetünk a bőrünk védelme érdekében, az a fényvédelem a szűrővizsgálat mellett. Fényvédelemből azt érdemes választani, aminek van is értelme, tehát erős fényvédő. Én a 30-as faktorszámnál határoznám meg a belépőt, igen.

0: Hát a fekete epret a szederfának is mondják sok helyen Magyarországon, tehát a népnyelv teljes eltér, kavarás. Eltér ugye a hivatalos kertészeti megnevezéstől. Ez meg ugye azért fontos, mert hogy Ausztráliától elkezdve az Egyesült Államokig, hogy ha most azt mondjuk, hogy fragária, ugye az a szamócának, ugye amit mi földi epernek mondunk, a fragária, a fragária veszka, vagy van ugye ez a fragária nemzetség, hogy az volna az a lágyszárú, piros termésű növény, ugye, ami most érik. Ugye már még az eperfán termő eper, az még nem érik, ugye az most virágzik. Tehát ugye most az késésben van ilyen szempontból. Arról nem is beszélve, hogy ugye a szeder az meg a málnának a rokona, ugye a tüskés szeder, meg tüskementes szeder, az is egy teljesen más, csak hogyha beütünk például, hogy eperbor, az nagyon érdekes, hogy a szamócából készül, ugyanakkor az eperpálinka az a fánnövő eperből, tehát hogy tehát a szamócapálinka, mert van olyan szamócapálinka.
1: Teljes képzavar, teljes, tehát ahogy hallgatlak, igen, és próbálom helyre rakni a dolgokat, ez szerintem már így fog maradni. Igen. Tehát ebben rendet nem tudunk rakni, igen, de akkor beszéljünk a szamócáról, vagyis földi eperről, hogyha valaki a termesztésébe fogna, kezdene, milyen fajtát talál, milyen föld és tápanyag igényű, illetve a klímaváltozás az milyen hatással van.
0: Igen, nagyon érdekes, hogy a skandináv félszigettől egészen Spanyolországig, Görögországig, Itália déli részén is onnan a narancsot hoztad, tehát ott is, tehát olaszoknál is nagy nemesítés folyik, ugye Angliában is érdekes módon, és az Egyesült Államokban is, tehát bejönnek ezek a világfajták, és ugyanakkor ott van a magyar nemesítés is, amely ízdominancia. Tehát, hogy a legjobb ízűfajták, ezt írják a kollégák a hivatalos szakmai leírásokban, hogy például a Fertődi 3-as, Fertődi 5-ös és a Korona, ezek nagyon jó ízű magyar nemesítősű fajták, ugyanakkor a Klíri nevű olasz fajta Magyarország vezetőfajtája, kiváló kertész kollégám Gara István hozta be Olaszországból a Onebor, két neve van ennek a fajtának, mert ugye a márkanév meg a nemesítőnév sokszor eltér, a marmoláda, ezt is lehet most kapni, érdekes, a Lajos Mizsei gazdák is ezeket a fajtákat termesztik, már nagyon bőtermőek. Uh-huh. Nagyon fontos az, hogy ugye ne, a homok ne verődjön fel, ne legyen koszos a gyümölcs, ennek több módszere van, például Benedek László kiváló kertészmérnök kollégám gyöngyös térségben szalmával takarja, hogy ne verődjön fel, és ugye úgy öntözik, és akkor nem lesz saras, de van ugye ez a bakhátas fóliás, igen, takarás, iker, öntözőcsővel, csepegtető öntözéssel, tápanyag utánpótlásra, tehát számtalan technológia létezik. Nem tudom, hogy ti termesztettetek ezt a módszert otthon.
1: Termesztettünk, gyermekkorom óta szerintem ugyanazok a tövek vannak, és említetted is, hogy ezek elaprózódnak. Való igaz, tehát vannak szép nagy szemű szamócák, meg rengeteg apró, viszont elképesztően édes, nagyon-nagyon-nagyon finom ízű, és mióta az eszemet tudom, azok a tövek vannak.
0: Igen, a Gorella nevű fajta volt mondjuk a 80-as évektől fogva Magyarországon is meghatározó fajta, egy holland fajta, ugye a hollandok is nagy nemesítők, nagyon érdekes, Svájcban óriási nemesítés folyik, és ugye honosítás révén a magyar nemzeti fajta jegyzékre is felkerülnek ezek az értékek. Érdekes, hogy augusztusban kell ültetni a szamócát, augusztus végén, szeptember elején, és akkor már rögtön, ugye ebben az időben, rákövetkező évben, májusban már hozza, vagy június elején az első terméseit. Ugye az a tavaszi ültetés az ilyen szempontból egy szerencsétlenebb megoldás. A klímaváltozásról annyit, hogy ugye vannak folyton érő fajták, tehát több hullámban hozzák a terméseiket, és erre figyelmeztettek honosító kollégák, hogy a legtöbb ilyen folyton érő fajta az óriási meleg miatt, ami Magyarországon is tapasztalható nyár folyamán, hogy emiatt nem jön ki a nyári termés, virágzás elmarad.
1: Tehát kevesebbet terem.
0: Igen. Tehát esetleg még ősszel hoz egyet, de ugye ez több hullámban kellene neki hozni.
1: Ez is hozzájárulhat, hogy folyamatosan emelkedik az eper ára?
0: Hát ez is hozzájárul. Mondjuk Lengyelország is nagy termesztő, és lengyelországi szamóca, földi eper is megjelenik a hazai piacon, vagy Németországban is jelentős termesztés folyik.

0: De hát ugye emelkednek a költségek, hát ugye ez a világválság, akár most ott a Hormuzi szorosnál, hogy az olaj árrobbanásból fakadóan nagyon sok minden emelkedik, vagy akár ugye érdekes, hogy a földgáz és a nitrogén tartalmi műtrágya, hogy olyan összefüggések vannak, amire nem is gondolnánk.
1: Pontosan, pontosan. Takácsné írja, hogy kedves Bozsik gazda, köszönöm a türelmét, mivel évek óta még mindig minden évben el kell magyarázni a különbséget a szamóca és az eper között, és mégis rosszul használják, de valaki megírta, és én ezt el tudom fogadni, a nyelv törekszik az egyszerűsítésre. Ezért a földi eper megnevezés rövidült, így lett a szamóca a köznyelvben eper. Én ezt tökéletesen el tudom fogadni. Nagyon szépen köszönjük, Bozsik gazda, hogy ismét itt voltál velünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok kedves hallgatóinknak.
1: 10:30 van, ami azt jelenti, hogy rövid hírek következnek. A mikrofonnál Karami Zsuzsa.
2: A szegedi jogi kardékánnyát, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába, az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A mától vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Az ország nagy részén süt a nap, csak északkeleten vannak felhősebb területek, arrafelé záporzivatar előfordulhat, helyenként megélénkül a szél, napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A híradást Berente Maria szerkesztette.
3: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 11:03. Jó napot kívánok! A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is számos madár megfigyelő túrát és természetismereti eseményt szervez országszerte. A programok között madárgyűrűzési bemutatók, gyalogtúrák és távcsöves megfigyelések is szerepelnek, amelyek fókuszában a helyi madárvilág megismerése áll. Az egyesület elnökével beszélgetünk hamarosan itt a stúdióban ezekről a túrákról, de a Fülemülék éjszakájáról is, amely egy országos rendezvénysorozat és amely minden tavasszal különleges élményt kínál a természetkedvelőinek. Az esti séták során szakvezetők segítségével ismerhetik meg az érdeklődők a Fülemülék hangját és élőhelyét. A Hajnaltáj műsorunk egyik korábbi adásából hallhatjuk Gárdonyi Eszter riportját, aki a Győr-Szentiváni programon járt.
4: Először jöttek ki a programra?
5: Igen, igen.
4: Mire számítanak?
5: Jöttünk meghallgatni, mert valami újdonságot biztos mondanak, és mivel itt lakunk közelben, azért hasznosnak találtuk.
4: Hogy áll a picór az erdőhöz, vagy egyáltalán a természethez? Ön mit tapasztal?
5: Hát, hogy minden érdekli, szóval ő szívesen jön ilyen programokra.
4: Mennyire fontos, hogy a gyerekek a természet közelségében legyenek?
5: Ez mindig fontos, tehát nem csak a mai nap, hanem úgy általánosságban, hogy azért megismerjék ők is a környezetünket, tehát ne csak így a város közepén nőjenek fel, hanem a természet közelében.
4: Szereted a madarakat?
6: Igen.
4: Megismered a madárhangokat, vagy egyet-kettőt közülük?
6: Egyet-kettőt.
4: Mi az, amit kellene tudnunk a hétköznapunkban ezekről a madarakról?
6: Ugye a madarak világában két dolog lehetséges. Vagy a külsejükkel, a tollazatukkal tűnnek ki, vagy a hangjukkal.
7: Antoni Gyula, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kisalföldi csoportjának munkatársa, a Győr-Szentiváni Madárbarát Kör alapítója.
6: Fülemül esetében ez a hang úgy tartja a magyar és az európai vélemény is, hogy az egyik legszebb hangú madár. Akár 4 oktávot is ki tud énekelni a hangjával, 2 is tud egyszerre énekelni, nagyon változatos, erős. Aki egyszer meghallja a hangját, az könnyen megjegyzi. Tehát nem lehet összekeverni más madárhangokkal. Nyilván ez a szép madárhang megiklette az irodalmat, a művészeteket. Például a magyar népi elnevezése a csalogány. Ugye Blaha Lujzát emlegették a nemzet csalogányának. Ebből is ki lehet szűrni, hogy nem egy akármilyen hangú madárról van szó.
4: Egyébként mi jellemzi külső jegyekben a fülemülé?
6: Egy ilyen teljesen közönséges, fekete rigó nagyságú madár. Hát a vöröses barna, a hasai része kicsit világosabb színű. Semmi föltűnő nincsen benne, sűrű bokrokba rejtőzködik, ritkán kerül szem elé, de a hangja az annál inkább. Egy vonuló madárról van szó, tehát nem állandó madár, ilyenkor érkezik meg április közepén Magyarországra. Egész Európába elterjedt, Magyarországon az állománya stabilnak mondható, hogy nagyjából egy olyan 380-450 ezer példány költ, védett madár, természetvédelmi értéke 25 ezer forint. A elsőnek jönnek meg a hímek, mert mindjárt meg is kezdik az éneklést, ezek ilyen revírtartó madarak, tehát ilyen teritoriális madár. Tehát elfoglal egy területet, és akkor azt a fajta társaival szemben védi, többek között az énekkel is. Na most, amit még az énekről tudni kell, hogy ez egy nászének. Biztatja a párját, hogy rakja a fészket, üljön a tojásokon, és ezért nagyon szépen énekel. A fülemülék egymástól is tanulnak énekelni.
4: Itt most szépen gyűlik a tömeg, mire számíthatnak, akik csatlakoznak ehhez a programhoz?
6: Ugye a Madártan Egyesület szervezésében rendezik ezt a fülemülék éjszakáját, ez már hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Általában az emberek azért jönnek ki, hogy egy kicsit kikerüljenek a természetbe, részt vegyenek, megismerjék a madárhangokat. Mi ebbe segítünk megismerni a természetet, a madárhangba bemutatjuk a különböző élőhelyeket, különböző növényeket, fákat. Egy kicsit beszélgetünk a madártanló természetvédelemről. Nagyon sok gyerek szokott ebbe részt venni. Ugye a fülemüle annyira énekel, olyan heves lázba van a nász időszakban, hogy még éjjel se hagyja abba. Tehát hajlamos este későig énekeli, vagy már korán reggeltől kezdi.
4: Jó eséllyel hallhatnak majd fülemüle dal.
6: Most a program során tartunk egy kis beszédet a fülemüléről, a Madártan Egyesület bemutatása, majd ismertetjük a programot, besétálunk az erdőbe. Tulajdonképpen egy kört teszünk meg az erdőben, meg állva, belehallgatva. Jó eséllyel hallunk fülemülét, de más madarakat is, nem csak a fülemüle hallatszik ki, hanem például a fekete rigó, csircsapüzikének nagyon erős hangja van, vagy barátposzátak. Nagyon sok madárhangot meg tudunk ismerni, el tudunk különíteni. Az alapvető madárhangokra lehet szert tenni ismeretekben, hogy fölismerjék a későbbiekben.
4: Mi tetszett eddig a legjobban?
8: A madarak.
4: Madarak?
8: A lepkék.
4: Lepkéket is láttatok?
8: Igen.
1: A Fülemülék éjszakája országos programsorozat összes helyszínét megnézhetik az mme.hu oldalon. A stúdióban pedig vendégünk Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát Fülemülék éjszakája, de akár a nappala is lehetne, mert említette, hogy ahogy érkezett ide hozzánk, hallotta az út túloldaláról, hogy énekel a fülemüle.
9: Igen, hát sokszor csak ki kell nyitni a szemünket, illetve a fülünket, hogy megtapasztaljuk, hogy egésznek közvetlen környezetünkben is vannak ám madarak, csak hogyha nem arra figyelünk, akkor nem tűnik föl, de hogyha itt kisétálunk, akkor pont szembe az épülettel van egy kis bokros terület, és onnan szól a fülemüle teljes hangerővel.
1: De mi történik egyébként ilyenkor? Nekem egy vadászbarátom szokta mondogatni, hogy ilyenkor nem is énekelnek, üvöltenek a madarak. Tehát, ahogy bejön a napsütés, a jó idő, picit esik az eső, nyílnak a növények.
9: Hát megkezdődik a szaporodási időszak, és a madarak énekével a territóriumokat jelölik ki, tehát minél hangosabban énekelnek, annál inkább a többiek tárgyalják, hogy ez a terület itt az enyém, és itt én költök, és ebben az időszakban hajnali kórusnak is szoktuk hívni azt, amikor tényleg a korahajnali órákban napfelkelte környékén, akkor aztán extrém erővel egyrészt, másrészt nagyon sok faj egyszerre szól, és ezt is ugyanúgy, mint egy fülemülék éjszakán az esti hangokat, ezt a hajnali az még nagyobb változatosságot biztosít ahhoz, hogy tudjuk élvezni, illetve hát megtanuljuk, hogy milyen madarakat hallunk.
1: Igen, azért mosolygok csak, mert igazából madár ének, és kellemesnek tűnik, de ők valójában üvöltenek és veszekednek egymással, ugye? Tehát teritorium védés.
9: Hát ez egy jelző eszköz, jelzik, hogy én itt vagyok. Általában az, amikor védik a teritoriumot, egyébként teritorium határokon időnként ilyen kisebb-nagyobb harcok is lezajlanak madarak között, amivel megpróbálják tisztázni, hogy akkor hol is van a határ, de az ének az a nem agresszív jelzése, tehát hogy...
1: Az a behívogató akár
9: kicsit,
1: vagy a...
9: Hát meg egy kicsit a minőségét is jelzi az adott madárnak, hogy ő mennyire tud jól énekelni, milyen hangosan, és hát ugyanúgy, ahogy egy csomó más olyan tényező, ami egy madárnál jelzi azt, hogy ő erős és szaporodásra képes, mondjuk, hogy színes, vagy milyen tollruhát hord, vagy olyan dolgokat látunk rajta, ami egyébként nem tűnik előnyösnek, mondjuk egy páván a farok, de hogy avval mutatja, hogy ő egy jó minőségű egyed.
1: Mióta szerveznek ilyen madár megfigyelő túrákat?
9: A madár megfigyelő túrákat azóta szervezzük, amióta Madártan Egyesület létezik, ami 1974 óta, tehát hogy lényegileg ez egy alap tevékenysége a szervezetünknek, mert azt gondolom, ez egy belépő a természet világában nagyon sokaknak, hogy egy kisebb sétán, túrán, egy megfelelő szakmai vezetéssel, akik alapvetően egyébként a Madártan Egyesület önkéntesei, akik a szakmai vezetést biztosítják, meg tudnak ismerni bizonyos szeletet a madárvilágból, illetve a természetből, és kedvet tudunk ezzel csinálni ahhoz, hogy a természetvédelemmel, vagy szélesebben úgy a természet megismerésével foglalkoznak azok, akik egyszer így eljönnek hozzánk. Azt érdemes még tudni, hogy a szervezetünk úgy épül föl, hogy helyi szervezeteink, helyi csoportjaink vannak, 30 országszerte, és ők szervezik helyben a programokat, így amikor mondjuk Fülemülők éjszakájáról beszélünk, az nem arról szól, hogy Budapesten van egy program, hanem országszerte lényegileg mindenki a saját környezetében valószínűleg fog találni legalábbis a megyén belül egy olyan programot, amihez tud csatlakozni.
1: Gyakorlatban hogy kell elképzelni, mert nagyon nehéz összerakni, hogy mondjuk 20 ember megindul az erdőbe, és hogy a madarak ott énekelni fognak nekik. Tehát ők biztos, hogy csöndben maradnak, vagy elröppennek.
9: Hát igen, tehát nyilván a túra kezdetekor, akkor megvan beszélve, hogy hol találkozó, akkor a túra vezetője ismertető, mi fog történni, és hát minden bizonyja kéri arra, hogy csendben maradjanak, főleg, hogyha madárhang hallgatás a cél, illetve hát, hogy ha valamilyen madár megfigyelési helyszín, akkor hogy hova fognak érkezni, és onnan körülbelül miket fognak látni, és hogyan kell viselkedni, de aztán folyamatosan, amit tapasztalnak, azt elmondja, hogy hogyan lehet megismerni az adott madárfajnak a hangját, vagy hogyan lehet felismerni a hogyan kell használni a távcsövet és a teleszkópot, és ezen keresztül hogyan lehet megismerni az egyes fajokat.
1: Ilyen technikai eszközöket is biztosítanak akkor önök egy-egy ilyen.
9: Általában arra kérünk mindenkit, hogyha ha teheti, hozzon magával, de valamennyi eszközt szoktak a túravezetők maguknál is tartani, nyilván sajátjukat, de még talán egy-két pluszt is tudnak vinni, és hát itt megtanítják a látogatókat arra, hogy hogyan tudják ezeket az eszközt használni. Persze vannak olyan túráink, ahol már tapasztaltabb tagjaink egy izgalmasabb madár megfigyelő túrára mennek ki, ahol már jobban fölkészültek, ott is a ritkább fajok vagy a megfigyelésnek a különböző speciális igényei vagy lehetőségeit a túravezető tudja ismertetni.
1: Ritkább fajok. Mi mindenre bukkanhatunk, hogyha elindulunk? Mert nyilvánvalóan itt ugye hallottunk Fülemülét, rigók azok folyamatosan üvöltenek, verébbel is találkozunk, na de ritkább fajok.
9: Hát ritkább fajok alatt értem azt, hogy mondjuk olyan fajok, amik Magyarországon csak átvonulnak, és egy ilyen, most már májusban a vége felé járunk a vonulásnak, de még mindig lehetnek olyan fajok, amik tartanak a költőterületre, és vagy egy például a budapesti csoportunknak rendszeres túrájához csatlakozik valaki, például most a Kiskunságban lesz a következő, akkor olyan élőhelyekre mennek, ahol ezekkel a madarakkal lehet találkozni, vagy akár olyan ritka hazai költőfajokkal, mint a kerecsensólyom, vagy a túzok, vagy más olyan madárfajok, amik akár korábban a kipusztulás szélére jutottak, de szerencsére természetvédelmi intézkedésének köszönhetően sikerült ezeket megőrizni, és most már sok helyen meg is lehet figyelni megfelelő távolságból, megfelelő viselkedéssel, természetesen ezeket is mindig nomenklatúra vezetők ismertetik, hogy hogyan kell ezt csinálni, illetve azt is, hogy ha mondjuk valaki maga megy madarat megfigyelni, akkor hova ne menjen, illetve milyen távolságot tartson azoktól a madarat, amelyek érzékenyebbek a zavarásra.
10: Említette, hogy a túzok is megfigyelhető, az országjáró Dévaványára fog látogatni. Túzok fesztivál lesz, és Cifra Szilvia már integet is nekem, hamarosan erről beszélgetünk, szóval itt össze is lehet kapcsolni a dolgokat, mert hogy ott is nyilván megfigyelik ezt a madarat. Ha jól tudom, egyébként Európa legnagyobb testű, röpképes madara, a túzok.
9: Így van, illetve hát a Dévaványa pedig egy túzokvédelmi központ, ahol a madaraknak a mentése után egy ideig tartják is a sérült madarakat, vagy éppen a keltetett madarakat, de az a térség egyben az egyik legerősebb hazai túzok állománynak a területe. A Nemzeti Park igazgatóságok is, akikkel nagyon sokszor dolgunk együtt, szerveznek különböző túrákat, a Nemzeti Parkok természetvédelmi őrszolgálatának tagjai nagyon szakavatott vezetéseket biztosítanak. Például a túzokra a Kiskunsági Nemzeti Park is, Körösmaros Nemzeti Park igazgatóságnál is szervezett túrákon is részt lehet venni.
10: Hogyha valaki most hallgatja az adást és gondolkodik rajta, mert tényleg én is kedvet kaptam most, hogy beszéltünk a túzokról, meg a kerecsensólyomról, és a többi, hol tudja megnézni, hol kell jelentkezni, és mivel készüljön? Tehát mondjuk gyermekek is mehetnek? Csak
9: Mindenképpen.
10: Tehát, csak hogy ők általában hangosak, azért gondoltam.
9: Hát az a helyzet, hogy szerintem, ha a megfelelő közegbe kerülnek, akkor ők is úgy fognak viselkedni, ahogy nem az, hogy illik, ahogy ők is tudják jobban élvezni egy ilyen túrát. A programjainkon azért nyilván ezt hirdetjük, hogy mi az, ami kifejezetten családi program. Most egyrészt ebben az időszakban említettük a Fülemülék éjszakáját, ami kifejezetten ilyen, ez bárki csatlakozhat. Itt Budapesten egyébként mai napon lesz egy ilyen túra a Népligetben, mert ott is vannak fülemülék, illetve hétfőn is lesz egy ilyen esti túra a Naplástónál, de ez a hétvége nem csak a fülemülék miatt érdekes, hanem a Madarak és Fák napja is van. És Madarak és Fák napja kapcsán országszerte rengeteg programot szerveznek a helyi szervezeteink is, illetve lesz egy központi programunk is. Nemrég hoztuk létre egyébként itt az MTVA közelében a Mocsáros természetlen terület szélén a Schmidt-Egon Madártan és Természetvédelmi Központunkat, és ott lesz az első ilyen családi napunk vasárnap, egész napos program, be vannak szintén madár megfelelő sétáktól kezdve gyerekprogramokig, különböző olyan állandó, illetve a nap során induló programok, amikhez bármikor lehet csatlakozni. A részletes program szintén a honlapunkon elérhető. Amit talán még fontos megemlíteni, hogy aki mélyebben érdeklődik, pedig nagyon várjuk a tagjaink sorában, nem csak profi madarászok a tagjaink, hanem mindenki, akit érdekel a természetvédelem, nem csak madarakkal foglalkozunk, két éltőkkel, hüllőkkel, emlősökkel, lepkékkel is, tehát hogy mindenféle egyéb érdeklődésű tagot is szeretettel várunk, és a helyi csoportjaink életében bekapcsolódva még sokkal több program lehetőséget, aktív cselekvési lehetőséget is tudnak kapni.
10: Ha jól tudom, akkor vannak túrák kezdőknek és haladóknak. Tehát a haladó madár megfigyelés az mondjuk 4 órát fekszem hason 1 méteres optikával? Az már az a szint?
9: Hát az már a madár fotózás, hát, aminek az egy külön szabályrendszer, hogy szabad és hogy nem. Tehát egyébként arra mindenképpen érdemes figyelni, hogy most ebben az időszakban, amikor a madarak költenek, akkor óvatosak kell lennünk azokon a területeken, ahol feltételezzük, hogy éppen valahol egy
10: fényképezés szempontjából is?
9: Igen, tehát hogy etikailag a fényképezéssel azért zavarhatjuk a madarakat, tehát hogy mindenképpen amikor madár megfigyelés vagy madárfotózásról döntünk, akkor ezeket figyelembe kell venni, hogy ne zavarjuk azokat a madarakat, amiket meg szeretnénk örökíteni, vagy meg szeretnénk figyelni az élettevékenységeikben, de erről szintén a helyi csoportjaink vezetői, illetve a túravezetők részletes tájékoztatást tudnak adni. Ami még érdekes lehet, ami közvetlen mostani program, csak nem tudom felsorolni az összes Madarak és Fák napja környékén zajló programot, de például a nyíregyházi helyi csoportunk a Tiszán, Tokajtól hajós kirándulásokat szervezünk már sok éve az ottani parti fecske állomány megfigyelésére, és a hajókról mondhatom talán nemzetközi is egyik legismertebb parti fecske kutató, Szép Tibor, aki a Nyíregyházi Egyetemén is oktat, vezet, és az ő szakvezetésével lehet megfigyelni azt, hogy hogyan élnek partifecskék, és nyilván mindenféle más madár és állatfaj is a Tisza partfalaiban, amelyek otthont adnak a legnagyobb állományoknak.
10: Fantasztikus. Nagyon sok érdekes programról hallottunk, köszönjük szépen, és a jó idő adott, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy használja ki a hétvégi szabad időt, a szombatot és vasárnapot. Halmos Gergőnek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatójának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk.
9: Én köszönöm a lehetőséget.
10: Most pedig egy hazai programot szeretnénk ajánlani önöknek. Dunakanyar Fesztivál lesz holnap Nagymaroson. A program célja, hogy élményszerű formában mutassa be a Dunakanyar természeti és kulturális értékeit. Az ingyenes esemény reggel 10 órától este 11 óráig programokkal, koncertekkel, vezetett túrákkal és gasztronómiai élményekkel várja a látogatókat. A vonalban itt van velünk Vég Mátyás, a Dunakanyar Fesztivál kitalálója és főszervezője. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
10: Ahogy említettem, ön a kitalálója, megálmodója, szervezője. Mi volt a cél?
11: A cél az az volt, hogy megszületett az első gyermekem még 10 évvel ezelőtt. Én ezelőtt esti bulikat szerveztem, és gondoltam, hogy kéne váltani, és nappali eseményeket csinálni, és táborokat kezdtem a Dunakanyar és környékén szervezni, ami egy-két évig nem ment, aztán belobbant. És akkor jött az ötlet, hogy jó lenne kiegészíteni túrázással, kézműves foglalkozással és minden egyéb olyan programmal, ami számunkra örömöt ad, mint a család. Mi öt tagú család vagyunk. És akkor a gyerekek is mondták, hogy szívesen hallgatnának Grillus filmos koncertet, akár én hallgatnék Pál Feri előadást, hogy kicsit fejbe rendbe rakjam magam, utána kirándulnék egyet. De nem vagyok profi túrázó, mert Pesten nőttem föl a betoncsungelbe, és ezért jobb, hogyha vezetett túrázás van. Úgyhogy nagyjából így állt össze ez, és úgy látszik, hogy egyre többen érzik ugyanezt a vágyat, hogy vezetett legyen akár egy kirándulás. Úgyhogy így szépen növekszik a fesztivál, most szerencsére az idő is velünk lesz. Az elején én próbáltam azt, hogy egy nap öt helyszínen vagyunk a Dunakanyarban, de akkor egy kicsit szétszakadtam. Így most Nagymaros a bázis, és pár helyszín, tehát ilyen csillagtúra szerűen indulnak a túrák.
10: Körülbelül 3 hete túráztunk ott Nagymarosnál. Terveink szerint egy ilyen 2-3 kilométer laza séta, hát lett helyette 12 kilométer, elég kemény menet. Hát az gyönyörű, gyönyörű, ott nem lehet megállni egyik helyen. Egyszer menni kell, még azt nézzük meg. Szóval, hogyha ilyen szép a helyszín, még milyen programok vannak, amiket biztosan megtekinthetnek?
11: Mondom sorban, és akkor lehet is a programot akár bevésni. Egy szigetcsúcson kezdünk egy jógával, illetve egy kajakkenutúrával. Utána lesz egy vezetett túra a prédikáló székhez és a Julianus kilátóhoz. 11-kor lesz egy párferi előadás, és utána lesz egy ilyen mentálhigiéniás beszélgetés, hogyha valaki szívesen folytatná ezt a gondolkodást. Déltől indul a Maharnak egy sétahajózása, direkt ott a Dunakanyarban, Dömösig. Utána egykor egy kincskeresés a gyerekeknek, ahol kapnak egy kinyomtatott térképet. Fel kell fedezni Nagymaros kincseit egyénileg, és aki teljesíti az 5 pontot, és bepecsételi, megtalálja a pecsétet, az a végén ajándékot kap. Utána lesz kézműves foglalkozás a Német Nemzetiségi Tájházban, amúgy az a mi bázisunk, az ilyen gyerekközpont, illetve az kisebb előadásoknak. 4 órakor lesz kolompos együttes, azzal zárjuk a tájház programját, és utána kiköltözünk a Dunapartra, és ott lesz a Be Massive Horizon buli. Az ilyen elektronikus zene, de finomabb, okosabb zenék. Mindezt úgy, hogy nézzük a Salamon tornyot és a naplementét.
10: Fantasztikus. Ilyenkor szoktam megkérdezni, hogy ennyi program hány százalékon van az előkészület, hiszen holnap nyitás.
11: holnap meg tudom mondani. Elvileg már készülnek a sátrak, szóval úgy tervezzük, hogy minden rendben legyen. Az idő velünk van, és ez a legnagyobb kincs.
10: Igen, ez nagyon fontos. Időkre. Nagyon fontos, nagyon fontos. Hát én nagyon szurkolok, és sajnos nem tudok menni. Most így végig hallgattam az egészet, és hogy ezt előbb be kellett volna vésni a naptáromba. Köszönöm szépen Vég Mátyásnak, Dunakanyar Fesztivál kitalálójának, főszervezőjének, hogy itt volt. Köszönöm szépen. És a stúdióba megérkezett Szifra Szilvia. Bár igazából nem is mindent, de sokat elmondtam, hogy...
12: Igen, sok mindent elárultál az országjáról, ami holnap 10 óra helyett 11 órakor kezdődik, mert hogy a Túzok Fesztivál helyszínére érkezünk majd Déva Ványára, és ugye hát a túzokról már itt egy mondatot szóltatok az előzőekben. A magyar természetvédelem emblematikus madara, mert hogy nagyon kötődik a magyar pusztához, a füves puszta az ő otthona, miközben alkalmazkodik a mezőgazdasági telepítésekhez is, hiszen fészkelni a repce és egyéb ilyen vetett kultúrában szokott, és ott rejtőzik el. Nagyon kevés volt az egyet szám a 80-as években, és ezért a magyar természetvédelem hát úgymond a megmentésébe kezdett, és létrehozta Déva Ványán a túzok rezervátumot. Egyébként büszkék lehetünk erre, mert ez Európa legnagyobb összefüggő túzok fészkelő helye, és hát ez a madár, ez pedig nagyon különleges, mert a legnehezebb madár, amely azért a levegőben hosszú távon tud repülni, de azért mégis inkább földlakó, a tojó az kisebb, de a hímek akár 16 kg-ot is nyomhatnak, úgyhogy egy igen különleges madár lesz a holnapi országjáró főszereplője, lesz itt madárgyűrűző bemutató, ragadozó madarak bemutatása, solymász bemutató, az országjáró hallgatóit bevisszük a túzok neveldéve az óvodába, mert hogy a természetvédelmi őrök kikeltik azokat a tojásokat, amelyeket elhagyott az édesanyjuk, és visszaviszik aztán a természetbe, visszavadítják őket. Szóval a természetvédelmi műsor lesz, amellett, hogy nem feledkezünk meg Déva Ványa értékeiről is, úgyhogy lesz itt bivajgulyás, lesz itt cirokszára tekert kürtös kalács, pásztor életbemutató a hagyományokkal, furulya szóval, régi mesékkel, úgyhogy Déva Ványa természeti és kulturális értékeiről is természetesen szólunk az országjáróban.
10: Fantasztikus. Nem tudok elszakadni a túzoktól, ugye a puszta óriásának hívják, és ha jól tudom, akkor majdnem 2,5 méter a szárny fesztávja.
12: Gyönyörű madár egyébként, igen. És ez a piszkos, barna, fehéres torruhája, egy nagyon jó rejtő szín, ugye elrejtőzik a vetésben, elrejtőzik a földön, úgyhogy egy nagyon szép madár, és én azt gondolom, hogy viszonylag keveset beszélünk róla, és ugye az előzőekben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezetője volt a vendégetek, hát az MME-nek is, és a Körösmaros Nemzeti Parknak is az embléma madara, aki figyelt, holnap lehet, hogy nyer. Na mindegy, ez most egy ilyen kis szakmai megjegyzés volt. Szóval, hogy a Körösmaros Nemzeti Park területére, Déva Ványára hívjuk holnap az országjáró hallgatóit, és persze a madarak a művészetben is ott vannak, úgyhogy délután festett és grafikusan is megjelenített madárvilágról is beszélünk majd, és hát persze a madár motívum a hímzésvilágban is jelen van, úgyhogy Déva Ványa környékén a hímző asszonyokkal is beszélünk, és lesz tánc, zene, muzsika, úgyhogy igazi jó hangulatot ígérhetek most is az országjáróban.
10: Ahogy azt megszokhattuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
12: Köszönöm én is.
10: És kedves hallgatóink, ez volt a Délelőtt, a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Kollégáim a szerkesztő López Brigitta, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Műsorunkat megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Hétfő délelőtt adásunkban szó lesz majd arról, hogy milyen láthatatlan veszélyek leselkednek a vezetőkre az autókban, amitől gyorsabban kifáradhat egy sofőr, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani. Most a Krónika után a Hely című műsorunk következik. Én búcsúzom, további kellemes pénteket, szombatot, vasárnapot, vagyis szép hétvégét. Balogh Tamást hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
3: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 11 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A szegedi jogi kardékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a lendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csak nem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be, az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Volodymyr Zelenszkij pár napja cinizmusnak minősítette, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére. Elhalasztja július elejéig az Európai Unióból érkező autókra tervezett vád emelést az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen a beszélgetés után közösségi oldalán azt írta, jól haladnak a tárgyalások az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról, és haladást értek el a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével is. Itthon új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazolásukhoz és a nullás adóigazoláshoz. Az új funkció csak a DAP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosításai számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer diák túlnyomó többsége 9. évfolyamra jelentkezett, a többiek 6 és 8 osztályos gimnáziumi osztályokba felvételiztek. A jelentkezők kevesebb mint 2%-át nem vették fel egyelőre sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába, az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő Bolygó és a Vadvilág. Holnap az M5 is megemlékezik kivételes pályafutásáról. A riportfilm 13 órakor kezdődik. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leó néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül. Az ajándékok között szerepel a Leó Rómában című film, amely a pápa és az örökváros kapcsolatát mutatja be. A filmet a vatikáni tudósítók egy csoportja készítette, barátok, paptársak beszámolóival. Ez a harmadik dokumentumfilm, amelynek 14. Leó a főszereplője, a Perui Leó és a Leó Chicagóból című alkotások tavaly készültek el. Itthon az ország nagy részén süt a nap, csak északkeleten vannak felhősebb területek, arrafelé záporzivatar előfordulhat, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A híradást Berente Marian szerkesztette.
6: Műsorajánlat.
7: Kalendárium.
8: Vendégünk Medvecki Ádám kossuthdíjas karmester. A Bartók Rádió idén is átadja zenei díjait. Meghirdették a Fővárosi József Attila Színház következő évadát. Az EGRI Vár májusi programjait ajánljuk. Május 9-én ingyenes tárlatvezetés keretében tekinthető meg a Klebelsberg mozaik a Pesti Vigadóban.
7: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
9: Jó napot Magyarország!
10: Mit gondol a NAV egyre kreatívabb nyomozati módszereiről? Ma már egy óvatlan hirdetés a közösségi média felületein is elég ahhoz, hogy a végrehajtók rátaláljanak az eltitkolt értékekre. És ma van a II. Világháború európai befejezésének emléknapja. Ön szerint a mai generációk számára mit üzen május 8-a? Fontos ma is beszélni ezekről az eseményekről a családban?
9: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
11: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Kránic Balázs.
12: Állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, a budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt kimondtam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, rám néz, szerintem lehallgatott minket a csávó.
11: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
9: Rádió Kabaré. Szombaton kivételesen 19 óra után a Kossuth Rádióban. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
13: Egy múzeumban, mégpedig az Óbudaiban elevenedik meg Budapest egyik legrégebbi nagyüzeme, az Óbudai hajógyár. Gróf Széchenyi István kezdeményezésére jött létre 1835-ben, amikor az első Dunai Gőzhajózási Társaság az Óbudai szigetet megszerezte. A mai műsorban egy történész és egy múzeumigazgató segítségével mi is bepillantást nyerhetünk ennek a nagymúltú üzemnek azon epizódjaiba, amik nem csupán a múlt, hanem a jelen identitását is befolyásolták. Időnként pedig egy-egy filmhíradó hangja segít a múlt idézésben. Most éppen az archívum által megőrzött, a témánkat érintő felvétel szól 1940-ből.
14: Ünnepélyesen bocsátották vízre az Óbudai hajógyárban készített legújabb bolgár személyszállító gőzöst.
13: Horváth Péter történész, múzeológus hosszú évtizedek óta dolgozik itt, de vajon Óbudai is?
15: 2004 óta dolgozom az Óbudai Múzeumban, és igen, 1972 óta lakom Óbudán.
13: Van hajógyári identitás? Mit gondol?
15: Abszolút. És ezt tovább mondanám, mert Óbudán is több gyár volt, és mindegyik gyárnak megvolt a maga identitása. Az Óbudai hajógyár az azért is különös, mert mindenki azt hiszi, hogy egy önálló vállalat volt, egy önálló gyár volt, de mindig vagy egy vállalatcsoporthoz tartozott a hosszú-hosszú története során, és amikor készítünk a kiállításra, de már szinte előtte is, amikor anyagokat gyűjtöttünk, vagy hoztak be a múzeumba a hajógyári dolgozók, akkor ez már nagyon szembetűnő volt, hogy mennyire összetartó ez a brigád, ami a gyár bezárását követően is tartja a kapcsolatot, és össze is összejárnak. Nemzedékek dolgoztak a gyárban. Tehát akik 14-15 évesen bekerültek, mint tanoncok, akár nyugdíjas korukig ott dolgoztak.
13: És ne felejtsük el azt, hogy a főváros, Budapest kicsit fiatalabb, mint ahogy mondjuk ennek a gyárnak a története elkezdődik. És ugye Óbuda csatlakozott a fővároshoz, de a gyár az itt állt már hamarabb. Milyen nagy időszakokat mondana?
15: Hát a kérdés első felét azt annyira kiegészíteném, hogy Széchenyi István azzal, hogy egy ilyen nagyléptéki gyárat hozott az ország közepébe, neki ez egy nagyon komoly szándéka volt, hiszen a naplójában is Budapestet írt ugyan kötőjellel, hogy itt az ország közepén jöjjön létre egy olyan gazdasági centrum is, ami később a fújvárosnak, a nemzet fővárosának az alapját jelentheti. Ugyan 1835 végén, amikor itt elkezdődtek az építkezések, és ugye a gyár alapítását is ehhez kapcsoljuk, akkor hát Óbuda egy szegényes mezőváros volt. Buda és Pest viszont látványosan fejlődő városok voltak, de ez nem jelentette azt, hogy még külön-külön, de a saját akár iparfejlődésük, vagy társadalmi fejlődésük nem ment volna végben. És Óbudán ekkor már léteztek nagyobb textil manufaktúrák, amik még az 1700-as évek második felétől itt voltak, de ilyen léptékű gyár, hát nem csak Óbudán, hanem máshol sem volt az országban. És magának a gyárnak is hát nagyobb korszakokra is lehet bontani, a nagyobb korszakokat kisebb korszakokra lehet bontani. Itt a kiállításban is az érthetőség és a jobb feldolgozottság miatt választottunk olyan dátumokat, időszakokat, periódusokat, amelyek a gyár történetében jelentenek egy olyan momentumot, amit külön érdemes tárgyalni. Nyilván vehetnénk úgy, hogy első világháború lehet a két világháború között és második világháború követően, hiszen ezek mind nagy korszakok a gyárban, és hatással voltak a gyári termékekre, illetve hát magára a gyárban dolgozókra is. Hát mi mégis itt egy több szekcióra bontottuk magának a gyárnak a történetét bemutatva. Nyilván az alapítás 1835 és Széchenyi grófnak ebbe a szerepe az egy külön periódus, illetve hát a kezdetek, ami gyakorlatilag itt a reformkorhoz kapcsolódó évtizedeket jelent 1856-ig, ami az belvízi hajózás szempontjából egy fontos mérföldkő volt a gyár életében, és az első Dunagőzhajózási Társaság életében is, hogy ez a krími háború végét jelenti, a párizsi békét, amikor elveszíti a jogát, gyakorlatilag ezt az egyedi jogot a Dunahajózhatóságára. Ez egy versenyhelyzet, és ez nyilván a fejlődésre nagyon komoly hatása volt, és itt az óbudai termékek előállítására is. Majd 1856 és az első világháború közötti időszak, amikor nagyon-nagyon gyorsan fejlődik a gyár, és mindez együtt egyébként maga a főváros és Óbuda is látványosan fejlődik. Ugye ezt a fejlődést aztán a sajnos az első világháború kitörése fogja megakadályozni. A gyárét egyébként nem. Ugye a háborúk azok konjunktúrát jelentenek az ipar számára, sajnos elsősorban a hadipar szempontjából. Viszont ekkor készül el például Magyarországon az első jelentősebb gyárban készült szociológiai felmérés, és ezt az óbudai hajógyárban készítette el 1888-ban Somogyi Manu, aki mint szociológus egyébként nagyon magas szintig, kormányzati szintén jutott el, és hát a hajógyárról írt egy tanulmányt, és erről nagyon pontos képet kapunk az itt dolgozók munkakörülményeiről, lakhatásáról, mit ettek, mikor ettek, milyen fizetést kaptak, ez egy nagyon komoly kordokumentum is.
13: Ekkoriban volt a gyárnak a legtöbb munkása? Tehát ha a foglalkoztatottságot vizsgáljuk, ugye itt, amikor a leépítés elkezdődik, akkor 3000 körüli munkás elbocsátásáról olvashattunk híreket még itt a 2000-es évek elején. A 3000 akkor is soknak tűnt. Volt ennél több dolgozója az óbudai gyárnak?
15: Valamivel volt ez a szocialista időszak, tehát 1953 és mondjuk így a 80-as évek között, tehát amikor igazából megkezdődik a szocialista iparnak a pangása, és egyre kevesebb igény van a hajókra, akkor ezt a 3000-et is meghaladta, de nagyjából ez volt a max, amit a munkás létszámra el tudunk mondani, de ugye ebben mindenki benne van, tehát az értelmiség, a könyvelők, a vezetők, a takarítók, hajóépítők, mindenki.
13: Na de nem akarom eltéríteni. A nagy korszakokat kérdeztem, 1914-ig eljutottunk meg a háború.
15: Hát itt még egy dátumot kiemelnék, 1867 ez a kiegyezés, amikor létrejön az osztrák-magyar monarchia, és itt egy osztrák alapítású cégről van szó, aminek későbbiekben lesz még fontossága. Hát 1914-ben, amikor kitört a háború, az első világháború, és nyilván annak minden következménye a gyár életén megmutatkozott, és akkor 1918-ban feloszlik az osztrák-magyar monarchia, akkor itt ugye egy nyitott kérdés, hogy a közös alapítású vállalatoknak mi lesz a sorsa. Ez 1918-at követően megmaradt osztrák tulajdonban, tehát ugyanúgy az bécsi székhelyű első Dunagőzhajózási Társaságnak a tulajdona maradt, és a 1920-as trianoni békediktátumot követően Ez a vállalat gyakorlatilag ugyanúgy dolgozott tovább itt Magyarországon, lényegében nagy léptékekkel az államosítási időszakáig, mint ami sem történt volna, pedig történt, hiszen a trianoni béke diktátum kimondta nagyon sok minden vállalatnak, így az első Dunavészvezeti Társaságnak, hogy milyen tételekről kell lemondania. És a háborút követően a két forradalom időszaka, és 1920-tól a politikai, gazdasági, társadalmi konszolidáció valamilyen szinten el tudta volna indítani, és el is indította a gyár termelését, és a gyári munkások élete is valamivel javult. Ez a munkás létszámban is természetesen meglátszott, viszont ekkor jött 1929-től a nagy gazdasági válság, ami hát egy újabb törés volt a gyár és a vállalat történetében. Nem is hajókat gyártottak például a gyárban, hanem tűzhelyeket, csillárokat, kisebb kályhákat, amire ugye volt anyag, illetve hát volt olyan szakképzett munkaerő, akik ezeket megcsinálnak, és hát volt piac. És gyakorlatilag csak az 1930-as évek első felétől lendült fel ismét a hajógyártás.
13: Holva gyártották ezeket a hajókat? A megrendelés azért érkezhetett nem csak országon belülről.
15: Így van, minek után olyan kiváló minőségben, és hát viszonylag rövid idő alatt gyártották ezeket a gőzhajókat, tehát maradjunk a személyszállítóknál. És hát gyakorlatilag mindent a gyár, mint egy teljesen egyenlátó cég készítette el, tehát itt a porcelán és üvegkészletek híres porcelántárgyazók és porcelángyártók voltak, akik a hajókra gyártották a tányérokat, poharakat, és minden hajónak megvolt külön-külön a készlete, és itt Óbudán raktározták ezeket, hogyha valami fogyás van, akkor innen tudják pótolni, de a kárpitos munkától elkezdve a textiliket mindent itt készítettek Óbudán, és ezek a kisebb, nagyobb, hiszen különböző méretűek voltak ezek a hajók, és különböző funkciót láttak el. Elsősorban belvizek hajóztak, hát leginkább a Dunán, tehát magának a vállalatnak azért a földközi tengerig lenyúlóan jártak hajói, tehát itt egész Európában, ahogy veszük, előfordultak ezek a hajók, és hát a megrendelések is. És ne felejtsük el, hogy nem csak Óbudán volt hajógyár Magyarországon ebben az időszakban, hát itt csak a szomszédos újpesti hajógyárra gondolnék, hanem itt egy komoly verseny volt, és mindenkinek nagyon magasra kellett tenni a lécet, ha a piacról meg akart élni.
13: Itt most egy kis időre búcsút veszünk Horváth Péter történésztől, aki az Egy gyár anatómiája, az Óbudai hajógyárunk története című kiállítás kurátora, hogy a múzeum igazgatójával folytassuk, de előtte egy 1954-es filmhíradó részlet, egy drámai eseményről szóló összeállításból, ahol mindkét gyárat emlegetik.
6: A Duna hatalmas vízáradata, amely súlyos pusztítást végzett Németországban és Ausztriában, rázódult hazánkra. Magyarországi felső szakaszán több helyütt az átlagos szintet 5-6 méterrel is meghaladta. Az óbudai hajógyár udvaráról a lakatos és az ácsműhelybe behatolt a víz, de a többi üzemegységben nem áll meg a termelő munka. A gyári tűzoltóság állandó készenlétben áll, hogy a fenyegetett helyeken segítséget nyújtson. Óbudai gyárak újabb segélycsapatai indulnak a bajba jutott hajógyáriak segítségére. Az újpesti öböl partján a Georgiudés hajógyár szerelőterét is elöntötte a víz.
13: Az Óbudai Múzeum igazgatójával, Gálfi Ágnessel beszélgetünk a kiállítás terében. Hát Ágnes, én úgy tudom, hogy ön hajógyári dolgozó volt.
16: Igen. Hát a mi családunk 74-ben költözött egyébként Óbudára. Én magam is azóta Óbudán élek. És amikor elindultam az egyetemen, akkor elsőre csak esti tagozatra vettek fel, és akkor amelle dolgozni kellett. Hát hol dolgozzak, merült fel a kérdés. Hát a hajógyár az onnan jött, hogy már az édesapám, meg a bátyám is ott dolgozott, meg a nagybátyám is. És akkor így adódott, hogy közel is volt, és akkor én is ott kezdtem.
13: Na de ön nőként kezdett ott. Mivel foglalkozott az édesapja, a bátyja, a nagybátyja, és mit csinált ön?
16: Hát a családom férfi tagjai, ők csőszerelő, géplakatos foglalkozásban voltak, kazánkovács, tehát abszolút ilyen fizikai munkát végeztek, szakemberek voltak. Én pedig 18 évesként munkaügyön dolgoztam, tehát abszolút irodai munkára fogtak be. Sajnos aztán megtapasztaltam munkaügyesként azt is, hogy amikor hát ugye 80-as évek végén helyezkedtem el ott, és akkor már leépülés megindult, sorozatosak voltak az elbocsátások, tehát amikor úgy közel 3000 embert foglalkoztató gyárból minden napra jutott a munkaügyön sok-sok ember, akinek beírtuk a munkavégeztét a személyigazolványába, meg a munkakönyvébe, szóval nem volt annyira jó időszak.
13: Ott se lehetett könnyű időszak.
16: Nagyon nem volt könnyű, tehát azért tényleg olyan sorsok, hát ugye jellemző volt, hogy családok generációi dolgoztak a hajógyárban. Jóbudán nagyon sok családot érintett ezáltal, és egyébként érint a mai napig is tulajdonképpen, hiszen a leszármazottak többsége még mindig Óbudán él, és nagyon kötődik így ehhez a témához, a hajógyárhoz.
13: Maga a kiállítás szándéka szerint is igyekszik az identitás kérdésével is foglalkozni. Igen. Tehát ez nem csak egy ipari, egy műszaki kiállítás, hanem itt fontosak az egykori dolgozók, ezek a bizonyos családok, a dinasztiák, az identitás.
16: Hát, aki egyszer Óbudára költözött, az nehezen teszi ki már innen a lábát, szokták mondani, tehát, hogy elég gyakori az, hogy aki egyszer lakáshoz jutott, ő már bizony sokáig itt is maradt, tehát ilyen szempontból nagyon erős ez a lokálpatriotizmus a kerületben. Hát egy hajógyár, egy valamikori nagyipari vállalat, az nagyon segítette ennek az érzésnek a kiteljesedését, hiszen ő maga is például lakáshoz juttatta annak idején a dolgozóit, és mindenféle olyan jóléti intézkedéseket vezetett be, amik ezt célozták, hogy a dolgozók a környéken telepedjenek le, minél könnyebben tudjanak munkába járni, vagy minél tovább tudjanak ezáltal ott is maradni, akár túlmunkára, és akkor úgy hazatérni este a családjaikhoz.
13: Ha elkészült valami, mert itt mégiscsak arról van szó, hogy hajókat bocsát ki a vállalat, arra büszkék tudtak lenni a dolgozók? Volt kötődés az elkészült munkához?
16: Hát abszolút, természetesen igen. Tehát a kezük munkája volt benne, és hát minden nap elhangzottak azok a kis gyárban történt dolgok, kis történetek, amik aztán ismételten azt kell mondjam, a generációról generációra adottak át. Tehát én is tudok egy-két ilyen kis sztorit, de jellemzően azért ezek abban is kiemelkedőek voltak, hogy nem csak, hogy baráti társaságok kötöttek, hanem azért ez egy veszélyes üzem volt, ugye?
13: Ön is emlegeti ezeket, hogy voltak történetek. Hát mondjon egy ilyet.
16: Ilyen kicsit ilyen élményszerű dolgok voltak, mert például ugye a hajógyári szigeten helyezkedett el a hajógyár, és hát volt, vagy a szigetnek az a része, ahol különféle műhelyek voltak, de hát aztán egy másik nagy részén pedig óvoda volt, sportpálya volt, úszómedence volt, és mindenféle egyéb ilyen egységek, amikkel hát a dolgozók jólétét így próbálták ugye fenntartani, és hát volt például a gyereknap, és ezek ezen a sportpályán kerültek megrendezésre, és emlékeimben még ér egy ilyen kis sportverseny egyébként, amin én magam is részt vettem, mikor klasszikusan lángos sütöttek, vagy én nem is tudom, hogy fánk volt-e, vagy lángos, de belesütötték a 2 forintost, és akkor addig kellett rágni, amíg meg nem találtuk a 2 forintost, és hát nyilván az nyert, aki előbb találta ezt meg.
13: Ágnes, hogy látja, azok az emberek, akik hajót gyártottak, azok tudtak ezen a területen tovább dolgozni? És a több mint 150 évből önök azért jó hosszan az egyharmadát körülbelül a család végig kísérte.
16: Hát igen, nagyon sokat tényleg. Hát abban az időben ugye Ganz Danubius gyűjtőnév alatt futott, annak volt az óbudai gyáregységet, és akkor ahogy már érződött a későbbi privatizálás, hát folyamatosan, ahogy mentek el a dolgozók, még egy ideig volt arra lehetőség, hogy ők valóban egy másik gyáregységhez egyikük másikuk átment, de aztán ugye az egész ipart érintette ez a folyamat, tehát igazából nem tudtak sokáig ott dolgozni már, úgyhogy jellemzően máshol helyezkedtek el a szakmájuknak megfelelően.
13: Az igazgatóasszonnyal Gálfi Ágnessel készült beszélgetésünk előtt az 1954-es Jeges Árról szóló tudósítást idéztük, és most, mielőtt visszatérünk a múzeum történészéhez, Horváth Péterhez, egy rövid bejátszás néhány héttel későbbről.
17: Az óbudai hajógyár elöntött üzemrészeiben ismét megindult az élet. A Duna lassan visszahúzódik régi medrébe. A műhelyek dolgozói nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy minél előbb a régi ütemben haladjon a termelés.
13: Aztán adódott az a faramuci helyzet, hogy egyszer csak a konkurenciával sikerült egy céggé alakulni. Eljött az a pillanat, amikor az óbudai hajógyár összeolvadt ezzel a bizonyos újpestivel.
15: Ennek van egy elég érdekes előtörténete, sőt kettő. Az egyik az, hogy a nagy konkurensek, akik nem Magyarországon dolgoztak, vagy működtek, már 1938 és 45 között is összevonták őket. Ez a német náci birodalmi időszakhoz kötődik, amikor német hajógyárakkal vonták össze a termelékenység fokozása véget. De visszatérve a az eredeti kérdésre, hát lehetett volna egy is a történetük, hiszen Széchenyi gróf azt a területet is, amit akkor Pesti szigetnek neveztek, és kb. 50 hektár, tehát a fele az Óbudai szigetnek a nagysága, és Széchenyi gróf jól látta, hogy az itt telelő hajók, hiszen a alapításnak is ez volt az alapja, úgy veszük, hogy téli kikötőnek kerestek először ugye helyet, és ez a Óbuda és a sziget között, akkor még egy kis sziget volt, nem volt egyben kötve a két sziget, ott teleltek a télvíz idején a hajók, hiszen a Jeges-Dunán nem lehetett közlekedni, körülbelül 100-110 hajó fért ebbe a viszonylag szűk területre, viszont ahogy a gyár fejlődött, és Széchenyi ezt jól látta, hogy több hely kéne, és ezért a Pesti szigetet is meg akarta szerezni a vállalatnak, de Pest városa, Szabadkirályi város ellenkezett, nem akarták ezt az újpesti részt úgy elverdelni, azt mondták, hogy ha bármit akarnak, akkor inkább Pestnek a központi részén hozzanak létre gyárat, viszont az meg nem volt alkalmas a téli kikötő létrehozására, aztán Széchenyi erről a tervről le is tett, de mikor a kiegyezésnek az előkészítő szakasza volt 1860-as években, akkor kormányzati szinten úgy döntöttek, hogy mégis fejleszteni és bővíteni kell a dunai kapacitást hajózás szempontjából, és egyszerűen az akkori kormányzat megvásárolta ezt a területet Pestől, és az akkor már főleg egyébként az óbudai hajógyárban tanult szakemberek voltak.

0: Bizottságra hogy került? Hát azok a piros pontok számokkal azok igazából tűzcsapokat jelölnek, tehát nem kizárt, hogy ugyan a hajógyárnak volt saját tűzoltósága.
1: Milyen nem volt a hajógyárnak? Lassan ezt a kérdést kellene föltennem.
0: Hát a porcelángyár például, viszont volt Óbudán porcelángyár, de nem mindent töltötték fel a készleteket, de valóban egy teljesen önellátó gyár volt.
1: Elképesztő végig gondolni azt, hogy egy hajó hányféle stáción, folyamaton megy át, mire összeáll, és mire a déli csücsöknél el tudja hagyni a gyárat a próbaútra. Típusonként bontották a feladatokat?
0: Természetesen magának bármilyen szerkezetnek a előállítása az a tervezéstől a megvalósításig, tehát itt jelen esetben a vízrebocsájtásig, bár amikor vízrebocsájtották a hajót, még nem volt kész, tehát itt gyakorlatilag egy félkész hajót engedtek le a sójáról, és hát a vízen fejezték be a munkákat, de ez természetesen a különböző munkafolyamatokat nagyon komolyan meg kellett szervezni, és ez nyilván hajótípusonként változott. Voltak olyan hajótípusok bármelyik korszakában a gyárnak, de itt leginkább a 20. századra kell gondolni, amiket gyakorlatilag sorozat gyártottak. Főleg itt a szocialista időszakban például a szibériai tolóvontató hajók azok egy típus volt, és abból gyártottak évente x darabot. Tehát a különböző foglalkozási ágak, az öntödétől a tervezőirodáig, a kárpitosoktól a kötélverőkig, a hajóácsokig, a kazánkovácsokig, a festőkig, és sorolhatnám azt a 25-30 vagy akár több foglalkozási ágat, szakmát, ami egy hajó összeállításához kell. Ezek pontosan megkapták, hogy mi a feladatuk.
1: Ez a kiállítás nem csak a műszaki és az ipari történetet követi, hanem azért a generációkat és az itt dolgozók életét is. Legendás vezetőket tudna nekem említeni?
0: A gyárnak igazából nem tudjuk pontosan, hogy hány vezetője volt, körülbelül 30. Ráadásul ez a gyár, tehát ez 156 év alatt, amíg működött az óbudai gyár, hogy ennek a gyárnak az is a specialitása volt, hogy több olyan korszaka volt, amikor több vezetője volt a gyárnak, vagy több külhoni vezetője volt a gyárnak. Az első időszakban abszolút külhoni vezetőkről beszélünk, és a munkások is külföldről érkeztek. Leginkább angolok vagy hollandok. Legendás volt Andrew Masson, ami kicsit angolos, kicsit holland, de ő egy Rotterdamban született holland hajós kapitány volt, és egy kiváló mérnök is volt. Sőt, 1838-ban Veselényi mellett ő nagyon sok embert mentett a csónakján a jeges árvízből. Ő egy kimondottan kiemelkedő vezetője volt. Az a kettőség, hogy két vezető volt, egy magyar és egy például 1938 és 45 között egy német vezetője volt a gyárnak, ketten vezették a gyárat. Brandl Rudolf volt a magyar legendás vezetője a gyárnak, több évtizedig tervezőként és gyárvezetőként dolgozott, tehát a II. Világháborút követően is meghagyták egy ideig a gyár élén, amikor viszont szovjet tulajdonban volt egészen 1953-ig, és akkor egy szovjet vezetője volt a gyárnak, és nyilván, amikor 1963-tól már összevont vállalatcsoporthoz tartozott, akkor volt a vállalatnak egy igazgatója, volt egy főmérnök, és a gyárnak külön volt igazgatója és főmérnöke is. De hát itt még a korábbi korszakban mindenképpen kiemelném egy kiváló tervezőt, aki nem csak a hajógyárban tervezett, hanem a vállalatnak volt a fő tervezője, ez Prokop János, egy Apatinban született német származású tervező, aki hát Budapest látképét is nagyban formálta. Ő tervezett bérházakat is, bérpalotákat is Budára és Pestre, ebből is egyébként elég komoly konfliktusa volt a vállalattal, viszont ő tervezte meg az első állandó hidat, ami a szigetre vezetett, és megkönnyítette nagyban a közlekedést.
1: Persze, hát a nagyszámú munkásnak minden nap oda kellett jutni, meg aztán haza kellett jutni.
0: Így van, hiszen a gyári munkásoknak a lakhatását azt leginkább Óbudán tudták megvalósítani, bár a szigeten is Prokop volt az, aki tervezett lakóépületeket.
1: Egy gyár anatómiája, az óbudai hajógyárunk története címmel nyílt kiállítás Óbudán. Egy hét múlva folytatjuk. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Móra végezte. Gyártásvezetőnk van Csók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu felületén. Páfi Balázs szerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket. Bak Anitát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 11 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat, híreink. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és

0: hatóságok szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól, a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Pless Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehová. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az emlékhelyek napján holnap nyílik meg az Egri várban a török fürdő kultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét. Az ország nagy részén süt a nap, csak északkeleten vannak felhősebb területek. Arra felé zápor, zivatar fordulhat elő. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, este 14-19 fok lesz.
1: Műsorajánlat. Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
2: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
1: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
3: A 20. századi Magyarországnak abba a korszakába csöppenünk, amikor Rákosi Mátyás és bűntársai új ellenségképet vetítettek a magyarok elé, amely nem volt más, mint a klerikális reakció rémképe.
4: Mincentizmus férgét ki kell írtani kíméletlenül itt is.
5: Nagyon ügyesen nem az egyházak egészét támadják, hanem az úgymond reakciós képviselőit.
6: Koncepciós pereket, illetve koncepciós perek tucatjait folytatták le.
1: Szabadságtér 56. A kommunista terror aktái. Szombaton 17 óra 50 perckor az M5 műsorán.
7: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
8: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma az Európai Élményközpontból jelentkezünk a Szervita térről. Én Kristóf vagyok, és a mai adásban itt van velem
9: Ambrus,
10: Áron,
11: Adorján,
12: Benedek,
13: Leon,
14: Toncsi
15: és Dávid.
9: A feladatunk az jogszabály megfogalmazás, az éghajlatkímélő élelmiszergazdálkodás szabályozása és az interneten való felügyelt jelenlét.
16: Az egyes képviselőcsoportok röviden felszólalhatnak, majd kérdéseket intézhetnek egymáshoz. Következzen a Szabadság képviselőcsoport árnyék előadója. Kérem, fáradjon a pódiumra és ossza meg velünk csoportja nézeteit.
17: Köszöntöm a kollégákat. Számunkra nagyon fontos, hogy a bűncselekményeket és a mindenféle negatív, másokat bántó dolgokat, információkat vagy véleménynyilvánításokat visszaszorítsuk, de mindenféleképpen ezt úgy próbálnánk elérni, hogy az embereknek a személyes információi ne legyenek túlnyomóan veszélyben, tehát ne lehessen úgy hozzáférni mindenki.
16: Köszönöm. Kérem, egy kérdés erejéig maradjon még a pódiumon. Felkérem a Szolidaritás képviselőcsoport tagját, álljon fel és tegye fel kérdését.
18: Önök szerint a szólás szabadságát fontosabb védeni, mint a kiszolgáltatott társadalmi csoportokat? Ha igen, miért?
17: Nem feltétlen. Mind a kettő egyaránt fontos, de szeretnénk megtalálni a közös érdekeket és azokat a kompromisszumokat, amik mindenkinek a javát szolgálják.
16: Most a hagyomány képviselőcsoport következik.
19: Kedves képviselőtársak! Hisszük, hogy az internetet mindenkinek szabadon elérhetővé kell tennünk,
10: de azt is meg kell őriznünk, hogy mindezt bárki, aki szeretné, biztonságosan tehesse, hogy mindenki élvezhesse és hozzátehesse az emberi életét. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy az internetről szóló irányelvet el kell fogadnunk, hogy...
16: Köszönöm. Kérem, egy kérdés erejéig maradjon még a pódiumon. Felkérem az ökológia képviselőcsoport tagját, álljon fel és tegye fel kérdését.
11: Hogyan gondoskodhatunk a gyermekek online biztonságáról, ha egyesek hamis felhasználó profilok mögé bújhatnak?
10: Pontosan ezért kellene azt megoldani, hogyan lehetne a valódi személyazonossággal használni kizárólag az internetet. Erre több megoldás is lehetséges, viszont felmerülhet ugyanaz, ami a jelenlegi internetnél van. Hiába kell regisztrálni, bejelentkezni helyszínekre, ugyanúgy bárki bármikor létrehozhat egy teljesen új, hamis és ártó szándékú online profilt.
16: Köszönöm.
9: Az közösségi médián keresztül mit közvetítünk az emberek felé, erről döntünk éppen, és a szabadság gondolatmenetével próbálunk alapvetően az emberek érdekeiben dönteni. Az a kérdés, hogy mit posztoljunk a közösségi médiában. Szerintem senki se szorulhat ki a digitális térben, mindenkinek joga van ehhez.
8: Az éghajlatbarát élelmiszerekről és az online részvételről vitatkozunk. Ezeknek az alapjait szeretnénk enyhén megváltoztatni. És most megyünk a plenáris ülésterembe.
10: A zöld élelmiszerekről szóló törvényjavaslattal nem értünk teljesen egyet. Az ingyenes internetről és az adatok megadásával teljes mértékben egyetértünk, hogy biztonságosabbá és elérhetőbbé tegyük az internetet mindenki számára.
16: Ezzel a szerepjáték végére értünk. Köszönjük a részvételt! Ma mindenki személyesen megtapasztalhatta, milyen is a képviselők munkája, és hogyan lesz egy javaslatból jogszabály az EU-ban.
8: Az esemény végén visszaérkeztünk a kiinduló pontra, ahol megnéztünk még egy összefoglaló videót, valamint elköszöntek tőlünk. Nagy szerencsénkre végül mindkét jogszabálytervezetet elfogadtuk, és a játék így zárult le.
12: Túl vagyunk egy szerepjátékon. Igen, élethűre sikerült szerintem. Nektek hogy tetszett?
13: Szerintem nagyon érdekes volt az egész szerepjáték történet. Annak nagyon örültem, hogy mindenki kooperált, és mindenki komolyan vette, és mindenkinek csak ajánlani tudom.
14: Az egész játék lényege az volt, hogy a legelején 4 különböző csoportba kerültünk. Én a környezettudatos csoportba voltam. Próbáltunk olyan törvényeket megfogalmazni, ami a környezet tudatosságban hatékony.
8: Ennek az élményközpontnak az alapvető célja az, hogy megismerkedjünk az Európai Unió jogrendszerével és működésével, ami szerintem azért nagyon előnyös, hiszen mindannyian tanulunk az iskolában, vagy földrajzból, vagy történelemből erről a témáról, viszont szerintem nagyon sokat nem tudunk róla. A hétköznapjainkat befolyásolja, rendszeresen hallunk róla, hírekben, olvasunk róla, és még az iskolában is tanítják, mégis nagyon sok tévhit kapcsolódik hozzá szerintem, és egy ilyen játék, egy ilyen szerepjáték nagyon jól betekintést ad abba, hogy hogyan működik ez a rendszer. Kipróbálhatjuk a bizottságok munkáját, láthatjuk, hogy hogyan működnek együtt a sarokpontjai az Európai Uniónak, szóval szerintem mindenképpen érdemes egy ilyet kipróbálni, hogyha valakinek kérdései vannak az EU működéséről. Én nem elsősorban a tudás miatt élveztem, hanem elsősorban a hangulata miatt tetszett nagyon. Én nagyon szeretem a vitákat, nagyon szeretek beszélni, nagyon szeretek különböző jogszabályokkal foglalkozni, szóval számomra ez egy nagyon jó élmény volt, és bár én már sokat olvastam az Európai Unióról, sokat néztem utána, még így is voltak új információk, például a bizottságok működéséről, szóval mindenképpen egy élvezetes lehetőség volt ez számomra.
15: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
20: Én a Szolidaritás csoportjában voltam együtt az adóval. Nagyon érdekes volt látni az embereknek a dinamikáját, hogy vesznek részt ezeknek a törvényjavaslatoknak a átdolgozásában vagy fejlesztésében, és szerintem is nagyon fontos, hogy erről részletesebben tudjunk, mert hát ezek a döntések minket is érnek, mert mi is Európai Uniós tagállam vagyunk, és szerintem sem elég az, amit az iskolában erről tanulunk, hanem szerintem ide mindenkinek el kéne jönnie, hogy testközelből tudjuk itt igazából megtapasztalni, hogy is működik egy ilyen döntéshozatal.
10: És mik voltak nálatok a szolidaritás csoportban a fő szempontok a döntéshozatalnál?
20: Két részre oszlottunk egy csoporton belül. Az európai polgároknak a szempontjait vettük figyelembe, és azt, hogy az összes európai polgár megkaphassa azokat a jogokat, meg azokat a lehetőségeket, ami őket megilleti.
10: Én nagyon örültem, hogy van egy ilyen hely, ahol megtudhatjuk életszerűen bemutatva, hogy hogyan működik az Európai Unió. Egyetértek Adóval is, Benedekkel is, hogy nagyon sok tévhit kapcsolódik hozzá annak ellenére, hogy az iskolában tanítják és a mindennapi életünkre hatással van, de itt ezen a helyen szerintem számomra sikerült bemutatniuk két életszerű példán keresztül, hogy hogyan megy végig egy döntéshozatali folyamat, és ennek nagyon örülök.
0: Szerintem nagyon jó volt, hogy így testközelből megláthattuk, hogy hogyan működik az Európai Uniónál egy ilyen jogszabálynak a létrehozása, és hogy miket kell megszavazni, hány embernek kell egyetértenie vele, és szerintem ez sokkal jobban bemutatja ez a szerepjáték, mint bármilyen könyv vagy film, mert itt beleélhetjük magunkat az egész helyzetbe. Én a Szabadság csoportban voltam, és mi a kérdéseket úgy próbáltuk figyelembe venni, hogy a szabadság benne legyen, és az embereknek a szabadsága és a jogaik a szabadsághoz. Ez volt az első szempont, és így próbáltuk a többi döntést is meghozni, meg a kérdéseket is a többi csapathoz.
9: Én is ebbe a csoportba voltam, és az egyén érdekét kellett emiatt első számú szempontként magam előtt tartani, és például hiába, hogy egyetértek azzal, hogy az egészséges életmód fontos dolog, az emberekre nem lehet ráerőszakolni azt, hogy kötelezően így éljenek, és ezért volt olyan szituáció, amikor az ő szabadságuk érdekében ezért nem támogattam az egészséges életmódnak a kötelező vitételét.
12: Ehhez tudok kapcsolódni. A mi csapatunk az online tér szabályozásával kapcsolatban döntött, és mi azt a javaslatot vétóztuk meg, hogy elsősorban csak a nyugdíjasok kaphassanak teljes körű ingyenes hozzáférést az internethez. Egyébként ez egy elég egyhangú döntés volt, nem csak a csoporton belül, hanem a teljes társaságban. Bár én a hagyományok csoportját erősítettem többet magammal, valahogy ezt a jogszabályt, ezt a tervezetet nem tudtam annyira magamhoz kapcsolni. Szerintem ez az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályban sokkal mérvadóbb volt.
13: Én képviseltem a csapatot az élelmiszerekről szóló jogszabályban, és én úgy gondoltam bele abba, hogy az volt a törvényjavaslat, hogy a hús, a csokolád és a kávé árát duplázzuk meg, és ezzel a csapatunk teljesen az ellentétét gondolta, mivel, ha megnézzük egy országnak a hagyományait, például Magyarországét, nagyon erősen beleépült például a kávékultúra, a húsevés, a csokoládéval való sütés, főzés, és úgy gondoltuk, hogy ez teljesen abszurd törvényjavaslat, hogy ezeknek az alapvető árucikkeknek a zárát felemeljük a duplájára, és ezért a kompenzáció az lett volna, hogy a zöldebb ételeknek a vásárlását azt utalványokkal tudnák megtenni az emberek, amit teljesen ingyen vannak, de az emberek nem szeretnének sok esetben egy hosszú nap után bio ételeket enni, hanem inkább egy tradicionálisabb húsos, csokoládés és hasonló ételekre vágynak, nem a bio ételekre és fogásokra.
21: Én is Dáviddal, Kristóffal és Leonnal voltam a hagyományok csoportban. Nekem alapvetően itt ez egy nagyon pozitív élmény volt, mert tetszett, hogy ahogy Titi mondta, hogy testközelből láthattuk, hogy valójában hogy folyik ez. Nyilván nem feltétlenül volt olyan, mint a valóságban, mert ez egy sokkal rövidebb egyszerűsített változat, de azért betekintést nyerhettünk abba, hogy ez hogy folyik a való életben, hogy a műanyag palackokról nem tudjuk lecsavarni a kupakot. Ez egy mennyire hosszú folyamat volt, ami kívülről ugyan nem látszik, de nagyon sok munka és energia volt ebbe belefektetve, és ez kicsit megmutatta nekünk, hogy mennyit kell dolgozni egy ilyen egyszerű dolgon. És hogy különböző csapatok, különböző szempontokat kell figyelembe vegyenek.
2: Említetted a különböző szempontok szem előtt tartását, és amikor nekünk, mint a képviselőknek a játékban meg kellett hallgatnunk a különböző embereknek a véleményét, akiket mi képviselünk, hogy rájuk milyen hatással lesznek ezek a jogszabályok, amiket megfogalmazunk, akkor is nagyon különböző, sőt szélsőséges, egymással ellentétes véleményeket kaptunk, és mindegyiknek volt igaza és gyengesége az érvelésben. Én szerintem már ott el kellett kezdenünk a kompromisszum kész megoldást megtalálni. Ti mit gondoltok erről? Könnyű volt már ott eldöntenetek, hogy melyik lesz a jó megoldás? Vagy a csapatotokkal való megbeszélés után volt egyszerűbb döntést hozni?
3: Én nekem már a legelején volt egy véleményem, amihez elég erőteljesen ragaszkodtam. Ugye a mi témánk az volt, hogy már említettétek korábban többiek, hogy meg kell emelni az olyan termékek, olyan élelmiszeripari termékek árát a kétszeresére, ami befolyásolja a körülöttünk lévő világot, tehát elsősorban ugye az ökológiát, meg az éghajlatváltozást. És egyébként a véleményem az nagyon kapcsolódott ahhoz a csoporthoz, ahhoz a frakcióhoz, amiben voltam, a Szolidaritás frakciójához, ugyanis én végig azt az álláspontot képviseltem, hogy szerintem ez túlságosan erőteljes és túlságosan szélsőséges, hogy az átlag emberekre kényszerítsünk rá változást, ahelyett, hogy a különböző nagy cégekkel, nagy élelmiszeripari gyártókkal foglalkoznánk, és az ő károsanyag kibocsátásukra fordítanánk a figyelmet. Ez nagyon illik a Szolidaritás csoporthoz, és számomra igazából nem nagyon befolyásolta az a megbeszélés, amit mi tettünk, meg a különböző érdekcsoportok megszólalásai sem befolyásolták a véleményemet. Egy-kettő az ráerősített, de nem nagyon volt olyan, ami elbizonytalanított, szóval számomra ez nem sokat segített, hogy meghallgattuk az átlag embereknek a véleményét.
7: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
3: Szerintem itt a legfontosabb, amit megtanulhattunk, az az, hogy mind a politikában, mind a döntéshozásban nincsen, hogy valami fekete és fehér, és valami nagyon egyszerűen megfogalmazható. Minden törvényjavaslat, mind a kettő törvényjavaslat, amit a legelején elénk terjesztettek, az két egyszerű mondatból állt. És amikor én ezt a két egyszerű mondatot elolvastam, akkor eszembe jutott, hogy igen, ez jogos, de... És elkezdtem felsorolni fejben, hogy erre nem gondoltak, erre nem tértek ki. Két mondatban nem lehet belesűríteni egy olyan döntést, ami az egész Európai Unió minden polgárára ráhatással van. Hiszen meg akarjuk központilag emelni a kávénak, a csokinak, a húsnak az árát, akkor nem gondolunk azokra az emberekre, akik ezeket adják el, akkor nem gondolunk a demokráciára, hiszen miért befolyásoljuk mi a piacot, hogy mi mennyibe kerüljön, nem gondolunk arra, hogy egy átlag ember ezt meg tudja fizetni, azt gondoljuk, hogy egyenlőséget teremtünk, de közben a gazdagoknak ugyanúgy könnyű lesz a hozzáférés, a szegényeknek nem, valakinek a diétájához kell esetleg a hús, valaki rengeteget dolgozik, ezért kávézni szeretne, és nagyon-nagyon sok mindenben nem gondoltunk bele, és ezek még csak az első pár gondolat, ami eszembe jut. És szerintem azért is jó, hogy ezeket ilyen nagyon leegyszerűsítve tették elénk legelőször, mert így rögtön rálátást kapunk arra, hogy egy alapötlet az mindig fontos, de utána azt még nagyon-nagyon sokszor kell módosítani ahhoz, hogy mindenkinek megfeleljen. És amikor mi már a harmadik vagy második módosítást raktuk bele, akkor sem volt még tökéletes, de már jóval közelebb kerültünk a végeredményhez. Ahhoz, hogy tökéletes legyen, ahhoz, sőt, szerintem nem is lehet elérni a tökéletes, de tegyük fel, hogy el lehet. Ahhoz, hogy tökéletes legyen, szerintem még 4-5 módosítás minimum kellett volna bele is kiegészítés. Szóval szerintem ez egy nagyon jó rálátás innen.
14: Ahogy Adó említetted, nekem is eszembe jutott, hogy nem gondoltak nagyon sok mindenre. Én abban a munkacsoportban voltam, amely azzal foglalkozott, hogy az internetet hogyan kellene átalakítani, hogy mindenkinek biztonságosan elérhetővé váljon. Nekünk két cikkből állt az előterjesztett törvényjavaslat. Az első arról szólt, hogy mindenki kaphasson olyan eszközt, amivel elérheti ingyenesen az internetet, ezzel nevelve a demokráciát és az internetes elérhetőségét mindenkinek. A második pedig arról szólt, hogy kötelezővé tegyük a bejelentkezést az internet használata során valódi személyazonossággal, ezzel elkerülve a bántalmazásokat, a dezinformációt és a különböző bűncselekményeket. És ennél a második cikkeinél nálam felmerült, hogy például aktivista csoportok például így lehet, hogy elhallgatnának, mert ők azért tudnak kimondani dolgokat, mert nem lehet utánkövetni, hogy ők valójában kicsodák, ezért megmerik mondani, de amint már névvel tesz közzé valamit, kétszer is meggondolja, hogy mit fog mondani, és ugyanez igaz a pozitív oldalára is, ezért szűnt volna meg nagyon sok bűnözés.
20: Én is az internetes csoportban voltam, és ott a két előterjesztés ugye az volt, hogy ingyenes hozzáférés legyen az egész Európai Unióban, a másik meg, hogy mindenki felfedje a személy azonosságát, mert így sokkal beláthatóbb információkat fogunk találni, és mindenki súllyal fog írni mondjuk kommenteket, mert akkor már is a másik internetező utána tud nézni, hogy pontosan ki is ő. És ezeket az előterjesztéseket aztán később finomítottuk a mi álláspontjaink szerint, hogy az ingyenes hozzáférés csak az idősebbeknek járjon, ezt nem szavaztuk meg, és hogyha ezt megszavaztuk volna, az annyiból lett volna jobb, hogy mint Adó is mondta, nagyon sok pénzbe is kerül egy ilyen hálózatot kiépíteni egész Európában. Viszont nem csak az idősek nem tudnak hozzáférni az internethez, ez nem feltétlenül kor kérdése, hanem például a szegények sem tudnak hozzáférni az internethez, és a két módosító indítvány még az volt, hogy akik csak keresgélnek az interneten, és nem raknak ki véleményt és bejegyzéseket, azoknak nem kell felfedniük a teljes személyazonosságukat, a teljes kilétüket, hanem csak azoknak kell, akik tényleg véleményt formálnak és kiraknak ilyen bejegyzéseket. A harmadik meg az volt, azt is megszavaztuk, a másodikat is megszavaztuk, ezt is megszavaztuk, és a harmadik, amit szintén megszavaztunk, az pedig az volt, hogy a 18 éven aluliak egy biztonságosabb és korlátozottabb internet használatot kapjanak. Nagyon érdekes volt, hogy 100%-os volt az egyetértés végül, mert megbeszéltük, hogy miért lennének ezek a javaslatok érdemesek a törvénybe.
2: Ti hogy éreztétek magatokat a játék alatt?
20: Nagyon jó volt látni, hogy egy demokráciában élünk, és ez egy picit meg is nyugtatott engem, mert, mint említettük, sok dezinformáció terjeng az Európai Unióról, meg az Európai Unióban bármiről, és tényleg jó volt látni, hogy ennyi szűrőn átmegy egyes törvény, és hogy nem csak így egyről a kettőre hozzák ezeket, hanem hogy ilyen átgondoltan születnek ezek a törvények. Jó volt látni.
4: Én is élveztem, ez egy egészen új élmény volt számomra is. Nem gondoltam, hogy ennyire interaktívan tudunk ebben részt venni és belehelyezkedni ezekbe az adott szituációkba. Elgondolkodtam azon, hogy esetleg visszajövök majd még egyszer egy másik társasággal, akiknek szintén érdekes lehet ez.
5: Én amikor megtudtam, hogy jövünk, nem annyira tudtam elképzelni itt pontosan mi fog történni, és hogy ezt az egészet hogyan próbálják nekünk így bemutatni, de amikor ideértünk és elkezdtük ezt az egész játékot, akkor elkezdett az egész érdekesebbé válni, és nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz, és hogy ilyen interaktív. Nekem a legérdekesebb az volt, amit amúgy Benedek is mondott, hogy mennyire sok idő, amennyi idő alatt meghozzák ezeket a törvényeket, és az így dolgozók elmondták, hogy ez, amit mi játszottunk, ez majdnem egy olyan 2 óra volt, és egy törvénynél ez akár eltarthat hónapokig, vagy évekig is.
21: Én nagyon jól éreztem magam ez alatt a szerepjáték alatt, és nagyon örültem, hogy jó páran egy frakcióba kerülhettünk, és együtt dolgozhattunk, és nem kellett egyedül lennem idegenekkel, és hogyha legközelebb a hétköznapokban valami miatt idegeskedek bármilyen szabály vagy törvény miatt, akkor majd végig gondolom, hogy mások ezzel mennyit szenvedtek, mennyit dolgoztak ezért, és mennyi energiát belefektettek, hogy ez létrejöjjön. És lehet, hogy egy adott dolog csak nekem nem tetszik, de annak a több millió embernek pedig igen.
22: Én nagyon élveztem ezt a játékot, mivel azelőtt én még sosem gondoltam bele, hogyan működhet az Európai Unió, és így a játékon keresztül, bár egyszerűsítve, de láthattam, hogy milyen jogszabályokat hogyan lehet megszavazni, hogy mennyi szűrésen kell, hogy átmenjenek, és hogy hány embernek kell, hogy ezt mind megszavazzák, és hogy egyetértsenek vele. Mert ezek mind nagyon fontosak, és szerintem nagyon jó, hogy ez a központ itt van, mivel rengeteg ember nem gondol bele, hogy hogyan jönnek létre a szabályok.
14: Én nagyon örültem, hogy van egy ilyen központ, ahol élethűen egy példán keresztül bemutatják, hogy hogyan is működik az Európai Uniónak a törvényhozása. Képviselők szerepébe képzelhettük magunkat, és ezzel a példával megértettük, hogy hogyan is működik a napjainkat rendkívül befolyásoló szervezet.
3: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma az Európai Élményközpontba látogattunk el. Én Adorján vagyok, és a beszélgetésben itt volt velem
1: Kristóf,
6: Ambrus,
18: Áron,
23: Benedek,
24: Leon,
25: Toncsi
26: és Dávid.
3: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, és hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcaston, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adás szerkesztette Mohács Edit, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.
27: Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
28: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 grammos magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 grammos áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rünök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink! Ma délben a Kovásznai Református templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Kovászna Erdélyben, Székelyföldön, a Háromszéki medencében fekszik, Budapesttől mintegy 760 kilométerre keletre. Ezzel a nemzet fővárosától legtávolabb eső magyar többségű város a Kárpát-medencében, közvetlenül a hegykoszorú lábainál. Határában mintegy 1500 borvízforrás és sok széndioxidos gőzfürdő, úgynevezett mofetta tör fel a földből, amelyek kiváló élettani hatásokkal rendelkeznek. Első ismert írásos említése 1548-ból való. Kovászna, mint orbai szék központi fekvésű települése, vezető szerepet töltött be a szék életében, de csak 1952-ben emelték városi rangra. A kovásznai református templom helyén egy 1764-ben épült kisebb templom állott. 1802. október 26-án, fél órával a déli harangszó előtt, hatalmas erejű földrengés döntötte romba, mely a Kárpátok könyöke alól pattant elő. A ma is látható 600 férőhelyes nagy templom 1812 és 15 között épült, a gyülekezet áldozatos készségéből. A kovásznai református templom 27 méter magas tornyában két harang lakik. A 200 kilós kisebbik harang, mely acélból készült, ezt a feliratot viseli. A kovásznai unitárius hit felekezetű egyének adakozásából készült Isten dicsőségére. Bohumer Ferein 1887. A 800 kilós bronz nagy harangot 1834-ben öntötte a kovásznai Reformálta Szent Eklézia.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Újabb két embernél mutatták ki az óceánjáron elterjedt hantavírus fertőzést. Ezzel 6-ra emelkedett a betegek száma, közülük 3-an életüket vesztették.
1: Görög Mártát, a debreceni, a Szegedi Egyetem jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, a tegnap visszalépett Mellétei Barna Márton helyett.
2: Sopronban is találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot, legkevesebb 2 magánberuházásnál használhatták az egészségkárosító követ.
1: Az időjárásról.
2: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk ma, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Újabb 2 Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok szigorú biztonsági protokollal, úgynevezett steril folyosóval készülnek az utasok partra szállítására. Bánkata összeállítása.
3: Az utasok egy transferhajóra szállnak át, amely a mólóhoz hajtva teszi lehetővé a partra szállást. Ott közvetlenül a hajó hídlábánál buszra ülnek, amely a repülőtérre viszi őket. Ez egy 10 perces út a kifutópályáig, onnan pedig egyenesen a repülőgépre szállnak fel, tájékoztatott a kikötői hatóság elnöke. Az óceánjáró április elején indult sarki expedícióra az argentinai Ushuaiából. A kirándulás azonban rémállommá vált, amikor április 11-én egy 70 éves holland férfi rosszul lett és életét vesztette a fedélzeten. Halálának pontos okát akkor nem tudták megállapítani. Holttestét április 24-én Szent Ilona szigetén vitték le az óceánjáróról. Később a felesége és egy német utas is belehalt a fertőzésbe. További 6 embernél már megerősítették a vírust. Legutóbb 2 holland kórházban vizsgált betegnél mutatták ki a kórt. A hatóságok most világszerte próbálják felkutatni azokat, akik április végén Szent Ilona szigetén szálltak ki az óceánjáróból, mielőtt a járványról jelentést tettek volna. A fedélzetet akkor elhagyó, mint egy 40 turista között van egy ismert török utazási blogger, aki a BBC-nek azt mondta, az első áldozat bejelentése után még 12 napig semmilyen korlátozást nem vezettek be. Április 12-én, amikor az első utas meghalt, azt mondták nekünk, hogy az illető természetes okok miatt hunyt el. A kapitány azt mondta, nem volt fertőző, így nem különítettük el magunkat, együtt voltunk az étkezőkben. Próbáltam megérteni a helyzetet, de nem volt elég információnk. A hajó holland üzemeltetőjének állítása szerint az első haláleset idején még nem volt bizonyíték vírusra, és minden tengerészeti és egészségügyi protokollt betartottak. A szakemberek sietnek leszögezni, nem egy újabb koronavírus járvánnyal nézünk szembe.
4: This is not coronavirus.
3: Ez nem a koronavírus, ez egy teljesen más vírus. Ismerjük ezt a vírust, a hantavírusok már jó ideje velünk vannak, rengeteg részletet tudunk róluk. Ez nem egy újabb COVID világjárvány kezdete. Ez egy olyan járványkitörés, amelyet egy hajón látunk egy zárt területen, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi igazgatója. A fedélzeten azóta szigorú óvintézkedések vannak érvényben, és egy nemzetközi orvoscsapat is munkába állt, hogy felügyeljék az utasok állapotát. Mivel a lappangási idő akár 6-7 is lehet, további esetek is megjelenhetnek. Ezért arra kérik a korábban kiszállt turistákat, amennyiben tüneteket észlelnek, azonnal jelentkezzenek vizsgálatra.
1: A tűzszüneti kezdeményezések ellenére sem szűntek a harcok mára virradóra Ukrajna és Oroszország között. Részletek Iváncsik Attilától.
5: Az orosz főváros Moszkva és a Fekete-tengeri kikötőváros Rosztov is az ukrán harci drónok célpontja volt éjszaka. 13 orosz repülőtér működése leállt, miután egy légirányító központot is találat ért. Az orosz légvédelem szerint összesen 264 ellenséges repülőszerkezetet semmisítettek meg. Az ukrán drónok egy 700 és egy több mint 1000 kilométerre lévő orosz olajfinomítóban is károkat tudtak okozni. A Jaroszláv és a Perm városa melletti létesítmények az orosz nyersanyagfeldolgozó ipar meghatározó elemei. Az ukrán elnök közlése szerint az átfogó légicsapás sorozat célja az volt, hogy bosszút álljanak az előző napokban az ukrán városok ellen végrehajtott orosz támadásokért. A kijevi sajtó arról ír, hogy a kelet-ukrajnai frontszakaszon Donyeck és Dnyipropetrovszk megyében is előre tudtak törni az orosz csapatok, és közel kerültek 2 újabb település elfoglalásához. Közben az ukrán és az orosz fél is figyelmeztette az ellenfele fővárosába utazókat. Május 9-én Kijev és Moszkva is életveszélyes lesz légicsapások veszélye miatt. Mint ismeretes, Moszkvában szombaton nagyszabású felvonulást tartanak a II. Világháborúban aratott győzelem tiszteletére. A szemben álló felek nem tudtak még egy pár napos tűzszünetben sem megegyezni, így az oroszok számára kiemelten fontos ünnep körül rendkívül nagy a feszültség.
1: Ismét összecsapások voltak az Egyesült Államok és Irán között. Washington szerint önvédelmi csapásokat indítottak, mivel Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban közlekedő amerikai hadihajókat. Teherán ezzel szemben azt állítja, hogy az amerikaiak lőttek először. A tűzharcok kiújulása ellenére Donald Trump amerikai elnök úgy reagált, a tűzszünet továbbra is érvényben marad. Részletek Pék Bulcsútól.
6: Rakéták kilövésáló és Allah Akbar, vagyis Allah a leghatalmasabb felkiáltások hallhatók azon a csütörtök este közzétett felvételen, amely állítólag a Hormuzi szorosnál készült. Az iráni állami televízióban rendkívüli hírt tettek közzé. Percekkel ezelőtt értesültünk arról, hogy robbanásokat lehetett hallani a Keshme szigetnél. Egy katonai tisztviselő úgy tájékoztatott minket, hogy az ellenség rátámadt egy iráni olajszállító hajóra a Hormuzi szorosnál. A beszámoló szerint az ellenség szükséges egységek ezután iráni tűz alá kerültek és visszavonulásra kényszerültek, közölte az iráni hírolvasó. Az Egyesült Államok haderejének középső parancsnoksága egészen máshogyan kommentálta az eseményeket. Az amerikai hadvezetés szerint ők csak önvédelemből lőttek vissza, miután az irániak rátámadtak a Hormuzi szoroson át haladó hadihajóikra. Az amerikai elnök az incidens ellenére kijelentette, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van. Megpróbáltak újat húzni velünk, mi pedig elsöpörtük őket. Majd elmondom, ha vége van a tűzszünetnek, de erre maguktól is rá fognak jönni. Elég lesz a nagy sárga fényvillanás. Másra figyelni Iránban, mondta Donald Trump, és kiemelte, hogy az összecsapások ellenére a béketárgyalások folytatódnak. Teherán láthatóan nem akarja feladni a harcot. Az Egyesült Arab Emírségekből érkező beszámolók szerint Irán péntek hajnalban ismét drónokkal és rakétákkal támadt az arab országra. Washington korábban azt kommunikálta, hogy megsemmisítették a perzsa állam támadó képességeit. A szakértők azonban úgy vélik, hogy Iránnak még hónapokig elégséges tartalékai lehetnek.
7: Hát a két félnek a narratívája 180 fokosan eltér.
6: A Károli Gáspár református egyetem docense Sárközi Miklós az M1-en arról beszélt, hogy a konfliktust várhatóan az egyik fél kimerüléséig fog tartani.
7: Semmilyen szinten nem léptünk közelebb a megoldáshoz. Ez egy ilyen sajátos húzd meg, erezd meg típusú dolog, amelyben a két félnek eltérőek a tárgyalási technikái, eltérőek a céljai, és mindent az dönt, hogy kinek mennyi muníciója van, és ki meddig bírja azt, és ugye ki meddig tudja a téteket feltornázni.
6: Az iráni háborúval kapcsolatos hírek hónapok óta szélsőséges ingadozásokat okoznak a nemzetközi piacon. A béketárgyalások kedvező alakulásának hírére a Brent típusú nyersolajára valamelyest visszaesett, a harcok kiújulása azonban ismételten áremelkedéssel járt. Az elhúzódó konfliktus miatt a légitársaságok világszerte már több mint 75 ezer járat törlését jelentették be a júniustól szeptemberig tartó főszezonban.
1: Elhalasztja július elejéig az Európai Unióból importált autókra tervezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével.
2: Ursula von der Leyen a beszélgetés után közösségi oldalán azt írta, jól haladnak a tárgyalások az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtásáról, és haladást értek el a július elejére tervezett vámcsökkentések előkészítésével is. Az uniós testület elnöke és az amerikai elnök egyeztetett a közel-keleti helyzetről, és egyetértettek abban, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.
1: A Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter leendő kormányfő. Kis Júlia Lilla információi.
8: Lemondok a miniszteri jelöltségről, írt a közösségi oldalán Mellitei Barna Márton csütörtökön este. A Tisza párt politikusa igazságügyi miniszter lett volna, tervezett kinevezését azonban sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Mellitei Barna azt írta, egyeztetett Magyar Péterrel, és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenység alapján ítél meg a nyilvánosság. A volt jelölt arról is írt, hogy sok évtizedes barátság, valamint szakmai és értékközösség köti össze a leendő miniszterelnökkel, akinek húgát 2025-ben vette feleségül. Az igazságügyi miniszteri pozícióra jelölése ugyanakkor szerinte nem a rokoni vagy baráti kapcsolatnak szólt. Magyar Péter a jelöltje visszalépésére a közösségi oldalán úgy reagált, Mellitei Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Egyúttal megköszönte neki a hazája és a Tisza közössége iránti elkötelezettségét.
9: Az első naptól segítem ügyvédként Magyar Pétert és a változást. Így lettem a Tisza jogi vezetője.
8: Mellitei Barna Márton lemondására egymás után érkeztek a reakciók. Radnai Márk leendő kormánybiztos azt írta, Mellitei Barna Mártonnak köszönhető, hogy a Tisza és az ahhoz kapcsolódó személyek jogi értelemben transzparensen és minden jogszabályt betartva tudtak működni, de személyesen ő is sokat köszönhet neki. Pénteken délelőtt pedig már be is jelentette Magyar Péter, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszterjelölt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán mutatta be Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, akit a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjének nevezett. Magyar Péter úgy fogalmazott, a professzorasszony elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Emellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnöke. Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen. Az ő dolga lesz azoknak a jogi feltételeknek a megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források hazahozatalát.
1: Megjelent a magyar közlönyben az országgyűlési választás jogerős eredménye, ezzel hivatalosan is lezárult a választási folyamat. Közben ma még 30 pártlistáról bejutott képviselő vette át megbízó levelét, többségük a Fidesz-KDNP színeiben szerzett mandátumot, és a Mi Hazánk egyik képviselője is most vette át a dokumentumot. Az új országgyűlés alakuló ülése holnap 10 órakor kezdődik. Leteszik az esküt az új képviselők, majd délután 3-kor megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert. Mészáros László összeállítása.
10: Lázár János.
11: Sasvári Róberttől a Nemzeti Választási Bizottság elnökétől vehették át megbízó leveleiket a Nemzeti Választási Irodában azok a listás mandátumot szerzett képviselők, akik ezt eddig nem tették meg. Többségük fideszes, illetve KDNP-s, de most vette át megbízó levelét az egyik Mi Hazánkos politikus is. A Nemzeti Választási Bizottság pedig a magyar közlönyben hivatalosan is közzétette az országgyűlési képviselőválasztás eredményét. A Tisza pártnak bő 2/3 többsége lesz a parlamentben, ahol összesen 141 helyet szereztek meg a 199-ből. A Fidesz-KDNP-nek 52 mandátuma van, de a két párt két külön frakciót alakított. A Mi Hazánknak pedig ugyanúgy, mint eddig, továbbra is 6 képviselője lesz az új országgyűlésben.
10: A Tisztelet és Szabadságpárt listájáról mandátumot szerzett. Kapitány István.
11: Hétfőn az Országház kupola csarnokában vette át megbízó leveleit a listán mandátumot szerzett képviselők többsége. Közben az országgyűlés honlapján már megjelent a szombatra összehívott alakuló ülés menetrendje. Eszerint 10 órakor Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg az ülést, majd a himnusz elhangzását követően igazolják a mandátumokat. Ezután a képviselők ünnepélyesen esküt tesznek. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
12: Engem fog fölkérni miniszterelnöknek.
11: Az új kormány megalakításával Sólyog Tamás a Tisza párt listavezetőjét, Magyar Pétert bízta meg még április 15-én, akinek megválasztásához a parlamenti képviselők egyszerű többségének támogatására lesz szükség. A szavazást szombat délután 3 órakor tartják. De ezt megelőzően személyi kérdésekben is dönt a tisztelt ház. Megválasztják az országgyűlés új elnökét és alelnökeit. Határoznak a minisztériumok felsorolásáról, illetve a parlamenti bizottságok felállításáról. Az alakuló ülés végén elhangzik a szózat, a széke és az európai himnusz, valamint a jelenlevők meghallgathatják egy tambura zenekar előadásában a sokak által cigány himnusznak is nevezett Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt című moldvai csángó népdalt. Délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendezvény. Magyar Péter kint is beszédet mond, majd ünnepséget tartanak az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton.
1: Egyelőre nem történt egyeztetés a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről a leendő kormánytagjai és a megyei jogú városok szövetsége között, mondta a szervezet elnöke.
2: Szita Károly a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Így folytatódhatnak az önkormányzatok adóterhével kapcsolatos perek a bíróságokon. A kaposvári polgármester hangsúlyozta, a kormányzati intézkedés lényege, hogy a jelentősebb helyi iparűzési adóbevétellel rendelkező tehetősebb önkormányzatok hozzájárulást fizetnek a központi költségvetésbe, majd ezt a pénzt visszaosztják a szerényebb bevételekkel bíró, nehezebb pénzügyi helyzetben lévő településeknek. Hozzátette, a szövetség már korábban jelezte, hogy a rendszer teljes átalakítására van szükség, javaslataikat pedig az új kormánnyal is ismert. Majd.
13: Új feladatok, új hatásköröket kell megállapítani, és a kormánynak és az önkormányzatoknak a megnövekedett terheket is újra kell osztania. Ezeket mi letettük az asztalra, mi ezek mellett kitartuk. Nagyon remélem, hogy az új kormánynál is nyitott fülekre találnak.
1: Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége.
2: A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, fontos a mindenki számára tiszta versenyhelyzet, amiben szerinte a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás úgy gondolja, hogy hangsúlyos lenne egyebek mellett az Airbnb-re vonatkozó szabályozás kidolgozása.
14: Nagyon lényeges lenne, hogy végre tisztába tegyük, hogy mi az az Airbnb, mi az a rövid távú lakáskiadás, és hogy működik ez a szállodák mellett és a szállodákkal szemben. Sokszor elmondtuk, mi nem ellene vagyunk, hanem szeretnénk egy szabályozást, de sok más dologra is vonatkozik, akár az oktatási helyzet kérdésére, hogy lehetne nem a felsőfokú, hanem inkább a középfokú oktatásba abba előre lépni, hogy jobban álljon rendelkezésre magyar munkaerő. Összességében mi abban bízunk, hogy egy nagyon transzparens és egy egységes szabályozási rendszer alakul majd ki, amiben mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz majd a piacon megtermelni a profitját.
1: A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa az Euroszéne Filmfesztiválon.
2: Nagy Ervin közölte, nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén, a vezetőposztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az operatív folytonosságot biztosítják, de az igazgató több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Az egyik legégetőbb feladatnak nevezte a közvetett támogatási rendszer, az adó visszatérítés azonnali stabilizálását, amely fontos a hazai és nemzetközi bizalom visszaállítása szempontjából. A célok között említette a filmes felsőoktatás stratégiai kérdésként kezelését és a többablakos támogatói rendszer létrehozását.
15: Új forrásokat nyitunk meg. Ösztönözzük a köztelevíziós tartalomgyártás megújulását, hogy az alkotói energiák több úton is célba érhessenek. Szorgalmazzuk egy ablak megnyitását Európa irányába. Ezért elsőként kezdeményezzük a V4-ekkel közös film alap elindítását. Kiemelten fontos számomra, és ezt gondolom mindannyiunk számára, a vidéki Magyarország alkotó energiáinak a segítése. Aktiválnunk kell a régiókat, a pályaválasztástól kezdve a helyi produkció támogatásán át egészen a mozi hálózat és a forgalmazás fejlesztéséig újra kell élesztenünk, vagy ha úgy tetszik, meg kell teremtenünk a magyar vidék filmes kultúráját is.
1: A végrehajtói rendszer teljes átalakítását szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom.
2: A pártelnöke azt mondta, miután holnap megalakul az új országgyűlés, haladéktalanul benyújtják az összes törvénymódosító javaslatukat, amelyeket korábban a leköszönő kormány lesöpört. Torockai László szerint a végrehajtó rendszert non-profittá kell tenni.
16: A non-profit rendszer az azt jelenti, hogy javaslatunk alapján a bíróságok vagy a NAV alá vonnánk a végrehajtási rendszert fix bértáblákkal, és ezzel meg lehetne szüntetni azokat a visszaéléseket, azokat a törvénytelenségeket, jogszabály sértéseket, amelyekre rengeteg példát mutattunk be az elmúlt évek, sőt mondhatom az elmúlt évtizedek során, hiszen ez kormányokon átívelő volt, mert nem lesznek érdekeltek a végrehajtók abban, hogy extra profitot érjenek el, és mindenáron akár törvénysértések árán is minél több pénzt tudjanak az emberektől behajtani.
1: Enyhén emelkedett az infláció áprilisban, de a 2,1%-os szint is még bőven megfelel a jegybanki céloknak. Elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy az alacsony infláció hozzájárulhat a reálbérek további növekedéséhez is. Szilágyi Béla összefoglalója.
17: A KSH adatai szerint az élelmiszerek ára csupán 1,5%-kal emelkedett. Drágultak a lisztek, a gyümölcsök, a cukor, a méz, a fűszerek és az ételízesítők. Ezzel szemben csökkent a húskonzervek, a vaj, a burgonya, a sertéshús, a sajt és a tej ára is. Elemzők szerint az alacsony inflációnak több előnye is van, így például növekszik a reálbér, vagyis többet tudunk elkölteni a boltokban. Ha csökken a fogyasztói árindex, akkor a jegybank alacsonyabban tarthatja a kamatokat, így a lakáshitelek vagy a vállalkozói hitelek törlesztő részletei megfizethetőbbek maradnak. Emellett a cégek mernek fejleszteni, mert nem kell attól tartaniuk, hogy az alapanyagárak hirtelen az egekbe szöknek. Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója korábban elmondta, hogy az alacsony infláció több minden is segíti.
18: Ki lehet emelni a kormánynak az ár és top intézkedéseit is, ez is most jelen pillanatban mérsékli az inflációt, illetve azért a forint erősödés és kedvező irányba hat.
17: Ha ugyanis a forint árfolyama folyamatosan javul, akkor például olcsóbbak lehetnek az importtermékek, vagyis tovább növekedhet a fogyasztás. Ezt a legfrissebb kiskereskedelmi forgalmi adatok is alátámasztják, hiszen márciusban például kiemelten nőtt a lakossági fogyasztás több mint 10%. Egy év alatt. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője szerint ez legalább két dolog miatt fontos.
19: Egyfelől, ha többet vásárlunk, akkor több adóbevétel érkezik a költségvetésbe, márpedig erre mostannak nagy szüksége van. Másfelől a fogyasztás jelenleg a gazdasági növekedésnek is az igazi motorja, tehát hogyha jobban nő a fogyasztás, mint eddig gondoltuk, az hozzásegíthet ahhoz, hogy végre a gazdasági növekedés is elinduljon.
17: Ezt, vagyis a gazdasági növekedés elindulását kiemelten fontosnak tartja Kapitány István, a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere is.
20: Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáinak érezze.
17: Az idei év első negyedévében a GDP már 1,7%-kal bővült éves alapon. Ez különösen jó adatnak számít, hiszen 2025-ben stagnált a gazdaság. Egész évre egyébként a legpesszimistább, a Nemzetközi Valutalap előrejelzés szerint is a 1,5%-ot biztosan meghaladja a GDP növekedése, de az Európai Bizottság már 2,3%-os bővüléssel számol.
1: Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Jelentősen egyszerűsödik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, ugyanis az ügyfelek már online is hozzájuthatnak jövedelemigazolásukhoz és nullás adóigazolásukhoz, mondta a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnöke.
2: Kósa Ferenc a Kossuth Rádióban ismertette, a dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Hozzátette, a digitális állampolgárság program hamarosan csatlakozik ahhoz az uniós egységes digitális személyazonossági keretrendszerhez, amely biztosítja, hogy az ügyintézés Európa szerte elérhető legyen.
0: Például, hogyha mi Németországba, Spanyolországba, Franciaországba, vagy bármelyik más Európai Uniós tagállamban szeretnénk ügyet intézni, akár azért, mert turistaként vagyunk abban az országban, és mondjuk ne adj Isten valamilyen baleset ért minket, és mondjuk ott kell igazolnunk azt, hogy rendelkezünk társadalombiztosítással, akkor a jövőben ezt majd meg fog tudni tenni a DÁP-a, vagy mondjuk, hogyha munkát kívánunk vállalni egy másik tagállamba, akkor ott is az ottani online szolgáltatásokba ezzel az applikációval be fogunk tudni jelentkezni. És ezen túlmenően létre fognak hozni egy úgynevezett európai egészségügyi adatteret. Ez olyasmi, mint nálunk az EST, csak az egész Európai Unióra kiterjed. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk elmegyünk nyaralni, és azt veszük észre, hogy a nagyon fontos gyógyszerünkből nem készítettünk be eleget, mert mondjuk szívgyógyszert szedünk, akkor ebben az esetben lehetőség lesz majd arra, nyilván ez most még nem működik, de nem olyan távoli jövőben megtehetjük azt, hogy az EST-ben elhelyezett elektronikus recept

0: Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot.
1: Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbesztszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A védekezés és a kárelhárítás költségeit átvállalja a kormány, ami múlt héten megjelent kormányrendelet alapján.
0: Baleset okozhatta az év elején elhunyt Dudás Miklós, világbajnok és olimpiai helyezett kajakozó halálát, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője, miután a rendőrség lezárta az ügyben folytatott nyomozást.
1: Csécsi Soma azt mondta, a sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában. Az első nyomok nem utaltak idegenkezűségre, a hatósági voncolás során azonban a férfin olyan sérüléseket találtak, amelyekről nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy esés vagy bántalmazás miatt keletkeztek. A rendőrség ezért ismeretlen tettessel szemben halált okozó testi sértés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Ennek részeként tanúkat hallgattak ki, mobiltelefonadatokat és térfigyelő kamera felvételeket elemeztek, valamint bejelentéseket vizsgáltak meg. A szóvivő hangsúlyozta, a nyomozás során végül nem merült fel olyan információ, hogy a férfit bántalmazták, vagyis halálát idegenkezűség okozta volna.
2: A nyomozás az igazságügyi orvos és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a budapesti rendőrfőkapitányság a nyomozást 2026. május 6-án lezárta.
0: Hétfőn ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. A szervezetet 2021-ben hozta létre Áder János volt köztársasági elnök és felesége, hogy segítsék a koronavírus miatt félárván vagy árván maradt gyerekeket. Részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
3: 5 évvel ezelőtt azt vállaltuk, hogy hosszú távú személyre szabott támogatást adunk valamennyi olyan gyermeknek, aki a COVID következtében egyik vagy mindkét szülőjét elveszítette.
4: Emlékeztetett a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért kuratóriumának elnöke. Herceg Anita a szervezet fennállásának 5. évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta, 2021 tavasza óta több mint 1640 gyermeket segítettek, közülük többen csak pár hónaposak, hetesek voltak, amikor félárvák, árvák maradtak. Néhányan pedig már édesapa nélkül jöttek a világra. Herceg Anita közölte, mindez mutatja, hogy az alapítványnak még hosszú évekig dolgoznia kell azért, hogy teljesítse vállalását. A fiatalokat ugyanis nagykorúságukig vagy nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig szeretnék segíteni. A legfiatalabb támogatottjuk 2040-ben lesz 18 éves. Hozzátette, jelenleg mintegy 1100 fiatalnak nyújtanak segítséget.
3: 48-an teljesen árvák a támogatottak közül, és sajnos ez egy újabb jelenség, hogy már 15-re emelkedett azoknak a száma, akik a Covid-ban elveszítették az egyik szülőt, és sajnos azóta jellemzően rákban a másik szülő is elhunyt. A legfiatalabb támogatottunk most 4 éves idén, 3-an vannak, és döbbenetes, de a legfiatalabb elhunyt 2 is volt, tehát szülőként 21 évesen hunyt el Covid-ban.
4: Herceg Anita arról is beszélt, hogy az érintettek rászorultsági helyzetükhöz mérten havonta kapnak pénzbeli támogatást. Negyed évente pedig kiegészítésként plusz juttatás is jár. Hozzátette, az anyagi segítség mellett jogi és mentál higiénés támogatást is kínálnak. A gyerekek azonban az élményprogramoknak örülnek a leginkább. Voltak például színházban, cirkuszban és sportrendezvényeken, így a budapesti atlétikai világbajnokságon is.
3: Illetve a nyaralások, üdülések, táborozások, amiben van közös családi program, együtt töltött hétvége, esetleg más Covid sújtott a családokkal, nyári táborozások, mindenféle korosztálynak, bentlakásos vagy egész hetes táborozások. Most már több külföldi utazást is szerveztünk, voltunk Felvidéken, Erdélyben, illetve Ausztriában.
4: A kuratóriumi elnök hangsúlyozta, az alapítvány születésnapját a támogatottakkal közös családi nappal ünneplik jövő hét vasárnap a Margit-szigeti szabadtéri színpadnál. Herceg Anita felhívta arra is a figyelmet, hogy továbbra is gyűjtik az adományokat.

0: várják az adó 1% felajánlásokat, valamint a tárgyi és szolgáltatásbeli segítségeket. A 13-650-es vonal tárcsázásával 500 forinttal lehet az alapítvány munkáját támogatni. Hozzátette, eddigi segítőiknek hétfőn a Nemzeti Táncszínházban köszönik meg hozzájárulásaikat. A kuratórium elnöke azt is elmondta, hogy az alapítvány 2021 óta végzett tevékenységéről egy kiadvány is készült.
1: Ma délután kezdődik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtése. A szombat estig tartó akcióban 240 település 437 áruháza vesz részt. Bárki segíthet valamilyen tartós élelmiszer megvásárlásával. Az adományokból készülő csomagokat 50 ezer rászorulóhoz juttatják majd el. Bújtás Szintia és Kócán Dávid összeállítása.
2: Nagyon fontos, hogy a legkisebb hozzájárulás is egyébként segítséget jelent ehhez az összefogáshoz,
3: mondta az Élelmiszerbank kommunikációs vezetője a Krónikának. Nagy György András hozzátette, idén 437 áruház csatlakozott a gyűjtéshez országszerte.
2: Ez egy nagyon egyszerű adakozási forma, talán a legegyszerűbb, hiszen akkor tehet bárki felajánlást, amikor eleve ő maga is ott van a boltban, és a polcsorok között járkál fel alá. Arra kérjük őket, hogy ilyenkor gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyet több tésztát, rizst, valamilyen tésztaszószt, vagy esetleg egy készételkonzervet, de gondolhatunk itt befőttekre, lekvárokra, édességekre is, és aztán a kassza mellett, miután kifizették ezt az extra terméket, leadhatják a élelmiszerbe annak az öldmerényes önkénteseinek.
3: A szakember hangsúlyozta, az összegyűlt adományokból 3-5 kilós élelmiszercsomagokat készítenek, amelyeket reményeik szerint legalább 50 ezer rászorulóhoz tudnak majd eljuttatni.
2: Minden egyes áruházban a felajánlók biztosak lehetnek, hogy az adott térségben, az adott környéken élő rászorulókhoz fog majd eljutni ez az adomány, hiszen ott működő családsegítő szolgálatok, ott működő gyermekvédelmi intézmények, idősgondozó központok, akár hajléktalan központok vagy nagycsaládos szervezetek fogják az adott térségben kiosztani ezeket az adományokat. Ők azok, akik egy-egy régióban személyesen is ismerik a rászorulókat, tehát ez garanciát jelent arra, hogy valóban oda jut a vásárlók felajánlása, hol a leginkább szükség.
3: A felajánlásokat ma délután 14 órától 20 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól este 8-ig várják az akcióban résztvevő áruházak kijelölt gyűjtőpontján.
1: Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására gyűjt a Katolikus Karitász.
4: A szervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a nyári üdültetéseken évről évre csak nem 4000 fiatal kikapcsolódását biztosítják. Zagyva Rihárd elmondta, a jótékonysági akció célja, hogy minél több és jobb minőségű program valósulhasson meg a táborokban.
5: Elsősorban ugye az online adományozás a Caritas oldalain, ami lehetőséget teremt, hogy célzottan tudják támogatni, vagy átutalása, vagy az adományvonal hívásával, a 1356-os vonal hívásával is lehet csatlakozni. Ezek mind-mind segítséget nyújtanak, hiszen lehetőséget teremtenek a számunkra, hogy azokat a programokat, azokat a hiányzó eszközöket meg tudjuk vásárolni, amire szükség van.
1: Egy évvel ezelőtt ezen a napon választották a katolikus egyház vezetőjévé Robert Francis Prévostot. 14. Leó megfontoltabban ugyan, de folytatja elődje Ferenc pápa munkáját. Egységre törekszik, és kiáll a társadalmi igazságosság mellett. Nagy Viktória és pápál előd összeállítása.
6: Óriási taps és éjjelzés tört ki a Szent Péter téren a Vatikánban, amikor egy évvel ezelőtt május 8-án néhány perccel este 6 óra után felszállt a fehér füst. Ez jelezte, hogy megválasztották az új pápát. Nem sokkal később lépett ki a Szent Péter bazilika lodzsájára Robert Francis Prévost, aki a 14. Leó nevet választotta.
7: La pace sia con tutti voi!
6: Békesség nektek! Köszöntötte a téren összegyűlt tömeget az új egyházfő. Már első megszólalásában is a béke fontosságát hangsúlyozta, amit az elmúlt egy évben rendszeresen megismételt. Megválasztása előtt néhány hónappal Magyarországon járt a későbbi 14. Leó pápa. Veres András győri megyés püspök felidézte, hogy a püspöki dikasztérium prefektusaként érkezett Budapestre. A megyés püspök hangsúlyozta, a pápa gondolkodása, világlátása szinte eleve elrendelte őt erre a szolgálatra.
8: Egy nagyon világos irányt mutat az egész egyház számára, de talán még a világpolitika alakítói számára is. A béke melletti kiállása nem csak szavaiban, hanem közös imádságra hívott bennünket. Most legutóbb is azt gondolom, hogy ez mindenki számára azt a krisztusi evangélium értékrendet tudja közvetíteni, amit mi hívők természetesnek veszünk, de a nem hívők esetleg nem értik ennek a hátterét. Ő viszont érveli szavaiban a lefegyverző béke kifejezés, ez nekem annyira tetszik, hogy ez kellene, hogy a fegyverekre így kell nemet mondani, szeretettel, és egészen biztos csak akkor állítható helyre a világbéke, hogyha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról.
6: A Szent Atya megválasztásának első évfordulóján Pompejbe és Nápolyba látogat, ahol nehéz helyzetű emberekkel, betegekkel, valamint papokkal találkozik. Az évfordulóra Leo Rómában címmel film is készült, amely a pápa és az örök város kapcsolatát mutatja be.
1: Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója.
4: Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő Bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi tévéműsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. Holnap az M5 is megemlékezik kivételes pályafutásáról. A riportfilm 13 órakor kezdődik.
9: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Komárom és Csata között kiépített terelésben az erős forgalom miatt jelentős menetidő növekedéssel számoljanak. Az érintett csomópontoknál nehézkes a fel- és lehajtás. Aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja, vagy a komáromi csomóponttól válassza az 1-es főutat.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Stefánia út előtt, illetve a Budakeszi úton a Labanc útnál sávlezárásra készüljenek. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótló busszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
11: Időjárás jelentés.
1: Hétvégére visszatér a nyáriasan meleg, szép kiránduló idő, bár nagyon kellene a csapadék. A részletekről Tóth Tamás meteorológus beszél.
12: Szervusz, jó napot kívánok! Valóban hétvégén emelkedik a hőmérséklet, újra egyre melegebb léghullámok érkeznek, bár azért ez a változás még nem lesz ennyire egyértelmű, mert holnap reggel például az ország déli felében erősen felhős időre ébredhetünk nagy területen. Délről ugyanis átmenetileg még felhők érkeznek, de ezek nem igazán adnak nálunk csapadékot. Erdélyben viszont igen, különösen a Kárpátok menti területeken, arrafelé egyébként holnap is hűvösebb lesz. Nálunk viszont most a következő órákban az északkeleti ország részben alakul ki még néhány zápor, illetve zivatar, ezek estére megszűnnek. Az éjszakai órákban csapadékmentes idő várható, de délről előbb a fátyol, majd kissé vastag a felhőzet növekszik, illetve vastagszik. Holnap pedig ez szépen fokozatosan kelet felé húzódik majd. Így tehát országszerte számíthatunk több órás napsütésre. A legkevesebb talán az ország délkeleti határvidékén várható, bár délutánra azért itt is jellemzően kisüt majd a nap, és ekkor elvétve nagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon, illetve néhol a keleti ország részben, esetleg az Alföld közepén megjelenik néhány zápor, esetleg zivatar, de azért holnap ezek a csapadékgócok csak kis területet érintenek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között várható, holnap pedig 21-27 fok közötti maximumra számíthatunk.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. Nem aggódik a kevés játékperc miatt Tóth Alex. Kialakult a döntő párosítása az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán elszenvedett 7 gólos vereség után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc tegnapi visszavágóján. Ezzel eldőlt, hogy ebben az idényben sem lesz magyar csapat a BL négyes döntőjében. Marosán György, a Nemzeti Sportrádió szakértője így értékelt a tegnapi mérkőzést követően.
11: A PIK Szeged az első mérkőzésen összegyűjtött nagy hátrányának köszönhetően nem jó esélyekkel lépett már pályára az első percekben sem a Magdeburg otthonában, viszont az első 10 percben a Magdeburg azt megmutatta, hogy komolyan veszi a mérkőzést, hiszen gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és óriási tempója volt a mérkőzésnek. Nem érkezett olyan extra teljesítmény sem kapóból, sem védekezésből a PIK részéről, amivel megállíthatónak tűnt volna ez a Magdeburg. Így egy örömkézilabda volt, egy nagyon komoly tempó kézilabda, rekord mennyiségű góllal. Ami nekem fontos, és szerintem mindenkinek, az, hogy a PIK Szeged milyen karaktert mozott, egy percig sem adta föl. Nem volt kérdés, melyik a jobb csapat, melyik csapat áll jobb játékosokból, az a Magdeburg, de nem adta fel a PIK Szeged. Betűdött a labdái Báhidi Bence, Fazekas nemhogy pályára lépett, kiválóan kézlabdázott, Furka gólt is szerzett, pályára lépett ugye két akadémista még. A PIK Szeged fölé teljesítették, lehet a realitás egy kicsit ugye a kielcének a kiejtésével, igen, de igen. Hogy csalódásként én gondolom, hogy nem élhetik meg. Természetesen mindig győzni akar egy sportoló, de semmiképpen sem szabad bántani őket, hogy nem jutottak el Kölnbe, hiszen ez sokkal jobb csapat győzte le őket. Az, hogy a kijátszét kiverték, azzal borították, én tudom, a papírformát, és egy szép eredmény, hogy idáig eljutottak.
14: A férfi kézilabda BL júniusi kölni négyes döntőjében a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató Füsse Berlin, valamint a Barcelona és az Aalborg szerepel majd.
13: Nemzeti Sportkrónika.
14: Van benne hiányérzet, de nyugodt a jelenlegi helyzetével kapcsolatban Tóth Alex. Erről a Bormusz magyar válogatott középpályása beszélt az M1-nek eddigi játékperceivel kapcsolatban. A 20 éves játékos januárban igazolt az angol labdarúgó bajnokságban szereplő, jelenleg 6. helyen álló csapathoz, amelyben eddig 7 bajnokin kapott lehetőséget. Tóth Alexszel Dedecsik Ferenc beszélgetett.
15: Most már több mint 3 hónapja ott vagy a Bormuszban. Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni az egész Premier League légkörében.
16: Nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége. Azért tényleg nagy ugrásnak mondanám így a Magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust, és sokat tudja fejlődni.
15: Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen. A Bormusz pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
16: Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet. Nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele. Úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
15: Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod. Kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban, tehát hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
16: Hát ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy azért hálás lehetek, hogy itt lehetek, és tényleg én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is. Én megteszek mindent tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
14: Tóth Alexet hallották. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőjében a tegnap esti visszavágókon Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1, az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. Unai Emery, az Aston Villa menedzsere, a negyedik csapatával már a hatodik Európa Liga döntőjére készülhet. Most a spanyol szakembert hallják.
17: Az első mérkőzésen ugyan vereséget szenvedtünk, de megőriztük az egyensúlyt, és nem kaptunk második gólt, ami nagyon fontos volt. Hogy miért is? Mert most a Villa Parkba tudtuk, hogy más lesz. Megpróbáltunk jobban felkészülni, illetve nyomást gyakorolni az ellenfél játékosaira, és ezt meg is tettük most a találkozón. Azokra a dolgokra koncentráltunk, amelyeken javítanunk kellett az első mérkőzéshez képest, és a játékosok fantasztikusak voltak. Természetesen a hangulat is hatalmas volt. A szurkolók nagyszerű hangulatot teremtettek itt, segítettek nekünk, támogattak minket, velünk játszottak. És milyen volt megnyerni a mérkőzést? Nagyjából minden a terveink szerint alakult.
14: És a konferencialiga döntőjében is lesz angol csapat, a Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a fináléban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanóval csap majd össze. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Az FTC az Zalaegerszeg ellen lép majd pályára a holnapi fináléban, amelyet ezúttal is a Puskás arénában rendeznek. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Környei Bence összeállítása következik, amelyben Ton Rámákersz és Gabriel Kánikovszki is megszólal majd.
18: We know it's not in our own hands anymore, the league, but the cup now, we have to win it.
19: A bajnoki cím sorsa már nem a saját kezében van az FTC-nek, a Magyar Kupa siker viszont igen, így utóbbi trófeát mindenképpen meg szeretnék nyerni. Ezt árult el Ton Rámákersz, a Ferencváros védője az M4 Sportnak. A zöldfehérek sorozatban harmadik kupadöntőjükön lépnek pályára szombaton. Erre már volt példa, legutóbb 2015 és 2017 között. Olyanra viszont nem, hogy egymás után hármat elveszítsen az FTC, ezt pedig ezúttal is mindenképpen elkerülnék a fővárosiak.
18: We have to go full.
19: Teljes erőbedobással kell játszanunk, sok meccsünk volt már ebben a szezonban, és hosszú hónapokig sikerült heti két meccses terhelés mellett is eredményesnek lenni. Szóval nem jelenthet problémát a ZT ellen játszani, és nyerni egy hét alatt kétszer. Utalt arra Rámákersz, hogy a szombati kupa döntő után egy héttel ismét a Zalaegerszeggel csap össze az FTC a bajnokság utolsó fordulójában, szintén rendkívül fontos mérkőzésen. Ebben az idényben Robi Keane együttesének eddig nem ment az ET ellen, ugyanis mindkétszer kikapott a Zalaegerszegtől a bajnokságban. A múlt hétvégi Újpest elleni derbin is gólt szerző Gabriel Kanikovszki ugyancsak tavaly nyáron érkezett az FTC-hez, így nem volt tagja a csapatnak az előző két elveszített kupa döntőn, de szülőhazájából Izraelből van tapasztalata elbukott fináléról, ezt pedig nem szeretné átélni a Ferencvárossal. Sokáig alig bírtam elfelejteni azt a vesztes kupadöntőt, de ezek is olyan mérkőzések, amikből sokat lehet tanulni. Most már érettebb játékos vagyok, annak a vereségnek is köszönhetően. Egy döntőnek teljesen más a lélektana, és én is, valamint a csapat is készen áll arra, hogy megnyerje a Magyar Kupát, fogalmazott Kanikovszki. A Ferencváros legutóbb 2022-ben nyerte meg a sorozatot. Érdekesség, hogy az akkori döntőre nevezett keretből már csak három játékos, Dibusz Dénes, Botka Endre és Christopher Zakariassen tagja a keret. Ha a csúcstartó FTC legyőzi a Zalaegerszeget, akkor története 25. kupa győzelmét ünnepelhetné, és egyben legrosszabb esetben is bebiztosítaná helyét az Európa Liga selejtezőjében.
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
14: Holnap 30 év után juthat ismét nemzetközi kupasorozat döntőjébe a BVSC férfi vízilabda csapata. A zuglói együttes az idegenben elszenvedett 13-12-es vereség után várhatja a horvát Jadran Split elleni Eurókupa elődöntő hazai visszavágóját. A találkozó holnap 20 órakor kezdődik majd. Most Varga Dánielt, a BVSC vezetőedzőjét hallják, aki egyértelmű célt fogalmazott meg a mérkőzés előtt.
20: A horvát csapat egy nagyon komplett csapat, olimpiai ezüstérmes kapucsal, a biáccsal, nagyon erős kapás oldallal, két balkezessel, úgyhogy ott a jobb oldalon még van egy nagyon jó lövő, talán a legjobb lövő a csapatból, nagyon masszív bekek vannak, két jó center van. Ez a horvát bajnok, akik a bajnokok ligájából estek le. Viszont tapasztaltuk azt kint, hogyha egy jó stabil játékot tudunk játszani a védekezésben, megvannak a területek, megvannak a blokkok, jó kapus teljesítmény van, abból tudunk indulni, tudjuk jól szervezni elől a támadásainkat. Tehát tudunk BVSZ-esen vízilabdázni, akkor bármi lehet itt ezen a mérkőzésen, és úgy is készülök, hogy bármi legyen. Nem, úgy készülök, hogy egy dolog legyen, tovább jutni. Remélem, hogy sokan kijönnek erre a mérkőzésre, és egy olyan vízilabda ünnepet tudunk itt megélni a Szőnyi úton, amiben a játékosoknak és a kilátogatóknak is egy nagy élmény lesz, és megtapasztalhatják azt, hogy a BVSZ történelmet ír, és nagyon-nagyon-nagyon sok év után nemzetközi kupa döntőt játszik. Ez a célunk.
14: A férfi futsal NB1 felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2-1-re legyőzte idegenben a címvédő Veszprémet. Az újpestiek így már 6 ponttal előzik meg a második helyen álló, egy meccsel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet. Sulcsák Máté szerezte az Újpest első gólját, majd a találkozó után így nyilatkozott.
0: Elképesztő erőket mozgosítottunk már a kupa döntő első mérkőzése óta. Azt gondolom, hogy ezért kijár a gratuláció igazából. Az én egyéni hibámból kaptuk az első gólt. Szerencsére az első félidő vége előtt sikerült egalizálnom, és onnantól kezdve a második félidőben pedig akaraterőnkön múlott az, hogy meg tudtok fordítani a mérkőzést.
21: Nem tudom, milyen célkitűzések voltak a szezon előtt Újpesten, de az, hogy játszottatok már egy kupa döntőt, és most azért félig meddig ott vagytok a bajnoki döntőben, az mennyire volt reális cél a szezon előtt?
0: Titkon vágytunk rá, szerettük volna, és mindent elkövettünk azért, hogy ez így alakuljon. 90% esély van erre, hogy ez így fog alakulni, de minden megteszünk átrelévő két mérkőzésen, és hogy bebiztosítjuk a helyünket a döntőbe.
21: Ez a 90% egy pont kell még ezen a két mérkőzésen. Nyíregyházára mentek, az egy igazi kiélezett rangadó lesz. Mi kell majd ott, hogy meg legyen akár már ott a döntőbe jutás?
0: Azt gondolom, hogy ugyanilyen alázat és kitartást, ők is hasonló képességű csapat, mint mi. Reméljük, hogy a nüanszok fognak dönteni, és akkor mellénk állnak, mint a szezon elmúlt előző X meccsen a Nyíregyháza ellen.
14: Ma délelőtt 3 magyar versenyző és magabiztos teljesítménye jutott be szombati döntőjébe a szegedi kajakkenu világkupán. Női kajak egyes 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka, Csikos Zsóka legjobb idővel nyerte meg előfutamát, így közvetlenül az A döntőbe jutott. Ugyanez sikerült Kőhalmi Emesének is, aki szintén futamgyőztesként biztosította helyét a holnapi fináléban. A férfi kenusoknál 1000 méteren Fejes Dániel nyerte meg középfutamát, így szintén A döntős. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
22: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
23: Vízállás jelentés.
4: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 8-án. A Duna hazai szakaszán lábatlanig apad, alatta árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 16,2, Budapestnél 17,6, Mohácsnál 18,7 fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 85 cm, 16%, Medve 86, 9, Nagybajcs 54, 11, Gönyű 24, 12, Komárom 67, 9, Esztergom 55,9, Nagymaros 1,9, Budapest 109,9, Dunaújváros mínusz 23,7, Dunaföldvár mínusz 142,6, Paks mínusz 33,6, Dombori mínusz 8,8, Baja 87,6, Mohács 97,5, Bezdán mínusz 61,9, Apatin 3,6, Gombos mínusz 5,7, Vukovár 0,13. A Duna-Magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 21 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter, piros úszó mellett 24,60,1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 között 20,80,1400. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 18,110,400. Középen 22,9 90-400, Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló, 1521,8 és 1520,8 között 26-130 000. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál -101,2, Árpás -95,8, Győr -240,28, a Marcal-Móricz hidánál -36,11, az Ipoly Balassa gyarmatnál -87,7, a Sió Simon tornyánál -95,12, Szekszárd 200 cm, 29%, a Mura Letenyénél 106,12, a Dráva Őrtilosnál -103,12, Barcs -131,5, Dráva Szabolcs -11,7. A Tisza a hazai szakaszán kisköre alatt apad, felette alig változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 17,4, Tokajnál 17,6, Szolnoknál 17,5, Szegednél 17,8 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásárosnamény -183 cm, 4%, Záhony -301,6, Dombrád 5,19, Tokaj 461,58, Tiszalök alsó -56,26. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85-47, átlag vízmélysége 333 cm, hőfoka Siófoknál 16,4.
2: Műsor ajánlott. Jó napot, Magyarország!
3: Mit gondol a NAV egyre kreatívabb nyomozati módszereiről? Ma már egy óvatlan hirdetés a közösségi média felületein is elég ahhoz, hogy a végrehajtók rátaláljanak az eltitkolt értékekre. És ma van a II. Világháború európai befejezésének emléknapja. Ön szerint a mai generációk számára mit üzen május 8-a? Fontos ma is beszélni ezekről az eseményekről a családban?
2: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot, Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Az országgyűlés alakuló ülésének közvetítése. Május 9-én 10 órakor az M1-en a Dunán és a Kossuth Rádióban.
23: Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
24: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
25: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
26: Federico Colli, olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 13 óra hírek röviden. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Nőtt az államháztartás hiánya. Áprilisra elérte az egész évre tervezett hiány több mint 70%-át. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok lesz.
1: Műsorajánlat. Egy teljes élet Isten és a zene ölelésében.
6: Amikor koncertturnékra hívtak meg többször is engem Japánban, én megmondtam az én drága japán menedzseremnek, hogy nagyon szívesen, de a cappella szeretnék énekelni, mindig úgy szeretném kezdeni a koncertemet, hogy egy gyönyörű népdalt elénekeljek, és van, amikor kértek még többet, és annak volt talán legnagyobb sikere.
1: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Tokodi Ilona operaénekes. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
26: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 grammos magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 grammos áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Ütközünk. A Kossuth Rádió vita műsora.
9: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választás nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét közzétették az országgyűlés honlapján, ott mindenki csemegészhet, hogy pontosan mi is lesz a menetrend. Teljessé vált a miniszterek névsora is, a korábbi tapasztalatoktól eltérően már a jelölt állítás társadalmi vitát váltott ki, legalábbis a közösségi média világában, amely pedig éppen a választási győzelem kovácsa volt. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Szalai Szilárdot, az Ellenpont vezető elemzőjét, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
9: No, a menetrend az nyilván egy alkotmányos rend, ami érdekes lehet itt, hogy mikor hozhatják az első törvényeket?
10: Ugye a jog, tehát egy nagyon furcsa helyzetet látunk most ennél a kormányváltásnál, vagy ennél az új parlamenti alakuló szakasznál, ugyanis egy sor olyan eset történik, ahol mintha már az új kormánynak a regnálási, tehát mintha már a hatályos vezető lenne Magyar Péter, de valójában még ugye nem az. Mire gondolok itt? Tehát például már a beiktatási ceremónián a honvédség az megjelenik. Tehát adódik a kérdés, hogy ki vezényeli ki oda a honvédséget, hiszen akkor még nem ő a miniszterelnök. Nem, elég nehezen elképzelhető, hogy a jelenlegi kormányzat döntött volna így. Miért tenne ilyet?
9: És a honvédelmi miniszter sem, hiszen tudjuk jelölt, de még nem hallgatta meg a bizottság, nem szavazták meg.
10: Így van, tehát egy ilyen ex lex állapot van tulajdonképpen jelenleg közjogi értelemben. Úgyhogy ha innen nézem, akkor lehet, hogy az első törvények már meg is születtek. és hogy akkor ezek mikor lesznek majd hatályosak, ezek majd nyilván az első ülés, a első ülést követően. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon gyorsan meg fog történni a joganyagnak az átdolgozása. Ugye Mellétei Barna Mártonnak a kinevezése, vagy a kinevezésére történő kísérlet, az ezt sugallja, hiszen itt egy bizalmi emberről van szó, olyan emberről, aki több mint rokon, hanem részt is vett a teljes pártnak az összeállításában, megszervezésében, a program, ha jól értem, akkor a programírásban is. És ugye őt jelölte, ezért jelölte őt igazságügyi miniszteri posztra. Hát ki lehetne alkalmasabb igazságügyi miniszterként annak a jogszabálycsomagnak az összeállítására, ami a Tiszás hatalomgyakorlási keretrendszer kialakítását megteremteni, mint az a sógor, aki egyébként végig a teljes építkezés alatt ott volt Magyar Péter mellett. Ugye ő végül nem lett, hanem ugye itt a különböző média visszhang, sajtónyomás, választói nyomás, hát egészen megdöbbent arcokat láttam még baloldali megmondó embereknél is, amikor abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy őt jelöli Magyar Péter, mert azt hiszem, hogy hát finoman szólva is szembe köpte volna a választóit azzal, hogyha tényleg ez a egy ilyen sógorkomaság alapján, még ha valójában szakmai szempontokat is emleget, tehát akkor is más, nagyon nehéz külső szemlélőként ezt másként
11: értékelni. Akiről beszélünk, csak éppen
10: biztosan így van, és
11: most az a terre,
10: és biztosan egy bizalmi
11: kapcsolatban.
10: Így van, ez biztosan egy bizalmi dolog is, meg hát mondom, végig ott volt, de azért mégiscsak, tehát a könyörgöm, hogyha arra építünk egy kampányt éveken keresztül, hogy itt ilyen sógorkoma világ volt, és ezt le akarjuk váltani, akkor bármennyire zseniális és fantasztikus jogász, meg szakember a sógorom, nem őt nevezem ki igazságügyi miniszternek. Egyébként úgy tűnik, hogy egy másik elismert jogász is sikerült találni ez a projekthez, aki nem mellesleg nagy rajongója az elmúlt 16 év közjogi rendszerének, legalábbis én erre következtetek abból a kiállásból, amit az az egyesület adott ki 2021-ben, amelynek ő is az alelnöke jelenleg, és már akkor is a tagja volt, amelyben a 2011-ben elfogadott új alaptörvényt méltatták, arról azt mondták, hogy az európai jogrendbe helyezte be Magyarországot, és így van, ez a Magyar Jogászegylet. Tehát én azt gondolom, hogy akkor ez itt megint egy érdekes irányváltást jelent Magyar Péterék részéről. Tehát egyszerre elképzelhető az, hogy semmilyen közjogi átalakulás nem fog megtörténni, és az is, hogy ezt a teljes közjogi rendszert egy az egyben beszántják. Egyébként ugye Mellétei értelemszerűen a visszaléptetett igazságügyi miniszter még majd ott tud lenni a pártnak a háttér tevékenységében és ebben a jogalkotási folyamatban külső szakértőként részt tud venni. Tehát azt nem gondolom, hogy ez a szakmai kapacitás ez ne lenne meg a részéről. Hát az kérdés, hogy ez milyen gyorsasággal és milyen mélységgel fog lezajlani a következő időszakban.
11: Van még egy érdekes, ugye már amit a díszszemléről, és akkor ezeket a különlegességeken végigmegyünk, aztán megyünk tovább a súlyos vagy falsúlyos, meg hát ugye lényegbe vágó ügyeken. A honvédség kérdése, hogy most ez az ünnep, ez állami ünnep, vagy nem? Mert hogy az információk szerint legalábbis ezt mondták, hogy az ünnepség, a Kossuth tér ünnepségnek a számláját, azt a Tisza pártálja. Akkor viszont ez pártrendezvény.
10: Így van. Ráadásul
11: aki szervezi, meg aki fizeti. Vagy hogy is van? Most már itt összemosódnak akkor az állami funkciók a párt funkcióval. Az a lényeg, hogy ki fizeti a számlát, vagy milyen céllal jön létre. Mert ugye a pártrendezvényeken a honvédség részvétele hát tiltott.
10: Így van, és ugye, ha jól tudom, az állami rendezvényeket jogszabály tételesen felsorolja, és nem rémlik olyan a vonatkozó joganyagból, hogy a miniszterelnök megválasztása az ilyen állami ünnepség
11: ez
10: lenne.
11: Nem az.
10: Tehát ez nem egy pirosbetűs naptárban, taxatíve felsorolt jogszabályban meghatározott állami ünnepség. Ilyen eddig soha nem volt. A 90 előtti joganyagot e tekintetben nem ismerem, tehát a rendszerváltás előtti joganyagban lehetséges, hogy volt ilyen. Ott egyébként politikailag teljesen helyes helytálló és elképzelhető lenne az akkori rendszer sajátosságait tekintve. Láthatjuk, hogy például a mai napig Moszkvában ugyanezen a napon katonai parádé van, igaz egészen másokból, de ezért ez egy megint csak egy érdekes egybecsengés Magyar Péterék részéről
11: nem
10: a valósággal.
11: Nem vagy nem számít ma már? Mert...
10: Szerintem abszolút nem számít. Tehát én azt látom, hogy ahogyan egyébként valószínűleg még mellétei kinevezését is átvészelte volna a Tisza kormánya, most itt a mézes hetek alatt ez nyilván nem számít. De azért politikailag ez akkor is egy nagyon terhes örökséget hagyott volna magával, mind a sógor kinevezése, mind egyébként szerintem ez a május 9-ére időzített katonai számla is. És ugye az alapkérdés feltevés, hogy ez egy pártrendezvény, vagy állami rendezvény. Ugye jogszabályilag ez nem egy állami rendezvény, de hát mégiscsak valamilyen rendezvény. Akkor viszont ebből az következik logikusan, meg hát hogyha Magyar Péterék fizetik, hogy ez egy pártrendezvény.
11: Mert hogy a helyfoglalást egy magánszemély jelentette be egyébként, nyilván a Tisza párt környékéről.
10: Így van, ez minden bizonnyal így történt.
11: Akkor viszont ő a rendezvény szervező és a
10: rendezvény gazdája, ő egy magánszemély. Az, hogy ő most éppen párttag-e, azt nyilván nem tudjuk, majd az megint csak kiderül. Tehát itt engem mégiscsak az érdekel, hogy akkor a finanszírozás az kinek a részéről van, ez ugye akkor így egy pártrendezvénynek tűnik. Viszont ugye, ha már a joganyagot említettük, a honvédségnek viszont van arra vonatkozó jogszabály, hogy milyen politikai bevonódása lehet. Ugye, ahogyan már ön is említett, az állami eseményeken felvonulhat, ott lehet díszszemlét tarthatni, stb.
11: Diplomáciai eseményeken, így van.
10: És ugye, aki politikai feladatot, vagy a honvédség politikai tevékenységét, vagy politikai feladatait képviselje, az a honvédelmi miniszter. Tehát ennyi a politikai lehetőség. Csak nincsen. Ez a személy egyelőre még nincsen kinevezve a Tisza párt részéről. Ráadásul itt nem arról van szó, hogy a honvédelmi miniszter van, ez semmi probléma nincsen, hogyha egy honvédelmi miniszter egy párteseménye ott van, hát sok honvédelmi miniszter pártag. Itt arról van szó, hogy a honvédség állományát vezénylik párteseményre, ami már egy problematikusabb történet, és ugye itt ráadásul nem arról van szó, hogy valamilyen komoly külső fenyegetés miatti esemény tehát nem biztosító személyzetként vannak ott, hanem mint valamilyen attrakció, vagy ugye díszemlét.
11: Hát díszelgő egység.
10: Nekik ott feladatkörbe tartozó tevékenységük nem lesz, alapfeladatkörbe tartozó tevékenységük nem lesz, tehát egy díszszemléről van szó. Ez egy politikai termékként használják fel a honvédséget. Ez azért elég nagy probléma, és nekem az a nagyon furcsa ebben az egész történetben, hogy 16 éven keresztül azért nagyon sokszor hallottuk az autokráciának a különböző megfogalmazását erre a rendszerre vonatkozóan, a rendőrállam kifejezést, amikor ugye a migrációs válság elkezdődött, és akkor viszont valós fenyegetés miatt katonák járőröztek az utcán. Akkor ebből borzasztó nagy felháborodás volt, amikor az energetikai infrastruktúrát érő fenyegetések miatt katonákat állomásoztattak a különböző ilyen infrastruktúrális létesítmények közelében, abból felháborodás volt. Számomra nagyon furcsa, hogy most, hogy egy pártrendezvényen ott lesz minden bizonnyal a honvédség, ebből nincsen a Tisza párt. Egyébként ezeken az imént felsorolt eseteken felháborodó szimpatizásai részéről semmiféle probléma vagy ellenvetés.
11: Ha visszatérünk az igazságügyminiszter jelölt visszalépésére, akkor ugye sokan dicsérik, hogy ez egy gerinces lépés, nyilván ez is egy olvasat, de közben azért, hogyha megnézzük még az információkat, amelyek ehhez kapcsolódnak, akkor feltűnő a Politico, ugye, amely a brüsszeli bizottság szócsövének számít, írt erről talán kétszer is, még aznap reggel is, hogy mintha a bizottságnak nem tetszene ez a fölállás.
10: Igen, ugye ez egy érdekes játék lesz most.
11: És utána volt a visszalépés.
10: Igen, ez egy érdekes játék lesz most itt a brüsszeli intézményrendszer, mind az Európai Bizottság, mind az Európai Tanács és Magyar Péter által alkotott háromszögbe az erőviszonyoknak a játéka, hiszen itt ugye több olyan kérdés is asztalra került egyből a Tisza párt választási győzelme után, amelyben Magyar Péternek is, tehát a Magyar Péter féle kampánynak és az Európai Bizottságnak éles véleménykülönbsége van. Legalábbis látszólag. Ugye ilyen például Ukrajna vagy a migráció, ugye, amelyekben Magyar Péter ugye rendre kihagyta a szavazásokat EP képviselőként, ugye sem kimászott ez alól a kötelezettség alól, hogy ne kelljen állásfoglalni, de szembe sem menjen ugyebár az Európai Bizottságnak az álláspontjával, meg az Európai Parlamentben lévő pártcsaládják, a néppártnak az álláspontjával. Bár egyébként hozzáteszem, hogy az európai parlamenti képviselői munkájának egyéb kötelezettségeit sem nagyon látta el, hiszen a legtöbbet hiányzó európai parlamenti képviselő volt, de a lényegét tekintve kibászott ez alól a felelősség alól, és a kampányban ide-haza például ebben a két nagy témában, a migrációban és az ukrán háborúban, illetve az ukrán csatlakozás kérdésében, ugye nagyjából a volt kormánypártok álláspontját ismertette, nem engedünk be migráns, nem finanszírozunk Ukrajnát, nem támogatjuk a gyorsított csatlakozást. Csak hogy ugye az Európai Néppárt, amelynek tagja a Tiszapárt is, ahol beléptette Magyar Péter, ez egy ilyen előfeltételként fogalmazta meg ezt a jövőben csatlakozó pártok számára, még azelőtt, hogy Magyar Péter beadta volna a csatlakozását, tehát ő tudta, hogy milyen közösséghez fog csatlakozni, ennek ellenére beadta a jelentkezését, és ezt elfogadta, ezt a játékszabályokat, legalábbis a hallgatólagos hozzájárulását adta ezekhez a játékszabályokhoz, ezzel a csatlakozási kérelemmel. Ugye innentől nézve egy nagyon érdekes politikai játék fog következni Brüsszel és Magyar Péter között. Tehát Magyar Péternek a saját politikai népszerűsége megtartása véget, bizonyos elemeket látszatban meg kell tartani a volt kormányzat politikájából, hiszen a nagy civilizációs kérdésekben azért a Fidesz-KDNP-nek a választási vereség ellenére is jóval nagyobb társadalmi támogatottsága volt, mint más pártoknak, akik más gondoltak ezekről. Tehát a migráció ellenes kiállás, a háború ellenes kiállás, az egy nagy társadalmi támogatottságnak örvendett egyébként Magyarországon, más egyéb okok miatt meg elveszítette a választást a kormánypárt.
11: A családtámogatási rendszer,
10: ugye a gyermekvédelmi rendszer, mert ugye a gyermekvédelmi rendszert Magyar Péter esetében nem érzem ennyire éles szembenállásnak, miután miniszteri biztosként felkérte a Csipke Józsika szerzőjét, én azt hiszem, hogy ezzel ebben a kérdésben már állást foglalt.
11: Magyar lehet, Péter, hogy szimbolikus, ki tudja,
10: de, kiderül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt egy markáns és határozott, mint szimbolikusan, mint technikailag is egy visszalépés van a volt kormánypártok állásfoglalásához képest, de ebben a két ügyben, az ukrán és a migráció ügyben még a szimbolikáját tekintve a régi kormánypártok narratíváját viszi. Csak hogy ez Brüsszel nem fogadja el, és ebből van egy ilyen, és ugye számos ilyen kisebb ügy is van, csak most ezt a kettő nagyot hozom példaként, ilyen volt ugye Mellételynek a kinevezése is, és ezekkel kapcsolatban ilyen üzengetések vannak Brüsszelből. Ugye Mellételyi esetében világosan megírták a Politikóba, hogy le kell venni, mert hát ez nagyon rosszul veszi ki magát, Magyar Péter fogta magát és levette. Ne gondoljuk, hogy az ennél sokkal nagyobb jelentőségű ukrán vagy migrációs kérdésben, vagy akár akkor vegyük ide a gyermekvédelmi kérdést, majd nem fog meghátrálni Magyar Péter, de ő ezt politikailag egyszerűen nem teheti meg, hogy megszavaz bármilyen migrációs kvótát, megszavaz bármilyen pénzügyi támogatást Ukrajnának, vagy ne adj Isten katonai támogatást, nem teheti meg azt, hogy a gyermekvédelmi törvényt explicit módon visszavonja, hanem helyette milyen megoldásokat látunk. A gyermekvédelmi törvényt azt hiszem egy vagy két nappal a választás után elkaszálta az Európai Bíróság. Ugye ott egy jogtechnikai hivatkozási alapja van Magyar Péternek.
11: Akkor erre lehet hivatkozni.
10: Erre lehet hivatkozni, és Magyar Péter felteszi a kezét, hogy ó, hát én nem törölném el, de sajnos jogegységi ütközés van, muszáj lesz.
11: A másik
10: kettővel egy kicsit bonyolultabb a történet, mert ugye ott nincsen vonatkozó jogszabály, tehát nincs olyan jogszabály, hogy nem szavazhatja meg a kormány a bármilyen migrációs kvótát vagy támogatást.
11: Sőt, hát júniustól a kvótai.
10: Így van,
11: hanem
10: ott az európai tanácsban kell szavazniuk a miniszterelnököknek, illetve hát Magyar Péternek, meg az olyan országokban, ahol a kormány vezetési feladatot az elnök látja ott az elnöknek. Tehát az állam és kormányfők tanácsában kell szavazniuk ezeknek a személyeknek, itt mi esetünkben Magyar Péternek. De ha Magyar Péter az erről szóló szavazások előtt hallgat Orbán Anitára, aki a bemutatkozó szövegében azt mondta, hogy mi nem leszünk botaküllők között, és a vétójogról lemondunk, és azt mondja, és az erről szóló esetleges szavazáson Magyar Péter azt támogatja, hogy szűnjön meg a vétójog, vagyis pontosabban fogalmazva az egyhangúság követelménye az Európai Tanácsban.
11: Az mást is zavar azért most már.
10: Hát az mást is zavar.
11: Főleg a kisebb államok nagyon furcsa helyzetbe kerülnek.
10: Az mást is zavar, de ha ez esetleg mégis átmegy, akkor utána már Magyar Péter egy többségi döntéshozatal esetén persze politikailag elbábozhatja, hogy szembe megy az Európai Bizottság éppen aktuális álláspontjával, mondjuk Ukrajna vagy a migráció tekintetében, de vétójog nélkül ezt teljesen tét nélkül teszi. Tehát ha a vétójogot feladja Magyar Péter, bármilyen formában, emellett szavaz, hogy ez megszűnjön, azt tulajdonképpen hosszú távon annak értelmezhetjük, mintha Ukrajna pénzügyi támogatására szavazna, a ne adj Isten katonai beavatkozás mellett szavazna, vagy a migrációs kvóták különböző kiterjesztése mellett, hiszen azzal, hogy az egyetlen politikai lehetőségét, amellyel ezeket megakaszthatja, feladja, és elértékteleníti a saját adott esetben ellenállásról szóló szavazatát, ezzel tulajdonképpen megszavazza áttételesen azokat a javaslatokat, amelyek ellen ő ugye politikai okokból szembe kell, hogy menjen.
11: Ráadásul hát az Európai Unió ebből a szempontból kifejezetten rossz irányba halad, hiszen az alapítók, amikor ezt az egészet kitalálták, nagyon világosan tisztában voltak vele, hogy vannak kisebb államok, meg nagyobb államok, meg nagyon nagy államok. Egy szavazatnak az értéke akkor lesz ugyanaz, hogyha megmarad ez a bizonyos, illetve van ez a bizonyos vétójog. Most ez a vétójog, ez addig lebegett, mert hogy mi volt ennek a jogalkotói szándék, mi volt itt? Az volt a szándék, hogy csak egységes álláspont alapján lehessen döntéseket hozni. Azaz, úgy kényszeríteni tárgyalásra a feleket, hogy ne kelljen a vétót alkalmazni egyiknek sem. Tehát ez egy ilyen lebegtetett szankció volt.
10: Hát így van, hiszen ez nem egy federális államszövetség, ahol egy közös joghatósággal meg saját szuverenitással rendelkező parlament van, hanem egy származtatott szuverenitása van egyébként nyilván az európai intézményrendszernek is, de ez csak a tagállamok szuverenitásának ellenében működik, tehát annak átadott részeivel működik. Ez nem egy osztatlan szuverenitás, egyébként ez egy nagyon furcsa jogi koncepció, az osztott meg osztatlan szuverenitás.
11: Ez vagy van, vagy nincs.
10: Tehát egy kicsit furcsa konstrukció ez az Európai Unió ebben a tekintetben is. Legalábbis szuverenitási jog körökkel felruházni, ilyen bután fogalmazva az európai intézményrendszert. Ez egy elég furcsa konstrukció, de maradjunk abban, hogy az egyes tagállamok szuverenitásának egyes elemeit gyakorolhatja a brüsszeli intézményrendszer, de ehhez, hogy ezt gyakorolhassa, valójában a szuverenitás még mindig a tagállamok kezében van, hiszen egyhangúságra kell törekedni. Ebben az esetben pedig megmaradnak a szuverenitásnak azok a körülményei, amelyek a szuverenitást oszthatatlanná teszik. Ha viszont ezt megszüntetjük, akkor a tagállamoknak már nincsen szuverenitása, hiszen oly módon osztódik meg az a szuverenitás, nem csak az intézményrendszer felé, de más tagállamok felé is, amelyre már nincsen befolyása a tagállami kormányzatoknak, hiszen ha Magyarországon teszem azt az ukrán háborúba való belépésről szavaz az Európai Unió, mondjuk katonai konfliktusba való csatlakozásról az Európai Tanácsban, és Magyarországon a lakosság 95% azt mondja, hogy nem szeretnénk háborúba menni, és teljesen név nélkül miniszterelnök személyétől függetlenül a mindenkori magyar miniszterelnök arra szavaz, hogy valóban a magyar nép nem szeretne háborúba menni, de a többi 26 tagállam meg azt mondja, hogy mi viszont szeretnénk menni, akkor hiába lenne szuverén ország Magyarország, ezt a szuverenitást már nem gyakorolhatja, mert helyette van egy szuverén, ez pedig egy hűbéri rendszer. Ugye ezt szebben federális államszerkezetnek szokták megfogalmazni a modern államelméletben, de hát hogyha egy kicsit historikusabban nézzük, akkor tulajdonképpen egy hűbéri rendszer.
11: Itt van a következő nagy csomag, mert onnan is már hűtik a kedélyeket brüsszeli vonalról, fogalmazunk így egyszerűen, szóval Európai Uniós vezetői vonalról. Ez pedig ami a kampányban úgy hangzott el, hogy hazahozzuk az uniós pénzeket. Azaz azt a típusú támogatást, ami egyébként Magyarországnak jár. Egyrészt van egy követelményrendszer, ami 21 pont, vagy ki tudja még mennyi, mert...
10: Hát ez változó mindig.
11: Változik,
10: mindig kerülnek hozzá plusz pontok.
11: Másrészt azt mondja, ugye, hogy idő, sürget az idő, mert ugye lejár augusztusban a költségvetési idő, tehát hogy amúgy sem. Tehát olyan üzenetek jönnek Brüsszelből, a politikon keresztül is, meg a tárgyalások során is, hogy hát azért nem eszik ezt olyan forrón. Nem olyan biztos ez, meg nem az egészet, meg lehetséges, hogy nem is így. Szóval ezt is kezdik el bizonytalanítani. Ez is egy konfliktus forrás lehet, hiszen ez egy nagyon fontos választási ígéret volt.
10: Igen, ugye itt, ahogyan már ebben a kicsit talán túl hosszúra sikerült felvezetőben említettem Magyar Péternek, vannak látszólag vagy színleg vállalt konfliktusai az európai intézményrendszerrel, de hát ezek olyan széles körűek, amely esetben az európai intézményrendszernek biztosítékok kellenek ahhoz, vagy arra vonatkozóan, hogy Magyar Péter valóban együtt fog működni, és nem csak két kapura játszik ebben a történetben. És ez a biztosíték, ez az uniós források, vagy az uniós források egy részének a visszatartása lehet, hiszen hogyha ne adj Isten a saját hazai politikai pozíciójának a megtartása érdekében valóban egyébként éles helyzetben kell szembe mennie az európai vezetéssel, vagy mondjuk az Európai Bizottság aktuális álláspontjával, akkor természetesen meg lehet zsarolni ezekkel a pénzekkel, hiszen itt két, tehát tulajdonképpen egy üllő és egy kalapács közé szorították Magyar Péter politikai értelemben Brüsszelből, és részben ő saját magát is. Ugye az egyik állítás az, hogy a nagy civilizációs kérdésekben migráció, LMBTQ és ukrán háború témakör nem változtat érdemben a kormánypártok által elfoglalt álláspontot, tehát no migration, no war, no gender. Tehát ezt mondjuk, hogy ez a hivatalos vállalás a Magyar Péternek a magyar társadalom felé. Az európai vezetés felé viszont az a vállalása, hogy visszavonjuk a gyermekvédelmi törvényt, mert hogy az jogállamisági probléma.

0: elengednie. Csak ki, melyik irányba? Tehát Brüsszellel maradt konfliktusba, és nem hozza haza a forrásokat, de hát akkor meg a választókkal kerül konfliktusba, hiszen nekik megígérte, hogy hazahozza a forrásokat. Vagy a másik irányból kerül konfliktusba a választókkal, és azt mondja, hogy a No Gender, No Migration, No War 3-asból mindegyikre azt mondja, hogy yes, és bevállalja ezeket a kérdéseket. Lehet, hogy ennek okán jönni fognak az uniós források, de hát akkor megint csak három nagyon sarkalatos választási ígéretet sikerült áthágni. Tehát itt igazából egy abszolút vesztes pozíció van, amiből csak úgy tud kioldani Magyar Péter, ha belé helyezik a brüsszeli intézményekben a bizalmat, és feltételek nélkül átadják neki az uniós forrásokat. Egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy ez meg fog-e történni.
1: Lehet olyan megoldás, mint az okoslány esetében, hogy hozott is, meg nem is? Vagy ez annyira ütköző pont, hogy itt nincs átmenet?
0: Az a baj, hogy mindenképpen ütköző pont, ez az egy kibúvó van, hogy a brüsszeli intézményrendszerből odaadják neki bármiféle jogszabályi változás, vagy politikai változás nélkül ezeket a pénzeket. Csak ha ez meg megtörténik, azzal Brüsszel tulajdonképpen egy brutális arcvesztésbe szalad bele, hiszen elismeri azt, hogy csupán, pusztán pártpolitikai elvek alapján osztanak uniós forrásokat, és akkor sok sikert a vétójog kivezetéséhez, mert ha ez működik, hogy ilyen szinten látványosan és arcátlanul pártpolitikai alapon osztunk forrásokat, akkor szerintem egy olyan tagállam se lesz, aki józan észre azt mondja, hogy mi ennek teljes mértékig kitesszük magunkat és feladjuk a vétójogunkat.
1: Egy perc van, de fontos lehet, hiszen a napi hírek most már erről szólnak, büntető eljárások, amik indulnak. Nyilván, aki bűncselekményt követett el, feleljen a bíróság előtt a magyar jog szabályai szerint. Na de alkalmas-e ez a politika arra, hogyha állandóan ez lesz a napirenden, és állandóan ezeket a híreket kapja a közvélemény, a fogyasztóközönség, a szavazók, meg a másképpen szavazók is. Szóval alkalmas lesz ez arra, hogy olyan problémákat, olyan stratégiai döntéseknek a súlyát fedje el, ami egyébként meg hosszú távon sokkal fontosabb a magyar nemzet szempontjából.
0: Ez teljesen egyértelműnek tűnik, hogy ez az egyetlen olyan politikai fegyver, amit fel tud villantani Magyar Péter. Tehát az a vállalás csomag, amit ő tett, a sok ezer milliárdba kerülés egy része az épp imént kifejtett okokból technikailag kivitelezhetetlen. Tehát ez biztos, hogy az egyetlen olyan valid eszköz marad a kezébe, amivel élni fog próbálni, és ez lesz a következő 4 évünk, hogy olyan ügyek fognak előkerülni, amik vagy meg se történtek, de nagyon jól hangzanak, vagy esetleg olyan ügyek, amelyek már rég lezárultak, lesznek felemelve.
1: Műsorunk ezzel véget is ért. Vendégünknek, Szalai Szilárdnak, az Ellenpont vezető elemzőinek köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszonthallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Örüljetek az Úrban mindenkor. A metodista egyház félóráját hallják. A műsor egyházi felelős szerkesztője Sztupkai Mihály.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban annak a mindennapi gyakorlatnak az elmélyítésére buzdítjuk hallgatóinkat, amely a Krisztus melletti elkötelezett hit megélésében és gyakorlatában nyilvánul meg, és amely elköteleződésünket folyamatosan erősíteni és elmélyíteni vagyunk hivatottak, mint egyrészt az Istennek tetsző elvárásokban való engedelmességben, másrészt a belső lelki életünk hitbeli növelésének igyekezetében. Szólni fogunk az imádság fontosságáról, a kimondott szó erejéről, az Istenhez fordulás kegyelmi idejének a felismeréséről, és a Szentlélek megújító kegyelmének kéréséről és elfogadásáról.

0: egyházunk ezekben a napokban tartja évi konferenciáját, amely adminisztratív és spirituális feladatok végzésében tűzi ki az egyház szolgálatának jövő évi irányát. A konferenciai munkacsoportok egyike az ima csoport szolgálata, amelynek vezetője Hanula Hanga végzős teológiai hallgató és egyben a pécsi gyülekezetünk megbízott vezetője. A következőkben Hanga ismerteti röviden a szolgálat lényegét.
1: A korai keresztényeket úgy is hívták, hogy az út követői. Egy mindenkori alternatív megnevezésünk lehetne az is, hogy akik az Úr nevét segítségül hívják. Jól ismerjük az ige szakaszt, Jézus nélkül semmit sem tudunk tenni. És valaki egyszer hozzátette, nem is kell. Miért is akarnánk, ha magát Jézust hívhatjuk segítségül? Ezt a vonalat folytatva nagyon jó látni azt, hogy egyre több helyen, egyre több esemény kapcsán ismerik fel, hogy ima háttér, ima szolgálat nélkül valójában nem érdemes keresztény alkalmat szervezni. Így az országos metodista táborunkban már másodjára szerveződik ez a két frontos szolgálat. Ez azt jelenti, hogy az előkészítő időszakban és párhuzamosan a táborral ima hátteret biztosítunk a történéseknek, a tábor idejében pedig ima szolgálói csapattal várjuk azokat, akik a helyszínen imádságot szeretnének kérni. Ez általában azt jelenti, hogy az istentiszteleti alkalmak dicsőítés része alatt oda lehet menni a párokban álló ima szolgálatosokhoz. Na és mi történik ott? Az a bizalmunk, az a hitünk, hogy itt nem pusztán emberi szavak hangoznak el. Talán úgy is lehetne hívni ezt a szolgálatot, hogy ima találkozás. Hiszen ott vagyunk, kettő ima szolgálatos és egy, vagy akár kettő ima kérő megfogalmazva az ő ima kéréseiket, ima témáikat, és úgy vagyunk ott, mint akik abban bíznak, hogy maga az Úristen lép bele ebbe a helyzetbe. Az Úrral lehet találkozni ebben a nagyon bensőséges közegben. Az imádságaink által, az ima szolgálatosok imádságai által, maga a Szentlélek az, aki munkálkodik, aki megérinti az ima kérőt, aki választad, aki gyógyít, aki helyreállít, aki valamilyen módon munkálkodik, úgy, ahogy csak ő tud. Ahogy kezdtük, az Úr nevét hívjuk segítségül, mert benne bízunk, mert benne van minden reménységünk, mert elismerjük, hogy rá van szükségünk. Az ima szolgálat erről a bizalomról, ráhagyatkozásról szól. Ennek egy gyönyörű kifejeződése, megvalósulása, és tudjuk, hogy ezt ígéri az ő igéjében a mindenható Úr, hogy ha ragaszkodunk hozzá, akkor megmutatja az ő szabadítását, akkor gyönyörködhetünk az ő szabadításában. Jézus Krisztus valóban méltó minden bizalomra.
0: Föglerné Kovács Illus gondolatait hallhatják a mindennapi kommunikációnk lényegéről, konkrétan a kimondott szó erejéről és hatásáról.
2: Az öt szeretett nyelv, szó, beszéd, a társalgás művészete, csend, a hallgatás ereje egy harsányvilágban, a szavak ablakok vagy falak, verbális önvédelem, kommunikációs stílusok, hogyan beszél lenyűgözően bárkivel, bárhol, bármikor. Ez csak néhány könyv cím abból a közel százból, amik az emberi beszéddel, a verbális kommunikációval foglalkoznak. Gyakran felteszem magamnak a kérdést, tisztában vagyok-e azzal, hogy szavaim, a kimondott szavak milyen erővel bírnak? Amit mondok, és ahogy mondom. A Bibliában most Jézus életéről olvasok. A történetek olvasása közben gyakran állítanak meg ilyen mondatok. Jézus szavának hatalma volt. Jézus ráparancsolta Lázra, mire az elhagyta az asszonyt. Jézus így szólt Simonhoz. Ne félj! Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, mondta egy leprában szenvedő férfi Jézusnak. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, és így szólt: Akarom, tisztulj meg! Jézus meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem! Az ott hagyott mindent, felkelt, és követte őt. Mikor Jézus Krisztus kimondott szavai kapcsán a szavak hatalmáról és erejéről gondolkodom, egyre több felismerésre jutok el. Például arra, hogy Jézus mindenkivel szóba áll. Minden ember számára van mondani valója. És ezek a szavak személyesek, nem elvont gondolatok vagy felszínes időkitöltő csevegés. Jézus szavai konkrét élethelyzetekre reagálnak. Szavaiban biztatás van, meghívás egy új és jobb életre. Szavai gyógyítanak, felemelnek és irányt mutatnak. Szavai nyomán gyakran elindul valami új, vagy mozgásba lendülnek a dolgok. Szavai változást hoznak. Nagyon érdekes volt felfedezni ezekben a történetekben azt is, hogyan reagálnak az emberek Jézus szavaira. Elámulnak, csodálkoznak, megrettennek, örülnek, követik őt és dicsőítik az Istent. Jézus ezekben a történetekben ember. Emberi testben az élő Isten fia. Emberi szükségletei vannak. Éhséget érez. Fáradtságot. Fájdalmat. Félelmet. Ünnepel és gyászol. Közvetlenül kapcsolatba lépett az emberekkel. Hallható, látható, tapintható lett számukra. Szavait pedig felerősítették és igazolták a cselekedetei. Azon is elgondolkodtam, hogy bár én szemtől szemben most nem látom Jézust, nem hallom a hangját, mégis tudom, hogy beszél hozzám, és hogy szavai ma is elérnek minden emberhez. Legértékesebb ajándékaim között tartom számon azokat a nekem címzett képeslapokat, amiken az üzenet írója Isten ígéreteit, Jézus Krisztus felemelő, bátorító szavait idézi fel. Üzenetek, amik szeretettel és erővel bíró szavakat közvetítenek. Amikor döntés előtt állok, nehéz napom van, kérdések, kétségek merülnek fel bennem. Félek és bizonytalanságot érzek, vagy épp szárnyalok egy jól sikerült feladat vagy beszélgetés kapcsán. Fellélegzek, felszabadulok nagy nyomás alól. Ezek az isteni üzenetek és szavak elkísérnek. Egy vers szavaival szeretném emlékeztetni magamat és a kedves hallgatókat arra, milyen nagy ajándék számunkra az, hogy Isten nem egy néma Isten. Megszólít, mert van számunkra mondani valója. Ez a vers olyan emberek számára válasz, akik azt gondolják magukról, hogy nem érdemesek Isten szeretetére. Jézus szava elég nekem. Nem azért szeretlek téged, amit tettél másokért. Szeretetem így követelménnyé válna bizonyos elvárásokért. Nem azért szeretlek téged, hogy attól jól érezd magad. Így szeretetem nem lesz egyéb, a jó hangulat kelléke csak. Nem azért szeretlek téged, mert áldozatot hozol értem. Én már voltam áldozat. Szeretetből. Ez nem értem. Az sem befolyásol engem magadról, hogyan vélekedsz. Legyen sötét vagy rózsaszín, mindent látó szemüveg. A szeretet én magam vagyok. Bennem mindent ez mozgat. Nem lesz több vagy kevesebb. Nem érzelem vagy hangulat. Szeretetem a megnyílt ajtó, a keskeny és egyenes út. Ösvény, melyen nem tévedsz el. Biztosan célba jutsz. Szeretetem az a tükör, melyben úgy láthatod magad, ahogy én látlak téged. Gyermekem vagy. Szeretetem mindig elég. Nem változik. Megmarad. Nincs, mi elválasszon tőle. Egyedül te magad.
0: Mindennek rendelt ideje van, állhatna mottóként a Laco Edit most következő bizonyságtétele előtt, amely az Istenhez fordulás lehetőségének fontosságát és szükségességét állítja elénk.
3: Gyülekezetünk lelkésze egy alkalommal megkért bennünket, hogy ajánljuk egy kedves régi vagy régen énekelt énekünket a közös énekléshez. Elgondolkodtam rajta, én melyiket javasolnám? Sok kedvencem van. Ifjú koromban is volt számomra kedves ének, aztán az idő múlásával egy másik vette át a helyét, majd egy következő szólított meg, s lett ugyanúgy kedves a számomra. Több énekem tartalma is az idővel, annak múlásával, vagy az Istentől kapott kegyelmi idő megragadásával kapcsolatos. Minden dolognak eljön az ideje, mondja a Prédikátor könyvének egy igéje. Ebben a verőfényes tavaszban a vetésnek, ültetésnek van az ideje a házi kertekben és a mezőgazdaságban. Aztán majd eljön a betakarítás, az aratás ideje is. Az idő múlására csodás képeket használ a Zsoltárok írója. Elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. A napok hirtelen elszállnak, mint a polyva, olvashatjuk másutt. Az egykori ifjúsági ének első sora így kezdődik, időnk fut egyre vészesen, rohanva, mint az ár. A mai kor embere is az időszorításában él, egyre másra halljuk, nincs rá időm. Olyan sok feladat, tevékenység az, aminek bele kell férni a nap 24 órájába. Elborítanak, amit fontosnak tartunk megtenni, szinte megállni sincs időnk. Sok diák a napokban zajló érettségi vizsgákra készül, mások a még előttük álló főiskolai, egyetemi vizsgákra, felkészülésre szánják az idejüket. A több gyermekes édesanyáknak a család és a gyermekei ellátása, gondozása, nevelése mellett szinte ideje sem marad önmagára. Kimerültek, hajszoltak az emberek, a pihenés hiánya szembetűnő. A testnek, a léleknek pedig szüksége van pihenő időre, megállásra, megnyugvásra, feltöltődésre. Ismerős helyzet, hogy egy úszó világversenyen a század másodpercnek is jelentősége van a győzelem megszerzésében, vagy egy időn túli sikeres szabaddobás eldöntheti a kézilabda mérkőzés végeredményét. Míg a tudósok szerint évmilliárdok teltek el a Föld létrejötte óta, az isteni időszámítás szerint ezer esztendő annyi, mint a tegnapi nap, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. A Biblia számtalan módon beszél az időről. Egy-egy eseményhez kötötten konkrétan megnevez időpontokat, mint például Salamon uralkodásának ideje 40 esztendő volt. Máskor történetekhez kötötten sok vagy éppen kevés időről, a kitűzött idő lejártáról, a hátra lévő időről ad hírt, vagy hogy nincs itt a megszabott idő. Az Ószövetségben gyakran olvashatunk arról, hogy Isten azt ígéri népének, hogy eljön az idő, amikor valóra válik valamilyen ígérete. Pál apostol így adja tudtunkra, amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, Jézust ebbe a világba. Márk evangélista így idézi Jézus szavait: betelt az idő, elközelített az Isten országa. Elfogása előtt pedig így imádkozott atyához Jézus: eljött az óra. Majd kissé később tanítványaihoz is így szólt: eljött az óra, az emberfia bűnösök kezébe adatik. János evangélista írása szerint dél felé járt az idő, mikor Pilátus kiszolgáltatta őt a követelőző tömegnek. Lukács pedig kiegészíti: délben elsötétült az ég, és délután 3 óráig sötétség borította az egész földet Jézus halálakor. Jézus korában maga beszélt értetlenkedő tanítványainak arról, hogy egy kis idő, és nem láttok engem, és egy kis idő, és ismét láttok, utalva későbbi feltámadására. Pál apostol egy levelében figyelmeztet arra, hogy bölcsen kell élnünk, kihasználva az alkalmas időt. Másutt azt tanácsolja Timóteusnak: használja ki az alkalmatlannak látszó időt, mert az általa alkalmatlannak vélt időt az Úristen alkalmassá tudja tenni. Máskor egy beszédében azt mondta: a tudatlanság időszakait elnézte Isten. Mindeddig türelmesen elnézte, hogy az emberek nem ismerik és nem értik őt. Most azonban mindenkinek meg kell változtatnia a gondolkodását, és vissza kell térni Istenhez. Évszázadokkal korábban Józsué is így szólította fel Isten népét: döntsétek el még ma, válasszátok ki még ma, hogy ki legyen az uratok, kihez akartok tartozni. Ideje van az Istenhez fordulásnak is. Most, amikor halljátok a szavát. Szánjunk hát rá időt, hogy megismerjük megváltónkat, Jézust, és a vele töltött csendes, imádságos időben elmélyülhessünk szeretetében, irgalma gazdagságában. Egy kedves énekem soraival hadd zárjam: siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt.
0: Befejező áhítatunkban, mint egy lelki buzdítást Csernák István nyugalmazott szuperintendenstől hallják, aki a Krisztushoz való ragaszkodás szívvel, lélekkel való elköteleződésére buzdít, hangsúlyozva, hogy minden munkánk és szolgálatunk eredményessége a Szentlélek áldásán áll, vagy annak hiányával bukásra van ítélve.
4: Szeretem a csendet, az erdő és a vízpart nyugalmát, illatát, a madarak énekét. Szeretek csendben imádkozni, Bibliát olvasni és felette elmélyedni, az íróasztalomnál dolgozni. Ezt tölt fel nyugdíjas éveimben is a lelkészi feladataimra és szolgálatomra. Az 1990-es évek elején a metodista lelkészek számára szervezett továbbképzésen egy görög katolikus lelkész kollégánk, teológiai tanár volt a vendégünk, aki az ókeresztény, különösen a keleti atyák John Wesley-re gyakorolt hatásáról beszélt. Nagyon érdekes előadás volt, amit még egy jó beszélgetés követett. De az utána következő ima különösen megmaradt bennem. A program végén a beszélgetés metodista vezetője felkérte a vendéget, hogy imádkozzon értünk. Az előadó lehet, hogy nem értette egészen, hogy mi is volna a feladata, vagy szándékosan várt, de egy hosszú hallgatás következett. Először éreztem egy zavart az ima közösségben, pici mozgolódással vártuk, hogy az ima végre megtörténjen, de az előadó csendben lehajtott fejjel hallgatott. Lassan a társaság felvette ezt az ima légkört. A zavart hallgatásból egy intenzív csendes ima lett. Hosszú percekig tartott. De nem tűnt fárasztónak, sőt egy igen áldott időnek bizonyult. A vendég végül mondott egy záróimát, amiben Isten áldását kérte a magyar metodista lelkészekre. Úgy éreztük mindnyájan, hogy a lélek által megáldott ima percek és csend vett körül bennünket. Nagy szükségünk volt erre a csendre, mondta az akkori szuperintendens, és mindnyájan tudtuk, hogy akkor a magyar társadalmi változások között, a 90-es évek elején a legfontosabb, hogy ez a bátorító lélek adjon erőt és kísérjen minket a szolgálatunkban. Sok küzdelem, új feladatok, missziós lehetőségek vártak ránk. Ez a számomra máig ható történet jutott eszembe ezekben a mai időkben, húsvét és pünköst között. Nagypénteken a tanítványok átélik a keresztrefeszítés gyötrelmét, a feltámadás kifejezhetetlen örömét, a búcsúzó és ígéreteket hagyó Jézus útmutatásait. Legfőképpen, hogy várjátok meg az Atya ígéretét, de egyedül maradnak. Együtt élnek át 10 napon keresztül egy bezárkózott helyzetet, bezárkózott közösséget, ott a jeruzsálemi felső szobában. Ennek a közösségnek legjellemzőbb tevékenysége volt az imádság, méghozzá egy kitartó imádság. Az apostolok cselekedetei, az első rész 14. versében így ír erről, ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. Az itt szereplő szó, hogy kitartóan, szépen kifejezi a helyzetet, és nagyon gazdag tartalommal bír az eredeti jelentésében is, olyan módon jelen lenni, mint aki tartozik valakihez, hűségesen kitart mellette, közben álhatatosan, folyamatosan figyel valakire, és rendelkezésére áll ebben a folyamatos várakozásban. Ezt az isteni lélek előtti jelenvalóságot, figyelmet Jézustól tanulták a tanítványok, amit Lukács az evangéliumában Jézus imádságáról és az Atya előtti megállásról ír, azt a tanítványok az apcselben megélik. És ebben a 10 napban vártak és készültek. Ennek a hűséges és türelmes ottmaradásnak, csennek és könyörgésnek pünkös korasztán megjött a gyümölcse. A fenti ige, mármint hogy valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, másik fontos kifejezése, hogy egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak együtt. Ez is egy fontos lukácsi kifejezés, közösen együtt, egy szívvel, egy lélekkel, teljes egyetértésben, egy akaratra, egy értelemre jutva ezt jelenti körülbelül. 10 alkalommal fordul elő az apostolok cselekedeteiben ez a fogalom, általában az egységes imát és az egyetértésen alapuló döntést jelentette. A tanítványoknak igen nagy szükségük volt erre a hűséges kitartásra és erre az egységre, és ezzel együtt a csendre is. Pünkös napján azután mennyei erőt kaptak a szélzúgás és a lángnyelvek megfogható jelei által, és a Szentlélek erejével odaálltak a pünkösdöt ünneplő jeruzsálemiek elé. Péter igehirdetésével elkezdték a Krisztus által rájuk bízott és a Szentlélek által előkészített szolgálatukat. Nem kis feladatok vártak rájuk. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Ahogy minket akkor az 1990-es évek első felében erőnkön felüli szolgálatok vártak. Valahogy így voltak a tanítványok is. Fontos időszak volt ez a tucatnyi metodista lelkész és a magyar gyülekezetek számára. Váratlan helyzetekkel álltunk szembe, amint megnyíltak a missziós és szociális munka lehetőségei előttünk a szocializmus utáni korszakban. Az imádságos csendben kapott lélek és az általa megerősített egység nélkül semmire sem jutottunk volna. Egységben és kitartóan. Sok áldás származott ebből az egyház életében, kezdettől az ősegyházban, a metodista mozgalom kezdetén, később minden korban. Ma ebben a vívódó korunkban is nagy szükségünk van a Szentlélek egységet teremtő hűségre, biztató szavára, ott a csendben és kint az evangélium hirdetésében. A Szentlélek közvetíti számunkra, hogy ezt az egységet Isten szentségében és szeretetében találjuk meg. Istennek mindkét ajándéka fontos, egyikről sem feledkezhetünk meg. Szolgálatunknak is ez a szentség és szeretet együtt adja meg az alapját, a mai időkben is. 2026 pünkösdjére készülve csendesedjünk el és várjuk megújult lelkesedéssel, egységet kereső hűséggel és kitartással Isten szent lelkének áldását az életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, egyházunkban és az ökumenikus közösségünkben.

Adásidőnk végén, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Önök a Metodista Egyház vallásos félóráját hallották, Örüljetek az Úrban mindenkor címmel. Legközelebb metodista félóránkkal június 26-án jelentkezünk a megszokott időben. Elhangzott műsorunkat ismét meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. Andró Nikolos főszerkesztő, Gémesi Erika gyártásvezető és Pór István hangmérnök nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Sztupkai Mihály. Isten áldása kísérje továbbra is életünket.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: Tizennégy óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Brieska Dániel. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Melétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Nőtt az államháztartás hiánya. Áprilisban csak nem 430 milliárd forintos mínuszt halmozott fel a központi alrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az év első négy hónapjában a deficit megközelítette a 3850 milliárd forintot, amely az egész évre tervezett hiány több mint 70%-a. Hamarosan véget ér a fűtési szezon. A főtáv már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A tartósan enyhe idő miatt már jelentősen csökkent a távhő felhasználás Budapesten. A budapesti közművek idén csak nem 1,5 milliárd forintot fordít a távhőrendszer fenntartására, további 7 milliárd forintot pedig beruházásokra és korszerűsítésekre. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehová. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntető eljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya fölötti falat részlegesen visszabontották, utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Egyikük Tóth Nikolett, az Operettszínház táncművésze volt, aki életveszélyesen megsérült. Az ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Megválasztásának első évfordulóján Pompejbe látogatott 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Szűz Mária ünnep alkalmából érkezett az olasz zarándokhelyre, ahol hívők ezrei fogadták. A korábbi Robert Prévost püspököt 1 éve választották a történelem első amerikai születésű pápájává. 14. Leó pápa a békéért és megbékélésért imádkozott. A Szent Atya ma Nápolyba is ellátogat. Újabb 2 Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok szigorú biztonsági protokollal, úgynevezett steril folyosóval készülnek az utasok partra szállítására. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Holnap az M5 is megemlékezik kivételes pályafutásáról. A riportfilm 13 órakor kezdődik. Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok lesz.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
2: A foci iránti oldhatatlan szenvedélye vezette mindig. 40 év alatt több ezer sporteseményről, világbajnokságról tudósított szerte a világban. Kivált nagy szakértelemmel kommentálta az olimpiai aranyérmeket, de a közélet sem hagyta sosem hidegen. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, életműdíjjal és a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjával elismert Vas István Zoltán, sportriporter, újságíró, rádiós. Várja önöket a beszélgetőtárs, Völgyi Tóth Zsuzsa.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Hetedik fejezet.

0: Visszautazásunkkor nem tartottuk célszerűnek ugyanazon úton haladni, ezért tehát, midőn Kaplankőiben voltunk, Skopje felé mentünk. E hely igen nagy kereskedést űző, és a vidék legnagyobb városa, melyet a törökök Üskübnek neveznek. Felső Möziában, vagyis jobban mondva Makedónia határán, az Orbelusz hegy tövénél, a Várdár vagy Axius folyó mellett, igen szép és kies vidéken, részben hegyen, részben síkságon terül el. Hajdan püspöksége, később pedig érseksége is volt. Ám bár jelenleg egyik sem létezik többé, mindazáltal most is nagyon szép és népes város. A városban 700 tímár van, kik kővájukban cserzik a bört, melyet azután idegen országokba küldenek eladás véget. Itt nehány igen érdekes sír és nagyszerű épület látható. Az utóbbiak közül nevezetes a kádié és az emíré, ki Mohamed utódainak egyike, és kinek atya e vidéken igen nagy tiszteletben állott. Az emírnek udvarában rendkívül pompás szökőkút áll. Bárki kastélynak tarthatná ez épületet. A tornyok tetejéről bőséges sugarakban víz ömlik ki. A jobb házakban csupa szőnyegeken járnak-kelnek. A tetők pedig háromszögekre, négyszögekre vagy másfajta alakokra oszlanak, dúsan aranyozva, és különféle színűre vannak festve. Anélkül azonban, hogy bármiféle állati vagy növényi alakot ábrázolnának. Egy nagy nyilvános tér egészen ólommal van födve. Ezen kívül úgy a városban, mint azon kívül, számos kellemes, kies és befásított tér létezik, melyeket hegyek és völgyek környékeznek. Ugyancsak itt számos mecset, vagyis török templom van. Legszebb köztök a hegyen álló, melynek gyönyörű kapuját négy márványoszlop tartja. Közelébe órával és haranggal felszerelt fatornyot építettek, honnan igen jól áttekinthettem a várost. Ezen kívül látható itt egy régi ívezet, alatta pedig patak folyik. Továbbá egy igen nagy kő, mely hajdan valamely oszlop alkatrészét képezte. Rajta e fölirat olvasható. Sián. Legérdekesebb azonban a várostól néhány mérföldnyire lévő szép kövekből készült, körülbelül 200 évből álló vízvezeték, melyet egyik hegytől a másikig az egész völgyön keresztül építettek, hol igen sok becses régiség található, ami csak növeli e hely hírnevét. Midőn első Mohamed elfoglalta a várost, ázsiai gyarmatot telepített ide. Miért is e város jobban ragaszkodik a törökhöz, mint a többiek? A rómaiak idejében e vidéken sok nevezetes esemény történt. Ugyanis a történelemből megtudhatjuk, és Trebellius Pollióban olvashatjuk, hogy Regillianus itt annyi győzelmet aratott, és oly sok zsákmányt hozott Skopjébe, hogy visszatértekor diadalmenettel ünnepeltek. Ezen a vidéken volt hajdan Parékopolis és Ulpiána is. E hely szandzsákja a ruméliai, vagyis görögországi Beglerbégnek engedelmeskedik. E város leírásával a rendesnél hosszasabban foglalkoztam, mivel a földrajzi írók igen keveset írnak róla. Én pedig még senkit sem láttam közülük, aki itt lett volna. Ezután Kacsanikba értünk, melynek vára az egész átjáró fölött uralkodik. Innen előre haladtunk, és észrevétlenül a Rigó mezőre jutottunk. Némelyek Campus Merulének nevezik. Ám bár nem nagyobb, mint az angolországi Lincoln Heath nevű síkság, mindazáltal igen nevezetes események színhelye volt. Ugyanis e helyen az Európában eddig elé látott legnagyobb keresztény sereg, mely Lázár szerb despota vezetése alatt 50 000 főből állott, első Murád seregével megütközött és teljes vereséget szenvedett. Lázár a csatamezőn halt meg. Kobilovics Milos, kit halottként a harcmezőn hagytak, Amurát szultánt meggyilkolta, midőn ez a harcban elhullottak tetemeit megtekintette. A síkságon Amurát emlékének igen szép oszlopot emeltek, és a körülötte levő helyet sírmezőnek nevezik. Ugyancsak a Rigó mezőn később Mohamed és Hunyadi is ütközetet vívtak. Ez 3 napig tartott, és az egyenlőtlen haderővel küzdő Hunyadi teljesen megveretett. Ezután Pristinába értünk, hol jó ellátást reméltünk, de midőn a szobába beléptünk, az ágyon pestisben sínylő beteget találtunk. Ezért tehát saját érdekünkben nem akartunk tovább itt maradni, hanem mihelyt vezetőt kaptunk, azonnal lóra ültünk, és a gyérnépességű, de igen termékeny és kies vidéken folytattuk útunkat. Itt igen jól felüdültünk, és pompás gyümölcsöt ettünk. Ezután egy helyre érkeztünk, hol igen szépen épített meleg fürdőt találtunk, mely a felüdülni óhajtó utasoknak igen hasznos. Kursunie vagy Bela Cirkva közelében kolostort és igen szép kéttornyú régi templomot láttam. Ezután a Jastrevác hegyen áthaladva Stalatiba érkeztünk, mely a 2 Morava folyó közt fekszik, és közelében hegyre épített vár látható. Ezzel átellenben pedig igen szép kolostor áll, hol Lázár fejedelem és Szent Román holtesteit őrzik.
1: Larissa város és Tesszália leírása.
0: Larissa az egész Tesszália fővárosa. A Péneusz folyó mellett fekszik. Tőle északra az Olimposz hegység emelkedik, délre pedig szép síkság terül el. Jelenleg keresztjének törökök és zsidók lakják. Igen szép terei, mecsetjei és keresztjén templomai vannak. Fekvése igen gyönyörű. A nagyúr palotája, melyben itteni tartózkodása alatt lakni szokott, következőleg épült. Mind a 4 oldalán nagy ablakok vannak, melyek közelében a nagyúr étkezik és szórakozik, aszerint, mint a szél kellemes vagy nagyon heves. Larissa érseki város. Érseksége alá több püspökség tartozik. Itteni időzésemkor a tiszteletreméltó Dénes atya volt az érsek. A Szent Achilles székesegyházban isteni tiszteletet hallgattam, melyen az érsek celebrált. Teljes főpapi díszben és a pásztorbottal kezében ült az érseki székben. 3 vagy 4 voltunk idegenek, és mihelyt a templomba lépni látott, azonnal elébünk küldött valakit tömjénnel és egyéb illatszerekkel. A nagyúr e városban több éven át tartózkodott a krétai háború miatt, és mert a vidék igen alkalmas a vadászatra, mit ő szenvedélyesen kedvel. Midőn én visszautaztam, azt beszélték, hogy Negropontéba fog menni. Azonban még néhány hónapig Larisszában maradt, azután pedig Szalonikibe és Drinápolyba ment. A legforróbb 2 nyári hónapot az Olimposz hegyen töltötte, részint, hogy a környékén elterülő szép síkságokat és az égei tengert láthassa, részint pedig a friss és hűvös levegőt akarta élvezni. A nagyúrnak e szeszélyes ötlete számos kísérőjének halálát okozta, mivel a csúcson néha rendkívül hideg volt. Akik tehát hozzájöttek, a mászástól fölhevültek, azután pedig a hűvös levegőtől azonnal átfáztak. Mihelyt fölértek, megbetegedtek és meghaltak. Ez pedig gyakran oly helyen történt, hol még az eltemetésökhöz szükséges föld sem volt meg. A szultán is gyengélkedett vagy 3-4 napig. Ugyanitt igen sok ló és teve is elpusztult. A szultán, ki igen jó lovagló, 2 legjobb lovát tönkretette. Ugyanis a Pitagon vagy Kisszagon hegyre vágtatott föl velük, hová senki sem bírta őt követni. Vakmerőségében valamely sziklahasadékon akart átugratni, melyből, ha beleesett volna, lehetetlenség lett volna kihúzni. A kíséretében lévő nagyoknak rendkívüli fáradtságába került, míg végre sok kérés és könyörgéssel lebeszélhették hiába való és veszedelmes szándékáról. A hegyen van egy fehér vízű forrás is, melyből, akik ittak, meghaltak. Haláluk előtt 2 vagy 3 napig panaszkodtak, hogy gyomruk igen nehéz és hideg. Az országukkal dicsekedni szerető görögök sokat beszélnek az Olimposz hegyről. Homér szerint itt laknak az istenek, és a hegyen fölül nincsenek már felhők. Szerintem az Alpok némely része magasabb, és mégis vannak fölöttük felhők. Szeptemberben hó sem volt rajta, pedig az Alpok, Pirének, Kárpátok és egyéb európai hegyek ormain örökös hó látható. De azért az Olimposzt is azonnal befötte, mihelyt a síkságon eső esett. És azt hiszem, ha a völgyben esik, akkor a hegyek ormain havazik. Valóban, e hegy igen messze ellátszik, ugyanis én már a Makedóniában levő és mintegy 24 mérföld távolságban fekvő Vrbeninél kezdtem látni. Az Olimposz nem egyetlen oromból áll, miként gyakran írják, hanem elég hosszú, tehát nagyon jól ráillik a Homér által említett előnév, midőn így szól: Longum tremere fecit Olympum. Kelet-nyugati kiterjedése azt okozza, hogy a hegy tövében attól délre és északra letelepedett lakosok egymástól annyira elütő vérmérsékletűek és kinézésűek, mintha távoli országokban laknának. Paulus Emilius, római konzul, miután rövid ideig e hegység közelében tartózkodott, Perzeusz királyt legyőzte és Makedóniát elfoglalta. Midőn Antiochus király Larisszát ostromolta, Appius Claudius a királyt az ostrom abban hagyására kényszerítette, ugyanis az Olimposzon óriási tüzet gyújtatott. Ez pompás ötlet volt. A király ugyanis azt hitte, hogy az összes római haderő jön ellene, ennél fogva visszahúzódott és eltávozott. Martius konzul hallatlan tettet vitt véghez, ugyanis Fülöp király ellen küldetvén katonáit az Olimposzon vezette át, mely alkalommal a veszélyes ösvényeken a katonák legnagyobb része kénytelen volt lassan csúszva leereszkedni. Az elefántokat pedig általa föltalált gépek segélyével eresztette le. Mindezt igen terjedelmesen leírta Róli lovagúr. Nem csak a nagyúr tisztelte meg látogatásával Larissa városát, hanem Fülöp, Makedónia utolsó nevű királya szintén sokat tartózkodott itt. Ugyanis a nyarat Larisszában töltötte épp azon évben, melyben Hannibál a spanyolországi Saguntum városát bevette. A történet nem szól semmit. Vajon Xerxész, perzsa király, midőn Termopülé felé vonult seregével tartózkodott-e Larisszában? Fülöp király, Nagy Sándor atyja, miután az illírekkel és pannonokkal békét kötött, Görögország ellen szándékozott vonulni, ezért tehát Larisszában a Péneusz partján telepedett le. És oly ügyesen befészkelte magát, hogy Tesszália lakosai nem csekély segítségére voltak a Görögország ellen viselt háborújában. Cézár írja, hogy a Farsaluszi ütközet előtt Scipió egy légiójával e városban volt. Ide vonult vissza legelőször Pompeius, miután az ütközetet elvesztette. Azonban itt nem akart megállapodni, hanem a folyóhoz ment, és csolnakon a tengerig jutott, hol indulásra kész hajót talált, mely őt szívesen fölvette. A Péneusz Tesszália legnagyobb folyója, és számos mellékfolyót vesz föl. A Pindus hegységből ered, a világhírű Tempe völgyön keresztül, és az Olimposz és Ossa hegyek közt végighaladva a Szalonikii tengeröbölbe, vagyis Sinus Thermaicusba ömlik. Xerxész a görögök elleni híres háborújában itt akart benyomulni. Ugyanis Herodot írja, hogy Terméből, jelenleg Szaloniki, a Peneurhoz vitorlázott, meg akarván győződni, vajon nem volna-e itt valami átjáró, vagy nem lehetne-e ilyesmit készíteni. Csak hamar meggyőződött, hogy a folyónak nincs más útja, és nem is lehet másfelé levezetni. Ennél fogva okosan tették a tesszáliaiak, hogy békét kötöttek vele, mert a Péneusz eltorlaszolása következtében mind megfulladtak volna. A Homér által e folyónak adott melléknév nagyon is ráillik, mivel vize rendkívül tiszta, és a folyó medrének feneke is látható. A költőknek tehát csak ugyan igazuk volt, midőn az Apollóról és Daphnéról, Peneios lányáról szóló mesét föltalálták, melyben Daphné babérfává változtattatott, ugyanis a folyópartján még jelenleg is rendkívül sok babérfa díszlik. 9 ívezeten nyugvó kőhídja igen szép építmény. Az ívek közt lyukakat és átjárókat csináltak, hogyha a folyó igen megárad, a víz keresztül folyhassék, és a romba dőléstől megóvhassák. A törökök közül számosan a folyópartján sátrakat ütöttek föl, mivel a városban nem volt számukra hely. A mecset közelében álló különféle színű sátrak igen szép látványt nyújtottak. A vásznat oly ügyesen helyezték el, hogy a földtől számítva, mint egy rőfnyi üresség maradt, miáltal a friss levegőnek szabad benyomulást engedtek. Itt töltötték az egész napot, sörbet és kávé ivással. Larissához legközelebb fekvő és legtöbbre becsült kikötő a Volói, vagy ókori nevén Pagázai, az Armirói öbölben, melyet hajdan Sinus Pagazicusnak, vagy Demetriacusnak neveztek. A Volói kikötőbe érkeztek a krétai háborúról szóló hírek, valamint az Ázsiából és Afrikából jövő levelek. Ugyancsak a közelében levő Szépiász foknál történt a legnagyobb hajótörés. Nevezetesen Xerxész 500 hajóját a keletről támadt nagy vihar megsemmisítette. A nagyúr nemigen könnyen volt látható e városban, mivel keveset tartózkodott benne, hanem igen gyakran vadászni ment, midőn nagy számú és változatos öltözékű kíséret követte őt. Néha a nagy mecsetbe is ment, én ilyenkor láttam őt, midőn a palotából isteni tiszteletre ment. Elindulása előtt kíséretéből számosan gazdagon földíszített lovakon a palota udvarán sétálgattak, mialatt a nagyúr szobájának ablakából szétnézett, és a leginkább tetsző lovat kiválasztotta. Mihelyt megjelent, azonnal örömrivalgásban tört ki a nép. Az utcákat kitisztították, minden utcaszögletre janicsárt állítottak, hogy a szultán mindenütt akadálytalanul haladhasson el. A csauszok lóháton legelől mentek, azután jött 24 főudvarnok gyalog. A nagyúr mellett két oldalról két fő janicsár volt, kik botvégére kötött tollbokrétát viseltek. A tollak fehérek, nagyok, szélesek, és mintegy ölnyi hosszúak voltak. Magasságánál fogva napernyőül és legyezőül szolgált. Mögötte igen szép lovakat vezettek, azután pedig azok következtek, kik a párnákat és vánkosokat vitték a mecsetbe. A palota kapuja előtt néhány igen tiszta és derék egyént láttam. A velem levő csauszok azt mondták nekem, hogy ezek a legelőkelőbb törökök. A nagyúr 30 év körül lehetett. Szép testalkatú, rövid nyakú és inkább kövér, mint sovány. Arcszíne természetesen barnás, mivel igen sokat jár kell a napon, még a legforróbb tartományokban is. Igen erős és izmos, folytonosan egészséges és jó lovas, ám bár mindenkire büszkén és félelmet gerjesztő módon néz, mindazáltal igen nyájas. A hozzájövőket szépen fogadja, és barátságosan beszél velük. A népet is bátorítja, hogy akadálytalanul közeledjenek hozzá, mivel nem szereti hallani a félelem gerjesztő kiáltásokat. Ezért tehát a város lakosai azonnal elhallgatnak, mihelyt őt vagy valamely tisztjét megjelenni látják. A nagyvezér sok keresztjén orvost vitt Kandiába, azonban sohasem hallottam, hogy valamely orvos hírnévre tett volna szert a nagyúr mellett. A szultán nagyon szeretett egy bizonyos papot, kire véletlenül akadt Tesszáliában, és káplánnyává nevezett.

0: következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Brieska Dániel. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Nem talált súlyos biztonsági rést az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország uniós információkat szivárogtathatott ki Oroszországnak. Újvári Balázs, uniós szóvívő Brüsszelben közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és a sajtóban megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítottak súlyos biztonsági rést. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csak nem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormány hivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szorosan közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. Itthonnapos fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok lehetnek, éjszaka 8-14, holnap 21. 27 fok lesz.
0: Műsorajánlat. Egy teljes élet Isten és a zene ölelésében.
2: Amikor koncertturnékra hívtak meg többször is engem Japánban, én megmondtam az én drága japán menedzseremnek, hogy nagyon szívesen, de a cappella szeretnék énekelni, mindig úgy szeretném kezdeni a koncertemet, hogy egy gyönyörű népdalt elénekeljek. És van, amikor kértek még többet, és annak volt talán legnagyobb sikere.
0: Az este. A házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Tokodi Ilona operaénekes. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
5: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zene Akadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contán zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. A következő műsor termékmegjelenítés tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Március végén rendezték meg Magyarországon a báránynapokat, amelynek keretében az ország számos étterme külön erre az alkalomra összeállított fogásokkal készült a vendégek számára. Az országos gasztroesemény a bárányhús modern és fenntartható arcát mutatta meg, és talán többen találkoztak ezzel a hússal az étlapokon. A magyar valóság azonban az, hogy a bárányhús nálunk még mindig ritka vendég a családi asztalon, miközben

0: A hazai termelők bárányainak nagy része külföldre kerül, elsősorban Olaszországba, az utóbbi években új piacok is megjelentek, főleg a nyugat-európai muszlim közösség felől. A kérdés az, hogy tud-e változni a magyar fogyasztói szokás, mit jeleznek az árak és a kereslet, és mennyire stabil ma a báránypiac itthon és az export oldalon. A mai műsorunkban a báránynapokról, a bárányhús fogyasztási szokásokról fogok beszélgetni Krivács Andrással, a Fenyves Szálloda és Konferencia Központ szálloda tulajdonosával és igazgatójával, aki egyben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke is, illetve Mezőszentgyörgyi Dáviddal, a Ju és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójával, címzetes egyetemi tanárral. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
1: Jó napot kívánok!
0: A báránynapok mennyiben tudják közelebb hozni a bárányhúst a magyar fogyasztókhoz, akik egyébként még mindig, vélelmezhetjük ezt, inkább alkalmi, ünnepi ételként gondolnak rá?
2: Talán akkor kezdem én, mint a projektnek a gazdája. Ugye a Ju és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet a spanyol testvércégével, az Interovikkal pályázott Európai Uniós forrás, ez egy közvetlen Európai Uniós forrás, ami arra szolgál, hogy különböző termékeket népszerűsítsen. 13 ilyen projekt fut az Európai Unióban, és a juhúsos vagy bárányhúsos projektet azt mi visszük. És alapvetően az a célja ennek a kampánynak, hogy megismertessük a lakossággal, hogy a szerkesztő is említette, hogy kevésbé ismert ez a húsféleség, és megpróbáljuk a fogyasztást ösztönözni, mégpedig azért, mert nem csak Magyarország exportorientált, hanem Európában is a jó minőségű bárányhús azt külföldre visszük alapvetően, és szeretnénk azt, hogy az a fogyasztás, ami van Magyarországon, illetve Európában, egy picit nőni tudjon, és egy egészséges húsféleséghez jusson hozzá a lakosság, egy olyan húshoz, amit Európán belül termelnek meg, és ez az európai gazdaságot is lehet növelni, illetőleg azokat a gazdák, akik ezzel foglalkoznak, nevezzük egy juhászoknak, ezek a juhászok meg tudjanak élni alapvetően, és azt a tájkarbantartást, amit elvégeznek a juval, azt a társadalom is meg tudja becsülni. És magának a báránynapoknak is nem csak az a célja, hogy magát az ételt tudjuk megismertetni, hanem az a folyamatot is, amíg eljut az tányérig a hús, hogy ez egy fenntartható, egészséges, és nagyon sokak által szerintem szerethető húsféleség, csak jól kell tudni elkészíteni.
0: És a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség hogy látja ezeknek a tematikus napoknak a jelentőségét, hogy ilyenkor betódulnak az éttermekbe, és például bárányhúst szeretnének fogyasztani, vagy azért ez nem igaz, vagy hullámokban jelentkezik ezután tulajdonképpen a fogyasztás? Hogy kell ezt elképzelni?
1: Mindegyik igaz, amit szerkesztő úr most felsorolt. Van, amikor hullámokban érkeznek a vendégek egy-egy tematikus napra, van, amikor betódulnak, és nem bírjuk kiszolgálni, az egyidejűség óriási, de a bárányhúsra visszatérve, ugyanis ez itt az alapkérdés, tényleg csak a húsvét az, amikor számottevően lehet vele számolni, és nem azt mondom, hogy egy kerekítési szám, de hogy húsvétkor igenis van ennek relevanciája, és mérhetően megnő a bárány húsból készült ételeknek az elkészítése, illetve az ebből kreált forgalom vagy eredményesség. De a húsvéton kívül talán még karácsonykor is bebe esik egy-egy nagyobb rendelés, vagy egy-egy nagyobb megrendelés, de az év több napján szinte a nulla felé mutat. Ez sok-sok minden problémát vetít előre, amely akár lehet egy ilyen pszichológiai vagy pszichikai tényező is, mert mindenki evett már bárányt vagy birkát, ki hogy hívja, vagy juhot, vagy éppen a testvéreit, a kecskéket, hogyha a nézem, olyan elkészült ételt, ami nem volt finom. És onnantól kezdve van egy blokk az emberbe, hogy megszoktuk a csirkét, megszoktuk a sertéshúst, és egyébként is van egy a bárányhoz köthető legenda, hogy hú, a fagyú, meg hogy nem jó az illata, vagy méterekről lehet érezni a bárányhúsnak, vagy a birkának az illatát, mondjuk egy pörköltnél. Meg apropó, hát itt a pörkölt is, hát itt megállunk mondjuk sok esetben a birka pörköltnél, és nem lépünk tovább, hogy mennyi féle dolgot lehet elkészíteni bárányból, vagy a nagyobb állatból, a birkából. Illetve az, hogy kevésbé kapható egy bevásárlóközpontnak a pultjába. A szakközépiskolás technikumos edukáció is fél lábon billeg, a szokásaink, a vallási környezet, ami ezt körüllengi, hát ez egy ilyen nagyon összetett probléma, hogy mitől lehet az, hogy nagyon-nagyon keveset fogyasztunk ebből a kiváló minőségű alapanyagból és ebből elkészült ételekből, ugyanis itt a kedves kollega említette, hogy irtózatosan finom, zamatos, zsírszegény, talán a legzsírszegényebb ehető húsfélék közé tartozik. ha valaki sportos életmódot szeretne beállítani a mindennapokban, akkor kimondottan jó a bárányból készült ételek bármelyike. Rostban gazdag, ásványi anyagokban gazdag, nagyon könnyen emészthető, nem terheli meg a szervezetet, és ez a 30 deka per év per fő fogyasztási kapacitásunk magyaroknak, ez hát úgy nagyon-nagyon a nulla felé mutat, hogyha mondjuk nézem az EU átlagot, az olyan körülbelül 3...
2: Nincs 1,3 kiló az EU-ban is, tehát ott sem sokkal nagyobb a fogyasztás. Ugye nagyon érdekes a kérdéskör, etomógia is vissza lehet vezetni, tehát a magyarok azért sokkal több jót tettek, ha szabad így mondanom. Ugye ez a török hódoltság vetett ennek véget, hogy a történelmet megnézzük, ugye, mert a fő húsforrás amúgy a török hódoltság előtt az a juh volt. Hiszen ezt az állatot mindenki tudta tartani, ugye egy juhot is lehet tartani, bár most már állatvédelmi szempontból minimum párosával kell tartani, ugye, hogy ne unatkozzon, de alapvetően ezt ki lehetett pányvázni, lelegelte a árokpartot, a környezetét a tanyának mondjuk, és ugye azért tért át a magyar fogyasztó aztán a török hódoltságba sertésre, mert ugye a muszlimok nem ették a sertést.
1: Ez
2: és
1: maradt.
2: Ugye, ez maradt, mert a juhot elvitték és megették, és ugye hát magyar fifikával rájöttek, hogy akkor tartsunk sertést, és ez ugye aztán megmaradt utána is, bár tartottunk nagyon sok juhot, de alapvetően a változás az azért ott kövezett be az 1970-es 80-as években ezután, amikor a baromfi és a sertésiparszerű tartásra átállt. És onnantól kezdve azoknak a húsféleségeknek a mennyisége, elérhetősége sokkal inkább egyszerűbb lett, illetőleg hát az árról is tudunk beszélni, tehát az iparszerű tartásnak azért nem véletlenül tartják így, hiszen annak van egy olcsósága idézőjelbe, már lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy így drága a hús, de alapvetően ez a húsféleség, a jó és a bárány, ez kevésbé iparosítható, nem is iparosították, és ugye emberfüggő, és tudjuk, hogy az ember a legdrágább ezeknek a termékeknek az előállításában, úgyhogy ez egy viszonylag magas áron eladható termék, és talán ezért is kevésbé keresik a fogyasztók, mert azért azt tudjuk, hogy az árérzékenység az döntően belejátszik a fogyasztásnál a szempontok között.
1: Nyilván itt is nagy a szórás egyébként az árban, mert azért jó áron is lehet kapni bárányt is, birkát is, de hát azért vannak a prémium kategóriájú húsok, amelyek hát azért jócskán zsebbenyúlósak, de én azt gondolom, hogy az éttermeknek a palettáján fölelhető egyébként a bárányhús a báránynapokon kívül is. Tehát, hogy mennek próbálkozások folyamatosan, hogy hogy lehet betenni ezt a ősi magyar alapanyagot, természetesen úgy, ahogy mi ezt szövetségi szinten meg is határoztuk és formáljuk a köztudatot, próbáljuk formálni a kollégák gondolkodását. Bejött annak idén a Hand in Hand kooperáció, és ezen belül a mentor programon belül is a gyerekeknek, a fiatal szakács kollégáknak a gondolatmenetét, hogy hogy lehet egy menüben fölfűzni, akár egy Chef's Table keretében, vagy egy világversenyre, hogy lehet kivinni a kiváló magyar termékeket. Én is szoktam mondani, hogy a magyar termékek azok egyesével nagyon-nagyon jók, csak így meg kell találni, hogy melyiket tudjuk világszintre kivinni, és talán én azt gondolom, hogy a bárány, hogyha itt kitekintek itt magamnak balra, akkor minnyáján boldogsággal tekintünk erre, hogy ez egy igazán prémium termék a magyar bárány, és nem véletlen, hogy mondjuk Olaszországban irtózatosan nagy kivitele van ennek a alapanyagnak, árunak.
2: Abszolút. Szerkesztőt nem hagyjuk szóhoz jutni itt közben, de hogy szerintem egyik gondot a másikba következik, mi is ezért határoztuk azt el, hogy fel fogunk építeni egy éven belül egy minőségi magyar bárányrendet. Mégpedig azért, mert látjuk azt, hogy ennek van egyfajta visszacsatolási része. Ez nem Magyarország felé szól, elsősorban kifelé. Én azt gondolom azért közgazdaságtanilag is, hogy azok az ágazatok lehetnek tartósan fennmaradnak, exportpiacra is tudnak termelni. Mi túlzottan exportpiacra termelünk, hogyha azt mondom, idézőjelben, mert hogy szeretnénk, hogy itthon is sokkal nagyobb legyen a fogyasztás, mert akkor egy kiegyensúlyozottabb ez a piac, meg hát minél diverzifikáltabb, annál jobb. De ugye elértünk odáig, hogy ugye mi döntően azért Európán belül értékesítjük ezt a húsféleséget, és ahogy említették is, Olaszország fele, és elsősorban a vallási szokások miatt van ennek kereslete, és Olaszország a kis súlyú bárányt keresi, ez azt jelenti, hogy ezeket olyan 20 és 30 kiló közötti élő súlyban visszük és vágják, és ezeket egybe szokták általában megsütni, tehát ez egy nagyon finom húsféleség, nagyon zsenge, tényleg nincs benne fagyú, egy római tálba be lehet rakni, másfél óra alatt kész van, tényleg minimális fűszerezéssel meg lehet ezt tenni, és tényleg egy omlós húsféleség lesz belőle. Kétségtelen, hogy miután ez egy prémium termék ilyen szempontból, ez ilyennek magas az ára, csak hogy el is áruljuk, hogy mennyi az ára, mert nem szoktam mondani, tehát húsfélet 2500 forint volt kilója élőben. a magának a báránynak. Ugye ez azt jelenti, hogy az 50%-ra jön ki a húshizatal, különben az 5000 forintos csontos húst jelent, ezt itt a gasztronómia nem kell mondani, hogy abból az értékes húsrészek aránya, hát abból egy jó bárány steak az a gasztronómia tányi az 5-6 ezer forint egy húsdekás belőle, tehát így jön ki. Ugyanakkor azt tudom mondani, aki megkóstolja, az igényelni fogja utána is, mert hogy annyira finom, én azt gondolom. Vannak olcsóbb húsfélsei is természetesen, és itt ugye mindig el kell könyvteni, mert nagyon sokszor a köztudatban nincs, hogy a bárány, a birka meg a lyuk között mi a különbség. Uh-huh. És ugye ezt azért kell tudni, mert nem mindegy, hogy mit eszek alapvetően. És ugye a bárány az a mi magyarországi fogalmaink szerint az a 30 kg-os kategóriáig tejen és nagyon kevés abrakon nevelt, legelőbb nem nagyon volt kint ez az állat, nagyon világos színű, nagyon omlós, kevés fagyút tartalmazó állatról beszélünk.
1: Igen, és a csontja is hófehér.
2: A csontja is hófehér, így van, így van. Tehát ez egy azért különleges ez a termék. Ugye van egy másik bárány kategória is, mert a nemzetközi köztudatban az éves korig felnevelt állat is báránynak minősül. Tehát ha valaki új-zélandi bárányt vesz, mert szokott ez lenni, mert az új-zélandi ugye külföldről jön, akkor az biztos jobb. Hát elárulom, hogy nem jobb. Most nem az újzélandokat szeretném bántani, hanem azért nem jobb, mert ez egy éves korú állatról beszélünk, legelőn tartott állatról. Hogyha két húsfélségre egymás mellé rakunk, már a gasztronómusok tudják, vagy aki ebben a szakmában van, az egy vörös típusú hús, sokkal tovább kell, nehogyis sem pácolni kell ahhoz, hogy élvezhető legyen, és teljesen más az íz élménye is, mert az egy ilyen, hogy azért kell tovább tartani, hogy kicsit drágósabb típusú. De még ezt is báránynak hívjuk, csak ezt tudni kell, hogy a kettő között van különbség. Tehát valaki bemegy az étterembe és megkérdezi, hogy bárány szeretne, ezek kérdezik, hogy új-zélandi vagy magyar bárányból készült ezt, és hát mi bátran ajánljuk a magyar bárány több okból is. A jú meg a birka ugye éves kor fölött hívjuk jónak hivatalosan, de a juhászok azt mondják, hogy csak a racka a jú, az összes többi birka. Mert a racka az őshonos, és a, ugye rackajúnak is hívjuk alapvetően, a karcagi birkapörkölt alapanyaga az rackajú, lehetőleg egy 4-5 éves herélt, az az ürű állat legyen, és ezt azt szokták mondani, hogy ezt annyi ideig kell főzni, ahány éves, annyi óráig kell főzni, tehát ez nem egy nagyon gyorsan elkészíthető húsféleség. Alapvetően köv az európai piacokon, meg a világpiacokon, a rackajú az kevésbé eladható, az nekünk érték alapvetően, és majd hozzánk jönnek a spanyol kollégák májusban, és az egyik ilyen attrakció az lesz, hogy egy karcagi birkapörkötet is kóstoltatunk velük, hogy azért tudják, hogy mi a jó alapvetően, de ezt a merino típusú fehér bárányokat keresik alapvetően a piacon, és ebbe vagyunk mi, azt mondom, Európa hírűek, azt is mondom, hogy világhírűek, mert most már kinyílt ez a piac, és nem csak Olaszországban, hanem Közel-Keletre is tudunk szállítani, Szaúd-Arábia, Izrael, Algéria, nagyon jó felvevő piacunk, és szintén prémium piac, hát azt meg kell, hogy mondjuk, hogy Európán vagy Európa körül Izrael a legjobban fizető piac. Ilyen speciális vágás is kell, azt kell mondanunk. Tehát ugye, amikor ezekre a piacokra készülünk, akkor az infrastruktúrával is fel kell készülnünk, hiszen izraeli piacra kóservágással kell vinni a állatokat, arab piacra, vagy muszlim piacra pedig halalvágással, ami speciális felkészülést igényel, speciális vágási technológiát is. Rövid az idő ahhoz, hogy ezt részesen elmondjam, nagyon sokat tudok róla beszélni, de azt gondolom, ez azért fontos, hogy a hallgatók is érezzék, hogy amikor bárányról, jurról, birkáról beszélünk, nagyon széles a paletta, magában a húsféleségekben is, hát az ételekről nem is beszélve. Nekünk is vannak föl receptkönyveink, hát 100 alatt nem áll meg, csak Magyarországon azok a recepteknek a száma, amit mi összegyűjtöttünk csak éttermektől, gasztronómia, és a házi asszonyoktól. És
1: több, hogyha vizslatják az internetet, akkor föl lehetőek olyan receptek, ahol QR kód van, és a maga az ételeknek az elkészítési technológiáját is végig lehet nézni, tehát kis videó van mellette, mindegyik mellett, úgyhogy ezt is ti csináltátok, hogyha
2: igen,
1: jól tudom.
2: Igen, nekünk is van föl receptvideónk, most készülnek az újabbak ebben az évben, és abszolút, ahogy szerkesztő is mondta az elején, ugye fiatalossá is szeretnénk ezt tenni. Nekünk van egy food truckunk például, ami ennek a kampánynak a része, és legközelebb majd hódmezővásárhelyen lehet találkozni a hódmezővásárhelyi állatértési napokon, ahol tépet húsos bárány szendvicset adunk, és ezt gyerekek is nagyon nagy előszeretettel fogyasztják, hiszen
1: egymás gondolatát látjuk, mert pontosan ez lett volna a következő, hogy ez a következő olyan edukációs vonal, ami egyébként kereskedelmi vonal is, meg gasztronómia is, de edukációban nagyon jó lehet, mert olyan ételeket kell elkészíteni belőle, ami egyébként hétköznapi, minden nap hozzá tudunk jutni, csak éppen más alapanyagokból, és hogy a bárány az kiváltképpen jó tépet szendvicsként.
2: Igen, és burgernek is, tehát ugyanúgy darált húsként, bárány burgerként, azt már tudjuk azért, hogy csak hogy arról beszélünk, hogy lehet ezt bevezetni, hogy egy kicsit kevernünk-e sertéshússal, fele-fele arányba, sokkal inkább vagy marhahússal fogyasztható, mármint aki először kóstolja, aztán majd el lehet vinni a másik irány felé, hogy már csak azt fogyassza, de tudjuk azt, hogy ez kell. A másik pedig az, hogy konyhakész termékeket kell készítenünk. Magyarországon egy nagyobb vágóhíd van, Őse Nagy, aki szintén már forgalmaz bepácolt konyhakész, akár bárányszteket is, tehát egy olyan háziasszony is, aki fiatal, és nem tudja, hogy kell felszelteni egy bárányt, kap egy féltestet, nem tud vele mit csinálni, mert nem tanulta meg otthon, és ez mondjuk a lakosság 99%-a. Hazamegy, rá van írva, hogy egyik oldalt süst egy percig, a másik oldalt 2 percig, és kész van az étel. Tehát nekünk is fejlődnünk kell, tehát azt mi is elismerjük, hogyha szeretnénk, és végül is azért az egész előletes azért szól arról, hogy fogyasztóknak állítunk elő.
1: Egyébként is a piac ezt követeli meg, tehát hogy minél kényelmesebben el tudja otthon készíteni a házi asszony, vagy a házi úr, akár a barátjának, vagy a családnak, vagy éppen mostan a grill szezon kimondottan jók ezek a termékek.
2: Jócse vakcsicsa, kevesen tudják, az is bárányból készül. Tehát ugye tőlünk délre, tehát Horvátország, Szerbia, Spanyolország, Görögország, Olaszország, az mind-mind bárányos alapú étel, nagyon sok van. És azt is tudom mondani, hogy ugye Horvátországban is nagyon sokat viszünk a nyári időszakban bárányt. Ha valaki a horvát tengerparton sült bárányt teszik, az nagy valószínűség a magyar bárányt fog fogyasztani ott a horvát tengerparton.
1: Igen, Olaszországban is azonosítottak bennünket, mi rengeteg csoportot vittünk Erasmus mobilitással Olaszországba, és a bárány miatt tudták magyarul, a bárány, és akkor azonnal be is kínálták a bárányhúst.
0: Igen, ez a mentális asszociáció. Még egy kérdést engedjenek meg, ami a báránynapokat részben érinti. Önök hogyan látják, hogy a hazai piacon van egy látható élénkülés, tehát hogy több bárányhúst fogyasztunk, vagy ez nagyon periódikus, időszakos, csak ünnepek előtt jelentkezik? Lehet azt mondani, hogy van egy enyhe emelkedés a húsfogyasztásban?
2: Én azt tudom mondani, hogy a kampány ugye a báránynapokhoz kapcsolódóan, ezt pont húsvét előttre időzítettük. A mi visszajelzésünk alapján ugye kérdés az, hogy hol lehet ezt beszerezni, ugye mert a kiskereskedelmi láncok is csak időszakosan tartják ezt a húsféleséget. Természetesen mindenkinek nagy pénteke jut eszébe, hogy fölhívja engem, hogy akkor holnapra kellene egy bárány alapvetően, vagy bárányhús legalább, és mi most idén azt láttuk, kiraktuk annak a két vágóhídnak is a nevét, akitől direkt be lehetett rendelni már 3 héttel előtte. Az éttermeknek is küldtünk minden éttermnek egy fél bárányt azért, hogy ők is tudják motiválni, és a szakácsokat is, hogy ezzel foglalkozzanak, és a minden részét dolgozzák fel, ne csak a csülköt mondjuk, vagy bármiféle dolgot, és az a visszajelzésünk, hogy a megrendelés állomány egy 20-30%-a nőtt. Ez nem fog még megjelenni sajnos a fogyasztásban, mert olyan alacsonyan vagyunk, de például a báránynapokon a 48 étem, tavaly 37 volt, tehát már van egy 20-25%-os növekedés, aki csatlakozott ehhez, és ugye hát mi mérjük, mindent vissza kell mérnünk, hogy ezzel 18 ezer fogyasztót értünk el csak az éttermekbe. Biztosan. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen, és az ételek visszajelzés alapján azt is visszakaptuk, nem mind a 48 étterem, de valaki azt mondta, hogy olyan sikeres volt ez a dolog, hogy folyamatosan fönn fogja tartani a bárányt az étlapon. Tehát kis lépésekkel lehet előadni, azt látjuk, minden szegmens dolgozni kell, minden szegmensnél, és hát tudjuk, hogyha sokat beszélünk róla, sokat van ebben, akkor működni fog. És hát egy dolog, ami itt Magyarországon teljesen egyértelmű, én azt gondolom, hogy a klímaváltozás miatt a legelő gazdálkodás előtérbe fog kerülni. Tehát ugye nagyon sokan területünk lesz, ahol öntözés nélkül nagyon nehéz lesz a megszokott gabona növényeket, kukoricát például, az a legérzékenyebb erre termeszteni. Ott azért én a gazdálkodók helyébe el is kell majd gondolkodnunk, és látjuk ezt, hogy lehet, hogy a legelő gazdálkodásra kell visszatérni, ott pedig abszolút ezeknek az állatoknak helye van. Tehát én nagyon meggyőződésesen hiszek abba, hogy Magyarországnak a juhállománya a következő időszakban nőni fog. Emiatt, mert egy olyan piacra kell termelni, ami nem telített, tehát nincsenek ilyen problémáink, nincsenek versenytársaink, szabad így fogalmazni. A másik pedig, hogy egy fenntartható gazdálkodással lehet mindezt megtenni, és hát egy tartósan magas ár van, azt kell, hogy mondjuk, tehát ez az ár, amit itt mondunk, és ez a termelők szempontjából érdekes természetesen. Két olyan ágazat van ma Magyarországon a mezőgazdaságban, és arra sok válság éri a állattenyésztési ágazatok, az a húsmarha és a juhkecske ágazat, amelyikre azt tudjuk mondani, az elmúlt 2 évben nem volt nyertese, de nem volt vesztese ennek az átalakulásnak.
0: Esett már szó egyébként a kivitelről, és most annak hangozzék el egy speciális aspektusa. Az utóbbi években beszélünk arról, hogy a nyugat-európai muszlim közösségek egyre nagyobb keresletet jelentenek. Önök hogy látják, vagy Mezőszentgyörgyi Dávid hogy látja, hogy ez mennyiben alakíthatja át a magyar termelők értékesítési stratégiáját? Ez egy valós exportcsatorna, vagy egyébként csak egy ilyen elképzelt?
2: Ez egy valós exportcsatorna. Hogyha egy 10 évvel ezelőtt beszélgettünk volna erről, akkor arról tudtam volna beszámolni, hogy ugyanúgy 95%-ban exportáljuk a bárányt, de ebből 95% az olasz piacra megy. Most már ez 80% alatt van, és Ausztria, Németország, Hollandia, Franciaország részben oda is tudunk már szállítani. Más típusú bárányt igény, azt kell mondanom. Tehát nem csak a piacot alakítja át, hanem magát a termelési struktúrát is. 3 éve érte el azt, hogy a bárányokat 2 súlykategória, tehát úgynevezett könnyű és nehéz bárány kategória, a nehéz bárány az készül a muszlim piacra. Alapvetően ezt tovább kell tartani, a könnyű bárány ez 30 kg alatt van élősúlyba, ez olyan 30-45 kilóig elmegy, hiszen a muszlim elkészítési technológia az más, mint a keresztény dél-európai, hiszen ott egyben megsütik a bárányt, itt viszont ugye darabolva, tehát hogyha valaki különben gyirosz szeretne enni, vagy ehhez hasonló ételt, akkor elsősorban az bárányból készítünk a lendes hazájában, tehát hogyha itt Budapesten is a körúton még megy valaki és kebabosokat lát, nincs minden helyen, de egy pár helyen van. És átalakítja a termelést, más fajtát igényel különben, tehát a termelőknek is át kell állni, tudni kell ezt hízlalni, ezt az állatot helyesen, viszont az értékesi csatornák azért segít, mert egyrészt diverzifikálja a piacot, másrészt ez egy éven fenntartó értékesítés. Tehát míg a dél-európai az keresztény ünnepekhez köthető, addig ez minden az éven keresztül tud menni, és így a jövedelmet is éven keresztül föl lehet tartani.
0: De ki lehet simítani a jövedelmet, meg az exportbevételt.
1: Igen, pont ez jutott eszembe, amikor az volt a kérdés mindkettőnkhez, hogy mennyire mérhető számokban a húsnak, a fogyasztásnak a növekedése. És pont ez jutott eszembe, hogy értem én, hogy itt húsvét előtt volt egy növekedés, meg szép számokat lehetett mérni, de hogyha ugyanezt a számot megmérjük mondjuk, mit tudom én, augusztus 12-én, nem tudom, hogy mi van, de augusztus 12-én. Szerintem semmihez nem köthető, hogy akkor mit mutatnának ezek a számok, és pontosan ezért jó ez a kiszállításos éven belüli és éven túli tervezhetőség, mert akkor így másik irányból a hazai gasztronómia is sokkal jobban ellátható ezekkel az alapanyagokkal, mert van tartalék. Tehát nem kell folyamatosan a 20 kilós jószágokat értékesíteni, és akkor marad ide is egy picike, lényegesebben sokkal több megy majd az olasz piacra vagy a németre, ahogy itt most összenéztünk, és tudjuk is, hogy miről beszélünk mindketten. Ez az elmúlt 10 évben változott ez így meg, és hogyha itt Magyarországon is fogjuk tudni mérni majd a daraboltnak, amelyet mi közép-európaiak fogyasztunk, ugyanúgy, mint az olaszok, vagy éppen mi magyarok, akik hetősidók óta élünk ezzel a húsfajtával, és ebben látszik majd valamilyen éven belüli növekvény, tehát a 365 napra levontva, akkor fogunk tudni nagyon jó kooperációt csinálni a hústermelők, szakmai szervezetek, éttermek, szállodák, akár több kampányt is föl lehet fűzni erre, és nem csak az éttermek, hanem a street foodoknál most ilyen pont a szezon, tehát el kell kezdeni együtt gondolkodni, dolgozni. Aztán, ha jövő ilyenkor le tudunk ülni, meg tudjuk mérni a számokat, és egy pozitív szaltót mutat, akkor már megérte akár ez a beszélgetés is, hogy beszéltünk róla.
0: Még egy utolsó rövid kérdést engedjenek meg, hogy ha a cél az, hogy itthon is többen fogyasszanak bárányt, akkor önök hogyan látják? Elsősorban az árban, a szemléletben, a gasztronómiai edukációban, vagy éppenséggel a kínálatban kellene változtatni?
1: Egy mondat. Mindegyikben.
2: Ebben egyetértünk. Árban nem nagyon tudunk változtatni, mert ez világpiaci ár, tehát magasabb. Az edukáció, én azt gondolom, a legfontosabb, és ez nem a padban történő oktatásról beszélünk, hanem a társadalmi edukáció. Sokkal láthatóbbá kell nekünk is tenni ezt a terméket, és hogyha látható, akkor viszont ennek a feldolgozását, mire lehet használni, mit lehet csinálni, ezt kell elsősorban megismertetnünk, és a fiatalokat kell tudnunk bevonni alapvetően, mert a Mirka pörköl, tehát az idősebb korosztály tudja és fogyasztja, keresi, amikor kell neki, de a fiataloknál már valami trendi, fancy dolog kell, és erre jó mondjuk egy tépet húsos bárány szemis, vagy egy bárány burger.
0: Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a mai műsorunkban, a magyar bárányhús fogyasztási szokásokról és az iparági tendenciákról beszélgettünk szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Krivács András, a Fenyves Szálloda és Konferencia Központ szálloda tulajdonosa és igazgatója, aki egyben a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke is, illetve Mezőszentgyörgyi Dávid, a Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója, címzetes egyetemi tanár. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a tavalyi évben 37 étterem vett részt a báránynapokban, idén viszont már 48, és nagyjából 18 ezer fogyasztója volt a bárányhús termékeknek. De arra is kitértünk, hogy melyek a különbségek a bárány, a birka, illetve a lyuk között, illetve még azt is kiemeltük, hogy ma már Olaszország részesedése a bárányhús kiviteléből 80% alatti, mert egyre inkább megjelennek más exportcsatornák is. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok Önöknek!
3: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 15 óra. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
5: Újabb hazai városban használhattak azbesztel szennyezett kőzuzalékot burkolásra. A vizsgálati eredményeket még várják.
4: Görög Mártát, a Szegedi Egyetem Jogtudományi Karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tegnap visszalépett, melléteim a Barna Márton helyett.
5: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A Greenpeace vizsgálatai szerint Sopronba is került az azbesttel szennyezett kőzúzalékból. Mérési eredményeik alapján két magánberuházásnál, egy lakópark épülőtársas házánál, valamint egy forgalmas útkereszteződésnél is jelen van a súlyosan rákkeltő anyag. A helyszínről Bencsik Ildikó tudósított.
6: Sopron polgármestere tegnap azt nyilatkozta, hogy az önkormányzati területeken 34 helyen vettek mintát, ezeknek az átfutási ideje nagyjából 10 nap, míg kiderül, hogy valóban lehetséges-e, hogy szennyezett a kőzuzalék, azonban ennek eredményét még várják. Azonban több olyan magánberuházás is van, ahol esetleg felmerülhet a gyanú. Itt nyilván megkérték azokat, akik ezért felelősek, hogy a mintavételeknek tegyenek eleget és vizsgáltassák be az adott területeket. Ez még folyamatban van. A városban egyébként ezeken a területeken kamerán kívül nyilatkozott egy-két ember, azt mondták, hogy ők szeretnék megvárni, hogy pontosan beigazolódjon a gyanú, nem szeretnék addig pánikot kelteni nekik itt a lakosság körében, úgyhogy várják a hivatalos adatokat és eredményeket.
4: Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették.
5: Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok szigorú biztonsági protokollal, úgynevezett steril folyosóval készülnek az utasok partra szállítására.
4: A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán.
5: Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A Hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokkád alá vont.
4: Az orosz védelmi tárca szerint Ukrajna több alkalommal is megsértette a tűzszünetet, amelyet a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulója alkalmából hirdetett meg Oroszország pénteken 0 órától.
5: A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója szerint további ukrán támadások is várhatók, arra azonban kevés az esély, hogy ezek Moszkvát is elérjék.
7: Moszkvának nagyon erős a légvédelmi rendszere, így is sikerül becsúszni egy-egy drónnak, de most gondolom nagyon meg fogják ezt erősíteni, ezért nem biztos, hogy kifizetődő lenne Kijevnek Moszkvát úgy támadni, ahogy bejelenti, és mégsem fog semmi eljutni mondjuk a Vöröstérre. Másrészt meg, hogyha eljut valami a Vöröstérre, azért az egy elég komoly kockázat, ugyanis ebben az esetben Oroszország tud eszkalálni, és úgy tud eszkalálni, hogy erre egyébként társadalmi felhatalmazást is kap. Május 9-e Oroszországban azért nagyon fontos ünnep, és azért egy ilyen ünnepen kapni egy támadást, ez egy nagy kockázat.
4: Nem talált súlyos biztonsági rést az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország uniós információkat szivárogtathatott ki Oroszországnak.
5: Újvári Balázs, uniós szóvivő, a napi brüsszeli sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva közölte. Az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és a sajtóban megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítottak súlyos biztonsági rést.
4: A Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek a leendő kormányfő.
5: Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a jelölt elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Az új jelöltről azután kellett dönteni, hogy Melitei Barna Márton, aki Magyar Péter sógora, lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről. Indoklása szerint az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
4: A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa az Eurocine Filmfesztiválon.
5: Nagy Ervin közölte, nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén. A vezető posztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az operatív folytonosságot biztosítják, de az igazgatót több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Az egyik legégetőbb feladatnak nevezte a közvetett támogatási rendszer, az adóvisszatérítés azonnali stabilizálását, amely fontos a hazai és nemzetközi bizalom visszaállítása szempontjából. A célok között említette a filmes felső oktatás stratégiai kérdésként kezelését és a több ablakos támogatói rendszer létrehozását.
8: Új forrásokat nyitunk meg. Ösztönözzük a köztelevíziós tartalomgyártás megújulását, hogy az alkotói energiák több úton is célba érhessenek. Szorgalmazzuk egy ablak megnyitását Európa irányába. Ezért elsőként kezdeményezzük a V4-ekkel közös film alap elindítását. Kiemelten fontos számomra, és ezt gondolom mindannyiunk számára, a vidéki Magyarország alkotó energiáinak a segítése. Aktiválnunk kell a régiókat, a pályaválasztástól kezdve a helyi produkciók támogatásán át egészen a mozi hálózat és a forgalmazás fejlesztéséig újra kell élesztenünk, vagy ha úgy tetszik, meg kell teremtenünk a magyar vidék filmes kultúráját is.
4: Hétfőn ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. A szervezetet 2021-ben hozta létre Áder János volt köztársasági elnök és felesége, hogy segítsék nagykorúságukig vagy nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig a koronavírus miatt félárván vagy árván maradt gyerekeket.
5: Az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, eddig több mint 1640 rászorulót támogattak, jelenleg is mintegy 1100 fiatalnak nyújtanak segítséget. Herceg Anita hangsúlyozta, az érintettek helyzetükhöz mérten havonta kapnak pénzbeli támogatást, negyedévente pedig plusz juttatás is jár. Hozzátette, jogi és mentálhigiénés segítséget is kínálnak, valamint kulturális és sportprogramon való részvételre, táborozásra, nyaralásra is van lehetőség. Külföldre is többször szerveztek már utazást. Felhívta a figyelmet arra is, hogy munkájukhoz továbbra is várják az adományokat.
9: Gyűjtjük az adó 1%-okat is, működik a 13650-es adományvonalunk, illetve az alapítvány honlapján is a különböző Facebook, Instagram, LinkedIn felületeken is elérhetőek vagyunk, ahol megtalálhatják a támogatók annak a lehetőségét és formáját, hogy továbbra is támogassák a családokat. Fogadunk tárgyi adományokat is, eddig is kaptunk már vitamin készítményeket, iskolatáskákat, benzinutalványokat, könyvcsomagokat, minden olyat szívesen fogadunk, amit úgy érezzük, hogy hasznosnak bizonyul a családok számára.
4: Megkezdődött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtése.
5: Az Egyesület kommunikációs vezetője a Krónikának hangsúlyozta, a szombat estig tartó akcióban országszerte 437 áruház vesz részt. Nagy György András hozzátette, a gyűjtéshez bárki hozzájárulhat valamilyen tartós élelmiszer megvásárlásával. Az adományokból készülő csomagokat várhatóan 50 000 rászorulóhoz juttatják majd el.
10: Ez egy nagyon egyszerű adakozási forma, talán a legegyszerűbb, hiszen akkor tehet bárki felajánlást, amikor eleve ő maga is ott van a boltban, és a polcsorok között járkál fel alá. Arra kérjük őket, hogy ilyenkor gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyre több tésztát, rizst, valamilyen tésztaszószt, vagy esetleg egy készételkonzervet, de gondolhatunk itt befőttekre, lekvárokra, édességekre is, és aztán a kassza mellett, miután kifizették ezt az extra terméket, leadhatják a élelmiszerbank az öldmerényes önkénteseinek.
3: Időjárás jelentés.
5: Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok lesz.
4: Ez volt a Krónika. Köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
3: Műsor ajánlott. Jó napot, Magyarország!
11: Mit gondol a NAV egyre kreatívabb nyomozati módszereiről? Ma már egy óvatlan hirdetés a közösségi média felületein is elég ahhoz, hogy a végrehajtók rátaláljanak az eltitkolt értékekre. És ma van a II. Világháború európai befejezésének emléknapja. Ön szerint a mai generációk számára mit üzen május 8-a? Fontos ma is beszélni ezekről az eseményekről a családban?
3: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot, Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Az országgyűlés alakuló ülését közvetítjük május 9-én délelőtt 10 órától és délután 3-tól a Kossuth Rádióban.
12: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
13: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend idők, mai témáink röviden. Az ételfotózás különleges világa, amikor a kép ízekről is mesél.
14: Hogyha az ember szereti a hasát, akkor majd a legfinomabb falattal fogja kezdeni az evést, és képes is az ember úgy fókuszálni, hogy akkor megszűnik a külvilág, ezért azokat nem kell élesen mutatni egy fotón, és akkor a legizgalmasabb falat az legyen éles.
13: Meseterápia, hogyan segíthetnek a történetek a lelki elakadások feloldásában?
15: Olyan dolgokat tud tudatosítani, ami csökkenti a szorongást, és olyan erőforrásokat tud mozgósítani, külső és belső erőforrásokat is, amik eddig nem vett igénybe a páciens annak a problémának a megoldására.
13: Fenntartható kert, mit tehetünk otthon a természetbarát termesztésért?
16: A kert művelés az nem csak szórakozás, hanem tulajdonképpen egy közjó, tisztítják a növények a levegőt, oxigént is termelnek, megkötik a szenet.
3: Trendidők.
13: Ma már nem elég, hogy egy étel finom, jól is kell kinéznie legalábbis a képeken. Az ételfotózás az utóbbi években önálló vizuális műfajjá vált, ahol a fények, a kompozíció és a hangulat legalább annyira fontos, mint maga az étel. Egy jól sikerült fotó nem csak megmutatja, hanem szinte érezhetővé teszi az ízeket, és történetet is mesél. De mitől lesz igazán hatásos egy kép, és hogyan dolgozik a profi ételfotós? Erről beszél Bakcsi Árpád Major Eszter Annának.
17: Mi a titka egy jó, egy trendi ételfotónak? Árpádnak mit jelent az alkotás során az a szó, hogy modernitás?
14: Amikor igazán elkezdtem ételt fotózni, az a 90-es évek volt. Ugye ez volt az a képi világ, amit a Lajos Mari Hemző Karcsi bácsi páros képviselt. Sok fény, középen az étel, és körbepakolva az alapanyagokkal. Úgy nem úgy gondoltam, hogy beülök egy étterembe, vagy akár csak otthon, hogyha az anyukám elém teszi az ételt, akkor nem fogja körberakni az alapanyagokkal. Tehát, hogy sokkal inkább az ételre kéne koncentrálni. A lehető jelentőségig leegyszerűsíteni a világítást. Egyébként ez egy klasszikus világítás, mint a középkori csendélet festők, akiknek az éjszakra néző ablakukból bejött egy szép szórt fény. Én is egy ilyen szép szórt fényjel világítottam hátulról, a másik oldalról megderítettem, és ráfókuszáltam az ételre. Ott is egyébként arra a falatra, amit a legszívesebben azzal kezdeném az étel elfogyasztását.
17: Akkor jól lettem, hogy tulajdonképpen mimeli ez a fajta alkotási módszer azt a fajta észlelést, amikor szabad szemmel ránézünk egy ételre, egy tányérre?
14: Én úgy gondolnám, hogy igen. Sőt, hogyha az ember szereti a hasát, akkor majd a legfinomabb falattal fogja kezdeni az evést, és képes is az ember úgy fókuszálni, hogy akkor megszűnik a külvilág, ezért azokat nem kell élesen mutatni egy fotón, és akkor a legizgalmasabb falat az legyen éles.
17: Úgy képzelem, hogy aki szép és modern ételfotókat készít, az minimum kedvel enni. És elképzelhető, hogy jól tud főzni.
14: Igen. Mindig is szerettem enni, és hát köszönhetően az ételfotózásnak én nagyon sok séffel ismerkedtem meg, kötöttünk barátságot, és rengeteget tanultam tőlük.
17: Arról egyébként mit gondol, hogy fontos lenne az, hogy mi magunk is egyébként edukáltabbak legyünk? Tehát, hogy igenis úgy menjünk be egy étterembe, hogy tudjunk a gasztronómiáról, tudjunk az eljárásokról, tudjunk az alapanyagokról?
14: Rettenetesen fontos volna szerintem. Tehát az, hogy ha bemegy valaki venni egy autót, tudja, hogy az hány hengeres, szerintem 100-ból 99 ember így megy be. Sajnos az étteremben nem tudom ugyanezt az arányt elmondani, hogy 100 vendégből 99 tudja, hogy egyáltalán mit eszik. Holott ez sokkal fontosabb lenne, mint hogy milyen autóba ülnek.
17: Milyen a tökéletes fotó?
14: Nincs tökéletes. Se ételben, se fotóban nincs, ugye arra törekszünk, de nincs tökéletes. Én azt mondom, hogy az, amelyik eladja az ételt, amikor megkívánja egy újságban, vagy az étteremnek a honlapján. Manapság egyébként azt látom, hogy még hangsúlyosabb lesz esetleg az ételfotó, azzal, hogy most már nem nyomtatott étlapok vannak, hanem ilyen QR kóddal leívható étlapok. De már azt is látom, hogy nagyon sokszor AI-jal meg tudják csinálni az étterem tulajdonosok a képet. Ezért aztán a paradicsom egyre pirosabb, a paprika mondjuk egyre sárgább és zöldebb, visszatérve arra, hogy mennyire tudják az emberek, hogy mit fognak enni az étteremben, valószínűleg nem is kell az, hogy pont olyan legyen.
17: Mi a szépség az ön számára hivatásának?
14: Az egész úgy, ahogy van, az egy csodálatos történet, nem? De a legnagyobb öröm az, hogyha valaki látja és azt mondja, hogy ez de jó.
18: Trendidők.
13: A mesék nem csak gyerekeknek szólnak, szimbolikus történeteiken keresztül a saját élethelyzeteinkre is rávilágíthatnak. Egy-egy történet segíthet megérteni a bennünk zajló folyamatokat, és új nézőpontot adhat nehéz helyzetekben. A meseterápia éppen erre épít. A történetek segítségével támogatja a feldolgozást és az új megküzdési módok kialakítását. Legyen szó párkapcsolati nehézségekről, veszteségről vagy elakadásról, a mesék kapaszkodót adhatnak. Hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban, arról Kertész Kata meseterapeuta beszélt Ósd Erikának.
19: A saját meseírás nagyon-nagyon hatékony és nagyon személyes meseterápiás módszer, ami csak az övé, és egyébként ezeket egyéni terápiában szeretem használni, nem csoportosban, mert tényleg nagyon személyes, nagyon mélyre tud menni, és csak ő van a fókuszban. Azt elmondom már az első alkalom végén, ha úgy érzi, hogy ihlete van, eszébe jutott egy mese, akkor azt ne engedje el elszállni, hanem kezdje el leírni. Ez bármikor a terápiás kapcsolatunk során hozhatja, sokáig ne üldögéljen rajta, ha megírta legalább két oldalban, és még nincs is vége, akkor is hozzáll és kezdjünk el vele dolgozni. Nem kötelező, semmi nem kötelező. Ez egy lehetőség, ami fantasztikus és nagyon hatékony dolog.
20: Vagy megírja a klient a saját meséjét, vagy felolvas neki egy mesét, és ezek után átbeszélik a hallottakat, illetve a leírtakat?
19: Ha a saját mesét ír, akkor ehhez van egy egészen objektív elemzési szempontsor, amin végigmegyünk. Attól függően, hogy szükség van esetleg valamiféle korrekcióra abba a mesébe, vagy nincs is befejezve, akkor én adok hozzá instrukciókat, és ez alapján vagy továbbírja, vagy átír bizonyos részleteket, vagy beleír újabb részleteket, amitől idézőjelben mondom, valódi mesévé válik az ő mesé, és hát addig írja, míg valódi mese nem lesz.
20: És közben magáról árul el dolgokat?
19: Abszolút mértékben, és úgy működik ez, hogy valami oknál fogva, ha mesélni kezdünk, vagy mesével foglalkozunk, akkor a tudatos és a tudattalan közötti kis határvonal az amúgy cenzúraként is működik, tehát azért nem engedem az meg mindent feljönni a tudattalanunkból, amivel nem is vagyunk tisztában, hogy hol és mikor volt nekünk valami nagy fájdalmunk, amit eltemettünk a tudattalanunkból. Ezt a cenzúrát, ezt valahogy ügyesen leküzdi. Egy olyan hidat képez a tudattalan és a tudatos között, amin ha elindul egy információ áramlás, a mese szimbólumainak köszönhetően, mert a szimbólumok tulajdonképpen így közlekednek át a belső világunk és a külső között. Ezeknek a megrajzolása, például, hogy mi tetszett nekem ebben a mesében, vagy válassz egy részt belőle, ami téged hív, és akkor alkosd meg ennek a képét, az olyan dolgokat tud tudatosítani, ami csökkenti a szorongást, és olyan erőforrásokat tud mozgósítani, külső és belső erőforrásokat is, amíg eddig nem vett igénybe a páciens annak a problémának a megoldására. És nem érzi magát eszköztelennek, hanem valahogy kap egy stratégiát, amivel a tehetetlenség okozta frusztráltság csökken.
3: Trendidők.
13: Egyre többen fedezik fel újra a saját kert lehetőségeit, de ma már nem csak a termés számít, hanem az is, hogyan jutunk el odáig. A fenntartható kertészkedés lényege, hogy a természet ritmusához alkalmazkodva a környezetet kímélve termesszünk. Ez jelentheti a víztakarékos megoldásokat, a vegyszerhasználat csökkentését vagy a talaj tudatos védelmét. De mit tehetünk mindebből a saját kertünkben, akár kis lépésekben is? Erről kérdezte Major Eszter Anna dr. Drexler Dóra növényorvost.
17: Hogyha valakinek kertje van otthon, ő el tud kezdeni olyan apró dolgokat, amitől nyilván nem válik biotermelőt, de hogy valamilyen módon tudna mondjuk tagozódni abba a rendszerbe, amivel a fenntarthatóság faktorát erősíti.
16: Igen, abszolút, tehát a saját házi kertben előállított kis paradicsomunknál, paprikánknál nincs is jobb, és abszolút lehet biomódszerekkel dolgozni a kis kertben, komposztot használni, szerves trágyázni. Van is egyébként egy nagyon jó kis applikáció, ez a Biogarden 365, kifejezetten házi kerteseknek találták ki, ha valaki esetleg telefonnal kertészkedik, akkor ezt tudom ajánlani.
17: Egyébként ilyen esetben fontos tehát az is, hogy mi mellé mi kerül?
16: Abszolút, igen, a térbeli elhelyezés is, a növénytársítás, meg a vetésforgó is, hogy évről évre mi az, ami az ágyásba kerül. Ugye nem szerencsés mondjuk paradicsomot paradicsom után tenni, hiszen a kórokozók azok megmaradhatnak a talajban, és akkor nehezebb dolgunk van a növény megvédése kapcsán. Nagyon jók a pillangós növények, nitrogént kötnek meg a levegőből, és ez egy tápanyagforrás a következő növénynek is.
17: Pillangós növények úgy, mint...
16: úgy, mint a baba, borsó, a lucerna adott esetben, de most már ugye a melegebb klíma miatt egyre inkább az úgynevezett vigna fajok kerülnek előtérbe, a homokibab, lehet mungóbab is, méteres bab is, ezek a klímatoleránsabb növények.
17: Vannak olyan növények egyébként esetleg, amik a klímaváltozásnak köszönhetően mondjuk 2-3 évvel ezelőtt még teljesen sima házi kertekben megteremtek, és most meg már ez egyszerűen nem működik?
16: Pont ilyenek a hagyományos babok, amik már a asszály miatt nem nagyon termékenyülnek. Őket lehet kiváltani szárazságtűrőbb pillangós növényekkel.
17: A biogazdálkodás, mint olyan, a klímaváltozás, a felelősségtudatos élet, a fenntarthatóság tekintetében hol helyezkedik el, miért nagyon fontos ezzel foglalkoznunk?
16: Egyrészt mindig jót teszünk, ha növényeket telepítünk, legyen az akár egy egyéves növény, egy haszonnövény, de természetesen a fák az még jobb. De a kertművelés az nem csak szórakozás, hanem tulajdonképpen egy közjó, tisztítják a növények a levegőt, oxigént is termelnek, megkötik a szenet. Az ökológiai gazdálkodás pedig amiatt, hogy szerves tápanyag utánpótlást alkalmaz, és általában komposztot használ, meg nem forgatják a talajt, hanem talajtakarásos módszereket használnak, ez mind azt segíti elő, hogy a talajban is felhalmozódik a szén, növekszik a szerves anyagkészlet, és ezáltal a levegőbe megcsökken.
3: Idők.
13: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
18: Lehallgathatatlan adatátvitelt fejlesztenek Szegeden.
11: Új kvantumoptikai eszközön dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen, amelyek a jövőbe szinte lehallgathatatlan kommunikációt tehetnének lehetővé. A kutatás mesterségesen létrehozott úgynevezett metaanyagokra épül, amelyekkel a fény viselkedése minden eddiginél pontosabban szabályozható. A fejlesztés célja, hogy a fény alapú adatátvitelt gyorsabbá és megbízhatóbbá tegyék, valamint új típusú informatikai rendszereket hozzanak létre. A projekt nemzetközi együttműködésben zajlik több külföldi egyetem kutatóinak bevonásával. A technológia pontosabb orvosi eszközöket és szinte feltörhetetlen adatátviteli rendszereket is lehetővé tehet. Vaddisznóriasztó. Varsóban egy humanoid robotot vetettek be a városi vaddisznók távoltartására sikerrel. A robotot korábban sporteseményeken és közéleti bemutatókon is használták, így már ismert szereplő a technológiai demonstrációk világában. A gép a szakemberek szerint egyelőre nem megoldás, de új irányt jelezhet a városi vadállatok kezelésében. Reklámok jelenhetnek meg az Emmy beszélgetésekben. Egyre több jel utal arra, hogy a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek válaszaiba reklámok kerülhetnek. Ezek nem külön hirdetések, hanem a beszélgetés részeként jelenhetnek meg. A szakértők szerint ez megnehezítheti annak felismerését, mi valódi információ és mi fizetett tartalom. A kérdés az, mennyire lesz átlátható a felhasználók számára a reklámok jelenléte.
13: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édes.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. A magyar írásbeliség kialakulásának egyik fontos emléke a Gesta Hungarorum, amellyel már foglalkoztunk egyik műsorunkban. Mai adásunkban Hoffmann István nyelvésszel folytatjuk ezt a témát. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Említi-e Anonymus a magyar törzsek nevét?
2: Nem említi.
1: Pedig attól a szerzőtől, aki a honfoglalás történetét megírja, természetszerűen várnánk azt, hogy a törzseket is említi, a honfoglaló magyar törzseket.
3: Vajon mi lehet az oka annak, hogy nem említi ezeket a törzsneveket?
2: Egyesek azt mondják, hogy a népi emlékezet nem őrizte meg Anonymus koráig ezeket a törzsneveket. Én ezt kevésbé tartom meggyőző gondolatnak, hiszen körülbelül 300 olyan település nevet ismerünk, amelyekben a törzsek neve megmaradt. Ezek közül nagyon sok ma is a magyar település névrendszer része, az összes Megyer, Nyék, Kér, Jenő, Keszi és így tovább nevet tartalmazó települések törzsekről lettek elnevezve. Aligha gondolom komolyan azt, hogy Anonymus, aki a néphagyományból is építkezik a művében, ne tudta volna, hogy ezek a településnevek az egykori törzsekre utalnak. Sokkal inkább meggyőző számomra az a magyarázat, hogy ő nem kívánta bevenni a pogánykornak ezeket a törzs neveit, hiszen minden történetírónak az a célja, hogy a saját korából kiindulva konstruálja meg a történelmi előzményeket. Akkor, amikor ehhez nincsenek konkrét írott forrásai, különösen sok olyan mozzanat csatlakozhat, ami hát szubjektív jellegű körülmény.
3: A korábbi adásban említettük azt, hogy a helynevek azok hitelesnek tekinthetők ebben a munkában, a személynevek viszont nem feltétlenül. Hogyan keletkeztek akkor ezek a személynevek?
2: Anonymusnak a helyneve

0: lehetette ilyen őssel, erről semmiféle információnk nincsen, ez valószínűleg csupán Anonymousnak a kitalációja. Legalábbis a 20. század egyik legkiválóbb magyar nyelvtörténésze Benkő Loránd ezt nagyon meggyőzően bizonyította. Tudnélik, a Csákok birtokán volt egy Szabolcs nevű település, ma is megvan ez Fejér megyében, Puszta Szabolcs néven, és ezt a Szabolcsot aztán főszereplővé teszi ő a történetében, elhozza még erre a területre is itt a Tisza környékére, ahol az ismert Szabolcs földvár van. Pedig a Csákoknak ehhez semmi köze nem volt, de Anonymous korában a váralapításnak, a várépítésnek nagy presztízse volt, és ennek a Szabolcsnak tulajdonítja ennek a várnak a felépítését, és hogy róla nevezték el. Ezáltal tulajdonképpen ennek a csák ősnek a jelentőségét növelte meg a múltban, ilyen módon tudta létrehozni tulajdonképpen helynév alapján ezt a szemét.
1: A történelem felfogásra van-e ennek esetleg hatása, hogy például ez egy kitalált figura?
0: Anonymous óriási hatással volt a magyar nyelvtörténetírókra is, de főképpen a történetírókra. Olyan módon elsősorban, hogy mindent készpénznek vettek Anonymous állításai közül, nagyon fontos tehát, hogy ezeket az általa kreált neveket kiiktassuk a valós történetírásból, ez pedig másként nem lehetséges, csak egy nagyon alapos, átfogó, nyelvészeti, névtörténeti felülvizsgálattal.
2: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal legközelebb hétfőn ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 15 óra 30 perc. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Brieska Dániel. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintából mutatta ki a rákkeltő anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel hatra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, hárman pedig életüket vesztették. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. Baleset okozhatta Dudás Miklós világbajnok kajakozó halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság nem talált olyan körülményt, amely idegen kezűségre utalna. A szakértői vélemények alapján a sportoló halálát egy balesetszerű esés okozhatta az otthonában január elején. A rendőrség lezárta a nyomozást. Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki záporok. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
2: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
4: Vendégünk Medvecki Ádám, Kossuth Díjas karmester, a Magyar Állami Operaház és a Matáv Szimfonikusok egykori zeneigazgatója, a Bartók zenei díját adóról fogunk beszélgetni. 70. évadát hirdette meg a József Attila Színház. Válide Szultána Egri fürdője a Dobó István Vármúzeum állandó kiállításának keretében nyitja meg újra kapuit. Klebersberg Kuno egykori vallás és közoktatási miniszter kultúra teremtő tevékenységét mutatja be a Magyar Építészeti Múzeum. És 32. alkalommal rendezte meg a Fővárosi Lengyel Intézet a Lengyel Film Tavasz Filmfesztivált. Jó napot kívánok, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió kulturális műsorát hallják. A szerkesztő Márta Renátó, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta.

0: A Bartók Rádió idén is átadja zenei díjait Magyarország klasszikus zenei művészeinek, együtteseinek értékőrző és teremtő munkásságuk elismeréseképpen. Itt van velünk a stúdióban Medvecki Ádám, Kossuth Díjas karmester. Jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Ugye tavaly ön a Bartók zenei díjnak az életmű díjasa lett. Ez igen, az egyik kategória.
1: Igen, az ez a hatalmas díj megtiszteltetésért, azóta is büszke vagyok rá, mert hogy az, hogy Bartók díj, Bartók rádió, és maga a névadó zseniális zeneszerzőnek a állandó jelenléte, ez már olyan csodálatos vonalat ír le, olyan dimenziót, ami az ember jól érzi magát, és ez csak rangot jelenthet. A Bartók rádió már évtizedek óta a magyar klasszikus zenének az egyik fellegvára. A nemzeti zenének kincseit a felvételeivel örökkévalóvá teszi. Ugye az időbeli művészet a rádió teszi csak hallhatatlanná. Olyan műveket és olyan előadásokat tesz örökkévalóvá, amik méltán megérdemlik. Hál' Istennek tele vagy az ország kitűnő előadó művészekkel, akik szoros kapcsolatban állnak a Bartók rádióval, produkciók, koncertek, műsorok, hangversenyek során, akiknek alakult ez a díj. Csodálatos kezdeményezés, mert nem az, hogy inspiratív, hanem egy megérdemelt művészeti produkcióhoz, egy életműhöz, vagy egy koncerthez, vagy egy felvételhez, vagy felvétel sorozathoz kapcsolódik. Ez a díj, ami rendkívül rangos.
0: Több kategóriában, 11 kategóriában adják át a díjat. Az év hangszeres művésze, zenekara, zenei eseménye, karmestere, zenei együttese, zeneszerzője, énekművésze, életműdíjas, és kapcsolódik a díjhoz két jazz műfajhoz kapcsolódó elismerés is. A jazz műfajjal ön hogy van?
1: Én nagyon tisztelő vagyok a jazznek. Még ütőhangszeres koromban nagyon sokat dolgoztam együtt jazzzenészekkel, filmzene felvételeken, rádióban, még szegény Vujicsics, meg ezeket mindig jól ismertem. Ők egy Gyulai Gálék. Rendkívül muzikálisak. Jó fülük van, stílusérzékük van, és virtuóz. Tehát a jazz az egy komoly stílus. Nem véletlen, hogy a konzervatórium is van jazz tanszak, vagy a főiskolán, bocsánat. És méltó azt szerintem, hogy ez is szerepeljen egy ilyen kiműzetes zenének, és ez nagyon örvezes számomra, hogy ez is utat tört magának.
0: Ha szabad idejében zenét hallgat, akkor csak komoly zenét hallgat, vagy más műfa is beszűrődik?
1: TV-ben, hát szívesen nézem ez a Korda Gyurinak a műsorát, meg a dalt, úgyhogy szórakozásból nézem, van, ami tetszik, van, aki nem. Nincs könnyű zene és komoly zene, sok jó és rossz zene létezik. És ez is így van. Én nagyon szeretem a könnyű műfajokat is, operettet is, musicalt is, hogyha jó, természetesen.
0: Fáradhatatlanul tanít, kiket oktat manapság?
1: Hát én a főiskolán most jelenleg a karmesterképzést tanítom. Tanári működésemet nagyon sokrétű volt, kezdtem a főiskolai zenekarral, utána operatanszakra kerültem, a szerepgyakor tanítottam, a zongora mellett tanítottam a énekeseket, utána a korrepetitor tanszakon tanítottam, és végül most a karmesterképző tanszakon tanít, nagyon érdekes. Nem hittem ezt, hogy ilyen nehéz ez a misztikus, nem megszólaló dolgot, hogy abból tanulás során jó, egészséges hangzó anyag, dirigálás folytán megszülessen. Még ott is néha egy pihenésképpen egy Strauss-keringőt feladok a gyerekeket. Pusztán technikai szempontból egy operettet és egy Straussot technikailag nagyon nehéz vezényelni. Természetesen azért a mindennapi kenyér a bécsi klasszicizmus és a magyar nemzeti zene, tehát Bartók, Kodály, Liszt, Erkel és a bécsiek Beethoven, Mozart, Haydn, és most sorolnám. A romantikáról már nem esik sorolnám, hogy kiket kell tanítani, és miért.
0: Milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valakiből jó karmester legyen?
1: Hát elsősorban szakmailag kell megfelelni, fül és zenei képzettséggel, és hogyha ebben nincs kivetnivaló, akkor állhat csak felvételihez. Na most persze van sok olyan kollégám, aki nem végzett karmesterképzőt, és ezzel együtt nagyon jó karmesterek, de tulajdonképpen fül és tiszta kéz, és amit nem lehet tanítani, érzelmi kisugárzás. Kisugárzás és szuggesztivitás, ezt tanítani nem lehet. Rá lehet vezetni az embert hasonlatokkal, és egy technikai megvalósításokkal. A technikát az alányok elég könnyen meg lehet tanítani, vagy mutatom, vagy szóban próbálom kifejezni. Bonyolult, de lehet tanítani, mert ott a hangszóanyagnál ott van, hogy fogd meg, nem hallózod, hogy hamis, hát fogd orrébb, vagy fogd más fogással azt a ventilt. Az volt még furcsa, amikor a COVID idején két évig online tanítottunk, hát aztán az még nehezebb volt, semmiféle kapcsolat, ledélni se lehetett, igazán küzdelmes volt, de megérte.
0: A Bartók Rádió idén is átadja zenei díjait Magyarország klasszikus zenei művészeinek, együtteseinek, értékőrző és teremtő munkásságuk elismeréseképpen. Itt a stúdióban Medvecki Ádám Kossuth díjas karmesterrel beszélgetünk, a tavalyi életműdíjassal. Egyébként az idei eseményről készült felvételt május 22-én este 7:30-tól hallhatják a Bartók Rádióban, majd megtekinthetik a Duna műsorán május 23-án 19:40-től, másnap pedig az M5 kulturális csatornán 21 órától. Medvecki Ádámnak köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen!

0: Erkel Hunyadi Lászlójának részletét Medvecki Ádám vezényelte. A József Attila Színház már összeállította a következő szezon műsortervét, így a 70. évadot 5 nagyszabású premierrel ünneplik. Színpadra kerül a Honolulu Sztár, az 56 csepp vér, az Ördögügyvédje, az Üvegfigurák, valamint a Ghost Musical is. Gödöllei Anna Nemcsák Károly igazgatót kérdezte.
1: Azt mondta, hogy ez az egyéniségek évadja lesz. Van-e központi témája a 2026-os, 2027-es évadnak?
2: Mindenképpen az a fontos és nagyszerű dolog a 26-27-es évadban, hogy alkalmunk van a színházunkat ünnepelni, a 70 éves születésnapunkra emlékezni, feleleveníteni azokat a kellemes történéseket, ami az alatt a 70 év alatt történt, megemlékezni fantasztikus kollégákról, ez mind benne van ebben az évben és ebben a következő évadban is. És nagyon örülök, hogy rátaláltunk az 56 csepp vér című musicalre, mert azt gondolom, hogy a színházunk születésnapját és az 56-os forradalmat is méltóképpen tudjuk ezzel a darabbal ünnepelni, hisz a darab központi témája majd, hogy nem egy Rómeó és Júlia történet. Mindezt nagyon érzékletesen, és azt gondolom a fiatalokhoz nagyon, nagyon izgalmasan szólva. Nem gondoltuk azt, hogy egy ilyen kronológikus visszaemlékezés legyen a színházunk történetéről, hanem ezzel a darabbal méltóképpen tudunk emlékezni.
1: Hol Tamás rendezi majd. Mi alapján döntöttek a műsorról?
2: Nagyon fontos a színház számára, hogy olyan egyéniségekkel találkozzon, akik a színházi élet meghatározó szereplői. Ezért is nagyon örülök, hogy Máté Gábor és Eszenyi Enikő elvállalta, hogy a színházunkban rendez egy-egy darabot, mert azt gondolom, hogy az ő jelenlétük, az ő színházi múltuk, és az a tapasztalat, az a szakmaiság, ami bennük van, az nagyon fontos lehet a mi társulatunk számára is. De nagyon örülök Olt Tamás jelenlétének is annak, hogy Tamás elvállalta az 56 csepp vér című musical rendezését, mert ő egy másik generációnak a tagja, és azt gondolom, hogy a mi fiatal társulatunknak nagyon fontos, hogy együtt gondolkodjanak a saját gondolatuk mentén, hozzanak létre előadásokat, és ezzel azt gondolom, talán közelebb kerülünk a fiatal generációhoz, ami nagyon fontos a színház számára, hogy egy olyan közeget szólítsunk meg, olyan fiatal csoportokat, diákokat szólítsunk meg, akik érzékenyek a magyar történelemre, és fontos számukra az ország történelme és az országunk jövője is.
0: Nemcsák Károlyt, a József Attila Színház igazgatóját hallották. A következő szezonban a teátrum többek között Máté Gáborral, Olt Tamással, Lengyel Ferenccel és Seregi Zoltánnal dolgozik majd együtt.
3: Miért nem mondod nekem soha azt, hogy szeretsz?
4: De hisz tudod?
3: Akkor miért nem mondod?
4: Nem szóval mondom én, mert a nyelv az túl

0: 60 évvel ezelőtt tárták fel. Egerben a Varide szultána fürdője évekig várt arra, hogy megnyissák a látogatók előtt. A 17. századból származó egykori török hammam gőzfürdő állag megóvására korábban 150 millió forintot költött a város. Most a Dobó István Vármúzeum az emlékhelyek napján állandó kiállítással kísérve megnyitja a látogatók előtt. Pilisi Csenge riportja.
1: Se tudja képzelni, hogy hogyan fürdőztek annak idején itt, hiszen ez egy közfürdő lehetett.
2: Én úgy gondolom, hogy akkor talán még külön fürdőzhettek a férfiak és a nők is. Látszottak a körvonalai, el lehetett képzelni, hogy körülbelül, hogy hol lehettek ezek a medencék. Hát én igazániból bele tudtam képzelni magukat, akkor a beli embereket is ebbe a fürdőbe.
3: Most látogatható a fürdőrom? Novákném Lakás Zsófia, igazgató.
4: Jelenleg még nem, de május 9-én az emlékhelyek napján egy kiállítás megnyitóval egybekötve. Az emlékhelyek napja apropóján megnyitjuk, és innentől kezdve egész szezonban látogatható lesz.
3: Annak idején ezt fürdőként használták, ugye még a török korban.
4: Ez egy gőzfürdő volt, hammam. Nyilván a városban ismertebb talán a termálfürdő, ugye ami a melegvizes forrásra épült, de a gőzfürdő épp olyan része volt a török fürdő kultúrának, sőt, már az ezt megelőző és ezt a szokást meghonosító római fürdőkultúrának is. És hát ennek egy nagyon szép példája ez itt a várlábánál, az egykori híd mellett. Evlia Cselebi leírásából is ismerjük, megépült szultán anyjának titulált fürdő, és hát amikor a feltárások megkezdődtek, akkor egyre több olyan részlet derült ki, amelyek alapján az épület teljes háromosztatúsága, funkciói, és hát egyébként meglehetősen magas állófalakkal rendelkező épület, tehát az egykori forrókamrának a sarkain elhelyezkedő kis fülkék még meglehetősen magas falakkal rendelkeznek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az országban mi büszkélkedhetünk az egyik legszebb és legépebben megmaradt gőzfürdővel. Mára már ugye egy nagyon komoly kutatás zajlott le a magyarországi török fürdőkultúra emlékeit számba velő monográfia készült, és a monográfia szerzőjével, Pap Adriennel működtünk mi is együtt, akkor, amikor ennek az épületnek a rekonstrukciója digitális rekonstrukcióvá vált. Ez is része lesz annak a kiállításnak, amelyet május 9-én megnyitunk majd. Egy kis film fogja a látogatók számára egy kicsit átélhetővé, befogadhatóvá tenni a teret.
3: Akkor ez igazi attrakció lesz itt Egerben az emlékhelyek napján.
4: Kiállítás megnyitót egy szakmai tárlatvezetés is fogja követni, amelyet Rákóczi Gergely régész kollégám fog vezetni. És mostantól kezdve egyébként a kiállítás Vármúzeum szakmai életébe is bekapcsolódik, hiszen a napi garantált tárlatvezetésünk közé fogjuk iktatni. A Vármúzeum vitézei interpretátorai ide is fognak vezetni mindig tárlatot.
0: Klebersberg Kuno egykori vallás és közoktatási miniszter kultúra teremtő tevékenységét mutatja be egy új kiállítás a Pesti Vigadóban, a Magyar Építészeti Múzeum szervezésében. A június 7-éig megtekinthető Klebersberg Mozaik című tárlaton holnap egész nap ingyenes tárlatvezetések indulnak. Farkas Szabolcs beszélgetett a kurátorokkal.
5: A kiállításon a Vigadó alaksorában egy ilyen idővonal segít bennünket eligazodni abban, hogy hogyan is alakult Klebersberg Kuno élete. Segítségemre Maxim Eliza Luca lesz a kiállítás egyik kurátora. Hát akkor ragadjuk meg a kezdőpontot, 1875.
6: 1875-ben született november 13-án Magyar Pécsken Klebersberg Kuno. Gimnáziumi tanulmányait Székesfehérváron töltötte, mert ekkor oda költözött a családjával. A szülei nem támogatták abban, hogy építészpályára mehessen, úgyhogy elküldték katonának, a Bécsújhelyi Katonai Akadémiára.
5: Tehát ő építész szeretett volna eredetileg lenni ezek szerint.
6: Igen. Végül nagybátyja segítségével el tudta hagyni az intézményt, és egyetemi tanulmányokba kezdhetett. A jogi egyetemen tanult Budapesten.
5: Van egy nagyon érdekes régi felvétel, egész pici gyerekkoráról is van egy fotó, talán ilyen 2-3 éves lehet rajta, úgyhogy ezért elég gazdag anyagból lehetett dolgozni, ugye?
6: Igen, és nehézségekbe is ütköztünk, hogy hogy tudunk egy ekkora életművet összefoglalni, és emiatt döntöttünk a Klebersberg Mozaik kiállítás cím mellett, és egyébként segítségünkre is volt Klebersberg Kuno felesége, Botka Sarolta, aki Klebersberg Kunóról írt írt megemlékezésében írta azt, hogy nem akarok mást, mint néhány mozaik darabot összerakni, úgyhogy innen jött az ötlet a mozaikra.
5: Lépjünk tovább a kiállítótérben, ugyanis a tablókon kívül azért részletesebben is megismerkedhetünk az ő pályafutásával, kezdeményezéseivel, és akkor itt már Magyaróvári Fanni lesz a segítségemre. Itt a műemlékvédelem feliratot láthatom rögtön, ahogy belépünk.
7: A kiállítás több tematikus egységre bontható, amik mind Klebersberg Kuno kultúraépítő tevékenységéhez, illetve az építészethez fűződő viszonyához kapcsolódnak. Az első a műemlékvédelem, ezután következik a sport, az iskolák, a római iskola is egy külön egység kapott, illetve a szegedi építkezések, valamint az egyetemek és a tudomány témája. Klebersberg számára a műemlékek különleges szerepet töltöttek be, hiszen a nemzeti múltunk darabjai voltak, és kiemelten fontosnak tartotta azt, hogy ezeket megőrizzük, és így támogatta a Műemlékek Országos Bizottságának a munkáját. És ebben az időszakban több olyan helyreállítás is elindult, vagy folytatódott, amik nagyon fontosak voltak a hazai műemlékvédelem történetében. Ilyen például a Zsámbéki templomnak a felmérése és restaurálása, illetve több barokk épületnek a felmérése is, ami azért is különleges, mert hogy addig a barokk korszak az nem igazán épült be a köztudatba, hogy ezeket is műemlékként kellene kezelni. Ez ugye azért is érdekes, mert hogy az építészetben is a neobarokk az egy nagyon fontos stílusirányzat volt, különösen a 20-as években.
5: Igen, sokszor nehéz is megkülönböztetni azt, hogy mi az, ami valóban barokk, és mi az, ami mondjuk így ekkortájt épült. Itt láthatok még Székesfehérvárról is egy rajzot, a kőtár látványtervét 1937-ből. Fontos helyszín az ő életében Székesfehérvár is. Készültek a Szent Évre, ami egy évvel később volt.
7: Igen, tehát 1938 az egy nagyon kiemelkedő év volt, és számos felmérés, műemléki helyreállítás, illetve építkezés kapcsolódik ehhez az ünnepi dátumhoz, és a székesfehérvári kőtár látványtervét látjuk egyébként ezen a rajzon. Hogyha megnézzük római iskolás építészeknek az életművét, akkor azzal is párhuzamot lehet vonni.

A hétvégén várja ingyenes programjaival a Budapest 100 az érdeklődőket. A kezdeményezés 2011-ben indult, azzal a céllal, hogy évente egyszer a nyitott házas hétvége során közelebb hozza egymáshoz a szomszédokat és a városlakókat. Emellett pedig felhívja a figyelmet a budapesti építészeti értékekre. Idén azok az épületek nyílnak meg, amelyek 1916 és 26 között épültek. A helyszínekről és időpontokról a Budapest 100 honlapján tájékozódhatnak.

0: 32. alkalommal rendezte meg a Fővárosi Lengyel Intézet a Lengyel Film Tavasz Filmfesztivált. A budapesti Toldi moziban 7 nap alatt 7 kortárs lengyel filmet mutattak be. Ebből 3 a fesztivál után kerül be a magyarországi mozik kínálatába. Márta Renátó Jerger Tímeát, a Fővárosi Lengyel Intézet projektkoordinátorát kérdezte.
1: Milyen filmeket mutattak be, illetőleg a magyar filmvilág milyen lengyel-magyar koprodukciókkal gazdagodik?
2: 7 nap alatt 7 filmet mutattunk be, és ahogy minden évben idén is, mind tartalmilag, mind műfajilag a sokszínűségre törekedtünk. Láthattunk drámát, vígjátékot, olyan drámákat, amelyek nagyon fontos társadalmi kérdéseket feszegetnek, de láttunk Andrzej Vajda tiszteletére egy nagyon jó filmet, a Tatarakot, a Kámos illatát, amelynek erős magyar vonatkozása van, és pedig részben Márai Sándor novellája ihlette. Illetve a záró filmünk egy lengyel-magyar koprodukció volt, és pedig a Budapesti Napló.
1: A lengyel filmre jellemző az, hogy nagyon bátran nyúl a történelemhez. Például az egyik streaming szolgáltatónak az Ólom gyerekek története volt ilyen számomra, hogy úgy azt láttam, hogy nem félnek beszélni az akár sötét múltról.
2: A lengyel filmművészetet, ahogy is volt egy nagyszerű korszak, ez a morális nyugtalanságnak hívtuk, jellemezte, ezt a mai kortárs rendezőknél is látni. Hagy említsem példaképp a Filmtavaszon látható Otthon édes otthon című filmet. Ez ugyan nem történelmi, de egy nagyon fontos témát vesz a középpontjába, és pedig a családon belüli erőszakot. Az Otthon édes otthon, ami szerencsére nagy örömünkre a Filmtavaszt követően a Magyar Mozik műsorán is látható lesz, a premiért követően Lengyelországban, annak ellenére, hogy ilyen nehéz témát választott, több mint 2,5 millióan látták. Így ez egy igazi kasszasiker.
1: Amellett, hogy súlyos társadalmi problémákat feldolgoznak a filmek, a filmművészet nagyon szeret visszanyúlni a történelembe, és emblematikus alakokat a történelemből megszólaltatni. Chopin Lengyelország Liszt Ference, hogyha lehet ezzel az erőltetett párhuzammal élnem. Chopin Párizsi szonáta Michał Kwieciński filmjében megmutatja nekünk a művész magánéletét, hiszen mi is érdekelne minket, mint az, hogy hogyan éltek a hatalmas emberek.
2: Valóban a Chopin Párizsi szonáta, ez a film is szerencsére látható lesz a Filmtavaszt követően a Magyar Mozik műsorán, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődés van a film iránt, nem csak azért, mert Chopin mellett számtalanszor megjelenik Liszt Ferenc személye, hanem mert ez a film Lengyelországban a rendszerváltást követően a legdrágább produkció, és pedig közel 16 millió euróba került. Tehát a költségvetése igen-igen nagy, de ez látszik a filmen is. Ez egy nagyon egy rendhagyó, izgalmas, Chopint egy eddig teljesen ismeretlen oldaláról megmutató életrajzi film, úgyhogy mindenkinek ajánlom, annak is, aki kevésbé szereti Chopin zenéjét, mert ez egy nagyon modern feldolgozás, nagyon ismert színészekkel, gyönyörű díszlettel, jelmezzel.
0: A MÁV Szimfonikus Zenekar a hagyományokhoz híven idén is szabadtéri ingyenes Open Day koncerttel köszönti a 2026-27-es évadot a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében május 10-én, vasárnap 18 órától. A zenekart Farkas Róbert vezényli, és hallható lesz majd ifjabb Johann Strauss-tól a Mennydörgés és villámlás, a Cigánybáró nyitánya, Lehár Ferenctől az Arany és ezüst keringő, a Mosoly országának nyitánya, és Bizé Kármennyének előjátéka.

Kedves hallgatóink, a kulturális műsorunk ezzel véget ért. Felhívom figyelmüket, hogy a Kossuth Rádió Örökzöld című műsora holnap kivételesen délután 13:30-kor jelentkezik majd. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Márta Renátó és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a MÜPÁ-ban. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió hírműsora.
2: 16 óra. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
3: Görög Mártát, a Szegedi Egyetem jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, a tegnap visszalépett Melétei Barna Márton helyett.
2: Megvan a Balatonfagyé a cím idei nyertese, egy Balaton Mária fürdői cukrászda maláta alapanyagú fagylaltja lett a győztes.
3: Napos fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek a leendő kormányfő.
3: Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a jelölt elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Az új jelöltről azután kellett dönteni, hogy Melétei Barna Márton, aki Magyar Péter sógora, lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről. Indoklása szerint az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
2: Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése.
3: A program 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton.
2: Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége.
3: A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, fontosan mindenki számára tiszta versenyhelyzet, amiben szerinte a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás úgy gondolja, hogy hangsúlyos lenne egyebek mellett az Airbnb-re vonatkozó szabályozás kidolgozása.
4: Nagyon lényeges lenne, hogy végre tisztába tegyük, hogy mi az az Airbnb, mi az a rövid távú lakáskiadás, és hogy működik ez a szállodák mellett és a szállodákkal szemben. Sokszor elmondtuk, mi nem ellene vagyunk, hanem szeretnénk egy szabályozást, de sok más dologra is vonatkozik, akár az oktatási helyzet kérdésére, hogy hogy lehetne nem a felsőfokú, hanem inkább a középfokú oktatásba abba előre lépni, hogy jobban álljon rendelkezésre a magyar munkaerő. Összességében mi abban bízunk, hogy egy nagyon transzparens és egy egységes szabályozási rendszer alakul majd ki, amiben mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz majd a piacon megtermelni a profitját.
2: Egy évvel ezelőtt ezen a napon választották pápává Robert Francis Prévostot, aki a 14. Leó nevet vette fel.
3: Monostori László, esperes plébános a Kossuth Rádióban azt mondta, az elmúlt időszakot tekintve 14. Leó megfontoltabban ugyan, de folytatja elődje Ferenc pápa munkáját, egységre törekszik és kiáll a társadalmi igazságosság mellett.
5: Biztos, hogy nem egy radikális pacifizmust képvisel Leó pápa, vállalja a konfliktusokat, és a békért hajlandó tenni is. Tehát például nem nagyon használja azt a terminológiát, aminek pedig van története a katolikus teológiában, hogy igazságos háború. Nem szereti ezt a kifejezést, mert hogy inkább egyáltalán ne legyen háború. Azt mondta, hogy elég volt. És persze nem tagadja azt, hogy a védekező háborúhoz, tehát a jogos önvédelemhez, nem csak az egyes személyeknek, hanem hát nemzeteknek is van joga. Tehát van az a helyzet, amikor fegyvert kell ragadni, de hogy ha csak lehet, diplomáciai úton, békés úton, dialógus segítségével oldjuk meg a konfliktusokat, és ne legyen többet háború, ne legyen többet vérontás, úgy gondolom, hogy ez neki szívügye.
2: Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására gyűjt a Katolikus Karitász.
3: A szervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a nyári üdültetéseken évről évre csak nem 4000 fiatal kikapcsolódását biztosítják. Zagyva Rihárd elmondta, a jótékonysági akció célja, hogy minél több és jobb minőségű program valósulhasson meg a táborokban.
6: Elsősorban ugye az online adományozás a Caritas oldalain, ami lehetőséget teremt, hogy célzottan tudják támogatni, vagy átutalással, vagy az adományvonal hívásával, a 1356-os vonal hívásával is lehet csatlakozni. Ezek mind-mind segítséget nyújtanak, hiszen lehetőséget teremtenek a számunkra, hogy azokat a programokat, azokat a hiányzó eszközöket meg tudjuk vásárolni, amire szükség van.
2: Megvan a Balatonfagyia cím idei nyertese.
3: A 2026-os mezőnyben 38 fagylaltot neveztek a versenyre, amelyek közül a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó, Balaton Noir névre hallgató fagylalt költeménye került ki győztesként. Somodi János, a desszert készítője a közmédiában elmondta, a nyertes fagylalt legfőbb alapanyaga a maláta.
7: A kávé, a karamell és a csokoládé ízegyei köszönnek vissza a fagylaltban, mindenkinek más-más. Ehhez készítettünk egy lumos szilvaszószt, amit beletettünk a fagylaltba, illetve a malátát újból felhasználva a lisztet készítettünk belőle, és egy diós malátás ropogós tettünk még a fagyiba, ami a textúráját egy kicsit feldobja a fagylaltnak.
2: Sopronban is találtak aszbesztel szennyezett kőzuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájából vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot.
3: Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zuzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A védekezés és a kárelhárítás költségeit átvállalja a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján.
2: Baleset okozhatta az évelején elhunyt Dudás Miklós világbajnok és olimpiai helyezett kajakozó halálát, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője, miután a rendőrség lezárta az ügyben folytatott nyomozást.
3: Csécsi Soma azt mondta, a sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában. Az első nyomok nem utaltak idegen kezűségre. A hatósági boncolás során azonban a férfin olyan sérüléseket találtak, amelyekről nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy vagy bántalmazás miatt keletkeztek. A rendőrség ezért ismeretlen tettessel szemben halált okozó testi sértés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Ennek részeként tanúkat hallgattak ki, mobiltelefon adatokat és térfigyelő kamera felvételeket elemeztek, valamint bejelentéseket vizsgáltak meg. A szóvivő hangsúlyozta, a nyomozás során végül nem merült fel olyan információ, hogy a férfit bántalmazták, vagyis halálát idegenkezűség okozta volna.
8: A nyomozás az igazságügyi orvos és toxikológiai szakvéleményre is figyelemmel azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a budapesti rendőrfőkapitányság a nyomozást 2026. május 6-án lezárta.
9: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak hajtott egy kamion az M4-es autópálya M35-ös felé vezető oldalán. Nagykeriki térségében a 240-es kilométernél a külső sávot lezárták. Négy autó ütközött a 71-es főúton Balatongyörök átkelési szakaszán. A 94-es kilométernél a félútpályát lezárták.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Közraktár utcában befelé, a Kiskör úton az Astoria felé mindkét irányból, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szép Csilla, BKK Info.
9: MÁV Info.
11: Jó napot kívánok! Jó hírrel szolgálok a délután vonattal utazóknak, mert nem lassítják, nem korlátozzák jelentős fennakadások a forgalmat. Egy műszaki hibás szerelvény miatt a debreceni fővonalon estig előfordulhatnak 5-15 perces késések. A hétvégi budapesti nagy rendezvények miatt jelentősen megnövekedhet az utazási kedv, ezért érdemes minél előbb elővételben megvenni a jegyeket. Most hétvégén a Rákos rendezői pályakarbantartás miatt jelentősen módosulni fog a menetrend a Váci, Szobi, a Veresegyházi és az Esztergomi vonalakon. Mindenről a MÁV csoport honlapján olvashatnak bővebben. Péter Károly, MÁV Informa.
12: Időjárás jelentés.
13: Jó napot kívánok! A gomoly felhők feloszlanak, de közben délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyolfelhőzet érkezik fölénk, amely csak szombaton délelőtt vonul le északkeleti irányba. Mögötte mindenütt napos, gomoly felhős idő várható. Záporeső zivatar szombat napközben nagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúron alakulhat ki. Az északias szél időnként megélénkül. A minimum 8 és 14, a maximum 21 és 27 fok között várható. Kunter Molnár Anna, Hungaromet.
2: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Breska Dániel és a munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Németh László nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
14: Műsor ajánlott.
15: Egy teljes élet Isten és a zene ölelésében.
16: Amikor koncertturnékra hívtak meg többször is engem Japánban, én megmondtam az én drága japán menedzseremnek, hogy nagyon szívesen, de a cappella szeretnék énekelni, mindig úgy szeretném kezdeni a koncertemet, hogy egy gyönyörű népdalt elénekeljek, és van, amikor kértek még többet, és annak volt talán legnagyobb sikere.
15: Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Tokodi Ilona operaénekes. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
14: Nagyok.
17: A foci iránti oldhatatlan szenvedélye vezette mindig. 40 év alatt több ezer sporteseményről, világbajnokságról tudósított szerte a világban. Kivált nagy szakértelemmel kommentálta az olimpiai aranyérmeket, de a közélet sem hagyta sosem hidegen. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, életműdíjjal és a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjával elismert Vas István Zoltán, sportriporter, újságíró, rádiós. Várja önöket a beszélgetőtárs, Völgyi Tóth Zsuzsa.
14: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
18: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
3: 4:32 perc múlva a szerkesztő Gödöllai Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban ma is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákról. Mit gondol a NAV egyre kreatívabb nyomozati módszereiről? Meglepőnek tartja, hogy ma már egy óvatlan hirdetés például a közösségi média felületén elég ahhoz, hogy a végrehajtók rátaláljanak az eltitkolt értékekre. És ma van a II. Világháború európai befejezésének a napja. Ön szerint a mai generációk számára mit üzen május 8-a? A béke törékenységére emlékeztet, vagy inkább a történelmi múlt lezárásaként tekintenek rá? És mennyire fontos ma is beszélgetni ezekről az eseményekről a családban? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Ukrán dohányáró, házilag főzött pálinka, nagyértékű gépek, berendezések vagy akár ékszerek. A világhálón szinte bármi kapható, adót viszont távolról sem mindig fizetnek az eladók. Esetenként ez nehéz is lenne, a cigarettacsempészet például már eleve bűncselekmény, de a lakáskiadók és a használt cikkeket értékesítők sem mindig törik magukat a papírokkal és a számlákkal. Sokan abban bíznak, hogy majd felismerik az ellenőrt. A rutinosabb adó elkerülők, például az utcai zugárosok esetenként már messziről kiszúrják a navosokat. Azok viszont, akik a neten is hirdetik tevékenységüket, árujukat, már komoly kockázatot vállalnak. A technológiai fejlődés ugyanis a hatósági ellenőrzések módszertanát is átírta. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói, végrehajtói ma már a digitális térben is ott vannak, és akár egyetlen óvatlan közösségi médiás bejegyzés vagy online hirdetés is elég lehet az adó megkerülés, az illegális tevékenység vagy egy eltitkolt vagyontárgy felkutatásához. De ön szerint hol a határ? Mennyire tart elfogadhatónak, hogy a hatóságok például a privát hirdetéseinket vagy közösségi médiás profiljainkat is figyelik egy-egy eljárás során? Ön törölte már valaha hirdetését, posztját, mert attól tartott, hogy esetleg félreérthető lehet a hatóságok számára? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, még egyszer 0639666, vagy 061 vagy 0630 759 5200, és közben hallgassuk Gödöllei Anna beszélgetését, aki Linzmeier Szilvia Andreát, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjét kérdezte.
4: Szerintem azt már mindenki tudja, hogy a közösségi felületeken is keresgél a NAV, a végrehajtás, az ellenőrzés, mindegyik szakterület ellátogat oda. Ha valaki el akar adni valamilyen terméket és fölteszi bármelyik közösségi felületre, azt nem csak a vásárlók látják, hanem a revizorok meg a végrehajtók is. Ezért körültekintően kell lejárni. Lehet, természetesen semmi akadálya nincsen annak, hogy valaki ott kereskedjen, de az adószabályokat, azokat be kell tartani. Legyen adószám, legyen vállalkozási engedély. Nagyon fontos, hogy dohányárut semmilyen szín alatt nem lehet. Rengeteg ilyen ellenőrzésünk van, és ott, hát ez hogy lehet mondani, ez könnyű kenyér igazából adóhatósági oldalon, hiszen dohányárut nem lehet a neten hirdetni, nem lehet eladni. Az illegális dohánytermékekről így például az elfről nem is beszélve, tehát hogyha ilyet lát egy revizor, akkor ott csak meg kell beszélni a átadás, átvétel időpontját, és nagyjából biztos az, hogy ez jogszabálysértő. A jövedéki adótörvény szabályait megsérti.
5: Az elmúlt időszakban volt egy-két ilyen nagyon nagy fogás, amit a közösségi média felületeiről intézett vagy talált meg a NAV.
4: Voltak nagy fogások, kisebb fogások is, volt például, ami szintén gyakori, a házi pálinkának az értékesítése a különböző közösségi felületeken. Ez sem lehet eladni, tehát a házi pálinkát nem lehet neten értékesíteni, úgyhogy ezek is fönnakadnak a NAV szűrőjén, illetve most a legutóbb azért volt olyan eset, amikor a végrehajtók keresték a végrehajtás alatt álló vállalkozásnak a személygépjárműveit, illetve a motorokat. Ezek mind kiderült, amikor átvették volna, ezek már nem voltak meg, eltűntek, nem tudott nyilatkozni róla a vállalkozó, hogy hova tűntek. És ebben az esetben a végrehajtók egy komolyabb kutatómunkát folytattak, és az egyik nagyobb értékű személygépkocsit, az egy BMW volt, azt megtalálták fönt a hirdetési felületen, és itt is megállapodtak abban, hogy akkor megnéznék a gépjárművet, és már hivatali minőségükben mentek oda, és így ha az összes személygépkocsi és motor nem is lett meg, ami a végrehajtásként lefoglalt volna a NAV, ezt el tudták hozni.
1: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
3: SMS számunk pedig 0639666, és arról beszélgetünk, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal ott van a neten, a virtuális térben is, és ott is követi digitális lábnyomunkat. Aki tehát arra gondol, hogy ott adó megkerülő tevékenységet lehet folytatni, tehát például lehet nyilvánosan hirdetni, nem tudom, zuppálinka főzést, vagy akár mondjuk valamilyen cigaretta árusítást, akkor ezt nem fogja észrevenni a NAV, hát ennek egyre kisebb az esélye. De elfogadható-e az, hogy nézegetik a privát profiljainkat is? Mennyire szerencsés az, hogyha félreérthető kijelentéseket tehetünk? Egyáltalán mi az, amit eladhatunk jogszerűen, mi az, amit nem? Már is mondom, hogy most nincsen szakértő vendégünk, egy nagy konferencia van a NAV-nál, de tudom ajánlani önöknek egyébként a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a honlapját, ami egyébként nagyon részletesen szabályozza azt, illetve leírja azt, hogy mikor kell adót fizetnünk, és mikor nem. Legyen szó ingatlan eladásról, lakáskiadásról, illetékmentes csokkal vásárolt lakás értékesítéséről, ajándékozásról, webes rendelésről, vagy akár a megunt holmik eladásáról is. Innen majd idézni is fogok. De mit mond Péter, jó napot kívánok, önhez szó, parancsoljon.
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Hát gyakorlatilag egy nagyon klassz és érdekes témakör, és hát nyilvánvalóan ehhez rengeteg oldalról meg lehetne közelíteni, de igazából aki értelmes és okos ember, az utána néz, és megnézi, megvizsgálja azokat a dolgokat, és megnézi akár az interneten keresztül, és az intelligencián keresztül, a mesterséges intelligencián keresztül is lehet tanácsokat kérni, de nyilvánvaló, aki becsületes, és nem az a célja, hogy mindenféle fajta jogszabályon áthágjon, az nyilvánvaló próbál normális kereteken belül kereskedni. De nyilvánvaló, ez hozzátartozik az is, hogy ezt nagyon mélyről is hozzuk, mert nyilvánvaló ebben bele szocializálódott egy bizonyos úgymond generáció, és ezt egy picit viszi tovább. Nyilvánvaló mindenki okoskodik, szeretne okosan pénzt keresni, vagy egyéb, és hát az adót azt be kell fizetni, sajnos azt be kell fizetni, de a törvényeket is úgy hozzák, hogyha nincs, akkor a törvényhozóhoz egy olyan rendeletet, amiben bele tudja kalkulálni azt, hogy mondjuk bünteti bizonyos adókat, bizonyos értékhatárokat és bizonyos dolgokat, de nyilvánvaló egy normális, értelmes ember az tudja, és utána néz, és próbál ennek következetesen utána járni. Aki nem okos és nem következetesen próbálja ezeket a szabályokat követni, az nyilvánvaló beletalálhat egy olyan dologba, hogy büntetést kaphat, és ahogy említette a felvezetőben is, hogy a NAV és hát különböző szakértők és egyéb dolgok azért láthatóan ők követnek bizonyos embereket, vagy bizonyos csoportokat, vagy bizonyos cégeket, és ott ők azért bele találnak egy-két olyan helyre, ami érdekes. A felvezetőben volt egy ilyen BMW-s történet, nem akartam kimondani ugyan a márkát, de autóval
3: kapcsolatos. Hát kimondták a riportban is egyébként, igen,
6: ezt lehetett olvasni, de én úgy gondolom, hogy ez is kell valamilyen szinten, és hát a gazdaságot fehéríti teljes mértékben, de én még mindig azt mondom, hogy utána lehet nézni kultúrát, meg lehet vizsgálni azokat a dolgokat, hogy egy normális ember az egy-két dolgot, hogyha elad, és az még nem adóköteles, akkor ezt megteszi, de hát nyilvánvaló minden magyar utána néz annak, hogy hogyan tudna egy picit lefaragni abból az adóból, és hát ezt próbálják adó.
3: Ezt nagyon szépen mondta, ezt a lefaragni valamennyi adóból.
6: Igen. Valamennyi adóból. De nyilvánvaló, ez picit a szocializációja is benne van a magyar népnek ebbe, de attól függetlenül én úgy gondolom, hogy mindenki szabálykövetően próbál eljárni, de nyilvánvaló rengeteg ötlet lenne, hogy kiket, hogyan és miként lehetne megvizsgálni. Nyilvánvaló ezt a hatóság vizsgálat, rengeteg dolog kimaradt.
3: Néhány kérdés, ami itt az SMS falon keresztül is jön. Van egy ilyen vélemény, hogy benne van a vérünkben az adóelkerülés. Így van ehhez.
6: Ezt mondtam, hogy bele szocializálódtunk ebbe a szüleink, nagyszüleink révén. Hogy
3: tehát ez a múltnak az öröksége, azt mondja?
6: Egy picit igen. A fiatalok meg az én gyermekem már nem ez a kategória. Őt az érdekli, hogy a megoldás gyorsan ott legyen, és hogyha megvan oldva, akkor köszönöm szépen. Ő inkább kifizeti, és megnézi azokat a dolgokat, hogy hogyan tud becsületesen eljárni. Én erre tanítottam, én is így dolgoztam világéletemben, így tettem, én nem vagyok egy nagy kereskedő, viszont milliárdos cégeknél dolgozott az ember, és a forgalmakat mindig összehoztuk, és nem adó elkerüléssel vagy egyébben, hanem hivatalos, normális, becsületes munkával, eladással, kereskedéssel.
3: Van egy másik vélemény is, és szerintem ez is érdekes lehet azért, hogy egy egyszerű ember nem biztos, hogy megérti a jogszabályokat. Hát különösen az adó jogszabályok nagyon sokak szerint rendkívül bonyolultak. Van, aki például amiatt is panaszkodik, hogy akár a személyi jövedelemadó bevallását, és ugye megküldi automatikusan a sima eszélyát természetesen az adóhatóság, és hogyha abban valami hibát találunk, akkor ki kellene javítanunk. Van, akinek ez is nehézséget okoz. Tehát van, aki azt mondja, hogy az elektronikus felület is meglehetősen bonyolultnak tűnik, hogyha ahhoz nekünk is valamit hozzá kell tennünk. A másik pedig az, hogy esetenként a jogszabályok is egy átlagembernek bonyolultak. Mennyire igaz ez?
6: Ebben van némi igazság, és természetesen, ahogy beadták, hogy a személyi jövedelmet is be kell adni, ott nyilvánvaló elkészíti a cég is, és megnézi a NAV is, hogyha a kettő köz különbség van, akkor aki pórul járhat, az a munkavállaló. Nekem is volt ilyen esetem, de én utána jártam annak, hogy az adóhivatalba bementem, megkérdeztem, hogy ki rontotta el. Én rontottam el, a munkaadóm, vagy a NAV számolt rosszul, mert ez is előfordult már, és gyakorlatilag kiderült, hogy az én munkaadóm eltért a megszokott százaléktól, és teljesen más százalékot számolt, pedig jogszabályváltozás volt, akkor nekem jött ki a büntetés, ez több 10 000 forint volt, de nyilvánvalóan a munkaadom ezt vállalta, és kifizette helyettem ezt, és a NAV fele ment gyakorlatilag egy ilyen információ, és információ csere, és onnan jött egy hivatalos értesítés, hogy rendben van, de nyilvánvalóan ez súlyos kamatokkal jár, és felszólításokkal, és egyébben akár még bankszámla levonással is, de ha megnézem, akkor nagyon jogos a kérdés. Köszönjük. És nagyon jogos ez a felvetés.
3: Mit mond László Péternek? Köszönöm. László, ön ilyen szó, jó napot kívánok, parancsoljon.
7: Jó napot kívánok, nagyon érdekes dolgok hangzottak el a semmit mondásról, de igazából, miután én néhány évet eltöltöttem az adóhivatalba, és ismerem a belső eljárási rendeket, ugye kezdődött azzal, hogy nem volt a hivatalnak elég hatásköre, és akkor volt egy ilyen szlogen, hogy lássuk el a hivatalt farkasfogakkal. Na most nyomozó hatóság is van az adóhivatalban, ez inkább a vám kategóriába tartozik, de itt vámos szervezetnél ott nagyon aktívak, de gyakorlatilag ezeket a tevékenységeket jogszabályok határozzák meg. Tehát az, hogy megfigyelnek, igazából az egy általános dolog, de hogyha nyomozati eljárás keretében figyelnek meg valamit, akkor az törvényes. Tehát ebből a szempontból egy általában egy megfigyelés, mert vannak ilyen lehallgató programok például a telefonokra, meg egyebekre, ami egy szó említésére már bekapcsolja magát és beazonosítja a beszélőt. Tehát én nagyon tartanék attól, hogyha ilyen hasonló megfigyelési módszerek lennének meg a virtuális térben.
3: László, most egy pillanatra hadd állítsa meg, mert nem biztos, hogy mindenki tudja követni, meg nem biztos, hogy én is jól értem. Ugye, tehát van az a fajta nyomozás, ami egy konkrét ügyben zajlik, szabályos jogi keretek között, tehát akár valami gyanú van egy konkrét személy ellen, és ellene nyomoznak. És van a másik módszer, amit mondjuk beállíthatunk akár egy ilyen általános, nem tudom, készenlétnek, felderítésnek, és amikor úgy pásztázzák azt, hogy na melyek lehetnek a gyanús esetek. És nyilván itt azért ketté kell választani ezt a dolgot, és nem minden eszközt lehet használni egyikre és másikra. Ugye erről beszél László?
7: Vagy igen, nem? Igen, csak kiválasztja ketté. Tehát, hogyha most beidézem azt, hogy Kínában bizonyos nagyvárosokban már teljes egészében működik az úgynevezett arcfelismerő rendszer, amivel tudják követni a lakosságnak a mozgását, jelenlétét, stb. Nem szeretném, hogyha ilyen irányba elmozdulnánk, és azt tudni kell igazából, hogy minden szervezet, amelyet létrehoztak, az törekszik arra, hogy a hatáskörét bővítse, feladatot találjon magának. Tehát azt mondom, hogy rendben van az adóhivatalnak a tevékenysége, de a másik oldal, hogy mondok egy példát, ha megengedi, kérem szépen, évtizedek óta nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy az adófolyó számlákat nem figyelik, hogy sem a magánszemélyek, sem a vállalkozások esetében nem állítanak be egy limitet, hogy mondjuk 10 millió forint fölötti adótartozás esetén elindítsanak egy végrehajtási eljárást. Na most, hogyha megnézi minden évben a nagy adósoknak a szégyen listáját...
3: Igen, a 10 millió forint feletti adótartozóknak a listája, ugye? Ez az, amit nyilvánosságra szokott hozni a NAV.
7: Nem figyelik az adóhivatalnál, pedig az egy számítástechnikai módszer, hogy beállít egy féket, hogyha valahol túllépték, megnézi ki az a adós...

0: hogy nagyon nehezen követhetőek ezek a jogszabályok, és hogy vannak olyan adózók is, akik egyszerűen az ilyen típusú jövedelmeket, amiket nem tud beírni a NAV a személyi jövedelemadó bevallásba, mert tőlünk kell, hogy értesüljön róla, hogy egyáltalán történt valamilyen tranzakció, hogy ezeket be sem tudják vallani, mert nem értenek hozzá, nem jut eszükbe, hogy adózni kell. Tehát nem egy tudatos jogsértésről van szó, hanem egy, hát egy információ hiányról.
1: Van egy általános szabály a költség hatékonyság kérdése. Tehát ezek, mint ön említ, tömegesnek lehet mondani, de ezek az események abból a szempontból marginálisak, hogy nem fűződik hozzá igazából jelentős adóbevételi potenciál. Sokkal nagyobb költséggel jár ezeknek a felderítése és az eljárásoknak a lefolytatása. Tehát a hatékonyság szempontjából kell vizsgálni azt, hogy hol milyen akciót indítunk, mert én például nevetségesnek tartom, hogy az árokparton üldögélő kistermelőt, aki a hajnalban leszette az epret, árulja az epret, és akkor 50 ezer forint szabálysértési bírsággal sújtják, mert nem adott nyugtát. Tehát nem tudják azt, hogy annak mennyit kellett ahhoz dolgozni, hogy az eprét leszedje és ott árusítsa. A nagybani piac az egy egészen más kategória. Tehát ugye szelektálni kell, és ehhez kell a szakmaiság, a megközelítés, hogy hogyan járjanak el.
0: Köszönjük szépen, gyakorlatilag egy adószakértőt hallotta, köszönjük szépen Lászlónak. Ezzel folytatjuk, arról beszélgetünk, hogy milyen is a magyar adómorál, miért kerüljük meg esetenként az adót, és mennyire fér bele az az adónyomozásba, hogy akár a személyes dolgaink között is a virtuális térben turkálnak az adóhatóságnak a szakemberei, megnézik a közösségi profilunkat, utána járnak egy-egy hirdetésünknek, mintegy a magánéletünkbe is behatolnak, meddig fogadható ez el, akár a személyiségjogi szempont. Mi a tapasztalatuk, és a másik az, hogy tudjuk egyáltalán, hogy mi minden után kellene adóznunk. Erről beszélgetünk a hírek után is a bemondó Szlotta Judit.
2: Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt. Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Véget ért a TUSZ dráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekvő Zincig város pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóság közlése szerint ők voltak a túszejtés áldozatai. Legalább egy gyanúsított szökésben van, de továbbra is több elkövető lehetőségével számolnak. Megválasztásának első évfordulóján Pompeibe látogatott 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Szűz Mária ünnep alkalmából érkezett az olasz zarándokhelyre, ahol hívők ezrei fogadták. 14. Leó pápa a békéért és megbékélésért imádkozott. A Szentatya ma Nápolyba is ellátogat. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó nyerte idén a Balaton fagyia versenyt. A győztes fagylalt a Balaton Noir fantázia nevű édesség lett, amely csokoládé malátából, szilvaszósszal és rummal készül. A versenyre 30 fagylaltot neveztek, a zsűri a kreativitást, az alapanyag használatot és az ízharmóniát értékelte. Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok lesz.
3: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: Fél öt múlt 3 perccel a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol a NAV egyre kreatívabb nyomozati módszereiről? Ön szerint adótudatosak vagyunk? És ma van a második világháború európai befejezésének emléknapja. Vajon a mai generációk számára mit üzen május 8-a? Fontosnak érzi, hogy beszélgessenek a történelmi eseményekről a családtagokkal. SMS számunk 0639.

0: 0666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 52 00. A hallgatói hozzászólásokkal kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Hallgat a Geladó beszédes világháló, egy árulkodó facebookos hirdetés vezette el a NAV végrehajtóit egy nagyértékű BMW-hez, hallhatták az előbb. A tulajdonos az adó végrehajtás kijátszása érdekében próbálta értékesíteni a gépkocsit papírok nélkül. A neten megjelent képek alapján azonban a szakembereknek sikerült azonosítaniuk az autót, majd vevőnek álcázták magukat, megkeresték a tulajt, aki el is mondta, hogy hol találják a járművet, ez volt gyakorlatilag a beismerő vallomás. A profik tehát a digitális lábnyomunkat is képesek követni, ez azonban számtalan kérdést is felvet. Így például a személyiségi jogok, vagy a magánélet védelmét. És persze nem árt arra is figyelni, hogy világhálós jelenlétünk a lakásunkról, vagyontárgyainkról, nyaralásainkról készült képek, videók, nem csak az adóhatóságnak adnak tippeket, de akár a bűnözőknek is. De visszatérve akkor az adóhoz, mit jelent az adótudatosság a digitális térben? Létezhet-e bizalmi kapcsolat az adózó állampolgár és az adót beszedő állam között? Messze Sándor kérdezte az utcaemberét.
1: Tudatos adózónak számít? Odafigyel, hogy minden adója időben be legyen fizetve?
2: Igen, mindenféleképpen nekem csak és kizárólag munkabérből, munkaviszonyból származó jövedelmem van. Nekem a munkáltatóm intézi az adózást, de minden évben május előtt meg szoktam nézni az adóbevallásomat, amit a NAV elkészít. Átnézem és leokézom, illetve az 1%-ot is.
1: Hallotta-e, hogy a NAV a közösségi média felületeit most már figyelheti az adóelkerülés felderítése érdekében?
2: Hallottam róla, hogy a NAV már figyeli a közösségi felületeket, online adásvételi oldalakat és vizsgálja a hirdetéseket is. Azt gondolom, hogyha valaki ilyen közösségi oldalakat nyilvánosan használ, azt mindenki látja. De ha mondjuk a saját Facebook oldalamon osztok meg valamit, amit csak a saját ismerőseimnek engedek látni, vagy zárt csoportban osztom meg, akkor az a saját privát szférám.
1: A hirdető oldalakról vannak-e tapasztalatai? Mert már számos ilyen oldal a közösségi médiában van integrálva.
2: A marketplace-t szerintem most már sokan vállalkozási jellegűen használják, sokan hirdetnek rendszeresen rajta, hát sokan nem legálisan csinálják, én úgy gondolom.
1: Ha ön gyanús hirdetést vagy nem legális dolgot látna-e fent, ön tenne feljelentést?
2: Nem tennék, és azért nem tennék, vagy nem tenném szóvá, hiszen én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját felelőssége az, hogy az adózását rendben intézze. Ha nyilván olyan jellegű, ami már szemet szúr, akkor lehet, hogy ráírnék az illetőre, hogy ezt már nem kéne, de akkor is az ő felelőssége.
1: A hatóságok közösségi média figyeléséről mi a véleménye?
3: Én ehhez az egész elég ilyen semlegesen állok, hiszen nem feltétlenül tartom annyira támogatandónak ezt a dolgot, hogy mindenki akkor a közösségi médiás képei, vagy megosztásai, vagy videói alapján itt rettegve érezze magát, hogy valamilyen adó csalás tárgya lehet emiatt, mert hogy vizsgálja a hatóság. De tisztában vagyok azzal, hogy mivel ez egy közösségi médiás felület, emiatt mindenki számára elérhető és egyértelmű, hogy akkor a hatóságok is ezt figyelni fogják, úgyhogy ez egyszerűen eléggé semleges dolog, ez egyszerűen megtörténik, nem csak a hatóságok figyelik meg, hanem majdnem minden más, akár nagyvállalat, akár más állami cégek, ez egy mindenki számára érhető információ, úgyhogy ilyen ez a közösségi média.
4: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
0: És jönnek is folyamatosan az SMS-ek. Van, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csak az a baj, hogy nem adóznak ezek az emberek, hanem az is, hogy ezzel másoknak is kárt okoznak, és nem csak az államnak. Egyik hallgatónk említi például, hogy milyen gond az, amikor az albérletbe nem engedik bejelentkezni azt, aki ott lakik, nehogy kiderüljön, hogy kiadták a lakást. Ez a hallgatónk szerint nagyon komoly gondokat okoz, hiszen például ettől kezdve nem tudja fogadni őt a körzeti orvos sem, nem ott van a bejelentett lakása, parkolással is gondok lehetnek. Ezt mások is írják, tehát nagyon sokszor az adó eltitkolás egyébként annak is gondot okoz, akitől egyébként a pénzt kapjuk. Többszörös károsultak vannak, írja egy másik hallgatom összefoglalóan, de mit mond Anna? Jó napot kívánok, én ilyen szó parancsoljon. Halló, halló? eltűnt közben az Anna, reméljük, hogy sikerül vele újra kapcsolatot teremteni, és közben akkor én mondom egyébként, amiről beszélgetünk, az nagyon jól követhető a nav.gov.hu oldalon, ahol különböző alcímek alatt találhatunk válaszokat arra, hogy hogyan adózunk akkor, hogyha például ajándékot kapunk. Mit tegyünk akkor, hogyha webes rendelésen vagyunk. Aztán egy másik kis kategória innen a NAV oldaláról, a megunt holmik eladása, ami nagyon sokszor azért okoz gondot, mert bizony itt például összetett szabályok vannak, ebből idézek. De írja azt a NAV szakértője, hogy egyre többen adják el alkalmanként, de nem üzletszerűen a nem használt felesleges dolgaikat, például különböző vásárokban, vagy akár az interneten. A NAV figyeli ezeket a helyeket, és figyeli ezeket a felületeket is, ahol egyébként kínálják ezeket a különböző hirdetők. Felmerül a kérdés, mekkora bevétel után nem kell adózni. És a szakértők azt mondják, hogy ha egy év alatt a megunt dolgok eladásából nem folyik be több mint 600 ezer forint, akkor nem kell adóbevallást készíteni, és adót sem kell fizetni. Tehát ezt nem kell akkor beírni az adóbevallásunkba. Nagyon fontos tudni azt, hogy automatikusan erről nem értesül a NAV, tehát hogyha megcsinálják nekünk a személyi jövedelemadó bevallásunkat, akkor erről nekünk kell nyilatkozni. Na akkor itt van viszont Anna, jó napot kívánok, ön ilyen szó, parancsoljon.
5: Jó napot kívánok! Tehát, hogyha jól értelmeztem, akkor arról van szó, hogy mennyire etikus az, hogy ugye a közösség média keresztül jutnak esetleg információhoz.
0: Így van, igen.
5: Tehát én erről csak azt tudom mondani, hogy jogkövető állampolgárnak ellenére, erről nem tudok más mondani. Ugyanis, hogyha valaki egy országon belül él, jogállam, annak az államnak használja az infrastruktúráját, tehát itt, és ebbe bele kell érteni az utattól, a kórházaktól, az iskoláktól kezdve minden mást, ugye, mert használjuk, mert nem a vadonba élünk valahol. Tehát akkor nyilvánvaló az, hogy ehhez az adókkal hozzá kell járulni. És ezek az oldalak nyilvánosak, és hát én egész egyszerűen csak erre azt tudom mondani, hogy
0: hát, érzem itt a sóhajából, Anna, hogy tulajdonképpen nem is érti, hogy legalábbis nekem olyan benyomásom van, mintha ugye a lelkében valahol nemhogy nem tudná egyszerűen elfogadni, de szinte nem is érti azt, hogy hogyan nem érti meg azt valaki, hogy a közteherviselés az azt jelenti, hogy felelősséget vállalok, például ezekért a szolgáltatásokért, amiket az állam ad, anyagilag is, az egészségügyért, az oktatásért, vagy bármi olyanért, ami mindenkit szolgál.
5: Igen, és most ugye még arra is gondolnunk kell, hogy amikor ilyen adóelkerülések vannak, akkor elképesztő voltatai lehetnek. Csak mondok egy példát, hogy mondjuk valaki nincs bejelentve, vagy jóval kisebb jövedelemre van bejelentve, és nagy Isten, ami egészségügyi problémája lesz. Az a személy egy ilyen ténybe belerokkanhat egy életre, hogyha valami komolyabb dologról van szó, vagy olyan áruk kerülhetnek forgalomba adott esetben adó elkerülést igénybe véve, amelyek teljesen ellenőrizetlenek, és most hirtelen ezek kettő dolog jut az eszembe, de
0: kiszámíthatatlan. Tehát gyakorlatilag itt nem tudhatjuk azt sem egyébként, köszönjük szépen, hogy mennyire jogszerűek ezek az üzletek, egyáltalán milyen termékekről van szó. Érdekes volt egyébként itt az első riportban Gödöllei Anna beszélgető társa, Linzmeier Szilvia Andrea említette például az Elfbárt, illetve a különböző dohánytermékeket. Hát amíg hallgattam a riportot, rákerestem erre a bizonyos Elfbárra, ugye ez egy nikotin tartalmú dohányzást kiváltó termék. Hát természetesen, hogyha a Google-ba keresgéljük, akkor azonnal kidobja az értékesítő felületeket, igaz, hogy Szlovákiából lehet rendelni. Ezek is sajátos dolgok, ugye nem csak a nemzethatárok vannak, hanem itt Európai Unió szintű közelítések is lehetnek, és hát bizony ezek segítséget vagy lehetőséget adnak a zavarosban halászóknak is. De hát van egy másik közelítés is, ez például az, hogy élj a kedvezményekkel, de jogszerűen és felelősség teljesen, mert hogy pusztán szigorral egyetlen adórendszer sem működhet. Erre figyelmeztetnek legtöbbször az adószakemberek. Az adózás ugyanis, ahogy az előbb is hallhattuk Annától, egyfajta társadalmi felelősségvállalás is. A közteherviselés kijátszása, az egészségügy, az oktatás, a közbiztonság büdzséjén is lyukat üthet, ezért is fontos az önkéntes jogkövetés ösztönzése, akár az állam részéről. De hogyan, miben tudja például a hatóság segíteni azokat, akik szabályosan szeretnének eljárni? Gödöllei Anna ismét Linzmeier Szilvia Andreát, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjét kérdezi.
6: A magyar lakosság adó tudatossága pont az elmúlt években a NAV szemszögéből úgy látszik, hogy mintha ugrásszerűen nőtt volna, legalábbis ez igaz a magánszemélyekre, de azért teszem hozzá zárójelben, hogy volt honnan növekedjék, ez az egyik része. A másik tudományosabb válasz, az pedig inkább visszautal az Európai Bizottságnak egy tanulmányára, amelyik az áfarést méri. Azért az online pénztárgépek bevezetésétől ugrásszerűen javult. Ugye az online pénztárgépeket 2014. szeptemberétől kell használni. Azelőtt nagyjából ez az áfarés, ez ilyen 20-25% körül mozgott, most pedig évek óta abszolút 10% alatti.
7: Tehát inkább a szabálykövetés iránti belső igény nőtt, vagy csak a digitalizáció miatti idézőjelben láthatóság kényszeríti ki a jogkövető magatartást? Mit gondol?
6: Azért a kettő együtt az igaz, mert hogy a digitalizáció miatt, úgy például, ahogy az online pénztárgépek is megjelentek, de ugye már ez is a múlté, mert most már van elektronikus pénztárgép, ami még egyen fejlettebb forma, ez még bevezetés alatt, tehát még nem mindenki használja. De mivel a NAV rálát minden számlára, rálát a pénztárgépek adatára, ellenőriz időnként, ezeket az ellenőrzéseket bejelenti, és így előbb-utóbb a vállalkozásokban is kialakul az a, én nem kényszernek mondanám, hanem inkább az a motiváció, amit a NAV jelent, hogy a NAV-nál ott van minden adat, ahhoz megéri szabályosan kereskedni, szabályosan vezetni a vállalkozást, mert akkor lehet nyugodtan aludni, és úgy kell beárazni a termékeket, úgy kell indítani a vállalkozást, hogy már mindenki azzal számol, hogy ezt szabályosan kell megtenni. A magánszemélyeknél is hasonló tendencia figyelhető meg. Itt is az adatok összeérnek, ugye a NAV ajánlja ki a magánszemélyeknek a bevallási tervezetét. Itt azért igazából még lehetne fejleszteni az adótudatosságon. Sokszor hallatszik azért az az érvelés egy ellenőrzésnél, hogy például az ingatlan kiadásból származó jövedelem bevallása az lemarad, vagy a lakás eladásból származó jövedelmet valaki elfelejti feltüntetni a bevallásában, és gyakori érv az, hogy de hát nekem a NAV ajánlotta ki a bevallásomat, a NAV mindent tud, hát akkor én azt hittem, hogy ezt is tudja. De a bevallási tervezet az csak egy ajánlat, azt érdemes végignézni, és pont erre a két leggyakoribb plusz jövedelemre, amit nem tartalmaz a tervezet, felszoktuk hívni a figyelmet, hogy ezzel mindenképpen ki kell egészíteni.
0: És akkor néhány szóban megint akkor arról, hogy milyen szabályok is vonatkoznak a megunt holmik eladására a NAV honlapja szerint. Tehát én említettem azt egyébként, hogy 600 000 forint az a felső határ egy év alatt, ami alatt nem kell adót fizetnünk. 600 000 forint bevétel felett viszont már ki kell számolni a jövedelmet. Nagyon egyszerű a jövedelem kiszámítása, bevétel mínusz költség, ez egyenlő jövedelemmel, és hogyha ez nem éri el a 200 000 forintot, írja a honlap, akkor nem kell adót fizetni, tehát e fölött vagyunk adókötelesek, ez pedig a jövedelem 15%-a, és ezt a következő év május 20-áig kell megfizetni. Azt is leírják, hogy mi az üzletszerűség, hogyha tartósan vagy rendszeres haszonszerzéssel jár az árusítás, akkor az gazdasági tevékenységnek minősül, nem pedig ilyen egyedi megunt holmik eladásának, és a másik pedig az adózás, vagy az ajándékozás, amiről még szintén több kérdés volt, mikor kell ajándékozási illetéket fizetni. Hát abban az esetben például, hogyha mondjuk 150 000 forintnál nagyobb értéket kapunk, abban az esetben felmerül az adó kötelesség, de hogyha egyenesági rokonok vagyunk, beleértve egyébként az örökbefogadást is írja a honlap, testvérek, házastársak, vagy bejegyzett élettársak, akkor közöttünk az ajándékozás az illetékmentes, és hát a további részletekért, amik azért érdemben válaszolnak, én csak idézgettem ezekből, tényleg látogassák meg a nav.gov.hu oldalt.
4: Jó napot, Magyarország!
0: A Nyugat 8-án emlékezik, a Kelet 9-én ünnepel. Ma van a II. Világháború európai befejezésének emléknapja. Minden idők legnagyobb világégése több mint 70 millió áldozatot követelt, s bár 1945. szeptember 2-án Japán is megadta magát, területi viták miatt a távol-keleti Szigetország és Oroszország máig nem kötött hivatalosan is békét. Ez is mutatja május 8-ának az aktualitását, vagy akár szeptember 2-ának is az aktualitását. És hát Magyarországon áprilisban már véget értek a harcok. A Kádár rendszer április 4-én ünnepeltette felszabadulásunk napját, annak ellenére, hogy sem a dátum, sem a jelző nem stimmelt. A német csapatok ugyanis a szovjet megszállókat váltották, a harcok pedig valójában még 4-e után is folytak az ország nyugati csücskében. De van-e jelentősége önök szerint annak, hogy mi is történt 81 évvel ezelőtt, konkrétan akár május 8-án? Mit üzen ez a nap a mai generációk számára? Fontos-e ma is beszélgetni ezekről az eseményekről a családban, és hogyha igen, mit tanulhatunk a történelemtől, hogyha már egyszer a történelem az élet tanítómestere? SMS számunk 06 39 666, telefonszámunk 061 vagy 0630 7159 5200, Messzesen György gyűjtette össze a járókelők véleményét.
1: Ön fontosnak tartja-e, hogy megemlékezzünk a II. Világháborúról? Ha igen, miért?
3: Természetesen fontosnak tartom azt, hogy erről megemlékezzünk minden évben, hiszen azért mégiscsak itt a nagy világégések közül ez a második volt, és ugyanilyen módon szerintem az elsőre is meg kéne mindig emlékezni. Ez természetesen Magyarország részére mind a kettő egy elég tragikus dolog volt, és emiatt egy ilyen kis gyász része is van, hogy megemlékezzünk a veszteségekről, amiket elszenvedett az ország, és természetesen arról is, hogy véget ért az a borzalmas időszak. És igen, hát ugye azért elég törékeny szokott lenni a béke, már csak azért is, hogy igazából sosincs olyan, hogy világbéke. Tehát valamilyen konfliktus valahol mindig van, ez csak így elkerül általában a figyelmünket. Ugye most amiatt is jött ez a háború, hogy igazán így a előtérbe, vagy az életünk részévé vált, mert a szomszédban ugye kitört egy háború 2022-ben, és szerintem vigyázni kell arra, hogy az országok pontosabban értelmes módon tudják ezeket a nézeteltéréseket és konfliktusait kezelni, anélkül, hogy itt emberi életeket kéne kioltani.
1: Meséltek-e az ön felmenői vagy rokonai a világháborúk idején átélt személyes élményeikről?
8: Anyósomék részéről hallottam több ilyen dolgot, mert ők egy idősebb generációk, mint az én szüleim, hogy az ő édesapja volt a II. Világháborúba, Doberdónál volt az első világháborúnál, harcolt az édesapja, és hogy mennyi szörnyűségen ment át, meg amikor vegzálták a régi Szovjetunióból, mikor bekerültek ugye Magyarországra ezek a mindenféle katonák, hogy az ő édesapját hogy ütötték meg a puskatokkal, meg hasonlókat. Sokat meséltek ilyen borzalmakról annak idején, de biztos, hogy az a gyerek, aki sok ilyet hall, ilyen történeteket, sokkal jobban elmerül a gondolatba, hogyha most is a környezetünkben ez a sok háborús dolog, ami körülvesz bennünket, biztos, hogy jobban érdekli őket ez a történet.
1: Ön szerint jobban megmaradnak-e a történelmi események az utódok emlékezetébe, ha azokhoz családi eseményeket, élményeket lehet kötni?
8: Persze, amikor a családja környezetében érez ilyen dolgokat, akkor biztos, hogy jobban megfogja ez a történet, hogy milyen az, hogy háború, sokkal többet foglalkozik, valószínűleg többet olvas is utána, mert érdekli, mert a családjában is vettek részt ezekben a borzalmakban.
1: Kötelessége az idősebbeknek a múlt történeteit, vagy akár annak borzalmait továbbadni a fiataloknak?
8: Nagyon fontos szerintem, mert a múltunk az van, és az nem kitörölhető, és erről tudni kell a következő nemzedéknek mindenképp.
4: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
0: Vonalban pedig itt van Máté Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettese. Egyik hallgatónktól loptam el azt az idézetet, természetesen nem a hallgatótól származik, hogy persze, hogy fontos az, hogy beszéljünk a múltról, a családtagokról, hiszen az általuk megírt történelem, vagy megélt történelem az, ami igazán tanítómester lehet, és hát ez persze általában is igaz lehet. De először egy picikét azért május 8-áról és május 9-éről, mert ugye két nap is emlékezünk az európai befejezésére a háborúnak. Ez csak az eltérő időszámítás, vagy valami más oka is van, Máté Áron? Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Nem, hát az az oka, hogy először a németek a nyugati szövetségesek, tehát az amerikai és a brit hatalmát a dominált hadseregek főhadiszállásán írták alá a fegyverletételt. Jelen volt ugye a szovjet összekötő tábornok is, ő is aláírta, de hát Stalin az közölte, hogy ez szóba sem jöhet, és egy új aláírást eszközölt ki, ami immár az ő főhadiszállásukon volt, mármint hogy a front mögött, és akkor ebből következően volt egy második aláírás is, ami az időeltolódás miatt Moszkvában már ugye 9-e volt.
0: Igen, tehát ebben egy hiúsági kérdés is ott van, és ezzel párhuzamosan pedig ugye a néhány órás megkésettség az átcsúsztatta ezt a dátumot. Ez Sztálin hiúsága miatt van két dátum tulajdonképpen.
9: Hát azért nem, bocsánat, azért nem csak hiúság, mert tehát az igaz, hogy az amerikaiak anyagi segítsége nélkül a Szovjetunió soha nem maradhatott volna győzelme, viszont hát mégiscsak a vörös hadsereg volt, ami legyőzte a náci Németországot és hát a tengelyhatalmi kisebb szövetségeseket, köztük minket is, tehát mármint hogy a magyar királyi honvédséget is. Tehát ilyen szempontból valahol érthető Sztálinnak ez az elvárása, ráadásul ugye a Szovjetunió iszonyatos véráldozattal fizetett. Azt ma már ugye nehéz kipokozni, hogy ebből a partizán háború során mennyi volt az, amit a megszálló erők számlájára írhatunk, mennyi volt, amit esetleg maguknak a partizánoknak a számlájára, és mennyi volt, ami a vörös hadsereg megtorlásai során vesztette életét. Teljesen egyértelmű volt, hogy ez a mikor írjuk alá, hol írjuk alá, ki előtt teszi le a német a fegyvert, ez innentől kezdve már a háború utáni iszabbirkózásnak volt az első felvonása.
0: Közben jönnek az SMS-ek is, 06-39-666. Egyik hallgatónk kéri ezt, hogy mindenig, amíg dúlnak háborúk, és hát különösen Európában, addig érdemes és kell foglalkozni a világháborúk valós történéseivel. Írja ezt nekünk például Zoltán nevű hallgatónk, beszélgetőtársam pedig Máté Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettese. Ugye nagyon sok mindent meg lehet ígérni, vagy meg lehet ismerni a dokumentumokból, a levéltárak sokáig zárolt anyagából, de van-e még jelentősége a szóbeli beszámolóknak, az oral historinak? Ugye most már azért több mint 80 évvel vagyunk a háború után. Tudnak-e hozzátenni akár családi történetek a második világháború történetéhez bármit is?
9: Természetesen. Na most azt azért hozzá kell tenni a dologhoz, hogy ezek első rendű hitelességet addig fognak hordozni, amíg valaki olyan meséli, aki hogy ott volt, vagy mondjuk első kézből hallotta. Tehát ahogy most közeledünk ahhoz, hogy gyakorlatilag már alig-alig van közöttünk olyan, aki akár gyerekfejjel is átélte a második világháborút, tehát nyilván még lehet mondjuk 6 éves volt 45-ben, akkor ugye most 87 éves. Tehát egyre kevésbé tűnik valósnak, és egyre inkább át fog csúszni az írott történelem, a legendák, a mítoszok és a tudományosan megírt történelem világába. Ez egyfelől természetes, mert az emberi emlékezet és a csoportos emberi emlékezet is így működik. Másfelől pedig azért sajnálatos, mert így azért könnyű elfelejteni, hogy egy háború az nem csak olyan csetepaté, meg amit a játékkonzolok mögül elképzelhet egy-egy fiatal, hanem ugye annak szaga van. Tehát borzalmas dolgok történnek egy háború során, és hát nyilván háborúk, amíg emberiség lesz, addig valószínűleg mindig lesznek. Tehát ez olyan, hogy szárazon kell tartani a puskaport, de ameddig lehet, addig a háború az lehetőleg ne legyen opció.
0: Érdekes egyébként, hogy mondja, hogy hát bizony minél távolabb vagyunk a kortól, annál kisebb annak az esélye, hogy visszaemlékezőket találunk, meg hát persze az egyes ember élménybeszámolója az nagyon sokszor tényleg csak egy pillanat felvétel a világból. Nyilván a hivatalos történelem tanítás lehet az, ami mondjuk konszenzus teremt egy bizonyos kérdésekben, mi, mikor, hogyan történt. Egyik hallgatónk kéri azt, hogy ő az érettségén második világháborút húzta tételként, ötöst kapott, de bármit mondhatott, még a tanárok is bizonytalanak voltak. Igaz, hogy ez 1976-ban volt. És hát olyan furcsa érzése van az embernek például, amikor a dátumokat említi. Ugye sokáig azt mondtuk, hogy Magyarország április 4-én szabadult fel, aztán utána kiderült, hogy ez nem is volt felszabadulás, meg nem is április 4-e volt. Vannak-e még olyan alapvető vitáspontok? Akár egyet-kettőt, hogyha tudna mondani. 20 másodpercben Máté járom, mert lassan reklám van.
9: Igen, mai napig ezt próbálják vitatni, tehát az már akkor kiderült, hogy ez nem felszabadulás. Annak mindenki örült, hogy a háború véget ért. Az üldözöttek éreztek egy nagy-nagy megszabadulást, ami természetes, nekik az életükről volt szó, de össznemzeti szempontból ez már akkor teljesen nyilvánvaló volt, hogy egy másik totális nagyhatalom érdekszférájába való átsorolódásról van szó. Tehát vitáspontok azok mindig lesznek, és ez nem is feltétlenül baj. Nyilván a kulcskérdésekben azért jobb, hogyha konszenzus van.
0: Köszönjük szépen. Máté Áront, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnök helyettesét hallották. Hamarosan jönnek a hírek, és utána következnek önök. Mit hallottak annak idején szüleiktől, nagyszüleiktől a második világháborúról?
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
10: Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: 5 óra múlt fél perccel hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Szlotta Judit.
12: Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. A BKK járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel, a MÁV pedig megerősített járatokkal készül a holnapi rendezvényre. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehová. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzték. Hárman pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok még keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. Véget ért a TUSZ dráma a németországi bankfiókban. A rendőrség délután hatolt be a Rajna-vidék Pfalz tartományban fekvő Zincig város pénzintézetébe. Két embert szabadítottak ki a páncélteremből, senkinek nem esett baja. A hatóság közlése szerint ők voltak a TUSZ ejtés áldozatai. Reggel 9 órakor kaptak a hatóságok vészjelzést, ezután vonultak ki nagy erőkkel a helyszínre. Legalább egy gyanúsított szökésben van. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. A Hormuzi szoroson nemzetközi jog biztosítja az áthaladást, de Irán a harcok kitörése óta korlátozza a forgalmat, miközben az amerikai haditengerészet több iráni kikötőt is blokkád alá vont. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehérház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Itthon országszerte csak nem 50 helyszínen, interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat holnap az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig sólymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. A Balaton Mária fürdői Florida fagylaltozó nyerte idén a Balaton fagyia versenyt. A győztes fagylalt a Balaton Noir Fantázia nevű édesség lett, amely csokoládémalátából, szilvaszósszal és rummal készül. A recept megalkotója Somodi János elmondta, hogy az ízben a csokoládé, a karamell és a kávé jegyei is megjelennek. A 13. Balaton fagyia versenyre 30 fagylaltot neveztek. A zsűri a kreativitást, az alapanyaghasználatot és az ízharmóniát értékelte. Napos, fátyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
4: Műsorajánlat.
13: Takaróból lett tarisznya, farmernadrágból vart mellény, foltonfolt alkotások, értékmentés és újrahasznosítás a szépség jegyében. Szárított virágok, növényi olajok, kecsketeljes kézműves szappanok, gyógyító tisztaság a természet patikájából. Madárgyűrűzés, túzok nevelde, solymász bemutató, tollal és ecsettel megörökített szárnyaló élmények, Dévaványa és a Túzok Fesztivál érdekes emberei, értékálló alkotásai.
4: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
14: A 20. századi Magyarországnak abba a korszakába csöppenünk, amikor Rákosi Mátyás és bűntársai új ellenségképet vetítettek a magyarok elé, amely nem volt más, mint a klerikális reakció rémképe.
15: Mindszentizmus férgét ki kell írtani kíméletlenül itt is!
16: Nagyon ügyesen, nem az egyházak egészét támadják, hanem az úgymond reakciós képviselőit.
17: Koncepciós pereket, illetve koncepciós perek tucatjait folytatták le.
18: Szabadságtér 56. A kommunista terror aktái. Szombaton 17 óra 50 perckor az M5 műsorán.
10: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: 5 óra múlt 7 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Ma van a második világháború európai befejezésének emléknapja. Ön szerint a mai generációk számára mit üzen május 8-a? A béke törékenységére emlékeztet, vagy inkább a történelmi múlt lezárásaként tekintenek rá? Fontos-e ma is beszélgetni ezekről az eseményekről a családban? SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. És a vonalban itt van András, jó napot kívánok! Fontos-e nekünk még a történelem, a múlt ismerete, akár az első vagy második világháborús családi visszaemlékezések? Mi a véleménye erről? Parancsoljon, öné a szó.
19: Köszöntöm a szerkesztő urat és a hallgatókat. Én a családunk ahhoz a réteghez tartozik, akik nem ünnepként érték meg ezt a napot. És pedig azért, mert én akkor egy 5 hónapos csecsemő voltam, az ünneplő szovjet katonák rakétáztak, és egy visszahulló rakéta ráesett a házunkra, és leégett. Tehát ilyen formán én túlélője vagyok a győzedelmes napnak. Hát annyira nem ünnepeltük ezt a dolgot, de a család tudja, és úgy meg szoktunk emlékezni valamilyen formáról. Én, amikor a családnak mesélek dolgokról, akkor ez egyértelmű, hogy benne van. Sőt, van ilyen önéletrajzszerű könyv, abban rögzítettem is. Tehát a mai diákoknak, meg az unokáimnak elmondom természetesen, de hál' Istennek egyre messzebb van tőlük már ez az idő.
0: Miért fontos elmondani, András, a múltat a családtagoknak, és tehát átörökíteni azt, hogy ki mit tapasztalt?
19: Talán az, hogy rögzüljön, hogy milyen körülmények között éltünk mi, és hogy milyen következményei lehetnek egy háborúnak. Mert megnézünk egy filmet, az egy más, egészen más dolog, nem valóságnak tűnik már, de megtörtént. De nem éltük át személyesen, és egészen más dolog valamit átélni, és valamiről hallani. Tehát a személyes átélés az ad egyfajta olyan szemléletet, látásmódot, amit más nem kap meg. Ezt nem akarom azt mondani, hogy milyen jó lenne, mindenki átélne ilyet, hogy tudja, de tanulni lehet abból, hogyha csak tudjuk.
0: Igen.
19: Tehát nem muszáj mindent átélnünk, hanem elég a tanulás is, hogy ne kövessünk el olyan hibákat, amit elődeink elkövettek, egy ilyen borzasztó világégésbe belevinni az országot.
0: Igen.
19: Amikor én születtem, pár nap különbséggel a nagybátyám elesett a második világháborúban 21 évesen. Az én nagyanyám az élete végéig nem tudta feldolgozni, hogy a fia ott maradt. Tehát nincs egyedül, hanem nagyon sok magyar anya van, akinek a fia nem jött haza, vagy olyan osztálytársam volt, akinek az apja nem jött haza. És nem nagyon értettem, hogy lehet, őt Gáspárnak hívják, a másik lánytestvérét meg Molnárnak, Molnár Zsuzsa. Hogy lehet testvérek, hát kiderült aztán később, amikor már úgy eszméltem, hogy az édesapja kimaradt a második világháborúba, és aztán édesanyja férhez ment másodjára, és az már Molnár nő volt. Tehát ezt át kellett élni, meg kellett tapasztalni.
0: Köszönjük szépen. Mit mond Attila? Jó napot kívánok, Öné a szó. Május 8-a van a második világháború európai lezárásának az emléknapja. Fontos-e a múlt ismerete? Erről beszélgetünk. Parancsoljon.
20: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát igen, pontosan, hogy a megemlékezés, és hogy hogy adjuk át, tehát ahogy az előző szólt, hogy tényleg az, hogy ha megemlékezünk, akkor nem felejtsünk el. És a megemlékezésből, a történelemből, bármilyen a történelem jó vagy rossz volt, abból mindig tanulunk. Tehát nem szabad elfelejteni. Az, úgy, mint az életben is, hogyha valami történik velünk, hogy jó vagy rossz, tehát azt kell dolgoznunk, és tanulni abból, hogy ha valami rosszul sikerült el, akkor hogy ne történjen meg. Úgyhogy én szerintem most a mai világban nagyon sok függ az iskoláktól, mert már a szülők, már a nagyszülők ma kihálnak, tehát nem ki a családokban ma tovább adja, de a történelem tanárok az iskolába emlékezzenek meg, beszélgessenek legalább egy napot, tehát egy nap legyen nekik egy olyan ismereti nap, hogy megismerjék azt, hogy itt volt az a háború, a második világháború. Mert sajnos pont ez, hogy Európában a legtöbb úgy ünnepli, hogy a felszabadulás. Az egész másképp lehet leadni, mint például a magyarok, a németek, hogy elvesztették a háborút. És tényleg, hogy azok úgy mondják, hogy lezáródott a háború.
0: Tehát akár egy-egy kifejezés is nagyon sokféle tapasztalatról, szemléletről, közelítésmódról árulkodhat.
20: Igen, pontosan, hogy tényleg, hogy ezt a politikában tényleg, hogy egy szó másképp mondunk, azt másképp lehet megérteni. És nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy is mondjuk tovább a történelmet a gyerekeknek, mert vegyük azt, hogy régen-régen a történelmet mindig a győztesek írtak. És akkor az egy csöpet úgy ki volt ferdítve. Úgyhogy én szerintem például a Történelmi Múzeum adhatna ki egy olyan videót az iskolásoknak, hogy az iskoláknak, hogy megnézhessék, tehát hogy is volt ez a második világháború, egy ilyen dokumentumfilmet.
0: Hát nyilván sok ilyen készült, köszönjük szépen Attilának, egyébként érdekes, hogy azt írta, vagy azt mondta Attila az előbb, hogy a történelmet mindig a győztesek írják, ezt írja nekünk János is itt az SMS falon 0639666. Másik hallgatom mondja azt, hogy gyakorlatilag nem sok értelme van vitatkozni az, hogy május 8-a vagy május 9-e túl nagy jelentősége nincsen, legfeljebb annak, hogy valóban véget ért a háború akkor, legalábbis itt Európában, mert hát ugye Japán csak szeptember 2-án kapitulált, és műsorunk elején mondtam azt, hogy békeszerződés azóta sem köttetett egyébként Japán és Oroszország között, mert hogy változatlanul területi vitáik vannak. De mit mond Miklós? Jó napot kívánok, Önihez szó.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Hát itt én néhány felvetődött kérdésre szeretnék részben újabb kérdést föltenni, illetve válaszolni. Ön azt kérdezte a műsor elején, hogy van-e jelentősége annak, hogy mi történt. Hát óriási jelentősége van, ugyanis mindenből következik valami. Tehát a második világháborúnak is van eredete, abból is következett sok minden, például Magyarországon a bolsevizmus, és abból is, és így jutunk el a máig. Tehát óriási jelentősége van annak, hogy mi történt. Aztán elhangzott az is, hogy fontos-e a történelem tanítás, tanulás. Hát ez az előzőből következik, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom, de politikamentesen. És itt jön az, amit ön is említett az előbb, hogy a történelmet sajnos a győztesek írják. Aztán más a hivatalos történelem tanítás, és más a valóság. Itt arra utalok, hogy elsősorban adathalmazokat tanítanak, nem pedig összefüggéseket, tehát hogy mi miből és miért következett úgy, ahogy azt kellene megtanítani. Arra a kérdésre pedig, hogy mit hallottam a szülőktől, egyetlen példát szeretnék elmondani. Egyrészt sok mindent hallottam, de a második világháború már sokkal korábban véget érhetett volna, hogyha a szövetségesek már 1940 őszétől kezdődően elfogadták volna a német diplomáciának a békekezdeményezéseit. Nem fogadták el, mert totális háborúval akarták legyőzni Németországot azért, hogy egy feltétel nélküli megadásra kényszerítsék, és ebből következett a második világháború utáni 20. századi európai történelem. Ezért mondom én, hogy összefüggéseket kellene tanítani, és ha még Máté Áron úr jelen van a stúdióban...
0: Nincsen, csak telefonon van.
2: Értem, mindegy, megkérdeztem volna tőle, hogy ő neki mi a véleménye erről, hogy nem adathalmazókat, hanem összefüggéseket.
0: Szerintem ebből úgy nyilván nincsen hiba egyébként, mert önmagukban a dátumok meg az évszámok bizony nem sokat mondanak esetenként, hogyha nem értjük, hogy mi van a számok mögött. Az meg egy másik kérdés, hogy azért nagyon sokan mondják azt, hogyha a náci Németországot, és nyilván ez csak az én véleményem, nem győzik le teljesen, akkor akár büntetlenül maradhatnak olyan dolgok is, mint a népirtás, amit mondjuk a saját népe ellen, meg más országok zsidósága ellen is elkövetett, ugye Németország, és ez már 1940-ben tény volt, az emberiesség elleni büntettek korábban kezdődtek már.
2: Ez így igaz, szerkesztő úr, csak akkor egyetlen kérdésem van arra, amiben egyébként egyetértek önnel, hogy a második világháború vége óta vajon hány népirtás maradt büntetlenül, ráadásul olyan, amelyeket az akkori győztesek követtek el.
0: Hát ezek nagyon szomorú dolgok, de ugye ezek nem oldják fel sajnos egyik népirtásnak a bűneit sem. Köszönjük szépen Miklósnak. László, köszönöm. Köszönöm szépen Miklós. Lászlónak egy perce van körülbelül.
21: Hát
0: másfél perce.
21: Tisztelte üdvözlöm önöket. Én 46. 6.-16-án születtem, és ezen a napon Pozsony-Liget faluba szüntették meg a magyar intellektueleknek a lágerét, oly módon, hogy egy gödör elé állították őket, és legépuskázták. Kérem szépen, az én anyám velem a hasába gyalogosan jött Kassáról Sátoraljóújhelybe. A szomszédjával együtt építkeztek, és azok nem akartak kimenni, és fajhoz állították, és agyonlőtték őket. Így gyalogosan jöttek fűzéradványba, ahol tanító volt a nagyapám. Kérem szépen, ezek maradtak a szüleimtől. Meg az, hogy az én apám kin volt Bianskba a német hadsereg segítségével, és a parancsára, ugye, statárium volt, és az úgynevezett állam ezeken a területeken folyik egy patakocska, úgy hívják, hogy Krapisna, és egy Lokot nevű község, és Krasznikolódesz.
0: László, elfogy az időn, csak azért mondom, egy mondatot mondjam.
21: Értem. Innen menekült haza a németek elől, tulajdonképpen, hogy életbe maradjon.
0: Köszönjük szépen, ennyit tudtunk beszélgetni arról, hogy ma van a II. Világháború európai befejezésének emléknapja, amit holnap kérdezünk. Hallott róla, hogy márciusban 3 éve, nem holnap, hanem hétfőn. Szóval, hogy márciusban 3 éve nem látott bővülés mért a KSH kiskereskedelmi forgalomban. Ön szerint milyen a gazdasági helyzet? Másik kérdésünk, hová tervezi idei nyaralását, belföldre vagy külföldre? A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, a hangmérnök Rozbora Zoltán volt, a telefonnál Meszesen György és Sebők Tíme elfogadta hívásukat. Nevében is köszönöm, nevükben is köszönöm a figyelmüket, Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Hét magyar egység már döntős a szegedi kajakkenu világkupán. Sorsoltak a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjében. 15 magyar kerékpáros áll rajthoz a Tour de Hongrin. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: 40 ezer jegy már elkelt a szombati Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó magyar kupa döntőre. A 18 órakor kezdődő találkozót, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít a Puskás Arénában rendezik. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó magyar kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Gruber Zsombor mindkét csapatot jól ismeri, ő így nyilatkozott a közmédiának a döntő előtt.
2: Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
3: Hát igen, örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, és igazából így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupa döntő hete van, szóval készültünk a Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
2: És a Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
3: Hát igen, eddig kétszer veszítettünk. Igazából, ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de tényleg most a Ferencváros sikereért harcolok, és mi szeretném megnyerni a kupát.
1: Gruber Zsombort hallhattuk. Hétvégén véget ért az angol labdarúgó másodosztályú bajnokság alapszakasza. A Blackburn a 20. még bent maradást érő helyen végzett. Az együttes magyar válogatott kapusát Tóth Balást csapattársai az idény legjobb játékosának választották. Tóth Balázs az idényről és a jövőjéről is nyilatkozott Szabó Bencének.
4: 35 mérkőzésen vagy túl a bajnokságban, és még sérülés is volt benne, szóval hogyan tekintesz most erre vissza?
5: Igen, hát összességében nem az a szezon volt, amit én és a csapat is szerettünk volna, hiszen a kiesés ellen menekültünk szinte az egész szezon során. Személy szerint azt gondolom, hogy itt az utolsó 10 fordulóba, vagy utolsó 12 fordulóba tudtam azt nyújtani, amit egyébként is elvártam volna magamtól. Nem mondom, hogy extra szezonom volt, vagyis kritikus vagyok magammal, szóval nem éreztem azt, hogy egy extra szezonom lett volna, viszont így a vége az extrán sikerült, úgyhogy összességében azt mondom, hogy egy jó szezonom volt személy szerint, viszont csapat szinten ez nem elmondható, lehet, hogy ezért is van picit hiányérzetem. A válogatottal igazából tavaly megjött a nagy áttörés, hiszen bemutatkozhattam a kompetitív mérkőzésen is, vagyis tétmeccsen, úgyhogy ott sikerült már lejátszanom 6 mérkőzést. Összességében azt mondom, hogy egy jó és egy nagyon tanulságos szezonon vagyok túl.
4: Itthon Magyarországon folyamatosan láttuk a cikkeket, hogy a meccsemberének választottak. Csak ugye hát a csapatnak a teljesítménye. Hogyha az jobb lett volna, akkor biztos, hogy így pozitívabban emlékezné te is.
5: Nyilván, igen, de egyébként az én saját teljesítményemmel is így a szezon közben volt, hogy nem voltam megelégedve. A sérülésből nem tudtam olyan gyorsan felállni, egészségesen sem, meg ugyanazt a formát felvenni, mint ami a sérülés előtt volt. Nem tudtam úgy visszajönni, kellett annak is egy kis idő, és így a szezon vége volt az, amikor azt éreztem megint, hogy most 100%-os állapotban vagyok minden téren, és akkor tudtam is hozni az extra teljesítményt, és tudtam segíteni a csapatnak. Azt hallottam, hogy vannak érdeklődések, viszont leszögeztem az ügynökeim felé, hogy azokról ne beszéljenek, amik érdeklődések, hogyha van esetleg bármi konkrétum, akkor azt jelezzék felém, de egyelőre most még tárgyalunk a Blackburn-nel és egy esetleges szerződés hosszabbításról, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit hoz most a jövő.
1: Tóth Balázzsal a teljes beszélgetés a Nemzeti Sport Krónika után hallható majd itt a hazafutásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Szlovénia ellen lejátszotta a VB előtti utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait május 30-án Hamburgban, csak úgy, mint tavaly a francia Montpellier, az Imre Bencét is foglalkoztató német THW Kiel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melsungen a Flensburggal csap össze.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hét magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a szegedi kajakkenu világkupa nyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikó Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott, akárcsak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is A döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a döntőre. Fejes Dániel Bitman Emilnek értékelt.
6: Ez volt a tudatos felépítése a pályának?
7: Igen, az volt a tudatos felépítése, hogy hasonlót menjek, mint a válogatón, és ne nagyon nézegessem a többieket, hogy ha esetleg kilógok, akkor mennyire, hogy ne gondolkozzak ezzel, hogy én kibírom a végéig, vagy sem, hanem tényleg egy hasonlót, mint amit majd a döntőbe is fogok menni, mert kell majd így menni az elején.
6: Hát akkor beszélgessünk erről a döntőről, amelybe egy igen komoly önbizalommal mehetsz be, hiszen akár az elő, akár a középfutamon olyan teljesítményt tudtál leadni, amely azt mutatja, hogy meg tudtad őrizni ezt a formát, ami volt két héttel ezelőtt a válogatón, sőt, mint hogyha egy nagyon picit még előre is léptél volna.
7: Úgy érzem, igen, szerencsére nem féltem ettől, hogy most meg tudom-e menteni a formát, vagy nem. Úgy voltam vele, hogy megtudjuk, sokat pihentem, és tényleg, hogy bejött ez a kicsit jobb idő, én szerintem még javult is ez a forma.
6: És hát a középfutamon azért jó nevű ellenfeleket tudtál elcsípni, az A döntőben viszont hát VB szintű mezőny lesz.
7: Szeretnék az év legjobb idejét megkenuzni, nyilván ez az időjárástól is függ, és meccsbe lenni végig. Ha meg tudom csinálni azt, amit most csináltam, és még van benne egy kicsi, akkor már boldog leszek.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: 15 magyar versenyző áll rajthoz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben a Völgyhíd és a Vár látványos környezetében zárul. A 47. Tour de Hongrie jövő héten szerdától vasárnapig tart, 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével. További részleteket Eisenkramer Károly főszervező árult el a közmédiában.
8: Ugye a versenyünk Gyuláról fog indulni, és végig fogunk robogni az Alföldön át a Dunántúra, és 5 szakasz végén megérkezünk a balatoni szakaszhoz, Balaton-Almádiban lesz a rajt, és érkezünk Veszprémbe, és hát Veszprémben egy olyan nagyon gyönyörű helyszínt találtunk, egy igazán méltó helyszínt a Tour de Hongrie utolsó szakaszához. Az utolsó 1000 méter át fog robogni a viadukton, a háttérben a veszprémi várral, nagyon szép hátteret adott a város a Tour idei utolsó szakaszához. Amiért biztosan tudunk, és nagyon készül, és ő a versenynek abszolút legnagyobb sztárja, Tim Merlier. Ő a Quickstep versenyző, a Quickstep a profi kerékpársportnak is a legnagyobb csapatai között van, és hát Merlier a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt tudott nyerni, idén is győzelmekre készül, most a teljes élcsapat

0: Magyarországon is megverte Dina Márton, aki a magyar bajnoki mezben lesz itt a mezőnyben az NBH csapat tagjaként. Valószínűleg közöttük fog eldőlni, ugye Feldhofer Bálint kiesésével én azt gondolom, hogy kettőjük között lesz a legjobb magyar tipkai való versenynek az esélyesei, de összesen 15 magyar is lesz a mezőnyünkben. A magyar válogatott is indulni fog, tehát én nagyon izgalmas versenyt számítok.
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika, köszönöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóinak figyelmét, Szabó Szilviát hallották.
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
3: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: 17:30, jó estét kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
5: Görög Mártát, a Szegedi Egyetem jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, a tegnap visszalépett Melétei Barna Márton helyett.
4: Újabb embereknél mutatták ki az óceánjárón elterjedt hantavírus fertőzést, a luxushajó holnap a Kanári-szigeteken köt majd ki.
5: Idehaza Sopronban is használtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot burkolásra. Az önkormányzat is vizsgálja az eseteket.
4: Az időjárásról.
5: Napos, pátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter leendő kormányfő. Kis Júlia Lilla információi.
6: Lemondok a miniszteri jelöltségről, írt a közösségi oldalán Mellétei Barna Márton csütörtökön este. A Tiszapárt politikusa igazságügyi miniszter lett volna, tervezett kinevezését azonban sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Mellétei Barna azt írta, egyeztetett Magyar Péterrel, és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenység alapján ítél meg a nyilvánosság. A volt jelölt arról is írt, hogy sok évtizedes barátság, valamint szakmai és értékközösség köti össze a leendő miniszterelnökkel, akinek húgát 2025-ben vette feleségül. Az igazságügyi miniszteri pozícióra jelölése ugyanakkor szerinte nem a rokoni vagy baráti kapcsolatnak szólt. Magyar Péter a jelöltje visszalépésére a közösségi oldalán úgy reagált, Mellétei Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Egyúttal megköszönte neki a hazája és a Tisza közössége iránti elkötelezettségét.
7: Az első naptól segítem ügyvédként Magyar Pétert és a változást. Így lettem a Tisza jogi vezetője.
6: Mellétei Barna Márton lemondására egymás után érkeztek a reakciók. Radnai Márk leendő kormánybiztos azt írta, Mellétei Barna Mártonnak köszönhető, hogy a Tisza és az ahhoz kapcsolódó személyek jogi értelemben transzparensen és minden jogszabályt betartva tudtak működni, de személyesen ő is sokat köszönhet neki. Pénteken délelőtt pedig már be is jelentette Magyar Péter, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszter jelölt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán mutatta be Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, akit a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjének nevezett. Magyar Péter úgy fogalmazott, a professzorasszony elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Emellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnöke. Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen. Az ő dolga lesz azoknak a jogi feltételeknek a megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források hazahozatalát.
4: Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése.
5: A program 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik. Majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. A fő

0: főváros pedig a rakparton.
1: Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha előrehozott választásokon próbálnák meg leváltani az önkormányzatok vezetőit. Mészáros László összeállítása.
2: Beszéljünk őszintén. Mi idén szolidáriási hozzájárulást nem tudunk fizetni.
3: Budapest pénzügyi helyzete rendkívül súlyos, hangsúlyozta Karácsony Gergely az Index konkrétan Rónai Egonnal című műsorában. A főpolgármester szerint a főváros már nem képes teljesíteni az állam felé előírt befizetési kötelezettségeit, miközben a mindennapi működés fenntartása is egyre nehezebb.
2: Mindenképpen kell valami a kormányzati együttműködést.
3: Karácsony Gergely az újonnan megalakuló kormánytól számít segítségre.
2: Ahhoz, hogy túljussunk ezen a most nehéz helyzeten, több együttműködés kell. És innentől kezdve azért nem mondanék javaslatot, mert nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy nyilvánosságon keresztül üzenek a kormánynak.
3: Karácsony Gergelyt arról is kérdezték, tudott-e arról, hogy a főváros legnagyobb cége Balási Gyula megrendelője.
4: Kiderült közben, hogy a főváros legnagyobb cége Balási Gyula megrendelője.
2: Hát volt. Nem, egyébként nem tudtam. Azt tudtam, hogy fővárosi cégek mindig arra panaszkodtak, hogy ha bármilyen kommunikációs tendert kiírnak, akkor mindig Balási Gyula valami cége viszi el. Ezért azt mondta nekik, hogy ne írjanak ki ilyet.
3: Az interjúban az is szóba került, hogy egyes hírek szerint az új parlamenti kétharmad megpróbálhatná átalakítani az önkormányzati rendszert, és akár új önkormányzati választásokat is kiírna, amellyel őt is eltávolítanák a főpolgármesteri székből.
2: Ez abszurd felvetés.
3: Reagált Karácsony Gergely. Szerinte a választók felhatalmazását sértené az önkormányzatok feloszlatása.
2: Ezeket az embereket a választópolgárok szavazták meg, tehát ez az ő választói jogukat sérti, hogyha... Szerintem ilyet nem lehet csinálni, főleg nem a demokrácia helyettesítése nevében.
3: A főpolgármester szerint a Tisza párt egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy szakítson az egy párt központból irányított kormányzás korszakával, és biztosítson nagyobb önállóságot az önkormányzatoknak.
1: Egyelőre nem történt egyeztetés a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről a leendő kormány tagjai és a megyejogú városok szövetsége között, mondta a szervezet elnöke.
0: Szita Károly a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, így folytatódhatnak az önkormányzatok adóterhével kapcsolatos perek a bíróságokon. A kaposvári polgármester hangsúlyozta, a kormányzati intézkedés lényege, hogy a jelentősebb helyi iparűzési adóbevétellel rendelkező tehetősebb önkormányzatok hozzájárulást fizetnek a központi költségvetésbe, majd ezt a pénzt visszaosztják a szerényebb bevételekkel bíró, nehezebb pénzügyi helyzetben lévő településeknek. Hozzátette, a szövetség már korábban jelezte, hogy a rendszer teljes átalakítására van szükség, javaslataikat pedig az új kormánnyal is ismertetik majd.
5: Új feladatok, új hatásköröket kell megállapítani, és a kormánynak és az önkormányzatoknak a megnövekedett terheket is újra kell osztania. Ezeket mi letettük az asztalra, mi ezek mellett kitartuk. Nagyon remélem, hogy az új kormánynál is nyitott fülekre találnak.
1: Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége.
0: A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, fontos a mindenki számára tiszta versenyhelyzet, amelyben szerinte a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás úgy gondolja, hogy hangsúlyos lenne egyebek mellett az Airbnb-re vonatkozó szabályozás kidolgozása.
6: Nagyon lényeges lenne, hogy végre tisztába tegyük, hogy mi az az Airbnb, mi az a rövid távú lakáskiadás, és hogy működik ez a szállodák mellett és a szállodákkal szemben. Sokszor elmondtuk, mi nem ellene vagyunk, hanem szeretnénk egy szabályozást, de sok más dologra is vonatkozik, akár az oktatási helyzet kérdésére, hogy lehetne nem a felsőfokú, hanem inkább a középfokú oktatásba abba előre lépni, hogy jobban álljon rendelkezésre magyar munkaerő. Összességében mi abban bízunk, hogy egy nagyon transzparens és egy egységes szabályozási rendszer alakul majd ki, amiben mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz majd a piacon megtermelni a profitját.
1: A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette, a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa az Euroszíne Filmfesztiválon.
0: Nagy Ervin közölte, nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén. A vezetőposztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az operatív folytonosságot biztosítják, de az igazgatót több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Az egyik legégetőbb feladatnak nevezte a közvetett támogatási rendszer, az adóvisszatérítés azonnali stabilizálását, amely fontos a hazai és nemzetközi bizalom visszaállítása szempontjából. A célok között említette a filmes felső oktatás stratégiai kérdésként kezelését, és a több ablakos támogatói rendszer létrehozását.
7: Új forrásokat nyitunk meg. Ösztönözzük a köztelevíziós tartalomgyártás megújulását, hogy az alkotói energiák több úton is célba érhessenek. Szorgalmazzuk egy ablak megnyitását Európa irányába. Ezért elsőként kezdeményezzük a V4-ekkel közös film alap elindítását. Kiemelten fontos számomra, és ezt gondolom mindannyiunk számára, a vidéki Magyarország alkotó energiáinak a segítése. Aktiválnunk kell a régiókat, a pályaválasztástól kezdve a helyi produkciókat, támogatásán át egészen a mozi hálózat és a forgalmazás fejlesztéséig újra kell élesztenünk, vagy ha úgy tetszik, meg kell teremtenünk a magyar vidék filmes kultúráját is.
1: A végrehajtói rendszer teljes átalakítását szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom.
0: A pártelnöke azt mondta, miután holnap megalakul az új országgyűlés, haladéktalanul benyújtják az összes törvénymódosító javaslatukat, amelyeket korábban a leköszönő kormány lesöpört. Torockai László szerint a végrehajtó rendszert non-profittá kell tenni.
8: A non-profit rendszer az azt jelenti, javaslatunk alapján a bíróságok vagy a NAV alá vonnánk a végrehajtási rendszert fix bértáblákkal, és ezzel meg lehetne szüntetni azokat a visszaéléseket, azokat a törvénytelenségeket, jogszabály sértéseket, amelyekre rengeteg példát mutattunk be az elmúlt évek, sőt mondhatom az elmúlt évtizedek során, hiszen ez kormányokon átívelő volt, mert nem lesznek érdekeltek a végrehajtók abban, hogy extra profitot érjenek el, és minden áron, akár törvénysértések árán is minél több pénzt tudjanak az emberektől behajtani.
1: Az Európai Bizottság lezárta a brüsszeli magyar kémügyként ismerté vált vizsgálatot.
0: A Direkt 36 és Nyugati lapok tavaly ősszel írtak arról, hogy a brüsszeli magyar állandó képviseleten diplomataként dolgozó hírszerzők uniós tisztségviselőket próbáltak beszervezni. Újvári Balázs, a bizottság szóvivője közölte, az ügyben vizsgálatot indítottak, amely elmondása szerint minden fontos részletre kiterjedt, további felelősöket azonban nem találtak.
9: A bizottság azt állapította meg, hogy a sajtóban megjelent állítások kapcsán nem lehetett feltárni súlyos biztonsági kockázatokat. Más szóval, a vizsgálatok során összegyűjtött információk alapján, valamint a bizottság számára rendelkezésre álló eszközök igénybevételével személyes felelősséget, illetve személyes érintettséget nem lehetett megállapítani, csak is kizárólag a hírszerző tisztek esetében. A vizsgálat eredményeiről tájékoztattuk az Európai Parlamentet is.
1: A tűzszüneti kezdeményezések ellenére sem szűntek a harcok mára virradóra Ukrajna és Oroszország között. Részletek Iváncsik Attilától.
10: Az orosz főváros Moszkva és a Fekete-tengeri kikötőváros Rosztov is az ukrán harci drónok célpontja volt éjszaka. 13 orosz repülőtér működése leállt, miután egy légirányító központot is találat ért. Az orosz légvédelem szerint összesen 264 ellenséges repülőszerkezetet semmisítettek meg. Az ukrán drónok egy 700 és egy több mint 1000 kilométerre lévő orosz olajfinomítóban is károkat tudtak okozni. A Jaroszláv és a Perm városa melletti létesítmények az orosz nyersanyag feldolgozó ipar meghatározó elemei. Az ukrán elnök közlése szerint az átfogó légicsapás sorozat célja az volt, hogy bosszút álljanak az előző napokban az ukrán városok ellen végrehajtott orosz támadásokért. A kijevi sajtó arról ír, hogy a kelet-ukrajnai frontszakaszon Donyeck és Dnyipropetrovszk megyében is előre tudtak törni az orosz csapatok, és közel kerültek két újabb település elfoglalásához. Közben az ukrán és az orosz fél is figyelmeztette az ellenfele fővárosába utazókat. Május 9-én Kijev és Moszkva is életveszélyes lesz légicsapások veszélye miatt. Mint ismeretes, Moszkvában szombaton nagyszabású felvonulást tartanak a II. Világháborúban aratott győzelem tiszteletére. A szemben álló felek nem tudtak még egy pár napos tűzszünetben sem megegyezni, így az oroszok számára kiemelten fontos ünnep körül rendkívül nagy a feszültség.
1: Ismét összecsapások voltak az Egyesült Államok és Irán között. Washington szerint önvédelmi csapásokat indítottak, mivel Irán rakétákkal és drónokkal támadott meg a Hormuzi szorosban közlekedő amerikai hadihajókat. Teherán ezzel szemben azt állítja, hogy az amerikaiak lőttek először. A tűzharcok kiújulásának ellenére Donald Trump amerikai elnök úgy reagált, a tűzszünet továbbra is érvényben marad. Részletek Pék Bulcsútól.
11: Rakéták kilövése és Allah Akbar, vagyis Allah a leghatalmasabb felkiáltások hallhatók azon a csütörtök este közzétett felvételen, amely állítólag a Hormuzi szorosnál készült. Az iráni állami televízióban rendkívüli hírt tettek közzé. Percekkel ezelőtt értesültünk arról, hogy robbanásokat lehetett hallani a Kesme szigetnél. Egy katonai tisztviselő úgy tájékoztatott minket, hogy az ellenség rátámadt egy iráni olajszállító hajóra a Hormuzi szorosnál. A beszámoló szerint az ellenség egységek ezután iráni tűz alá kerültek és visszavonulásra kényszerültek, közölte az iráni hírolvasó. Az Egyesült Államok haderejének középső parancsnoksága egészen máshogyan kommentálta az eseményeket. Az amerikai hadvezetés szerint ők csak önvédelemből lőttek vissza, miután az irániak rátámadtak a Hormuzi szoroson át haladó hadihajóikra. Az amerikai elnök az incidens ellenére kijelentette, hogy a tűzszünet továbbra is érvényben van. Megpróbáltak újat húzni velünk, mi pedig elsöpörtük őket. Majd elmondom, ha vége van a tűzszünetnek, de erre maguktól is rá fognak jönni. Elég lesz a nagy sárga fényvillanásra figyelni Iránban, mondta Donald Trump, és kiemelte, hogy az összecsapások ellenére a béketárgyalások folytatódnak. Teherán láthatóan nem akarja feladni a harcot. Az Egyesült Arab Emírségekből érkező beszámolók szerint Irán péntek hajnalban ismét drónokkal és rakétákkal támadt az arab országra. Washington korábban azt kommunikálta, hogy megsemmisítették a perzsa állam támadó képességeit. A szakértők azonban úgy vélik, hogy Iránnak még hónapokig elégséges tartalékai lehetnek.
12: A két félnek a narratívája 180 fokosan eltér.
11: A Károli Gáspár református egyetem docense Sárközi Miklós az M1-en arról beszélt, hogy a konfliktus várhatóan az egyik fél kimerüléséig fog tartani.
12: Semmilyen szinten nem léptünk közelebb a megoldáshoz. Ez egy ilyen sajátos húzd meg, erezd meg típusú dolog, amelyben a két félnek eltérőek a tárgyalási technikái, eltérőek a céljai, és mindent az dönt, hogy kinek mennyi muníciója van, és ki meddig bírja azt, és ugye ki meddig tudja a téteket feltornázni.
11: Az iráni háborúval kapcsolatos hírek hónapok óta szélsőséges ingadozásokat okoznak a nemzetközi piacon. A béketárgyalások kedvező alakulásának hírére a Brent típusú nyersolajára valamelyest visszaesett, a harcok kiújulása azonban ismételten áremelkedéssel járt. Az elhúzódó konfliktus miatt a légitársaságok világszerte már több mint 75 ezer járat törlését jelentették be a júniustól szeptemberig tartó főszezonban.
1: Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették.
0: Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki az Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett a fertőzés egyik holland áldozatával. A hatóságok még keresnek egy személyt, aki ugyanazon a gépen utazott. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceániáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz.
1: A Greenpeace mérései alapján idehaza Sopronba is került az aszbeszt szennyezett kőzuzalékból. A környezetvédő szervezet két helyszínről is gyűjtött mintát, a laborvizsgálatok mindkét esetben beigazolták a rákkeltő anyag jelenlétét. Az önkormányzat is vizsgálatot rendelt el, ennek eredményére azonban még várni kell. Részletek Csüri Fannino összefoglalójában.
13: Reményeim szerint, ha van valamilyen szennyezés is, akkor a megfelelő hatóságok intézkedni fognak, hogy az rendkívül veszélyes anyag ne kerüljön a levegőbe, illetve ne fertőzze a lakosságot.
14: Bizakodnak a helyiek, bár a Greenpeace mérései azt mutatják, hogy Sopronba is került az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékból. A környezetvédő szervezet két területről vett mintát. Közleményükben azt írják, hogy az egyik helyszín a Pozsonyi úton található forgalmas kereszteződés, jelentős áthaladó autóforgalommal. Ráadásul egy lakóautó kereskedés is van itt, közelében pedig lakóházak és temető. A másik mintavétel az új építésű Egeredi Domblakópark egyik utcájában történt, ahol társasházat építenek. A Greenpeace szerint az építkezésről származó szennyezett kőzuzalék kikerült az aszfaltborítás nélküli útra is, amely a közlekedő járművek miatt porzik. A szervezet által végeztetett laboratóriumi vizsgálatok mindkét esetben beigazolták a rákkeltő anyag jelenlétét. Hangsúlyozzák, a mérési eredményeket, intézkedésüket kérve eljuttatják a hatóságoknak és a város önkormányzatának is.
15: Sopronban az önkormányzati cégeket, akik útépítéseket végeztek az elmúlt időszakban, valamint azon szerződéses partnereinket, akik kivitelezést folytattak önkormányzat megbízásából közutak javítása, karbantartása, építése tekintetében, nyilatkoztattuk őket, hogy az érintett osztrák bányákból származó anyagot használtak-e fel. Ők nekünk azt nyilatkozták, hogy nem történt ilyen anyagfelhasználás.
14: Ezt már Sopron polgármestere mondta a közmédiának. Farkas Ciprián hangsúlyozta, az osztrák bányák közelsége miatt mégis úgy döntöttek, hogy az önkormányzat is végeztet vizsgálatokat. Hozzátette, 34 utcából vettek mintát, a kiértékelésre azonban még néhány napot várni kell.
15: Létrehoztunk egy munkacsoportot, amit folyamatosan monitorozza ennek az állapotnak az alakulását. Azt is látjuk egyébként, hogy országos problémával kezd szélesedni az aszbeszennyezett közutaknak az állapota. Tehát meggyőződésem, hogy a kormányzati szerepvállalás nélkül nem megoldható az önkormányzatok számára ez a feladat. Magam is megkerestem már a megválasztott országgyűlési képviselőt.
14: Tette hozzá Farkas Ciprián. Az aszbeszennyezés ügyében a Greenpeace azonnali kormányzati intézkedéseket és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja a rövid és hosszú távú megoldások minél gyorsabb kidolgozása érdekében. A védekezés és a kárelhárítás költségeit egyébként a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján átvállalja.
1: Kismértékben nőtt az éves infláció.
0: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a pénzromlás mértéke áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest.
1: Óriásit nőtt márciusban a személyi hitelek piaca, több mint 120 milliárd forintot vettek fel az ügyfelek, ami 33,5%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Elemzők szerint az egy hónapon belül megkötött új szerződések összege még sosem volt olyan magas, mint márciusban. Közben minden idők legerősebb havi eredményét produkálta a hazai lakáshitelpiac is. Szilágyi Béla összefoglalója.
16: Az adatok szerint a tavasz első hónapjában 281 milliárd forint lakáshitelt vettek fel az ügyfelek, ami több mint a duplája az egy évvel ezelőttinek. A lakáshiteleken belül döntően a fix 3%-os hitelt igényelték a legtöbben, nem véletlenül, hiszen 3%-os kamatra 50 millió forintot is fel lehet venni 25 évre.
17: Az otthonstartprogram 3%-os ajánlata nagyon vonzó a lakásvásárlók számára, hiszen sokkal olcsóbb, mint a jelenleg elérhető piaci lakáshitelek. A piacról jelenleg 6-7%-os kamattal lehet felvenni lakáscélú hitelt. Ez ugye az otthonstart esetében mindössze 3%, illetve vannak olyan bankok, akik még ennél is kedvezőbb kamatot kínálnak.
16: Mondta Razsovics Rita, a bank360.hu pénzügyi elemzője. Más elemzők szerint a rekord hitel felvételében az is szerepet játszott, hogy többen attól tartottak, ez a lehetőség a választások után megszűnhet. Azóta már kiderült, hogy a fix 3%-os hitelkonstrukció nagy valószínűséggel marad, ugyanakkor az új kormány inkább a rászorultsági elvet erősítené. Ez azt jelenti, hogy a támogatások kevésbé a magas jövedelműeknek, inkább az alacsony vagy közepes keresetű családoknak szólnának. A lakáshitelek mellett a személyi kölcsönöknél is új rekordot hozott a március, a megkötött szerződésekben szereplő összeget tekintve. Több mint 121 milliárd forint ilyen hitelt vettek fel az ügyfelek, ami 33,5%-kal több mint egy éve. A jegybanki adatok alapján a személyi hitelek egy hónapon belül megkötött új szerződéseinek összege még sosem volt olyan magas, mint idén márciusban.
17: Nagyjából lehet sejteni, hogy az összeg jelentős része valamilyen lakáscélra megy el, például lakásfelújításra, autóvásárlásra.
16: A bank360.hu szakértője szerint a személyi kölcsönök nagy előnye, hogy szabadon felhasználhatók. Az, hogy egyre többen veszik fel, arra utalhat, hogy megnőttek a jövedelmek, amiből könnyebb a törlesztő részleteket fizetni. Emellett az alacsony inflációs vásárlásokra ösztönzi a családokat, a saját megtakarításaikat pedig ehhez személyi kölcsönökkel egészítik ki. A növekvő hitelek, hitelszerződések arra utalnak, hogy az emberek bíznak a gazdasági növekedésben. A hitelből a családok hamarabb tudnak például lakást venni, de erőteljesebben nőhet a fogyasztás, több munkahely jöhet létre, és így gyorsabban bővülhet a gazdaság.
1: Hétfőn ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. A szervezetet 2021-ben hozta létre Áder János volt köztársasági elnök és felesége, hogy segítsék nagykorúságukig vagy nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig a koronavírus miatt félárván vagy árván maradt gyerekeket.
0: Az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, eddig több mint 1640 rászorulót támogattak, jelenleg is mintegy 1100 fiatalnak nyújtanak segítséget. Herceg Anita hangsúlyozta, az érintettek helyzetükhöz mérten havonta kapnak pénzbeli támogatást, negyedévente pedig plusz juttatás is jár. Hozzátette, jogi és mentál higiénés segítséget is kínálnak, valamint kulturális és sportprogramon való részvételre, táborozásra, nyaralásra is van lehetőség. Külföldre is többször szerveztek már utazást. Felhívta a figyelmet arra, hogy munkájukhoz továbbra is várják az adományokat.
18: Gyűjtjük az adó 1%-okat is, működik a 13650-es adományvonalunk, illetve az alapítvány honlapján és a különböző Facebook, Instagram, LinkedIn felületeken is elérhetőek vagyunk, ahol megtalálhatják a támogatók annak a lehetőségét és formáját, hogy továbbra is támogassák a családokat. Fogadunk tárgyi adományokat is, eddig is kaptunk már vitamin készítményeket, iskolatáskákat, benzinutalmányokat, könyvcsomagokat, ágyneműt, minden olyat szívesen fogadunk, amit úgy érezzük, hogy hasznosnak bizonyul a családok számára.
1: Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására gyűjt a Katolikus Karitás.
0: A szervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a nyári üdültetéseken évről évre csak nem 4000 fiatal kikapcsolódását biztosítják. Zagybari Hárd elmondta, a jótékonysági akció célja, hogy minél több és jobb minőségű program valósulhasson meg a táborokban.
19: Elsősorban ugye az online adományozás a Caritas oldalain, ami lehetőséget teremt, hogy célzottan tudják támogatni, vagy átutalással, vagy az adományvonal hívásával, a 1356-os vonal hívásával is lehet csatlakozni. Ezek mind-mind segítséget nyújtanak, hiszen lehetőséget teremtenek a számunkra, hogy azokat a programokat, azokat a hiányzó eszközöket meg tudjuk vásárolni, amire szükség van.
1: Megkezdődött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtése.
0: Az egyesület kommunikációs vezetője a Krónikának hangsúlyozta, a szombatestig tartó akcióban országszerte 437 áruház vesz részt. Nagy György András hozzátette, a gyűjtéshez bárki hozzájárulhat valamilyen tartós élelmiszer megvásárlásával. Az adományokból készülő csomagokat várhatóan 50 000 rászorulóhoz juttatják majd el.
20: Ez egy nagyon egyszerű adakozási forma, talán a legegyszerűbb, hiszen akkor tehet bárki felajánlást, amikor eleve ő maga is ott van a boltban, és a polcsorok között járkál fel alá. Arra kérjük őket, hogy ilyenkor gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyel több tésztát, rizst, valamilyen tésztaszószt, vagy esetleg egy készételkonzervet, de gondolhatunk itt befőttekre, lekvárokra, édességekre is, és aztán a kassa mellett, miután kifizették ezt az extra terméket, leadhatják a élelmiszerbank az öltmerényes önkénteseinek.
1: Megvan a Balatonfagyia cím idei nyertese.
0: A 2026-os mezőnyben 38 fagylaltot neveztek a versenyre, amelyek közül a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó, Balaton Noir névre hallgató fagylalt költeménye került ki győztesként. Somodi János, a desszert készítője a közmédiában elmondta, a nyertes fagylalt legfőbb alapanyaga a maláta.
21: A kávé, a karamell és a csokoládé ízjegyei köszönnek vissza a fagylaltban, mindenkinek más-más. Ehhez készítettünk egy lumos szilvaszószt, amit beletettünk a fagylaltba, illetve a malátát újból felhasználva a lisztet készítettünk belőle, és egy diós malátás ropogós tettünk még a fagyiba, ami a textúráját egy kicsit feldobja a fagylaltnak.
22: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M5-ös autópályán Röszke irányába a 41-es kilométernél. Újhartyán térségében 8 kilométeres a torlódás. Az erős forgalom miatt jelentős menetidő növekedéssel számoljanak az M1-esen, a főváros irányába a Komárom és Tata közötti terelésben, valamint az M3-as határ felé vezető oldalán Mogyoród és Bak között. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében egy baleset miatt torlódik a forgalom 4 kilométer.
1: Fővárosi információk következnek.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban ma este 8 órától lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánc híd között rendezvény előkészületei miatt. Majd 11 órától a hétvégére lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
4: Jó napot kívánok! A gomoly felhők feloszlanak, de közben délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyolfelhőzet érkezik felénk, amely csak szombaton délelőtt vonul le északkeleti irányba. Mögötte mindenütt napos, gomoly felhős idő várható, zápor eső, zivatar szombat napközben nagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon alakulhat ki. Az északi szél időnként megélénkül. A minimum 8 és 14, a maximum 21 és 27 fok között várható. Pál Márton, Hungaromet.
23: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
22: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 18 óra, hírek röviden. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter leendő miniszterelnök. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett a fertőzöttek száma, 3-an pedig meghaltak. A Hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti Terézvárosi ház falomlás vádlottjai. A Balaton Mária fürdői Florida fagylaltozó nyerte idén a Balaton fagyia versenyt. Napos fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Holnap főleg a Dunántúlon lehetnek záporok, a szél időnként megélénkül. 21-27 fok lesz.
22: Műsorajánlat.
24: Furulya, szűr, kalap, régi mesék a pödröd bajusz alól, a hagyományos pásztor élet emlékei. Szürkésbarna tollruházat, erős futólábak, barangolás Európa legnagyobb túzok fészkelő helyén, a Körösmaros Nemzeti Park szikes pusztáin. Bivajgulyás, bivajburger, cirokszárra tekert kürtős kalács és nemzeti parki védjegyes portékák kóstolója. Dévaványa és a Túzok Fesztivál természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
22: Országjáró szombat délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
25: Közétkeztet és újra gondolva egy országos szakácsversenyen. Egy borász útja a flow élményig, főzés és tartalomgyártás találkozása, valamint elfeledett szőlőfajták újjászületése. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
22: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
26: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
27: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
26: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
22: Határok nélkül Szerdati Fannival.
28: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Újabb segélyszállítmánnyal érkezett Kárpátaljára a Katolikus Caritas.
29: Mai nap hoztuk el a 693. segélyszállítmányt személyesen, hiszen nagyon fontos üzenete van annak, hogy 4 év távlatából sem felejtjük el az ittenieket, a lakosságot, akik szükséget szenvednek, és igyekszünk őket a továbbiakban is támogatni.
28: Megújul a Marosvásárhelyi Közigazgatási Palota.
5: Ez egy hatalmas projekt, tehát egy akkora projekt, amit a megyei önkormányzat saját költségvetése nem bír meg, viszont mivel nagyon nagy szükség van arra, hogy elsősorban a külső elemeknek a felújítását elkezdjük, ezért elindítottuk az első fázisát ennek a projektnek.
28: És most jöjjenek a részletek. Újabb segélyszállítmánnyal érkezett Kárpátaljára a Katolikus Caritas. A mostani adomány áramfejlesztő berendezéseket, élelmiszert, takarókat és téli ruházatot tartalmazott. A generátorokat kárpátaljai családok között osztják szét, az élelmiszerekből pedig a helyi szeretett konyha készít majd ételt az idősek számára. A segítségnyújtás részleteiről Iváncsik Attila számol be.
6: A Katolikus Caritas az orosz-ukrán háború kezdete óta több mint 46 ezer menekültnek nyújtott közvetlen segítséget, valamint 585 tonna adományt juttatott el Kárpátaljára és Ukrajna belső területeire. Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója munkácson elmondta, 4 év távlatából sem csökkent az a szolidaritás és az az együttérzés Magyarország részéről, ami a háború elején volt tapasztalható.
29: 4 évvel ezelőtt tört ki a háború, és a 4 év alatt krízishelyzeti ellátást, integrációs szolgáltatásokat indítottunk, és segélyszállítmányokat küldtünk mind Kárpátaljára, mind Ukrajna más területeire, és mai nap hoztuk el a 693. segélyszállítmányt személyesen, hiszen nagyon fontos üzenete van annak, hogy 4 év távlatából sem felejtjük el az ittenieket, a lakosságot, akik szükséget szenvednek, és igyekszünk őket a továbbiakban is támogatni.
6: A Katolikus Caritas a sorozatos áramkimaradások áthidalására rövid idő alatt mintegy 40 generátort és több mint másfél tonna élelmiszeradományt, 500 paplant és téli ruhaneműt adott át a kárpátaljai Szent Márton Caritasnak, hogy a legnehezebb helyzetben lévők számára is biztosítható legyen a legalapvetőbb ellátás. Pogány István atya elnök.
7: Ahhoz, hogy hiteles legyen az evangélium hirdetésünk, ahhoz szükséges a szeretett szolgálat is, és mi is törekszünk sokat segíteni az itteni szegényeknek, de nagyon sokat kapunk a Magyar Caritastól, és azt tudjuk továbbadni, meg másoktól is, hívektől, plébániák gyűjtenek, és adjuk ezt a itteni híveknek, szegényeknek, nem csak a híveinknek, és azért elég sok megyen belőle a keletre is, ott is a szegényeknek osszuk szét ezeket a segélyeket, és hálásak vagyunk érte, szeretnénk megköszönni mindenkinek.
6: Kárpátalján háborús körülmények között élnek az emberek, és sok család számára nap mint nap valós dilemma, hogy gyógyszerre vagy élelmiszerre költsön. Hangsúlyozza Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Caritas igazgatója. Kiemelte, soknak az sem magától értetődő, hogy van-e fűtés és áram az otthonukban.
8: Rendkívüli áramszünetek voltak, vannak, periódikusan hol nehezebb, hol könnyebb helyzet van ebből a szempontból, és hát ugyan már az elmúlt években elég sok, tehát 38 generátort osztottunk ki különböző szociális és oktatási intézményeknek, egyházi közösségeknek, de még mindig kevés, tehát hogy amikor kisebb a baj, amikor 2-3 órára kapcsolják ki az áramot, akkor ez így elegendő, de amikor már 15-18-20 órák vannak, akkor ez már nagyon megérződik, és akkor mindig többen és többen kopogtatnak.
6: A templomi gyűjtés mellett a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal hozzájárulhat bárki a segítségnyújtási akcióhoz. A Katolikus Caritas továbbra is folyamatosan juttatja majd el a támogatásokat Kárpátaljára.
28: Több mint 5 tonna adomány gyűlt össze a Királyhágó melléki református egyházkerület kezdeményezésére. A segélyszállítmány jelentős részét már korábban eljuttatták Kárpátaljára, most pedig újabb csomagok érkeztek az Ungvidékre. Az egyházi vezetők és a Magyar Református Szeretett Szolgálat képviselői személyesen vitték el az adományokat, hogy támogatást és reményt vigyenek a nehéz körülmények között élőknek. Részletek Iváncsik Attilától.
6: A párciumi református egyházi vezetők személyesen hozták el Kárpátaljára és adták át Nagy-Dobronyban, Kisgejőcön, Korlát-Helmecen és Nagygejőcön azokat a segélycsomagokat, amelyeket a hívek nagy örömmel és szeretettel készítettek el. Bogdán Szabolcs János, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke kiemelte, a vészterhes időkben különösen fontos az összmagyarság összefogása a kárpátaljai magyarokért.
9: Egymás elét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez a Biblia ige vezetett bennünket, amikor gyűjtéseket indítottunk a Királyhágó melléki református egyházkerületben kárpátaljai testvéreink számára. Ez a fajta szeretett akció, ez elkezdődött már a háború előtt, tehát ha jól számoltuk ide jövet útközben, 2017-ben gyűjtöttünk először Királyhágon melléken a Magyar Református Szeretetszolgálat megkeresésére. Akkor az elején két egyházmegyénk kapcsolódott bele ebbe az akcióba, a Bihari Egyházmegye, illetve a Somlyói Egyházmegye. Én akkor a Somlyói Egyházmegyének voltam az esperese, a Bihari esperes meg a mostani egyházkeleti főjegyzőnk volt, tehát így indult el Királyhágon melléken a gyűjtés. Kárpátaljának szegény konyhák, szociális konyhák számára, oktatási intézmények számára, és ezt növelte tulajdonképpen, hiszük Isten lelke bennünk, és kimunkált ezt a nyitottságot. Úgyhogy amikor kitört az ukrán-orosz háború, akkor ez az egész szeretett akció, ez még inkább nagyobb szájra kapott, ha lehet így fogalmazni, és miután megválasztottak püspöknek, akkor ebbe belevontuk az egész egyházkerületet. A szeretetszolgálattal kötöttünk külön egy együttműködési szerződést, tulajdonképpen mi is része lettünk Királyhágó melléki református egyházkerület a szeretetszolgálatot fenntartó református, magyar református egyházak közösségének, és most már mondhatni, hogy teljesen benne van a gyűjtési kultúránkban, a segítségnyújtási kultúránkban az, hogy évente akár többször is Kárpátalja fele nyílik ki, nem csak a szívünk, hanem a pénztárcánk és adományokat gyűjtünk az itteni rászorulók számára. Fontosnak tartottuk azt, hogy jöjjünk el személyesen, mondjuk el az itteni testvéreknek, hogy nem vagytok egyedül, hogy ott vagyunk mellettetek, imádkozunk érettetek folyamatosan, és egyfajta lelki bátorítást, lelki biztatást szeretnénk átadni, erősíteni az itt élő testvéreket, mert úgy látjuk, hogy szükség van erre is.
6: Katona Viktória, Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója kiemelte. A kárpátaljai magyarság nehéz helyzetét látva nem csak az anyországi, hanem az Erdélyben élő közösségek is rendszeresen összefognak.
10: A Magyar Református Szeretetszolgálat 2017 óta komoly kapcsolatot ápol a Királyhágó melléki református egyházkerülettel, amely a kölcsönösség elvén alapul. 2024. június 3-án aláírtunk egy együttműködési megállapodást, amely alapján vállaltunk egymás felé olyan fajta kötelezettségeket és felelősséget, amelyben kölcsönösen segítjük egymásnak a közösségeit és azokat a helyeket, amelyeket maga a Református Szeretetszolgálat is támogat. Így ennek az akciónak a keretén belül immáron már harmadik alkalommal járunk úgy Kárpátalján, hogy a Királyhágó melléki református egyházkerületnek szinte azt lehet mondani, hogy a 200 ezer reformátusának az ajándékát és az adományát hozzuk el, postás szerepben vagyunk benne, ránk bízzák azt, hogy mi összekészítsük ezeket a csomagokat, el is megyünk természetesen az összegyűlt adományokért, az elkészítés után pedig részt veszünk annak a megszervezésében, hogy itt mely egyházközségeket, mely gyülekezeteket látogassa meg főtiszteletű püspök úr és az egyházkerületnek a küldöttsége, és számunkra azért különösen öröm, hogy láncszemek vagyunk ebben a közösségi rendszerben, és össze tudjuk kötni egymással az egyházkerületeket, a reformátusokat, és úgy így is együtt közösen megérezzük, hogy tényleg egy testnek a tagjai vagyunk. Én személy szerint belülről is nagyon sokáig láttam a Kárpátaljai Református Egyházkerületet, azt érzem, hogy egyre nehezebb. És mint a szervezet is azt tapasztaljuk, hogy egyre több nehézségekkel szembenézni a Kárpátaljai Reformátusságnak, vagy egész Kárpátalja népének, és ez a folyamatos nehézség, ez az állandóság, ami mégis azonban változásokat hoz magával is számíthatatlanságot, ezért a lelkek nehezednek, a testek nehezednek, egyre jobban elfogy már az a pénz, amit megtakarítottak, az inflálódás miatt egyre nehezebb megélni a nyugdíjból, vagy pedig a fizetésből, hogyha egyáltalán van fizetés, van hova lehetőség elmenni dolgozni, és szeretetszolgálat éppen ezen igyekszik dolgozni és elősegíteni, hogy ezeket a nehéz helyzeteket egy kicsit ki tudja könnyíteni egy-egy élelmiszercsomaggal, vagy pedig azzal a 26 szeretett konyhával, amely mögött ott áll a szeretetszolgálat immáron 3 éve.
11: Hamarosan elkezdődhet a marosvásárhelyi közigazgatási palota teljes körű felújításának első szakasza. A műemléképület külső homlokzatának és épület díszeinek a restaurálása. Jelentette be Péter Ferenc, Maros megye tanácsának elnöke, a megyei önkormányzat idei költségvetési adatait és a tervezett beruházásokat ismertető sajtótájékoztatóján. A város másik ikonikus szecessziós épülete, a kultúrpalota felújítása tavaly fejeződött be. A megyei tanácselnökkel Erdei Edit Zsuzsának készített interjút.
5: Nagyon fontosnak tartottuk, hogy Marosvásárhelyen a régi városházát, amit Bernádi György polgármester épített meg, hogy ezt is felújítsuk, még akkor is, hogyha ez pillanatnyilag nincsen a megyei önkormányzat tulajdonában. Bérlők vagyunk benne, az állam tulajdonában van, de elindítottuk ezt a tervet, amivel egy teljes felújítást, külső-belső felújítást kezdeményeztünk. Ez egy hatalmas projekt, tehát egy akkora projekt, amit a megyei önkormányzat saját költségvetése nem bír meg, viszont mivel nagyon nagy szükség van arra, hogy elsősorban a külső felújítást, a külső elemeknek a felújítását elkezdjük, ezért elindítottuk az első fázisát ennek a projektnek, a külső burkolatoknak a felújítását, és természetesen ugyanúgy a nyílászáróknak is. Itt vannak ezek a gyönyörű ablakok, viszont amint láthatjuk, már a külső részei annyira tönkrementek, hogy ha nem akarjuk, hogy ezek az üvegek kiessenek a keretekből, akkor kötelező módon fel kell újítani. Ez a pályázat most 9,9 millió leértékű, ez meg is lett hirdetve, van nyertese is a versenynek, és elkezdjük ebben az évben 1,5 millió lejt szántunk rá, hogy ha szükség lesz és gyorsabban halad az építő, akkor természetesen még gondolunk a pótlásra is, de mindenféleképpen szeretnénk, hogy minél hamarabb a legfontosabb munkálatokat befejezzük, és utána, hogyha lesz pályázati kiírás, tehát ha lesz lehetőség, hogy akár uniós, akár kormányforrások megpályázzunk erre a felújításra, akkor fogjuk használni ezeket, ha pedig nem, akkor lépésről lépésre megyünk a következő szintekre, a tetőszerkezet felújításra, a belső terek felújítására, a belső udvar felújítására, tehát a kivitelezési tervünk gyakorlatilag megvan az egész épületre, csak ez hihetetlen nagy összeg, úgyhogy lépésről lépésre fogunk haladni előre ennek az épületnek a felújításában is.
12: Jövőre lesz 120 éve annak, hogy felépült ez a műemléképület. A felújítás nem fejeződik be az évfordulóra?
5: Nem fejeződik be valószínű, de én nagyon bízom abban, legalábbis az építővel való beszélgetésben, hogy legalább a fő homlokzatot sikerüljön felújítani jövőre, és hogyha ez sikerül, akkor már az is egy nagy eredmény.
12: Elhangzott a sajtótájékoztatóján, hogy a kulturális jellegű beruházások, fejlesztések közül a Mikházi Régészeti Park és Látogatóközpont felújítására már sor került, nem sokára át is adják a megújított létesítményt.
5: Igen, ez a Maros Megyei Múzeumhoz tartozó intézmény, és itt közösen készítettünk egy pályázatot, ahol európai uniós alapokat is nyertek, viszont ezek az alapok sosem elegendőek, így a megyei önkormányzat is hozzájárult, ez a projekt 19 millió lej értékű, amiből ebben az évben volt kifizetve a legnagyobb mennyiség, közel 15 millió lej, és az elmúlt napokban volt a szakmai átvétel, viszont csak a nyárára lesz megnyitva, tehát addig, amíg elkészülnek azok a rendszerek, amik biztosítják a biztonságot, meg a látogatást, az még beletelik egy pár hónapba, úgyhogy a nyárára látogatható lesz ez a régészeti park. Szerintem ez is egy turisztikai attrakció lesz, egy fontos dolog, amivel büszkélkedhetünk Maros megyében. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Mikháza ugye a ferences templomáról is híres, tehát ezáltal egyre több turistát tudunk odavonzani, és próbálunk tovább lépni, hogy további tereket biztosítsunk a látogatóknak.
28: Új lendületet kapott a Salgói vár kutatása egy magyar-szlovák határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően. A két vár egy család elnevezésű Interreg projekt a Salgó és a Somoskői várak megóvását, valamint a két várat összekötő Petőfi sétány felújítását tűzte ki célul. A régészek tavaly szeptemberben tértek vissza a helyszínre, hogy folytassák az 1980-as években megkezdett feltárásokat. Az eddigi eredményeket most kiállításon mutatták be a salgótarjáni Tornyai Béla Múzeumban, ahol konferencia, túra és egy művészfilm is segíti a látogatókat a Salgói vár történetének megismerésében. A helyszínen járt Tarnóczy László.
13: Fejcsi Bálint Salgótarján polgármester egy újabb határon átnyúló sikeres program mellé állhat. A Salgóvárát egy interreges pályázat segítségével kutatták, és talán majd újítják is.
14: Ez egy olyan átfogó projekt, ami határon átnyúló, és két vár egy család néven fut. A Salgó és a Somoskői várnak részben egy állag megóvását, de ez kisebb részben sokkal inkább a turisztika fogadásában segítkezik. És nem véletlen, mert a két várat összekötő út a Petőfi sétány, neves költőnk egyik túraútvonala az, ami felújításra kerül. Többek között természetesen a várban is lesznek a turista fogadásra vonatkozó fejlesztések. A két vár ilyen ölelésben nagyon kevés helyen fordul elő az országban. Bárki, aki ide érkezik, egy maradandó élménnyel tud innen majd távozni.
1: Fotósok azt mondják, hogy Magyarország látványában legjobban dokumentált vára, és ez köszönhető annak, hogy elszánt lokálpatrióta profi fotósok itt fotós maratont szerveztek több éven keresztül, ahol különböző napszakokban és különböző történésekkel fotózták a várat. Lesz esetleg ilyesminek is folytatása?
14: Tervezzük, de önmagától is ez mindig szerveződik, és elfogultság nélkül nem is tudok nyilatkozni, és ami ennél azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy Petőfi Sándor sem tudott elfogultság nélkül nyilatkozni, hiszen nem sok várat örökít meg emlékirataiban, főleg nem így magasztalva azt és annak környezetét. Tehát úgy gondolom, hogy akár belőle készítünk fotókat, akár róla készítünk fotókat, akár pedig a levegőből készítünk fotókat, az mindig teljesen egyedülálló, különleges, és nem véletlen, hogy fotósok tömegét vonzza ez a látvány. Hiszen egy magaslati ponton van, egy vulkán tetején, kimagaslódva a környező vidékből.
2: Nógrád a Várak vármegyéje, itt aztán a középkorból van mit kutatni. Sok Gabriella múzeum igazgató.
3: Ó, bőven, de hogyha azt mondjuk, hogy a várak mellett, amik szinte még nincsenek teljes mértékben feltárva, ezek mellett teljesen szűz területről beszélünk, hiszen akár Salgótarjánban, akár a teljes megyére kiterjedve nagyon-nagyon sok feladatuk van még a régészeknek, és mindenkinek van lehetősége, a jövő generáció régészeinek is, hogy mindig újabbnál újabb dolgokat fedezzenek fel.
2: Felvidéki kollégáikkal milyen múltra tekint vissza az múzeumi együttműködés?
3: Nagyon régre, hiszen 2013 előtt Széchenyben volt régészet, mint gyűjtőkör. Ők is nagyon jó kapcsolatot ápoltak. Akkor még Nógrádi Történeti Múzeumként nevezték korábban a Dornyai Béla Múzeumot, és akkor más területen voltak együttműködések természetesen a felvidékkel történeti képzőművészeti részben. De a régészet most különösen erős határon túl, tehát nagyon jó az együttműködés. Kollégáink sokszor találkoznak, és ugye vannak olyan feladatok is, amit közösen kell megoldani. Az Interreg pályázat erre kiváló. Nagyon sokszor járnak külföldi tanulmányutakra kollégáim, tehát vagy konferenciákra ott adnak elő, úgyhogy nagyon erősen szakmázunk külföldön is.
11: Különleges várostörténeti és egyházi emlékeket bemutató tárlat nyílt a nagyszebeni Bruckenthal Múzeumban. A kiállítás az evangélikus nagy templom felújítása során előkerült tárgyakból, valamint a múzeum gyűjteményének darabjaiból válogat. A tárlaton Veresemese Gyöngyvér Szőcs Péterrel, a Szatmárnémeti Megyei Múzeum aligazgatójával beszélgetett.
15: Az ember meglepődik, amikor ismerős arcokkal teljesen más helyen találkozik, hiszen ugye a mi megszokott találkozási helyünk általában Szatmárnémeti volt, nem Nagyszeben. Hogyan vett részt ön ebben a munkában?
16: A szebeni nagy evangélikus templom kutatás egy évtizeden keresztül tartott, a helyreállítás és a kutatás, és olyan volumenű feladat volt, hogy a régész csapatban kolozsvári szakemberek, Zilakról is volt restaurátor, mi Szatmárnémetiből, akkor a Bukaresti Régészeti Intézet vezette, és nyilván a helyi erők is, tehát a Bruckenthal Múzeum és a helyi egyetemnek a régésze is vettek részt, tehát ez egy ilyen egész széles csapat volt, és most a megnyitón olyan minőségemben vettem részt, hogy a Szatmár Megyei Múzeum vette át egy részét annak idején a kisleleteknek, itt mi dolgoztuk fel, és restauráltattuk, fényképeztettük, és a katalógushoz előkészítettük, és ugye most nyilván a kiállítás előtt adtuk vissza, lett egységes az egész gyűjtemény, most nyílik meg majd a templomban is a kőtár és a digitális kiállítás, itt a Bruckenthal Múzeumban maga a tárgyaknak a bemutatása, és egy ilyen összedolgozásnak az eredményét láthatják a kedves érdeklődők. Ugye a kiállításban a Bruckenthal Múzeum minden olyan tárgyából válogattak, ami a nagy templom történetéhez kötődik, tehát a kegytárgyak és a miseruhák, illetve hát a képeslapok, az ábrázolások, ezek nem régészeti leletek, de a vaskorból, illetve a részkorból is, az őskorból is vannak leletek, mivel ugye ezen a területen, akkor is megtelepedtek, az emberi településre alkalmas volt a hely, és akkor nyilván ezek is előkerültek, nem dobták el őket, hanem beleltároztuk, és ezek is ugye vitrínbe helyet kaptak. A leletek többnyire mind a temetkezésekhez kötődnek, temetkezési kellékek, a koporsóveretek, fogantyúk, vagy az eltemetetteknek a ruházatához kapcsolódik, de nyilván egy ilyen városi közegben egy csomó olyan lelet is van, ami bekerül gyűszű, és nyél, posztó, vég, plomba, tehát olomplomba, mindenféle üvegtárgyak, poharak, töredéke, amik akár egy rendezés során a feltöltésben kerülhettek elő. Tehát egy rendkívül szerteágazó tényleg, és hát nem csak a templomra, hanem a város mindennapjaira is betekintést lehet nyerni egy ilyen kiállításon keresztül.
15: Az ön számára volt-e valami különleges, érdekes, ami egyrészt a régió történetéből fakad, netán éppen a régészek számára különleges tárgyak?
16: Az 1000 feletti kísérletek között nehéz különbségeket tenni. Tényleg vannak nagyon izgalmas dolgok. Volt egy címeres pecsétgyűrű töredék, meg monogram is van rajta, tehát valamikor a 16. századból származik, majd napig is foglalkoztat, hogy ki lehetett az a személy, aki elvesztette a templomban ezt a gyűrűt, és az ilyen rejtélyek tartják életben a régészt, hogy így mondjam.
15: Lesz-e utóélete ennek a munkának? Van-e még olyan tárgy, vagy egyáltalán olyan tárgyegyüttes, aminek a történetét megpróbálják kideríteni, esetleg a város történetre vonatkozó egyéb következtetéseket levonni, netán régióra, egész Erdélyre?
16: Nyilván itt még a tudományos értékelés, a monográfikus feldolgozás az ásatásnak hátra van, ezt az ásatás vezető régész koordinálja, és mindenki elkészíti a maga fejezeteit, és ez előbb-utóbb megjelenik. Itt a Bruckenthal Múzeum többes projektben gondolkodik. Egyrészt van egy állandó kiállítás rész, ami magában a templomban, a templom padlásterébe fog megnyílni, illetve itt a Bruckenthal palotában, illetve lesz egy utazó része a kiállításnak, amit erdélyi városaiban, illetve romániai városaiban, majd remélhetőleg akár Magyarország városaiban, hogyha van érdeklődő, lehet megtekinteni.
28: Negyedik alkalommal rendeztek kiállítást a temesvári Bolyai János Szakkollégiumban tanuló képzőművész szakos diákok munkáiból. A tárlaton, amelynek címe Parallellák, a névadó matematikai munkásságára utal, az idén 9 diák mutatja be munkáit. Az ifjú művészek úgy vélik, ez a kiállítás kiváló lehetőség az indulásra, munkáik szélesebb körben való megismertetésére. A megnyitón Lehőc László is ott volt.
0: Dr. Adorjáni György Pál Réka, a Temesvári Nyugati Egyetem docense, a Bolya is képzőművészet és diákok mentora. Hogyan alakult ki az idei kiállítás anyaga?
4: A diákok végzik a szelekciót, ők választják ki az iskolai témákból, meg a szabadidejükben, amiket dolgoznak. Így volt az idei meglepetés is a Szabó Gergely munkája, aki a fiatalkori Bolyai János mellszobrát készítette el, és az volt egy izgalmasabb kérdés az idei kiállítással, mert tegnap még vártam az üzenetet, hogy akkor elkészül vagy nem készül, és nem akartam stresszelni a fiatalembert, de jött az üzenet, hogy megnyugodhatok, vállalható a munka.
0: Nagyon változatos munkákat láthatunk, és változatos műfajban. Mi minden van itt?
4: Változatos a műfaj, mert az egyetem legtöbb szakáról vannak jelen, tehát vannak grafikusok, vannak divatról, van belső dizájn, festészet, minden. Még akár a költői fele is megmutatkozik meg. Olyan diákunk is van, aki ugye a belső építészetről van, de kerámiákat is hozott el.
0: Ön már negyedik éve kíséri figyelemmel a diákok munkáit, a fejlődésüket. Mit tapasztal?
4: Azt tapasztalom, hogy nem csak technikában fejlődnek, hanem a személyiségük is. Fejlődik, mélyül, kíváncsiak, bátrak, úgyhogy hajrá nekik.
0: Szabó Gergely egy meglepetéssel érkezett. A névadó a portréját készítette el.
17: Bolyai Jánosról készítettem egy portrét. Ez az ötlet igazából a bentlakásból jött. Nekünk volt egyetemi témánk, hogy készítsünk portrét híres emberről, és én ennek kerestem egy plánét, hogy akkor legyen ennek értelme. Másrészt pedig egy szimbólumot szerettem volna a bentlakásnak, egy fiatal arcot, ami motiválhatja a későbbiekben a bentlakókat.
0: Szobrászhallgató vagy?
17: Szobrászhallgató vagyok, igen, a Temesvári Nyugati Tudományi Egyetemen. Másodéves vagyok, és erre a kiállításra nagyrészt portrékat hoztam. Megpróbáltam egy kicsikét az identitással foglalkozni az utóbbi időben, és ennek a produktumát hoztam el erre a kiállításra.
0: Honnan érkeztél a Temesvári Egyetemre?
17: Székelyudvarhelyre.
0: Miért választottad a Temesvári Egyetemet?
17: Beszéltem liceumi tanáraimmal, és mint kiderült, ők is itt tanultak, és ők ajánlották nekem, és bíztattak, hogy próbáljam meg, és szerencsésen felvettek elsőre, úgyhogy meg vagyok elégedve.
0: És az egyetem hogy tetszik?
17: Nagyon jó, nagyon szeretem, főleg azért is, mivel egy nagyon összetartó az osztályközösségünk. folyamatosan segítünk egymásnak. A professzoraimmal is nagyon jól kijövök. A főprofesszorom Kocsis Rudolf, rangos művész, több munkája is van itt Temesváron is, és az ő keze alatt tanulok portrézni.
0: Bokor Anna Júlia, első éves mester is grafika szakon, több munkát is hoztál, miket válogattál ki erre a kiállításra?
18: Ceruza rajzot hoztam, inkább társadalom kritikával foglalkozó munkákat, és most az első alkalom, hogy írásokkal is készültem, és bemutatom azokat is, olvashatóak.
0: Milyen írásokról van szó?
18: Több autóreflexiót szoktam írni a szabadidőmbe, és azokat hoztam el, amik részben kapcsolódnak a munkáimhoz.
0: És a grafikáidat mi ihleti? Azt mondod, hogy társadalom bírálatról van szó.
18: Az emberi kapcsolatok, a bennem megfogalmazó kritikák, min lehet jobbítani, változtatni, mit kellene megoldani, vagy mi igényel több figyelmet. Erre fordítom a hangsúlyt a munkáimban, hogy egy kicsit elgondolkodjunk rajta, észrevegyük, beleolvassuk önmagunk hibáit, akár megoldandó problémáit.
0: A Bolyai János szakkollégiumból viszonylag sokan vagytok képzőművészet szakon. Milyen műhely hangulat alakul ki itt?
18: Jó szakmai beszélgetések. Nem gyakran dolgozunk együtt, mivel mindenki az egyetemen dolgozik, de most lehetőséget kaptunk a pincében egy művészi

0: Így a felkészítőkön úgy éreztem, hogy sokkal jobban ki tudom fejezni magam, és sokkal kreatívabb, sokkal jobb rajzokat tudok úgymond készíteni. És volt egy fordulópont, amikor választanom kellett, és a szívemre hallgattam, és úgy gondolom, hogy jól döntöttem.
1: És miért pont Temesvárt választottad?
0: Egyáltalán nem készültem Temesvárra. Én vagy Kolozsvárra, vagy Budapestre szerettem volna, csak sajnos egyedül Temesvárra jutottam be. De úgy gondolom, hogy a legjobb helyen vagyok most, ahol lehetek.
1: Mit hoztál el erre a kiállításra?
0: Elhoztam egy pár rajzot, amiket a felkészítőkön készítettem. Az egyik a szülővárosomból van, Kézdivásárhelyről. Az egyik múzeumnak az épületét rajzoltam le, és emellett elhoztam pár kerámiás edényt, amiket a szabadidőmben készítek, és ezt nagy szeretettel készítem, mert egy olyan dolog, ami közel áll a szívemhez.
1: Hogy érzed magad a Bolyai Szakkollégiumban?
0: Úgy érzem, hogy ki tudok teljesülni, önmagunk tudunk lenni, mindenben segítenek, egy családi környezet van nálunk, ide csak jó élmények kötnek.
2: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
3: A nap kérdése.
4: Márciusban 2,8%-a zsugorodott a német ipari termelés, ami már egyértelműen jelzi a közel-keleti háború kedvezőtlen hatásait. A péntek reggel közölt adat alapján a vártnál erősebb első negyedéves növekedés mellett is inkább lefelé mutató kockázatok vannak a német gazdasággal kapcsolatban, állítják szakértők. Ez persze jelentősen befolyásolhatja a magyar gazdaság kilátásait is. Hogyan védhető ki ez a hatás, akár hosszú távú módszerrel, vagy eleve meghatározó a földrajzi helyzetünkből adódó kötöttség? Ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csatmag Donna közgazdászt, egyetemi tanárt. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok!
4: Ugye ön azt mondja, hogy a gazdaság dinamizálásához a nagyobb hozzáadott értéket előállító, és akkor itt van a kulcs, a német gazdaságtól kevésbé függő tudás alapú tevékenységek bővítésére lenne szükség. Na most a kérdés ugye az, földrajzi helyzetünk a meghatározó, a gazdasági szerkezet a meghatározó, hogy mutatkozik a térségben a német gazdaságnak való kitettség?
5: Mindegyik igaz, amit említett, mert kétségtelen, hogy a földrajzi helyzet, de talán még a történelmi kapcsolatok is valamennyire determinálják azt, hogy ilyen erős a német-magyar gazdasági kapcsolatrendszer, és az egy szerencsétlen helyzet, hogy a német gazdaság komoly bajba került az elmúlt időszakban. Most jelentette be nemrégiben a kancellár, hogy a 26 évi gazdasági növekedési előrejelzést meg kell felezni. Az 1% sem volt sok, de ezt most 0,5%-ra lecsökkentették, illetve már a 27-es évet sem látják nagyon optimistán, ott is csökkentést jelentett be a kancellár.
4: A 0,5% hát az növekedés, azon stagnálás félelem.
5: Hát néha azt mondják a közgazdászok, hogy ez egy statisztikai hiba is lehet tulajdonképpen, hogy attól függ, mit hogyan mérnek. A gazdasági szerkezetet illetően pedig az a nagy probléma, hogyha megnézzük az adatokat, hogy a magyar gazdaság szerkezetén belül az egyes ágazatok aránya hogyan alakult mondjuk az elmúlt 10 évben, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan növekedett az iparon belül, tehát eleve az ipar, feldolgozó ipar mindig nagy arány volt Magyarországon, most az ipar maga ilyen 21%-ot képvisel a teljes magyar új értékben, ami nagyon sok, közel egy negyed, de az új értékteremtésnek, és ebből a feldolgozó ipart nézzük, annak meg közel negyede az járműipar, annak nagy többségében német cég. Tehát ebből azt érezzük, hogy az elmúlt időszakban erőteljesen a gazdasági szerkezet oldaláról is megerősödött a német-magyar gazdasági kapcsolat, ami azért nem tűnt eddig problémának, mert jól működött a német gazdaság, jól működött a járműipar.
4: Hát a motorja volt az egész európai gazdaság.
5: Hát az egész Európai Uniónak a német gazdaság tulajdonképpen így van, a motorja volt. Talán még most is azt lehet mondani, hogy az. Csak ugye az a probléma, hogy nem rövid távú gondokkal néz szembe a német gazdaság, mert azt túl lehetne még élni azoknak az országoknak, amelyek ennyire függenek tőle, hiszen a szlovák gazdaság

0: is az egyik legnagyobb gondja az, hogy erről teljesen függ a német gazdaságtól.
1: Talán a cseh is, ugye?
0: A cseh az nem annyira, meg a cseh gazdaságnak...
1: Ők mit csinálnak másképp akkor?
0: Hát a cseh sok mindent teljesen máshogy csinálnak, ott kezdődik a dolog, hogy náluk a járműgyártás sem összeszerelés, hanem náluk a, ugye a Skoda, amelyik ma már német tulajdonban, a Volkswagen csoportnak a része, ott a fejlesztést, a kutatást, a csehek megtartották maguknak, ott továbbra is a cseh mérnökök fejlesztenek, és nem arról van szó, hogy bejön a tudás, bejön a technológia, bejön a menedzsment módszer, meg az anyag, meg minden, összeállítják az autót, aztán visszaviszik Németországba. Tehát a cseh gazdaság egyrészt nem függ annyira a némettől emiatt, másrészt pedig az egész cseh gazdaság sokkal diversifikáltabb, sok mindent máshogy csinálnak. Tegyük hozzá, hogy történelme is van, már a rendszerváltás sem úgy csinálták, mint Magyarország, hanem a cseh szereplők nagy lehetőségeket kaptak, a cseh gazdaság jött ki jól a rendszerváltásból, ugye nálunk meg amit lehetett, mindent külföldieknek adtak el annak idején, de ugye ez egy külön téma lehetne. De egy percre visszatérve oda, hogy ugye a német gazdaság még nagyon sokáig fog azzal küzdeni, hogy a innovációban, tudás teremtésben behozza azokat az országokat, amelyek elfutottak mellette, ilyen volt Kína és az Egyesült Államok is, és nem tesz jót az sem, amit ugye Trump elnök tulajdonképpen az amerikai gazdaság erősítése címén csinál, hogy arra próbálja rávenni az európai cégeket, hogy ne eladjanak Amerikában, hanem a céget vigyék oda, és telepítsék oda a tevékenységeket, kutatást is, meg gyártást is, és alkalmazzák ugye az amerikai munkaerőt, vagy az amerikai mérnököt, és így tovább.
1: De van ebben egy észszerűség
0: bocsánat,
1: azért.
0: És akkor ebből az következik, hogy ugye az exportot meg sújtják vámokkal, meg ki tudja még milyen módon, amiből meg az jön le, hogy sajnos az egy nagy piaca volt a német gazdaságnak, az amerikai piaca, hogy a kínai is, és ha egyik percre már nem lehet új piacokat találni, tehát hosszabb távú gondjai vannak a német gazdaságnak, és ezért kell Magyarországon majd a gazdasági szerkezetnél az úgynevezett nagyobb hozzáadott érték irányába elmenni, mert ez Magyarországon ráadásul ez a termelés nem termel nagy hozzáadott értéket.
1: Most ugye professzor asszony említette a trumpi politikát. Most ez a politika magában nem állna meg akkor, hogyha az Európai Unió mindent nem tett volna meg azért, hogy a saját iparát tönkretegye. A Német Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke azt mondta, hogy az adminisztrációval, az zöldítés, ez az ész nélküli zöldítéssel, a orosz energiáról, nyersanyagról való leválással energiahiányt okoztak, és óriási drágulást okoztak, magyarul nem életképesek Németországban a cégek. A költségek Kínában, meg az Amerikai Egyesült Államokban van, ahol 6-szor, 8-szor olcsóbbak, jobban jönnek ki vele. Tehát észszerűbb lenne, ha oda kivinnék a termést. A legnagyobbak már el is indultak, ilyen például a legnagyobb vegyi, a BASF és még sokan mások. Tehát a helyzet, az a probléma, az itt innen indult az Európai Unióból. A többiek úgy néz ki, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, hogyha már így elrontották az európai vezetést.
0: És ehhez még hozzájött ugye a különböző válsággócok, a ukrán-orosz háború, az iráni háború. De azért ne mentsük ki az országokat sem, hiszen a német gazdaságnak az is problémája, hogy elkényelmesedett, mert azzal, hogy olcsó munkaerőhöz rengeteg ingyen támogatáshoz jutott, meg elég laza szabályozáshoz, hogy még a munkavállalókkal bármit meg lehet tenni. Ezzel egy óriási költségelőnyre tett szert a német gazdaság, amit ügyes módon vissza kellett volna forgatni kutatásfejlesztésbe, de ehelyett inkább a tulajdonosoknak a zsebébe forgatták be, ezt maguk a németek is elemzik ezt a helyzetet, hogy ezért maradtak le kutatásfejlesztésben, de egy másodperccel visszatérve arra csomagra, amit ön említett, hogy igen, az Európai Unió valószínűleg ott egy nagyot hibázott, hogy ugye a klíma válság, tudjuk, hogy itt van, a magyar mezőgazdaság szenved tőle, tehát ez nem vicc, ez tényleg van. Zöld átállásnak vannak pozitív lehetőségei, ha azt jól csinálják, csak egyrészt azt felejtett el az Európai Unió, hogy ha ő ezt egyedül akarja csinálni, mindenki más meg más úton jár, akkor nem lesz egyelőre abból előny, inkább hátrány lesz. És ugye a másik pedig, hogy az energia éppen a zöld átállásnál, hogy nem tudott stratégiailag jól előrelépni, ezért viszont túl gyorsan vált le a fosszilis energiáról, vagy legalábbis az orosz fosszilis energiáról, ami meg most rövid távon látható módon megoldatlan problémákat okoz az Európai Unió gazdaságának, és hát látjuk, hogy ez átterjed a járműiparról a többi ágazatra is, végső soron a társadalomra is kihat, hiszen láthatjuk, hogy a németeknek a fogyasztása is romlik, ott sincs beruházás, ott is vannak bérproblémák, tehát tovább gyűrűzött a járműiparnak, meg a vegyiparnak a problémája az egész gazdaságra, és hogy most már gyűrűzik be a társadalmi problémákba is ez a helyzet.
1: Hogy tudnánk függetlenedni ezektől a hatásoktól, hogyha ennyire ezer szárral össze vagyunk kötve, és most ugye az új politika kifejezetten közeledés az Európai Unióhoz mindenféle szempontból.
0: Hát ugye az a gond, hogy rövid távon mi sem nagyon tudunk olyan nagy drámai lépéseket lépni, de azért természetesen lehetőségek vannak. És itt hagyj említsek meg egy nagyon-nagyon fontos dolgot. Egy-két nappal ezelőtt jelent meg a Német Kereskedelmi Kamarának egy elemzése, hogy mit várnak az új kormánytól. És én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon nagy felkiáltó jel az új kormány számára. Egyrészt ott van a súlypontos kérdések között, hogy euróbevezetés. Ugye erről többen sok dolgot elmondtak, többek között azt, hogy ez egy üzleti érdek.
1: Hát a gazdasági szférának jó, ez a lakosságnak van. Meg általában mindenhol drágulást okozott.
0: Hát meg hosszú távon egyéb problémákat is okozhat egy túl korai euróbevezetés. Következő, amit mondanak, hogy álljon meg a menet, nem szabad korlátozni a külföldi munkavállalóknak a beáramlását. Következő, amit mondanak a német cégek, hogy hát a támogatásokat se kéne leállítani, és a harmadik, ami azért érdekes, mert ez a tétel, ez a harmadik, amit mondok, ez kiemelt a TISZA programban, hogy a munkahelyeken belül a munkavállalók érdekeinek az erőteljesebb képviselete, hiszen hát bizony tényleg nagyon munkavállaló ellenes viselkedés tapasztalható bizonyos cégeknél. Erre azt mondják a német cégek, hogy nem szeretnék, ha megváltoznának ezek a munkajogi szabályok. Na most ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy Magyarországon ezek a cégek továbbra is ugyanazzal a stratégiával akarnak működni, hogy olcsó munkaerő, amelyikkel bármit meg lehet tenni, állami támogatást, tehát még mindig nem lehet érzékelni, hogy a németek valami más szeretnének Magyarországon. Tehát ez is indokolja azt, hogy talán akkor más szektorokat kéne erősíteni. És ha most megnézzük a friss adatokat, hogy hol vannak eredmények, akkor azt látjuk, hogy az élelmiszeriparban jó eredmények látszanak, a szolgáltatások bizonyos ágazataiban, például a turizmusban ugye vannak jó eredmények, de akár az építőiparban is. Tehát vannak olyan ágazatai a magyar gazdaságnak, amelyekben jellemzőbben magyar szereplők vannak, magyar tulajdonú cégek vannak, és ahol az értékláncok, ugye ezzel azt értjük, hogy a legelejétől, amikor megtalálunk egy tevékenységet, hogy azt érdemes csinálni, vagy egy terméket kitalálunk, mert hogy úgy gondoljuk, hogy kell a piacnak, attól egészen addig, hogy mi adjuk el. Addig ez a láncolat együtt van, ilyenből van sok. Csak akkor az lesz majd a nagyon fontos feladat szerintem, hogy ezeket a szereplőket, hazai szereplőket tényleg olyan helyzetbe hozni, hogy ne gátolja őket a magyar bürokrácia, se elég, hogy az Európai Uniós bürokrácia továbbra is mindenkit agyonver, mert arról csak beszél az elnök asszony, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, de hosszú ideje nem csökkenti, hanem csak tovább növeli. És egy csomó olyan dolgot lehet csinálni, akár a támogatáspolitikában, akár az adópolitikában, akár az intézményrendszernek a rugalmassá tételében, az állami intézményrendszer rugalmassá tételében, amelyek a magyar cégeket helyzetbe hozzák, a magyar országon nagy értéket teremtő tevékenységeket, ágazatokat, vállalatokat helyzetbe hozzák, csak ugye ehhez kellene egy jó kis stratégia egyrészt, meg egy nagyon objektív felmérés, hogy hol vannak a gondok, adatalapon megnézi az adatokat, és én azt gondolom, hogy és az értéke nagyon fontos, hogy ténylegesen mit akar majd, milyen irányba akarja az országot vinni az új kormány, és ezen belül a gazdaságnál milyen szereplőkre akar támaszkodni.
1: Ugye a német iparkamarát, illetve a elvárásokat sorolta, az a megoldás, hogy legyen más befektető is, ami már elindult az elmúlt években, bő másfél évtizedben, hogy kínai befektetők is legyenek, koreaiak is, amerikaiak is jöttek is. Ez a változtat valamit az arányokon, vagy ezeknek a multinacionális vállalatoknak a munkakultúrája mindenhol ugyanaz, és ez az érdek, amit a németek megfogalmaznak, az mindegyiknek érdeke?
0: Hát gondoljunk arra, hogy egy vállalat miért megy el valahova? Hát azért megy el valahova, mert ott jó lenni. Mikor jó lenni egy lokációban, egy helyen? Akkor a jó sok profitot tudok termelni. Mikor tudok jó sok profitot termelni? Hogyha alacsonyak a költségeim, keveset kell fizetni az embereknek, ha nem kell törődnem a környezetvédelemmel, arra se kell költeni, ha még az állam rá is segít arra, hogy én beruházzak, hozzáad egy bizonyos összeget az én beruházásomhoz, akkor köszöni szépen, jól érzi magát. Tehát mindegy, hogy német vagy kínai, a cég az így viselkedik. De hát én azt gondolom, hogy ön is ezt veti fel, hogy másfajta beruházó kell, de miért mindig abba kell nekünk gondolkodni, hogy külföldi beruházó? Hát gondoljunk el egy kelet-magyarországi régiót. Nem azt kellene megnézni, hogy ott milyen helyi tudások vannak. Egy csomó helyi tudás van, amiből piaci értéket is elő lehet állítani. Tehát nem mindig már egy külföldi céget akarjunk mindenkinek a nyakára ültetni, amikor vannak helyi lehetőségek. Mondok ilyen példát, hogy a gazdaság dinamizálásához hozzájárulnak az úgynevezett startup cégek, az új, frissen alakuló cégek. De Nyugat-Európában van egy olyan kezdeményezés, hogy a silver gazdaság, ami azt jelenti mások mellett, hogy elmegy nyugdíjba valaki, de tele van tudással, tapasztalattal. Csinál egy céget. Na most ezek munkahelyeket teremtenek, ezek tudást adnak tovább, maguk mellé vesznek önkormányzati embereket, helyi, mit tudom én, tanárokat, mérnökeket, akárkit, és csinálnak valami új dolgot, hiszen biztos vannak piaci lehetőségek Magyarországon is, a környező országokban. Miért nem vagyunk mi jelen a V4-ekben, mint magyar vállalkozók? Miért van nálunk egy halom cseh vállalkozó, lengyel vállalkozó? Mert valamit jól csinálnak, tehát nem kell nekünk állandóan nagyon messzire tekinteni, a mi kis régiónkban lehet, hogy mi tudnánk saját eszünkre, kreativitásunkra támaszkodva egy csomó új szolgáltatással előállni, egy csomó új termékkel kijönni a piacra, csak nem kell mindig arra gondolni, hogy ezt csinálja meg valami külföldi, meg majd bedolgozunk neki. Tehát szemléletváltásra is én azt gondolom, hogy nagy szükség lenne, és akkor én azt nagyon jónak tartom, remélem, hogy ez ebbe az irányba fog tényleg elmenni az új kormány, hogy felvetették, hogy a V4-eket azt újra meg kéne erősíteni, de üzleti alapon is meg kéne.
1: A kérdés, hogy milyen szempont, politikai szempontról beszélünk, vagy üzleti szempontról?
0: Üzleti szempontból, igen, mert az is egy jó lehetőség, hogy egy kis cég önmagában nehezen talál magának mondjuk Amerikában piaci lehetőséget. Az nagyon drága, hogy bevigyem oda én a termékemet, de ha összeállok egy cseh, meg egy lengyel, meg egy szlovák céggel, az már ugyebár négy cég, a magyart is belevéve, összeteszik a tudásukat, akkor együtt már több erőforrást is tudnak arra fordítani, hogy mit tudom én bármelyik piacra megpróbálják a terméküket, szolgáltatásukat kivinni. És ugye én azt gondolom, itt a szolgáltatások szerepe fontos, és még azt is meg kell nézni, hogy eleve miben vannak nekünk történelmi hagyományaink, erős pontjaink, és tudom, hogy százszor mondtam el, de továbbra is úgy gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság persze változnia kell ugye a klíma problémák miatt, de a magyar mezőgazdaság ráépülő élelmiszeripar, hozzá kapcsolódó szolgáltatási ágazatok, mint például a szálloda, vendéglátás, ahol ugye jó magyar élelmiszert ugye el lehet adni, éttermek, stb. De hozzá lehet tenni a kulturális turizmust, a zenét, a múzeumokat, a kastélyainkat, tehát ezeket a dolgokat kell felpörgetni, mert ezek magyar értékek, magyar tudást használnak. És nagy hozzáadott érték, mert a hozzáadott érték, sokat beszélünk róla, akkor nagy, ha tudástartalom van benne. Helyi tudás, nem behozott tudás, helyi tudás.
1: Említette professzor asszony itt az élelmiszeripart, meg a ezzel kapcsolatos feldolgozóipart, nyersanyag, feldolgozás, magas hozzáadott érték. De most egykor Magyarország Európa éléskamrája volt. Ma meg úgy tűnik, hogy a határ környékén és északon a felvidékre, aztán nyugaton, meg még mélyen már akár 100 kilométerről is Ausztriába járnak bevásárolni. Korábban az osztrákok jártak át Sopronba. Mert hogy olcsóbb az élelmiszer, jobb minőségű, vagy ugyanannyiba kerül. Még ezekkel a fizetési kondíciókkal, amit a... Mi itt a probléma? Mi nálunk a baj? Miért nem? Hogy fordulhat ez elő?
0: Hosszú lenne, két dolgot mondok, ami baj. Az egyik az az, hogy minőség, ugye a minőséggel is kéne versenyezni, nem mindegy, hogy milyen fajta terméket kínálunk a piacnak. A másik, hogy nincs elegendő hozzáadott értéket. Gondoljuk el, mennyi minden terméket, akár hús, ipari terméket, akár zöldséget, vagy gyümölcsöt mi úgy adunk el a piacon, főleg a külföldi piacon, ahogy az megtermet, nem dolgozzuk fel tovább. Mondjuk a gyümölcsből a gyümölcslé, ugye az egy mindjárt nagyobb hozzáadott érték, vagy akár a húsból a különböző felvágottak. Tehát amikor tovább feldolgozzuk, és helyi különlegességet, helyi fűszerezést, vagy valamit még beleteszünk, ami máshol nincsen, az egy más minőséget képvisel. Tehát tulajdonképpen fejlődnie kellene a hozzáadott értékben az élelmiszeriparnak is, és hát a másik a költség, ott pedig hát részint egy csomó költség az tulajdonképpen rárakódik energia és egyéb dolgok miatt a termelésre, a mezőgazdaságban is, és az élelmiszeriparban, de hatékonysági problémák is vannak, menedzsment problémák, vagy technológiai problémák, tehát tulajdonképpen tudás frissítésre is szükség lenne.
1: Csak egy érdekesség, amit megemlítek, aztán tovább megyünk a gondolatban, hogy milyen különbségek is lehetnek. Például van egy híres osztrák dzsem gyártó családi vállalkozás. Oda van írva a család neve, meg hogy 1875 óta. Aztán mondok egy húsipari vállalkozást is, az se túl nagy ám, de nagyon finom termékeik vannak, és ellátják vele a teljes láncot. Ott is az van, hogy a családi vállalkozás az 1800-as évek óta.
0: Szerencséjük volt.
1: Igen, na de azóta... Szóval azért mégiscsak jó 30 éve megtörtént itt is a rendszerváltoztatás. Szóval ennek a gyökerei miért hiányoznak nálunk, hogy arc is legyen a termék mögött. Néhány kertésznél már lehet látni, még a családi fotót is kiteszi, de hogy az élelmiszeripar ebbe az irányba megy.
0: Néhány húsipari cégnél is van már egyébként.
1: Igen, meg éppen olasz.
0: Nem, van magyar is. Én tudok olyan helyet, ahol lehet magyartól is ráteszi a nevét.
1: Hát igen, na de lám-lám ezt ismerjük, azt meg nem, akkor valami íba mégiscsak van.
0: Ez a vállalkozói kultúra az, hogy vállalom a felelősséget azért a termékért, meg a minőségért, azért ez Magyarországon nem alakult ki. Szerintem ennek azért hosszabb történelmi háttereként, hogy legyen azért kevesebb rendszerváltás volt Ausztriában, mint Magyarországon. Ugye itt néhány dolog azért a történelem során azért bekövetkezett, meg ugye annak idején már a osztrák vagy a monarchiában se arra biztatták a magyar gazdákat, hogy feldolgozzanak inkább arra, hogy nyersanyagot adjanak. De nagyon történelmet, hogy elkezdenénk bogozni, akkor azért sok-sok oka van annak, hogy ez máig sem alakultak ki ezek a családi vállalkozások, meg hát őszintén szóval Magyarországon mindig volt egy ilyen mánia, hogy mindig a külföldiektől vártuk a megoldást, és a saját értékeinket, a családi vállalkozásainkat soha nem becsültük meg eléggé, pedig még egy előny van egy családi vállalkozásban, és itt is gyorsan egy mitoszt mindjárt el fogok oszlatni, az, hogy néha generációkat foglalkoztat, hogy ott van annál a családi vállalkozásnál már az unoka, de még a nagypapa is ott dolgozik. Tehát nem csak a profit, a mostani profit megtermelésében, a jövő fél éves profit megtermelésében töri magát, hanem azon is, hogy hosszabb távon a családi vállalkozás hosszabb távon életképes legyen, és ezen kívül pedig a környezetének adjon vissza valamit. A cég nem csak arról kell, hogy szóljon egy normális országban, hogy jól megtömje a zsebét a vállalkozó, meg a legklasszabb új autóval jár.
1: És minél hamarabb, meg ki tudja, mi lesz. Itt azért van egy ilyen hangulat.
0: Igen, tehát, hogy tesz valami értéket, hozzátesz olyat is, ami a társadalomnak, vagy legalábbis a közvetlen közösségének, annak a város lakónak, akinek a közelében él, annak is valamit ad. Igen, ez nagyon fontos, amit most te mondod, hogy mennyire van biztonság Magyarországot, mennyire van üzleti biztonság. És ahogy sok mindenről lehetne beszélni, hogy voltak olyan dolgok, amikor sikeres céget azt felvásároltak úgy, hogy nem akarta eladni, vagy versenyhátrányba került azért, mert ő tisztességes volt, és aki nem tisztességes, az járt jól. Tehát itt egy nagyon fontos dolgot ki kell mondanunk, az üzleti etika. Az üzleti etika az nagyon alacsony színvonalon van Magyarországon. Az ember naponta találkozik ilyennel, vagy egyáltalán az emberi etikával. Most ha szabad egy ilyen személyes dolgot mondani, hogy a férjemnek neki mentek az autójának, és aki neki ment, az úgy elhúzott, hogy csak véletlenül sem állt meg. Tehát ezek ilyen társadalmi tünetek, amelyek az üzleti szférában is megtalálhatók. Tehát a hosszú távú, kiszámítható struktúrák fontosak, és az is, hogy amikor kormányváltás van, ami jó, azt nem kell eltörölni. Tehát azt tovább kell vinni. Az osztrákok ezt mindig is így csinálták, hogy ami jó volt, azt vitték tovább, és ez az üzletéletben borzalmasan fontos, a kiszámíthatóság.
1: Ez az a változások, a szélsőséges változások? Vagy annak az érzete? Mert most is például lehet hallani, hogy kivár a gazdaság, nem tudják, hogy mi lesz. Hát így nem lehet unokára tervezni, meg először fiúra, aztán utána meg unokára, így nehéz.
0: Igen,
1: tervezni.
0: Igen, egyébként még egy mondat ehhez, hogy az egyik PhD-s hallgatom nekem csinált egy olyan elemzést, hogy miért nem akarják átadni a családi vállalkozásokkal a fiataloknak a céget, és többek között ez volt, hogy a fiatalok azt mondták, hogy ilyen körülmények között semmi nem kiszámítható, minket az ág is húz, minden támogatást a nagyok kapnak, a külföldiek, ez régen is így volt, ez nem egy friss jelenség, és azt mondta, hogy miért csináljam, miért feszítsem ki az életemet, inkább törődök a családommal. Tehát, mert azért a vállalkozó életforma az egy kockázatos életforma, ott bukni is lehet, tehát azt, aki vállalja, annak valami előre kiszámítható környezetre azért szüksége van. És ugye ez azért a történelem során Magyarországon a magyar vállalkozók számára azért nagyon sokáig nem volt meg, vagy reméljük, hogy most jobban meg lesz, de csak emlékezünk vissza a szocializmusban, meg azóta is, hogy mit mondott a magyar kisvállalkozó, hogy okosban megoldjuk. De miért mond ilyet, hogy okosban megoldjuk? Bele van kényszerítve, hogy ő nem tudja, hogy mikor miért vizsgálják őt meg, hányféle papírt kell kitöltenie, mikor az neki sokkal többbe kerül, mint egy nagy cégnek, és neki azt finanszírozni kell. Tehát ez a vállalkozó életforma soha nem volt megbecsülve Magyarországon.
1: Hogy tudunk ebből kijutni? Azért érdekes ez a kérdés, mert egyre inkább tapasztaljuk azt, hogy a nemzetállamok gazdaságpolitikáját a nagy befektetési alapok befolyásolják. Most már nem csak államok között, hanem nagy befektetési alapok, hát mondhatnánk ne BlackRock, és így tovább van jó néhány, akik el tudják érni azt, hogy politikai vezetők legyenek azok a személyek, akik az ő érdekeiket képviselik. Tehát nem államférfiak, vagy államasszonyok állnak az államok élén, hanem Ursula von der Leyen, ugye, hanem az ő képviselők. És olyannyira jutott ez a dolog, azért ütötte meg a fülemet, korábban történt, talán beszéltünk már róla, de érdemes továbbra is. Amikor a brit miniszterelnök azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy mi történik az angol parlamentben, hanem hogy Davosban, a világgazdasági tanácskozáson mi történik, az sokkal lényegesebb, ez azért beszédes. Szóval hogy lehet velük, de nélkülük boldogulni, vagy ezt a nemzeti érdeket érvényesíteni ilyen körülmények között?
0: Ez egy újabb műsor kellene, de ugye vannak a különböző eszközkezelők, ugye elvileg ugye az a jó ebben, hogy ilyen van, mert azt mondjuk, hogy az a feladata, hogy olyan helyeken, ahol pénzek megülnek, mit tudom én, nyugdíjalapok, biztosítás, vagy mit tudom én, egyetemeknél, ilyen egyetemi alapítványok, tehát gyűlnek a pénzek, ott ugye azt beviszik, becsatornázzak a valós életbe, a gyakorlatba. De amiket ön említett, a BlackRock, de mondhatnánk a Vanguardot, a State Street-et, a három nagyot, ugye itt azt látjuk, hogy egyrészt ezek a nagy cégekben jelentős tulajdonnal rendelkeznek, mit tudom én, ilyen cégekben, mint az Amazon, a Meta, a Google, és így tovább. Tehát ezek tulajdonképpen a nagy cégeket is uralják. A másik, hogyha azt nézzük, hogy kik a vezetőjük, akkor gyakran azt látjuk, hogy aki a vezető, az nem régiben még egy államelnök volt, vagy az államelnök lesz ott a vezető, tehát óriási összefonódás van. Ön említette a világgazdasági fórumot, Charles Schwab, aki a világgazdasági fórum vezetője volt, ő egyébként az ő cége, az egyik befektetője a BlackRocknak. Például miközben a BlackRock vezetője lett most a WEF-nek az elnöke a Schwab helyén. Tehát még egy, hogy Zelenszky elnök például a gazdasági stratégiát a BlackRock-kal tárgya meg. Óriási az összefonódás. Megérdemelne egy külön programot, hogy ezek hogy befolyásolják a nemzeteknek a gazdasági stratégiát.
1: Még erről is, ha lesz rámódunk, mert műsorunk most ezzel éppen véget ér. Csak Magdolna közgazdász egyetemi tanárnak köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Brieska Dániel szerkesztésében. Izrael ismét légicsapásokat mért Dél-Libanonra. Az egyik kikötőváros melletti túraközségben a múlt éjjel 4 haltak meg, 8 megsérültek. Izraeli dróntámadásért egy mentő alakulatot is. Az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra. A libanoni elnök ma az Európai Unió Beirutba látogató delegációjával tárgyalt. Szerinte az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió esélyegyenlőségért felelős biztosa pedig kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont. Újabb 2 Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek. 3 pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. A Németországban vizsgált kontaktszeménél nem mutatták ki a fertőzést. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén. Holnap érkezik a Kanári-szigetekhez, Tenerife partjaihoz. Idehaza a szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sértené a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Egyelőre nem történt egyeztetés a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről a leendő kormány tagjai és a megyei jogú városok szövetsége között, mondta a szervezet elnöke. Szita Károly, a Kossuth Rádió emlékeztetett arra, az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, így folytatódhatnak az önkormányzatok adóterhével kapcsolatos perek a bíróságokon. A kaposvári polgármester hangsúlyozta, a kormányzati intézkedés lényege, hogy a jelentősebb helyi iparűzési adóbevétellel rendelkező tehetősebb önkormányzatok hozzájárulást fizetnek a központi költségvetésbe, majd ezt a pénzt visszaosztják a szerényebb bevételekkel bíró, nehezebb pénzügyi helyzetben lévő településeknek. Hozzátette, a szövetség már korábban jelezte, hogy a rendszer teljes átalakítására van szükség. Sopronban is találtak aszbeszttel szennyezett kőzuzalékot, a Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zuzalékot. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót délután 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301 forint volt. Napos, fátyol, felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon lehet zápor, zivatar, hajnalban 8-14, délután 21-27 fok várható.
2: Műsorajánlat. Nagyok.
4: A foci iránti oldhatatlan szenvedélye vezette mindig. 40 év alatt több ezer sporteseményről, világbajnokságról tudósított szerte a világban. Kivált nagy szakértelemmel kommentálta az olimpiai aranyérmeket, de a közélet sem hagyta sosem hidegen. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, életműdíjjal és a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjával elismert Vas István Zoltán, sportriporter, újságíró, rádiós. Várja önöket a beszélgetőtárs, Völgyi Tóth Zsuzsa.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
5: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Kránic Balázs.
6: Állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, a budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt kivontam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, rám néz, szerintem lehallgatott minket a csávó.
5: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
2: Rádió Kabaré. Szombaton kivételesen 19 óra után a Kossuth Rádióban. Az országgyűlés alakuló ülését közvetítjük május 9-én délelőtt 10 órától és délután 3-tól a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
7: Jó estét kívánok! Osztia Zoltán vagyok, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánusa, a mai este házigazdája. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy vendégem ma Tokodi Ilona, Kossuth díjas, világhírű mesterművész. Beszéljünk arról a csodálatos életútról, talán a gyermekkortól, családi indítatástól kezdve egészen napjainkig. Hát ezt, igen, megbeszéltük ezt itt a adás fölvételhez, hogy akkor maradunk itt egy pár napig. Nagy vonalokban. Mi az életútnak ez a csodálatos íve?
8: Azt gondolom, hogy Istennek célja volt velem, és nem volt véletlen, hogy a tanyasi iskolába születtem. Édesapám tanyasi, csodálatos tanító, és ott segített neki édesanyám. és ez nem véletlen, hogy én abban a környezetben kezdtem el zenére odafigyelni. Édesapám kaptam egy Orion rádiót, és szinte mindenféle zenét hallgattam, tényleg népdaltól kezdve, komoly zene, szimfonikus, opera, operett, magyar nóta, és észrevették a szüleim, hogy hát hangom is van hozzá.
7: Országnak melyik pontja ez?
8: Szeged, tápékutassi iskola, és ez a, úgy szoktam mondani, a Tiszántúl. Nem a Dunán, hanem a Tiszántúl. És ez egy csodálatos környezet volt, ez egy gyönyörű természeti környezet. Édesapámnak volt a szolgálati lakása, amiben benne volt az iskola is. És én ott nagyon sokat tanultam. Úgy tanultam meg írni, olvasni például, hogy bejártam, mert ugye édesanyám is segítette, az első kettő tagozatot ő vitte, tanította a gyerekeket írni, olvasni, és én odafigyeltem. És apám nem szerette volna, mindig mondta, hogy majd időben, mert az a tanár, akihez hozzákerül, meg fog őrülni, mert ugye a gyerek már tud mindent. Hát nem, én már 5 évesen már olvastam Grimm meséket, Benedekelek meséket, és hát aztán jött a nagy szerelem, a zene, és elkezdtem énekelgetni. Jöttek a fellépések, az iskolai fellépések. Édesapám nagyszerű komédiákat írt, úgyhogy együtt játszottak a szülők, hétvégén, meg a gyerekek. És úgy gondolom, hogy én nagyon hamar megszoktam ezt a színpadi életet, hozzászoktam, és nagyon megszerettem. És alig vártam, a mai napig is az van, hogy nem szeretek várakozni. Tehát a mai napig is egy fellépés előtt, hogy engedjenek oda, mint a versenylóban van egy ilyen érzés, hogy engedjenek oda engem, mert én úgy szeretném elmondani, hogy én szeretek énekelni, szeretem a muzsikát, és hogy engedjétek, hogy az embereknek elmondjam. Ott a rádió volt a legjobb tanulás, aztán utána édesapámot ugye nyugdíjazták idő előtt, mint engem, de hát ez egy sors, ez egy érdekes sors. Én örököltem ezt is az édesapámtól, nem csak a muzikalitást, ő csodálatosan hegedült, megtanultam egy picit hegedülni, csak nem abba hagytam, mert türelmem nem volt hozzá, hogy mindig hamis volt.
7: Édesapa állt legközelebb hozzád, és te ő hozzá?
8: Igazából igen, mert én őt utánoztam, nagyon jó példát mutatott mindenben. Reggel fölkelt, és elkezdett tornászni. És én utánoztam, és a mai napig ez van bennem, és kaptam egy olyan férjet, akinek ugyanez a szokás, hogy reggel tornázunk, jogázunk, és csak utána kezdődik az élet. És ez egy nagyon jó dolog. Az ember fizikus mára is oda kell, hogy figyeljem, ugye én színpadi ember vagyok, nem mindegy, hogy hogy nézek ki. Ez nem csak külsőség. Ez egy ilyen belső igény. Ez egészség. Azt érzem, hogy mire végzek ezekkel a gyakorlatokkal, magamba szívom az oxigént, felébredek, működik a vérkeringésem.
7: Éptesben épp lélek.
8: Igen. És akkor utána jön csak a szellem, utána természetesen közben én komoly zenét hallgatok mindig, bekapcsolom a rádiót. Hála Istennek nálunk van 2 csodálatos adó, ahol komoly zenét lehet hallgatni. És én nagyon-nagyon szeretem, a mai napig mondanak újat nekem, tehát azt gondolja az ember, hogy hát egy idő után már mindent ismerek, olyan nincs.
7: Kibontakozás további állomása?
8: Igen, további állomás a következő, amikor felvettek engem, a 6.-7. lehettem, felvettek a Petőfi telepi iskolába, mert apukám beköltözött Szegedre, a nagymama jó voltából, mert ő vette a házat, eladta mindenét, és ő már látta előre, hogy itt a kislánynak tanulni kell, meg előbb-utóbb vége lesz ott a tanyasi életnek is, amit az apukám nagyon sajnált, meg én is.
7: Hát már a természetben azért, hogy szép természet, hát ott van a jóisten kezenyoma.
8: Ez pontosan. Mentem, és a 4 évszakot végigélveztem. Virágokkal, bokrokkal, fákkal, amiket az édesanyám, meg a drága édesapám ültetett. Tehát ez egy külön élmény. Meg volt minden. Állatok persze, kis állatok. Jaj, csodálatos volt.
7: És egy művész lelkét ez formálta a gyerekkortól.
8: Nagyon.
7: Hát, szóval Szeged.
8: Aztán észrevették, hogy hát én nem beszéltem semmit sem, pláne meg voltam rémülve, mert olyan tantárgyak voltak, például az orosz, ami nekem idegen volt. Hát én nem tanultam a tanyasi iskolába, apámtól azt már ne várják, hogy ő, aki németül meg latinul tanított engem, ez már neki nem fért bele. És akkor most mi lesz az orosszal? Hát semmi, kaptam olyan tisztességes és rendes tanárokat, a mai napig hálás vagyok nekik, mert velem másképpen bántak. Látták, hogy igyekszem, látták, hogy próbálom behozni az, ami elmaradt. És a szorgalmat, meg az igyekvést, meg látták, hogy nem is vagyok butuska. És 4-est adtak például oroszból, ami nekem egy óriási dolog volt. Hát semmit nem tudtam. Ott elvégeztem a utolsó 2 általános iskolát, de közben mondta a tanárnőm, hogy kislányom, jó lenne, ha felvételizni a Tábor utcába, a zeneiskolába, hogy tanuljál szolfést, meg zongorázni. jött a felvételi vizsga, mert azért ott is volt felvétel. Mit énekelek? Tenoráriákat. Összeszaladt az egész iskola. Hogy kislányom, nem tudsz valami, ami hölgyeknek szól? Ja, mert a pillangók is az, hogy nagy áriát elénekelt. Azt is. Fölvettek, nem szaporítom a szót, fölvettek, utána következő volt, amikor felvettek engem a konzervatóriumba, Tömörkény zene gimnáziumba. Ez egy csodálatos gimnázium volt, csodálatos tanárokkal. Mindenkitől tanultam. Tehát az, hogy ott olasz volt például a kötelező, természetesen maradt az orosz is, de az nem volt gondom, mert ott is egy nagyon kedves tanárt, ki megértette, hogy hát én nem állok ott, ahol a többiek. Velem másképpen bánt. 3 év for az nagyon sok.
7: Az olasz viszont annál fontosabb volt a későbbiekre nézve.
8: Az olasz nagyon fontos volt. És én annyira szerettem azt a nyelvet, úgyhogy, és akkor ott találtam egy nagyszerű osztályfőnököt, aki azt mondta, hogy na akkor most menjünk. Kórus, én megnyerettem a kórussal sorra iskolai versenyeket.
7: És aztán mellette, már jött a további, tovább lépés, felső.
8: Mi amíg favoláztam, mert muszáj volt. Aztán jött a zeneakadémia, ahol az én drága tanárnőm a Berdál Valikának a ruhájában énekeltem, felvételiztem, nem volt annyi pénzük a szüleimnek, de én ezt észre se vettem. Átalakították rám a tanárnőmnek a ruháját, csodálatosan sikerült a felvételi vizsga, elkezdtek tapsolni fönt megint. Lukács Miklós azt mondta, kiürítettem a termet, hogyha még egyszer ilyen előfordul, hát nem fordult azóta ilyen elő, hogy a felvételi vizsga után így elkezdjenek tapsolni. És felvettek, ott is nagyszerű tanáraim voltak a Zeneakadémián, és már a másodikos koromban, akkor már a televízió Kodály énekversenyén jelentkeztem. Mondta a tanárom, hogy jelentkezni kell. És erre a mai napig nagyon büszke vagyok. Nem lehet időben elkezdeni a mikrofonnal való barátkozást és a kamerával való barátkozást. Tehát a mai napig, ha meglátok egy mikrofont, vagy meglátok egy kamerát, nagyon semmi szeretem. Gond.
7: Nem, hogy gond nincsen, hanem végén. És aztán elindult egy világkarrier.
8: Nagyon hamar
7: nagy
8: elindult. Nagyon-nagyon hamar elindult.
7: Mik az állomásai?
8: Hát az első nagyon érdekes volt, a Mikó András, aki nagyon szeretett engem, még felléptetett engem, mint főiskolás. Beküldték a rádió felvételeimet, már akkor rádió felvételek készültek, mint főiskolás. Tehát ez elképesztő volt, hogy megnyertem egy versenyt, utána következő évben még egy versenyt, és ez elég volt ahhoz, hogy az egész ország, meg mindenki megismerje. Ferencsik János elindított engem. És volt egy pozsonyi énekverseny, tehát azért mondom, mert az volt a kulcs, ahol bekerültem a döntőbe, annélkül, hogy én tudtam volna, mert a felvételeim alapján kerültem be, úgyhogy Mikó András, mikor hazajött Pozsonyba, azt mondta, kislányom, bravo, bekerültél a döntőbe. Mondom, milyen döntőbe, tanár úr? Azt mondja, hát a pozsonyi ifjúsági versenybe. És akkor ott feléptem, ott hallott engem a berlini státszoper és a bécsi státszoper igazgatója, és ez egy nagyon fontos állomás volt, mert ott elkezdtem tőle megkérdezni a bécsi státszoper igazgatója. Természetesen mi az a szerep, amit tud? Mondom, van olyan szerep, amit két nyelven tudok, hát a bohém élet, meg a bohém élet. Olaszul meg magyarul, én megtanultam főiskolás koromban. És akkor következő évben kaptam egy szerződést a bécsi státszoperba, ez volt 79-ben, ott debütáltam a Franco Bonisolival, ő volt a tenorom, és hát attól kezdve elindult egy őrületes, tehát fantasztikus karrier tényleg. Akkor azért az nagy szó volt, hogy kiengedtek.
7: Hol mindenhol léptél föl.
8: Hát, ami nagyon, megint és, nagyon fontos, megint Bécs.
7: És kikkel még, az is nagyon fontos.
8: Na, ez most a Bécs, ha Bécsnél maradunk, mert ez nagyon fontos. 81-ben, éppen most néztem meg, a José Carreras-szal énekeltem egy koncertszerű, több koncertszerű előadást, a Alévia zsidónő című operának a címszerepét énekeltem, és ő volt a szerep szerint az én apám, és a nagyapám pedig Cesare Siepi, tehát egy ilyen őrületes bandával fellépt, ezért ez nem volt semmi.
7: Hány éves voltál akkor?
8: Akkor voltam, várja, 26. Tehát elképesztően korán, nagyon-nagyon korán kezdődött ez az egész, és úgyhogy a Hozé nagyon megkedvelt engem, már az első próba után félrehívott, és azt mondta, a bohém életet tudod, és énekelted? Mondom, igen, és itt debütáltam azzal. Jó, és van kedved velem énekelni? Hát mondom.
7: Jaj.
8: És fölment a direkcióra, és mondta, hogy megtalálta a Mimit, mert ő választhatott, mint Placido Domingo is választott. Megtalálta a Mimit, aki abban az évben még két bohém életet énekeltünk a Bicsi Stadtsoper színpadán, és ehhez majd egy sztori is jön majd később.
7: Mondjad.
8: Mondjam már
7: mondjad,
8: most.
7: Igen.
8: nagyon összebarátkoztunk, ő már rögtön azt érezte, hogy te nekem olyan vagy, mint a zenei testvérem. Mondom, én is azt érzem. Tehát egyszerűen, amikor énekeltünk, együtt lélegeztünk, együtt muzsikáltunk, rendkívüli muzsikus ő. Ezért az igénye olyan, hogy nagyon szereti a tanult zenészeket természetesen. Na, jön az előadás májusban, az első előadás, jön a próba, mert ez az érdekes. Össze-vissza próbáltunk akkor, hogy első felvonás után negyedik felvonás, aztán második felvonás után harmadik, hát az mindegy, nekem, engem nem zavart, de a próbaterem az nem úgy volt, nagyságok ott voltak, tehát a méretek ott voltak, de nem volt forgószínpad. Második felvonást a szinte koncertszerűen énekeltük, mert nem volt forgószínpad, mert rá kell lépni, és akkor az oda forgat, ahova kell, de jött az előadás. Ja, és a próbán még azt mondta a rendező asszisztens, hogy bocsánat, ezt nem kell próbálni, mert a művész úr tudja, hogy mi van itt. Ő megfogja úgyis a kezedet, ne félj. Mondta, én nem félek. Jött az előadás. Első felvonás minden gond nélkül lement. Ott úgy ment, hogy csak egy szünet volt. És az első meg a második egyben volt. És az első felvonás után nem volt taps semmi, folyamatosan bezerelték gyorsan a forgószínpadot, odatolták, és már indult is forgószínpad. Hát én jó, hát szerepeltem már, énekeltem a forgószínpadon Pesten is, de hát azért ez félelmetes volt, mert nagyon gyorsan forgott. És a Hozéval hogy ráugrottunk, és nem az a lényeg, hogy ugye minden darabban van a Bohém életben a főkötő, ami nagyon fontos. Az Otellóban a keszkenő, ami nagyon fontos. Úgy látszik, hogy velem a kellékek azok nem mindig stimmelnek, nem mindig szeretnek a kellékek engem. Azt mondja a Hozé, második felvonás, ott kell megvenni neki az én főkötőmet, ami szerepel a második felvonás, mert rá is kérdez a Marcello, az ő barátja, hogy akkor mondd meg, hogy mit vettél te a Miminek, mondd Rodolfo, itt van a főkötő, és akkor én is meg szoktam mutatni, ez a játszok meg minden. A Hozé végig káromkodott, bocsánat, magyarul nem, olaszul, németül és spanyolul. De nem mondott csúnyákat, csak olyan mérges volt. Szóval nem találom ezt a hülye főkötőt. A fene egyem, hova tették közben? Előadás közben? Tényleg? Mert annyi időnk volt, hogy keres. És közben keringtünk körbe-körbe. Mondom, én nem tudok segíteni, fogalmam sincs, hogy hol van a főkötő. Oda kellett volna nyúlni, kiderült, hogy ez valakinél volt, csak ő erre nem emlékezett, hogy kinél volt a főkötő. Na mindegy, leülünk a bohémek, leülnek, bemutatkozás, minden bemutat a Rodolf engem, hogy én Mimi. És akkor elérkezünk ahhoz az ominózus ponthoz, amikor a Marcello megkérdezi, hogy és mondd csak, Rodolfo, mit vettél te ajándékba, karácsonyi ajándékba, Miminek? És az volt, hogy ő lebukott, mert ő neki nem kell semmit sem mondani, mert azt tőlem kérdezi. És nekem kellett egy két oldalt végig énekelni, úgyhogy a Hozé így lebukott elébem, és rázta a nevetést. Na most sajnos én is nevetős vagyok. És úgyhogy elkezdtem, hogy a picit. És akkor elkezdtem nevetni, de ezt valahogy kikeveredtem, nem néztem már rá, csak a karmesteret mondom, nem akarok itten botrányt. Valahogy sikerült ezt a két oldalt végig énekelnem, de utána, amíg befejeztem, akkor én is leborultam a nevetést. Szörnyű volt.
7: Így van. Ki kell még?
8: Placido Domingo a következő, akivel szintén Bécsben ismerkedtem meg, méghozzá a Giordano Andrés színjében a Maddalena szerepét kaptam meg, a második szereposztást, tehát tulajdonképpen nem vele kellett volna próbálnom. Tehát én nekem olyan szerencsém volt, azt szerintem a Jóisten a tenyerén hord engem. Valami probléma lett az első szereposztás szoprányával, és akkor hát az Ottosenk azt mondja, hát itt van az Ilona, hát azt mondja, Placido, akkor próbálj, bemutatkoztunk egymásnak, és elkezdtünk próbálni, és soha nem fogom elfelejteni, és büszkes vagyok rá, hogy amikor elkezdtem énekelni, ámulva egymásra nézett az Ottosenk a rendező, és Placido Domingo.
7: Kerekedett a szemük.
8: Kikerekedett a szemük, és a Placido utána persze, amikor megvolt a próba, azt mondja, te figyelj, hol énekelsz? Mondom, hát budapesti státszopernek vagyok az állandó tagja, de mondom, mindenütt énekelek, ahova elengednek. Azt mondja, jó. A főpróba után van kedved neked, ott föl kell vennem egy lemezfelvételt, és hogy van kedved eljönni, mert utána Linzingben lesz egy nagy fogadás a tiszteletemre. Tehát engem már rögtön beavatott abba, hogy ő hogy csinálja a lemezfelvételt, utána milyen nagy társaság, egy 20 ember ott volt, érjenezve, és ő maga mellé ültetett. Tehát egyszerűen egy olyan tiszteletet éreztem rögtön iránta, aminek aztán meg is jött az eredménye, mert amikor 86-ban, ez volt 84-ben körülbelül, 86-ban be kellett ugranom valaki helyett, azt hiszem pont a Mirella Freni helyett a Deutsche Operba, hát nem volt probléma. meg előtte, azt hiszem pont előtte, még itt Pesten is énekeltem, és azt írta Mihály Andrásnak, úgy énekelem el az Aidát, a Radamest, hogyha az Ilonatokodé lesz az Aida. Ki voltunk tűzve, és attól kezdve mindenfelé vitt engem Amerikába is.
7: Akkor azért a magyarságra te nagy dicsőséget hoztál. Ez a hazaszeretet, a magyarságunk szeretet, és annak a képviselete az a te pályádnak a része. Így van?
8: Abszolút így van. Sőt, amikor ugye koncertturnékra hívtak meg többször is engem Japánban, én megmondtam az én drága menedzseremnek, japán menedzseremnek, hogy nagyon szívesen, de a cappella szeretnék énekelni, mindig úgy szeretném kezdeni a koncertemet, hogy egy gyönyörű népdalt elénekeljek, és van, amikor kértek még többet, és annak volt talán legnagyobb sikere.
7: A japánok amúgy is szeretik a mi zenénket, kultúrát. És melyik volt az a népdal?
8: Elindultam szép hazámból, hát ez volt az édesapámnak a kedvenc, amit az édesapámtól tanultam meg, aztán a másik a Sitári volt, de ez volt az, amit mindig énekeltem, mert nekem mindig honvágyam volt, és ezt valahol nem lehet elmondani, mert a mai embereknek nincs honvágya, mindegy, itt lépnek, ott, tehát mindegy, hogy hol van, nekem nem volt mindegy.
7: Azért milyen nem, tényleg nem az, hogy a szülőföld, és milyen szép a magyar nyelv, szóval szülőföld. Amik hord minket, formált minket, azonosak vagyunk vele. De a szülőföld milyen meghatározó, bárhova kerül is az ember.
8: És a hazafiság, ez egy nagyon érdekes, most mondok egy példát, hogy amikor az Aidát énekelem, az Aidában van egy csodálatos, egy ilyen honvágy, harmadik felvonásban van egy honvágyról szól tulajdonképpen. És én mindig arra a csodálatos kis tanyasi iskolára emlékszem, most is látom magam előtt, hogy amikor azt énekelem, akkor én azonosulni tudok az Aidának az érzéseivel. Mert ez a honvágy, én akkor a Verdi szíve dobok bennem, de azt a kis tanyasi iskolát azt érzem magamnak. És ez valahol mindig ez van.
7: Szülőföld. Igen. Gyönyörű. El vagyok keseredve, mert nagyon megy az időnk, még egy történetre van talán lehetőségünk.
8: Elmesélnék egy Plácido Domingos történetet. Mondom, amit említettem, hogy nekem a kellékekkel mindig bajom van. Tehát a Miminek a főkötőkkel, a Desdemonának pedig hát a keszkenő, vagyis a zsebkendő. Madridban, és itt van még egy csavar, Madridban beugrottam, akkor már énekeltem a Domingóval többször és Desdemonát. Tehát ez nem volt probléma. És oda beugrottam, és méghozzá egy olyan érdekes előadás volt, ahol a királyi pár ott volt, de most nem a páholyba kérték az ő páholyukba, hanem a hetedik sorba ott ültek elől a királyi pár, Juan Carlos. És minden rendben lement, jön az utolsó felvonás, építettek egy olyan színpadot, ami a zenekar felé lejt. És oda tették, szinte zenekarba belerakták a párnát. Egy ilyen hosszú, hengeres párnát. Na most, mivel nem tudtam próbálni, mert beugrok, de nem az én hibám, ez kiderült, hogy neki ki kellett volna feszíteni azt a csodálatos hengeres párnát. Na és a következő, én már túl vagyok, minden elénekelek mindent, hátrahanyatlok a kezemmel, mert én mindig úgy szoktam meghalni, ráesett a kezem a párnára, és attól a párna elkezdett elindulni, de így, hogy és megérkezett a bőgősöknek a fejére. Én ottan, mint halott, nem mosolyoghatok, nem sírhatok. Amikor befejezte, Domingos nagy nehezen elénekelt az utolsó áriáját, rám borult, és zokogtunk együtt, de nem zokogtunk, sajnos nevettünk.
7: Hát csodálatos élet, csodálatos lehetőségek, és a magyarságunknak és a igen, magyar művészeknek egy csodálatos híre, neve, ami tőled származik.
8: Köszönöm szépen.
7: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A mai vendégem Tokodi Ilona, Kossuth díjas, világhírű mesterművész, nemzetünknek az egyik büszkesége. Róla a művészetről, zenéről, magyarságról és nagyon érdekes történetekről beszélgettünk. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, Osztie Zoltán. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
9: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
10: A sportriporter előtt mindig nyitva áll a világ kapuja. De mit ér vele az, akinek három nap után már csillapíthatatlan a honvágya? Azért Debrecenből Szegedig hamar elmerészkedett. A foci iránti oldhatatlan szenvedélye vezette mindig. 40 év alatt mintegy 1500 futballmeccsről, számos kézilabda meccsről, világbajnokságról tudósított a világ minden tájáról. Kivált nagy szakértelemmel kommentálta az olimpiai aranyérmeket, de a közélet sem hagyta sosem hidegen. Végül mégis itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, neve is van, Budapest. Köszöntöm Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, életműdíjjal és a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjával elismert Vas István Zoltán, sportriporter, újságíró, rádiós.
4: Itt vagyunk Csolnokon, a házadban. Nagyon kellemes út vezet ide, de milyen kellemes út vezetett benneteket ide? Mióta laksz Csolnokon?
11: Amikor Dorkával összekerültünk a feleségemmel, akkor én Pécelen laktam, és ott éltem a fél legény lakásba a vállásom után. Ez az ház, ahol most itt beszélgetünk, ez részint a szívünket megrezegtette, részint pedig anyagilag is elérhető volt. Hát így kerültünk ide.
4: Hát nagyon szerénynek néz ki kívülről, egyáltalán nem hivalkodik, ez jellemződ.
11: Semmiféle kimódoltság nincs benne, így alakult. Nagyon fontos kérdés volt, hogy kutyát lehessen tartani. Az egész úgy kezdődött, hogy én budapesti lakos voltam, persze, és emlékszem rá, hogy indultam Zalaegerszegre közvetíteni valamilyen mérkőzést. Mentem le az autóhoz, és az autó mellett egy csapzott kóbor kutya állt. Hát mondom, te meg mit keresel itt? És akkor láttam, hogy nagyon fáradt, és véletlen éhes is. Felmentem a lakásomba, hoztam neki egy kis ételt, meg vizet, és azt mondtam, hogy hát, Isten áldjon nekem, mennem kell, nem tudok tovább törődni veled. Hazajöttem, úgy képzeld el, hogy várt. És akkor azt mondtam, hát pajtás, ha így alakult, akkor gyere, fölviszlek.
4: Ez a kutya, aki kint várt engem, vagy legalábbis rögtön ottan köszöntünk egymásnak, ez nem az a kutya.
11: Nem, nem. Ők már régen nem élnek, ők már a égis vadászmezőkön kergetik a macskákat.
4: Na de hát vannak más vidékek is, és menjünk vissza az időbe, hiszen

0: leve budján barnul a fanyar berkenye, kalászt szentel a dűlő útján az egyház, az Isten menye. A nap aranysávot vet a falra, s a vidám iskolás fiúk táska fület lóbálló raija a tanteremből rétre fut. Édes az otthon. Mikor a zsaluk leeresztve, mert fél homály kell, nem üveg, lord hűskövön nyelvet eresztve hemperg és áll a létsüveg. Kereszt útnál, hol tó csapottcsant, máskor most por füstölg eléd, izzadtan áll meg, s levest locsant az ebédet vivő cseléd. Édes az otthon. Mikor a nappal megint enyhe, mikor az ember újra víg, mikor csupán a beteg renyhe, amikor a diót verik, mikor szellőztetik a pincét, s a gazda a tanyán időz, őrizni a hegyeknek kincsét, fényes fokossal jár a csősz. Édes az otthon. És mikor a kályha tüze pattog, mikor a szoba jó meleg, halkan a régi óra kattog, s jégcsapot olvaszt a gyerek. Benn nyájas körtől víg az asztal, s a meghitt lámpa gyúl korán. Bár új hó ablaknál marasztal merengni lepke záporán, édes az otthon.
1: Meleg sós könnye hiába hullott azoknak, kik bűneid zokogták, kiknek kezéből kitépted a tollat, te konok Magyarország. Mámorban hörgő vakuraid testedet naponta eladták, s te osztoztál velük a vigalomban, te bűnös Magyarország. Idegen érdekek hirdették fennen, hogy ím, itt a szabadság. Germán lobogók keresztje alatt görnyedtél, Magyarország. Szabad volt megdögleni éhen, siratni összezúzott bordát, s mikor a csürhe szívedbe tiport, jajunkni, Magyarország. Szuronyok hegyén fönnakadni küldted a katonákat, s mint a csordát, a védteleneket a halál karámaiba terelted, Magyarország. De ím a fehérlő csontok mezejére elsöpörve a sötétség hordát, keletről jött, miként a nap, szabadságod, Magyarország. Szívünk nehéz volt, mint a vasharang, most zeng, dalolja sorsát. Szabad vagy hazám, újra épülő, ifjúdó Magyarország. Hazám, lobogj, miként a csillagok, mikor szikrakeljüket kibontják. Lobogj, és éges konok tüzeddel, te szabad Magyarország!

0: Babits Mihály Édes az otthon és Juhász Ferenc Ének hazámról című versét Básti Lajos és Horváth Ferenc mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Kossuth Lajostól származik. A bíró nem tartozik egyebet, respektálni csak a törvényt. Kossuth Lajos a magyar szabadságharc és nemzeti önrendelkezés emblematikus alakja számára,

0: Szabadság alapja mindenek előtt a törvény szilárd és igazságos uralma volt. E gondolatában világosan kijelölte a bíró feladatát. Nem személyek, nem érdekek, nem hangulatok szerint ítélni, hanem a törvény szilárd rendjéhez igazodni. Kossuth felfogása szerint a jogbiztonság nem csak az állam működését tartja fenn, hanem az emberek bizalmát is megerősíti. Ahol a törvény az úr, ott a közösség érzi magát védelemben. Ahol a bíró függetlensége sértetlen, ott a szabadság is gyökeret ver. Ez a gondolat ma is időszerű. A törvény tisztelete a közélet erkölcsi alapja, és minden jól működő társadalom egyik pillére.
1: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
2: Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.

1945 után nagyot fordult a világ a nőkkel is. A pártállam új nőideált próbált kialakítani, ami aztán a női lét egészére nagyon erős hatást gyakorolt. Például azokra a falusi lányokra is, akik a munka miatt a városba kényszerültek. Köszöntöm Önöket, Barga Tünde vagyok.

0: A zalaegerszegi ruhagyár alapkövét 1950-ben tették le. Egy évvel később már ontotta magából a frissen elkészült kabátokat, a 70-es évektől pedig Közép-Európa legmodernebb ruhagyáraként tartották számon, amely több mint fél évszázadon keresztül működött, és rengeteg helyi, illetve eleinte főként falusi nőnek adott munkát. A gyár története tulajdonképpen egy nőtörténet, hiszen rajta keresztül jól vizsgálhatóak az adott időszak női sorsai. Erős Krisztina, a Göcsei Múzeum történész muzeológusa ezt kutatja, belebeszélgetünk.
1: A változás az az 50-es évek legelején történt, amikor is Magyarországon megindult egy iparosodás, és itt a mi térségünkben is gomba mód nőttek ezek az ugyanan épülő gyárak, üzemek. Szükség volt munkaerőre. Itt Zalaegerszegen, ugye 1951-ben épült fel a ruhagyár, ez egy konfekciógyár volt, tehát textilipari munkásokat kerestek elsősorban. Volt egy alapja a korábbi szakmunkás réteg, akik értettek a varráshoz, de a gyártósorokra több munkáskézre volt szükség, és a város ezt nem tudta kielégíteni, ezért szükség volt, hogy a falvakból is érkezzenek ide, megyek több területéről is érkezzenek munkások, akiknek semmilyen közük nem volt, se a városhoz, se ez a gyáriparhoz. Nekik meg kellett ezt az elejéről tanulni, ezt a folyamatot, és hogy ők miért érezték azt, hogy nekik el kell jönniük, ennek több összetevője is van. Egyrészt már kialakul egy olyan generáció, aki nem feltétlenül úgy képzeli el az életét, hogy egész életében földet fog művelni, tehát mondjuk menekül a földtől.
0: De hogyan alakul ki ez a képzete? Tehát, hogy találkozik már olyan információkkal, nem tudom, újságokból, hogy már látja, hogy lehet másképp is, mert ugye előtte ez nem nagyon volt jellemző.
1: Így van, tehát a propaganda nagyon erős volt az 50-es években. Gondoljunk csak a traktoros lány képére. Ő egy minta volt, hogy nem csak a férfiak, hanem a nők is képesek arra, hogy dolgozzanak, és akár férfiakat megszégyenítő munkaköröket lássanak el. Másrésztről pedig megkezdődik a földek államosítása, a termelőszövetkezetek létrehozása, ami az 50-es években erőszakos módon történik. A falusiak egy része menekül ez a helyzet elől, és nagyon sokan elhagyják a falvakat, és a városban képzelik el az életüket. Miután elveszítik a földek nagy részét ezek a paraszt emberek, ezért kellett a betevő falat, így a család fiatal tagjai kénytelenek voltak munkát vállalni, és ennek egyetlen lehetősége volt, hogy a városokba érkeznek, és itt vállalnak munkát ezekben az újonnan létrejövő üzemekben, gyárakban.
0: Tehát a kényszer is szülte ezt a helyzetet, végül is mondhatjuk akkor így is.
1: Így van, kényszer szülte nagy részt. Az interjúkat hallgatva, illetve ezt a korszakot ismerve, ma már mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat volt, mind a város életében, hogy felszívja ezt a faluról érkező több száz, mondhatjuk úgy, hogy tudatlan munkaerőt, akik abszolút nem ismerték az itteni viszonyokat, de elképzelhetjük, hogy ez egy falusi lány szemszögéből is milyen nehéz volt. Ő neki viszonylag szabadabb volt az élete, a kötöttséget, ugye az állatok ellátása, az idénymunkák jelentették, de nem kellett időre beérkezni egy munkahelyre, 8 órán keresztül egy szalag mellett, egy varrógép mellett dolgoznia, eltűrnie a monoton hangokat, igazodnia a többi emberhez, órákat utazni, az, hogy a munkát fel tudja venni, hogy nincsen szabad ideje, hogy neki el kell kéretőzni, hogy egy megfelelő teljesítményt kell nyújtani egy olyan szakmában, amihez ő nem értett. Különböző szociális aspektusai. Volt olyan interjú alanyom, aki azt mesélte, hogy Zalaegerszeg melletti faluból érkezett. Neki az egy kihívás volt, hogy az ebédlőbe bemenjen. Nagyon éhes volt, érezte az illatokat, szembe találta magát egy késsel és egy villával, és nem tudta használni, mert egy falusi lányt ezekre az alapvető dolgokra nem tanították meg, és nagyon szégyelte magát, és inkább korgó gyomorral kiment az étteremből, az ebédlőből, mert nem vállalta azt fel, hogy őt kinevessék.
0: Hogyan történt a gyakorlatban ez? Elkezdték toborozni ezeket az embereket? Megjelenik 100 nő, akiket azért be kell tanítani a munkára, és hát szocializálni kell. Tehát erre egyáltalán volt idő, lehetőség?
1: Ez egy folyamatos munkafelvétel volt, mielőtt a gyárat megalapították, maga az épület is létrejött, már előtte toborozták a munkaerőt. Voltak olyanok, akik természetesen értettek a varráshoz, a városban is működtek különböző szabómesterek, női és férfi. Őket megpróbálták ugye behozni a gyárba, eleinte saját géppel dolgoztak. Ők adták a szakmunkás alapját a gyárnak, és aztán volt a gyárban egy úgynevezett legendás 24, akik a törzsgárdát jelentették, és őket még a gyár alapítása előtt 51 nyarán felvitték Budapestre, és a nagy budapesti gyárban, a Május 1 ruhagyárban többek között ott tanították be őket, és ők lettek a műszaki osztálynak a vezetője, aztán a gépteremmesterek, a szabászat vezetője, és az ő feladatuk volt az, hogy ezeket az újonnan bejövő embereket betanítsák, és eleinte egy gépterem alakult meg a ruhagyárban, felvettek 100 embert. Ez a felvétel ez úgy történt, hogy az újságban hirdetéseket lehetett olvasni, hogy toborozzák ezeket az embereket. A faluban ugye szájról szára járt, hogy nőket keresnek, és micsoda munka lehetőség, jól fizető, stb. És hát el lehet képzelni, hogy megérkezik ez a 100 nő, megalapítják az első gépsort, és ezeket a lányokat először kézzel tanították varni. Valakinek szó szerint a tű is kiesett a kezéből, az alapokat kellett megtanítani, egy gombot felvarni, fércelni, stb. Utána lehetett őket egyáltalán a géphez ültetni. Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy volt olyan nap, amikor felvettek 50 embert, elkezdték őket betanítani, másnap nem jelent meg senki, mert ezek a lányok megrettentek ettől a munkától, és feladták már az első pillanatban. Aztán nagyon nehéz volt ez a városi léthez igazodni, hogy itt a gyárban vízöblítéses angol WC volt. Ezek a fiatal falusi lányok mindent beledobáltak, vagy kimentek, és továbbra is a környező kukoricásban végezték a dolgokat. Tehát, hogy egész egyszerűen nem tudták ezeket. Szépen folyamatosan így töltötték fel az első szalagot, majd megalakult a másik, és végül a harmadik gépterem. Aztán ezeknek a lányoknak ugye igazodniuk kellett ez a 8 órás munkához. Valaki nem bírta a monotonitást, volt olyan, aki tényleg feladta, és rájött, hogy ez nem megy. Nehezen tudták azt megérteni, hogy itt úgy mehetsz el, hogy szabadságot veszel ki. És akkor ugye otthon is nagy volt a nyomás, hogy azért hiányzott az a munkás kéz a családi háztartásból, és amikor idény munka volt, mondjuk egy betakarítás, egy kukoricaszedés, akkor ezeknek a lányoknak otthon kellett maradniuk, és otthon kellett segíteniük. És akkor mondjuk a gyárban a 100-ból csak 20-an jelentek meg, mert mindenkinek otthon volt dolga. Ez így nagyon nehéz volt, hogy itt viszont szabályok vannak, itt neked itt kell ülnöd 6-tól 2-ig, és dolgoznod kell.
2: Azt azért tudjuk, hogy mennyi ideig tartott az még. Ezek a nők egyrészt egy dolog, hogy beletanultak a munkába, de hogy belátták azt, hogy milyen tovább lépési lehetőségük van ezzel a munkával, és azzal, hogy egyáltalán városban dolgoznak.
1: Váltást azt így körülbelül a 60-as évekre teszik.
2: 10 év?
1: Körülbelül igen. Amikor már nehéz volt bekerülni a gyárba. Vannak szintén információink arról, hogy akkor már protekció kellett. Ez már egy megbecsült, ez egy státuszállás volt ide a ruhagyárba bekerülni. Jó fizetése, viszonylag kiszámítható életet adott, és hogyha valaki jól dolgozott, akkor ugye itt megvolt a felemelkedés lehetősége, lehetett tanulni, elindult mellette ugye a szakmunkás képzés, tehát végzettséget is lehetett szerezni, sőt, ugye utána pedig a technikusi képzést el lehetett végezni, és olyanokra is tudunk, aki ugye főiskolát végzett. Tehát egy faluról bekerült lány esetében. Felemelkedés lehetősége is volt, illetve, hogy fejlődött a gyár, fejlődött a város, a lakatási gondokat is próbálták megoldani, ugye teljes városnegyed alakult ki a ruhagyár körül. Gombamód szaporodtak, tömbházak, amik pedig már a letelepedést jelentette, illetve azt se felejtsük el, hogy ezek a fiatal lányok 10 évesen kerültek be a gyárba, tehát eltelt 10 év, nagyon sokan férjhez mentek, itt telepedtek le, itt alapítottak családot, és már a város jelentette az otthonukat, és aztán csak hétvégente, illetve idény munkára mentek már haza a szüleikhez, amikor hívták őket.
0: Részlet a Zalai Hírlap 1955. szeptember 18-ai számából.
3: Az elhelyezést a gyár vezetői helyesen úgy oldották meg, hogy az egy műszakban dolgozók egy-egy szobában legyenek, így nem zavarják egymást a munkából hazatérve. 30 forintot fizetnek a szálló lakói havonta. A tiszta szobák mellett klubhelyiség szolgálja szórakozásukat. Hetenként kétszer meleg víz biztosítja a megfelelő tisztálkodást, mosókonyha áll a lányok rendelkezésére, és külön főzőkonyhában készíthetnek maguknak ebédet, de inkább vacsorát, hisz a gyár üzemi konyháján ízletes ételeket főznek a dolgozók részére.
2: Ez mennyiben változtatott a falu képén? Ez a 10 éves folyamat?
1: Olyan információink vannak, hogy ezek a városban dolgozó lányok mit vittek haza, őket hogyan tartották számon a faluban, tehát tudjuk, hogy fiatal lányokról van szó, akik szintén akkor is ugye próbálták követni a divatot. Bekerültek a városba.
2: De gondolom, hazamentek egy miniszoknyába, és furcsán néztek rájuk.
1: Pontosan, tehát a 60-as, 70-es években ugye egy új divatőrület is kezdődik, és valóban már mondjuk miniszoknyában száll le a buszról. El lehet képzelni, hogy a falusi idős asszonyok hogyan a szájukra vették ezeket a lányokat, nem éppen pozitív színben tüntették fel őket, kétes erkölcsű hölgyeknek titulálták őket, és nekik ezzel is meg kellett küzdeniük, ezzel a kettősséggel. Hogy a városban ők továbbra is falusinak számítottak, a faluban pedig már ők a városiak, akik nem feltétlenül a pozitív dolgokat hozzák. Tehát nagyon átalakult. De a fiatalok többsége a 60-as, 70-es évektől elmondhatjuk, hogy már munkát vállalt, és nem a családi gazdaságban dolgozott otthon.
2: Lelkileg hogyan élték meg ezt az egész helyzetet? Arról mit meséltek?
1: Ez a korszaknak a nagy erőfeszítése volt, hogy hogyan lesz valaki parasztból munkás. Ez volt a nagy cél. De hogy ezek az emberek valójában mit éreztek, azt későbbi kutatásokból tudjuk, hogy mennyire bizonytalanok voltak. Ez a teljes kétségbeesés, amikor egy megszokott környezetből beérkezik egy teljesen vadidegen környezetbe, a társtalanság, hogy ő ott a saját közegében volt. Neki itt mindent egyedül kellett felfedeznie, egyedül kellett a munkavilágába beleszokni, aki mondjuk itt dolgozott és munkásszállóban magát ellátni, vagy az utazás bizonytalanság.
2: Hány éves nőkről beszélünk?
1: Sokszor 10 éves, 15, 16, 17 évesen álltak munkába ezek a fiatal lányok. Nagyon sokan emlegették ezt a belső magányosságot, meg ez a megfelelési kényszer. Megfelelni a gyárban te jó munkás legyél, hozd azt a normát, amit tőled elvárnak, a termelésben kiváló árut adjál ki a kezedből, tudjál igazolni az itteni életformához, de ugyanakkor továbbra is te egy faluból jössz le. Hogyha neked vége a munkaidődnek, neked oda-vissza kell menned. Ott is meg kell felelned a környezetednek.
2: Tehát nem napi 8 órát dolgoztak.
1: Letette itt a gyárban a munkát, hazament, és otthon folytatta. Vállára vette a kapát, és ment ki a földekre, és este 8-9-ig dolgozott, hajnalban pedig kelt. Szórakozási lehetőségre, vagy bármire ezeknek a fiatal lányoknak nem volt lehetőségük. És hogy a falusiak mennyire nem ismerték el ezt a gyári munkát sem, tehát nekik továbbra is a munka, az a földeken való munkát jelentette. Mesélte az egyik interjú alanyom, hogy egyszer hétvégén hazament a szüleihez, és valamint dolgoztak a földeken, és nagyon-nagyon elfáradt, fájt a keze, lába, és panaszkodott az édesanyjának, és azt mondta, majd a gyárban kiüdögeled. Magyarul te majd ott szépen kipihened, az nem számít munkának, az a munka, amit itthon a földeken végzem.
2: Részlet az Alai Hírlap 1955. szeptember 18-ai számából.
3: A munkásszálló tiszta szobáit jó részt faluról jött egyszerű munkások, a gyár műszaki adminisztratív dolgozói lakják. Az épületben 2, 3, 5 és 7 ágyas szobák két hetenként cserélt tiszta ágyneművel várják a munkából megtérő dolgozókat. A parkettán a falusi sárhoz, földes szobához szokott parasztlányok járnak. Szőnyegek, falon elhelyezett virágok, rend, tisztaság mindenütt.
2: Az az oldala, amire utalt is, hogy a városiak hogy fogadták be ezeket a falusi embereket, akik aztán beköltöztek, itt alapítottak családot, és itt élnek akár mai napig a leszármazottai vagy ők. Tehát annak idején a város hogy fogadta őket?
1: Erről pontos információink nincsenek. Azt tudjuk, hogy a gyárban igazából nem volt ilyen nagyon különbség, hogy te most faluról jöttél, vagy városból, ugyanazt a munkát kellett ellátni. Azt tudjuk, hogy a falusiak szorosabb közösséget alkottak, mondjuk akik egy faluból Kolozsvárból jöttek, tehát ők továbbra is így tartották a gyárban is ezt a szorosabb közösséget. Nincs arról információ, hogy a, mondjuk a városiak lenézték volna őket. Annyi bizonyos, hogy ezekben a kultúrprogramokban, brigádmozgalmakban, színházlátogatásokban jobban be tudták vonni a városiakat, hiszen nekik nem volt kötöttség, hogy mondjuk haza kellett menni, el kellett érni a buszt vagy a vonatot. Ezért inkább a pártiratokban, a szakszervezeti iratokban mindazon sajnálkoztak, hogy a falusiakat nem lehet bevonni itt a gyár körüli kultúrprogramokba, közösségi életbe, hogy jobbára ez csak a városiaknak szól. Őnekik nagyon nehézség volt ez az ingázás, ami ennek a korszaknak egy nagyon érdekes hozadéka, és nagyon-nagyon sok társadalmi, szociológiai következménye lett. Ugye kétfajta ingázásról beszélünk, az egyik, akik napi szinten jártak be a környező falvakból, és voltak a távolsági ingázók, akik más megyéből, Vas megyéből, vagy a Zala megye más részéről érkeztek a ruhagyárba. Sokan 2-3 órát utaztak, hajnalban beérkezett a vonat, mondjuk a hajnali 6 órás munkakezdésnél már itt volt 4:20-kor, nem tudott mit csinálni, megbeszélték a portással, hogy ő hadd jöjjön be, lefeküdt a vasalóasztalra, még egyet aludt a munkakezdésig, visszafele pedig ugyanez. Nagyon-nagyon kimerítő volt, ezért ugye sokan próbáltak itt a városban albérlethez jutni, 53-ban megépül a munkásszálló, 110 dolgozói férőhelyel, külön férfi és női szárnyal, de ugye ide is nagyon nehezen lehetett bekerülni. A városban ebben az időben még kevés lakást építettek, albérletet nehezen lehetett találni, inkább ágybérlet, szobabérlet volt a jellemző, egy szobát 4-5 ilyen munkás fiatal vette ki, olyanról is tudunk, hogy egy ágyon osztozkodtak, felváltott műszakban dolgoztak, és cseréltek az ágyban is. Nagyon fontos volt az ilyen fiataloknak, hogy mondjuk valamilyen közösségi életben tevékenykedjenek, sportoljanak, a gyárban tovább tudjanak maradni, és esetleg mondjuk a tisztálkodást meg tudják itt oldani. Aztán ugye a megoldás majd ezek az úgynevezett ruhagyári lakások, a ruhagyári lakótelepek felépítése jelent, de ez már inkább a 60-as, 70-es évekre jellemző.
2: Nőkről beszélgetünk, de ez az egész társadalmi változás azért a férfiakat is érintette, ha falvakról beszélgetünk. Ezt csak azért kérdezem, mert mennyire nehezítette meg ez a falvak fejlődését? Az, hogy a fiatal munkás kezek otthonról elkerültek.
1: Felülről is volt a törekvés, hogy ezekbe a városokba hozzák. Le volt ez így szabva, hogy ebbe a térségbe mondjuk ruházati ipar, kőolajjal kapcsolatos dolgok érkeznek, és ez nagyon-nagyon elvonzotta a fiatalokat. Mert aki már hosszabb ideig ingázik, minden nap ezt a 2-3 órás tortúrának kiteszi magát, akkor előbb-utóbb nem vállalja, vagy feladja a városi munkát, visszamegy a faluba, ami számára egy visszalépés, vagy pedig itt a városban telepedik le, és az esetek 80-90%-ában inkább a városba költözés volt jellemző. Ugye ez a korszak, amikor itt Zalaegerszeg népessége is rohamosan megnőtt. Tudunk olyan város részeket, amit bizonyos falvakból jöttek létre utcák.
2: Önnek az egész kutatás során mi volt a legérdekesebb, legszembetűnőbb, legmeghökkentőbb?
1: Igazából ezek a személyes sorsok. Ismeri az ember ezeket az én országos kutatásokból, ugye vannak már kimondottan olyan kutatások, akik mondjuk az ingázással foglalkoznak, de az, amikor egy személyes sorson látja az ember, hogy egy idős asszony hogyan meséli el az ő fiatalkorát, és hogy ezek az emberek vállalták. Tehát, hogy a mai generáció nem biztos, hogy utaznak 2-3 órát. Hajnalba fel kell csak azért, hogy dolgozhasson. Csak azért, hogy a fizetésének nagy részét a családnál leadhassa, mert nem volt más bevételi forrásuk, hogy igazából ezek a személyes sorsok még engem nagyon-nagyon megérintettek, és hogy mennyire sok összetevője van egy ilyen gyár működésének. Termelés, de hogy mögötte ott van az ember.
2: Volt más választásuk, hogy nem jönnek el? Tehát, hogy igazából, ha az ember ebben mélyebben belegondol, hogyha otthon maradnak, mit tudtak volna csinálni, mi lett volna? Azt is mondjuk el, hogy azért az 50-es évek eleje, háború után vagyunk nem sokkal, tehát ezért egy olyan generációról beszélünk, aki azért a háborút megélte, még ha gyerekként is, vagy kamaszként. A munka szerepe, a munka ereje, a fizetés ereje, az egészen más jelentett, mint a mai szemmel néznénk.
1: Ez így van. Én is azt gondolom, hogy ezek az emberek nem tehették meg azt, hogy otthon maradnak, és mondjuk munkanélküliként élnek, vagy csak besegítenek a család gazdaságába. Ezek már nem tudták eltartani ezeket a családokat, és az elképzelhetetlen volt, hogy egy idős szülő jöjjön be a városba. Ez a fiatal generációra vált. És ugye még ez hozzájárult, hogy a korszakban indultak a nagy brigád mozgalmak, ugyan egy mesterséges közösséget jelentettek, de ezek is hozzájárultak a gyár életéhez. Szabadidő eltöltése, közös színházba, moziba járás, könyvfelolvasás, könyvismertetés, nyugdíjas kollégák látogatása, vagy bölcsödéknek vartak különböző paplanokat, párnákat, tehát hogy ezek mind-mind hozzájárultak, de ez a korszak sajátossága.
2: Mi lett a ruhagyáron? Meddig működött?
1: 2003-ban zárta be a kapuit, tehát viszonylag hosszú ideig működött, és az érdekes, hogy a történetben az, hogy ugyan már bezárt 23 éve, de mind a mai napig egy nagyon-nagyon aktív közösség van mögötte. Sokan ezt így a második családjukként élték meg, hiszen a életük nagy részét ott töltötték, és olyan erős volt ez a közösség, hogy mind a mai napig összejárnak, minden évben találkoznak, fenntartják gyárnak a szellemiségét itt a városban, hiszen mondhatjuk azt, hogy itt Zalaegerszegen szinte mindenkinek köze van a ruhagyárhoz, mert vagy valamilyen rokona dolgozott, vagy a szomszédja, vagy a falubelie, de valamilyen szinten mindenkinek köze van hozzá.

0: Az 50-es évek faluból városba került női munkás sorsairól beszélgettünk az zalaegerszegi ruhagyár története kapcsán. Az adást 60 napig meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Vancsók György és valamennyi közreműködő nevében is köszönöm a figyelmüket. Varga Tündét hallották. Maradjanak velünk, mert következik a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 21 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Brieska Dániel szerkesztésében. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. A leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Ezt mondta Orbán Viktor Dopman podcastjében, értékelve az idei első negyedéves gazdasági adatokat. A távozó miniszterelnök utolsó teljes hivatali napján úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont. Ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem fejezte be. Orbán Viktor hozzátette, azért szorít, hogy azok, akik most kerülnek kormányra, minél kevesebbet bontsanak le a szuverén Magyarországból. Szlovákia jó szomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök Moszkvában. Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri Magyar Pétert, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, Magyar Péterrel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Idehaza csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS ma a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. A Balaton Noir fantázia névre hallgató édesség lett idén a Balaton fagyia. A legfőbb alapanyagai a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. Egy Balaton Mária fürdői fagylaltmester készítette. Rövidesen közzéteszik a receptet, és több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni. Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Holnap főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Hajnalra 8 és 14 fok közé hűl a levegő, délután 21 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sokfelé várható zápor, zivatar. Köszönöm figyelmüket!
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
3: Új, eddig az Egri borvidéken ismeretlen szőlőfajtát telepít a Tummerer pincészet.
4: A fehérboroknál is ebbe az irányba szeretnénk menni, az érlelt és testes és nagy beltartalmú fehérborok iránt, nem pedig az úgymond könnyedebb és illatos és friss szőlőfajták, illetve borok irányába. És ez a Solaris is tulajdonképpen egy olyan fajta, ami alkalmas lehet arra, hogy nagy borokat készítsünk.
3: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
5: A Rádió Kabaré sztárvendége ezen a héten Kránic Balázs.
6: Állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, a budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt kivontam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, rám néz, szerintem lehallgatott minket a csávó.
5: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
7: Rádió Kabaré. Szombaton, kivételesen 19 óra után a Kossuth Rádióban.
8: A 20. századi Magyarországnak abba a korszakába csöppenünk, amikor Rákosi Mátyás és bűntársai új ellenségképet vetítettek a magyarok elé, amely nem volt más, mint a klerikális reakció rémképe.
9: Mint szentizmus férgét, ki kell írtani kíméletlenül itt is?
10: Nagyon ügyesen, nem az egyházak egészét támadják, hanem az úgymond reakciós képviselőit.
11: Koncepciós pereket, illetve koncepciós perek tucatjait folytatták le.
12: Szabadságtér 56. A kommunista terror aktái. Szombaton 17 óra 50 perckor az M5 műsorán.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
13: Életünk, halálunk. Részletek Lázár Ervin és Vati Zsuzsa naplójegyzeteiből. Második rész.

eltelik egy hónap a gyógyulás reményében. A kórházban olykor érezhető feszültség van e és közöttem. Miért? Talán mert a látogatástól csodát remélünk mind a ketten. Mindig, minden nap, minden alkalommal akkora örömöt akarunk szerezni egymásnak, amekkorát nem lehet. Érjen be annyival legalább egyszer-kétszer, hogy a látogatás nem más, mint egy szatyor papírszalvéta, ásványvíz, tiszta törölköző, esetleg még valami meglepetés. Elvárnánk magunktól is, a másiktól is, hogy elbűvölő legyen, jókedvű, kedves, végtelenül türelmes, ezen kívül valami más is, szóval minden. A metróban 34 fokos meleg van, lucskosra izzad mindenki. Ennél csak az a rosszabb, ha légkondicionált busszal kell folytatni az utazást. A kórházban ugyanez. Ráadásul a látogatásokkor kiderül, bárki több örömöt tud szerezni a betegnek, még egy telefonáló is, mint a 33 éve mindennapos társ. Vagy csak mentséget keresek magamnak, mert mire ideérek, rettentő rossz kedv tör rám. Miért nem inkább jó kedv, játékosság, derű? Ahogy közeledem a kórházhoz, iszkol belőlem a derű. Menekül. Megjött a szövettani vizsgálat eredménye. A daganat rossz indulatú, mint ahogy várni lehetett. De az 5 nyirokcsomó negatív, vagyis egyikben sincs rákos sejt. És a fokozat is olyan, hogy komoly esély van a gyógyulásra. Ugye nem hiába reménykedtem? Ehhez még a betegség sem lehet rossz indulatú. 4 nap volt az első itthonlét. A doktornő odaadja a jelentést, én E. 7 szeretőm című könyvét adom neki. A fiatal főorvosnő egy kicsit meghökken. Ő írta? Kérem, hogy nézze meg a dedikálást. A legrosszabb és a legjobb indulatú daganat műtöttje. Mikor odaér, hogy tisztelettel, elneveti magát. Megmutatom a kollégáimnak, mondja, és elviharzik. Dél lesz, mire hazaérünk. 1 hónap telt el a bevonulás óta, és ha minden jól alakul, 1 hónap múlva kell visszajönnünk a záró műtétre. De az már semmiség, csak éppen pontot tesz a történet végére. Az első otthoni nap mozgalmas és szokatlanul jókedvű. Mindennek örül a hazatért beteg, és mi is mindennek örülünk. Egyszer, mintha E szeme is könnyes volna. 2 nap múlva ki kell mennem egy jelentésért a szemába. Rendkívüli módon élvezem, hogy amikor az épület elé érek, nem rándul össze a gyomrom, és nem gondolok rá, mi lesz, ha fölmegyek a lifttel, és az 531-es szobában üres az ágy. Megszerzem, amit kell. A metróiságot áruló hajléktalannak adok egy 50-est, ő megígéri, hogy legközelebb elmondja az életét. Az egészségügyi szakközépiskola előtt a parkban megsimogatom Thomas Mann mellszobrát, vagyis az arcát. Amíg a buszra várok, a fa alatt lakó másik hajléktalant is megnézem. Fehér haja, ősz szakálla és okos ravasz arca olyan, hogy akár görög filozófusnak is nézhetnénk, a peripatetikusok iskolájából. És az jár az eszemben, de jó, hogy E otthon van. És én is csak vendégként járok már ide. Ez volt pénteken. Szombaton E már nem érezte jól magát, nem bírt reggelizni, de ebédelni és vacsorázni sem. Folyadékot alig ivott, felkelt, de sápat volt, a szeme nagy és karikás. Felerősödött az arcán a keleti vonás, amiről talán csak annyit tudhatunk biztosan, hogy ázsiai elődeinktől ered. Nem csak a szeme volt karikás, de mintha az arcán is karikák lettek volna. Este már hányt. Az ügyeletes orvos a szemából azt tanácsolta, ha éjjel is hány, reggel menjünk be. Kumisz éjszaka után, amikor reggel felébresztettem, E belekapaszkodott a párnájába és kérte, csak 5 percet hadd aludjon még. Amikor felültetni próbáltam, azt mondta, inkább meghal, mint hogy a kórházba visszamenjen. Oldalt feküdt az ágyában, takaró nélkül. Olyan vékony volt, amilyennek sose láttam. Mint egy kamasz gyerek.
Öltöztetni kezdtem, és sírva fakadtam. De ha nem akarja, bizony nem tudom rá feladni a ruhát. Gyenge vagyok, próbálkozott az utolsó érvel. Nincs annyi erőm, hogy az autóig elmenjek. Szerencsére, amíg az autóig eljutottunk, nem találkoztunk össze senkivel. Furcsa szédelgésünket a házbeliek sem látták meg. Ha hallgatok rád, és tényleg nem megyünk vissza a szemába, esetleg a tőlünk 10 percre lévő klinikára megyünk, csak előbb felhívjuk az ottani ismerős orvosokat, de legalább az egyiket. Ha a neves kitűnő sebész elmulasztotta megmondani, hogy szívesen megoperál, de utána elmegy egy hónap szabadságra, akkor ugye meg lehet ezt tenni? Döntsd el! Válasz! De nem mersz dönteni. Nem segít a véletlen, és az ösztönök biztonsága sem, pedig hányszor segített. Ennyi volt. 4 nap. Az ügyeletes orvos azonnal jött. A nővérek megvetették az ágyat. A víznak is takarítólány őszinte együttérzéssel kifaggatott, hogy miért kellett visszajönnünk, mi történt. Az új szobatárs pedig elmondta, mi baja, miért van itt. Hasnyálmirigy-gyulladás? De hiába hallgattam végig. Bizony nem emlékszem rá. Hazajöttem. Visszamentem. Bevittem a kórházba, ami kell. Aztán elmentem a papnövelde fél 1-es miséjére, hogy megpróbáljak Istennel beszélgetni. Valamiért nem sikerült.

amikor E nem telefonál, muszáj arra gondolnom, miért nem? Amikor bemegyek hozzá, és eljutok a kórház bejáratáig, kezd összehúzódni a gyomrom. Fenn van-e? Ébren van-e? Magánál van-e? Van-e? Amikor az arcát meglátom, van, az új vonások tűnnek fel először, amelyek karikássá teszik, nem a szemét, az arcát. Fekete és fehér karikák egymáson. Ettől furcsa, nem anyagszerű dimenziót kap az arca és a szeme. Szép és félelmetes is. A metró újságot áruló hajléktalan ma azt mondta, magyar vagyok, magyarnak születtem. Mintha azt mondta volna, szegény vagyok, szegénynek születtem. Amikor legközelebb bementem, E hanyat feküdt, a hasán lévő sztómát cserélték. Marian nővér ragasztót mosott le benzinnel, azután a kifolyó váladékot itatta fel. A sötét vörös élőlényre emlékeztető, láthatatlanul és láthatóan is mozgó valami a vastagbél volt. Az elvágott vastagbél. Két szálon jött belőle a váladék. Húsunk. Élő hús. Eltelt a július. Minden másodperce vánszorgott, az egész hónap mégis érthetetlen gyorsan elrohant. Augusztus hónap a belgyógyászaté. A szobában lévő betegek közös jellemzője, hogy nem tudnak kimenni a dolgukat elvégezni. Ágytárra van szükségük. E ebben a kivétel. A szobában nők és férfiak egyaránt. Éjszaka meghalt az egyik férfi. Előtte való este bejött a család, elbúcsúzott tőle. Jobb volna egy másik szobában lenni, az egyedül lét viszont mindennél rosszabb. Egy esti viziten sikerült bennmaradnom. A helyettesítéssel megbízott orvos egy teljes percig foglalkozott az én betegemmel. Thomas Mann, akivel újra minden nap találkozom, azt írta a nekem olyan kedves Józsefben, az ember, Ábrahám, a legfőbb iránti vágyból megteremtette magának az Istent. Istent, aki nem jó vagy rossz, hanem minden. Nem született, mint az ember, hanem mindig volt. Zavarban vagyok. Thomas Mann istene közelebb áll hozzám, mint a legfőbb jó. Hiába szeretném, nem tudom elképzelni őt, aki személyesen intézi a sorsomat. Ma is sokan telefonáltak. Már tudom, hogy az érdeklődőknek két fajtája van. Az egyiket E érdekli, a másikat a betegség, mint téma, a kórházak működése, az egészségügy, a lehetséges ellátás. Érdemes róla beszélni, beépíteni az ismereteink közé, felhasználni. A hipohonderek pedig kélyes örömüket találják abban, hogy napról napra mindent halljanak, hogy ellenőrizzék saját szervezetüket, igazolják döntéseiket, hogy jól tették, amit tettek, vagy nem tettek. E rosszul aludt, az arca szürke, mintha belül a testében folyamatosan rossz dolgok történnének. Lejárt a szavatosságom, mondja. Az elmúlt 6 hét tanúsága számomra, hogy fiatalon öröm egyedül lenni. Szabadságot jelent. Később inkább csak akkor, ha nincs más megoldás. Ártunk a világnak, mert nem adjuk oda magunkból, amit odaadhatnánk, és ártunk magunknak is, mert lemondunk a közösség minden öröméről, előnyéről. Hinni és érteni nem tagadhatják egymást. Ezt a mondatot ismételgetem a Ratzinger könyvből, mint aki felfedezte a spanyol viaszt. Ezen kellett több mint 20 évig gondolkoznom, hogy a hit döntés amellett elfogadom, amit az érzékszerveimmel nem érzékelek, amit nem látok.

Milyen éjszakád volt? Kérdezem Ed. Rémes, mondja. A szemközti ágyon lévő férfit újraélesztették, aztán elvitték. Talán meghalt. Az operáló tanár a hírek szerint megjött a szabadságáról. Igaz, senki nem látta. Reggeltől estig operál, vizitelni sincs ideje. Külön kérésre, unszolásra a második napon megnézi Ed. A látogatás eredménye még 2 hét. 2 hetet még biztosan várni kell, hogy folytassa, befejezze a műtétet. E arca megint szürke, újra ott van rajta a furcsa vonás, ami akkor jelent meg, amikor vissza kellett vinni az intenzívre. Belegondolni sem bírok, mondja, hogy még 2 hétig itt kell lennem. Ma legalább 10 telefonáltak, érdeklődtek E állapota iránt. Őszinte szeretettel és aggodalommal kérdezték, hogy van. Ettől derülátó lettem. Nem lehet, hogy ennyi szeretet, érdeklődés, figyelem kárba vesszen. Mennyit változott a helyzet 1 hónap óta? Júniusban egyszer-egyszer azon háborogtam, más nyaral, napozik, úszik a Balatonban. Mi, én ebben a forró városban verejtékezem, és várom, hogy múljon az idő. Most nagyon szégyellem magam emiatt. És jó ideje mindent betölt, mindennél fontosabb E gyógyulása. Bármiről lemondok, csak itthon lehessen. E a folyosón Csapekot olvas. Felnéz a könyvből, azt mondja, talán jobb is, ha nem engednek haza. Csak felfordulást csinálnék, vigyázni kellene rám. Itt könnyebben ellátnak. Nagyon szomorúan nézi a könyvet. Itthon vagyok, mégis hontalannak érzem magam. Nincs senkim, mondom. Szerencsére tudom, hogy nem igaz. Pénteken váratlan jó hír. A beteg állapota stabil, mégis hazajöhet 2 hétre. Áron, a szakvizsgára készülő fiatal orvos odajön, elbúcsúzik E-től, nekem pedig odasúgja. Amikor azt mondták, mégsem mehet haza, könnyes lett E bácsi szeme. Az itthonlét valóban majdnem 2 hét lesz. A reggelinél E azt mondja, utazom. Hova? Kérdezem. A Styx folyón. Mivel mész? Kérdezem, hogy ne kelljen komolyan vennem. Legszívesebben azt kérdezném, csak nem tudom kitől. Miről vesszük észre, hogy az életből kivezető út elkezdődött? Észrevesszük egyáltalán? Honnét tudjuk, hol tartunk? Ez a 10 nap itthon evezés. Föl, le, ide, oda. Egyik nap étvágy, jó kedv, látogatók, másnap gyengeség, rossz kedv, rosszul lét. Ma reggeli előtt E ráborult az asztalra. Le kell feküdnöm, nem bírok enni, mondta. Később jó ízűen megreggelizett, saját készítésű rántott levest pirított kenyérrel. Kisiskolás korában a székesfehérvári kollégiumban kapták reggelire. Azóta szereti. A 10 napból másfelet a tokai írótáborban töltök. Erre a 3 gyermek, Fruzsi, Zsiga, Zsófi és barátok vigyáznak. Az idei konferencia témája 2006 nyara, a forradalom 50. évfordulója. Már az első nap estéjén, talán a nyíregyházi diáklányok kórus hangversenye után elfog az öröm. Jó újra az emberek között lenni, jó megszabadulni önmagamtól. Egy rövid sétahajózás is belefér ebbe a másfél napba. Alattunk a Tisza, a Bodrog, P. Tibor Párizsról mesél, és az ő 56-járól. A vonatról leszállva legalább 10 éves nyári kabátomat a vonaton felejtem, lakáskulccsal a zsebében. Félúton hazafelé észreveszem, rögtön visszafordulok érte. A vonaton nincs, már kitakarították, a talált tárgyak osztályán pedig nem kis kár örömmel tudatják velem, hogy évek óta nem adtak le semmit. Itthon szerencsére semmi rendkívüli nem történt. Még másnap reggel is érzem, hogy erős és jókedvű vagyok. Olyan közösségben voltam, ahol senki sem akarta becsapni, megalázni a másikat. Mindenki arra törekedett, hogy valami fontosat, emlékezeteset, igazat adjon.
E időnként odaül a számítógépéhez, válaszol a levelekre. Máskor egy meglévő írás lábjegyzetét írja. Töltő tollával egy fehér lapra. Az olvasó kószáljon el a nyelv üveghegyen túli tájaira, oda, ahol egy új dimenzió nyílik, ahol találkozik és összeölelkezik a vidámság és szomorúság. Mert B. nem csak remek költő, hanem varázsló is. Visszatért a hőség. E étvágya, kedve, ereje hirtelen lezuhan, mintha éles kanyarba, kereszteződésbe értünk volna. Még a nemzeti ünnep is rosszul végződik ebben az évben. A vihar miatt több haláleset. De miért? De mi ez? Hogyan lehetne megállítani? Se reggeli, se ebéd, se vacsora, csak egyre erősebb fájdalmak. Megismétlődik, ami egyszer már megtörtént. Reggel visszamegyünk, mondom. E a fejét rázza. Többet nem megyek kórházba. Nem megyek sehova. Azután mégis öltözködni kezdünk. Mikor felhúzzuk az okniát, E azt mondja. A hajamat azért megmoshattátok volna. Eszembe jut, mikor anyámat utoljára láttam, ő is ugyanezt mondta. Visszanyelem a sírást, és nagyon szégyellem, hogy eszembe se jutott a haját megmosni. Támogatjuk E-t a 72 kilójával, elvékonyodott lábával, riadt, karikás szemével. Amikor megérkezünk a kórházba, fáj a sebe, a gyomra, az egész belseje. Leül a legközelebbi székre. Valami baj van, mondja. Meghalok. Másnap érthetetlen nyugalommal. Ha belegondol az ember, hogy 70 éves, és küszködik azért, hogy még 3 évig szenvedhessen,

0: Vizsgálatok. E lázasan készülődik. Készülődünk a záró műtétre. Már csak az időpontját kell kitűzni. Az egyik nővér úgy tudja kedden, a másik, hogy szerdán lesz. Előkészítik. Egy nap koplalás, az izgalom miatt egy kis szívgörcs, nem számít, holnap ilyenkor már mindenen túl leszünk. Szerda. Elfekszik az ágyában. Vár. Senki nem mond semmit, vagy annyit nyugalom, majd jönnek. Délben fölkerekedek, átmegyek a főnővér folyosójára, bekopogok, nagyon illemtudóan megkérdezem, mire számíthatunk, mikor lesz a férjem műtéte. Ma biztos nem lesz, mondja. Lehetetlen. Azt mondták, ma lesz. Előkészítették. A főnővér átnéz a másik folyosóra. Szerdán nincs műtét, mondja. Nem teszi hozzá csak magában, ők is tudhatnák. Remeg a lábam. Várok egy kicsit, aztán visszamegyek ehhez, megmondom neki. Nem nézünk egymásra, hallgatunk. Csak a megalázottság. Délutánra szedem össze magam. Otthon kikapcsolom a telefont. És ő mit érez? Akinek véletlenül rosszul mondták. Belefér, mondanák a hozzáértők. Szóra sem érdemes. Újongani kellene az örömtől, csak még nem fogom fel. Megvolt a műtét. Kitolták Ed, nyitva volt a szeme, aztán csukva. Milyen volt? Kérdeztem, és megpuszítam. Semmire nem emlékszem, mondta, és már vissza is merült az álomba. A sebésztanár arcán csak annyit láttam, elégedett. Minden rendben, mondta. Ez egy kis műtét volt. Én pedig arra gondoltam, akkor a sztómát elfelejthetjük. Csak soha többet látni se kelljen. 4 nap, 5. Ed újra műtik, varrat elégtelenséggel. Kezdődő hashártya gyulladás, a második. Ezután 2 kivezetés, nem egy. E 48 órája fekszik, hanyatt az ágyon, torkában lélegeztető, karjában antibiotikum, és ki tudja, milyen infúziók. Lehet, hogy csak az öntörvényű szervezet az oka mindennek? Van egyáltalán biológiai öntörvényűség? Megtörténhet, hogy a szervezet maga dönti el, mit akar? Hogy nem hajlandó együttműködni az orvosokkal? Azért se! 1 hónap az intenzíven, a halál előszobájában. A gyulladásból szepszis lesz. Miért? Csak! A szervezetből bizonyos baktériumok rendszeresen bejutnak a vérbe. Magas láz és többféle súlyos tünet, írja az orvosi lexikon. Fertőződött sebből is kiindulhat, a seb váladék is terjesztheti. Ma már nagyon ritka, a modern sebészet meg tudja előzni. Sterilitással elkerülhető, írja az orvosi lexikon. A szepszis nagyon veszélyes betegség, mondja a kedves fiatal orvosnő, és talán szándékosan kerüli a szót, hogy életveszély. E fekszik az infúziók, tasakok, üvegek, a hasára kötött zsákok között, feje párnával feltámasztva, arcán derű és nyugalom, szinte mosolyog, mint aki szépet álmodik. Simogatjuk a kezét, az orvosnő szólongatja, végül azt mondja, nincs annyi ereje, hogy felnyissa a szemét. 4 vagy 5 nap. E állapota folyamatosan romlik. Néha az arcát se látjuk, oxigén dúsító műanyag maszk van rajta. Valami szüntelenül vérzik a hasában. Vér be, vér ki. Fruzsi, Zsófi, Zsiga, én. Fruzsi az apja fülébe mondja.
1: Meggyógyulsz, nincs semmi baj. Itt vagyunk, szeretünk. Vigyázzunk rád!
0: Elmondja újra és újra. E szemhéja, vagy az arca egyszer csak megmozdul. Nem jelenthet mást, érzi, hogy itt vagyunk. A szeme sarkában egy könnycsepp töredék jelenik meg. Nézem, hát ha mégsem az. De mi lehetne? Könny. A szeme belső sarkában. 7 órakor kezdődnek az intenzíven az esti kezelések. Elmegyünk.

Ezen töprengenek orvosok, nővérek. Csak ez lehet a megoldás. A műtőben éppen ikerszülést vezetnek le, császármetszéssel. Néhány óra múlva sorra kerülünk, viszonylag hamar kitolják E-t a műtőből. A sebész megkönnyebbülten mondja, feltehetőleg sikerült, abba fog maradni a vérzés. Boldogok vagyunk valamennyien, a közös öröm sokkal nagyobb öröm. Még azt sem tudja beárnyékolni, hogy muszáj felmérni a folytatást. És ha újabb ödéma, láz, szeptikus sokk, gyulladás vagy más nem várt dolog, mi lesz? Még egy sokkot, még egy műtétet nem bír ki. Minden szála szétszakad az életünknek. Nem. Nem. Nem. Hétfő, kedd, szerda. 12 nap után abba hagyják az altatást. Néhány óra múlva E felébred. A nővérkék simogatják és puszíják. E bácsi, és ő 12 nap után beszél. Még nem érteni minden szót, talán nem is mindig azt mondja, amit akar, de szemlátomást örül, hogy hosszú idő után újra összetalálkozik a szavakkal. Tőlem ásványvizet kér, de amikor csepegtetek a nyelvére, azt mondja, rossz, adjak inkább rendes vizet. A feje alá még egy párnát kér, és meg kell ígérnem, hogy hozok neki zoknit. Többször arra ébredt, hogy fázik a lába. Vidám és örömteli az arca, amit mond a szemével, mimikájával kíséri. A nővérek, az orvosok többször visszajönnek, megsimogatják. Mi ez? Csoda? Az. Csoda. Azzal búcsúzik tőlünk, most már elég volt, haza akar jönni. Mint a mesében. Olyan volt ez a délután. Két nap múlva újra műtő. Lyuk a nyombélen, nem is egy, hanem kettő. Újra lélegeztető, oxigén, infúzió, altatás. Két napig tartott a csoda, fel sem tudjuk fogni, mi történt, okkal vagy ok nélkül reménykedünk. Sőt, néhány nappal később érthetetlen optimizmus vesz rajtam erőt. Biztos vagyok benne, hogy meggyógyul. Ha ki tudta védeni a szervezete a két szepszist, be tudja forrasztani a sipolyt is. Ismerősök ajánlják fel a segítségüket, bármit, ami kell, és balga derűlátásom azt diktálja, nem maradhat eredménytelenül ennyi szeretet, aggodalom, fáradozás. Az sem rendíti meg a bizakodásomat, hogy Tolna megyei falunkban egy döglött őzikét találok a horgosban. Két pici szarva van, hasa felszakítva, talán kutya marcangolta szét, a hátán, vagyis egy kicsit oldalra fordulva feküdt, lábai, mintha a megadás pózába merevettek volna. A szeme ugyanúgy. Szervezetünk olykor tényleg öntörvényű, hivalkodik is vele. Receptet mentem feliratni az orvoshoz, a nővér elkapott, megmérte a vérnyomásomat. 200. Nem lehet, mondtam, mindig nevetségesen alacsony a vérnyomásom. Újra megmérték. Ugyanannyi volt. Kaptam egy orvosságot, kétszer a nyelvem alá fújtak, amikor lement 180-ra elengedtek. Másnap ugyanez, három nap múlva megint. És a gyomrom is ugyanolyan akar lenni, mint E.E. Különféle furcsaságok után, aki látott nyest szart, tudja, mire gondolok, engem is meginvitál gyomortükrözésre a SEMA gastroenteurológusa. Meg vagyok ijedve, mert volt már részem benne, de ez nyomába se lép a 20 évvel ezelőttinek. Semmi nem fáj, semmi sem hátborzongató. Nézzük a képernyőt, mint egy filmet, majd hogy nem szórakoztató. 2-3 polip, pik-puk, a doktor úr szétpukkasztja őket. Voltak, nincsenek. Hát így. A szívem, a gyomrom, a teljes belső részem ezzel akarja kimutatni. Ő is szereti E-t. Sőt, jobban szereti, mint én.
sántítás, lábfájás, izomgörcs,

Ezek már csak mellékkörülmények. A 4 hét intenzív alatt nem egyedül, hanem barátok segítségével mégiscsak sikerült megszervezni egy konzíliumot. E nagyon nehezen lélegzett, a nővérke kiküldött, hogy leszippantsa a torkából a váladékot. Néhány perccel 11 után megérkezik 2 szürke köpenyes férfi. Ősz a hajuk, arcuk szerény és szigorú. A másik klinika professzora az egyik, helyettese a másik. Villamossal jöttek. E-t a professzor ismeri, egyszer már találkoztak. Megérkezik a mi sebész professzorunk is. Oda mennek a beteghez, engem kiküldenek. Fél óra múlva behívnak, a konzulens professzor a laikus számára is érthetően elmagyarázza. Egy orvos pályáján csak néhányszor fordul elő, hogy minden beavatkozás bajt is teremt. A szívgyógyszerek rontják a sejteket, a daganat a szervezetet. Amit E eddig kibírt, és amit az intenzíven megtettek érte, maga a csoda. Bízzunk benne, azt is kibírja, ami ezután következik. A kis lyuk magától beforrad a bélen, a szervezet sipolyokat növeszt. A professzor úr pedig az ország legjobb vastagbélsebésze. Viszontlátásra. Elbúcsúznak, elmennek. Nézek utánuk. Olyanok, mint 2 apostol. Hiúság, becsvágy nincs bennük. Amit tudtak, elintéztek, mennek tovább. Operálni, sebet kötözni, testet, lelket gyógyítani. A lélek gyógyítása nélkül haszontalan lehet a legjobb beavatkozás is. A statisztika szerint egy műtétnek 4-5 mellékhatása is lehet. A 6 műtét miatt mi most 30-nál tartunk. A szervezetet apró lépésekben kell felépíteni. Visszapótolni a 30 kilót, az elveszett belső energiát és mindannak a következményét, amit a 3 hónapos fekvés, nem evés okozott. Megkeressük az ismert természetgyógyászt, mondja meg, honnét tudnánk szerezni egy kis energiát. Ki tudna átsugározni rá, kit keressünk, hova menjünk? Tárgyalások erre-arra. Egyik nap a legismertebb, legfőbb doktor fogad bennünket. Energia átadók, Isten ments! Kívánják nagyon, hogy meggyógyuljon, gondoljanak eddigi életükre, imádkozzanak érte, és szeressék! Isten akaratából élünk, és az ő akaratából halunk meg. Kifelé jövet folytogat a sírás. Akkor miért tanítják a guruk az energia átadást? Csak bűvészek volnának? És mire gondol a mester, amikor azt mondja, honnét tudjuk, hogy amíg ott áll az ágya mellett az energia átadó, közben mire gondol? A betegnek mit kíván? E húga meséli, egyik éjszaka azt álmodta, hogy csónakban, egy nagy tavon édesanyjuk ül. Úgy ül, mint aki őrködik, a tartása, a 2 keze, az arca is azt fejezi ki. Azért van itt, hogy vigyázzon a fiára. Őrködik, hogy senki sem mehessen be hozzá. Egyszer feltűnik egy másik csónakos. Sebesen közeledik. A férfi hosszan farkas szemet néz az anyával, egyszer csak megfordul és elmegy. Azt jelenti az álom, magyarázza, hogy E meg fog gyógyulni. Amíg anya ott ül, nincs olyan lény, aki bejuthatna hozzá. Nincs olyan ember, aki árthatna neki. Október közepe van. Merci doktornő jó hírt mond, de nem pontosan értem. Csak annyit, hogy valami történt, ami jó. E 3 napja lélegeztetőgép nélkül lélegzik. Fruzsi fáradhatatlanul beszél hozzá. Ne félj, meggyógyulsz, jövünk, nem hagyunk itt, hazaviszünk, csak akarj meggyógyulni, te is. Amikor bementem ehhez, aludt. Szólongattam, egyszer csak kinyitotta a szemét. Olyan boldogság volt az arcán, mintha az üveghegyen túl járt volna. Aztán papírt kért, azt írta fel rá. Saját felelősségemre haza akarok menni. Október 23-án táblát avattunk a Bajza utcában,
Írószövetség Gérec Attilának. Attila 20 éves múlt, amikor letartóztatták, kémkedéssel és összeesküvéssel vádolták. A perben 28 vádlott, 3 halálos ítéletet hoztak, köztük egy nő is volt. A főutcában a legfelsőbb bíróság udvarán végezték ki őket, amikor a sétahajó a Dunán hangos énekléssel és zenével végigvonult. Gérec Attila letartóztatásakor esztergályos tanuló és élsportoló volt, 12 évet kapott. A börtönben költővé lett. A forradalomkor kiszabadult, november 4-én beállt a harcolók közé, a Korvináruháznál 2 orosz tankot felrobbantott, majd egy géppisztoly sorozat megölte. Hősi halált halt 27 évesen, ebből csaknem 7-et börtönben töltött. Nem kellene megírni az életét? Volt iskolatársa, szerelme, szomszédja, odaadta a névjegyét. Talán megkeresem. Délután az ügyeletes orvosnő beültette E-t egy kerekesszékbe, levitte a parkba, 1/2 órát sétált vele. Isten áldja meg! Azután bejött Panni barátnőnk, a hivatásos gyógytornász, hatalmas energiával megtornáztatta E-t úgy, hogy neki is örömöt okozzon a talp, a boka, a térd és a csípő mozgása. Fruzsi kenőcsöt hozott, E-nek már a sarka is sebes a felfekvéstől. Itthon euforikus örömmel jön-megy mindegyikünk, mintha a gyógyulás nagy léptekkel közeledne, vagyis mi közelednénk hozzá. 1 hét múlva a sebész professzor óvatosan azt mondja, megfordult, a sipoly kialakult, az erőllét látványosan javul, ha így folytatódik, 1 hét múlva megpróbáljuk a gyomrán át táplálni. A részegséghez hasonló öröm fog el valamennyiünket. E-t elengedik az intenzívről. Az orvosok és a nővérkék mint kedves hozzátartozójukat búcsúztatják. Újra fennfekszik a sebészeten. Ez már a 3. szobánk. Lassan végig lakjuk a folyosót. Én csak azt tudom, az 5 hónap alatt egy szikrányit sem féltem attól, hogy E nem gyógyul meg. Igenis meggyógyul. Meg kell gyógyulnia. Gondolni sem szabad rá, hogy a betegség legyőzi. Miért győzné le? Ő győzi le a betegséget. Ez is a gyengeség egyféle jele lehet. Elmúlik október. Mert az intenzívről átkerültünk a rehabilitálandók kategóriájába, előfordul, hogy napokig nem mérnek pulzust, vérnyomást, lázat, csak beírnak egy számot. Azt is másnap. A betegre, aki nem tud felkelni, 1/2 napon át senki se néz. Semmi sem működik, ágyneműt nem cserélnek. A kórház viszont ajándékba adja a 3 ágyas szobát, nem kér érte külön díjat. Reggelente azzal ébredek, valamit tenni kell. Ez nem gyógyítás. Ez lassú kivégzés. Jön november. 1 hét telik el így, egyre szorongatóbb, rémesebb. Visszajutottunk oda, ahonnét 3-4 hónapja elindultunk, és gyors gyógyulást reméltünk. November a lassú kivégzés hónapja. Fél Magyarország a betegek országa, ahol az utak egy része ok nélkül a halálba vezet. A műtét sikerült, a beteg belehalt a gyógyításba. Egyik barátunk mondja, 40 év orvosi tapasztalattal a háta mögött. Csodálatosan nem működik semmi. Megtervezhetetlen ez a kedélyes, jó lelkiismerettel végzett szörnyűség. A tehetséges ember munkája, a jó szándékú erőfeszítés ugyanúgy semmivé válik, mint a középszer, az ostobaság, a nem törődöm hanyagság. Lassú kivégzések. Azt hisszük, másokat végzünk ki, de közben magunkat is kivégezzük. Bármit el akarsz érni. Természetesen magadnak kell rájönnöd, mi az, ami kell. 2-szer beszélsz, segédápolóval, asszisztenssel, nővérrel, és hogy teljesült-e, megtette-e, azt is 2-szer megkérdezed. Ha székre akarod ültetni, veszel széket. Ha sétáltatni akarod, tolószéket.

utasítsa vissza, bármit kér, megteszem. Gyógyítsa meg mindennek ura! Egyik délelőtt a szóma valamiért lejött, talán akkor, amikor E átfordult a másik oldalára, vagy azért jött le, mert nem jól volt föltéve, vagy csak azért, mert le kellett jönnie. Szóltál a kötözőnővérnek, baj van, legyen szíves, jöjjön be. Ő betolta a kocsiját, és amikor felhajtotta a paplant, rákiáltott az elgyötört betegre. Mit csinált? Nem szégyeli magát? Mi vagyok én, hogy óránként mostassam és cseréljem az ágyneműjét? Ennyi pénzért? E pedig kérlelve nézett rá, a mérhetetlenül sokat szenvedett szemével, hogy ne haragudjon, nem akarta, nem tehet róla. Akkor kellett volna valakba rugni az ápolónőt, úgy, hogy a levegő is menjen a hatalmas valagába, felszálljon, kimenjen az ablakon és a levegővel teli mozdony nagyságú alsó részével ott keringjen az épület felett, míg csak ki nem pukkad. Helyette elnézést kérünk. Ilyesmit motyogtál. Mikor elment, E könyörgő tekintettel nézett rád. Vigyetek el innét. Meg fogod gyógyulni, mondta a kedves tordai asszony E-nek. Filmforgatásról jön át a kórházba segíteni. Ott takarít, mint később megtudjuk, a WC-ket tisztítja. Kedves ügyetlenséggel adja a szívószálat a beteg szájába, megigazítja a párnáját, biztatja, mesél neki. Látogatóba jönnek az intenzív orvosai is. A sebész professzor extra tápszert hoz. Ilyent kapnak az űrhajósok. Persze, hogy nem tudott enni, amikor átmenet nélkül akarták átállítani az infúziók után a szájon keresztül való táplálkozásra. De mostantól lesz vitamin infúzió is, vért is kap, és dupla kalória értékű tápszert. Látványos javulás. Kilátások? A következő héten átmehetünk egy másik kórházba, ahol teljes erővel folytatják a roborálást, figyelnek rá, dolgoznak rajta, hogy felépüljön. Még két hét, és fél éve jöttünk be a kórházba. Amikor E-vel kettesben maradunk, elmosolyodik, és elmondja, mit álmodott. Egy szót álmodtam. Csömödér páka. Amikor felébredtem, gondolkozni kezdtem, mit jelenthet. Egyszer csak eszembe jutott. Akivel korábban egy szobában laktam, az a férfi mondta, hogy ott született. Csömödér pákán. További javulás. A következő héten mégis átmegyünk egy másik kórházba. Ott mások a lehetőségek. Nagy gyakorlattal és teljes erővel dolgoznak rajta, hogy E felépüljön. Addig is barátok, rokonok, kollégák. Ha E-nek jó napja van, a korteremben olyan a hangulat, mint egy kávéházban a törzs vendégek asztalánál. Egyik nap Sefi, az író újságíró hazulról hozott lavorral, samponnal, szivacsal, megmosta E haját. Zsiga vidékről jön, fehér ing, sötét ruha, nyakkendő van rajta. Viccelődünk a ruháján. Ha hazulról jön, térdén elszakított farmert vesz fel. Most nyilván tárgyalása volt, ügyvédjelölt. Elmeséli, hogy az ügyfelük egy válogatott boxoló. Drukkerei szerint technikája talán nem a legjobb, de bárkit ketté tör. A tárgyalásra farmerban és pólóban jött, mintha edzésre menne. A bíró, amikor meglátta, vékony fejhangon felszólította, hogy álljon fel. Örülök, hogy megtisztelte öltözékével a köztársaság bíróságát. Máskor szíveskedjék rendesen felöltözni. A boxoló, felperes, csodálkozva nézett a bíróra, aztán az ügyvédjére, nem értette, miről van szó. Abban sem volt biztos, hogy ő a felperes. A szemából kis székelybe megyek, szerencsére nincs köd. December van, és még csak most szedem le a fákról az almát. A táj még mindig késő őszi, levelek a földön, és felszántott, száraz föld.
útközben rádiót

0: hallgatok világhíreket és itthoniakat. Milyen világ is ez, amiben élünk, a második évezred hatodik éve? Csak annyi biztos, az ember, átlagember a választás illúziójában él. Naponta, reggeltől estig, pedig azok közül választhat csak, amiket felkínálnak neki. Annak is egyetlen célja, hogy kivegye ki a zsebéből a pénzt. Én! Mi! Én! Ne ő! A világról, saját magáról, életéről, otthonáról nincsenek fontos ismeretei. Olyannak látja, amilyennek a média lefesti, vagyis amilyennek láttatni akarják. Szabadnak hiszi magát, holott az öltözködéstől az étkezésig, a szórakozástól a munkáig, a hasznos időtöltéstől a nyaralásig mindent megterveztek neki. Egy kis túlzással belecsalogatják, belerángatják. Ó, te szép világ! Egyik legmeghittebb délelőttöm elnél. Magas hőemelkedése van, beszéde a lázálom és az éber tudat keveréke. Azt mondja, ő most gyengéllőben van. Eldudoljuk, hogy gyengéllőben jártam, kék ibolyát láttam. Újra mondja a csömödérpákát, aztán álomtöredékeket, sejtéseket és gondolatfoszlányokat. Egy árokról beszél, majd azt mondja, ez egy másik út lesz. Meg kell próbálni. Mikor megkérdezem, vizet, teát, mit szeretnél, rám néz és lassan mondja. Vigyél oda, ahol építkezel. Ilyetten hallgatok. Nem építkezem sehol, dehogy építkezem, de nem merek megszólalni. Megszorítja a kezem és elismétli. Oda, ahol most építkezel. Még kétszer találkozunk. Utoljára már csak azután, hogy megállt a szíve. Újraélesztették, fél órával később újra megállt. A szigorú arcú és kedves doktornő, aki megpróbálta visszahívni az életbe, azt mondja, még nem tudtam végigolvasni a zárójelentését, de szörnyű, mint ment keresztül. A fele is sok lett volna. Szeretném még egyszer látni, kérem. A doktornő nagy szeretettel vezet. E egy ágyon fekszik, az orrában piros lélegeztető, arcán gyermeteg csodálkozás. A napot itthon azt tette könnyebbé, hogy akik telefonon érdeklődtek erről, valamennyien elsírták magukat. Vagy hosszan sírtak. Egy hét múlva a kórház korboncnok nője, barátunk úgy döntött, mégsem bízhatja másra a boncolást. Ha szerette Ed, és szerette, akkor neki kell elvégeznie. Képzeld, mondta, miközben dolgoztam a boncterem erkélyére egy fekete rigó szállt. Trillázott, énekelt, fölröpült, visszajött, és nem ment el, amíg be nem fejeztem a munkát. Ezt jól esik hallani. A fekete rigó ül az erkély korlátján, a sárga csőrével, a cipőgomb szemével, a szurok fekete tollaival, és trilláz. Ének énekel.
1: Életünk, halálunk. Részletek hangzottak el Lázár Ervin és Vati Zsuzsa naplójegyzeteiből. Rádióra alkalmazta Csaba Klári. Közreműködött Kútvölgyi Erzsébet és Lukács Sándor. Zenéjét összeállította Szakács Emese. A hangfelvételt Kornides Tamás készítette. Rendezte Soltinszki Tibor.

0: Rádió Színház műsorával legközelebb holnap 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Háromnapos tűzszünet kezdődhet holnap Oroszország és Ukrajna között. Az amerikai elnök közlése szerint hadifogoly cserére is sor kerül. Délelőtt 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése holnap, míg a Kossuth téren és a rakparton egésznapos rendszerváltó ünnepség lesz. Sopronban is használtak azbesztel szennyezett kőzuzalékot burkolásra, az önkormányzat is vizsgálja az eseteket. Napos fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Mondom a részleteket. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A fegyvernyugvás holnap kezdődik és hétfőig tart. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Donald Trump közösségi oldalán reményét fejezte ki, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Oroszország elfogadta Trump javaslatát a tűzszünetre és a fogolycserére. A megállapodást megerősítette az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg azt a katonai díszszemlét, amelyet holnap Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt, aki ugyanazon a gépen utazott. A Németországban vizsgált kontakt személynél nem mutatták ki a hantavírust. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik a Kanári-szigetekhez, Tenerife partjaihoz. Idehaza a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter leendő kormányfő. Kis Júlia Lilla információi.
2: Lemondok a miniszteri jelöltségről, írt a közösségi oldalán Mellitei Barna Márton csütörtökön este. A Tisza párt politikusa igazságügyi miniszter lett volna, tervezett kinevezését azonban sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Mellitei Barna azt írta, egyeztetett Magyar Péterrel, és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenység alapján ítél meg a nyilvánosság. A volt jelölt arról is írt, hogy sok évtizedes barátság, valamint szakmai és értékközösség köti össze a leendő miniszterelnökkel, akinek húgát 2025-ben vette feleségül. Az igazságügyi miniszteri pozícióra jelölése ugyanakkor szerinte nem a rokoni vagy baráti kapcsolatnak szólt. Magyar Péter a jelöltje visszalépésére a közösségi oldalán úgy reagált, Mellitei Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Egyúttal megköszönte neki a hazája és a Tisza közössége iránti elkötelezettségét.
3: Az első naptól segítem ügyvédként Magyar Pétert és a változást. Így lettem a Tisza jogi vezetője.
2: Mellitei Barna Márton lemondására egymás után érkeztek a reakciók. Radnai Márk leendő kormánybiztos azt írta, Mellitei Barna Mártonnak köszönhető, hogy a Tisza és az ahhoz kapcsolódó személyek jogi értelemben transzparensen és minden jogszabályt betartva tudtak működni, de személyesen ő is sokat köszönhet neki. Pénteken délelőtt pedig már be is jelentette Magyar Péter, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszter jelölt. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán mutatta be Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, akit a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjének nevezett. Magyar Péter úgy fogalmazott, a professzorasszony elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Emellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnöke. Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen. Az ő dolga lesz azoknak a jogi feltételeknek a megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források hazahozatalát.
1: Megjelent a magyar közlönyben az országgyűlési választás jogerős eredménye, ezzel hivatalosan is lezárult a választási folyamat. Közben ma még 30 pártlistáról bejutott képviselő vette át megbízó levelét, többségük a Fidesz-KDNP színeiben szerzett mandátumot, és a Mi Hazánk egyik képviselője is most vette át a dokumentumot. Az új országgyűlés alakuló ülése holnap 10 órakor kezdődik. Leteszik az esküt az új képviselők, majd délután 3-kor megválasztják miniszterelnöknek Magyar Pétert. Mészáros László összeállítása.
4: Lázár János.
5: Sasvári Róberttől, a Nemzeti Választási Bizottság elnökétől vehették át megbízó leveleiket a Nemzeti Választási Irodában azok a listás mandátumot szerzett képviselők, akik ezt eddig nem tették meg. Többségük fideszes, illetve KDNP-s, de most vette át megbízó levelét az egyik Mi Hazánkos politikus is. A Nemzeti Választási Bizottság pedig a magyar közlönyben hivatalosan is közzétette az országgyűlési képviselőválasztás eredményét. A Tisza pártnak bő 2/3 többsége lesz a parlamentben, ahol összesen 141 helyet szereztek meg a 199-ből. A Fidesz-KDNP-nek 52 mandátuma van, de a két párt két külön frakciót alakított. A Mi Hazánknak pedig ugyanúgy, mint eddig, továbbra is 6 képviselője lesz az új országgyűlésben.
4: A Tisztelet és Szabadságpárt listájáról mandátumot szerzett. Kapitány István.
5: Hétfőn az Országház kupola csarnokában vette át megbízó leveleit a listán mandátumot szerzett képviselők többsége. Közben az országgyűlés honlapján már megjelent a szombatra összehívott alakuló ülés menetrendje. Eszerint 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg az ülést, majd a himnusz elhangzását követően igazolják a mandátumokat. Ezután a képviselők ünnepélyesen esküt tesznek. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
6: Engem fog felkérni miniszterelnöknek.
5: Az új kormány megalakításával Sulyog Tamás a Tisza párt listavezetőjét, Magyar Pétert bízta meg még április 15-én, akinek megválasztásához a parlamenti képviselők egyszerű többségének támogatására lesz szükség. A szavazást szombat délután 3 órakor tartják. De ezt megelőzően személyi kérdésekben is dönt a tisztelt ház. Megválasztják az országgyűlés új elnökét és alelnökeit. Határoznak a minisztériumok felsorolásáról, illetve a parlamenti bizottságok felállításáról. Az alakuló ülés végén elhangzik a szózat, a széke és az európai himnusz. Valamint a jelenlevők meghallgathatják egy tambura zenekar előadásában a sokak által cigány himnusznak is nevezett Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dalt, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt című moldvai csángó népdalt. Délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendezvény. Magyar Péter kint is beszédet mond, majd ünnepséget tartanak az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton.
1: Egyelőre nem történt egyeztetés a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről a leendő kormány tagjai és a Megyei Jogú Városok Szövetsége között, mondta a szervezet elnöke. Szita Károly a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Így folytatódhatnak az önkormányzatok adóterhével kapcsolatos perek a bíróságokon. A kaposvári polgármester hangsúlyozta, a kormányzati intézkedés lényege, hogy a jelentősebb helyi iparűzési adóbevétellel rendelkező tehetősebb önkormányzatok hozzájárulást fizetnek a központi költségvetésbe, majd ezt a pénzt visszaosztják a szerényebb bevételekkel bíró, nehezebb pénzügyi helyzetben lévő településeknek. Hozzátette, a szövetség már korábban jelezte, hogy a rendszer teljes átalakítására van szükség, javaslataikat pedig az új kormánnyal is ismertetik majd.
7: új feladatok, új hatásköröket kell megállapítani, és a kormánynak és az önkormányzatoknak a megnövekedett terheket is újra kell osztania. Ezeket mi letettük az asztalra, mi ezek mellett kitartuk. Nagyon remélem, hogy az új kormánynál is nyitott fülekre találnak.
1: Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sértené a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha előrehozott választásokon próbálnák meg leváltani az önkormányzatok vezetőjét. Mészáros László összeállítása.
8: Beszéljünk őszintén. Mi idén szolidaritási hozzájárulást nem tudunk fizetni.
5: Budapest pénzügyi helyzete rendkívül súlyos, hangsúlyozta Karácsony Gergely az Index konkrétan Rónai Egonnal című műsorában. A főpolgármester szerint a főváros már nem képes teljesíteni az állam felé előírt befizetési kötelezettségeit, miközben a mindennapi működés fenntartása is egyre nehezebb.
8: Mindenképpen kell valamilyen kormányzati együttműködés.
5: Karácsony Gergely az újonnan megalakuló kormánytól számít segítségre.
8: Ahhoz, hogy túljussunk ezen a mostani nehéz helyzeten, több együttműködés kell. És innentől kezdve azért nem mondanék javaslatot, mert nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy nyilvánosságon keresztül üzenek a kormánynak.
5: Karácsony Gergelyt arról is kérdezték, tudott-e arról, hogy a főváros legnagyobb cége Balási Gyula megrendelője.
9: Kiderült közben, hogy a főváros legnagyobb cége Balási Gyula megrendelője.
8: Hát volt. Nem, egyébként nem tudtam. Azt tudtam, hogy fővárosi cégek mindig arra panaszkodtak, hogy ha bármilyen kommunikációs tendert kiírnak, akkor mindig Balási Gyula valami cége viszi el, ezért azt mondtam nekik, hogy ne írjanak ki ilyet.
5: Az interjúban az is szóba került, hogy egyes hírek szerint az új parlamenti kétharmad megpróbálhatná átalakítani az önkormányzati rendszert, és akár új önkormányzati választásokat is kiírna, amellyel őt is eltávolítanák a főpolgármesteri székből.
8: Ez abszurd felvetés.
5: Reagált Karácsony Gergely. Szerinte a választók felhatalmazását sértené az önkormányzatok feloszlatása.
8: Ezeket az embereket a választópolgárok szavazták meg, tehát ez az ő választói jogukat sérti, hogyha... Ezt szerintem ilyet nem lehet csinálni, főleg a demokrácia helyettesítése nevében.
5: A főpolgármester szerint a Tisza párt egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy szakítson az egy párt központból irányított kormányzás korszakával, és biztosítson nagyobb önállóságot az önkormányzatoknak.
1: A végrehajtói rendszer teljes átalakítását szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom. A pártelnöke azt mondta, miután holnap megalakul az új országgyűlés, haladéktalanul benyújtják az összes törvénymódosító javaslatukat, amelyeket korábban a leköszönő kormány lesöpört. Torockai László szerint a végrehajtó rendszert non-profittá kell tenni.
10: A non-profit rendszer az azt jelenti, hogy javaslatunk alapján a bíróságok vagy a NAV alá vonnánk a végrehajtási rendszert fix bértáblákkal, és ezzel meg lehetne szüntetni azokat a visszaéléseket, azokat a törvénytelenségeket, jogszabály, sértéseket, amelyekre rengeteg példát mutattunk be az elmúlt évek, sőt mondhatom az elmúlt évtizedek során, hiszen ez kormányokon átívelő volt, mert nem lesznek érdekeltek a végrehajtók abban, hogy extra profitot érjenek el, és mindenáron akár törvénysértések árán is minél több pénzt tudjanak az emberektől behajtani.
1: A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa az Euroszíne Filmfesztiválon. Nagy Ervin közölte, nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén. A vezető posztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az operatív folytonosságot biztosítják, de az igazgatót több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Az egyik legégetőbb feladatnak nevezte a közvetett támogatási rendszer, az adóvisszatérítés azonnali stabilizálását, amely fontos a hazai és nemzetközi bizalom visszaállítása szempontjából. A célok között említette a filmes felsőoktatás stratégiai kérdésként kezelését és a több ablakos támogatói rendszer létrehozását.
11: Új forrásokat nyitunk meg. Ösztönözzük a köztelevíziós tartalomgyártás megújulását, hogy az alkotói energiák több úton is célba érhessenek. Szorgalmazzuk egy ablak megnyitását Európa irányába. Ezért elsőként kezdeményezzük a V4-ekkel közös film alap elindítását. Kiemelten fontos számomra, és ezt gondolom mindannyiunk számára, a vidéki Magyarország alkotó energiáinak a segítése. Aktiválnunk kell a régiókat, a pályaválasztástól kezdve a helyi produkciókat, milliók támogatásán át egészen a mozi hálózat és a forgalmazás fejlesztéséig újra kell élesztenünk, vagy ha úgy tetszik, meg kell teremtenünk a magyar vidék filmes kultúráját is.
1: Dopmen podcastjában adott interjút a leköszönő miniszterelnök utolsó teljes hivatali napján. Orbán Viktor az idei első negyedéves gazdasági adatokat értékelve azt mondta, az első negyedév bizonyítja, hogy a leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Hozzátette, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont, ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkáját nem fejezte be.
12: Az első negyedév azt bizonyítja, hogy a most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból. Hát Európa második legnagyobb gazdasági növekedése van az első negyedévben, a fogyasztás nem tudom az egekben, a ipari termelés megindult, amit én mondtam, hogy nagy gyárakat indítunk be, és az most látszik. A szegénység szint Magyarországon, az unió szerint, akik nem a barátaink, lement az EU átlaga alá.
13: Nyilván.
12: Hát a lakáspiacon most éppen néztem, hogy 64%-kal nőtt a kiadott építési engedélyek száma a 3%-os lakásítás. Tehát kihoztuk a válságból az országot, és elvesztettük a választást.
1: Kismértékben nőtt az éves infláció. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a pénzromlás mértéke áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Óriásit nőtt márciusban a személyi hitelek piaca. Több mint 120 milliárd forintot vettek fel az ügyfelek, ami 33,5%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Elemzők szerint az egy hónapon belül megkötött új szerződések összege még sosem volt olyan magas, mint márciusban. Közben minden idők legerősebb havi eredményét produkálta a hazai lakáshitelpiac is. Szilágyi Béla összefoglalója.
14: Az adatok szerint a tavasz első hónapjában 281 milliárd forint lakáshitelt vettek fel az ügyfelek, ami több mint a duplája az egy évvel ezelőttinek. A lakáshiteleken belül döntően a fix 3%-os hitelt igényelték a legtöbben, nem véletlenül, hiszen 3%-os kamatra 50 millió forintot is fel lehet venni 25 évre.
15: Az otthonstartprogram 3%-os ajánlata nagyon vonzó a lakásvásárlók számára, hiszen sokkal olcsóbb, mint a jelenleg elérhető piaci lakáshitelek. A piacról jelenleg 6-7%-os kamattal lehet felvenni lakáscélú hitelt. Ez ugye az otthonstart esetében mindössze 3%, illetve vannak olyan bankok, akik még ennél is kedvezőbb kamatot kínálnak.
14: Mondta Rajovics Rita, a bank360.hu pénzügyi elemzője. Más elemzők szerint a rekord hitel felvételében az is szerepet játszott, hogy többen attól tartottak, ez a lehetőség a választások után megszűnhet. Azóta már kiderült, hogy a fix 3%-os hitelkonstrukció nagy valószínűséggel marad, ugyanakkor az új kormány inkább a rászorultsági elvet erősítené. Ez azt jelenti, hogy a támogatások kevésbé a magas jövedelműeknek, inkább az alacsony vagy közepes keresetű családoknak szólnának. A lakáshitelek mellett a személyi kölcsönöknél is új rekordot hozott a március, a megkötött szerződésekben szereplő összeget tekintve. Több mint 121 milliárd forint ilyen hitelt vettek fel az ügyfelek, ami 33,5%-kal több mint egy éve. A jegybanki adatok alapján a személyi hitelek egy hónapon belül megkötött új szerződéseinek összege még sosem volt olyan magas, mint idén márciusban.
15: Nagyjából lehet sejteni, hogy az összeg jelentős része valamilyen lakáscélra megy el, például lakásfelújításra, autóvásárlásra.
14: A bank360.hu szakértője szerint a személyi kölcsönök nagy előnye, hogy szabadon felhasználhatók. Az, hogy egyre többen veszik fel, arra utalhat, hogy megnőttek a jövedelmek, amiből könnyebb a törlesztő részleteket fizetni. Emellett az alacsony inflációs vásárlásokra ösztönzi a családokat, a saját megtakarításaikat pedig ehhez személyi kölcsönökkel egészítik ki. A növekvő hitelek, hitelszerződések arra utalnak, hogy az emberek bíznak a gazdasági növekedésben. A hitelből a családok hamarabb tudnak például lakást venni, de erőteljesebben nőhet a fogyasztás, több munkahely jöhet létre, és így gyorsabban bővülhet a gazdaság.
1: Az Európai Bizottság lezárta a brüsszeli magyar kémügyként ismerté vált vizsgálatot. A Direkt 36 és nyugati lapok tavaly összeírtak arról, hogy a brüsszeli magyar állandó képviseleten diplomataként dolgozó hírszerzők uniós tisztségviselőket próbáltak beszervezni. Újvári Balázs, a bizottság szóvivője közölte, az ügyben vizsgálatot indítottak, amely elmondása szerint minden fontos részletre kiterjedt, további felelősöket azonban nem találtak.
13: A bizottság azt állapította meg, hogy a sajtóban megjelent állítások kapcsán nem lehetett feltárni súlyos biztonsági kockázatokat. Más szóval, a vizsgálatok során összegyűjtött információk alapján, valamint a bizottság számára rendelkezésre álló eszközök igénybevételével személyes felelősséget, illetve személyes érintettséget nem lehetett megállapítani, csak és kizárólag a hírszerző tisztek esetében. A vizsgálat eredményeiről tájékoztattuk az Európai Parlamentet is.
1: A Greenpeace mérései alapján Sopronba is került az aszbeszt szennyezett kőszúzalékból. A környezetvédő szervezet két helyszínről is gyűjtött mintát, a laborvizsgálatok mindkét esetben beigazolták a rákkeltő anyag jelenlétét. Az önkormányzat is vizsgálatot rendelt el, ennek eredményeire azonban még várni kell. Részletek Csüri Fannino összefoglalójában.
16: Reményeim szerint, ha van valamilyen szennyezés is, akkor a megfelelő hatóságok intézkedni fognak, hogy az rendkívül veszélyes anyag ne kerüljön a levegőbe, illetve ne fertőzze a lakosságot.
17: Bizakodnak a helyiek, bár a Greenpeace mérései azt mutatják, hogy Sopronba is került az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékból. A környezetvédő szervezet két területről vett mintát. Közleményükben azt írják, hogy az egyik helyszín a Pozsonyi úton található forgalmas kereszteződés, jelentős áthaladó autóforgalommal. Ráadásul egy lakóautó kereskedés is van itt, közelében pedig lakóházak és temető. A másik mintavétel az új építésű Egeredi Domblakópark egyik utcájában történt, ahol társasházat építenek. A Greenpeace szerint az építkezésről származó szennyezett kőzúzalék kikerült az aszfaltborítás nélküli útra is, amely a közlekedő járművek miatt porzik. A szervezet által végeztetett laboratóriumi vizsgálatok mindkét esetben beigazolták a rákkeltő anyag jelenlétét. Hangsúlyozzák, a mérési eredményeket, intézkedésüket kérve eljuttatják a hatóságoknak és a város önkormányzatának is.
18: Sopronban az önkormányzati cégeket, akik útépítéseket végeztek az elmúlt időszakban, valamint azon szerződéses partnereinket, akik kivitelezést folytattak önkormányzat megbízásából, közutak javítása, karbantartása, építése tekintetében, nyilatkoztattuk őket, hogy az érintett osztrák bányákból származó anyagot használtak-e fel. Ők nekünk azt nyilatkozták, hogy nem történt ilyen anyagfelhasználás.
17: Ezt már Sopron polgármestere mondta a közmédiának. Farkas Ciprián hangsúlyozta, az osztrák bányák közelsége miatt mégis úgy döntöttek, hogy az önkormányzat is végeztet vizsgálatokat. Hozzátette, 34 utcából vettek mintát, a kiértékelésre azonban még néhány napot várni kell.
18: Létrehoztunk egy munkacsoportot, amit folyamatosan monitorozza ennek az állapotnak az alakulását. Azt is látjuk egyébként, hogy országos problémával kezd szélesedni az aszbeszennyezett közutaknak az állapota, tehát meggyőződésem, hogy a kormányzati szerepvállalás nélkül nem megoldható az önkormányzatok számára ez a feladat. Magam is megkerestem erre megválasztott országgyűlési képviselőt.
17: Tette hozzá Farkas Ciprián. Az aszbeszennyezés ügyében a Greenpeace azonnali kormányzati intézkedéseket és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja a rövid és hosszú távú megoldások minél gyorsabb kidolgozása érdekében. A védekezés és a kárelhárítás költségeit egyébként a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján átvállalja.
1: Megkezdődött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszer gyűjtése. Az Egyesület kommunikációs vezetője a Krónikának hangsúlyozta, a szombat estig tartó akcióban országszerte 437 áruház vesz részt. Nagy György András hozzátette, a gyűjtéshez bárki hozzájárulhat valamilyen tartós élelmiszer megvásárlásával. Az adományokból készülő csomagokat várhatóan 50 ezer rászorulóhoz juttatják majd el.
19: Ez egy nagyon egyszerű adakozási forma, talán a legegyszerűbb, hiszen akkor tehet bárki felajánlást, amikor eleve ő maga is ott van a boltban, és a polcsorok között járkál fel alá. Arra kérjük őket, hogy ilyenkor gondoljanak a nélkülözőkre is, tegyenek a kosarukba egyel több tésztát, rizst, valamilyen tésztaszószt, vagy esetleg egy kész ételkonzervet, de gondolhatunk itt befőttekre, lekvárokra, édességekre is, és aztán a kassa mellett, miután kifizették ezt az extra terméket, leadhatják a élelmiszerbank. Az öldmerényes önkénteseinek.
1: Hétfőn ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért. A szervezetet 2021-ben hozta létre Áder János volt köztársasági elnök és felesége, hogy segítsék a koronavírus miatt félárván vagy árván maradt gyerekeket. Részletek Csőri Fanni Noa összefoglalójában.
20: 5 évvel ezelőtt azt vállaltuk, hogy hosszú távú személyre szabott támogatást adunk valamennyi olyan gyermeknek, aki a COVID következtében egyik vagy mindkét szülőjét elveszítette.
17: Emlékeztetett a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváiért kuratóriumának elnöke. Herceg Anita a szervezet fennállásának 5. évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta, 2021 tavasza óta több mint 1640 gyermeket segítettek, közülük többen csak pár hónaposak, hetesek voltak, amikor félárvák, árvák maradtak. Néhányan pedig már édesapa nélkül jöttek a világra. Herceg Anita közölte, mindez mutatja, hogy az alapítványnak még hosszú évekig dolgoznia kell azért, hogy teljesítse vállalását. A fiatalokat ugyanis nagykorúságukig vagy nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig szeretnék segíteni. A legfiatalabb támogatottjuk 2040-ben lesz 18 éves. Hozzátette, jelenleg mintegy 1100 fiatalnak nyújtanak segítséget.
20: 48-an teljesen árvák a támogatottak közül, és sajnos ez egy újabb jelenség, hogy már 15-re emelkedett azoknak a száma, akik a Covid-ban elveszítették az egyik szülőt, és sajnos azóta jellemzően rákban a másik szülő is elhunyt. A legfiatalabb támogatottunk most 4 éves idén, 3-an vannak, és döbbenetes, de a legfiatalabb elhunyt, 2 is volt, tehát szülőként 21 évesen hunyt el Covid-ban.
17: Herceg Anita arról is beszélt, hogy az érintettek rászorultsági helyzetükhöz mérten havonta kapnak pénzbeli támogatást. Negyed évente pedig kiegészítésként plusz juttatás is jár. Hozzátette, az anyagi segítség mellett jogi és mentál higiénés támogatást is kínálnak. A gyerekek azonban az élményprogramoknak örülnek a leginkább. Voltak például színházban, cirkuszban és sportrendezvényeken, így a budapesti atlétikai világbajnokságon is.
20: Illetve a nyaralások, üdülések, táborozások, amiben van közös családi program, együtt töltött hétvége, esetleg más Covid sújtott a családokkal. Nyári táborozások, mindenféle korosztálynak, bentlakásos vagy egész hetes táborozások. Most már több külföldi utazást is szerveztünk, voltunk Felvidéken, Erdélyben, illetve Ausztriában.
17: A kuratóriumi elnök hangsúlyozta, az alapítvány születésnapját a támogatottakkal közös családi nappal ünneplik jövő hét vasárnap a Margit-szigeti szabadtéri színpadnál. Herceg Anita felhívta arra is a figyelmet, hogy továbbra is gyűjtik az adományokat. Várják az adó 1% felajánlásokat, valamint a tárgyi és szolgáltatásbeli segítségeket. A 13-650-es vonal tárcsázásával 500 forinttal lehet az alapítvány munkáját támogatni. Hozzátette, eddigi segítőiknek hétfőn a Nemzeti Táncszínházban köszönik meg hozzájárulásaikat. A kuratórium elnöke azt is elmondta, hogy az alapítvány 2021 óta végzett tevékenységéről egy kiadvány is készült.
1: Megvan a Balatonfagyia cím idei nyertese. A 2026-os mezőnyben 38 fagylaltot neveztek a versenyre, közülük a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó Balaton Noir névre hallgató fagylalt költeménye lett a győztes. Somodi János, a desszert készítője a közmédiában elmondta, a nyertes fagylalt legfőbb alapanyaga a maláta.
21: Időjárás jelentés.
1: Napos, fátyolfelhős, koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok, zivatarok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél zivatarok idején megerősödik. Hajnalban 8 és 14, délután 21 és 27 fok közötti hőmérséklet várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sok felé várható zápor, zivatar. Budapesten 21 órakor 20 fokot mértek, a légnyomás 1014 hektopaszkál. Gyengén emelkedik. A késő esti krónika ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
21: Műsorajánlat.
0: Furulya, szűr, kalap, régi mesék a pödröd bajusz alól, a hagyományos pásztori életemlékei. Szürkés barna tollruházat, erős futólábak, barangolás Európa legnagyobb túzok fészkelő helyén, a Körösmaros Nemzeti Park szikes pusztáin. Bivajgulyás, bivajburger, cirokszárra tekert kürtős kalács és nemzeti parki védjegyes portékák kóstolója. Dévaványa és a Túzok Fesztivál természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
21: Országjáró szombat délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
22: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
23: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
22: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
24: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
25: Ez a Sportvilág.
26: 10 gólos győri siker a női kézilabda bajnokságban. Idén is Szolnok Falkó döntőt rendeznek a férfi kosárlabdázóknál. 7 magyar egység már döntős a szegedi kajakkenu világkupán. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
25: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
26: 40 ezer jegy már elkelt a szombati Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó magyar kupa döntőre. A 18 órakor kezdődő találkozót, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, a Puskás Arénában rendezik. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó magyar kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Gruber Zsombor mindkét csapatot jól ismeri, így ő nyilatkozott a közmédiának a döntő előtt.
27: Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
28: Hát igen, örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, és igazából így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupa döntő hete van, szóval készültünk a Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
27: És a Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
28: Hát igen, eddig kétszer veszítettünk. Igazából, ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de tényleg most a Ferencváros sikereire harcolok, és mi szeretném megnyerni a kupát.
26: Hétvégén véget ért az angol labdarúgó másodosztályú bajnokság alapszakasza, a Blackburn a 20. még bent maradást érő helyen végzett. Az együttes magyar válogatott kapusát Tóth Balást csapattársai az idény legjobb játékosának választották. Tóth Balázs az idényről és a jövőjéről is nyilatkozott Szabó Bencének.
29: 35 mérkőzésen vagy túl a bajnokságban, és még sérülés is volt benne, szóval hogyan tekintesz most erre vissza?
30: Igen, hát összességében nem az a szezon volt, amit én és a csapat is szerettünk volna, hiszen a kiesés ellen menekültünk szinte az egész szezon során. Személy szerint azt gondolom, hogy itt az utolsó 10 fordulóba, vagy utolsó 12 fordulóba tudtam azt nyújtani, amit egyébként is elvártam volna magamtól. Nem mondom, hogy extra szezonom volt, vagyis kritikus vagyok magammal, szóval nem éreztem azt, hogy egy extra szezonom lett volna. Viszont így a vége az extrán sikerült, úgyhogy összességében azt mondom, hogy egy jó szezonom volt személy szerint, viszont csapat szinten ez nem elmondható, lehet, hogy ezért is van picit hiányérzetem. A válogatottal igazából tavaly megjött a nagy áttörés, hiszen bemutatkozhattam a kompetitív mérkőzésen is, vagyis tétmeccsen, úgyhogy ott sikerült már lejátszanom 6 mérkőzést. Összességében azt mondom, hogy egy jó és egy nagyon tanulságos szezonon vagyok túl.
29: Itthon Magyarországon folyamatosan láttuk a cikkeket, hogy a meccsemberének választottak. Csak ugye hát a csapatnak a teljesítménye. Hogyha az jobb lett volna, akkor biztos, hogy pozitívabban emlékezné te is.
30: Nyilván, igen, de egyébként az én saját teljesítményemmel is így a szezon közben volt, hogy nem voltam megelégedve. A sérülésből nem tudtam olyan gyorsan felállni, egészségesen sem, meg ugyanazt a formát felvenni, mint ami a sérülés előtt volt. Nem tudtam úgy visszajönni, kellett annak is egy kis idő, és így a szezon vége volt az, amikor azt éreztem megint, hogy most 100%-os állapotban vagyok minden téren, és akkor tudtam is hozni az extra teljesítményt, és tudtam segíteni a csapatnak. Azt hallottam, hogy vannak érdeklődések, viszont leszögeztem az ügynökeim felé, hogy azokról ne beszéljenek, amik érdeklődések, hogyha van esetleg bármi konkrétum, akkor azt jelezzék felém, de egyelőre most még tárgyalunk a Blackburn-nel és egy esetleges szerződés hosszabbításról, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit hoz most a jövő.
26: Combsérülés miatt valószínűleg véget ért az idény Dárdai Márton számára. A német labdarúgó másodosztályban szereplő Hertha jelezte, hogy a 20-szoros magyar válogatott hátvéd nem lesz bevethető, ugyanis sérülés miatt rövid időre kidőlt, így vélhetően a 2025-26-os idényben már nem lép pályára. Nem lesznek drasztikus változások nyáron a Liverpool keretében. Mindenről Arne Slot vezetőedző beszélt a mai sajtótájékoztatón. Természetesen lesz némi átmenet, de vélhetően nem olyan drasztikus, mint tavaly nyáron. Igaz, a távozók miatt szükség lesz változtatásokra, jelentette ki a holland szakember. Az eligazolók közül egyelőre két név ismert, az egyiptomi Mohamed Salah, illetve Kerkez Milos posztársa, a skót Andy Robertson egyaránt 9 idény után távozik a klubtól. Sportvilág. A címvédő Győr Esztergomban lépett pályára a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában. A mérkőzésről Erdei Márk tudósít.
2: A győriek nagyon simán 39-29-re tudnak nyerni Esztergomban, ami azt jelenti, hogy csak úgy, mint Győrben, most itt Esztergomban, a Suzuki Arénában is 10 gólos győri siker születik. Mi is történt a mérkőzésen, sokáig tartotta magát az Esztergom, nagyjából 10-12 percig, ezt követően pedig a győriek el tudtak menni, és hát mivel az Esztergomnál egyszer sem volt az előny a mérkőzés során, ezért egyáltalán nem volt az várható, hogy a hazaiak le tudják győzni, a náluk azért sokkal erősebb vendégeket, vagyis a győri Audi Eto KC-t. Ugye 4-5-nél még csak egy gól volt a különbség, ezt követően tudott a Győr elhúzni. Volt 12-5 is, valamint 16-8 is, köszönhetően például Szemerei Zsófinak, aki parádésan védett a mérkőzésen, 44%-kal zárt. Aztán először 10 gól közte, 20-10-nél volt, akkor Elver volt eredményes, aki szintén parádésan irányított a győri csapatban. Az ő góljával lett tehát a mérkőzés 29. percében először 10 közte, és végül nem sokat változott a különbség a szünetre, hiszen 9 gólos győri előnnyel mehettek pihenni a csapatok, akkor 20-11 állt a táblán. Itt a második játékrészben sem történt igazából semmi különös, végig 9-10-11-12 gólon ingadozott a különbség, ennél közelebb egyszer sem tudott jönni az Esztergom, úgyhogy végül ez is lett a végeredményben is, ez a 10 gól. Esztergom, Győr 29-39 a női kézilabda NB1 23. fordulójában.
26: A Győr kapusa Szemerei Zsófi 43%-os hatékonysággal védett, így nagy szerepe volt a sikerben. A válogatott kapus Török Olivérnek értékelt a mérkőzés után.
3: Hát végig kontrolláltátok ezt a találkozót, minek köszönhető ez a 10 gólos különbség, és gratulálunk természetesen.
4: Köszönjük szépen, azért egy kicsit fáradtnak éreztük magunkat a héten, nagyon kemény 3 hét van azért a hátunk mögött, viszont tényleg egy óriási löketet adott természetesen az Odense elleni továbbjutás, illetve a múlt heti Magyar Kupa győzelem, úgyhogy tényleg igyekeztünk minden jobb játékot mutatni a pályán és élvezni a játékot. Többé-kevésbé sikerült is, viszont igen, ahogy a Detti is kiemelte, tényleg egy nagyon jó tempót diktáltunk, és talán ez volt a kulcsa az egésznek.
3: Na és te mennyire élvezted a játékot? 38 perc alatt 12 védés, szerintem ez önmagáért beszél. Ugyanott folytattad a labajtad a Magyar Kupa elődöntőjében, megint volt dupla védésed, nagyon érezted a széleket, szóval brillíroztál ismét a kapuban.
4: Hát azért nagyban hozzájárul a védekezés mindig egy jó kapus százalékhoz. Tényleg ma is köszönöm a lányoknak, hogy ilyen jól védekeztek előttem. Most igazából egy kisebb alapozás fog ránk várni az elkövetkezendő hetekben, és alig várjuk most már a Final Four-ra meg mindenkinek a szem előtt. Illetve tényleg gratulálok az Esztergomnak is, és nagyon fogunk szurkolni nekik a jövő héten, mert nagyon jó lenne, hogy még egy csapatnak esetleg lenne lehetősége megnyerni egy EHF kupát is.
3: De tulajdonképpen ezért jöttél haza Franciaországból, hogy címeket szerezz. ez már megvan az első, a Magyar Kupa győzelem, nagyon közel álltok a bajnoki címhez, és majd jön a négyes döntő.
4: Igen, nagyon örülünk, hogy az elsőt már sikerült behúznunk, ez azért adott löketet így a hátra levő 5 hétre. Tényleg nagyon durva, hogy már csak pár hét van vissza az egész évből, viszont nagyon várjuk mostan igazából az egésznek a habja, amiért küzdöttünk és dolgoztunk egész évben, úgyhogy tényleg izgatottan várjuk.
26: A jövő hétvégi Európa Liga négyes döntőjében szereplő Esztergom vezetőedzője Elek Gábor is nyilatkozott Török Olivérnek.
3: Szerintem mindent elárul a hangulatról, illetve arról, hogy a szurkolók mennyire szeretik ezt a csapatot, hogy egy vagy két perccel a vége előtt felállva tapsolták az együttest.
5: Nagyon köszönjük, bár nem tudom, megérdemeltük-e. Nyilván a világ legjobb csapatával játszottunk, de annyira gyávák voltunk az első fél időben, hogy ezt elmondani nem tudom. És egy kicsit deja vu volt a Fradi meccsre, mert ott is az első fél időben volt, a második szerintem teljesen vállalható volt. Azért egy kicsit több energiát tudtunk belerakni, főleg a labda nélküli mozgásokba, meg az ígyszer értékesítésekbe. Az biztos, hogy zapszemmel nem lehet kézilabdázni, tehát ez látszott az első fél időben. Én nagyon bízom benne, hogy ezt nem visszük el magunkkal Dijonba jövő héten, ezt a szorongást vagy félelmet, mert igazából semmi okunk nincs rá. De azt gondolom, hogy vállalható mérkőzés volt.
3: Azt mondtad, hogy már elkezdted a felkészülést a Dijon ellen. Mire jutottál, ha szabad érdeklődnöm?
5: Hát erről még korai bármit is mondanom, tehát azért nyilván nem lehet az Etóval vagy a Fradival mérni őket, de egy nagyon kellemetlen stílusban kézlabdázó, jó sebességen kézlabdázó csapat, amelyik hasonló módon elég gyorsan fogja ránk hozni a labdákat, úgyhogy abban mindenképpen előre kell mennünk. Majd meglátjuk, hogy mit tudunk kitalálni itt a hét folyamán, vagy mit tudok kitalálni, mert nagyon hasonló lesz a védekezés, ez a felnyitogatnak elég sokat mélységbe. Hogyha az első félidei játékunkat hozzuk, akkor bajba leszünk, ha a másodikat, akkor még akár jók is lehetünk.
3: 2023-ban a Fradival bejutottál a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, ezüstérmet szereztél, fantasztikus pillanatokat élhettünk át, most pedig az Esztergommal, azzal a csapattal, amely két éven még a másodosztályban szerepelt, ott vagytok a legjobbak között az Európa Ligában. Szerintem a jövő hétvége azért rólad is fog szólni, de ha már ott vagytok, akkor meg kell ragadni a lehetőséget.
5: Hát én nagyon szeretném, hogy ne rólam szóljon a jövő hétvége, hanem a csapatomról. Tehát az lenne a legjobb, engem észre se vennének, hogy csak a csapatot. Én ezt szoktam mondani, hogy a lehetőségekről nem álmodozni kell, hanem akkor kell érte tenni, amikor ott van. És ez azért jövő héten azon, hogy párszor el fog hangzani az öltözőben, meg a videónál, meg az edzésen belül. Én azért optimista vagyok, hogy ugye sokszor elmondom, hogyha egy ilyen alkalomra motiválni kell egy csapatot, akkor már el sem menjünk. Tehát, hogyha erre nincs belső motiváció, akkor alkalmatlanok vagyunk ilyenre, de szerintem lesz. Úgyhogy én bízom benne, hogy nem vallunk szégyen, de egyébként én úgy gondolom, hogy akármi történik, azért nagy szégyen már nem tudunk vallani.
26: Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait. Május 30-án Hamburgban, csak úgy, mint tavaly, a francia Montpellier az Imre Bencét is foglalkoztató német Kiel-lel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melsungen a Flensburggal csap össze.
6: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
26: A címvédő Szolnok izgalmas csatában 65-63-ra győzött a Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén, így összesítésben 3-0-ra nyerte a párharcot és bejutott a döntőbe. Ellenfele az a Falkó lesz, amely szintén szoros küzdelemben 93-92-es sikert aratott, és ugyancsak 3-0-val lett finalista. Ez azt jelenti, hogy megismétlődik a tavalyi döntő, akkor a Szolnok 3-0-al bizonyult jobbnak a Falkónál. A Szolnok játékosa Pallai Tamás Balogh Balázsnak értékelt a mérkőzés után.
7: Gratulálok a győzelemhez, itt úgy ünnepelt benneteket a közönség, mintha már meglenne a bajnoki cím. Nehéz volt?
8: Nagyon-nagyon nehéz volt ez az elődöntő. A Paks az egy nagyon jó csapat, ezt bebizonyították az alapszakasz legvégén, ezt bebizonyították a negyed döntőben az Alba ellen, ahol fantasztikusan játszottak, és nekünk is sok pillanatban feladták a leckét, nagyon nehéz perceket okoztak, de úgy éreztem, hogy helyén volt a szívünk, helyén volt az eszünk, és én abban a hitben megyek most haza, hogy a Jobbik csapat jutott be a döntőbe.
7: Nagyon kevés volt a pont, ez az idegeskedés számára is írható?
8: Valószínűleg volt benne idegeskedés, én úgy érzem, a meccs elején nem pörögtünk fel úgy, ahogy az előző két meccsen, illetve jól védekezett a Paks, nem adták nekünk meg azokat a helyzeteket, amiket mi szeretünk és előszeretettel használunk. Ennek ellenére, ahogy elkezdtük egy picit jobban megtörni az ő védekezésüket, ahogy ők is fáradtak jobban, úgy a kosaraink is elkezdtek beesni, illetve egy kicsit önbizalomra is kaptunk ekkor.
7: 13 pontos is volt a különbség, ugye amikor vezetett a Paks, akkor sem bizonytalanodtatok el?
8: Ez egy érdekes kérdés. Én évről évre azt érzem, hogy itt hazai pályán nagyon nehéz elbizonytalanodni ezek előtt a srácok, a szurkolók előtt. Tényleg nehéz azt érezni, hogy nem nekünk áll az ászló. Még az ilyen nehéz pillanatokban is én úgy éreztem, hogy magabiztosak tudtunk maradni, és koncentráltak. Így nem volt szerintem igazán félnivalókunk. Ugyanakkor persze a vereség szele az azért az ott lebegett ezekben a pillanatokban.
7: Tavaly is ugyanilyen volt az elődöntő a Paks ellen.
8: Nagyon-nagyon szoros volt az a mérkőzés, nagyon fizikálisak voltak a paksi elődöntők tavaly is, ott ugye 3-1 lett a végeredmény, de ott övék volt a pályaelőny, most ez fordítva volt, de én nagyon hasonlónak ítéltem meg ezt a párharcot sok szempontból, főleg a fizikalitás szempontjából.
7: Jöhet a Falkó, mert hogy a Falkó is nyert 3-0-ra.
8: Hát ez mindig egy pikáns párharc vagy összecsapás, a Szolnok Falkó Szolnok. Nagyon-nagyon izgatottan várjuk, ezért dolgoztunk a szezonba végig, hogy itt lehessünk. Ők is ezért dolgoztak, és nagyon jól dolgoztak, úgyhogy szerintem két jó csapat fog találkozni a döntőben, és szerintem ez kosárlabda ünnep lehet, magyar kosárlabdának legalábbis biztosan.
26: Az alsóházban a Kecskemét ZTE találkozó 94-78-as hazai sikerrel zárult.
25: Sportvilág.
26: 30 év után juthat ismét nemzetközi kupasorozat döntőjébe a BVSC férfi vízilabda csapata. A zuglói együttes az idegenben elszenvedett 13-12-es vereség után várhatja a horvát Jadran Split elleni Eurókupa elődöntő hazai visszavágóját. Most Varga Dánielt, a BVSC vezetőedzőjét hallják, aki egyértelmű célt fogalmazott meg a mérkőzés előtt.
9: Milyen pozitívumokat lehet átmenteni a Jadran elleni összecsapásra?
10: Hát küzdőszellemben, motivációban és egyáltalán akarásban nem volt hiány a mérkőzésem. Szerdán a Honvéd ellen inkább a kezdés és összességében a védekezés az, amivel nem lehettem elégedett. Ezért ebben mindenképpen változtatni kell majd a szombati mérkőzésre. De szerintem ez már valahogy automatikusan következik abból az élményből, ami tegnap ért minket, hogy szombaton ezek a dolgok már sokkal inkább nagyobb figyelmet fognak kapni a játékosok részéről.
9: Melyik a horvát csapat legnagyobb erényei, és mire kell majd odafigyelni a BVSC-nek, hogy megfordítsák ezt a párharcot?
10: A horvát csapat egy nagyon komplett csapat, olimpiai ezüstérmes kapucsal, a biáccsal, nagyon erős kapás oldallal, két balkezessel, úgyhogy ott a jobb oldalon még van egy nagyon jó lövő, talán a legjobb lövő a csapatból, nagyon masszív bekek vannak, két jó center van. Ez a horvát bajnok, akik a bajnokok ligájából estek le. Viszont tapasztaltuk azt kint, hogy egy jó stabil játékot tudunk játszani a védekezésben. Megvannak a területek, megvannak a blokkok, jó kapus teljesítmény van, abból tudunk indulni, tudjuk jól szervezni elől a támadásainkat. Tehát tudunk BVSC-sen vízilabdázni, akkor bármi lehet itt ezen a mérkőzésen, és úgy is készülök, hogy bármi legyen. Nem, úgy készülök, hogy egy dolog legyen, tovább jutni.
9: A párharc első mérkőzésén mindkét csapat hatékonyan használta ki az emberelőnyös helyzeteit. Ez lehet majd a kulcs a szombati összecsapáson is?
10: Nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy a forhátrányon sok múlik, de minden igaz lehet, és annak az ellenkezője is. Tehát igen, készülünk a sok kiállításra, mert mindenhol jó centerek vannak nálunk is. Meg hát a mai modern vízilabdában azért ez egy elég erős szempont, de azért minimalizálni kell a kapott akciógólok számát. Ezzel együtt meg kell próbálni lőni hátulról, és nem csak az ember előnyre hagyatkozni. Szóval bármi lehet igazából, de fontos lesz a for és a hátrány is. Remélem, hogy sokan kijönnek erre a mérkőzésre. Én rengeteg embernek szóltam, bízom benne, hogy ők is szólnak rengeteg embernek, és egy olyan vízilabda ünnepet tudunk itt megélni a Szőnyi úton, amiben a játékosoknak és a kilátogatóknak is egy nagy élmény lesz. Megtapasztalhatják azt, hogy a BVSC történelmet ír, és nagyon-nagyon-nagyon sok év után nemzetközi kupa döntőt játszik, ez a célunk. Vannak itt a klubban olyan emblematikus személyek, akik vagy játékosként, vagy vezetőként részesei voltak annak a 30 évvel ezelőtti történésnek, és azért a BVSC egy hagyomány, tisztelő, hagyomány, kezelő klub. Mindenképpen több olyan BVSC nevelésű játékos van, vagy olyan, aki már több mint egy évtizede itt játszik, akinek önmagában a kupadöntőhöz képest is többet jelent az, hogy a BVSC-vel ilyen sikert érhet el. És biztos vagyok benne, hogy a lelátón is lesznek olyan volt BVSC-sek, vagy olyanok akár, akik 30 évvel ezelőtt szurkoltak a klubnak, akiknek adott esetben, hogy a tényleg sikerül ez a döntő, akkor extra emóciót fog jelenteni.
26: Tátrai Dávid is saját nevelésű BVSC játékosként szeretne trófeát nyerni, most őt halljuk.
11: Sok időbe telt, mire sikerült megemésztenem, és megtaláltam azokat a dolgokat, amik a csapat elejét mutatják. Úgy gondolom, hogy az, hogy talán 5-2-ről sikerült visszajönnünk a meccsbe, és egy negyed alatt 7-7-re mentettünk, és onnan tulajdonképpen újra 0-0-ról indult a találkozó, az mindenképpen azt mutatja, hogy tényleg küzdünk a csapat elejét tisztán látni. A Jadran is egy nagyon erős csapat, talán ki lehet mondani a Honvédnél még erősebb csapat. A világklasszisokkal tele. Mindenféle forgatókönyvre fel vagyunk készülve, de természetesen az a célunk, hogy győzelemmel zárjuk a találkozót.
0: A horvátok egy gólos előnyből várják a visszavágót. Az előző mérkőzésen a telőtted az utolsó gólt, a továbbjutás mellett az is célod, hogy ott folytasd, a bajtad?
11: Természetesen megvannak az egyéni céljaim is. Mondjuk azt a gólon pont Mészáros Mátyásnak az érdeme volt, mert hatalmas paszt adott, de az egyéni céljaimat azért szerencsére félre tudom rakni ezeken a meccseken, és most tényleg csak az számít, hogy hogyan fogunk legalább két góllal nyerni rendes játékidőbe, vagy egy gól után ugye 5 méteresekkel, és tovább megyek a Honvéd ellen, és ugyanez lesz a célunk, teljesen mindegy, hogyan, de valahogyan meg kell vernünk őket.
0: Mit gondolsz, mire kell majd odafigyelnetek ahhoz, hogy megfordítsátok ezt a párharcot?
11: Nagyon erős kapás oldalra rendelkeznek, talán a világ legjobb lövői is itt vannak, de biztos, hogy néhányan közülük. Komoly védőmunkát fog érni a mi jobb oldalunkról, illetve a kapusainktól is. Emellett, hogyha sikerül kizökkenteni őket, mert mégiscsak úgy gondolom, hogy ők várják talán kicsit magabiztosabban ezt

0: Játszottak. Hatalmas erőt ott számomra minden egyes olyan pillanat, amikor látom a fiatalokon az, hogy kijönnek, élvezik a vízilabdát, tanulnak tőlünk, és tényleg egy jó meccset tudunk számukra szolgáltatni. Úgy gondolom, hogy ez a Honvédelen is megvolt, de mindenképpen az lesz a cél, hogy a szombati meccsen ugyanúgy egy jó meccset játszunk és győzünk.
1: Legutóbb 30 évvel szerepelt a BVSC egy Európai Kupa Borond döntőjében. Mennyire motivál az titeket, hogy ennyiben ti élhetitek el ezt a bravúrt?
0: Engem személy szerint különösen motivál. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel egy BVSC saját nevelési játékos vagyok, és a klub is mindig ezt nagyra értékelt, és én is mindig nagyra értékelem a klubnál, hogy fogalmazok úgy, hogy itthon játszhatok, és tényleg ez nem csak egy hazai pálya, hanem az a pálya, amiben a gyökereim vannak, és már több mint 10 éve úszom a hosszokat, és mindig úgy érzem, hogy a legfontosabb szituációkban a víz mellettem áll.
2: A BVSC Jádran Split mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik a Szőnyi úton. A találkozót a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. 7 magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a szegedi kajakkenu világkupa pénteki nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikó Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott, akár csak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is A-döntőbe jutott, még a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. A főszereplők Bitman Emilnek értékeltek.
4: Fejes Dánielnek szívből gratulálunk. A döntő férfi C1 1000 méteren egy nagyon-nagyon meggyőző teljesítménnyel. Nem bíztad a véletlenre, gyakorlatilag a rajt után ezért ráálltál, és még maradt erre a végére. Ez volt a tudatos felépítése a pályának?
5: Igen, az volt a tudatos felépítése, hogy hasonlót menjek, mint a válogatón. És ne nagyon nézegessem a többieket, hogy ha esetleg kilógok, akkor mennyire, hogy ne gondolkozzak ezzel, hogy én kibírom a végéig, vagy sem, hanem tényleg egy hasonlót, mint amit majd a döntőbe is fogok menni, mert kell majd így menni az elején.
4: Hát akkor beszélgessünk erről a döntőről, amelybe egy igen komoly önbizalommal mehetsz be, hiszen akár az elő, akár a középfutamon olyan teljesítményt tudtál leadni, amely azt mutatja, hogy meg tudtad őrizni ezt a formát, ami volt 2 héttel ezelőtt a válogatón, sőt, mint hogyha egy nagyon picit még előre is léptél volna, de ezt majd te megerősíted, vagy megcáfolod.
5: Úgy érzem, igen, szerencsére nem féltem ettől, hogy most meg tudom-e menteni a formát, vagy nem. Úgy voltam vele, hogy megtudjuk, sokat pihentem, és tényleg, hogy bejött ez a kicsit jobb idő, én szerintem még javult is ez a forma.
4: És hát a középfutamon azért jó nevű ellenfeleket tudtál elcsípni, az A döntőben viszont hát VB szintű mezőny lesz. Nem várom, hogy mesélj arra, hogy milyen céljaid vannak, de milyen futamot szeretnél majd menni a döntőben?
5: Hát szeretnék az év legjobb idejét megkenúzni, nyilván ez az időjárástól is függ, és meccsbe lenni végig. Ha meg tudom csinálni azt, amit most csináltam, és még van benne egy kicsi, akkor már boldog leszek.
4: Kis Ágnessel és Nagy Biancával beszélgettünk, megvan a döntő ebben a számban, volt egy egészen jó előfutamotok, már majdnem onnan sikerült Ági bejutni a fináléba, de mégis túlarázni kellett, de nem biztos, hogy baj volt ez. Mit mutatott meg nektek ez a két mai pálya?
6: Igen, pont ezt beszéltük itt a parton, hogy akár még előnyünkre is válik, mert szerintem most ez egy összeszedettebb pálya volt, és tényleg így jobban tudtunk erőből kenúzni, ezt beszéltük, hogy ez lesz így jobban a taktika, ezt meg tudtuk valósítani, és szerintem ebben még vannak indítások, amit holnap a döntőre tartalékolunk.
4: Nem megbántva a hazai mezőny, de azért nem a válogató volt az igazi mérce, hiszen ott nagyon, nagyon magabiztosan, és hát azt nem mondom, hogy könnyedén nyertetek, mert azért bele kellett tenni a munkát, de ez az igazi erőfelmérő. És látva az előfutam mezőnyét, hogy milyen párosokat tudtatok ott is magatok mögött tartani, illetve most is, azért ez tényleg egy komoly önbizalmat tud adni a döntőre, de az egy másik verseny lesz.
7: Én is azt tudom mondani, hogy tudjuk, hogy a tavalyi évben mik voltak a hibáink, és ezeket versenykörülmények között tudjuk tesztelni, hogy sikerül-e javítani vagy sem. Úgyhogy én is örülök a középfutamnak, mert szerintem az előfutamhoz képest sikerült javulnunk. Én nagyon remélem, hogy holnap még egy egy lapáttal rá tudunk tenni, és akkor ez egy értékes helyezést fog.

0: verni.
1: Gratulálunk a férfi kajak négyesnek, egy nagyon meggyőző teljesítményt raktatok le itt az asztalra a középfutamban, és azért nyilván ilyenkor az ember nem tudja, hogy mire képes a csapat, bennetek is voltak kérdőjelek, azért ezek most egy picit kiegyenesedtek talán itt a középfutam után, de mit mondnád, Ádás Bence?
0: Abszolút, de az elmúlt négyes edzések is azt mutatták, hogy nagyon nagy potenciál van ebben az egységben. Igyekszünk ezt ki is hozni. Az a nagy szerencsénk, hogyha el is távolodunk a optimális működési tartománytól, vissza tudunk oda térni, még ha szét is esünk egy picit, és annak örülök, hogy volt két kisebb hiba a pályában, de mindig vissza tudtunk térni, egységként tudtuk befejezni a futamot, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok.
1: Fodor Bencével folytatjuk. Az, hogyha két jó párost összeütetnek egy hajóba, az nem mindig garancia, hogy az hajó jól működik is, viszont itt az első nap után azt látjuk, hogy ez egy egészen jó négyes, illetve jó eredmény születhet majd ebből akár holnap, de milyenek láttad ezt a mai két pályát?
2: Bizakodásra adnak okot ezek a pályák. A két páros most összeült, és úgy néz ki, hogy működik. Megyünk előre, és reméljük a döntőbe minél előrébb tudunk végezni.
1: Levi, a te rutinod, tapasztalatod mit mond? Van még ebben a hajóban? Mert ez most egy nagyon-nagyon erős 500 méter volt.
3: Biztos vagyok benne, nem sok időnk volt ezzel a négyessel összeszokni, de én már nagyon régóta vártam, hogy egy ilyen egység összeülhessen egy világversenyen. Úgyhogy bízom benne, hogy a holnapi napon egy tökéletes pályát fogunk tudni csinálni.
1: Tudka Sanyi zárja majd ezt a sort. Sanyi, jó sok négyesben ültél már pályafutásod alatt, ez is egy új formáció. A mai nap az mire adott neked visszaigazolást, ez a két 500-as pálya az elő, illetve a középfutam?
0: Az előfutam az meglepően jó volt, nagyon könnyen ment, és nagyon jó időt mentünk. A srácoknak is jó volt az érzés, nekem is. Most a középfutamban volt két hibánk, ami a legjobb, hogy azonnal vissza tudtunk jönni. Korábban ez nem volt ez a jellemző, úgyhogy örülünk neki, és várjuk már a döntőt hibák nélkül. Reméljük, de ha nem, akkor majd javítunk később, nem izgulunk.
4: A péntek délutáni program során újabb 9 magyar egység biztosította a helyét a szombati döntőkben. Hazai szempontból azonban kellemetlen meglepetés, hogy Varga Ádámnak nem sikerült bejutnia a legjobb 9 közé K1 ezer méteren.
5: Sportvilág.
4: 15 magyar versenyző áll rajthoz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben, a Völgyhíd és a Vár látványos környezetében zárul. A 47. Tour de Hongrie jövő héten szerdától vasárnapig tart, 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével. További részleteket Ezen Krammer Károly főszervezőtől halljuk.
6: Ugye a versenyünk Gyuláról fog indulni, és végig fogunk robogni az Alföldön át a Dunántúra, és 5 szakasz végén megérkezünk a balatoni szakaszhoz, Balaton-Almádiból lesz a rajt, és érkezünk Veszprémbe, és hát Veszprémben egy olyan nagyon gyönyörű helyszínt találtunk, így igazán méltó helyszínt a Tour de Hongrie utolsó szakaszához. Az utolsó 1000 méter át fog robogni a viadukton, a háttérben a Veszprémi várral. Nagyon szép hátteret adott a város a túr idei utolsó szakaszához. Amiért biztosan tudunk, és nagyon készül, és szerintem ő a versenynek abszolút legjobb sztárja, Tim Merlier. Ő a Quickstep versenyző, a Quickstep a profi kerékpársportnak is a legnagyobb csapatai között van. És hát Merlier a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt tudott nyerni, idén is győzelmekre készül. Most a teljes élcsapatával, a legjobb segítőjével fog érkezni a magyar körversenyre. Hát őt kell megvernie azoknak, akik a kis sprint szakaszt akarnak nyerni. Theo Gegenhardt, aki nyert Giro d'Italiát is összetettben ezelőtt néhány évvel, ő is a rajtlistákon van. Ilyen összetett győztese 3 hetes körversenynek eddig még csak egyszer volt Magyarországon, szóval tudom, hogy igazán kiemelkedő mezőnyre számíthatunk idén.
7: Milyen versenyre számít a magyarok között a fehér trikóért zajló harcban?
6: Soha nem volt még ennyire kiérezett és bizonytalan, hogy ki is viszi el a fehér trikót. Bár ugye Walter Attila nyilván az összetett esélyesként is talán a legjobb esélyekkel neki ennek, de azért ez mégsem ennyire egyértelmű, viszont a tavalyi magyar bajnokságon is megverte Dina Márton, aki a magyar bajnoki mezben lesz itt a mezőnyben az NBH csapat tagjaként. Valószínűleg közöttük fog eldőlni, ugye Feldhofer Bálint kiesésével én azt gondolom, hogy kettőjük között lesz a legjobb magyar trikóért való versenynek az esélyesei, de összesen 15 magyar is lesz a mezőnyünkben. A magyar válogatott is indulni fog, tehát én nagyon izgalmas versenyre számítok.
4: Az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenyének első napja biztatóan alakult magyar szempontból, miután Major Veronika a 3. helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel és Jákó Mériammal kiegészülő csapat a 2. pozícióból várja a szombati folytatást a 25 méteres olimpiai számban. A magyar férfi puskások messze voltak a döntőtől, csapatban pedig a 16. harmadik helyen végeztek. Köszönöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóinak figyelmét. A Sportvilágot Szabó Szilviától hallották.
5: Ez volt a Sportvilág. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
8: 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök által javasolt 3 napos tűzszünetet. A tervezet értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lép életbe a szemben állók között. Volodymyr Zelenszkij kijevi államfő közölte, hogy utasította az ukrán hadsereget, hogy ne támadja meg holnap a győzelem napja alkalmából tartandó moszkvai katonai felvonulást. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Az érvényben lévő tűzszünet ellenére ismét a levegőből támadta a dél-libanoni térséget Izrael. Az egyik kikötőváros melletti községben 4 meghaltak, 8 megsérültek. Izraeli dróntámadásért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah válaszul rakétákat indított. A libanoni elnök ma az Európai Unió Beirutba látogató delegációjával tárgyalt. Szerinte az unió tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünetet. Az unió egyenlőségért felelős biztosa kijelentette, Izrael és a Hezbollah túszulejtette Libanont. Súlyos vereséget szenvedett az angliai tanács, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a kormányzó brit munkáspárt. Az eddig beérkezett, nem végleges adatok alapján Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörést ért el. A walesi törvényhozásban a függetlenségre törekvő balközép nacionalista Plaid Cymru párté, a skót parlamentben pedig a szintén hasonló nézeteket valló baloldali skót nemzeti párté lesz a legnagyobb frakció. Abszolút többséget azonban egyikük sem szerzett. Angliában pedig a Reform UK párt szerezheti meg a legtöbb tanácsnoki helyet. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök a választási kudarcok ellenére közölte, hogy a politikai káosz elkerülésére hivatkozva nem mond le pártelnöki és kormányfői posztjáról. Megválasztásának első évfordulóján Pompejbe látogatott 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Szűz Mária ünnep alkalmából érkezett az olasz zarándokhelyre, ahol hívők ezrei fogadták. A korábbi Robert Prevost püspököt 1 éve választották a történelem első amerikai születésű pápájává. 14. Leó a békéért és megbékélésért imádkozott. A Szentatya Nápolyba is ellátogatott. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a lakosság körében továbbra is csekély a kockázata a hantavírus terjedésének. A szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a megbetegedés nem terjed olyan intenzíven, mint például a koronavírus vagy a kanyaró. A napokban 3 utas meghalt és többen megfertőződtek egy óceánjáró hajón. A jármű 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. Beomlott egy aranybánya Kenya északnyugati részén. 15 meghaltak és több tucatnyian rekedhettek a föld alatt. 12 túlélőt kórházba vittek. A mentőakciót a kenyai Vörös Kereszt irányítja. A bányaomlás előtt egy szikla zuhant a munkaterületre, majd a bánya falai beomlottak és maguk alá temették a munkásokat. Azt egyelőre nem tudni, hogy hányan dolgoztak a mélyben az omlás pillanatában. Házilag készített bomba robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. Legkevesebb 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta azt és feldobta a levegőbe. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Egy hírportál szerint a bombát 2 diák vihette be az intézménybe. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 11 és 20 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 17-20 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős, északkeleten, valamint a Tiszántúlon többnyire derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután általában 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé lehet eső. 23 óra múlt, 5 perccel.
5: Műsorajánlat.
9: A Rádió Kabaré sztár vendége ezen a héten Kránic Balázs.
10: Állunk, várjuk a gépet, és mondom nekik, a budapesti bázisú a személyzet, akkor szoktak nekünk villogtatni. És ahogy ezt kimondtam, abban a szent pillanatban, ami kapcsolható volt a repülőgépen fény, pilóták mindent kapcsoltak. Megáll előttem egy kis ovis, rám néz, szerintem lehallgatott minket a csávó.
9: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
5: Rádió Kabaré. Szombaton kivételesen 19 óra után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság.
11: Hogyan tudja majd az új gazdasági kabinett a világgazdaságban tapasztalható struktúraváltás mellett navigálni a hajót? Hogyan alakulhat a GDP, az infláció? A Pentagon bejelentette, hogy 5000 amerikai katonát vonnak ki Németországból. A német védelmi miniszter szerint ez várható lépés volt, és egy új európai ötös védelmi csoport felállítását sürgeti. De támaszkodhat-e továbbra is a kontinens az amerikai képességekre a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek terén?
5: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
12: Köszöntök mindenkit, akit érdekel a világ sorsának, helyzetének, politikájának alakulása, a nemzetközi folyamatok háttere és e folyamatok irányítói. A mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal a következő témákat kínáljuk. Romániában megbukott a Bolozsán kormány. Kanada kormánya vajon tényleg az Európai Unióba igyekszik-e? Minden esetre a finn államfő Alexander Stubb meghívta uniós tagnak az észak-amerikai országot. Kuba nem sokára a miénk lesz. Ezt Donald Trump találta mondani május elején. Igaz, a napokban Washington átmenetileg enyhítette a Szigetország elleni olajblokkádot. Tartsanak velünk ezúttal is.
5: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
13: Közétkeztetés újra gondolva egy országos szakácsversenyen. Egy borász útja a flow élményig, főzés és tartalomgyártás találkozása, valamint elfeledett szőlőfajták újjászületése. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
5: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
14: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választás nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét közzétették az országgyűlés honlapján, ott mindenki csemegészhet, hogy pontosan mi is lesz a menetrend. Teljessé vált a miniszterek névsora is, a korábbi tapasztalatoktól eltérően már a jelölt állítás társadalmi vitát váltott ki, legalábbis a közösségi média világában, amely pedig éppen a választási győzelem kovácsa volt. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Szalai Szilárdot, az Ellenpont vezető elemzőjét, jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok!
14: No, a menetrend az nyilván egy alkotmányos rend, ami érdekes lehet itt, hogy mikor hozhatják az első törvényeket.
15: Ugye a jog, tehát nagyon furcsa a helyzetet látunk most ennél a kormányváltásnál, vagy ennél az új parlamenti alakuló szakasznál, ugyanis egy sor olyan eset történik, ahol mintha már az új kormánynak a regnálási, tehát mintha már a hatályos vezető lenne Magyar Péter, de valójában még ugye nem az. Mire gondolok itt? Tehát például már a beiktatási ceremónián a honvédség az megjelenik. Tehát adódik a kérdés, hogy ki vezényeli ki oda a honvédséget, hiszen akkor még nem ő a miniszterelnök. Elég nehezen elképzelhető, hogy a jelenlegi kormányzat döntött volna így. Miért tenne ilyet?
14: És a honvédelmi miniszter sem, hiszen tudjuk jelölt, de még nem hallgatta meg a bizottság, nem szavazták meg.
15: Így van, tehát egy ilyen ex-lex állapot van tulajdonképpen jelenleg közjogi értelemben, úgyhogy ha innen nézem, akkor lehet, hogy az első törvények már meg is születtek. És hogy akkor ezek mikor lesznek majd hatályosak, ezek majd nyilván az első ülést követően. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon gyorsan meg fog történni a joganyagnak az átdolgozása. Ugye Mellétei Barna Mártonnak a kinevezése, vagy a kinevezésére történő kísérlet az ezt sugallja, hiszen itt egy bizalmi emberről van szó, olyan emberről, aki több mint rokon, hanem részt is vett a teljes pártnak az összeállításában, megszervezésében, a program, ha jól értem, akkor a programírásban is. És ugye őt ezért jelölte őt igazságügyi miniszteri posztra. Hát ki lehetne alkalmasabb igazságügyi miniszterként annak a jogszabálycsomagnak az összeállítására, ami a Tiszás hatalomgyakorlási keretrendszer kialakítását megteremteni, mint az a sógor, aki egyébként végig a teljes építkezés alatt ott volt Magyar Péter mellett. Ugye ő végül nem lett, hanem ugye itt a különböző média visszhang, sajtónyomás, választói nyomás, hát egészen megdöbbent arcokat láttam még baloldali megmondó embereknél is, amikor abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy őt jelöli Magyar Péter, mert azt hiszem, hogy hát finoman szólva is szembe köpte volna a választóit azzal, hogyha ha tényleg egy ilyen sógorkomaság alapján, még ha valójában szakmai szempontokat is emleget, tehát akkor is másként, nagyon nehéz külső szemlélőként ezt másként
16: értékelni. Akiről beszélünk, csak éppen
15: biztosan így van, és most az a terhe, biztosan egy bizalmi kapcsolatban. Így van, ez biztosan egy bizalmi dolog is, meg hát mondom, végig ott volt, de azért mégiscsak, tehát a könyörgöm, hogyha arra építünk egy kampányt éveken keresztül, hogy itt ilyen sógorkoma világ volt, és ezt le akarjuk váltani, akkor bármennyire zseniális és fantasztikus jogász meg szakember a sógorom, nem őt nevezem ki igazságügyi miniszternek. Egyébként úgy tűnik, hogy egy másik elismert jogászt is sikerült találni ez a projekthez, aki nem mellesleg nagy rajongója az elmúlt 16 év közjogi rendszerének, legalábbis én erre következtetek abból a kiállásból, amit az az egyesület adott ki 2021-ben, amelynek ő is az alelnöke jelenleg, és már akkor is a tagja volt, amelyben a 2011-ben elfogadott új alaptörvényt méltatta. Arról azt mondták, hogy az európai jogrendbe helyezte be Magyarországot, és így van, ez a Magyar Jogászegylet. Tehát én azt gondolom, hogy akkor ez itt megint egy érdekes irányváltást jelent Magyar Péterék részéről. Tehát egyszerre elképzelhető az, hogy semmilyen közjogi átalakulás nem fog megtörténni, és az is, hogy ezt a teljes közjogi rendszert egy az egyben beszántják. Egyébként ugye Mellétei értelemszerűen a visszaléptetett igazságügyi miniszter még majd ott tud lenni a pártnak a háttér tevékenységében és ebben a jogalkotási folyamatban külső szakértőként részt tud venni. Tehát ezt nem gondolom, hogy ez a szakmai kapacitás ez ne lenne meg a részéről. Hát az kérdés, hogy ez milyen gyorsasággal és milyen mélységgel fog lezajlani a következő időszakban.
16: Van még egy érdekes, ugye már amit a díszszemléről, és akkor ezeket a különlegességeken végigmegyünk, aztán megyünk tovább a súlyos vagy falsúlyos, meg hát ugye lényegbe vágó ügyeken. A honvédség kérdése, hogy most ez az ünnep, ez állami ünnep, vagy nem? Mert hogy az információk szerint legalábbis ezt mondták, hogy az ünnepség, a Kossuth tér ünnepségnek a számláját, azt a Tisza pártálja. Akkor viszont ez pártrendezmény.
15: Így van. Ráadásul...
16: Aki szervezi, meg aki fizeti. Vagy hogy is van? Most már itt összemosódnak, akkor az állami funkciók a párt funkcióval. Az a lényeg, hogy ki fizeti a számlát, vagy milyen céllal jön létre. Mert ugye a pártrendezvényeken a honvédség részvétele hát tiltott.
15: Így van, és ugye, ha jól tudom, az állami rendezvényeket jogszabály tételesen felsorolja, és nem rémlik olyan a vonatkozó joganyagból, hogy a miniszterelnök megválasztása az ilyen állami ünnepség
16: az
15: lenne.
16: Nem az.
15: Tehát ez nem egy pirosbetűs naptárban, taxatíve felsorolt jogszabályban meghatározott állami ünnepség. Ilyen eddig soha nem volt. A 90 előtti joganyagot e tekintetben nem ismerem, tehát a rendszerváltás előtti joganyagban lehetséges, hogy volt ilyen. Ott egyébként politikailag teljesen helytálló és elképzelhető lenne az akkori rendszer sajátosságait tekintve. Láthatjuk, hogy például a mai napig Moszkvában ugyanezen a napon katonai parádé van, igaz egészen másokból, de ezért ez egy megint csak egy érdekes egybecsengés Magyar Péterék részéről
16: nem
15: a valósággal.
16: Vagy nem számít ma már?
15: Szerintem abszolút nem számít. Tehát én azt látom, hogy ahogyan egyébként valószínűleg még mellétei kinevezését is átvészelte volna a Tisza kormánya, most itt a mézes hetek alatt ez nyilván nem számít, de azért politikailag ez akkor is egy nagyon terhes örökséget hagyott volna magával, mind a Sógor kinevezése, mind egyébként szerintem ez a május 9-ére időzített katonai számla is. És ugye az alapkérdés feltevés, hogy ez egy pártrendezvény, vagy állami rendezvény, ugye jogszabály, pillag, ez nem egy állami rendezvény, de hát mégiscsak valamilyen rendezvény. Akkor viszont ebből az következik logikusan, meg hát hogyha Magyar Péterék fizetik, hogy ez egy pártrendezvény.
16: Mert hogyha helyfoglalást egy magánszemély jelentette be egyébként, nyilván a Tisza párt környékéről feltételezik.
15: Így van, ez minden bizonnyal így történt.
16: Akkor viszont ő a rendezvény szervező
15: és a rendezvény gazdája, ő egy magánszemély. Az, hogy ő most éppen párttag-e, azt nyilván nem tudjuk, majd az megint csak kiderül. Tehát itt engem mégiscsak az érdekel, hogy akkor a finanszírozás az kinek a részéről van, ez ugye akkor így egy pártrendezvénynek tűnik. Viszont ugye, ha már a joganyagot említettük, a honvédségnek viszont van arra vonatkozó jogszabály, hogy milyen politikai bevonódása lehet. Ugye, ahogyan már ön is említett, az állami eseményeken felvonulhat, ott lehet díszszemlét tarthatna, stb.
16: Diplomáciai
15: eseményeken, így van. És ugye, aki politikai feladatot, vagy a honvédség politikai tevékenységét, vagy politikai feladatait képviselje, az a honvédelmi miniszter. Tehát ennyi a politikai lehetőség. Csak nincsen. Ez a személy egyelőre még nincsen kinevezve a Tisza párt részéről. Ráadásul itt nem arról van szó, hogy a honvédelmi miniszter van, mert ez semmi probléma nincsen, hogyha egy honvédelmi miniszter egy párt eseményen ott van, hát sok honvédelmi miniszter pártag. Itt arról van szó, hogy a honvédség állományát vezénylik párt eseményre, ami már egy problematikusabb történet, és ugye itt ráadásul nem arról van szó, hogy valamilyen komoly külső fenyegetés miatti esemény biztos, tehát nem biztosító személyzetként vannak ott, hanem mint valamilyen attrakció, vagy ugye díszemlét. Nekik ott feladatkörbe tartozó tevékenységük nem lesz, alapfeladatkörbe tartozó tevékenységük nem lesz, tehát egy díszemléről van szó. Ez egy politikai termékként használják fel a honvédséget. Ez azért elég nagy probléma, és nekem az a nagyon furcsa ebben az egész történetben, hogy 16 éven keresztül azért nagyon sokszor hallottuk az autokráciának a különböző megfogalmazását erre a rendszerre vonatkozóan, a rendőrállam kifejezést, amikor ugye a migrációs válság elkezdődött, és akkor viszont valós fenyegetés miatt katonák járőröztek az utcán, akkor ebből borzasztó nagy felháborodás volt, amikor az energetikai infrastruktúrát érő fenyegetések miatt katonákat állomásoztattak a különböző ilyen infrastruktúrális létesítmények közelében, abból felháborodás volt. Számomra nagyon furcsa, hogy most, hogy egy pártrendezvényen ott lesz minden bizonnyal a honvédség, ebből nincsen a Tisza párt. Egyébként ezeken az imént felsorolt eseteken felháborodó szimpatizásai részéről semmiféle probléma vagy ellenvetés.
16: Ha visszatérünk az igazságügyminiszter jelölt visszalépésére, akkor ugye sokan dicsérik, hogy ez egy gerinces lépés, nyilván ez is egy olvasat, de közben azért, hogyha megnézzük még az információkat, amelyek ehhez kapcsolódnak, akkor feltűnő a Politico, amely a brüsszeli bizottság szócsövének számít, írt erről talán kétszer is, még aznap reggel is, hogy mintha a bizottságnak nem tetszene ez a fölállás.
15: Igen, ugye ez egy érdekes játék lesz most.
16: És utána volt a visszalépés.
15: Igen, ez egy érdekes játék lesz most itt a brüsszeli intézményrendszer, mind az Európai Bizottság, mind az Európai Tanács és Magyar Péter által alkotott háromszögbe az erőviszonyoknak a játéka, hiszen itt ugye több olyan kérdés is asztalra került egyből a Tisza párt választási győzelme után, amelyben Magyar Péternek is, tehát a Magyar Péter féle kampánynak és az Európai Bizottságnak éles véleménykülönbsége van. Legalábbis látszólag. Ugye ilyen például Ukrajna vagy a migráció ügye, amelyekben Magyar Péter ugye rendre kihagyta a szavazásokat EP képviselőként, ugye sem kibászott ez alól a kötelezettség alól, hogy ne kelljen állásfoglalni, de szembe se menjen ugyebár az Európai Bizottságnak az álláspontjával, meg az Európai Parlament ebben lévő pártcsaládják a néppártnak az álláspontjával. Bár egyébként hozzáteszem, hogy az európai parlamenti képviselő munkájának egyéb kötelezettségeit sem nagyon látta el, hiszen a legtöbbet hiányzó európai parlamenti képviselő, de a lényegét tekintve kibászott ez alól a felelősség alól, és a kampányban ide-haza például ebben a két nagy témában, a migrációban és az ukrán háborúban, illetve az ukrán csatlakozás kérdésében, ugye nagyjából a volt kormánypártok álláspontját ismertette, nem engedünk be migráns, nem finanszírozunk Ukrajnát, nem támogatjuk a gyorsított csatlakozást. Csak hogy ugye az Európai Néppárt, amelynek tagja a Tiszapárt, és ahol beléptette Magyar Péter, ez egy ilyen előfeltételként fogalmazta meg ezt a jövőben csatlakozó pártok számára, még azelőtt, hogy Magyar Péter beadta volna a csatlakozását, tehát ő tudta, hogy milyen közösséghez fog csatlakozni, ennek ellenére beadta a jelentkezését, és ezt elfogadta, ezt a játékszabályokat, legalábbis a hallgatólagos hozzájárulását adta ezekhez a játékszabályokhoz, ezzel a csatlakozási kérelemmel. Ugye innentől nézve egy nagyon érdekes politikai játék fog következni Brüsszel és Magyar Péter között. Tehát Magyar Péternek a saját politikai népszerűsége megtartása véget bizonyos elemeket látszatban meg kell tartani a volt kormányzat politikájából, hiszen a nagy civilizációs kérdésekben azért a Fidesz-KDNP-nek a választási vereség ellenére is jóval nagyobb társadalmi támogatottsága volt, mint más pártoknak, akik más gondoltak ezekről. Tehát a migráció ellenes kiállás, a háború ellenes kiállás, az egy nagy társadalmi támogatottságnak örvendett egyébként Magyarországon, más egyéb okok miatt meg elveszítette a választást a kormánypárt.
16: Meg a család
15: meg a családtámogatási rendszer, ugye a gyermekvédelmi rendszer, mert ugye a gyermekvédelmi rendszert Magyar Péter esetében nem érzem ennyire éles szembenállásnak, miután miniszteri biztosként felkérte a Csipke Józsika szerzőjét, én azt hiszem, hogy ezzel ebben a kérdésben már állást foglalt.
16: Hát lehet, hogy szimbolikus, ki tudja.
15: De tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt egy markáns és határozott, mind szimbolikusan, mind technikailag is egy visszalépés van a volt kormánypártok állásfoglalásához képest. De ebben a két ügyben, az ukrán és a migráció ügyben, még a szimbolikáját tekintve a régi kormánypártok narratíváját viszi. Csak hogy ez Brüsszel nem fogadja el. És ebből van egy ilyen, és ugye számos ilyen kisebb ügy is van, csak most ezt a kettő nagyot hozom példaként, ilyen volt ugye Mellétejének a kinevezése is, és ezekkel kapcsolatban ilyen üzengetések vannak Brüsszelből. Ugye Mellétej esetében világosan megírták a Politikóba, hogy le kell venni, mert hát ez nagyon rosszul veszi ki magát, Magyar Péter fogta magát és levette. Ne gondoljuk, hogy az ennél sokkal nagyobb jelentőségű ukrán vagy migrációs kérdésben, vagy akár akkor vegyük ide a gyermekvédelmi kérdést, majd nem fog meghátrálni Magyar Péter, de ő ezt politikailag egyszerűen nem teheti meg, hogy megszavaz bármilyen migrációs kvótát, megszavaz bármilyen pénzügyi támogatást Ukrajnának, vagy ne adj Isten katonai támogatást, nem teheti meg azt, hogy a gyermekvédelmi törvényt explicit módon visszavonja, hanem helyette milyen megoldásokat látunk. A gyermekvédelmi törvényt azt hiszem egy vagy két nappal a választás után elkaszálta az Európai Bíróság. Ja, ott egy jogtechnikai hivatkozási alapja van Magyar Péternek.
16: Akkor erre lehet hivatkozni.
15: Erre lehet hivatkozni, és Magyar Péter felteszi a kezét, hogy ó, hát én nem törölném el, de sajnos jogegységi ütközés van, muszáj lesz.
16: A másik
15: kettővel egy kicsit bonyolultabb a történet, mert ugye ott nincsen vonatkozó jogszabály, tehát nincs olyan jogszabály, hogy nem szavazhatja meg a kormány a bármilyen migrációs kvótát vagy támogatást.
16: Sőt, hát júniustól a kvóta
15: ér. Így van, ráadásul a kvóta ér. Hanem ott az Európai Tanácsban kell szavazniuk a miniszterelnököknek, illetve hát Magyar Péternek, meg az olyan országokban, ahol az a kormány vezetési feladatot az elnök látja ott az elnöknek. Tehát az állam és kormányfők tanácsában kell szavazniuk ezeknek a személyeknek, itt mi esetünkben Magyar Péternek. De ha Magyar Péter az erről szóló szavazások előtt hallgat Orbán Anitára, aki a bemutatkozó szövegébe azt mondta, hogy mi nem leszünk botaküllők között, és a vétójogról lemondunk, és az erről szóló esetleges szavazáson Magyar Péter azt támogatja, hogy szűnjön meg a vétójog, vagyis pontosabban fogalmazva az egyhangúság követelmény az Európai Tanácsban.
16: Az mást is zavar azért most már.
15: Hát az mást is zavar.
16: Főleg a kisebb államok nagyon furcsa helyzetbe kerülnek.
15: Az mást is zavar, de ha ez esetleg mégis átmegy, akkor utána már Magyar Péter egy többségi döntéshozatal esetén persze politikailag elbábozhatja, hogy szembe megy az Európai Bizottság éppen aktuális álláspontjával, mondjuk Ukrajna vagy a migráció tekintetében, de vétójog nélkül ez teljesen tét nélkül teszi. Tehát ha a vétójogot feladja Magyar Péter, bármilyen formában, emellett szavaz, hogy ez megszűnjön, azt tulajdonképpen hosszú távon annak értelmezhetjük, mintha Ukrajna pénzügyi támogatására szavazna, ne adj Isten katonai beavatkozás mellett szavazna, vagy a migrációs kvóták különböző kiterjesztése mellett, hiszen azzal, hogy az egyetlen politikai lehetőségét, amellyel ezeket megakaszthatja, feladja, és elértékteleníti a saját adott esetben ellenállásról szóló szavazatát, ezzel tulajdonképpen megszavazza áttételesen azokat a javaslatokat, amelyek ellen ő ugye politikai okokból szembe kell, hogy menjen.
16: Ráadásul hát az Európai Unió ebből a szempontból kifejezetten rossz irányba halad, hiszen az alapítók, amikor ezt az egészet kitalálták, nagyon világosan tisztában voltak vele, hogy vannak kisebb államok, meg nagyobb államok, meg nagyon nagy államok. Egy szavazatnak az értéke akkor lesz ugyanaz, hogyha megmarad ez a bizonyos, illetve van ez a bizonyos vétójog. Most ez a vétójog, ez addig lebegett, mert hogy mi volt ennek a jogalkotói szándék, mi volt itt? Az volt a szándék, hogy csak egységes álláspont alapján lehessen döntéseket hozni. Azaz úgy kényszeríteni tárgyalásra a feleket, hogy ne kelljen a vétót alkalmazni egyiknek sem. Tehát ez egy ilyen lebegtetett szankció volt.
15: Hát így van, hiszen ez nem egy federális államszövetség, ahol egy közös joghatósággal, meg saját szuverenitással rendelkező parlament van, hanem egy származtatott szuverenitása van egyébként nyilván az európai intézményrendszernek is, de ez csak a tagállamok szuverenitásának ellenében működik, tehát annak átadott részeivel működik. Ez nem egy osztatlan szuverenitás, egyébként ez egy nagyon furcsa jogi koncepció, az osztott meg osztatlan szuverenitás.
16: Ez egy
15: kicsit furcsa konstrukció ez az Európai Unió ebben a tekintetben is, legalábbis szuverenitási jogkörökkel felruházni, ilyen bután fogalmazva az európai intézményrendszert, ez egy elég furcsa konstrukció, de maradjunk abban, hogy az egyes tagállamok szuverenitás egyes elemeit gyakorolhatja a brüsszeli intézményrendszer, de ehhez, hogy ezt gyakorolhassa, valójában a szuverenitás még mindig a tagállamok kezében van, hiszen egyhangúságra kell törekedni. Ebben az esetben pedig megmaradnak a szuverenitásnak azok a körülményei, amelyek a szuverenitást oszthatatlanná teszik. Ha viszont ezt megszüntetjük, akkor a tagállamoknak már nincsen szuverenitása, hiszen oly módon osztódik meg az a szuverenitás, nem csak az intézményrendszer felé, de más tagállamok felé is, amelyre már nincsen befolyása a tagállami kormányzatoknak, hiszen ha Magyarországon teszem azt az ukrán háborúba való belépésről szavaz az Európai Unió, mondjuk katonai konfliktusba való csatlakozásról az Európai Tanácsban is. Magyarországon a lakosság 95% azt mondja, hogy nem szeretnénk háborúba menni, és teljesen név nélkül miniszterelnök személyétől függetlenül a mindenkori magyar miniszterelnök arra szavaz, hogy valóban a magyar nép nem szeretne háborúba menni, de a többi 26 tagállam meg azt mondja, hogy mi viszont szeretnénk menni, akkor hiába lenne szuverén ország Magyarország, ezt a szuverenitást már nem gyakorolhatja, mert helyette van egy szuverén, ez pedig egy hűbéri rendszer. Ugye ezt szebben federális államszerkezetnek szokták megfogalmazni a modern államelméletben, de hát hogyha egy kicsit historikusabban nézzük, akkor ez tulajdonképpen egy hűbéri rendszer.
16: Itt van a következő nagy csomag, mert onnan is már hűtik a kedélyeket brüsszeli vonalról, fogalmazunk így egyszerűen, szóval Európai Uniós vezetői vonalról. Ez pedig, ami a kampányban úgy hangzott el, hogy hazahozzuk az uniós pénzeket, azaz azt a típusú támogatást, ami egyébként Magyarországnak jár. Egyrészt van egy követelményrendszer, ami 21 pont, vagy ki tudja még mennyi, mert...
15: Hát ez változó mindig, mindig kerülnek hozzá plusz pontok.
16: Másrészt azt mondja, ugye, hogy sürget az idő, mert ugye lejár a augusztusban a költségvetési idő, tehát hogy amúgy sem. Tehát olyan üzenetek jönnek Brüsszelből, a politikon keresztül is, meg a tárgyalások során is, hogy hát azért nem eszik ezt olyan forrón. Nem olyan biztos ez, meg nem az egészet, meg lehetséges, hogy nem is így. Szóval ezt is kezdik el bizonytalanítani. Ez is egy konfliktus forrás lehet, hiszen ez egy nagyon fontos választási ígéret volt.
15: Igen, ugye itt, ahogyan már ebbe a kicsit talán túl hosszúra sikerült felvezetőben említettem Magyar Péternek, vannak látszólag, hogy színleg vállalt konfliktusai az európai intézményrendszerrel, de hát ezek olyan széles körűek, amely esetben az európai intézményrendszernek biztosítékok kellenek ahhoz, vagy arra vonatkozóan, hogy Magyar Péter valóban együtt fog működni, és nem csak két kapura játszik ebben a történetben. És ez a biztosíték, ez az uniós források, vagy az uniós források egy részének a visszatartása lehet, hiszen hogyha ne adj Isten a saját hazai politikai pozíciójának a megtartása érdekében valóban egyébként éles helyzetben kell szembe mennie az európai vezetéssel, vagy mondjuk az Európai Bizottság aktuális álláspontjával, akkor természetesen meg lehet zsarolni ezekkel a pénzekkel, hiszen itt két tulajdonképpen egy üllő és egy kalapás közé szorították Magyar Péter politikai értelemben Brüsszelből, és részben ő saját magát is. Ugye az egyik állítás az, hogy a nagy civilizációs kérdésekben migráció, LMBTQ és ukrán háború témakör nem változtat érdemben a kormánypártok által elfoglalt álláspontot, tehát no migration, no war, no gender. Tehát ezt mondjuk, hogy ez a hivatalos vállalás a Magyar Péternek a magyar társadalom felé. Az európai vezetés felé viszont az a vállalása, hogy visszavonjuk a gyermekvédelmi törvényt, mert hogy az jogállamisági probléma. Támogatjuk Ukrajnát, mert az a jóhiszemű együttműködésnek a feltétele.
16: Hát fősodor.
15: És fősodor, így van. És támogatjuk a migrációt, mert egyébként a képviselőink meg is szavazták annak végrehajtásáról szóló egyik javaslatot, sőt, mi kiegészítést is írtak hozzá. Tehát ez a vállalás a Brüsszel. Ez a kettő, ez egy az egyben ütközik. És valahol, valamelyik ponton valakinek engednie kell. Most vagy Brüsszelnek kell engednie, és ezek közül semmit számon nem kérnie, hát ezt az elmúlt 16 év alapján alig, ha fog megtörténni. Vagy Magyar Péternek kell engednie, csak melyik irányba? Tehát Brüsszellel maradt konfliktusba, és nem hozza haza a forrásokat, de hát akkor meg a választókkal kerül konfliktusba, hiszen nekik megígérte, hogy hazahozza a forrásokat. Vagy a másik irányból kerül konfliktusba a választókkal, és azt mondja, hogy a no gender, no migration, no war 3-asból mindegyikre azt mondja, hogy yes, és bevállalja ezeket a kérdéseket. Lehet, hogy ennek okán jönni fognak az uniós források, de hát akkor megint csak három nagyon sarkalatos választási ígéretet sikerült áthágni. Tehát itt igazából egy abszolút vesztes pozíció van, amiből csak úgy tud kioldani Magyar Péter, ha belé helyezik a brüsszeli intézményekben a bizalmat, és feltételek nélkül átadják neki az uniós forrásokat. Egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy ez meg fog-e történni.
16: Lehet olyan megoldás, mint az okoslány esetében, hogy hozott is, meg nem is? Vagy ez annyira de, ütköző pont, hogy itt
15: a,
16: nincs
15: átmenet? Az a baj, hogy mindenképpen ütköző pont, ez az egy kibúvó van, hogy a brüsszeli intézményrendszerből odaadják neki bármiféle jogszabályi változás, vagy politikai változás nélkül ezeket a pénzeket. Csak ha ez meg megtörténik, azzal Brüsszel tulajdonképpen egy brutális harcvesztésbe szalad bele, hiszen elismeri azt, hogy csupán, pusztán pártpolitikai elvek alapján osztanak uniós forrásokat, és akkor sok sikert a vétójog kivezetéséhez, mert ha ez működik, hogy ilyen szinten látványosan és arcátlanul pártpolitikai alapon osztunk forrásokat, akkor szerintem egy olyan tagállam sem lesz, aki józan ésszel azt mondja, hogy mi ennek teljes mértékig kitesszük magunkat és feladjuk a vétójogunkat.
16: Egy perc van, de fontos lehet, hiszen a napi hírek most már erről szólnak, büntető eljárások, amik indulnak. Nyilván, aki bűncselekményt követett el, feleljen a bíróság előtt a magyar jog szabályai szerint. Na de alkalmas-e ez a politika arra, hogyha állandóan ez lesz a napirenden, és állandóan ezeket a híreket kapja a közvélemény, a fogyasztóközönség, a szavazók, meg a másképpen szavazók is. Szóval alkalmas lesz ez arra, hogy olyan problémákat, olyan stratégiai döntéseknek a súlyát fedje el, ami egyébként meg hosszú távon sokkal fontosabb a magyar nemzet szempontjából.
15: Ez teljesen egyértelműnek tűnik, hogy ez az egyetlen olyan politikai fegyver, amit fel tud villantani Magyar Péter. Tehát az a vállalás csomag, amit ő tett, a sok ezer milliárdba kerülés egy része az épp imént kifejtett okokból technikailag kivitelezhetetlen. Tehát ez biztos, hogy az egyetlen olyan valid eszköz marad a kezében, amivel élni fog próbálni, és ez lesz a következő 4 évünk, hogy olyan ügyek fognak előkerülni, amik vagy meg se történtek, de nagyon jól hangzanak, vagy esetleg olyan ügyek, amelyek már rég lezárultak, lesznek felemelve.
16: Műsorunk ezzel véget is ért. Vendégünknek, Szalai Szilárdnak, az Ellenpont vezető elemzőjének köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak. Köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
17: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
1: Egy múzeumban, mégpedig az Óbudaiban elevenedik meg Budapest egyik legrégebbi nagyüzeme, az Óbudai hajógyár. Gróf Széchenyi István kezdeményezésére jött létre 1835-ben, amikor az első Dunai Gőzhajózási Társaság az Óbudai szigetet megszerezte. A mai műsorban egy történész és egy múzeumigazgató segítségével mi is bepillantást nyerhetünk ennek a nagymúltú üzemnek azon epizódjaiba, amik nem csupán a múlt, hanem a jelen identitását is befolyásolták. Időnként pedig egy-egy filmhíradó hangja segít a múlt idézésben. Most éppen az archívum által megőrzött, a témánkat érintő felvétel szól 1940-ből.
2: Ünnepélyesen bocsátották vízre az Óbudai hajógyárban készített legújabb bolgár személyszállító gőzöst.
1: Horváth Péter történész, múzeológus hosszú évtizedek óta dolgozik itt, de vajon Óbudai is?
3: 2004 óta dolgozom az Óbudai Múzeumban, és igen, 1972 óta lakom Óbudán.
1: Van hajógyári identitás? Mit gondol?
3: Abszolút. És ezt tovább mondanám, mert Óbudán is több gyár volt, és mindegyik gyárnak megvolt a maga identitása. Az Óbudai hajógyár az azért is különös, mert mindenki azt hiszi, hogy egy önálló vállalat volt, egy önálló gyár volt, de mindig van egy vállalatcsoporthoz tartozott a hosszú-hosszú története során, és amikor készítünk a kiállításra, de már szinte előtte is, amikor anyagokat gyűjtöttünk, vagy hoztak be a múzeumba a hajógyári dolgozók, akkor ez már nagyon szembetűnő volt, hogy mennyire összetartó ez a brigád, ami a gyár bezárását követően is tartja a kapcsolatot, és össze is összejárnak. Nemzedékek dolgoztak a gyárban. Tehát akik 14-15 évesen bekerültek, mint tanoncok, akár nyugdíjas korukig ott dolgoztak.
1: És ne felejtsük el azt, hogy a főváros, Budapest kicsit fiatalabb, mint ahogy mondjuk ennek a gyárnak a története elkezdődik. És ugye Óbuda csatlakozott a fővároshoz, de a gyár az itt állt már hamarabb. Milyen nagy időszakokat mondana?
3: Hát a kérdés első felét azt annyira kiegészíteném, hogy Széchenyi István azzal, hogy egy ilyen nagyléptékű gyárat hozott az ország közepébe, neki ez egy nagyon komoly szándéka volt, hiszen a napójában is Budapestet írt ugyan kötőjellel, hogy itt az ország közepén jöjjön létre egy olyan gazdasági centrum is, ami később a fújvárosnak, a nemzet fővárosának az alapját jelentheti. Ugyan 1830 öt végén, amikor itt elkezdődtek az építkezések, és ugye a gyár alapítását is ehhez kapcsoljuk, akkor hát Óbuda egy szegényes mezőváros volt. Buda és Pest viszont látványosan fejlődő városok voltak, de ez nem jelentette azt, hogy még külön-külön, de a saját akár iparfejlődésük, vagy társadalmi fejlődésük nem ment volna végbe. És Óbudán ekkor már léteztek nagyobb textil manufaktúrák, amik még az 1700-as évek második felétől itt voltak, de ilyen léptékű gyár, hát nem csak Óbudán, hanem máshol sem volt az országban. És magának a gyárnak is, hát nagyobb korszakokra is lehet bontani, a nagyobb korszakokat, a kisebb korszakokra lehet bontani. Itt a kiállításban is az érthetőség és a jobb feldolgozottság miatt választottunk olyan dátumokat, időszakokat, periódusokat, amelyek a gyár történetében jelentenek egy olyan momentumot, amit külön érdemes tárgyalni. Nyilván vehetnénk úgy, hogy első világháború lehet a két világháború között és második világháború követően, hiszen ezek mind nagy korszakok a gyárban, és hatással voltak a gyári termékek, illetve hát magára a gyárban dolgozókra is. Hát mi mégis itt egy több szekcióra bontottuk magának a gyárnak a történetét bemutatva. Nyilván az alapítás 1835 és Széchenyi grófnak ebbe a szerepe az egy külön periódus, illetve hát a kezdetek, ami gyakorlatilag itt a reformkorhoz kapcsolódó évtizedeket jelent 1856-ig, ami egy belvízi hajózás szempontjából egy fontos mérföldkő volt a gyár életében, és az első Dunagőzhajózási Társaság életében is, hogy ez a krími háború végét jelenti, a párizsi békét, amikor elveszíti a jogát, gyakorlatilag ezt az egyedi jogot a Dunahajóz hatóságára. Ez egy versenyhelyzet, és ez nyilván a fejlődésre nagyon komoly hatása volt, és itt az óbudai termékek előállítására is. Majd 1856 és az első világháború közötti időszak, amikor nagyon-nagyon gyorsan fejlődik a gyár, létszám látványosan is, mindez együtt egyébként maga a főváros és Óbuda is látványosan fejlődik. Ugye ezt a fejlődést aztán a sajnos az első világháború kitörése fogja megakadályozni. A gyárét egyébként nem. Ugye a háborúk azok konjunktúrát jelentenek az ipar számára, sajnos elsősorban a hadipar szempontjából. Viszont ekkor készül el például Magyarországon az első jelentősebb gyárban készült szociológiai felmérés, és ezt az Óbudai hajógyárban készítette el 1888-ban Somogyi Manu, aki mint szociológus egyébként nagyon magas szintig, kormányzati szintén jutott el, és hát a hajógyárról írt egy tanulmányt, és erről nagyon pontos képet kapunk az itt dolgozók munkakörülményeiről, lakhatásáról, mit ettek, mikor ettek, milyen fizetést kaptak, ez egy nagyon komoly kordokumentum is.
1: Ekkoriban volt a gyárnak a legtöbb munkása? Tehát ha a foglalkoztatottságot vizsgáljuk, ugye itt, amikor a leépítés elkezdődik, akkor 3000 körüli munkás elbocsátásáról olvashattunk híreket még itt a 2000-es évek elején. A 3000 akkor is soknak tűnt. Volt ennél több dolgozója az óbudai gyárnak?
3: Valamivel volt ez a szocialista időszak, tehát 1953 és mondjuk így a 80-as évek között, tehát amikor igazából megkezdődik a szocialista iparnak a pangása, és egyre kevesebb igény van a hajókra, akkor ezt a 3000-et is meghaladta, de nagyjából ez volt a max, amit a munkás létszámra el tudunk mondani, de ugye ebben mindenki benne van, tehát az értelmiség, a könyvelők, a vezetők, a takarítók, hajóépítők, mindenki.
1: Na de nem akarom eltéríteni. A nagy korszakokat kérdeztem, 1914-ig eljutottunk meg a háború.
3: Hát itt még azért egy dátumot kiemelnék, 1867 ez a kiegyezés, amikor létrejön az osztrák-magyar monarchia, és itt egy osztrák alapítású cégről van szó, aminek későbbiekben lesz még fontossága. Hát 1914-ben, amikor kitört a háború, az első világháború, és nyilván annak minden következménye a gyár életén megmutatkozott. És ha 1918-ban feloszlik az osztrák-magyar monarchia, akkor itt ugye egy nyitott kérdés, hogy a közös alapítású vállalatoknak mi lesz a sorsa. Ez 1918-at követően megmaradt osztrák tulajdonban, tehát ugyanúgy az bécsi székhelyű első Dunagőzhajózási Társaságnak a tulajdona maradt, és a 1920-as trianoni békediktátumot követően ez a vállalat gyakorlatilag ugyanúgy dolgozott tovább itt Magyarországon, lényegében nagy léptékekkel az államosítási időszakáig, mint ami sem történt volna, pedig történt, hiszen a trianoni békediktátum kimondta nagyon sok minden vállalatnak, így az első Dunagőzhajózási Társaságnak, hogy milyen tételekről kell lemondania. És a háborút követően a két forradalom időszaka és 1920-tól a politikai, gazdasági, társadalmi konszolidáció valamilyen szinten el tudta volna indítani, és el is indította a gyár termelését, és a gyári munkások élete is valamivel javult. Ez a munkás létszámban is természetesen meglátszott, viszont ekkor jött 1929-től a nagy gazdasági válság, ami hát egy újabb törés volt a gyár és a vállalat történetében. Nem is hajókat gyártottak például a gyárban, hanem tűzhelyeket, csillárokat, kisebb kályhákat, amire ugye volt anyag, illetve hát volt olyan szakképzett munkaerő, akik ezeket megcsinálnak, és hát volt piac. És gyakorlatilag csak az 1930-as évek első felétől lendült fel ismét a hajógyártás.
1: Holva gyártották ezeket a hajókat? A megrendelés azért érkezhetett nem csak országon belülről.
3: Így van, minek után olyan kiváló minőségben, és hát viszonylag rövid idő alatt gyártották ezeket a gőzhajókat, tehát maradjunk a személyszállítóknál. És hát gyakorlatilag mindent a gyár, mint egy teljesen egyenlátó cég készítette el, tehát itt a porcelán és üvegkészletek híres porcelántárgyazók és porcelángyártók voltak, akik a hajókra gyártották a tányérokat, poharakat, és minden hajónak meg volt külön-külön a készlete, és itt Óbudán raktározták ezeket, hogyha valami fogyás van, akkor innen tudják pótolni, de a kárpitos munkától elkezdve a textiliket mindent itt készítettek Óbudán, és ezek a kisebb, nagyobb, hiszen különböző méretűek voltak ezek a hajók, és különböző funkciót láttak el. Elsősorban belvizek hajóztak, hát leginkább a Dunán, tehát magának a vállalatnak azért a földközi tengerig lenyúlóan jártak hajói, tehát itt egész Európában, ahogy veszük, előfordultak ezek a hajók, és hát a megrendedések is. És ne felejtsük el, hogy nem csak Óbudán volt hajógyár Magyarországon ebben az időszakban, hát itt csak a szomszédos újpesti hajógyárra gondolnék, hanem itt egy komoly verseny volt, és mindenkinek nagyon magasra kellett tenni a lécet, ha a piacról meg akart élni.
1: Itt most egy kis időre búcsút veszünk Horváth Péter történésztől, aki az Egy gyár anatómiája, az Óbudai hajógyárunk története című kiállítás kurátora, hogy a múzeum igazgatójával folytassuk, de előtte egy 1954-es filmhíradó részlet egy drámai eseményről szóló összeállításból, ahol mindkét gyárat emlegetik.
4: A Duna hatalmas vízáradata amely súlyos pusztítást végzett Németországban és Ausztriában, rázódult hazánkra. Magyarországi felső szakaszán több helyütt az átlagos szintet 5-6 méterrel is meghaladta. Az óbudai hajógyár udvaráról a lakatos és az ácsműhelybe behatolt a víz, de a többi üzemegységben nem áll meg a termelő munka. A gyári tűzoltóság állandó készenlétben áll, hogy a fenyegetett helyeken segítséget nyújtson. Óbudai gyárak újabb segélycsapatai indulnak a bajba jutott hajógyáriak segítségére. Az újpesti öböl partján a Georgiudés hajógyár szerelőterét is elöntötte a víz.
1: Az Óbudai Múzeum igazgatójával, Gálfi Ágnessel beszélgetünk a kiállítás terében. Hát Ágnes, én úgy tudom, hogy ön hajógyári dolgozó volt.
5: Igen. Hát a mi családunk 74-ben költözött egyébként Óbudára. Én magam is azóta Óbudán élek. És amikor elindultam az egyetemen, akkor elsőre csak esti tagozatra vettek fel, és akkor amellett dolgozni kellett. Hát hol dolgozzak, merült fel a kérdés. Hát a hajógyár az onnan jött, hogy már az édesapám meg a bátyám is ott dolgozott, meg a nagybátyám is. És akkor így adódott, hogy közel is volt, és akkor én is ott kezdtem.
1: Ma de ön nőként kezdett ott. Mivel foglalkozott az édesapja, a bátyja, a nagybátyja, és mit csinált ön?
5: Hát a családom férfi tagjai, ők csőszerelő, géplakatos foglalkozásban voltak, kazánkovács, tehát abszolút ilyen fizikai munkát végeztek, szakemberek voltak. Én pedig 18 évesként munkaügyön dolgoztam, tehát abszolút irodai munkára fogtak be. Sajnos aztán megtapasztaltam munkaügyesként azt is, hogy amikor, hát ugye 80-as évek végén helyezkedtem el ott, és akkor már leépülés megindult, sorozatos voltak az elbocsátások, tehát amikor úgy közel 3000 embert foglalkoztató gyárból minden napra jutott a munkaügyön sok-sok ember, akinek beírtuk a munkavégeztét a személyigazolványába, meg a munkakönyvébe, szóval nem volt annyira jó időszak.
1: Ott se lehetett könnyű időszak.
5: Nem, nagyon nem volt könnyű, tehát azért tényleg olyan sorsok, hát ugye jellemző volt, hogy családok generációi dolgoztak a hajógyárban. Jóbudán nagyon sok családot érintett ezáltal, és egy egyébként érint a mai napig is tulajdonképpen, hiszen a leszármazottak többsége még mindig Óbudán él, és nagyon kötődik így ehhez a témához, a hajógyárhoz.
1: Maga a kiállítás szándéka szerint is igyekszik az identitás kérdésével is foglalkozni. Igen. Tehát ez nem csak egy ipari, egy műszaki kiállítás, hanem itt fontosak az egykori dolgozók, ezek a bizonyos családok, a dinasztiák, az identitás.
5: Hát aki egyszer Óbudára költözött, az nehezen teszi ki már innen a lábát, szokták mondani, tehát hogy elég gyakori az, hogy aki egyszer lakáshoz jutott, ő már bizony sokáig itt is maradt. Tehát ilyen szempontból nagyon erős ez a lokálpatriotizmus a kerületben. Hát egy hajógyár, egy valamikori nagyipari vállalat, az nagyon segítette ennek az érzésnek a kiteljesedését, hiszen ő maga is például lakáshoz juttatta annak idején a dolgozóit, és mindenféle olyan jóléti intézkedését.

0: dolgok, kis történetek, amik aztán ismételten azt kell mondjam, a generációról generációra adottak át. Tehát én is tudok egy-két ilyen kis sztorit, de jellemzően azért ezek abban is kiemelkedőek voltak, hogy nem csak, hogy baráti társaságok kötöttek, hanem azért ez egy veszélyes üzem volt, ugye.
1: Ön is emlegeti ezeket, hogy voltak történetek. Hát mondjon egy ilyet.
0: Ilyen kicsit ilyen élményszerű dolgok voltak, mert például ugye a hajógyári szigeten helyezkedett el a hajógyár, és hát volt, hogy a szigetnek az a része, ahol különféle műhelyek voltak, de hát aztán egy másik nagy részén pedig óvoda volt, sportpálya volt, úszómedence volt, és mindenféle egyéb ilyen egységek, amikkel hát a dolgozók jólétét így próbálták ugye fenntartani, és hát volt például a gyereknap, és ezek ezen a sportpályán kerültek megrendezésre, és emlékeimben még ér egy ilyen kis sportverseny egyébként, amin én magam is részt vettem, mikor klasszikusan lángos sütöttek, vagy én nem is tudom, hogy fánk volt-e, vagy lángos, de belesütötték a 2 forintost, és akkor addig kellett rágni, amíg meg nem találtuk a 2 forintost, és hát nyilván az nyert, aki előbb találta ezt meg.
1: Ágnes, hogy látja, azok az emberek, akik hajót gyártottak, azok tudtak ezen a területen tovább dolgozni? És több mint 150 évből önök azért jó hosszan az 1/3 körülbelül a család végig kísérte.
0: Hát igen, nagyon sokat tényleg. Hát abban az időben ugye Ganz Danubius gyűjtőnév alatt futott, annak volt az óbudai gyáregységet, és akkor ahogy már érződött a későbbi privatizálás, hát folyamatosan, ahogy mentek el a dolgozók, még egy ideig volt arra lehetőség, hogy ők valóban egy másik gyáregységhez egyikük másikuk átment, de aztán ugye az egész ipart érintette ez a folyamat, tehát igazából nem tudtak sokáig ott dolgozni már, úgyhogy jellemzően máshol helyezkedtek el a szakmájuknak megfelelően.
1: Az igazgatóasszonya a Gálfi Ágnessel készült beszélgetésünk előtt az 1954-es Jeges Árról szóló tudósítást idéztük, és most, mielőtt visszatérünk a múzeum történészéhez, Horváth Péterhez, egy rövid bejátszás néhány héttel későbbről.
2: Az óbudai hajógyár elöntött üzemrészeiben ismét megindult az élet. A Duna lassan visszahúzódik régi medrébe. A műhelyek dolgozói nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy minél előbb a régi ütemben haladjon a termelés.
1: Aztán adódott az a faramuci helyzet, hogy egyszer csak a konkurenciával sikerült egy céggé alakulni. Eljött az a pillanat, amikor az óbudai hajógyár összeolvadt ezzel a bizonyos újpestivel.
3: Ennek van egy elég érdekes előtörténete, sőt kettő. Az egyik az, hogy a nagy konkurensek, akik nem Magyarországon dolgoztak, vagy működtek, már 1938 és 45 között is összevonták őket. Ez a német náci birodalmi időszakhoz kötődik, amikor német hajógyárakkal vonták össze a termelékenység fokozása véget. De visszatérve az eredeti kérdésre, hát lehetett volna egy is a történetük, hiszen Széchenyi gróf azt a területet is, amit akkor Pesti szigetnek neveztek, és kb. 50 hektár, tehát a fele az óbudai szigetnek a nagysága, és Széchenyi gróf jól látta, hogy az itt telelő hajók, hiszen a alapításnak is ez volt az alapja, úgy veszük, hogy téli kikötőnek kerestek először ugye helyet, és ez a óbuda és a sziget között, akkor még egy kis sziget volt, nem volt egybe kötve a két sziget, ott teleltek a télvíz idején a hajók, hiszen a Jeges Duna nem lehetett közlekedni. Körülbelül 100-110 hajó fértett be a viszonylag szűk területre, viszont ahogy a gyár fejlődött, és Széchenyi ezt jól látta, hogy több hely kéne, és ezért a Pesti szigetet is meg akarta szerezni a vállalatnak, de Pest városa, Szabadkirályi város ellenkezett. Nem akarták ezt az újpesti részt úgy elherdálni, azt mondták, hogy ha bármit akarnak, akkor inkább Pestnek a központi részén hozzanak létre gyárat, viszont az meg nem volt alkalmas a téli kikötő létrehozására, aztán Széchenyi erről a tervről le is. De mikor a kiegyezésnek az előkészítő szakasza volt 1860-as években, akkor kormányzati szinten úgy döntöttek, hogy mégis fejleszteni és bővíteni kell a dunai kapacitást hajózás szempontjából, és egyszerűen az akkori kormányzat megvásárolta ezt a területet Pestől, és az akkor már főleg egyébként az óbudai hajógyárban tanult szakemberek voltak azok, akik hajógyárokat alapítottak, hiszen azon a kis területen több hajógyár jött létre, és hát lényegében 1963. január 1-től az összes magyarországi hajógyárat és dalugyárat egy cég alá vonták hajó és dalugyár néven, és ennek az óbudai hajógyár egysége lett Óbuda.
1: Egy makettet szemlélünk, ez a kiállítás első szakaszában látható még, a mikori állapotokat ábrázolja.
3: Ez a makett, ami a kiállításnak lényegében a fókuszában van, ez az óbudai hajógyárat 1950-es, 1960-as évek végén

0: ábrázolja, hiszen az Árpád-híd is szerepel ezen a tekintélyes méretű maketten, amit a harmadik kerületi tűzoltóság padlásán találtak. Az, hogy ez a tűzoltóságra hogy került, hát azok a piros pontok számokkal azok igazából tűzcsapokat jelölnek, tehát nem kizárt, hogy ugyan a hajógyárnak volt saját tűzoltósága.
1: Milyen nem volt a hajógyárnak? Lassan ezt a kérdést kellene föltennem.
0: A porcelángyár például, viszont volt Óbudán porcelángyár, de nem mindent töltötték fel a készleteket, de valóban egy teljesen önellátó gyár volt.
1: Elképesztő végig gondolni azt, hogy egy hajó hányféle stáción, folyamaton megy át, mire összeáll, és mire a déli csücsöknél el tudja hagyni a gyárat a próbaútra. Típusonként bontották a feladatokat?
0: Természetesen magának bármilyen szerkezetnek a előállítása az a tervezéstől a megvalósításig, tehát itt jelen esetben a vízrebocsájtásig, bár amikor vízrebocsájtották a hajót, még nem volt kész, tehát itt gyakorlatilag egy félkész hajót engedtek le a sójáról, és hát a vízen fejezték be a munkákat, de természetesen a különböző munkafolyamatokat nagyon komolyan meg kellett szervezni, és ez nyilván hajótípusonként változott. Voltak olyan hajótípusok bármelyik korszakában a gyárnak, de itt leginkább a 20. századra kell gondolni, amiket gyakorlatilag sorozat gyártottak. Főleg itt a szocialista időszakban például a szibériai tolóvontató hajók azok egy típus volt, és abból gyártottak évente x darabot. Tehát a különböző foglalkozási ágak, az öntödétől a tervezőirodáig, a kárpitosoktól a kötélverőkig, a hajóácsokig, a kazánkovácsokig, a festőkig, és sorolhatnám azt a 25-30 vagy akár több foglalkozási ágat, szakmát, ami egy hajó összeállításához kell, ezek pontosan megkapták, hogy mi a feladatuk.
1: Ez a kiállítás nem csak a műszaki és az ipari történetet követi, hanem azért a generációkat és az itt dolgozók életét is. Legendás vezetőket tudna nekem említeni?
0: A gyárnak igazából nem tudjuk pontosan, hogy hány vezetője volt, körülbelül 30. Ráadásul ez a gyár, tehát ez 156 év alatt, amíg működött az óbudai gyár, hogy eznek a gyárnak az is a specialitása volt, hogy több olyan korszaka volt, amikor több vezetője volt a gyárnak, vagy több külhoni vezetője volt a gyárnak. Az első időszakban abszolút külhoni vezetőkről beszélünk, és a munkások is külföldről érkeztek. Leginkább angolok vagy hollandok, legendás volt Andrew Masson, ami kicsit angolos, kicsit holland, de egy Rotterdamban született holland hajós kapitány volt, és egy kiváló mérnök is volt. Sőt, 1838-ban Veselini mellett ő nagyon sok embert mentett a csónakján a jeges árvízből. Ő egy kimondottan kiemelkedő vezetője volt. Az a kettőség, hogy két vezetője volt, egy magyar és egy például 1938 és 45 között egy német vezetője volt a gyárnak, ketten vezették a gyárat. Brandl Rudolf volt a magyar legendás vezetője a gyárnak, több évtizedig tervezőként és gyárvezetőként dolgozott, tehát a II. Világháborút követően is meghagyták egy ideig a gyár élén, amikor viszont szovjet tulajdonban volt egészen 1953-ig, és akkor egy szovjet vezetője volt a gyárnak, és nyilván, amikor 1963-tól már összevont vállalatcsoporthoz tartozott, akkor volt a vállalatnak egy igazgatója, volt egy főmérnök, és a gyárnak külön volt igazgatója és főmérnöke is. De hát itt még a korábbi korszakban mindenképpen kiemelném egy kiváló tervezőt, aki nem csak a hajógyárban tervezett, hanem a vállalatnak volt a fő tervezője, ez Prokop János, egy Apatinban született német származású tervező, aki hát Budapest látképét is nagyban formálta. Ő tervezett bérházakat is, bérpalotákat is Budára és Pestre, ebből is egyébként elég komoly konfliktusa volt a vállalattal. Viszont ő tervezte meg az első állandó hidat, ami a szigetre vezetett, és megkönnyítette nagyban a közlekedést.
1: Persze, hát a nagyszámú munkásnak minden nap oda kellett jutni, meg aztán haza kellett jutni.
0: Így van, hiszen a gyári munkásoknak a lakhatását azt leginkább Óbudán tudták megvalósítani, bár a szigeten is Prokop volt az, aki tervezett lakóépületeket.
1: Egy gyár anatómiája, az óbudai hajógyárunk története címmel nyílt kiállítás Óbudán. Egy hét múlva folytatjuk. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. Gyártásvezetőnk Vancsók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu felületén. Pálfi Balázs szerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket, Bak Anitát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
2: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Oroszország és Ukrajna is beleegyezett egy hétfő éjfélig érvényes 3 napos tűzszünetbe. Idehaza ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. És folytatódik a többnyire napos, koranyári idő, délután 21-27 fok várható. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvást lép életbe a szemben állók között. Volodymyr Zelenszkij kijevi államfő közölte, hogy utasította az ukrán hadsereget, hogy ne támadja meg ma a győzelem napja alkalmából tartandó moszkvai katonai felvonulást. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Súlyos vereséget szenvedett az angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választáson a kormányzó brit munkáspárt. Az eddig beérkezett nem végleges adatok alapján a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörést ért el. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök a választási kudarcok ellenére közölte, hogy a politikai káosz elkerülésére hivatkozva nem mond le pártelnöki és kormányfői posztjáról. Idehaza ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton csütörtökön lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte a miniszternek. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Nőtt az államháztartás hiánya. Áprilisban csaknem 430 milliárd forintos mínuszt halmozott fel a központi arrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az év első 4 hónapjában a deficit megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett hiány több mint 70%-a. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumok lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Az elismerést a Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság ítéli oda azoknak az intézményeknek, amelyek példaértékűen őrzik és mutatják be történelmi örökségünket. Idén is 8 pályázat érkezett be az év emlékhelye díjra, amelyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-i eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Baleset okozhatta Dudás Miklós világbajnok kajakozó halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, nem találtak olyan körülményt, amely idegenkezőségre utalna. A szakértői vélemények alapján a sportoló halálát egy balesetszerű esés okozhatta az otthonában január elején. A rendőrség az ügyben indított nyomozást lezárta. 39-29-es győzelmet aratott a címvédő Győr Esztergomban a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában. A címvédő szolnok 65-63-ra győzött a Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén, így összesítésben 3-0-ra nyerte a párharcot és bejutott a döntőbe. Ellenfele a Falkó lesz, amely szintén szoros küzdelemben 93-92-es sikert aratott, és ugyancsak 3-0-al jutott döntőbe. Major Veronika a harmadik helyen áll még Fábián Sára Ráhellel és Jákó Mirjammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a szombati folytatást. A 25 méteres olimpiai számban az eszéki sportlövő Európa bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenyében. A magyar férfi puskások csapatban a 13. helyen végeztek. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 9 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 14-18 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős, északkeleten, valamint a Tiszántúlon többnyire derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután általában 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé lehet eső. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk véget ért. Munkatársaim köztük a sportszerkesztő Szabó Szilvia, valamint a hangmester Németh László nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali fél négyig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma az Európai Élményközpontból jelentkezünk a Szervita térről. Én Kristóf vagyok, és a mai adásban itt van velem
3: Ambrus,
4: Áron,
5: Adorján,
6: Benedek,
7: Leon,
8: Toncsi
9: és Dávid.
3: A feladatunk az jogszabály megfogalmazás, az éghajlatkímélő élelmiszergazdálkodás szabályozása és az interneten való felügyelt jelenlét.
10: Az egyes képviselőcsoportok röviden felszólalhatnak, majd kérdéseket intézhetnek egymáshoz. Következzen a Szabadság képviselőcsoport árnyék előadója. Kérem, fáradjon a pódiumra és ossza meg velünk csoportja nézeteit.
11: Köszöntöm a kollégákat. Számunkra nagyon fontos, hogy a bűncselekményeket és a mindenféle negatív, másokat bántó dolgokat, információkat vagy véleménynyilvánításokat visszaszorítsuk, de mindenféleképpen ezt úgy próbálnánk elérni, hogy az embereknek a személyes információi ne legyenek túlnyomóan veszélyben, tehát ne lehessen úgy hozzáférni mindenki.
10: Köszönöm. Kérem, egy kérdés erejéig maradjon még a pódiumon. Felkérem a Szolidaritás képviselőcsoport tagját, álljon fel és tegye fel kérdését.
4: Önök szerint a szólás szabadságát fontosabb védeni, mint a kiszolgáltatott társadalmi csoportokat? Ha igen, miért?
11: Nem feltétlen. Mind a kettő egyaránt fontos, de szeretnénk megtalálni a közös érdekeket és azokat a kompromisszumokat, amik mindenkinek a javát szolgálják.
10: Most a Hagyomány képviselőcsoport következik.
5: Kedves képviselőtársak! Hisszük, hogy az internetet mindenkinek szabadon elérhetővé kell tennünk, de azt is meg kell őriznünk, hogy mindezt bárki, aki szeretné, biztonságosan tehesse, hogy mindenki élvezhesse és hozzátehesse az emberi életét. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy az internetről szóló irányelvet el kell fogadnunk, hogy...
10: Köszönöm. Kérem, egy kérdés erejéig maradjon még a pódiumon. Felkérem az Ökológia képviselőcsoport tagját, álljon fel és tegye fel kérdését.
6: Hogyan gondoskodhatunk a gyermekek online biztonságáról, ha egyesek hamis felhasználó profilok mögé bújhatnak?
5: Pontosan ezért kellene azt megoldani, hogyan lehetne a valódi személyazonossággal használni kizárólag az internetet. Erre több megoldás is lehetséges, viszont felmerülhet ugyanaz, ami a jelenlegi internetnél van. Hiába kell regisztrálni, bejelentkezni helyszínekre, ugyanúgy bárki bármikor létrehozhat egy teljesen új, hamis és ártó szándékú online profilt.
10: Köszönöm.
3: Az közösségi médián keresztül mit közvetítünk az emberek felé, erről döntünk éppen, és a szabadság gondolatmenetével próbálunk alapvetően az emberek érdekeiben dönteni. Az a kérdés, hogy mit posztoljunk a közösségi médiában. Szerintem senki se szorulhat ki a digitális térben, mindenkinek joga van ehhez.
2: Az éghajlatbarát élelmiszerekről és az online részvételről vitatkozunk. Ezeknek az alapjait szeretnénk enyhén megváltoztatni. És most megyünk a plenáris ülésterembe.
5: A zöld élelmiszerekről szóló törvényjavaslattal nem értünk teljesen egyet. Az ingyenes internetről és az adatok megadásával teljes mértékben egyetértünk, hogy biztonságosabbá és elérhetőbbé tegyük az internetet mindenki számára.
10: Ezzel a szerepjáték végére értünk. Köszönjük a részvételt! Ma mindenki személyesen megtapasztalhatta, milyen is a képviselők munkája, és hogyan lesz egy javaslatból jogszabály az EU-ban.
2: Az esemény végén visszaérkeztünk a kiinduló pontra, ahol megnéztünk még egy összefoglaló videót, valamint elköszöntek tőlünk. Nagy szerencsénkre végül mindkét jogszabálytervezetet elfogadtuk, és a játék így zárult le.
7: Túl vagyunk egy szerepjátékon. Igen, élethűre sikerült szerintem. Nektek hogy tetszett?
8: Szerintem nagyon érdekes volt az egész szerepjáték történet. Annak nagyon örültem, hogy mindenki kooperált, és mindenki komolyan vette, és mindenkinek csak ajánlani tudom.
9: Az egész játék lényege az volt, hogy a legelején 4 különböző csoportba kerültünk. Én a környezet tudatos csoportba voltam. Próbáltunk olyan törvényeket megfogalmazni, ami a környezet tudatosságban hatékony.
2: Ennek az élményközpontnak az alapvető célja az, hogy megismerkedjünk az Európai Unió jogrendszerével és működésével, ami szerintem azért nagyon előnyös, hiszen mindannyian tanulunk az iskolában, vagy földrajzból, vagy történelemből erről a témáról, viszont szerintem nagyon sokat nem tudunk róla. A hétköznapjainkat befolyásolja, rendszeresen hallunk róla, hírekben, olvasunk róla, és még az iskolában is tanítják, mégis nagyon sok tévhit kapcsolódik hozzá szerintem, és egy ilyen játék, egy ilyen szerepjáték nagyon jól betekintést ad abba, hogy hogyan működik ez a rendszer. Kipróbálhatjuk a bizottságok munkáját, láthatjuk, hogy hogyan működnek együtt a sarokpontjai az Európai Uniónak, szóval szerintem mindenképpen érdemes egy ilyet kipróbálni, hogyha valakinek kérdései vannak az EU működéséről. Én nem elsősorban a tudás miatt élveztem, hanem elsősorban a hangulata miatt tetszett nagyon. Én nagyon szeretem a vitákat, nagyon szeretek beszélni, nagyon szeretek különböző jogszabályokkal foglalkozni, szóval számomra ez egy nagyon jó élmény volt, és bár én már sokat olvastam az Európai Unióról, sokat néztem utána, még így is voltak új információk, például a bizottságok működéséről, szóval mindenképpen egy élvezetes lehetőség volt ez számomra.
12: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. minden pénteken.
13: Én a Szolidaritás csoportjában voltam együtt az adóval. Nagyon érdekes volt látni az embereknek a dinamikáját, hogy hogy vesznek részt ezeknek a törvényjavaslatoknak a átdolgozásában, vagy fejlesztésében. És szerintem is nagyon fontos, hogy erről részletesebben tudjunk, mert hát ezek a döntések minket is érnek, mert mi is Európai Uniós tagállam vagyunk, és szerintem sem elég az, amit az iskolában erről tanulunk, hanem szerintem ide mindenkinek el kéne jönnie, hogy testközelből tudjuk itt igazából megtapasztalni, hogy is működik egy ilyen döntéshozatal.
14: És mik voltak nálatok a Szolidaritás csoportban a fő szempontok a döntéshozatalnál?
13: Két részre oszlottunk egy csoporton belül. Az európai polgároknak a szempontjait vettük figyelembe, és azt, hogy az összes európai polgár megkaphassa azokat a jogokat, meg azokat a lehetőségeket, ami őket megilleti.
14: Én nagyon örültem, hogy van egy ilyen hely, ahol megtudhatjuk életszerűen bemutatva, hogy hogyan működik az Európai Unió. Egyetértek Adóval és Benedekkel is, hogy nagyon sok tévhit kapcsolódik hozzá annak ellenére, hogy az iskolában tanítják és a mindennapi életünkre hatással van, de itt ezen a helyen szerintem számomra sikerült bemutatniuk két életszerű példán keresztül, hogy hogyan megy végig egy döntéshozatali folyamat, és ennek nagyon örülök.
12: Szerintem nagyon jó volt, hogy így testközelből megláthattuk, hogy hogyan működik az Európai Uniónál egy ilyen jogszabálynak a létrehozása, és hogy miket kell megszavazni, hány embernek kell egyetértenie vele, és szerintem ez sokkal jobban bemutatja ez a szerepjáték, mint bármilyen könyv vagy film, mert itt beleélhetjük magunkat az egész helyzetbe. Én a Szabadság csoportban voltam, és mi a kérdéseket úgy próbáltuk figyelembe venni, hogy a szabadság benne legyen, és az embereknek a szabadsága és a jogaik a szabadsághoz, ez volt az első szempont, és így próbáltuk a többi döntést is meghozni, meg a kérdéseket is a többi csapathoz.
3: Én is ebbe a csoportba voltam, és az egyén érdekét kellett emiatt első számú szempontként magam előtt tartani, és például hiába, hogy egyetértek azzal, hogy az egészséges életmód fontos dolog, az emberekre nem lehet ráerőszakolni azt, hogy kötelezően így éljenek, és ezért volt olyan szituáció, amikor az ő szabadságuk érdekében ezért nem támogattam az egészséges életmódnak a kötelező vitételét.
15: Ehhez tudok kapcsolódni. A mi csapatunk az online tér szabályozásával kapcsolatban döntött, és mi azt a javaslatot vétóztuk meg, hogy elsősorban csak a nyugdíjasok kaphassanak teljes körű ingyenes hozzáférést az internethez. Egyébként ez egy elég egyhangú döntés volt, nem csak a csoporton belül, hanem a teljes társaságban. Bár én a hagyományok csoportját erősítettem többet magammal, valahogy ezt a jogszabályt, ezt a tervezetet nem tudtam annyira magamhoz kapcsolni. Szerintem ez az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályban sokkal mérvadóbb volt.
8: Én képviseltem a csapatot az élelmiszerekre szóló jogszabályban, és én úgy gondoltam bele abba, hogy az volt a törvényjavaslat, hogy a hús, a csokolád és a kávé árát duplázzuk meg, és ezzel a csapatunk teljesen az ellentétét gondolta, mivel, ha megnézzük egy országnak a hagyományait, például Magyarországét, nagyon erősen beleépült például a kávékultúra, a húsevés, a csokoládéval való sütés, főzés, és úgy gondoltuk, hogy ez teljesen abszurd törvényjavaslat, hogy ezeknek az alapvető árucikkeknek a zárát felemeljük a duplájára, és ezért a kompenzáció az lett volna, hogy a zöldebb ételeknek a vásárlását azt utalványokkal tudnák megtenni az emberek, amik teljesen ingyen vannak, de az emberek nem szeretnének sok esetben egy hosszú nap után bioételeket enni, hanem inkább egy tradicionálisabb húsos, csokoládés és hasonló ételekre vágynak, nem a bio ételekre és fogásokra.
12: Én is Dáviddal, Kristóffal és Leonnal voltam a hagyományok csoportban. Nekem alapvetően itt ez egy nagyon pozitív élmény volt, mert tetszett, hogy ahogy Titi mondta, hogy testközelben láthattuk, hogy valójában hogy folyik ez. Nyilván nem feltétlenül volt olyan, mint a valóságban, mert ez egy sokkal rövidebb, egyszerűsített változat, de azért betekintést nyerhettünk abba, hogy ez hogy folyik a való életben. Hogy a műanyag palackokról nem tudjuk lecsavarni a kupakot, ez egy mennyire hosszú folyamat volt, ami kívülről ugyan nem látszik, de nagyon sok munka és energia volt ebből belefektetve, és ez kicsit megmutatta nekünk, hogy mennyit kell dolgozni egy ilyen egyszerű dolgon. És hogy különböző csapatok, különböző szempontokat kell figyelembe vegyenek.
16: Említetted a különböző szempontok szem előtt tartását, és amikor nekünk, mint a képviselőknek a játékban meg kellett hallgatnunk a különböző embereknek a véleményét, akiket mi képviselünk, hogy rájuk milyen hatással lesznek ezek a jogszabályok, amiket megfogalmazunk, akkor is nagyon különböző, sőt szélsőséges, egymással ellentétes véleményeket kaptunk, és mindegyiknek volt igaza és gyengesége az érvelésben. Én szerintem már ott el kellett kezdenünk a kompromisszum kész megoldást megtalálni. Ti mit gondoltok erről? Könnyű volt már ott eldöntenetek, hogy melyik lesz a jó megoldás? Vagy a csapatotokkal való megbeszélés után volt egyszerűbb döntést hozni?
14: Én nekem már a legelején volt egy véleményem, amihez elég erőteljesen ragaszkodtam. Ugye a mi témánk az volt, hogy már említettétek korábban többiek, hogy meg kell emelni az olyan termékek, olyan élelmiszeripari termékek árát a kétszeresére, ami befolyásolja a körülöttünk lévő világot, tehát elsősorban ugye az ökológiát, meg az éghajlatváltozást. És egyébként a véleményem az nagyon kapcsolódott ahhoz a csoporthoz, ahhoz a frakcióhoz, amiben voltam, a Szolidaritás frakciójához, ugyanis én végig azt az álláspontot képviseltem, hogy szerintem ez túlságosan erőteljes és túlságosan szélsőséges, hogy az átlag emberekre kényszerítsünk rá változást, ahelyett, hogy a különböző nagy cégekkel, nagy élelmiszeripari gyártókkal foglalkoznánk, és az ő károsanyag kibocsátásukra fordítanánk a figyelmet. Ez nagyon illik a Szolidaritás csoporthoz, és számomra igazából nem nagyon befolyásolta az a megbeszélés, amit mi tettünk, meg a különböző érdekcsoportok megszólalásai sem befolyásolták a véleményemet. Egy-kettő az ráerősített, de nem nagyon volt olyan, ami elbizonytalanított, szóval számomra ez nem sokat segített, hogy meghallgattuk az átlag embereknek a véleményét.
1: Válaszutak, rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
14: Szerintem itt a legfontosabb, amit megtanulhattunk, az, hogy mind a politikában, mind a döntéshozásban nincsen, hogy valami fekete és fehér, és valami nagyon egyszerűen megfogalmazható. Minden törvényjavaslat, mind a kettő törvényjavaslat, amit a legelején elénk terjesztettek, az két egyszerű mondatból állt. És amikor én ezt a két egyszerű mondatot elolvastam, akkor eszembe jutott, hogy igen, ez jogos, de... És elkezdtem felsorolni fejben, hogy erre nem gondoltak, erre nem tértek ki. Két mondatban nem lehet belesűríteni egy olyan döntést, ami az egész Európai Unió minden polgárára ráhatással van. Hiszen meg akarjuk központilag emelni a kávénak, a csokinak, a húsnak az árát, akkor nem gondolunk azokra az emberekre, akik ezeket adják el, akkor nem gondolunk a demokráciára, hiszen miért befolyásoljuk mi a piacot, hogy mi mennyibe kerüljön, nem gondolunk arra, hogy egy átlag ember ezt meg tudja fizetni, azt gondoljuk, hogy egyenlőséget teremtünk, de közben a gazdagoknak ugyanúgy könnyű lesz a hozzáférés, a szegényeknek nem, valakinek a diétájához kell esetleg a hús, valaki rengeteget dolgozik, ezért kávézni szeretne, és nagyon-nagyon sok mindenben nem gondoltunk bele, és ezek még csak az első pár gondolat, ami eszembe jut. És szerintem azért is jó, hogy ezeket ilyen nagyon leegyszerűsítve tették elénk legelőször, mert így rögtön rálátást kapunk arra, hogy egy alapötlet az mindig fontos, de utána azt még nagyon-nagyon sokszor kell módosítani ahhoz, hogy mindenkinek megfeleljen. És amikor mi már a harmadik vagy második módosítást raktuk bele, akkor sem volt még tökéletes, de már jóval közelebb kerültünk a végeredményhez. Ahhoz, hogy tökéletes legyen, ahhoz, sőt, szerintem nem is lehet elérni a tökéletes, de tegyük fel, hogy el lehet, ahhoz, hogy tökéletes legyen, szerintem még 4-5 módosítás minimum kellett volna bele is kiegészítés. Szóval szerintem ez egy nagyon jó rálátás innen. Ahogy Adó említetted, nekem is eszembe jutott, hogy nem gondoltak nagyon sok mindenre. Én abban a munkacsoportban voltam, amely azzal foglalkozott, hogy az internetet hogyan kellene átalakítani, hogy mindenkinek biztonságosan elérhetővé váljon. Nekünk két cikkből állt az előterjesztett törvényjavaslat. Az első arról szólt, hogy mindenki kaphasson olyan eszközt, amivel elérheti ingyenesen az internetet, ezzel nevelve a demokráciát és az internetes elérhetőségét mindenkinek. A második pedig arról szólt, hogy kötelezővé tegyük a bejelentkezést az internet használata során valódi személyazonossággal, ezzel elkerülve a bántalmazásokat, a dezinformációt és a különböző bűncselekményeket. És ennél a második cikkeinél nálam felmerült, hogy például aktivista csoportok például így lehet, hogy elhallgatnák, mert ők azért tudnak kimondani dolgokat, mert nem lehet utánkövetni, hogy ők valójában kicsodák, ezért megmerik mondani. De amint már névvel tesz közzé valamit, kétszer is meggondolja, hogy mit fog mondani, és ugyanez igaz a pozitív oldalára is, ezért szűnt volna meg nagyon sok bűnözés.
13: Én is az internetes csoportban voltam, és ott a két előterjesztés ugye az volt, hogy ingyenes hozzáférés legyen az egész Európai Unióban, a másik meg, hogy mindenki felfedje a személyazonosságát, mert így sokkal belátható információkat fogunk találni, és mindenki súllyal fog írni mondjuk kommenteket, mert akkor már is a másik internetező utána tud nézni, hogy pontosan ki is ő. És ezeket az előterjesztéseket aztán később finomítottuk a mi álláspontjaink szerint, hogy az ingyenes hozzáférés csak az idősebbeknek járjon, ezt nem szavaztuk meg, és hogyha ezt megszavaztuk volna, az annyiból lett volna jobb, hogy mint Adó is mondta, nagyon sok pénzbe is kerül egy ilyen hálózatot kiépíteni egész Európában. Viszont nem csak az idősek nem tudnak hozzáférni az internethez, ez nem feltétlenül kor kérdése, hanem például a szegények sem tudnak hozzáférni az internethez, és a két módosító indítvány még az volt, hogy akik csak keresgélnek az interneten, és nem raknak ki véleményt és bejegyzéseket, azoknak nem kell felfedniük a teljes személyazonosságukat, a teljes kilétüket, hanem csak azoknak kell, akik tényleg véleményt formálnak és kiraknak ilyen bejegyzéseket. A harmadik meg az volt, azt is megszavaztuk, a másodikat is megszavaztuk, ezt is megszavaztuk, és a harmadik, amit szintén megszavaztunk, az pedig az volt, hogy a 18 éven aluliak egy biztonságosabb és korlátozottabb internet használatot kapjanak. Nagyon érdekes volt, hogy 100%-os volt az egyetértés végül, mert megbeszéltük, hogy miért lennének ezek a javaslatok érdemesek a törvénybe.
17: Ti hogy éreztétek magatokat a játék alatt?
13: Nagyon jó volt látni, hogy egy demokráciában élünk, és ez egy picit meg is nyugtatott engem, mert, mint említettük, sok dezinformáció terjeng az Európai Unióról, meg az Európai Unióban bármiről, és tényleg jó volt látni, hogy ennyi szűrőn átmegy egyes törvény, és hogy nem csak így egyről a kettőre hozzák ezeket, hanem hogy ilyen átgondoltan születnek ezek a törvények. Jó volt látni.
7: Én is élveztem, ez egy egészen új élmény volt számomra is. Nem gondoltam, hogy ennyire interaktívan tudunk ebben részt venni és belehelyezkedni ezekbe az adott szituációkba. Elgondolkodtam azon, hogy esetleg visszajövök majd még egyszer egy másik társasággal, akiknek szintén érdekes lehet ez.
18: Én amikor megtudtam, hogy jövünk, nem annyira tudtam elképzelni itt pontosan mi fog történni, és hogy ezt az egészet hogyan próbálják nekünk így bemutatni, de amikor ideértünk és elkezdtük ezt az egész játékot, akkor elkezdett az egész érdekesebbé válni, és nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz, és hogy ilyen interaktív. Nekem a legérdekesebb az volt, amit amúgy Benedek is mondott, hogy mennyire sok idő, amennyi idő alatt meghozzák ezeket a törvényeket, és az így dolgozók elmondták, hogy ez, amit mi játszottunk, ez majdnem egy olyan 2 óra volt, és egy törvénynél ez akár eltartott hónapokig, vagy évekig is.
19: Én nagyon jól éreztem magam ez alatt a szerepjáték alatt, és nagyon örültem, hogy jó páran egy frakcióba kerülhettünk, és együtt dolgozhattunk, és nem kellett egyedül lennem idegenekkel, és hogyha legközelebb a hétköznapokban valami miatt idegeskedek, bármilyen szabály vagy törvény miatt, akkor majd végig gondolom, hogy mások ezzel mennyit szenvedtek, mennyit dolgoztak ezért, és mennyi energiát belefektettek, hogy ez létrejöjjön. És lehet, hogy egy adott dolog csak nekem nem tetszik, de annak a több millió embernek pedig igen.
12: Én nagyon élveztem ezt a játékot, mivel azelőtt én még sosem gondoltam bele, hogyan működhet az Európai Unió, és így a játékon keresztül, bár egyszerűsítve, de láthattam, hogy milyen jogszabályokat hogyan lehet megszavazni, hogy mennyi szűrésen kell, hogy átmenjenek, és hogy hány embernek kell, hogy ezt mind megszavazzák, és hogy egyetértsenek vele. Mert ezek mind nagyon fontosak, és szerintem nagyon jó, hogy ez a központ itt van, mivel rengeteg ember nem gondol bele, hogy hogyan jönnek létre a szabályok.
14: Én nagyon örültem, hogy van egy ilyen központ, ahol élethűen egy példán keresztül bemutatják, hogy hogyan is működik az Európai Uniónak a törvényhozása. Képviselők szerepébe képzelhettük magunkat, és ezzel a példával megértettük, hogy hogyan is működik a napjainkat rendkívül befolyásoló szervezet.
1: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma az Európai Élmény Központba látogattunk el. Én Adorján vagyok, és a beszélgetésben itt volt velem
7: Kristóf,
16: Ambrus,
18: Áron,
13: Benedek,
14: Leon,
12: Toncsi
8: és Dávid.
1: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, és hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcaston, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adás szerkesztette Mohács Edit, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.
20: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: a Kossuth Rádió Bácsalmáson, FM 95. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Osztia Zoltán vagyok, a Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia plébánusa, a mai este házigazdája. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy vendégem ma Tokodi Ilona, Kossuth díjas, világhírű mesterművész. Beszéljünk arról a csodálatos életútról, talán a gyermekkortól, családi indítatástól kezdve egészen napjainkig. Hát ezt, igen, megbeszéltük ezt itt a adás fölvételhez, hogy akkor maradunk itt egy pár napig. Nagy vonalakban. Mi az életútnak ez a csodálatos íve?
2: Azt gondolom, hogy Istennek célja volt velem, és nem volt véletlen, hogy a tanyasi iskolába születtem, édesapám tanyasi csodálatos tanító, és ott segített neki édesanyám, és ez nem véletlen, hogy én abban a környezetben kezdtem el zenére odafigyelni. Édesapám kaptam egy Orion rádiót, és szinte mindenféle zenét hallgattam. Tényleg népdaltól kezdve, komoly zene, szimfonikus, opera, operett, magyar nóta, és észrevették a szüleim, hogy hát hangom is van hozzá.
1: Országnak melyik pontja ez?
2: Szeged. Tápékutasi iskola, és ez a, úgy szoktam mondani, Tiszántúl. Nem a Dunán, hanem a Tiszántúl. És ez egy csodálatos környezet volt, ez egy gyönyörű természeti környezet. Édesapámnak volt a szolgálati lakása, amiben benne volt az iskola is. És én ott nagyon sokat tanultam. Úgy tanultam meg írni, olvasni például, hogy bejártam, mert ugye édesanyám is segítette az első kettő tagozatot, ő vitte, tanította a gyerekeket írni, olvasni, és én odafigyeltem. És apám nem szerette volna, mindig mondta, hogy majd időben, mert az a tanár, akihez hozzákerül, meg fog őrülni, mert ugye a gyerek már tud mindent. Hát nem, én már 5 évesen már olvastam Grimm meséket, Benedek Elek meséket, és hát aztán jött a nagy szerelem, a zene, és elkezdtem énekelgetni. Jöttek a fellépések, az iskolai fellépések. Édesapám nagyszerű komédiákat írt, úgyhogy együtt játszottak a szülők, hétvégén meg a gyerekek. És úgy gondolom, hogy én nagyon hamar megszoktam ezt a színpadi életet, hozzászoktam, és nagyon megszerettem. És alig vártam, a mai napig is az van, hogy nem szeretek várakozni. Tehát a mai napig is egy fellépés előtt, hogy engedjenek oda, mint a versenylóban van egy ilyen érzés, hogy engedjenek oda engem, mert én úgy szeretném elmondani, hogy én szeretek énekelni, szeretem a muzsikát, és hogy engedjétek, hogy az embereknek elmondjam. Ott a rádió volt a legjobb tanulás, aztán utána édesapámot ugye nyugdíjazták idő előtt, mint engem, de hát ez egy sors, ez egy érdekes sors. Én örököltem ezt is az édesapámtól, nem csak a muzikalitást, ő csodálatosan hegedült, megtanultam egy picit hegedülni, csak tanna abba hagytam, mert türelmem nem volt hozzá, hogy mindig hamis volt.
1: Édesapa állt legközelebb hozzád, és te ő hozzá?
2: Igazából igen, mert én őt utánoztam, nagyon jó példát mutatott mindenben, reggel fölkelt, és elkezdett tornászni. És én utánoztam, és a mai napig ez van bennem, és kaptam egy olyan férjet, akinek ugyanez a szokás, hogy reggel tornázunk, jogázunk, és csak utána kezdődik az élet. És ez egy nagyon jó dolog. Az ember fizikus komára is oda kell, hogy figyeljem, ugye én színpadi ember vagyok, nem mindegy, hogy hogy nézek ki. Ez nem csak külsőség. Ez egy ilyen belső igény. Ez egészség. Azt érzem, hogy mire végzek ezekkel a gyakorlatokkal, magamba szívom az oxigént, felébredek, működik a vérkeringésem.
1: Éptesben épp lélek.
2: Igen. És akkor utána jön csak a szellem, utána természetesen közben én komoly zenét hallgatok mindig, bekapcsolom a rádiót. Hála Istennek nálunk van 2 csodálatos adó, ahol komoly zenét lehet hallgatni. És én nagyon-nagyon szeretem, a mai napig mondanak újat nekem, tehát azt gondolja az ember, hogy hát egy idő után már mindent ismerek, olyan nincs.
1: Kibontakozás további állomása?
2: Igen, további állomása a következő, amikor felvettek engem, a 6.-7. lehettem, felvettek a Petőfi telepi iskolába, mert apukám beköltözött Szegedre, a nagymama jó voltából, mert ő vette a házat, eladta mindenét, és ő már látta előre, hogy itt a kislánynak tanulni kell, meg előbb-utóbb vége lesz ott a tanyasi életnek is, amit az apukám nagyon sajnált, meg én is.
1: Hát mert a természetben azért, hogy szép természet, hát most, ott van a jó Isten keze nyoma.
2: Ez pontosan.
1: Az Isten élmény.
2: Tehát kiment mentem, és a négy évszakot végigélveztem. Virágokkal, bokrokkal, fákkal, amiket az édesanyám meg a drága édesapám ültetett. Tehát ez egy külön élmény. Meg volt minden. Állatok persze, kis állatok. Jaj, csodálatos volt.
1: És egy művész lelkét ez formálta a gyerekkortól.
2: Nagyon.
1: Hát, szóval Szeged.
2: Aztán észrevették, hogy hát én nem beszéltem semmit, se pláne meg voltam rémülve, mert olyan tantárgyak voltak, például az orosz, ami nekem idegen volt. Hát én nem tanultam a tanyasi iskolában, apámtól azt, hogy már ne várják, hogy ő, aki németül meg latinul tanított engem, ez már neki nem fért bele. És akkor most mi lesz az orosszal? Hát semmi, kaptam olyan tisztességes és rendes tanárokat, mai napig hálás vagyok nekik, mert velem másképpen bántak. Látták, hogy igyekszem, látták, hogy próbálom behozni az, ami elmaradt. És a szorgalmat, meg az igyekvést, meg látták, hogy nem is vagyok butuska. És 4-est adtak például oroszból, ami nekem egy óriási dolog volt, tehát semmit nem tudtam. Ott elvégeztem a tosok 2 általános iskolát, de közben mondta a tanárnőm, hogy kislányom, jó lenne, ha felvételizni a Tábor utcába, a zenéskolába, hogy tanuljál szolfést meg zongorázni. Jött a felvételi vizsga, mert azért ott is volt felvétel. Mit énekelek? Tenoráriákat. Összeszaladt az egész iskola. Hogy kislányom, nem tudsz valami, ami hölgyeknek szól? Ja, mert a pillangok is lesz, hogy nagy állját elénekel. Fölvettek, nem szaporítom a szót, fölvettek. Utána következő volt, amikor felvettek engem a konzervatóriumba, Tömörkény Zene gimnáziumba. Ez egy csodálatos gimnázium volt, csodálatos tanárokkal. Mindenkitől tanultam. Tehát az, hogy ott olasz volt például a kötelező, természetesen maradt az orosz is, de az nem volt gondom, mert ott is egy nagyon kedves tanárt, ki megértette, hogy hát én nem állok ott, ahol a többiek. Velem másképpen bánt, 3 év for az nagyon sok.
1: Az olasz viszont annál fontosabb volt a későbbiekre
2: nézve.
1: Az olasz
2: nagyon fontos volt. És én annyira szerettem azt a nyelvet, úgyhogy, és akkor ott találtam egy nagyszerű osztályfőnököt, aki azt mondta, hogy na akkor most menjünk. Kórus, én megnyerettem a kórussal sorra iskolai versenyeket.
1: És aztán mellette. Már jött a további, továbblépés, felső.
2: Mi amíg fovoláztam, mert muszáj volt. Aztán jött a zeneakadémia, ahol az én drága tanárnőm a Berdál Valikának a ruhájában énekeltem, felvételiztem, nem volt annyi pénzük a szüleimnek, de én ezt észre se vettem. Átalakították rám a tanárnőmnek a ruháját, csodálatosan sikerült a felvételi vizsga, elkezdtek tapsolni fönt megint. Lukács Miklós azt mondta, kiürítettem a termet, hogyha még egyszer ilyen előfordul, hát nem fordult azóta ilyen elő, hogy a felvételi vizsga után így elkezdjenek tapsolni. És felvettek, ott is nagyszerű tanáraim voltak a zeneakadémián, és már a másodikos koromban, akkor már a televízió Kodály énekversenyén jelentkeztem. Mondta a tanárom, hogy jelentkezni kell. És erre a mai napig nagyon büszke vagyok. Nem lehet időben elkezdeni a mikrofonnal való barátkozást és a kamerával való barátkozást. Tehát a mai napig, ha meglátok egy mikrofont, vagy meglátok egy kamerát, nagyon
1: semmi
2: szeretem.
1: Gond. Nem, hogy gond nincsen, hanem végig. És aztán elindult egy világkarrier.
2: Nagyon hamar
1: nagy
2: elindult. Nagyon-nagyon hamar elindult.
1: Mik az állomásai?
2: Hát az első nagyon érdekes volt, a Mikó András, aki nagyon szeretett engem, még felléptetett engem, mint főiskolás. Beküldték a rádió felvételeimet, már akkor rádió felvételek készültek, mint főiskolás. Tehát ez elképesztő volt, hogy megnyertem egy versenyt, utána a következő évben még egy versenyt, és ez elég volt ahhoz, hogy az egész ország, meg mindenki megismerje. Ferencsik János elindított engem. És volt egy pozsonyi énekverseny, tehát azért mondom, mert az volt a kulcs, ahol bekerültem a döntőbe, annélkül, hogy én tudtam volna, mert a felvételeim alapján kerültem be, úgyhogy mikor András, mikor hazajött Pozsonyból, azt mondta, a kislányom, bravo, bekerültél a döntőbe. Mondom, milyen döntőbe, tanár úr? Azt mondja, hát a pozsonyi ifjúsági versenybe. És akkor ott feléptem, ott hallott engem a berlini Staatsoper és a bécsi Staatsoper igazgatója, és ez egy nagyon fontos állomás volt, mert ott elkezdtem tőle megkérdezni a bécsi Staatsoper igazgatója. Természetesen mi az a szerep, amit tud? Mondom, van olyan szerep, amit két nyelven tudok, hát a bohém élet, meg a bohém élet. Olaszul meg magyarul, én megtanultam főiskolás koromban. És akkor következő évben kaptam egy szerződést a bécsi Staatsoperba, ez volt 79-ben. Ott debütáltam Franco Bonisolival, ő volt a tenorom, és hát attól kezdve elindult egy őrületes, tehát fantasztikus karrier tényleg. Akkor azért az nagy szó volt, hogy kiengedtek.
1: Hol mindenhol léptél föl.
2: Hát, ami nagyon, megint és, nagyon fontos, megint Bécs.
1: És kikkel, még az is nagyon fontos.
2: Na, ez most a Bécs, ha Bécsnél maradunk, mert ez nagyon fontos. 81-ben, éppen most néztem meg, a José Carrerassal énekeltem, egy koncertszerű, több koncertszerű előadást, a Alévi és Zsidónő című operának a címszerepét énekeltem, és ő volt a szerep szerint az én apám, és a nagyapám pedig Cesare Siepi, tehát egy ilyen őrületes bandával fellépte, ezért ez nem volt semmi.
1: Hány éves voltál akkor?
2: Akkor voltam, várja, 26. Tehát elképesztően egész korán, nagyon-nagyon korán kezdődött ez az egész, és úgyhogy a Hozé nagyon megkedvelt engem, már az első próba után félrehívott, és azt mondta, a Bohém életet tudod, és énekelted? Mondom, igen, és itt debütáltam azzal. Jó, és van kedved velem énekelni? Hát mondom.
1: Jaj.
2: És fölment a direkcióra, és mondta, hogy megtalálta a Mimit, mert ő választhatott, mint Placido Domingo is választott. Megtalálta a Mimit, aki abban az évben még két Bohém életet énekeltünk a Bicsi Stadtsoper színpadán, és ehhez majd egy sztori is jön majd később. Nagyon összebarátkoztunk, ő már rögtön azt érezte, hogy te, nekem olyan vagy, mint a zenei testvérem. Mondom, én is azt érzem. Tehát egyszerűen, amikor énekeltünk, együtt lélegeztünk, együtt muzsikáltunk, rendkívüli muzsikus ő. Ezért az igénye olyan, hogy nagyon szereti a tanult zenészeket természetesen. Na, jön az előadás májusban, az első előadás, jön a próba, mert ez az érdekes. Össze-vissza próbáltunk akkor, hogy első felvonás után negyedik felvonás, aztán második felvonás után harmadik, hát az mindegy, nekem, engem nem zavart, de a próbaterem az nem úgy volt, nagyságok ott voltak, tehát a méretek ott voltak, de nem volt forgószínpad. Második felvonást a szinte koncertszerűen énekeltük, mert nem volt forgószínpad, mert rá kell lépni, és akkor az oda forgat, ahova kell, de jött az előadás. Ja, és a próbán még azt mondta a rendező asszisztens, hogy bocsánat, ezt nem kell próbálni, mert a művész úr tudja, hogy mi van itt. Ő megfogja úgyis a kezedet, ne félj. Mondta, én elfélek. Jött az előadás. Első felvonás minden gond nélkül lement. Ott úgy ment, hogy csak egy szünet volt. És az első meg a második egyben volt. És a első felvonás után nem volt taps, semmi, folyamatosan bezerelték gyorsan a forgószínpadot, odatolták, és már indult is forgószínpad. Hát én, jó, hát szerepeltem már, énekeltem a forgószínpadon Pesten is, de hát azért ez félelmetes volt, mert nagyon gyorsan forgott. És a Hozéval, hogy ráugrottunk, és nem az a lényeg, hogy ugye minden darabban van a Bohém életben a főkötő, ami nagyon fontos. Az Otellóban a keszkenő, ami nagyon fontos. Úgy látszik, hogy velem a kellékek azok nem mindig stimmelnek, nem mindig szeretnek a kellékek engem. Azt mondja a Hozé, második felvonás, ott kell megvenni neki az én főkötőmet, ami szerepel a második felvonás, mert rá is kérdez a Marcello, az ő barátja, hogy akkor mondd meg, hogy mit vettél te a Miminek, mondd Rodolfo. Itt van a főkötő, és akkor én is meg szoktam mutatni, az a játszok, meg minden. A Hozé végig káromkodott, bocsánat, magyarul nem, olaszul, németül és spanyolul. De nem mondott csúnyákat, csak olyan mérges volt. Szóval nem találom ezt a hülye főkötőt. A fene egyem, hova tették közben? Előadás közben? Tényleg? Mert annyi időnk volt, hogy keres. És közben keringtünk körbe-körbe. Mondom, én nem tudok segíteni, fogalmam sincs, hogy hol van a főkötő. Oda kellett volna nyúlni, kiderült, hogy ez valakinél volt, csak ő erre nem emlékezett, hogy kinél volt a főkötő. Na mindegy, leülünk a bohémek, leülnek, bemutatkozás, minden bemutat a Rodolf engem, hogy én Mimi. És akkor elérkezünk ahhoz az ominózus ponthoz, amikor a Marcello megkérdezi, hogy és mondd csak, Rodolfo, mit vettél te ajándékba, karácsonyi ajándékba, Miminek? És az volt, hogy ő lebukott, mert ő neki nem kell semmit sem mondani, mert azt tőlem kérdezi. És nekem kellett egy két oldalt végig énekelni, úgyhogy a Hozé így lebukott elébem, és rázta a nevetést. Na most sajnos én is nevetős vagyok. És úgyhogy elkezdtem, hogy...

0: szerencsém volt, azt szerintem a Jóisten a tenyerén hord engem. Valami probléma lett az első szereposztás szoprányával, és akkor hát az Ottosenk azt mondja, hát itt van az Ilona, hát azt mondja, Placido, akkor próbálj. Bemutatkoztunk egymásnak, és elkezdtünk próbálni, és én soha nem fogom elfelejteni, és büszkes vagyok rá, hogy amikor elkezdtem énekelni, ámulva egymásra nézett az Ottosenk a rendező, és Placido Domingo.
1: Kerekedett a szemük.
0: Kikerekedett a szemük, és a Placido utána persze, amikor megvolt a próba, azt mondja, te figyelj, hol énekelsz? Mondom, hát budapesti státszopernek vagyok az állandó tagja, de mondom, mindenütt énekelek, ahova elengednek. Azt mondja, jó. A főpróba után van kedved neked? Ott föl kell vennem egy lemezfelvételt, és hogy van kedved eljönni. Mert utána Linzingben lesz egy nagy fogadás a tiszteletemre. Tehát engem már rögtön beavatott abba, hogy ő hogy csinálja a lemezfelvételt. Utána milyen nagy társaság, egy 20 ember ott volt, érjenezve, és ő maga mellé ültetett. Tehát egyszerűen egy olyan tiszteletet éreztem rögtön iránta, aminek aztán meg is jött az eredménye, mert amikor 86-ban, ez volt 84-ben körülbelül, 86-ban be kellett ugranom valaki helyett, azt hiszem pont a Mirella Fréni helyett a Deutsche Operba, hát nem volt probléma. Meg előtte, azt hiszem pont előtte, még itt Pesten is énekeltem, és azt írta Mihály Andrásnak, úgy énekelem el az Aidát, a Radamest, hogyha az Ilona Tokodi lesz az Aida. Ki voltunk tűzve, és attól kezdve mindenfelé vitt engem Amerikába is.
1: Akkor azért a magyarságra te nagy dicsőséget hoztál. Ez a hazaszeretet, a magyarságunk szeretet, és annak a képviselete az a te pályádnak a része. Így van?
0: Abszolút így van. Sőt, amikor ugye koncertturnékra hívtak meg többször is engem Japánban, én megmondtam az én drága menedzseremnek, japán menedzseremnek, hogy nagyon szívesen, de a cappella szeretnék énekelni, mindig úgy szeretném kezdeni a koncertemet, hogy egy gyönyörű népdalt elénekeljek, és van, amikor kértek még többet, és annak volt talán legnagyobb sikere.
1: A japánok amúgy is szeretik a mi zenénket, kultúrát. És melyik volt az a népdal?
0: Elindultam szép hazámból, hát ez volt az édesapámnak a kedvenc, amit az édesapámtól tanultam meg, aztán a másik a Sitári volt, de ez volt az, amit mindig énekeltem, mert nekem mindig honvágyam volt, és ezt valahol nem lehet elmondani, mert a mai embereknek nincs honvágya, mindegy, itt lépnek, ott, tehát mindegy, hogy hol van, nekem nem volt mindegy.
1: Ez milyen nem, tényleg nem az, hogy mindegy. A szülőföld, és milyen szép a magyar nyelv, szóval,
0: amik
1: hord minket, formált minket, azonosak vagyunk vele, tehát a szülőföld milyen meghatározó, bárhova kerül is az ember.
0: És a hazafiság, ez egy nagyon érdekes, most mondok egy példát, hogy amikor az Aidát énekelem, az Aidában van egy csodálatos, egy ilyen honvágy, harmadik felvonásban van egy honvágyról szól tulajdonképpen. És én mindig arra csodálatos kis tanyasi iskolára emlékszem, most is látom magam előtt, hogy amikor azt énekelem, akkor én azonosulni tudok az Aidának az érzéseivel, mert ez a honvágy, én akkor a Verdi szíve dobok bennem, de azt a kis tanyasi iskolát azt érzem magamnak, és ez valahol mindig ez van.
1: Szülőföld.
0: Igen.
1: Gyönyörű. El vagyok keseredve, mert nagyon megy az időnk, még egy történetre van talán lehetőségünk.
0: Elmesélnék egy Placido Domingos történetet. Mondom, amit említettem, hogy nekem a kellékekkel mindig bajom van. Tehát a Miminek a főkötőkkel, a Desdemonának pedig hát a keszkenő, vagyis a zsebkendő. Madridban, és itt van még egy csavar, Madridban beugrottam, akkor már énekeltem a Domingóval többször is Desdemonát. Tehát ez nem volt probléma. És oda beugrottam, és méghozzá egy olyan érdekes előadás volt, ahol a királyi pár ott volt, de most nem a páholyba kérték az ő páholyukba, hanem a hetedik sorba ott ültek elől a királyi pár, Juan Carlos. És minden rendben lement, jön az utolsó felvonás, építettek egy olyan színpadot, ami a zenekar felé lejt. És oda tették, szinte a zenekarba belerakták a párnát. Egy ilyen hosszú, hengeres párnát. Na most, mivel nem tudtam próbálni, mert beugrok, de nem az én hibám, ez kiderült, hogy neki ki kellett volna feszíteni azt a csodálatos hengeres párnát. Na és a következő, én már túl vagyok minden, elénekelek mindent, hátrahanyatlok a kezemmel, mert én mindig úgy szoktam meghalni, ráesett a kezem a párnára, és attól a párna elkezdett elindulni, de így, hogy és megérkezett a bőgősöknek a fejére. Én ottan, mint halott, nem mosolyoghatok, nem sírhatok. Amikor befejezte, Domingos nagy nehezen elénekelt az utolsó áriáját, rám borult, és zokogtunk együtt, de nem zokogtunk, sajnos nevettünk.

0: Hát csodálatos élet, csodálatos lehetőségek, köszönöm. És a magyarságunknak és a igen. magyar művészeknek egy csodálatos híre, neve, ami tőled származik.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A mai vendégem Tokodi Ilona, Kossuth díjas, világhírű mesterművész, nemzetünknek az egyik büszkesége. Róla a művészetről, zenéről, magyarságról és nagyon érdekes történetekről beszélgettünk. Köszönni a figyelmüket az este mai házigazdája, Osztier Zoltán. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lép életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Súlyos vereséget szenvedett az angliai tanácsi, illetve skóciai és walesi parlamenti választásokon a kormányzó brit munkáspárt. Az eddigi adatok alapján a Nigel Farage vezette radikális EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörést ért el. Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök a kudarc ellenére közölte, hogy nem mond le. Idehaza ma alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Már az alakuló ülés napján megválasztják a miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Az emlékhelyek napján ma nyílik meg az Egri várban a török fürdő kultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István vár múzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is. Akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot. Sport. A labdarúgó Magyar Kupa döntőt játszik ma a Ferencváros és a Zalaegerszeg a Puskás Arénában. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Végül az időjárásról. Jelenleg 9 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 14-18 fokot mérnek. Az ország nagy részén változóan felhős, északkeleten, valamint a Tiszántúlon többnyire derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé lehet eső. Kedves hallgatóink, most 1:03.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
2: A sportriporter előtt mindig nyitva áll a világkapuja. De mit ér vele az, akinek három nap után már csillapíthatatlan a honvágya? Azért Debrecenből Szegedig hamar elmerészkedett. A foci iránti oldhatatlan szenvedélye vezette mindig. 40 év alatt mintegy 1500 futballmeccsről, számos kézilabda meccsről, világbajnokságról tudósított a világ minden tájáról. Kivált nagy szakértelemmel kommentálta az olimpiai aranyérmeket, de a közélet sem hagyta sosem hidegen. Végül mégis itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itten, neve is van, Budapest. Köszöntöm Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, életműdíjjal és a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjával elismert Vas István Zoltán, sportriporter, újságíró, rádiós. Itt vagyunk Csolnokon, a házadban. Nagyon kellemes út vezet ide, de milyen kellemes út vezetett benneteket ide? Mióta laksz Csolnokon?
3: Amikor Dorkával összekerültünk a feleségemmel, akkor én Pécelen laktam, és ott éltem a féllegény lakásba a vállásom után. Ez az ház, ahol most itt beszélgetünk, ez részint a szívünket megrezegtette, részint pedig anyagilag is elérhető volt. Hát így kerültünk ide.
2: Hát nagyon szerénynek néz ki kívülről, egyáltalán nem hivalkodik, ez jellemződ.
3: Semmiféle kimódoltság nincs benne, így alakult. Nagyon fontos kérdés volt, hogy kutyát lehessen tartani. Az egész úgy kezdődött, hogy én budapesti lakos voltam persze, és emlékszem rá, hogy indultam Zalaegerszegre közvetíteni valamilyen mérkőzést. Mentem le az autóhoz, és az autó mellett egy csapzott kóbor kutya állt. Hát mondom, te meg mit keresel itt? És akkor láttam, hogy nagyon fáradt és véletlen éhes is. Felmentem a lakásomba, hoztam neki egy kis ételt, meg vizet, és azt mondtam, hogy hát Isten áldjon nekem, mennem kell, nem tudok tovább törődni veled. Hazajöttem, úgy képzeld el, hogy várt. És akkor azt mondtam, hát pajtás, ha így alakult, akkor gyere, fölviszlek.
2: Ez a kutya, aki kint várt engem, vagy legalábbis rögtön ottan köszöntünk egymásnak, ez nem az a kutya?
3: Nem, nem. Ők már régen nem élnek, ők már a égis vadászmezőkön kergetik a macskákat.
2: Na de hát vannak más vidékek is, és menjünk vissza az időbe, hiszen Debrecenből való vagy, és gondolom, hogy onnan való a család és a felmenők. Aztán majd, hogy jön Szeged, azért az érdekelni fog engem, mert hiszen Debrecenben is van fontos egyetem, jó is, és mégis Szegedre mentél, de maradjunk még egy kicsit otthon. Kik a szülők, kik a felmenők, akikre hát nyilván nagyon jó szívvel emlékezel.
3: Édesapám református lelkész volt, ez nem okvetlen volt előny bizonyos korszakokban. Nagyon különös karrier volt az övé. Én apámhoz hasonló műszaki beállítottságú és tehetségű emberrel kevéssel találkoztam. Eredendően mérnök akart lenni. Ők pápán éltek, és az én nagyapám egy egyszerű kis hivatalnok volt, és akkor a műegyetemen egy körzőkészlet annyiba került, mint az ő havi fizetése. És azt mondta, hogy fiam, végtelenül sajnálom, de nem tudom egyszerűen anyagilag megengedni magamnak, de szeretnélek tovább tanítatni. És akkor még pápán működött teológia. Apám a teológiára jelentkezett, és így lett református lelkész. Aztán a pályafutását ő tulajdonképpen Bárándon kezdte. Báránd egy falucska, Püspökladány mellett, Hajdú-Bihar megyében, és itt ismerkedett meg az édesanyámmal. És itt házasodtak össze, aztán hát a sors dobálta őket, ahogy a magyar történelemben oly sokak számára ismerős, hol ide, hol oda.
2: Hát meg egyébként is a lelkészt mindig rakosgatják egyik helyről a másik, a hivatáshoz tartozó dolog. Na és milyen volt ez a debreceni élet? És még egyszer kérdezem, hogy aztán miért, vagy hogyan vágyottál el Szegedre? Mert Szeged tudom, hogy aztán nagyon fontos város lesz.
3: Szeretném hozzátenni, hogy Debrecen azon túlmenően, hogy ott születtem, hát nem sok kapcsolatot ápolt velem, vagy én vele. Nagyon szeretem a várost, nagyon tisztelem a várost, mindig utána lapozok az újságba, ha Debrecenről szóló hírek vannak, de igazából nem sok közöm van hozzá. Én Kunmadarason nőttem fel, nyakas kunok lakják, csak úgy, mint Kunhegyesen, és onnan kerültem a karcagi gimnáziumba, és amikor választani kellett, hogy melyik egyetemet válasszam, én orvosira akartam menni, töredelmesen bevallom. És a gimnázium igazgató, aki elég balos ember volt, azt mondta apámnak, hogy nézd, a fiadat, amennyiben orosz történelem vagy orosz szakos tanár lenne, akkor javaslom, aláírom a továbbtanulási kérelmét, amennyiben nem, akkor nem írom alá. Szóval ez egy egyszerű zsarolás volt. És Szegeden volt orosz történelem szak. És én oda jelentkeztem. A legnagyobb elképedésemre származásom ellenére, hiszen én úgynevezett X-es gyerek voltam, tehát ugye nem a proletáriátushoz tartoztam, én a féle X-es értelmiségi voltam. Csodák csodája, mégis felvettek. Azért vettek fel, mert a röplabda csapatnak szüksége volt játékosra.
2: Ilyen az amerikai filmekben szokott lenni.
3: Szegeden pedig volt orosz történelem szakon fölvétel. Hát elmentem Szegedre felvételizni, és fölvettem.
2: Ez nem szerencse dolga egyébként.
3: Legyünk tárgyilagosak.
2: Na de ekkor már ugye lezajlik 56. Igen. Na hát beszéljünk 56-ról, hogy mi volt, mert Debrecenben, hát Debrecennek elég sok köze van a forradalomhoz először is.
3: Igen, csak nekem nem volt semmi közem Debrecenhez. Ezt én Karcagon éltem meg. Karcagról tudni kell, hogy akkor még nem létezett az úgynevezett elkerülő útvonal, tehát a városon keresztül vezetett a négyes út. Na most a négyes úton vonultak az orosz tankok, de szakadatlanul, és mi taknyos kölykök, nem tudtuk, mivel játszunk, elforgattuk az útjelző táblát, és a tankok egy ideig rossz irányba mentek. Nem volt retorzió, hát nem is tudták volna, hát honnan tudják, hogy mit tudom én, 8 vagy 10 gimnazista kölyök akciója volt, de azon túl minden egyes kereszteződésnél, minden egyes sarkon ott állt egy ilyen zászlós orosz katona, és az irányította a forgalmat, és amikor az utolsó tank is elment, akkor jött egy jeep, érte, fölvett, és akkor elmentek. Hát ez volt a mi egészen egyszerű 56-os kalandunk, ha így hirtelenjében mondom. Igen, nem? Csak hogy mi 56-os diákok lelkes hívei voltunk a forradalomnak. 14 éves taknyos kölykök voltunk, ne szépítsük, hogy 15 évesek. Volt egy tanárunk, úgy hívták, hogy Filip István. Egyszerűen rajongtunk érte, ő volt a helyi forradalmi bizottság elnöke. Na, ennek megfelelően természetesen 56 után ki is csapták az iskolából, illetve eltiltották valamennyi középiskolától, valamennyi katedrától. A mi osztályunkból pedig volt, akit a rendőrségre behívtak, vallattak. Érdekes módon, nem tudom miért, de én nem voltam közöttük. Szerencsém volt, úgy látszik. És volt olyan, akinek mennie kellett a gimnáziumból. Most már a nemzet színésze, úgy hívják, hogy Csíkos Sándor. Sanyi osztálytársam volt.
2: Debreceni Színháznak jeles tagja. Hát még sokszor találkoztam vele a Tokai írótáborból, de szívesen eljött és szavalt. Na, de az Egmont nyitány az 56 miatt fontos.
3: Az Egmonyi, tehát a rádiót, ha bekapcsoltad, akkor a Magyar Rapszódia ment, tehát a Liszt Rapszódia ment, és az Egmonyi táj ment. Úgyhogy máig a fülemben zakatol.

0: nagyon sokat elmond valakiről, aki sportújságíróvá válik, persze nagyon sok közéleti dologhoz is között volt egész eddigi életedben is, de azért mégiscsak távolinak érezzük a bölcsészkarhoz képest. Ráadásul még mondott, hogy orvosira jelentkeztél volna először, tehát nagyon sok tehetséget éreztél magadba?
1: Egészen kicsi voltam, 11-nehány éves, amikor már a labdarúgás érdekelt. Emlékszem, hogy a házunk olyan oszlopos tornáca volt, és sikeresen cseleztem ki az oszlopokat.
0: Na de ez generációs dolog is volt, nem?
1: Annyira, hogy ugye 1954-ben édesapámmal a rádiót az ablakba téve hallgattuk még a mérkőzéseket, és hát engem valósággal lenyűgözött az akkori aranycsapat. Aztán a sors különös ajándéka, hogy én az úgynevezett aranycsapatból azt hiszem 5 játékossal vagy 6 játékossal tegező viszonyba kerültem. Ezt elképzelni is nehéz, hogy egy futballrajongó kisfiúnak felnőtté válása során milyen élmény volt például, hogy én tegező viszonyban voltam Puskás Ferenccel, Hidegkuti Nándorral, sajnos Kocsis Sándorral, nem, de Cibor Zoltánnal, igen. Tehát, ha jól emlékszem, 6 játékost ismertem az aranycsapatból személyesen úgy, hogy tegező viszonyban voltam velük.
0: Igen, és hát nyilvánvaló, hogy Szepesivel is, hiszen hát kollégák lettetek. Mesterednek is érzed őt, vagy azt így nem mondanánk? Szepesi Györgyöt?
1: Azt hiszem, kicsit több volt, mint főnököm. Egyszer együtt voltunk Frankfurt am Mainban, és ott egy magyar disszidens család vacsora vendégei voltunk, és a házigazda mondta Gyurinak, hogy te is van valaki, aki valószínűleg az utódot lehet majd a szakmában? És akkor Gyuri úgy rám bökött, azt mondja, ez a srác. Ez nagyon jól esett.
0: Rádiós az eleve mindent tud, mert a rádió mindent tud. Nekünk mindent kell tudni mutatni, amit nem lát a hallgató, azt is. És hát a televízió megjelenésével azért sokan mondták azt, hogy jó, hát a rádió meghalt, hát nem hal meg a rádió. Még most sem, pedig azt mondják, hogy olyan világot élünk, hogy a kép a legfontosabb. De hát van egy szabadság. Hogy hogyan tanultál bele ebbe a szakmába? Erre nem tudom, születik az ember.
1: Sietek hozzátenni, hogy ma már van szervezett riporterképzés. Amikor én elindultam, akkor az 5-ös Lorán Tudomány Egyetemen volt provizórikusan egy újságíró képzés, de hambába volt. Tehát nekem tulajdonképpen iskolában semmiféle előképzettségem nem volt. Úgy is kell mondanom, hogy mindent a saját káromon tanultam meg. A példaképpen kétségkívül Szepesi volt. Ez vitás nem lehet. Na már most az történt, hogy én mindenképpen szerettem volna bekerülni a Magyar Rádióhoz. Tudtam, hogy onnan vezet az út ahhoz, hogy egyszer majd én is sportriporter legyek. Ennek volt egy előtörténete, mert amikor 1952-ben a Helsinki olimpiáról közvetített Szepesi György, akkor apámmal hallgattuk, és azt mondtam neki, apa, én ilyen szeretnék lenni. Ebben persze benne volt az is, hogy Szepesi kint volt Helsinkibe, és kérdeztem, hogy ő ott van? Azt mondja, apám, igen, ott van. Hát én ilyen szeretnék lenni, hogy az utazás is benne volt természetesen.
0: Az utazás benne volt, de egyébként nem mentél volna el innen. Sosem. Magyarországról.
1: Annyira nem, hogy volt egy kísértés. Kint voltam Münchenben, ugye 1972-ben a Müncheni olimpián, már tudósítóként, tehát rádióriporterként, és odaverődött hozzám. Münchenben egyébként a németek pompásan szervezték az olimpiát. Például az újságíróknak külön étterme volt, ahol gyakorlatilag ingyen, nevetséges összegért reggelizhettünk, ebédelhetünk, vacsora. Na, szumma szumárom, ott ülök ebben az étteremben, és oda jön hozzám egy magyarul tökéletesen beszélő úr, de láthatóan külföldi volt. És akkor tett egy ajánlatot, ami úgy szólt, hogy egy külföldi magyarul beszélő rádiállomás szerződtetne engem. Ha jól emlékszem, 3000 márkát mondott. Az óriási nagy pénz volt akkor.
0: És nem.
1: Nem. Már csak azért sem, mert akkor már él a lányom. Tehát Vasvirág él, és azt mondtam, hogy én nem fogom itt hagyni a gyerekemet és a családomat, mert akkor még nagyon kétséges volt, hogy például egyáltalán magam után tudtam volna hozni őket. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy én végtelenül honvágyas vagyok. Én nem tudnék külföldön élni huszamosabban. A legtöbb idő, amit külföldön töltöttem, az hozzávetőleg egy hónap volt, de már nagyon vágytam haza.
0: Egyébként én úgy emlékszem, hogy ezen a 72-es Müncheni olimpián, illetve akkor elég sokan kint ragadtak, vagy annak a révén elég sok magyar tudott disszidálni.
1: Ott is, igen, de az igazi lemorzsolódás az a Melbourne-i olimpia volt. Tehát, hogy sokkal többen választották ezt az utat. 72-re már úgy, ahogy stabilizálódott, normalizálódott a helyzet, ugye Kádár valami olyasmit mondott, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. És ennek a légköre érződött, tehát akkor már nem okvetlenül vágyott az ember külföldre, de mondom, a döntő nem ez volt. A döntő a lányom, a feleségem volt, és a döntő az volt, hogy én borzasztó honvágyas vagyok.
0: Hát ez nagy szerencse nekünk, és a hallgatóknak is, mert így aztán sokáig hallgathattak téged itt a nagyszerűbbnél nagyszerűbb közvetítések alkalmával is, meg hát egyéb munkák által is megismerhettek téged. Tehát még egy hangjátékot is írtál.
1: Igen, máig emlékszem rá. Almás Éve és Kálmán Gyuri játszották a főszerepet. Isten nyugtassa, Kálmán Gyuri már nem él azóta. Nem volt jó hangjáték. Legyen az ember őszinte és tárgyilagos. Ez egy kezdetleges próbálkozás, hogy soha többet nem próbálkoztam ezzel.
0: Hát unikum és őrzi az archívumunk, onnan tudok egyébként róla. Ez az időszak, itt a 60-as évek ugye már lezajlik, és már 70-es évek elejéről kezdtünk beszélgetni. Hát itt a nagy rock and roll őrület már szinte nem hogy tombolt, hanem már le is zajlott. A beat korszak. Mennyire hatott téged át, és mennyire vagy te ilyen módon zenei ember?
1: Nekem is megvoltak a korszakaim, persze. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor még a beat korszak nem kopogtatott be. Akkor még táncdalénekesek voltak, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy én például személyesen beszélhettem még Németh Lehellel vagy Kovács Erzsivel. De amikor a beat korszak megjelent, és ez nagy szerencséje a magyar zenei életnek, hogy szinte rögtön magyarra fordították. Tehát megjelentek Illésék, megjelent az Omega együttes, megjelent a Neoton, megjelent Stevanovit testvérek, úgyhogy ez egy, hogy is mondjam, ez egy reveláció volt.
0: És biztos vagyok benne, hogy van kedvenced is közöttük, vagy egyformán szereted őket?
1: Ez azért nehéz, mert tényleg nehéz a sok közül választani egyet, amikor én még kis srác voltam.

0: Ezekkel a zenészekkel különösen jó kapcsolatokat ápoltál, vagy ápolsz is, még akik élnek.
1: Kovács Katival mind a mai napig, ha találkozunk, szerbusz, szerbusz. Hát sajnos az Omegából már se Kóbor, se Benkő Laci nem élnek, de mondjuk Dusánnal voltam még beszélő viszonyban, meg Zoránnal is persze. Dusánt nagyon nagyra tartom. Egyik a legjobb szövegíróknak, akik valaha voltak, bár Adam és Annács is ismertem személyesen, hát ő is kitűnő.
0: Gondolom, hogy a te társaságodban, a saját baráti körödben is azért szétmentek barátságok, emberek, társaságok 89-90-ben.
1: Nem, én érdekes módon nem. Valószínűleg azért, mert a társaságunk elég homogén volt. Nem, ez nem okozott törést. Ha törést okoz valami, akkor a mostani állapotok okoznak majd törést. Nem akarok semmiképpen váltesz lenni. Megteszik ezt helyettem mások. Én legalábbis úgy érzem, most úgy érzem, hogy Magyarország lábon lőtte önmagát. A fiatalokat megtévesztették, annak a bűvöletében élnek, hogy majd hazajönnek az uniós pénzek, és akkor látványosan javul az életszínvonal. Ezek az uniós pénzek felpántlikázott pénzek. Ez csalódást fog majd okozni, de ahogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejthetem. Hát én sem sejthetem.
0: De még egy kicsit maradjunk azért a szakmánál, mert ugye sok idő telt el, aztán a Magyar Rádióból is egy idő után elkerültél, eljöttél, akkor volt a Lánchíd.
1: Ezt nagyon finoman mondhatja, hogy eljöttem. Nem. Én felálltam. Felálltam, mert éreztem, hogy előbb-utóbb ki fognak tenni. Én nem voltam párttag, nem vártam meg ilyen, hogy azt mondják, hogy kérem szépen menjen. Én magam felálltam. És ráadásul úgy álltam föl, hogy semmiféle biztosítékon nem volt, hogy nekem lesz állásom, lesz alkalmazásom. Az később következett be, egy év szünet után következett be, hogy elindult a Lánchíd Rádió, ahova egy régi kedves barátom, Belénesi Csaba javallott, és így kerültem a rádió. De egy évig gyakorlatilag állás nélkül voltam.
0: Jó, de azért sejthetted, hát a szakma a zsebedben volt, és azért ez is egy szűk világ.
1: Talán nem hagy nagy képűségnek, ha azt mondom, hogy nekem már nevem volt a szakmában. Úgyhogy nem arról volt szó, hogy nekem kellett kopogtatnom, hanem engem kerestek meg, és ez nagy különbség.
0: Na jó, nem gyötörlek ezzel akkor tovább, viszont van még miről beszélgetnünk, és van még olyan is, amelyhez zene is kapcsolódik. Ugye itt a könnyű zenéről már azért ejtettünk szót, meghallgattunk is, de azt tudom, hogy az ember idővel, aki zene szerető, az feltalálja a komoly zenét is, és egyszer csak eljut az operához. Valahogy az opera az valahol ott van a csúcson, nekem legalábbis, neked.
1: Egészen furcsa dolog ez, mert még középiskolás voltam, és a diákotthon igazgatója vett egy televíziót nekünk. Akkor még nem volt sok csatorna, egyetlen csatorna volt. És emlékszem rá, hogy Verdi Traviátáját közvetítették. És a társalgóban, mert a társalgóban volt a televízió, ugye, a társalgóban szép fokozatosan felálltak, és sorra mentek ki a srácok, és jószerével úgy emlékszem, hogy egyedül maradtam, aki végighallgatta és végignézte ezt az opera közvetítést. A dologhoz hozzátartozik azonban az, hogy Karcag, ez a város számomra mérföldkő és nagyon fontos. Karcagon volt egy kitűnő orvos, úgy hívták, hogy Sánta József, és ő nagyon szerette az operát. És egyszer emlékszem, eljött egy ilyen zenés bemutatót tartani, tehát hozta magával a lemezeit, és akkor elmagyarázta a cselekményét, és lejátszotta a megfelelő részleteket. Én lenyűgözve bámultam. Innen datálódik az, hogy elkezdtem szeretni az operát. Volt azonban még egy stáció, ami nagyon fontos az életemben. Az egyetemen összetalálkoztam, mert évfolyamtársam volt, egy Nikolényi István nevű fiúval. A legjobb barátom lett. És emlékszem rá, hogy először is bámulatosan zongorázott. Az, hogy ő nem lett zongoraművész, az azon múlott, hogy egyszerre vették fel a Zeneakadémiára és a Bölcsészkarra. A Zeneakadémián azonban még egy évet várnia kellett volna, mert előfelvételivel vették. És az anyukája azt mondta, hogy Istvánkám, 4 testvéred van rajtan kívül, az édesapjuk meghalt korán. Én nem tudlak felnevelni benneteket ebből a fizetésből. Úgyhogy fogadd el a bölcsészkari így lett bölcsész. Na, ezt a Nikolényi Istvánt megismertem. Először nagyon ellenszenves volt, mert a lányoknak nagyon tetszett.
0: Hát úgy szokott a legjobb barátság alakulni.
1: És azt mondtam, hogy ki az az antipatikus fickó. És aztán emlékszem, hogy együtt futballoztunk az egyetemi csapatban, És lám, milyen kis dolgokon múlik a dolog, hogy egyszer egy század másodpercnyi, egy felvillanásnyi időben láttam, hogy hopp, ott egy folyosó, most, ha megjátszom, akkor besétálhat a kapuba a labdával, a gólt lőhet. És így is történt. A fél időben odajött hozzám, azt mondta, öregem, ilyen labdát életemben nem kaptam még játékostárstól, hát ez némi túlzás volt, de biztos, hogy kapott. Na, innen kezdődött a barátságunk. És azt mondta, nincs kedved feljönni hozzánk egy edzés után? Mondom, dehogy nem. És akkor leült a zongorához. Csoda volt. Máig emlékszem, egy Chopin Fizdur nocturnjét játszotta. Máig a fülemben van, ahogy játsza. Bravúrosan, szenzációs volt. Na, és ő szerette meg velem az operát. Tehát először azt mondta, hogy na, nézzük meg, a legkönnyebb megszerettetni valakivel a Cavalleria Rusticanát, a paraszbecsületet. Annak már az előjátéka is megfogja az embert, annyira dallamos. Hát így kezdődött.
0: És akkor most melyik opera részletét halljuk?
1: Amit a hallgatók is bizonnyal szívesen fogadnak, kettőt is hadd javaljak. Az egyik a Cavalleria Rusticana, tehát a paraszbecsületnek az intermezzója, vagy a másik a végzett hatalma nyitánya Verditől.

0: rátekintve, vagy végig tekintve az eddigi pályádon, hogy látod önmagadat? Mindenki ismeri a nevedet, a szakmádban nagyon nagy nevet szereztél, most itt ülünk és beszélgetünk arról, hogy mi mindent csináltál az életben. Tehát látod-e önmagadat olyan értelemben, hogy miért sikerült ez nekem?
1: Mindig azt mondom, hogy egy dolog, hogy az embernek megvannak-e az adottságai, vagy sem. Ha az adottságai megvannak, az egy isteni adomány. Hogy aztán az ember ezt hogy kamatoztatja, az már rajta múlik. Ha nem jól kamatoztatja, akkor visszajött az Isten adományával. Én úgy vélem, hogyha visszatekintek az életpályámra, hogy szerencsém is volt, és éltem ezzel az isteni adománnyal.
0: Ez azt jelenti, hogy Isten is létezik számodra. Hol van most a jó Isten az életedben?
1: Abszolút. Én minden este imádkozom. Én Isten hívő vagyok.
0: Néha az ember elégedetlen, néha úgy gondolja, hogy félelmei vannak, néha úgy érzi, hogy mégsem úgy alakul, ahogyan elvárnánk az Istentől, hogy tegye, akkor ilyenkor hogy gondolsz rá?
1: Hadd mondok el egy történetet. Amikor az egyetemet befejeztem, tehát utolsó éves voltam, feltett szándékom volt, hogy ugye egyszer majd sportriporter legyek. Ám az oda vezető út elég távolinak tűnt, és akkor azt mondtam, hogy hát érdemes úgy kezdeni, hogy egy megyei laphoz elmegyek újságíró gyakornoknak, aztán hogy beválok, közben egy vagy két idegen nyelvet megtanulok, aztán majd bekopogtatok a Magyar Rádióhoz, csókolom, itt vagyok, esetleg tetszenének-e foglalkoztatni. Hát a dolog természetesen nem egészen így alakult. Én elmentem Kecskemétre a megyei laphoz bemutatkozni, és a megyei újságnál azt mondták, hogy itt van egy A4-es papír, vonuljon a másik szobába át, megadtak egy témát, és erről írjak egy 10-12 soros, ha úgy tetszik, tudósítást, és azt vigyem vissza. Visszavittem, megnézték, tetszett nekik. Azt mondták, hogy hát vaselvtárs, mert akkor még vaselvtárs voltam, vaselvtárs, utazzon vissza Szegedre, és mi majd értesítjük. Én meg egyre csak vártam, hogy értesítenek, de az értesítés egyre csak nem akart jönni. És Kecskeméten egy távoli rokonom dolgozott, szemészfőorvos volt, és mint szemészfőorvos ismerte a város előkelőségeit. És azt mondta, mert kérdeztem, hogy te Márta, miért nem vettek engem fel? Szóval nagyon egyszerű a dolog. Utána szóltak. Elmentek Kecskemétről Szegedre, és bementek az egyetemi kisbizottsághoz. És ott, nem mondom a nevét, csak a keresztnevét, Laci, ott ült az asztalnál, a lába fel volt téve az asztalra, és kérdezték tőle, hogy van-e arra garancia, hogy Vas Istvánból, mert akkor még csak annyi voltam, harcos kommunista újságíró váljék. Azt mondja Laci, nincs. Köszönjük szépen, elvtárs. És ezzel elmentek. Ezzel a pályám gyakorlatilag el volt vágva.
0: Sok mindent megválaszoltál ezzel, az kétségtelen tény, de azért kérlek, mondd el, hogy mostanában hogyan éled a napjaidat, mi az, ami leginkább foglalkoztat, és hova tovább?
1: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Csolnok, ez a falucska, ahol élünk, ez egy nagyon szép falu. Szép a fekvése. És nem szakadt minden kapcsolatom meg a rádiózással és televíziózással, mert a Magyar Rádió és Televízió úgynevezett Monták testületének tagja vagyok. Ez a Monták testület arra hivatott, hogy a szakmában bekerülő, vagy a szakmában már bent lévő munkatársakat, nem azt mondom, hogy minősítse, csak elemezze a munkájukat, próbáljon tanácsokat adni, és a többi, és a többi. Ez köt még a Magyar Rádió és Televízióhoz. Ennek valószínűleg látványosan vége szakad, mert a rádióban egy hatalmas átalakulás közben állunk. Aztán vagy megtartanak, vagy nem, számomra indiferens már.
0: És akkor mi lesz, amikor mondjuk már kettecskén itthon lesztek?
1: Akkor a feleségem, amikor ide kerültünk, akkor vett két kerékpárt. Na most ezekkel én rendszeresen járom a környékünket. Hát egy olyan napi 5-10 kilométert minden egyes alkalommal letekerek télen-nyáron. Tehát ma is már reggel azzal kezdődött a napom, hogy Dorka Mira a reggeli kávéját kavargatta, én akkor értem vissza a kerékpározásból, mert valamivel 6 óra előtt már elindultam.
0: És hallgatsz rádiót?
1: Nagyon, nagyon sokat hallgatok rádiót, és nézek televíziót is. A rádióhallgatás az összefügg azzal, hogy nálam buzgóbb rádióhallgató a feleségem. Nála abban a szent szúrásban, ahogy felébred, bekapcsolja a rádiót. Ahogy lejön, az első dolga az, hogy bekapcsolja a rádiót. Tehát hallgatom, és tévét nézek. Az érdekes érdeklődésem elsősorban szakmai, mondhatnám azt, hogy volt, most sajnos a politika úgy alakult, hogy most a politika is nagyon kell, hogy érdekeljen.
0: Itt a végén milyen zenét hallgassunk?
1: Dvorzsák új világ szimfóniáját, mert abban bízom, hogy ránk köszönt egy új, egy jobb világ. Ezt még szeretném megélni.

0: Vendégem volt a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, életműdíjjal és a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjával elismert Vas István Zoltán, sportriporter, újságíró, rádiós. A hangmérnök Schwarz Nóra, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Völgyi Tóth Zsuzsa.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

Kossuth Rádió Sárváron, FM 96. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Hetedik fejezet.

0: Visszautazásunkkor nem tartottuk célszerűnek ugyanazon úton haladni, ezért tehát, midőn Kaplankőiben voltunk, Skopje felé mentünk. E hely igen nagy kereskedést űző, és a vidék legnagyobb városa, melyet a törökök Üskübnek neveznek. Felső Möziában, vagyis jobban mondva Makedónia határán, az Orbelus hegy tövénél, a Várdár vagy Axius folyó mellett igen szép és kies vidéken, részben hegyen, részben síkságon terül el. Hajdan püspöksége, később pedig érseksége is volt. Ám bár jelenleg egyik sem létezik többé, mindazáltal most is nagyon szép és népes város. A városban 700 tímár van, kik kővájukban cserzik a bört, melyet azután idegen országokba küldenek eladás végett. Itt néhány igen érdekes sír és nagyszerű épület látható. Az utóbbiak közül nevezetes a kádié és az emíré, ki Mohamed utódainak egyike, és kinek atya e vidéken igen nagy tiszteletben állott. Az emírnek udvarában rendkívül pompás szökőkút áll. Bárki kastélynak tarthatná ez épületet. A tornyok tetejéről bőséges sugarakban víz ömlik ki. A jobb házakban csupa szőnyegeken járnak-kelnek. A tetők pedig háromszögekre, négyszögekre vagy másfajta alakokra oszlanak, dúsan aranyozva, és különféle színűre vannak festve. Anélkül azonban, hogy bármiféle állati vagy növényi alakot ábrázolnának. Egy nagy nyilvános tér egészen ólommal van födve. Ezen kívül úgy a városban, mint azon kívül számos kellemes, kies és befásított tér létezik, melyeket hegyek és völgyek környékeznek. Ugyancsak itt számos mecset, vagyis török templom van. Legszebb köztök a hegyen álló, melynek gyönyörű kapuját négy márványoszlop tartja. Közelébe órával és haranggal felszerelt fatornyot építettek, honnan igen jól áttekinthettem a várost. Ezen kívül látható itt egy régi ívezet, alatta pedig patak folyik. Továbbá egy igen nagy kő, mely hajdan valamely oszlop alkatrészét képezte. Rajta e fölirat olvasható: Sián. Legérdekesebb azonban a várostól néhány mérföldnyire lévő szép kövekből készült, körülbelül 200 évből álló vízvezeték, melyet egyik hegytől a másikig az egész völgyön keresztül építettek, hol igen sok becses régiség található, ami csak növeli e hely hírnevét. Midőn első Mohamed elfoglalta a várost, ázsiai gyarmatot telepített ide. Miért is e város jobban ragaszkodik a törökhöz, mint a többiek? A rómaiak idejében e vidéken sok nevezetes esemény történt. Ugyanis a történelemből megtudhatjuk, és Trebellius Pollióban olvashatjuk, hogy Regillianus itt annyi győzelmet aratott, és oly sok zsákmányt hozott Skopliébe, hogy visszatértekor diadalmenettel ünnepeltek. Ezen a vidéken volt hajdan Parékopolis és Ulpiána is. E hely szandzsákja a rumeliai, vagyis görögországi Beglerbégnek engedelmeskedik. E város leírásával a rendesnél hosszasabban foglalkoztam, mivel a földrajzi írók igen keveset írnak róla. Én pedig még senkit sem láttam közülük, aki itt lett volna. Ezután Kacsanikba értünk, melynek vára az egész átjáró fölött uralkodik. Innen előre haladtunk, és észrevétlenül a Rigó mezőre jutottunk. Némelyek Campus Merulének nevezik. Ám bár nem nagyobb, mint az angolországi Lincoln Heath nevű síkság, mindazáltal igen nevezetes események színhelye volt. Ugyanis e helyen az Európában eddig elé látott legnagyobb keresztény sereg, mely Lázár szerb despota vezetése alatt 50 000 főből állott, első Murád seregével megütközött és teljes vereséget szenvedett. Lázár a csatamezőn halt meg. Kobilovics Milos, itt halottként a harcmezőn hagytak, a Murád szultánt meggyilkolta. Midőn ez a harcban elhullottak tetemeit megtekintette. A síkságon a Murat emlékének igen szép oszlopot emeltek, és a körülötte levő helyet sírmezőnek nevezik. Ugyancsak a Rigó mezőn később Mohamed és Hunyadi is ütközetet vívtak. Ez 3 napig tartott, és az egyenlőtlen haderővel küzdő Hunyadi teljesen megveretett. Ezután Pristinába értünk, hol jó ellátást reméltünk, de midőn a szobába beléptünk, az ágyon pestisben sínylő beteget találtunk. Ezért tehát saját érdekünkben nem akartunk tovább itt maradni, hanem mihelyt vezetőt kaptunk, azonnal lóra ültünk, és a gyérnépességű, de igen termékeny és kies vidéken folytattuk útunkat. Itt igen jól felüdültünk, és pompás gyümölcsöt ettünk. Ezután egy helyre érkeztünk, hol igen szépen épített meleg fürdőt találtunk, mely a felüdülni óhajtó utasoknak igen hasznos. Kursunie vagy Bela Cirkva közelében kolostort és igen szép kéttornyú régi templomot láttam. Ezután a Jastrevác hegyen áthaladva Stalatiba érkeztünk, mely a 2 Morava folyó közt fekszik, és közelében hegyre épített vár látható. Ezzel átellenben pedig igen szép kolostor áll, hol Lázár fejedelem és Szent Román holttesteit őrzik.
1: Larissa város és Tesszália leírása.
0: Larissa az egész Tesszália fővárosa. A Péneusz folyó mellett fekszik. Tőle északra az Olimposz hegység emelkedik, délre pedig szép síkság terül el. Jelenleg keresztjének törökök és zsidók lakják. Igen szép terei, mecsetjei és keresztjén templomai vannak. Fekvése igen gyönyörű. A nagyúr palotája, melyben itteni tartózkodása alatt lakni szokott, következőleg épült. Mind a 4 oldalán nagy ablakok vannak, melyek közelében a nagyúr étkezik és szórakozik, aszerint, mint a szél kellemes vagy nagyon heves. Larissa érseki város. Érseksége alá több püspökség tartozik. Itteni időzésemkor a tiszteletre méltó Dénes atya volt az érsek. A Szent Achilles székesegyházban isteni tiszteletet hallgattam, melyen az érsek celebrált. Teljes főpapi díszben és a pásztorbottal kezében ült az érseki székben. 3 vagy 4 voltunk idegenek, és mihelyt a templomba lépni látott, azonnal elébünk küldött valakit tömjénnel és egyéb illatszerekkel. A nagyúr e városban több éven át tartózkodott a krétai háború miatt, és mert a vidék igen alkalmas a vadászatra, mit ő szenvedélyesen kedvel. Midőn én visszautaztam, azt beszélték, hogy Negropontéba fog menni. Azonban még néhány hónapig Larisszában maradt, azután pedig Szalonikibe és Drinápolyba ment. A legforróbb 2 nyári hónapot az Olimposz hegyen töltötte, részint, hogy a környékén elterülő szép síkságokat és az égei tengert láthassa, részint pedig a friss és hűvös levegőt akarta élvezni. A nagyúrnak e szeszélyes ötlete számos kísérőjének halálát okozta, mivel a csúcson néha rendkívül hideg volt. Akik tehát hozzájöttek, a mászástól fölhevültek, azután pedig a hűvös levegőtől azonnal átfáztak. Mihelyt fölértek, megbetegedtek és meghaltak. Ez pedig gyakran oly helyen történt, hol még az eltemetésökhöz szükséges föld sem volt meg. A szultán is gyengélkedett vagy 3-4 napig. Ugyanitt igen sok ló és teve is elpusztult. A szultán, ki igen jó lovagló, 2 legjobb lovát tönkretette. Ugyanis a Pitagon vagy Kisszagon hegyre vágtatott föl velük, hová senki sem bírta őt követni. Vakmerőségében valamely sziklahasadékon akart átugratni, melyből, ha beleesett volna, lehetetlenség lett volna kihúzni. A kíséretében lévő nagyoknak rendkívüli fáradtságába került, míg végre sok kérés és könyörgéssel lebeszélhették hiába való és veszedelmes szándékáról. A hegyen van egy fehér vízű forrás is, melyből, akik ittak, meghaltak. Haláluk előtt 2 vagy 3 napig panaszkodtak, hogy gyomruk igen nehéz és hideg. Az országukkal dicsekedni szerető görögök sokat beszélnek az Olimposz hegyről. Homér szerint itt laknak az istenek, és a hegyen fölül nincsenek már felhők. Szerintem az Alpok némely része magasabb, és mégis vannak fölöttük felhők. Szeptemberben hó sem volt rajta, pedig az Alpok, Pirének, Kárpátok és egyéb európai hegyek ormain örökös hó látható. De azért az Olimposzt is azonnal befötte, mihelyt a síkságon eső esett. És azt hiszem, ha a völgyben esik, akkor a hegyek ormain havazik. Valóban, e hegy igen messze ellátszik, ugyanis én már a Makedóniában levő és mintegy 24 mérföld távolságban fekvő Vrbeninél kezdtem látni. Az Olimposz nem egyetlen oromból áll, miként gyakran írják, hanem elég hosszú, tehát nagyon jól ráillik a Homér által említett előnév, midőn így szól, Longum tremere fecit Olympum. Kelet-nyugati kiterjedése azt okozza, hogy a hegytövében attól délre és északra letelepedett lakosok egymástól annyira elütő vérmérsékletűek és kinézésűek, mintha távoli országokban laknának. Paulus Emilius, római konzul, miután rövid ideig e hegység közelében tartózkodott, Perzeusz királyt legyőzte és Makedóniát elfoglalta. Midőn Antiochus király Larisszát ostromolta, Appius Claudius a királyt az ostrom abban hagyására kényszerítette, ugyanis az Olimposzon óriási tüzet gyújtatott. Ez pompás ötlet volt. A király ugyanis azt hitte, hogy az összes római haderő jön ellene, ennél fogva visszahúzódott és eltávozott. Martius konzul hallatlan tettet vitt véghez, ugyanis Fülöp király ellen küldetvén katonáit az Olimposzon vezette át, mely alkalommal a veszélyes ösvényeken a katonák legnagyobb része kénytelen volt lassan csúszva leereszkedni. Az elefántokat pedig általa föltalált gépek segélyével eresztette le. Mindezt igen terjedelmesen leírta Róli lovagúr. Nem csak a nagyúr tisztelte meg látogatásával Larissa városát, hanem Fülöp, Makedónia utolsó e nevű királya szintén sokat tartózkodott itt. Ugyanis a nyarat Larissában töltötte épp azon évben, melyben Hannibál a spanyolországi Saguntum városát bevette. A történet nem szól semmit. Vajon Xerxész, perzsa király, midőn Termopülé felé vonult seregével tartózkodott-e Larisszában? Fülöp király, Nagy Sándor atyja, miután az illírekkel és pannonokkal békét kötött, Görögország ellen szándékozott vonulni, ezért tehát Larisszában a Péneusz partján telepedett le. És oly ügyesen befészkelte magát, hogy Tesszália lakosai nem csekély segítségére voltak a Görögország ellen viselt háborújában. Cézár írja, hogy a Farsalusi ütközet előtt Scipio egy légiójával e városban volt. Ide vonult vissza legelőször Pompeius, miután az ütközetet elvesztette. Azonban itt nem akart megállni.

korújában itt akart benyomulni. Ugyanis Herodot írja, hogy Terméből, jelenleg Szaloniki, a Peneúrhoz vitorlázott, meg akarván győződni, vajon nem volna-e itt valami átjáró, vagy nem lehetne-e ilyesmit készíteni. Csak hamar meggyőződött, hogy a folyónak nincs más útja, és nem is lehet másfelé levezetni. Ennél fogva okosan tették a tesszáliaiak, hogy békét kötöttek vele, mert a Péneusz eltorlaszolása következtében mind megfulladtak volna. A Homér által e folyónak adott melléknév nagyon is ráillik, mivel vize rendkívül tiszta, és a folyó medrének feneke is látható. A költőknek tehát csak ugyan igazuk volt, midőn az Apollóról és Daphnéról, Peneiosz lányáról szóló mesét föltalálták, melyben Daphné babérfává változtattatott, ugyanis a folyópartján még jelenleg is rendkívül sok babérfa díszlik. 9 ívezeten nyugvó kőhídja igen szép építmény. Az ívek közt lyukakat és átjárókat csináltak, hogyha a folyó igen megárad, a víz keresztül folyhassék, és a rombadőléstől megóvhassák. A törökök közül számosan a folyópartján sátrakat ütöttek föl, mivel a városban nem volt számukra hely. A mecset közelében álló különféle színű sátrak igen szép látványt nyújtottak. A vásznat oly ügyesen helyezték el, hogy a földtől számítva, mint egy rőfnyi üresség maradt, miáltal a friss levegőnek szabad benyomulást engedtek. Itt töltötték az egész napot, sörbet és kávé ivással. Larisszához legközelebb fekvő és legtöbbre becsült kikötő a Volói, vagy ókori nevén Pagázai, az Armirói öbölben, melyet hajdan Sinus Pagazicusnak, vagy Demetriacusnak neveztek. A Volói kikötőbe érkeztek a krétai háborúról szóló hírek, valamint az Ázsiából és Afrikából jövő levelek. Ugyancsak a közelében levő Szépiász foknál történt a legnagyobb hajótörés. Nevezetesen Xerxész 500 hajóját a keletről támadt nagy vihar megsemmisítette. A nagyúr nemigen könnyen volt látható e városban, mivel keveset tartózkodott benne, hanem igen gyakran vadászni ment, midőn nagy számú és változatos öltözékű kíséret követte őt. Néha a nagy mecsetbe is ment, én ilyenkor láttam őt, midőn a palotából isteni tiszteletre ment. Elindulása előtt kíséretéből számosan gazdagon földíszített lovakon a palota udvarán sétálgattak, mialatt a nagyúr szobájának ablakából szétnézett, és a leginkább tetsző lovat kiválasztotta. Mihelyt megjelent, azonnal örömrivalgásban tört ki a nép. Az utcákat kitisztították, minden utcaszögletre janicsárt állítottak, hogy a szultán mindenütt akadálytalanul haladhasson el. A csauszok lóháton legelől mentek, azután jött 24 főudvarnok gyalog. A nagyúr mellett két oldalról két fő janicsár volt, kik bot végére kötött tolbokrétát viseltek. A tollak fehérek, nagyok, szélesek, és mint egy ölnyi hosszúak voltak. Magasságánál fogva napernyőül és legyezőül szolgált. Mögötte igen szép lovakat vezettek, azután pedig azok következtek, kik a párnákat és vánkosokat vitték a mecsedbe. A palota kapuja előtt néhány igen tiszta és derék egyént láttam. A velem levő csauszok azt mondták nekem, hogy ezek a legelőkelőbb törökök. A nagyúr 30 év körül lehetett. Szép testalkatú, rövid nyakú és inkább kövér, mint sovány. Arcszíne természetesen barnás, mivel igen sokat jár kell a napon, még a legforróbb tartományokban is. Igen erős és izmos, folytonosan egészséges és jó lovas, ám bár mindenkire büszkén és félelmet gerjesztő módon néz, mindazáltal igen nyájas. A hozzájövőket szépen fogadja, és barátságosan beszél velük. A népet is bátorítja, hogy akadálytalanul közeledjenek hozzá, mivel nem szereti hallani a félelem gerjesztő kiáltásokat. Ezért tehát
A város lakosai azonnal elhallgatnak, mihelyt őt vagy

0: valamely tisztjét megjelenni látják. A nagyvezér sok keresztjén orvost vitt Kandiába, azonban sohasem hallottam, hogy valamely orvos hírnévre tett volna szert a nagyúr mellett. A szultán nagyon szeretett egy bizonyos papot, kire véletlenül akadt Tesszáliában, és káplánnyává nevezte ki. Azonban midőn Larisszában voltam, hallottam, hogy egy híres papja volt, ki szintén ide készült jönni. A nagyvezért távollétében a kajmakán helyettesítette, ki az összes állami ügyek elintézéséről gondoskodott. Ennél fogva a város legszebb és legjobb házában lakott. A császár követének 3 tolmácsa volt, kiket minden alkalommal felhasznált. Ezek útján minden eseményről értesültünk, mivel igen becsületes, udvarias emberek voltak, és több nyelvet értettek és beszéltek. A szultánné szintén Larisszában volt. A nagyúr nagyon szereti őt. A szultánné kandiai származású, alacsony termetű és kiséragyás volt. Most éppen Bitóliába, vagyis Toli monasztírbe készült menni. E kellemes és nagy város Makedóniában fekszik. A hegyeken széles utakat készítenek, a meglevőket pedig csinosítják és javítják, továbbá hidakat is csinálnak. Ez igen sok fáradtságot okoz azon vidék lakosainak, kik inkább készeknek nyilatkoztak a hidak fölépítésére, mintsem kiszolgáltassák tartományukat az ecélból összecsődülő embertömeg alkalmatlankodásának. Mihelyt a nagyúr közeledett, a görögök a szultántól való félelmükben azonnal elhagyták házaikat és vagyonukat, a törököknek átengedve elmenekültek. Azonban a nagyúr visszahívatta őket.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 7. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lép életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország. Így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Július elejéig elhalasztja az Európai Unióból érkező autókra tervezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen és az amerikai elnök beszélt a közel-keleti helyzetről is, és egyetértettek abban, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. A hormuzi szoros felügyeletével megbízott kormányhivatalt hozott létre Irán. Az új testület feladata lesz az áthaladási engedélyek kiadása és a díjak beszedése. A szoroson közlekedő hajóknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk, a többi között a tulajdonosról, a legénységről, a biztosításról és az útvonalról. Megválasztásának első évfordulóján Pompejbe látogatott 16.-14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Szűz Mária ünnep alkalmából érkezett